vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség? Hát alapkérdés. Magáért születik. Itt vagyok egy gyűrű, egy láncszem az óriási láncban, és éljek magamért, mint hogy sok ember úgy gondolja, hogy hát egy életem van, nekilátok, és valahol itt megtalálom a boldogságot, majd magamnak kikaparom a gesztenyét. Vagy épp a másik véglet a helyes, hogy vessem bele magam a kollektivitásba, a közösségbe, majd a közösség visz előre. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ, vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró virággal? Hát ezek alapkérdések. Az ember éljen magának, és itt van, aki családom, vagy szeretteim, és hát azért egy kis virág nekem nyitott, mondja arany. Különben hát a lócsiszár is besároz, meg mindenki, de az útszélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott. Azt eszedve meg volt szívem minden kedve. De Petőfi ezt mind súlyos kérdést veti fel, hogy éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Micsoda, sírni a síró világgal? Kint a római levélből való. Az örülőkkel örvendjetek, a sírókkal sírjatok. Finom bibliai áthallások vannak a versben. Csak úgy jelzem, nem akarok ebből elméletet faragni, de Petőfinek azért a jobb kezében nem csak a szabadságharcok története volt a francia forradalom, volt ott még más könyv is az ő jobb kezében, és hát mint aféle evangélikus, református iskoláztatáson nevelkedett diák, ő a Bibliából nagyon sok, egyszer valaki összegyűjtötte jellegzetes módon zsidó rabbi. A zsidó rabbik jobban szeretik egyébként Petőfit meg Aranyt is, mind a mai napig. Például Seiber Sándor, az utolsó nagy tudós rabbi, az legalább 10 tanulmányt írt Aranyról. Azt mondta, hogy ő neki fölemelő tudat, zsidó származású emberként egy olyan nemzetnek tagja lenni, amelynek Arany János volt az egyik legnagyobb személyisége. Ő ezért vállalja, hogy ő magyar zsidó rabbi, mert Arany János nemzetében élhet. Hát ez minden főhajtást megérdemelnem. Tehát ez már valami, hogyha egy nemzet egy Arany Jánost, egy Petőfit ki tud állítani, és ezért más nemzetek fiai, vagy más származású emberek rajonganak. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt ki más szívéből, ki szítta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, s nem lett jutalma? Egyre emelkedünk, és jönnek a nagyobbnál nagyobb erkölcsi kérdések. Hát volt, aki magának élt. És aki magának él, nem is hederít a másik emberre, az boldogul. Mások meg föláldozták az életüket másokért, és semmibe veszik őket. Hát nem ez az élet egyik legfájdalmasabb jelensége? Hogy akik jót tesznek, azokat lenézik, akik igazságra törekszenek, azokat kivetik. Hogy mondja ezt Pál a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében? Nem volt rájuk méltó a világ. Nem volt rájuk méltó a világ. Az egyes embereknél a világ mindig kevesebb, mert ez a világ a gonoszságban veszteg el. 1 János 5. De mindegy, aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. Megjön egy újabb emelkedő. Hát azt mondja Petőfi, micsoda igazságtalan ez a világ. Aki önző, az boldogul, aki önzetlen, azt lenézik, kivetik. De hát aki önzetlen lesz ezután, és azt nem díjért teszi, tehát az, hogy használjon társinak, hát az az igazi cselekvés, amit érdek nélkül teszünk. Itt a kanti filozófia áll a háttérben, Petőfi előtt már 50 évvel kikristályosodott kanti filozófia, amikor Kant azt mondja, hogy az igazi jót akkor teszik az emberek, amikor magáért a jóért teszik a jót. Aki félelemből teszi a jót, nem a jót teszi. Aki számításból teszi a jót, nem a jót teszi. Mert lehet, hogy másokkal jót tesz, de magát rombolja. Aki érdekből és számításból tesz jót. Ismerik a híres két tallér
példázatát Kantnak, itt is többször elmondta, hogy egy koldus ül az utcán, és jön egy apa, és azt mondja a fiának, hogy fiam, hát látod, milyen borzalmas az élet, ide jutnak az emberek, hát mutassuk meg a többi embernek, hogy mi milyen jó emberek vagyunk, adjunk itt mindenki szemelátára, 2 tallért dobjunk bele, bedobnak 2 tallért a koldus kalapjába. Jön egy másik apa, azt mondja, hogy hát fiam, azért mi is ide juthatunk, forgandó a szerencse, hogy nekünk is adjanak 2 tallért, mi is dobjunk be 2 tallért a koldus kalapja, bedobnak 2 tallért. Jön egy harmadik apa, azt mondja, fiam, látod, hogy milyen borzalmas, itt ül az utcán hidegbe, mennyi pénz van nálunk, 2 tallért, dobjuk be a 2 tallért. Azt mondja, Kant, a 3 eset közül melyik volt erkölcsileg értékes? Egyáltalán erkölcsileg figyelembe vehető eset, melyik a 3 közül? Amikor valaki számításból dob be? Érdekből vagy félelemből dob be? Hát kétség kívül mind a 3 esetben 2-2 tallért csörrent meg a koldus kalapjában. Na de ők jót tettek a koldussal, az első is, meg a második, de önmagukkal nem tesznek jót, mert amikor az ember valamit érdekből csinál, félelemből csinál, az magát a jót cselekvő embert rombolja. Az nem igazi jó. Az az igazi jó, amikor én jót téve másokkal, magammal is jót teszek. Ez meg csak a 3. eset. Amikor valaki magáért a jóért teszi jót. Hát ez Petőfiben egy mély meggyőződés. Gondoljanak a János Vitéznek arra a jelenetére, amikor ott a zsiványok tanyáján ott van a kezében a sok pénz, és elviszi. Mondom, a pénzről sok ember megítélendő. Ott hagyja, hogy az is a tűz martaléka, mert ő rablott, lopott pénzzel nem akar boldogulni. Ebben a 2 nemzeti klasszikusunk különben egy, az Arany első lopás című elbeszélő költeményét talán ajánlottam mindenki figyelmébe. A János Vitéz mellett olvassuk el Arany Jánosnak az első lopás című elbeszélő költeményét. Ugyanaz, mint a János Vitéznek ez a jelenete. Erkölcsileg teljesen helyükön volt Petőfi és Arany, és azért a világirodalom egyik legszebb barátsága. Teljesen más alkat, vérmérséklet, de erkölcsileg teljesen ugyanaz az igazmondás, ugyanaz a megvesztegethetetlen igazságosság, a jóságba vetett hit, mert hogy mondja Petőfi, hogy használ-e vagy sem, a kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni, oda döf egy fricskát Shakespeare-nek. A Hamlet, ugye lenni vagy nem lenni, és erre azt mondja Petőfi, hát mit mond ez a Hamlet, hogy lenni vagy nem, hát azon már túl vagyunk. Hát azon már túl vagyunk. Hát most már nem mondtam, hogy nem lenni, már nem lenniből lennibe vagyok. Most a lennibe kellene ugye kiigazodnom. Azt mondja, a kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Petőfi csak 2 nagy embert nem szeretett. Shakespeare-t, akinek a műveiben, mint színész közre is működött, és Goethét, akiről azt mondta, hogy utálom Goethét, mint a tejfölös tormát. Itt is én a magam részéről a tejfölös tormának feltétlen híve vagyok, tehát Petőfi rajongó vagyok, de én a tejfölös tormát nagyon szeretem, de amikor én tejfölös tormát kapok, Bátaszéken készítik a legjobb tejfölös tormát, és azt viszem az ország különböző részébe, és úgy reklámozom, kérem szépen, ez Petőfi utálta, de ön kóstolja meg. Mert a torma csodálatos antibiotikum, ilyenkor télvíz idején, mondjuk tejföl nélkül is jó, de hát nagyon erős ezért. Tehát Petőfi akart, tehát csak két ember nem felelt meg neki. Az a pöttöm Shakespeare és Goethe. Az a 2 kis pöttöm alak. Az egyikre azt mondja, hogy utálom, mint a tejfölös tormát, a másikra meg azt mondja, hogy a kérdés ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte, föláldozza magát? Jön az áldozat kérdés. Jön az áldozat kérdés, ami a kereszténység legnagyobb kérdése. A Biblia legnagyobb kérdése. Használ-e a világnak, aki érte, föláldozzá magát? Áldozatot hozni. Ki hozta a legnagyobb áldozatot? Jézus Krisztus. És a követői, az igazi követői mindig nagy áldozatot hoztak. De használ-e a világnak, aki érte, feláldozzá magát? Eljő-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, és amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora? Rendben van, nagy dolog az áldozat, de eléri a célját az áldozat. Boldogabbak lesznek az emberek? Ma boldogabbak az emberek, mint 500 éve, vagy 1000 éve, vagy 2000 éve? Tessenek erre válaszol. Mitől boldog az ember?
És oly sok ember akarta megjobbítani az életet. Oly sok ember akart világosságot adni, nem az embernek, az egész emberiségnek. De eljő a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek az általános boldogságra. Igen, Petőfi romantikus volt. Neki jó ember volt, meg rossz ember volt. Petőfi nem ismert ilyen mismásra, hát vannak ilyen semleges emberek. Egyszer ezen az oldalon vannak, aztán fúj a szél, akkor azon az oldalon vannak. Nem, azt mondja, ezek sehonnai bitang emberek. Ezt is, mint magyarok, ezt a kifejezést ugye a nemzeti dalból használjuk. Ez egy szálló igelet. Petőfi megmerte mondani a nagy lelkesedés közben, is megmondta a hadügyminiszter is, egy fabatkát nem ér, Kossuth Lajost azt leginkább föl kellene lógatni. Érdekes, hogy Petőfi mindenkitől magára zúdította a haragot. Mindenkinek megmondta, hogy erre nem vagy alkalmas. Egy valaki, aki tőle a legmesszebb volt, szerette úgy, hogy állítólag az egész összeroppanása is annak volt betudható, hogy Petőfit, mint gyermekét kezelte. Ez Széchenyi István volt. Széchenyi és Petőfi, ez egy külön kérdés. Petőfi, aki ki nem állhatta ezeket az arisztokratákat, aki az akasszátok föl a királyokban világosan kimondta, hogy mi a véleménye a népnyúzókról. Azt mondta, hogy van egy csodálatos vers, aminek ez a refrénye, nincs többé szeretett király. Teszünk tudni, hogy a Habsburgok hogyan akarták állandósítani a hatalmukat. Azt mondták, hogy a király elé ki kell tenni azt, hogy szeretett királyunk. Szeretett királyunk. Szóval Petőfi, hagyjátok abba a porthintést, a népmanipulációját, nincs többé. Tudjátok, hogy nálatok mi a szeretet? Nátok a szeretet egy virágcserép, amit kidobtok az utcára, hogy a kerék rátmenjen rá. Ez a ti szeretetetek. Az embereket tönkreteszitek, az embereket állati sorba kényszerítitek, és ti hivatjátok magatokat szeretet királynak. Ez ugyanaz, mint Lukács evangélium a 22. fejezetében egyszer azt mondta Jézus, hogy tanítványainak mondta az utolsó vacsán, nézzétek, a világon az uralkodók uralkodnak az alattvalóikon, és még jótevőknek is hivattatják magukat. De ti köztetek ne ez legyen. Ti köztetek, aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgálj. Kétféle élet, kétféle felfogás, kétféle rend rétezik. A politika rendje ez, a világ rendje ez, ott valaki fölkapaszkodik, jól lenyúzza a többit, jó maga alá sepri a fél világot, és még jótevőnek kell hivattatni. Ő a mi szeretett királyunk, Ferenc József, aki ma is a sörös címkékről is visszaköszön ránk. Ő a mi szeretett királyunk. És mindenütt szeretett királynak a Ceausescu is, meg a többi is, meg a Hitler is, meg a Szem, mind a szeretett atya is. Ők a szeretett emberek. Petőfi világosan kimondta, hogy az emberiséghez csak a respublika illik. Csak a respublika, a köztársaság. De a köztársaságban olyan emberek legyenek, akik az életüket képesek odaadni másokért, mert azt mondja Petőfi az úti levelekben, nehogy azt gondoljátok, hogy én önmagáért dicsőítem a köztársaságot. Én nagyon jól tudom, ha a köztársaságot ilyen gani emberek csinálják. Nem most. Most nagyon tiszta. Nem erről beszélek. Tehát nem egy ilyen gazemberek csinálják. Ha ilyen gazemberek csinálják, akkor a köztársaság rosszabb, mint a monarchia. Ezt Petőfi világosan lát, és azt mondta, hogy én nem önmagában a respublikát, a köztársaságot dicsőítem, hanem a jellemmel együtt mondom, hogy akinek jelleme van. És ezért írja a Kovács Mihályné emlékkönyvébe című versében, hogy az embert az állattól egy valami különbözteti meg, a nemes jellem. A gondolkodás, és ami azáltal kialakul, hogy milyen jellemű emberré válik. És hogyha fiaidnak valami jót akarsz tenni, akkor old szívükbe jellemet. Mert hogyha ezt adál, mindent adál. Ilyen kis vers, olvassák el. Petőfi lírai életművének egy
nagyon kis gyöngyszeme, ugye a legtöbbet ő Debrecenben nyomorgott, ott tényleg az éhhalál szélére került, és ott nagyon sok egyszerű emberrel találkozott, akik adtak neki egy tál levest, vagy egy szelet kenyeret, mert Petőfi tényleg az éhhalál szélén volt. Iszonyatos szegénységeket élt. Tehát nem egy hétig, nem egy, ott momentán két évig. A jellem. Eljöve a kor, melyet gátolnak a rosszak, és amelyre a jók törekednek az általános boldogságra. Na itt azt mondják, hogy Petőfi, olyan nagyokat mondasz. Mi az, hogy általános boldogság? Mi az, hogy általános? Mindenki más mond, mi az általános boldogság, meg a jog asztala, meg a bőség kosara. Ezeket ma úgy lenézik Petőfitől, hogy a 19. század költőjéből idezek. Hát ez a Petőfi egy illúzionista volt. Az igaz, hogy Lukácsi Sándor irodalom történész kimondta, hogy Petőfi politikai elveiben kommunista volt. Sőt, nem is akármilyen kommunista, kommunistább, mint az összes magyar kommunista eddig, mert amikor kommunisták kerültek hatalomra, rögtön megcenzúrázták Petőfit. Ő azért nem véletlenül mondta az Egy gondolat bánt az engemet című verse, hogy ugye piros zászlókkal akart vonulni. Buonarrottiános kommunista volt. Buonarrottiános. Ez egy olasz származású francia szerző, aki a nagy francia forradalom után azt képviselte, hogy aki az embereket idáig elnyomta, kiszipolyozta, hát azokat sürgősen állítsák félre, mert ezek, hogy ezek újra visszaszivárogjanak, és a nyilasokból ávósak le... Bocsánat, tehát csak úgy mondom a hasonlatkép önöknek, tehát nem Magyarországról veszek, csak úgy könnyebben megértjük, ugye, tehát hogy a nyilasokból ne legyenek ávósok. Mert önök is tudják, hogy minden nyilas utána ávós lett. Aztán az ávósokat nem is építették le, hanem az ávósokból azt lettek három pere, mindig más nevet adtak, de ugyanaz a gazemberség folytatódik tovább, és azt mondja, Petőfi, nem. Ha a Kossuth ezekkel lepaktál, akkor még Kossuthot is félre kell tenni. Széchenyi mondjuk olyan szempontból imponált Petőfinek, és még jobban imponált Petőfi Széchenyinek, mert Széchenyiben volt egy nagyon érzékeny lelkiismeret, amivel sem Kossuth, sem Mészáros Lázár, sem más nem rendelkezett. Ilyen szempontból ők nagyon közel kerültek, de mi ez az általános boldogság? És itt tessenek felfigyelni rá, hogy Petőfi nem nagyokat mond. Mert amikor elérkezik ide, hogy s amelyre a jók törekednek az általános boldogság kora, hogy folytatja? És tulajdonképpen mi a boldogság? Hát meg mer állni egy ilyen hatalmas versben, így hozza egymással nagy kérdéseket, és igen, meg mer állni, van ereje, hogy föltegye az emberi élet egyik legnagyobb kérdését. És tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Ne ez a hamisítatlan, petőfies, kedves, gyermeki odafordulás, hogy gyerekek, mi beszélünk boldogságról, nagy szó, de lehet, hogy olyanról beszélünk, amit még senki nem talált meg. Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek. Az emberek azt nevezik boldogságnak, hogy az érdeküket kielégítsék. Ha valaki kapzsi és sok pénzt szerez, most az a boldogság? Ha valaki szomjúzik a hírnévre, hogy ő nagy ember legyen, és ez kielégítés, akkor jön és a média elkezdi ezeket a celebeket, ezt csak azért mondom, hogy el tessenek képzelni, tehát nem Magyarországról beszélek, tehát akkor ez lenne a boldogság, hogy mindenki mondja, hogy jaj, ez a Rudi, vagy Pubi, vagy mit tudom én ki, tehát... Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend. Lehet, hogy senki nem volt még boldog. Lehet, hogy csak egy a napsugár, ami úgy majd ide elérkezik, ugye mennyi? 8 perc a napsugár? És aztán majd valamikor ezt a híres hasonlatot, ugye az apostolból megírja a nagy szőlőszem hasonlatot, hogy talán a világ soha nem volt boldog. Talán majd a nap süt a szőlő, és valamikor majd beérlelődik ez, mert most még elég savanyú a szőlő azért. Mert elég savanyú szőlő, nem? Bár volna így, bár volna célja a világnak,
Bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg előbb-utóbb elérné, bár csak lenne fejlődés, de nem nagyon hiszek benne. Tetszenek érezni? Boldogság. Általános boldogság. Mi a boldogság? Érdek. Senki nem. Jaj, de jó lenne. Bár csak lenne fejlődés, de... Bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg előbb-utóbb elérné, de hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, amely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag, s ez így tart mindörökké, föl és alá, föl és alá. Irtóztató. Irtóztató. Kétféle jövőszemlélet van. Van lineáris jövőszemlélet, meg van ciklikus jövőszemlélet. A lineáris jövőszemléletben tart valahova a világ, a Biblia is ezt tanítja, hogy valahova tartunk, csak nem így, hanem így. Az evolúció is azt mondja, hogy valahova tartunk, oda. Nagy bumból indultunk, és a nagy zúgy felé. Tehát az is már kicsit begörbítette. De hát azt mondja, hogy ha a nagy bum 15 milliárd évvel ezelőtt volt, most már figyelmeztettek hallgatóim, hogy az interneten az evolúcionisták helyesbítették, csak 12,7 milliárd évvel ezelőtt voltak. Gratulálok, már 1,3 milliárdot már engedtek a dologból. Ugye Ipoly Tarnócon szoktam kérdezni, ott az idegenvezetőt mondom, ez a 3 millió év itt miért van kiírva? Hát azt mondja, uram, hát ha önnek 2 millió jobban tetszik, hát mondom, nézd, hát ne haragudjon, dobálóznak a milliókkal, hogy lehetett 3 millió éve, lehetett, mondom 1 millió, és azt mondja, legyen 1 millió. Hát mondom, 6000 év nem lehet, azt nem. Hát na, a Biblia 6000 évet mond. Hát azt nem. 3 millió lehet, 2 millió lehet, 1 millió is lehet, 6000, azt nem. Hát mondom, ne haragudjon. Hát én meghallgatom, látom, ön nem akar meghallgatni. A Biblia elszámol a 6000 évvel. Ádámtól 10 nemzedék, 1650. Egyszerű matematika, semmi. Köbgyökmiska, ahogy mondja Babics, semmi szorzás, gyökvonás, csak egyszerű összeadás. A Biblia 6000 évet mond. Ők dobálok. Most azt mondják, hogy 12,7 milliárd, és valószínűleg a fekete lyukba, amiben bele fogunk zuty menni, az most nem tudom, hogy hány milliárd, az is milliárd, tehát nyugodtan csináljunk, amit akarunk, azt csinálunk, amit akarunk, úgyis még milliárdok vannak. Hát szép mese. De egyben gonosz mese is, mert az embertől a felelősséget teljesen az emberből ki akarja venni. Petőfi legalább azt mondja a másikra, mert azt mondja, hogy mi van, hogyha nem így, vagy nem így, hanem mi van, ha mindig minden visszatér. Mi van, ha ez az ostoba emberiség mindig ugyanazokat a hibákat követi el. Mi van akkor, hogyha már százszor, mint a csavar menete, amikor megszakad, és csavarod, mindig egy kört ír le. Mi van akkor, azt mondja, irtóztató. Tetszenek látni, milyen a Petőfi vers? Honnan indult? Sötét a bánya, égnek benne mécsek. Sötét az égnek benne csillag. Sötét az ember kebele. Itt most volt egy négyszeres hasonlat. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít. Mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul. Mint a kő, melyet fölhajítanak, aztán lehull. Mint a vándor, ki hegyre mászik, s a tetőt elérte, ismét leballag, s ez így tart mindörökké, föl és alá, irtóztató. Visszatér a kezdethez. A háromszoros hasonlat, itt már négyszeres hasonlat. Na de hogy lehet befejezni ezt a verset? És most ámuljunk el. Mert ezt sem Arany nem tudta, sem Vörös Marti nem tudta. Magyar költő, aki jól tudott befejezni verseket. Torony magasan Petőfi áll az elején. Most, hát teszek érezni, hogy ez a vers, ez olyan, mint a diszkoszvető. Elkezd így. Vinni a diszkoszát, vagy a kalapácsvető, vinni. Na de akkor kell ezt elengedni, amikor legnagyobb a forgatónyomaték, és amikor a legnagyobb erővel fog becsapni a célba. És ezt találja meg most Petőfi. És ez a magyar költészetnek egyik félelmetes befejezése. Figyeljék meg. Irtóztató. Kit még meg nem szállott-e gondolat? Nem fázott a soha, nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest,
meleg napsúgára kígyó, mely keblünkön jégcsap gyanánt vérfagylalón végigcsúszik, aztán nyakunkra tekerődzik, s torkunkba folytja a lélegzetet. Ez többenet, nem? Mert itt is egy hasonlattal zár. Azt mondja, aki nem gondolkozik ezeken a dolgokon, aki nem gondolkozva éli az életet, aki nem veti fel még ezeket a kérdéseket, az élet drámai voltával nem ismerkedett meg. Mert ezek olyan nagy kérdések, hogy ehhez képest meleg napsugár a kígyó. Ez egy olyan antitézis, ez egy olyan erősítés, hogy meleg napsugár a kígyó, mely keblünkön jégcsap gyanánt vérfagylalón végigcsúszik. Hát a mai világ elég horrorisztikus, meg elég sok horrorisztikus képet látunk. Ugye főleg a televízió, a filmek, Petőfi idejében ilyen nem volt. Na de ez a kép, hogy egy kígyó így végigjön rajtunk, keresi a torkunkat, és torkunkba folytja a lélek, hát ez nem akármi, nem? A legszörnyűbb lidérc álmainkba se kívánunk ilyen képet. És ezt ahhoz hasonlítja, azt mondja, hogy ezeknél, ennél a képnél, amit én ki akarok ezzel a kígyóval fejezni, ez csak ez egy meleg napsugár ahhoz képest, aki ezekkel a kérdésekkel nem szembesül és nem talál rájuk megoldást. Mindig azt hallottam Petőfiről, hogy Petőfi, talpra magyar, ria haza, hogy kimondja a dolgokat, mit lehet ezen a Petőfin bírni, hát ez mindig megmondja a tutit. Petőfinek volt ereje kérdéssel. És azzal lezárni a verset, hogy emberek, tudjátok ti, hogy milyen életet éltek? Van nektek egyáltalán fogalmatok, hogy mi ez a világ, meg mi ez az élet, meg hova akartok eljutni? Ezért a vers címe világosságot felkiáltója. Ki ad nekünk világosságot? Az ész meg a 18. század nem ad. Az Aufklärung nem ad. A tudomány nem ad. Hát ki fog bennünket útba igazítani? A te világosságod által látunk világosságot. Mondja a bibliai Zsoltár. Petőfi és minden nagy költő, amikor ezeket a verseket megírja, amikor ezeket a kérdéseket fölteszi, és őszintén, becsületesen az emberek elé állítja ezeket a nagy kérdéseket, teljes nyilvánvalóság, hogy kihez fog eljutni. Kitől lehet világosságot kérni? Ki tud nekünk világosságot adni? De ha mi nem keressük ezt a világosságot, nem igényeljük ezt a világosságot, akkor úgy halunk meg, mint akivel kígyó végez. Mindig megálltam a versnél, de tessenek megfigyelni, Petőfinek 3-4 verse van, ami blank verse-ben íródott, ez az. Petőfi versei általában rímesek, magyar ütemezésűek, ír hexamétert mondjuk, vagy ilyen például az ítélet, tehát ókori versmértékben, de jambikus, shakespeare-i, hamleti monológ, mert ez a Hamlet monológiának egyébként ez szakozatlan, egybefüggő, nincsenek versszakok, nincs kötött strófa, nincs rímképlet, ez egy ritmikus valami, ahol a gondolatritmus viszi előre a dolgokat. Petőfinek a világosságot mellett a legnagyobb ilyen darabja az apostol. Az apostolist is ebbe írta. A legnagyobb vívódó versét ebben a formában írta. Arany János azt mondta, hogy az európai költészetben ugye az a probléma, hogy amikor kitalálják a szakozást, a formát, a rímet, mindent, mindenki a formához tartja magát, amit a formába bele lehet préselni, mint a böllér a hurkába belepréseli a dolgokat, hát azt írja meg. De az európai költészetnek van egy ősi formája, ez a bibliai Zsoltár költészet. A bibliai Zsoltár költészetben nincs versszak, nincs rím, nincs szükség rímre. Mi a csodának? Csak hogy elvonja a figyelmet, csiringeljen ott a rím, mint a kis csengőcske. A bibliai Zsoltár költészet az gondolatritmuson alapul. Ahogy a gondolatok kihordják magukat, ez a nagy költészet.
És Arany is erre törekedett, hogy olyan eszköztelen legyen a költészete, hogy a gondolatok vigyék elő, és ha valaki elfelejt egy verset, ki tudja találni, hogy ott mi lehet a folytatás. Hát ilyen a Zsoltár költészet. Ez tulajdonképpen a Zsoltár és a Shakespeare-i Blankversnek az olyan elegye, ami tehát a gondolatokban bízik, hogy a gondolatok viszik az embert valamiféle megoldás felé. Most tessenek megfigyelni együtt. Sötét a bánya, sötét az ég.

az óriási láncnak, melynek neve emberiség? Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt ki más szívéből kiszítta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, s nem lett jutalma? De mindegy, aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. S használ-e vagy sem? A kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte föláldozzá magát? Eljöjj a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek az általános boldogságkora. S tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljöven, bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg elébb-utóbb elérné, de hát ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag, s ez így tart mindörökké, föl és alá, irtóztató. Kit még meg nem szállott a gondolat, nem fázott a soha, nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsugár a kígyó, mely keblünkön jégcsap gyanánt vérfagylalón végigcsúszik, aztán nyakunkra tekerődzik, s torkunkba folytja a lélegzetet. Kedves hallgatók, nagyon nagy magyar verseket birtokolhatunk mi magyar emberek, ha elolvassuk költőinknek a legszebb megnyilatkozásait, de én azt gondolom, hogy azért ez a Világosságot című vers érne annyit, hogy ezt legalább tanítanák. Egyszer bementem a régi munkahelyemre, az Irodalomtudományi Intézetbe, és megnéztem, hogy ennek a versnek hány elemzése van. Egy sincs. Ilyen kis dirib darab valamik vannak, aztán kínomban rögtön írtam egyet. Meg is jelentettem, azt hiszem, a Jó Hír 1995-ös számában. De én azt gondolom, meghirdettem azt, amikor írtam egy kis könyvet a rövid magyar versekről, Kisvers Nagymesterek címe, 40 rövid magyar vers, mert hát hosszú versekkel nem lehet a diákokat megszerettetni, vagy megnyerni a költészet. Már rövid vers, ilyen egysorostól szonett formáig ezt írtam. És ennek a végén hát meghirdettem, hogy megírnám a nagyvers nagymestereket is. 8-an jelentkeztek rá. Pedig ez több ezer példányban elfogyott. És hát ott van a cím, minden. 8-an mondták, hogy hát írja meg. Hát nem tudtam így megírni 8 embernek, még ilyen fényűzést nem tudok vállalni. Viszont a nagy magyar verseket, köztük a Világosságot is elemeztem, ez MP3-on kapható, ha most nincs, bárkinek el tudom hozni, kb. 25 nagy magyar vers elemzése. A Csokonaitól, Berzsenyin, Vörös Martin, persze Petőfi, Arany, Adi, Kosztolányi, Babics, Pilinszky, Vörös Sándor. Szóval ezek mind benn vannak, hát hangfelvételen ezt meg lehet kapni. Én azt gondolom, hogy a magyar költészet a világon a legnagyobb költészet. Egyszer a franciák lefordították a 60-as években a Vén cigányt. 20 francia fordító fordította, és 20 fordítást tettek közzé, és a franciák a szívükhöz kaptak, hogy ehhez képest Victor Hugo egy kifutó fiú. Ez tényleg így volt. Ha mi nem 10-15 millióan beszélnénk ezt a nyelvet, hanem mondjuk, mint az angol, több 100 millióan, akkor most mi nem így állnánk. Mi nálunk a szürke állomány nagy és értékes. A költészet a legértékesebb. Van nagy zeneművészetünk, van azért elég szép képzőművészetünk is, főleg mondjuk egy Csontvári Munkácsi Zicsi MS-mester, tavaly ezt néztük, tavaly előtti sorozatunkban,
de ami legnagyobb érték

0: nekünk az a magyar költészet. Nekünk legalább 10 olyan költőnk van, akik Shakespeare-i magasságokban tanyáznak. Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Adi, Babics, Kosztolányi, Pilinszky, Vörös Sándor. Nagyon nagy életművet hoztak létre. A nyelvnek, a megszólalásnak, az eszmeiségnek valami olyan mélységét. És azzal fejezem be az előadást, hogy tudják, hogy az utóbbi években Petőfit azért emlegették, mert hogy most meghalt, Fehéregyházán vagy Barguzinban halt meg. Elmentem én is meghallgatni az előadásokat, beszéltem Szabó Géza régésszel, aki Szekszárdon régész, és ő a farkasfogra és a farkasfogra alapítva Váltig állítgatja, hogy ők Barguzinban Petőfit ásták ki. Megvallom őszintén, mivel hát én ehhez se paleográfiához, paleontológiához, régészethez nem sokat értek. Én egyedüli szegénylegény mesterségem valamennyire a versekhez való ért, és azt tudtam neki erre mondani, hogy előkerültek állítólag attól a Petőfitől versek, visszafordították magyarra, és én azt mondtam, én csak ehhez értek, de ez nem Petőfi. Ez nem Petőfi. Csak azt sajnálom a legjobban, hogy ma mi csontokon meg farkasfogon beszélgetünk. Meg ki hol porlad a föld alatt, de amit a föld felett létrehozott, ami itt van, mint egy óriási nevelő erő, mint egy óriási életet megjobbító erő, ezzel, minthogyha nem sokat foglalkoznánk. Mint hogyha egy holtetemtől, mint egy csontvásztól, vagy egy farkasfogtól várnánk a megvilágosodást. Petőfi 850 verset írt. Szent dolognak tartotta a megszólalást, a költészetet, és ezért én Petőfit az utolsó versével lezártnak tekintem. Az utolsó verse is remek mű, Mezőberényben írta 1849. júliusában, pontosan nem tudjuk, 6. és 17. között, szörnyű idő. Szörnyű idő, szörnyű idő. S a szörnyűség mindegyre nő. Talán az ég megesküvék, hogy a magyart kiírtja. Minden tagunktól vérzünk, hogy is ne. Villog ellenünk a félvilágnak kardja. És ott elől a háború, csak a kisebb baj, szomorúbb, mi hátul áll a dökhalál. Bekijutott a részed Isten csapási bolóhon, folyvást arat határidon két kézzel az enyészet. Egy szálig elveszünk-e mi? Vagy fog maradni valaki, leírni-e vad, fekete időket a világnak? S ha lesz ember, ki megmarad, el tudja-e gyász dolgokat beszélni, mint valának? S ha elbeszéli úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad-e majd, ki ennyi bajt higgyen, hogy ez történet? És e beszédet nem veszi egy őrült, rémülésteli, zavart ész meséjének? Kedves hallgatók, ezzel zárul le Petőfi. Ez az utolsó vers. Ott Barguzinból előszedtek ott, és oroszból visszafordítottak. Elnézést kérek, az inkább Petőfi István. Ugye ketten voltak testvérek, és hát Petőfi István is versfaragással foglalkozott. Múltkor megnéztem a Petőfi István emlékeket. Körülbelül Petőfi István-szerű versek. Petőfi Istvántól önök olvastak egy verset is, ugye nem?
1: Nem.
0: Ne is olvassanak, mert olyan, mintha most valahonnan Miskolcról valakinek az író asztal fiákjából, ami kamaszkori zsengéit most kikölcsönöznénk. Petőfi a szörnyű idővel zárta le az életművét. 26 és fél évben, ami belefért, az viszont a világ egyik legnagyobb csodája, és azért csoda, mert egyenes volt, őszinte volt, igazságkereső volt, és azért helyeztem a hangsúlyt erre, amire helyeztem, mert kérdezni. Mert kérdezni. Mert gondolkodni. És aki gondolkozik, az valahova el fog jutni. Hogy Petőfi belül persze hova jutott el. A boldog házasság, kisgyermek születhetett, tulajdonképp mindent megkapott. Egy egész ország csodálta. Ezért is nem akart elfogadni a magyarság, hogy Petőfi meghalt. A Petőfi meghalt, ez körülbelül olyan, mint hogy meghalt Mátyás király, oda az igazság. Nem akarták ezt elfogadni. Petőfi nem halhatott meg. Mert ha Petőfi meghalt, akkor mi se vagyunk élők. Ebben is volt valami. Petőfi 4-5 év alatt írta bele magát az emberek szívébe, közben ne tessenek elfelejteni, a kritikusok tucatja támadta, és olyan útszéli hangon, és olyan heves támadásokkal, hogy azt túlélni egyáltalán, mert nem felelt meg a nemesi ízlésnek, nem felelt meg a polgári ízlésnek, senkinek nem felelt meg, porcelánboltba tévedt elefánt volt. Az biztos, hogy sokat tört, zúzott. De azt hiszem, hogy aminek össze kell törnie, jobb, hogyha összetörik már itt a világon. Petőfi, amit tört és zúzott, azok olyan dolgok voltak, amiknek jobb is megsemmisülniük. Sajnos Petőfi meghalt, ezeket a cserépdarabkákat összeforrasztották, és kultúra, meg egyéb más címén az embereket most ezekkel a fércelményekkel és löttyökkel etetik. Petőfi ismeretlen költő. Én minden évben előveszem Petőfit december 26-án János napon. Január 2-áig olvasom, körülbelül egy hétig. Az utóbbi években kitűztem magam elé, hogy rangsorolom a magyar költőket, mert 20-30 évvel ezelőtt én Petőfit nem sokra tartottam. Hát akkor nekem Kosztolányi volt, vagy József Attila, stb. Most, hogy az ember már nagyobb rálátással rendelkezik, több az összehasonlítási alapja, az utóbbi 5 évben mindig Petőfi került az első helyre. Második József Attila, harmadik Arany, negyedik Vörös Marti, ötödik Adi. Ezek elementáris nagy költők. De Petőfi az elmúlt 5 évben ám utcahosszal, tehát van fejlődés, mondom, régen én nem, de azt gondoltam, hogy ez ilyen egyszerű valami, hát a nép igazi gyermeke, hogyan is mondta, hogy a mező vadvirága, mondta önmagáról. Én ezért a vadvirágért nem adnám oda a Miskolc összes virágüzletének legpompásabb liliomait sem. Elég nekem ez a vadvirág. Tessenek sokat olvasni, Petőfi, tisztító hatással lesz. A lelket megtisztító hatással lesz, mint aki igazságra törekszik, és soha nem elégszik meg a 99%-os válaszokkal sem. Én azt gondolom, hogy ezt ő valakitől nyerte, valaki hozzásegítette, és ha elolvassák az Ítélet című versét, és ott a Dániel könyvére való utalást, én is ezért vettem be Petőfit ebbe a könyvembe is, a Merre halad a történelembe, ezért idézem, mert úgy gondolom, hogy Petőfinek sok mindenről volt mondani valója, amiről sajnos egy előadás keretében én nem tudok megemlékezni. Köszönöm szépen így is a figyelmet.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

0: Miről szól a mi atyánk, a legnagyobb kérések. Ez a sorozat zajlik most, ez az utolsó alkalma. A legtöbb ember, a legtöbb keresztény ember a mi atyánk ott imádkozza, és az a tapasztalat, hogy a legtöbben igazából nem is tudják, hogy mit imádkoznak, amikor a mi atyánkat imádkozzák. Különösen ugye, teljesen megszokásból, mint egy betanult verset, vagy hogyha sokszor egymás után elmondja, az ember már jobban kiüresedik az értelme. És ez erről szólt ez a pár alkalom, hogy igazából miért is mondta Jézus, hogy ti azért így imádkozzatok. Mert ugye mondták a tanítmányok, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Amikor látták, hogy Jézus mennyire komolyan veszi az imádságot, akkor ezzel a kéréssel fordultak hozzá, hogy tanítsa őket imádkozni. És Jézus ugye elmondott több mindent, és azt mondta, hogy ha imádkozni akartok a Jóistenhez, akkor így imádkozzatok. Ugye nem azt mondta, hogy ezt imádkozzátok mindenkor, hanem azt mondta, hogy így, ilyen módon. És ugye igazából a mi atyánknál is a felépítését, tehát hogy megszólítás az miről szól, hogyan épül föl, mi a tartalma, mi a lényege annak, amikor Istennel beszélgetünk, vagy hálát adunk, vagy kérünk tőle valamit. Tehát magyarul, hogy egyáltalán nem baj, sőt nagyon jó, hogyha a saját szavainkkal fordulunk a mennyei atyához. Jézus egy példát mondott, hogy ha imádkoztak, akkor körülbelül így, ahogy ez az imádság szól. És ugye az a gyakorlat is, hogy tömegesen, egyszerre, kórusban imádkozzak a templomban. Jézus mielőtt elkezdte volna ott a mi atyánkot, hogy így imádkozzatok, előtt azt mondta, hogy menj be a te belső szobádba. És aki, a te atyád, aki titkon van, ő érti, hallja és válaszol az imádságodra. Ugye az első alkalommal szóltunk arról, hogy miért is így szólítja meg Jézus a mennyei atyát, és hát ezen nem csodálkozunk, hogy Jézus atyának szólítja az ő mennyei atyát, de Jézus által nekünk is atyánk mindannyiunknak. És ezért, mivel hogy Jézus teljes közösséget vállalt velünk emberekkel, ugye azt mondja az ige, hogy nem szégyel minket testvéreinek nevezni Krisztus. És a mennyei atya nem csak neki, hanem mindannyiunknak mennyei atyán. Ismerjük azt, akit megszólítunk. És az első három kérés az igazából Istenre irányul, nem az emberekre. Az Istennek a szükségleteire, hogy így fogalmazzak, mert hogyha mi valóban szeretett kapcsolatban vagyunk az Istennel, akkor nem az lesz az első, hogy Uram, ezt add meg nekem, mert nekem erre van szükségem, hanem ugye miről szól a szeretet? A szeretett kapcsolat arról szól, hogy hogyan kedveskedhetnék a másiknak. Milyen szükséglete van a másiknak, mert engem az jobban érdekel, mint a saját szükségletem. És itt is ugye nem úgy kezdjük az imádságot, mennyei atyám, add meg nekem ezt és azt és amazt, hanem ha szeretem az Istent, akkor ugye rá gondolok először, és az imádság ezt tükrözi, hogy szenteltessék meg a te neved, legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod. Az Efézusi levélben írja az Pál apostol az 5. fejezetben, hogy ha valóban világosság fiai vagytok, akkor azt mondja, úgy járjatok, mint ahogy világosság fiaihoz illik, meggondolván, hogy mi kedves az Úrnak. Tehát azt mondja, aki valóban szereti az Istent, és valóban szeretett kapcsolatban vele, akkor az azzal fog törődni, hogy hogyan tudnak kedveskedni az Úrnak. A mi atyánk ezt tükrözi. Mi atyánk, szenteltessék meg a te neved, legyen meg a te akaratod, jöjjön a te országod. Ez tükrözi, hogy én valóban szeretem az Istent, és valóban nem akarom őt megszomorítani, hanem nagyon is szívemben viselem, hogy őt most megszomorítom esetleg, vagy pedig örömet tudok neki okozni. Aztán ezután jönnek a saját szükségletek, ugye azért a mindennapi kenyér, amit, ahogy hallottuk, nyilván fizikai kenyér is elsősorban, de ugyanúgy lelki kenyér is, mert nem csak kenyérrel él az ember, ahogy Jézus mondta, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Ahogy a testünknek fizikailag táplálékra van szükségünk, a mi lelkünknek ugyanúgy táplálékra van szükségünk, és Isten mind a kettőről gondoskodik. Az is, hogy az ember eszik és iszik, az Istennek ajándéka, írja a Prédikátor könyvében. Az igen. Bocsáss meg a mi vétkeinket, ugye lelki szükséglet, a legnagyobb teher, amit cipelünk, terhet, ugye a mi bűneinknek a súlya, lelkiismert fordulásunk, és a keresztáldozat, amely mindnek nyomán Isten megbocsátja valóban minden bűnünket. És ugye a felhívás, hogy amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és annyira fontos ez a kitétel, hogy Jézus visszatért, az imádság végén visszatért, hogy mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Üdvösség kérdés, üdvösségünk feltételeikkel is szabja meg mi tulajdonképpen a Szentírás. Ha mi valóban elvettük a kegyelmet az Istentől, akkor meg tudunk bocsátani mindenkinek. És ha meg tudunk bocsátani mindenkinek, akkor helyünk van az Isten országában. Ha nem értettük el az Isten kegyelmét, és nem vettük el az Istentől a bűnbocsánatot, akkor nem tudunk megbocsátani embertársainknak. És nincs helyünk az Isten országában. Ennyire egyértelművé teszi, nem csak itt, hanem egyéb más helyeken is a Biblia. És ezt a bocsánatot, ezt Istentől lehet tanulni. Azt mondja egyik példázatában Jézus, hogy 10 000 talentumot engedett el nekünk a Jóisten. Azáltal, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk. És bárki emberfia bármilyen nagy vétket követel ellenünk, azt mondja, hogy ehhez képest csak 100 dénár. És ne a 100 dénára koncentráljunk, hogy minket ki hogyan bántott meg, hanem a 10 000 talentumra, ami nekünk elengedett az Isten Krisztusban. Ugye erről szólt az előző alkalom. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ugye a Biblia azt mondja, hogy Isten gonoszsággal nem kísért embereket. Ő maga nem kísérthető, és gonoszsággal senkit nem kísért. Ha próba helyzeteket ad az Úr, vagy megenged, azt nem azért teszi, nem azzal a céllal, hogy elessünk, hogy elbukjunk, hanem azért, hogy megerősödjünk jellemben, lelki értelemben. Szabadíts meg a gonosztól, ugye nem elsősorban sátántól, nem elsősorban a szomszédtól, nem elsősorban a munkatársamtól, nem a házastársamtól, akik azt mondja, a legnagyobb gonosz, ha ő nem lenne, akkor nekem békességem lenne. A Biblia azt mondja, a legnagyobb gonosz itt van bennünk, ami önző énünk. És ha őszinték vagyunk, akkor mindig ideig vagyunk, hogy a legnagyobb problémám nekem önmagam. És azt mondja, bennem lévő gonosztól szabadítsál meg, és segíts, hogy én magam ne idézek elő fölösleges nehézségeket, próbahelyzeteket, kísértéseket az életemben. Ugye erről szól a kérdés legfőképpen. És röviden átismételtem ugye az előző pár alkalmat. És ez a záró gondolata a mi atyánknak, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. És erre gondolkodnánk, hogy vajon miért így zárja le akkor Jézus ezt az imádságot. Hogy hát a mintaimát, ugye így imádkozzatok ilyen módon. Ezen gondolkodnánk a mai alkalommal, hogy milyen ereje, hatalma van a mi Teremtő Istenünknek. Aztán azon is gondolkodnánk, hogy akinek ilyen ereje és hatalma van, majd felolvasok ezzel kapcsolatban egy pár igét, az hogyan használja fel ezt a hatalmat. Hogyan uralkodik? Miben nyilvánul meg az Isten uralkodása? Mire mutat nekünk példát Isten az ő uralkodásával? Nagyon fontos. És hogy tényleg pontosan mit is jelent az ő országa, jöjjön a te országod, tiéd az ország. Miről szól Isten országa? Próbáljuk egy kicsit körüljárni. Ebben az országban milyen hatalommal uralkodik az Isten, és hogy mi az Isten dicsősége, mit jelent. Tehát, hogy tényleg miért így zárja Jézus ezt az imádságot. Akkor nézzük az első kérdést, hogy milyen ereje, milyen hatalma van a mi Istenünknek. Lehet válaszolni röviden. Mit gondolunk arról, hogy milyen hatalma van az Istennek? mit gondolunk erről, mit hallottunk erről, mit olvastunk erről esetleg. Kinek van igazából nagy hatalma?
1: Ha a Bibliát olvasom és nézem a történeteket, akkor hát úgyis minden fölött van hatalma. Tehát a természet fölött, ha nézem a Jóisztengeri átkelést, vagy a Jordán vizénvonó átkelést, akkor a tenger ketté választotta. De hogyha azt nézem, hogy Krisztus győzött a kereszten, akkor tehát maga a gonosz fölött is van hatalma. Tehát uralkodik a gonosz fölött is.
0: Szeretnék egy pár igeverset elolvasni, tehát ezzel a kérdéssel kapcsolatban milyen hatalma van az Istennek? Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Először a zsidókhoz írt levélnek a legelejét szeretném elolvasni, ahogy kezdődik a zsidókhoz írt levél. Az első három verse így szól, hogy miután az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólott nekünk az ő fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ült a felségesek jobbjára a magasságban. Azt mondja itt az ige, hogy az Isten fia, az Isten valóságának a képmása, az ő dicsőségének a visszatükröződése. Azt mondja, hogy a fiú ugyanolyan valóságos hatalommal rendelkezik, mint az ő, mint az atya. Mondja, Bence!
2: Azt sem tudom mondani, hogy...
0: Igen?
2: Hogyha Isten élet, nem tudok menni olyan is csodákat.
0: Igen? Ha Isten nem tett volna ilyen csodákat, akkor...
2: Akkor lehet, hogy...
0: Nem ismertük volna meg őt annyira? Aha. Hát a csodái is mutatják, hogy ő milyen hatalmas, ugye? Milyen nagy ereje van. Azok a hatalmas csodák. Aha, jó, köszönjük. Azt mondja itt a Biblia, hogy az Isten fia örökölt mindent az atyától. Az hatalmát is, erejét, dicsőségét. És azt mondja, hogy a közvetlenül teremtő Isten, az a fiú Isten volt. Azt mondja, itt van, aki által Isten, azt mondja, hogy aki által a világot is teremtette. Az atya Jézus által teremtette a világot. Azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy legyen világosság, az Isten fia volt. És azt is mondja, hogy nem csak megteremtette, hanem azt mondja, hogy hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Az Isten fiáról, Jézusról mondja, és azt mondja, hogy az atya hatalmának a visszatükröződése. Megteremtette a világot, és azt mondja, folyamatosan fenntartja hatalmas szavával a világot. Ez olyan, hogy megfogalmazni meg tudjuk, de szerintem elképzelni nem nagyon tudjuk, hogy ez mekkora hatalmat jelent. Ugye János evangélium legele is megerősíti ezt a kijelentést, amit szintén idézek az első pár versét. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Isten volt az ige, és minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És hogy ki az ige, ugye be is azonosítja a 14. vers, azt mondja, az ige testé lett és lakozott közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. A teremtő Isten, ugye a fiú Isten, aki visszatükrözi az Atya hatalmát, képmását. Azt mondja a 39. Zsoltár, hogy Isten szólt és meglett, parancsolt és előállt. Mekkora hatalom kell ehhez? Legyen világosság, és lett világosság. Ugye hatalmas szavával teremt, és hatalmas szavával fenntartja mindenséget. Mondja, több helyen mondja Szentírás, hogy Én a mindenható Isten vagyok. Van-e valami lehetetlen nékem? A mindenható az mit jelent? Az azt jelenti, hogy mindenható. Amit a gazdag ifjú kapcsán mondott a tanítványoknak Jézus, amikor megkérdezik, hogy kicsoda üdvözülhet hát. Az embernek lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges. Isten mindenható Isten, és azt mondja Jézus, hogy Istennél minden lehetséges. Neki semmi lehetetlen nincsen. Tehát, hogy milyen az Isten hatalma, azért a Biblia ad egy pár támpontot, leírást. Jézus egyszer egy emberből démonokat űzött ki, ugye a gadarénos, megszállott ember. És azt mondja, hogy légiónyi, sok száz démon, bukott angyal vett lakozást egy emberben. És Jézus egyetlen szavára kimentek belőle. Engedtek. A bukott angyalok, az Istennek, az angyalai engednek az ő szavának. Vagy ugye tényleg lecsendesíti a vihart, csendes egy el, és azt mondja, a háborgó tenger elcsitul, a vihar megszűnik, és a tanítványok is, kicsoda ez, hogy még a viharnak is parancsol. Ahogy igen, hallottuk, ketté választja a vörös tengert, de Jézus is ugye kenyeret szaporít, halottat támaszt. Sok-sok példa van a Bibliában arra nézve, hogy milyen hatalma van a mi Istenünknek. De a második kérdésünk úgy szól, hogy ha ekkora hatalma van az Istennek, tehát mindenható, nála neki semmi nem lehetetlen, bármit megtehet, akkor hogyan él ezzel a hatalommal, hogyan uralkodik? Hogyan mutat példát nekünk arra, hogy mi hogyan éljünk a mi hatalmunkon, és hogyan uralkodjunk? Mert erre hívott föl minket az Isten, uralkodjunk. A Biblia legelején ott van, már az első emberpárnak hát adta ezt a lehetőséget, sőt szinte parancsba adta. Mózes első könyve elején a teremtés után olvassuk, hogy teremtsünk, mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre, hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az égmadarain, a barmokon, az egész földön. Azt mondja, teremtette hát Isten az embert az ő képére, és azt mondja, hogy megáldotta őket Isten, és mondta, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az égmadarain, a földön csúszómászon, mindenféle állaton. Uralkodjatok. Éljetek jól azzal a hatalommal, amit én rátok ruházom, ugye, így is lehetne fogalmazni. Éljetek jól azzal a hatalommal, amit én rátok ruházok. Milyen világban élünk itt a Földön? Mi vesz minket körül? Mit szemlélhetünk általában? Az emberek miről tesznek bizonságot? A legtöbb ember, akivel találkozunk, azt mondja, hogy ó, micsoda hatalmas a mi Urunk, a mi Istenünk, micsoda erős kézzel uralkodik, mennyire szemmel látható az ő jelenléte és hatalma és dicsősége, ezt mondják általában az emberek? Vagy miről szól a mi világunk? Lehet válaszolni egyébként, tehát szeretem a párbeszédes formát. Esetleg pont az ellenkezőjéről, nem? Tehát mi, az emberek azt mondják, hogy lépten nyomon szörnyűségekbe ütközünk, kicsiben, tragédiák sokasága, kicsiben és nagyban, egyéni szinten, családi szinten, elég országos méretekben, elég világméretekben, és az emberek általában azt mondják, hogy hát hol van hát az Isten? Ha Isten létezik, akkor miért engedi meg, hogy ez történjen? Nem ezt mondják általában az emberek? Na most akkor tehetetlen az Isten, vagy nincs hatalma, nincs ereje, vagy hol van akkor az a hatalom és erő, amit az előző felsoroltam az igék alapján. Tehát, hogy hogyan gyakorolja Isten az ő hatalmát, hogyan uralkodik, hogyan mutat nekünk példát arra, hogy mi hogyan uralkodjunk. Igen, Erika?
3: Én gondolom, hogy Tehát a hatalmát nem erőlteti az én életemben. Tehát nem kényelmesként van jelen az életemben. A hatalmát csak annyira tudja az életemnek kifejteni, vagy érvényesíti, amennyire én engedem, amennyire én hiszek benne, amennyire én bízok benne. Tehát tudna nagyobb csodákat tenni az életemben, nagyobb bizalmat benne.
0: Elpusztíthatná-e Isten a gonoszt? Mennyiből tartana Istennek az, hogy sátán megszűnjön létezni?
3: Egy szó.
0: Szerintem még az sem kéne. Elég lenne egy gondolat. Lehet, hogy most már tényleg bezárom. Egyrészt innen csak a meleg jön. Most már elkezdtek zajlani. Köszönöm, hogy még mindig tehát, hogy sátán egy pillanat alatt elpusztít, megszüntethetne minden gonoszt és minden nyomorúságot ezen a földön. Behajtóságra. A kérdés, hogy miért nem teszi, jelentkezel, Bence? De hangosabban mondjad, de nem hallom. Ablak miatt. Jó, rendben. Teremtmény és teremtő között lehet-e szó fizikai küzdelemről? Olvassuk a jelenések könyve 12. fejezetében, hogy viaskodás volt a mennyben Isten és angyalai, és Sátán és az ő angyalai között. Ez azt jelenti, hogy valóban ütötték, vágták egymást, jobbegyenes, balegyenes, golyószóró, tankok, fizikai küzdelem lehet teremtő és teremtmény között? Miért nem lehet? Az egy jó kérdés, ez egy külön kérdés, visszatérhetünk majd rá. Mert Istennek egy gondolatába kerül, azt mondja, lelkét lehelését visszavonná, abban a pillanatban megszűnik az élet, ahonnan visszavonja az ő lelkét lehelését. Hát most fizikailag lehet küzdeni Istennel? Hogy hogyan használja hatalmát az Isten, és mire ad nekünk példát, ezzel kapcsolatban is felolvasnék egy igeverset a Római Levél 12. fejezetéből, ahol így szól az ige, a Római Levél 12. fejezetéből a 19. verstől olvasom, vagyis először a 17. versnek az elejét azt mondja, hogy senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. És így folytatja, magatokért bosszút ne álljatok. Azt mondja, hogy ha éhezik a te ellenséged, adj neki enni. Ha szomjúzik, az ellenséged adj neki inni. Mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Isten ezt azért mondja, mert ő így uralkodik. Nem azt mondja, hogy ma van egy ilyen közmondás, hogy amilyen a mosdó, olyan a törölköző. Ha Isten így uralkodna, akkor régen nem menne élet a Földön. Ha mi bűneink szerint cselekedne velünk. Ha gonoszságainkra, Isten is gonoszsággal felelne. Ugyanilyen módszereket használna, mint mi. Nem lenne már élet, réges rég. Azt mondja, hogy a gonoszt jó, ne győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt jóval győzd meg. Istennek ez az uralkodásának a lényege. A gonoszt minket, embereket, mindannyiunkat jóval akar meggyőzni. Azáltal, hogy megbocsát, azáltal, hogy szeret minket, azáltal, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, azáltal, hogy ő megalázza magát, ahogy a Biblia mondja. Igen, mondja csak.
4: Csak azt szeretném kérdezni, hogy ez meddig gyakorolható a gonosszal szemben, mert nekem személyes esetem volt, de minden kettő, és még rosszabb volt utána a helyzet. Tehát nem ugye úgy volna, hanem a lázadásnak a szelleme. És tulajdonképpen én nem is azt láttam már, hogy én ellenem lázadt, hanem már tulajdonképpen a szellemi üzenet ellen lázadt, ugye, amit kapott belőle, meg kapott, és teljesen a végén azt mondta, hogy ő Isten szó szerint ez az illető, ez mondott neked, és amikor rendemek meglátok, már csak nehogy halljon róla, vagy valamit kelljen hallani, kikerült messze.
0: Hát akkor az a kérdés, hogy mikor jön el az az idő, amikor ezt a parancsot, vagy útmutatást fel lehet függeszteni, hogy a gonoszt jóval győz meg?
4: Tehát lehet, hogy szünetelhetik jár, vagy valami. Uh-huh. Vagy Isten tudja azt a pillanatot, amikor az ő szívének az állapotát, amikor őt is el lehet kapni, amikor maga, amikor már ő is felkiált.
0: Mit tudnánk válaszolni a kérdésre? Megszűnik-e? Mikor szűnik meg? Mikor lehet felfüggeszteni ezt az isteni útmutatást, hogy a gonoszt ne győzettesse meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg? Mikor fogy el a isteni türelem és szeretet? Meddig terjed?
3: Isten hosszú türelem.
0: Hosszú türelem.
3: És addig vár, még meg nem tudja a másikat szólítani. És azért nem cselekszik most sem, mert vár mindannyiunkra, hogy szabad akaratunkban mondjuk neki igen.
0: És mikor fogy el az Isten türelme?
3: Sosem.
4: Hát végül is már testvérünk mondja, hogy nem azt mondja az írás, ha megnézem szóval, hogy örökké tűrő,
0: hanem hosszan tűrő.
4: Az örökké és a hosszú között van különbség. A végül is, mivel hogy ennek a teremtő világot is végre lesz egyszer, tehát ez így ebben a formában, ahogy most van, a bűnnel együtt, meg a gonoszsággal együtt, meg minden, nem állhat meg, mert akkor nem az Isten országa jönne, mert most nem mondhatjuk azt, hogy most élünk, az Isten országába élünk.
0: Igen. István, te neked mi a gondolatod?
5: Ha a tanult feszültség volt egy ilyen, akkor elment volna mindig tőle. De hát az ember azt mondja, hogy hány fogja megbocsánat, elégszer nagyon sokszor, tehát megbocsánat, én megbocsánat, de ha feszültség volt, akkor elment volna. Legfeljebb újra visszamegy, amikor mindig látja, hogy újra van lehetőség.
0: Igen. Hogy mikor fogy el ez a türelem, szeretet himnuszában választ találunk 1 Korintus 13. Azt mondja, a szeretet soha el nem fogy. Ott az agapíról beszél, az Isten szeretetéről. Az emberi szeretet az semmi. Az mint a harmat, ugye reggeli harmat, rásüt a nap egyből elmúlik. De az Isten szeretet, az agapé, ugye ismerjük ezt a görög szót talán, az soha el nem fogy. Én ezt mondanám, az egy másik dolog, hogy a szeretet, mivel hogy mindig a másik javát keresi, ezért időnként elhallgat, időnként félrevonul, időnként más módszereket alkalmaz, de soha nem a gonoszság eszközeit. Tehát ez az isteni útmutatás, egy parancs, hogy ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg, ez szerintem ez soha nem függesztődik föl.
4: Igen, és hogyha az ember az, aki újjászületett ember, ugye isteni természet részességé válik, igaz? Feltételezni kell, hogy így van. Hogy így van.
0: Ezt a Biblia azt mondja, hogy így van, így
4: van. Erről van szó. Ezért szól a szkriptúra, tényleg, mert az Isten igényi van. Ha valóban az isteni természet részese váltam, akkor ez a szeretet nálam se szabad, hogy elfogy.
0: Az enyém igen, az isteni nem fogy el. Ha én átadom magam az Úrnak, akkor a bennem lakozó Krisztusnak a türelme és szeretete nem fog elfogyni soha, mert Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. De ha én kiesek a Krisztusból, hitáltal nem maradok benne, abban a pillanatban el fog fogyni a türelmem és a szeretetem más emberekkel szemben. Én ezt látom a gyakorlatban is, meg az igében is alátámasztva. Zakariás könyvben olvassuk, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregeknek Ura. Itt is azt mondja, Istennek sokféle neve előfordul a Bibliában, ez az egyik, azt mondja, seregek, az is, hogy mindenható, az is egyfajta neve, az is, hogy többször előfordul, sokszor, hogy seregek ura. Azt mondja, az összes teremtett lénynek az ura, az angyaloknak az ura. Kérj csak, vagy ne engedd oda, vagy vedd már le ezt a három széket is. Nem bírtad el, semmi baj, Manóka, csak nehéz a szék, és nem bírtad el, nem, semmi baj nincsen. Nem szabad lett volna neki ugrani. Nem baj, Manóka. Tehát, hogy seregeknek ura, a leges, legnagyobb hadvezér, a legerősebb, mindenható Isten, és azt mondja, de nem erővel, és nem ezzel a fizikai hatalommal uralkodik az Isten, hanem azt mondja, az ő lelkével, a szelídség lelkével. Ugye mi jelképezi a Bibliában az Isten lelkét? Jézusan, mi nyugodott meg Jézusan? Azt mondja, galambnak épében, a szelídség lelke, értelemnek és bölcsességnek a lelke. Azt mondja, az ő lelkével, a szelídség lelkével uralkodik mennyen és földön, nem pedig erővel és hatalommal. Nem használja az ő hatalmát arra, hogy bármit ráerőszakoljon a teremtményeire. Hogyan mutat nekünk Jézus példát erre, hogyan gyakorolja ezt a hatalmat? Hogyan uralkodik Isten? Ugye ez a kérdés. 113. Zsoltárban olvasok ezt a gondolatot, hogy kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki önmagát megalázva tekint szét mennyen és földön. Isten önmagát megalázva uralkodik minden teremtményen. Mi az, hogy önmagát megalázva? Nem arra figyel, hogy neki mi a jó, hanem arra figyel, hogy kit hogyan szolgálhat. Önmagát háttérbe szorítva, és hát mondja, önmagát háttérbe szorítva uralkodik mennyen és földön. Isten így használja az ő hatalmát. Ismét egy igét olvasnék a Pál apostoltól a Filippi beli levél második fejezetéből. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Ha megfigyeljük a Bibliában azt, hogy hasznát, az dőlt betűvel van írva, az mit is jelent, ugye tudjuk. Ha a Bibliában valami dőlt betűvel van írva, az azt jelenti, hogy az eredeti szövegben nincsen benne, az a kiadónak a betoldása, hogy szerinte így érthetőbb a mondat, szerintem nem kell oda. Tehát olvasom úgy, hogy az eredeti szól. Ne nézze ki önmagát, hanem mindenki a másikat nézze. Ugye ez az eredeti gondolat. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban volt. Aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl emberekhez hasonló lévén, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Azt mondja, hogy nézzétek meg a példát, hogy Isten hogyan uralkodik, hogyan gyakorolja hatalmát. Önmagát megalázva uralkodik minden teremtményén, azt mondja, nem önmagát nézi, hanem a másikat. És erre nekünk is azt mondja, hogy ne nézze ki önmagát, hanem tekintsen a másikra. Jaj, hogy nekem mire van szükségem, azt mondja, hogy arra tekints, hogy a másiknak mire van szüksége. Mert azt mondja, az az indulat, az a gondolkodásmód, az a lelkület, legyen bennetek, amely Krisztusban van, az meg Krisztusban szemlélhetitek az Istennek a dicsőségét, hatalmát, és azt mondja, hogy ő Istennel egyenlő. Ugye, kezdetben volt az ige, azt mondja, Istennél volt az ige, és Isten volt az ige. Jézus isteni személy, az Isten fia isteni személy. De azt mondja, hogy ő ezt nem tartotta olyan dolognak, amiről ne mi értünk, a mi érdekünkben.

0: És azt mondja, hogy de nem elég, hanem azt mondja, hogy mindvégig, ebben az emberi természetben mindvégig engedelmes maradni. Hát mindjárt olvasok egy pár igét, hogy ez mit jelentett neki, hogy engedelmességben tudja maradni. És azt mondja, ráadásul azért, mert ezt tette, nem megkoronáztatott, hogy jaj, de kedves, hogy így ezt tetted, hanem azt mondja, a legocsmányabb halállal kellett meghalnia. Ez volt a jutalma. A legnagyobb gonosztevőnek szánt halál, a kereszt halál. Tehát azt mondja, hogy erre tekintsünk, és próbáljunk így élni a ránk ruházott hatalommal, mint ahogy Krisztus élt ezzel, mint ahogy Isten bemutatja nekünk. Zsidókhoz írt levél második fejezetéből idézek egy pár gondolatot. Jézusról mondja, azt mondja, hogy Jézus mindenestől fogva hasonló lett az atyafiakhoz, tehát az emberekhez, hogy könyörülő legyen és hű főpap. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Jézus megkísérthető volt, és szenvedett, mikor megkísértetett. De azt is mondja az ugyanitt a negyedik fejezetben, hogy Jézus, mint főpap, azt mondja, nem olyan főpapunk van, ugye Jézusról beszél, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságunkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, de nem követte el a bűnt. Az ötödik fejezetben ezt olvasom róla. Jézus az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás, könyvhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Jézus győzött minden bűn felett, de nem az isteni hatalma erejével tette ezt. Mert ő megkísérthetetlen lett volna, vagy mint Istenről leperegtek volna a kísértések, azt mondja, nem ő emberré lett. De azt mondja, és az mindig győzött, de a minden győzelme hatalmas küzdelembe került, erről szól az ige. Ugye a leglátványosabb a Getsemánikát, ahol a küzdelme abban, azt mondja, külső jel, azt mondja, vért izzad ebben a küzdelemben. De a Biblia azt mondja, nem csak ekkor küzdött ő, hanem azt mondja, testének napjaiban, több mint 30 éven keresztül. Miért nem vehette volna magához az isteni hatalmát? Miért muszáj volt neki ennyire szenvedni? A Biblia azt mondja, hogy bármikor visszavehette volna az isteni hatalmát, bármikor. És Sátán végig ezzel kísértette. Hát, ha Isten fia vagy, ugye 40, éve, 40 napja nem eszik, nem előtt. Oda megy Sátán, ha Isten fia vagy, változtassd a köveket kenyérni. Hát miért nem lakszó? Hát vedd magadhoz isteni hatalmadat is. Jézus megtehette volna? A Biblia azt mondja, hogy megtehette volna. De akkor nem lehetne, nem lehetne példaképünk, mert mi ezt nem tudjuk megtenni.
1: De volt, amikor ezt az isteni hatalmát fel is vette, a kenyérszaporítástól nem kezdve.
0: Visszatérünk rá, szerintem nem vette magához soha az isteni hatalmát. Azt mondja, az apostolok cselekedetében olvasok, hogy jelek és csodák által, amelyeket ő általa cselekedett az Isten. Jézus nem a saját isteni hatalmát vette soha igénybe, hanem az Atya Isten adta neki az ő hatalmát, amit minden embernek ugyanúgy szeretne adni. Tehát Jézus soha nem a saját isteni hatalmával élt, a Biblia szerint legalábbis. Ez a megfogalmazás, hogy jelek és csodák által ugye munkálkodott, amelyeket Isten, tehát az Atya cselekedett Jézus által. Tehát itt van a kulcsa ennek, hogy amikor mégis gyógyított, csodát tett, halottat támasztott, azt mondja, az Atya adta neki az ő erejét. De amit mi is igénybe vehetünk, és nagyon sokszor erre bibliai példák is vannak, hogy az ember igénybe vesz. A názareti Jézus nevében mondom, kelj fel is jár, a templom küszöbén. Hát Péter a saját erejével, isteni erejével tette? Dehogy. Ugyanúgy, ahogy Jézus, az Isten adta neki az ő isteni erejét. Tehát nekem ez a válaszom erre, hogy Jézus nem vette magához soha az isteni erejét és hatalmát. És a végig ezzel kísértett a Sátán, a kereszten is. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, majd hiszünk benned. Leszállhatott volna? A Biblia azt mondja, hogy magához vehette volna az isteni hatalmat, és leszállhatott volna. Vagy amikor elfogják a Getsemánéban, ugye Péter még nem érti a lényeget, előkapja a kardját, na akkor küzdjünk hatalommal, erővel és hatalommal. És levágja ott egy szolgának a fülét, és Jézus azt mondja, hogy áll, tedd el a te kardot, azt mondja, hogy nem gondolod, hogy én...

0: ide hívhatnék most 12 sereg angyalnál többet? De azt akkor mi módon teljesednének az írások? Akkor hogyan lehetnék a ti példa képetek? Hogyha én magamhoz venném az isteni hatalmat, és gyorsan itt lenne 12 sereg angyal, persze, hogy levernék az embereket. De azt mondja, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregeknek Ura. Tehát sok-sok példa van erre a Bibliában. Ezzel kísérte a sátán, hát mi van, vedd magad az isteni hatalmat. És Jézus azt mondta, hogy nem. Én megtagadom önmagamat, én megküzdöm ezt hitben, és inkább feláldozom magam, mint hogy erővel és hatalommal érjem el a célomat. Erre látunk a Bibliában nagyon-nagyon sok példát. Tehát Isten uralkodása summázva erről szól igazából, hogy önmagát megalázva, önmagát háttérbe szorítva szolgálja minden teremtményét. Igen, persze.
1: A végső küzdelem miatt. Isten a sátánt jóval tudja meggyőzni, és jóval változik sátánt.
0: Nem gondolnám. Az isteni türelem, azt mondom, hogy nem fogy el. Ha a szeretet soha el nem fogy, akkor ez így kell, hogy igaz legyen. A szeretet tehetetlenné válik sok-sok esetben. Ahogy a fáraó megkeményedett. Mi keményítette meg a fáraó szívét? Az isteni szeretet, az isteni megkeresés. Nem utálta meg az Isten a fáraót. Nem gyűlölte meg, én úgy gondolom. Nem fogyott el a türelme iránta, hanem egyszerűen megkeményed. Az isteni szeretet újból és újból meglátogatása nyomán mindig ellene döntött a fáraó, hogy megkeményedett az szíve. Tehetetlenné vált az isteni kegyelem, és mivel, hogy ha az isteni kegyelem már tehetetlen, tehát az ilyen emberek ön- és közveszélyessé válnak, mint az özönvíz idején. És aki ön- és közveszélyessé válik, akkor a szeretet abban van, hogy ennek a valakinek el kell venni az életét.
1: Tudnék, amiért én ezt érdekel, hogy Isten meg fogja tudni a sátán valahogy jóval győzni, azért kérdeztem, mert ugye a nagy küzdelemben is le van írva, nem mindenki ismeri, de hát egyébként a jelenések nagy része ott van benne. És ott van az, hogy minden tér majd meg fog előtte hagyni. Ami azt jelenti, hogy minden tér, az ellenség térde is, az örök ellenség, a sátán, maga sátánnak is térdet kell hagyni előtte.
0: Igen. Csak nem mindegy, hogy milyen, tehát mi indít engem arra, hogy térdet hajtsak előtte. Mint ahogy írja, hogy amikor majd megjelenik az ég felhőiben, azt mondja, hogy minden nem, tehát sír a föld minden nemzetsége, azt mondja a Biblia. Amikor Jézus megjelenik a maga dicsőségében az ég felhőiben, sír a föld minden nemzetsége. Csak itt van, hogy ez is, hogy térdet hajt előtte mindenki. Na de nem mindenki ugyanazért fog sírni. Van, aki az örömében sír, hogy itt valami az Istenünk, akit mi vártunk, és örömkönnyek vannak rajta, vagy a rémületnek a könnyei, hogy barlangokba rejtőznek meg a sziklák, hogy rejtselen annak a hatalmára, hogy mindenki sír. De nem ugyanazért sír mindenki. Itt is mindenki térdet hajt, de van, aki az önkéntes hódolat miatt, van, aki pedig a kényszeres, tehát el kell, hogy ismerjed, azt mondja, nem örömmel, nem felszabadultan, hanem muszájból. És bocsánat, miben van a szeret, én hallottam egy példát, ami szerintem nagyon szemléletes, hogy hogyan fogy el az Isten szeretete, vagy hogyan nem fogy el, vagy miben van a szeretet, hogyha kinézünk az ablakon, rengeteg gyerek van, ugye elég hangosan zsivajúnak is, meg szülők, sok ember. És itt most megjelenne egy kaukázusi juhászkutya, ugye tudjuk, az egyik legnagyobb termetű, vérbeforgó szemekkel, csorgó nyállal egy veszett kutya megjelenne. És itt marcangolna egymás után mindenkit. A szeretet az mit diktálna? Ha azt mondanám, hogy jaj, ne bántsátok már szegény kutyát, hát ő is hadd éljen, hát meg kell neki bocsátani, hát ugyan már, hát ebben lenne a szeretet, vagy abban, hogy azonnal fogok egy pisztolyt és fejbe lőm azt a kutyát. Melyikben van a szeretet? Ez az utóbbi. És a Biblia ugyanezt mondja, amikor egy ember, egy teremtmény ilyenné válik, hogy ön és közveszélyes, Az ösztönvíz előtti emberekről mit ír? Szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ezt én így fordítom le, ezek az emberek ön- és közveszélyessé váltak. Azt mondja, hogy annyira visszaéltek az élet kegyelmével, nem jól éltek vele, azt mondja, hogy már csak önmaguknak is csak rosszat, és mindenkinek már csak rosszat tettek. A szeretet akkor abban van, hogy akkor te se kínulj tovább, meg ne kínozzál másokat, ezért elveszem az életedet. Nem fogy el a szeretet, csak tehetetlenné válik. És a szeretet ilyenkor abban van, hogy megvonom tőle az élet lehetőségét. A Biblia ezt mondja az Isten szeretetéről. Soha el nem fogy. De amikor tehetetlenné válik, és egy teremtmény olyan állapotba jut, hogy ön is közveszélyes, az Isteni szeretet abban van, hogy akkor visszaveszi, akkor ne éljél tovább. Mondja te, Erika. Az a kutya nem érzi jól magát, amikor már ott harapgál mindenkit és veszett állapot. A kutya nem érzi jól magát, és senki nem érzi jól magát, akit megharapott, az már csak rossz, abban már csak rossz származik.
2: Tehát az emberek tehát végül is szenvednek. Igen. És az Istennek a szenvedésnek.
0: Vett véget, igen, az ő el
2: megsemmisítésükkel. Igen, mert ők viszonylag, ugye ők nem jóságot kapnak helyette, hanem tehát nyilván viszont
0: és ugye a kérdés úgy hangzott, hogy hogyan mutat nekünk példát Isten az uralkodásra. Hiszen a Biblia legelén ott van, hogy azért teremtettelek titeket ide a földre, hogy uralkodjatok minden általam teremtett dolgon, növényeken, állatokon, minden uralkodjatok. És az ember sajnos nem úgy uralkodik, ahogy Isten erre példát mutat, önmagát háttérbe szorítva, szolgálva körülötte lévőket, hanem az ember azt mondja, hogy nekem legyen jó, én érezzem jól magam itt és most. És ezért került a Föld ilyen állapotba, amilyen állapotban van. Jézus azt mondja, hogy aki engem követni akar, az tagadja meg magát.
1: Az egocentrikus embernek a...
0: Az vegye fel az ő keresztjét minden napon, és úgy kövessen engem.
1: Az, tehát ő maga az ember akar Isten központjává válni. Volt el a római irodalom is példa, az uralkodók között is, nem? Isten
0: Jézus,
1: emelte magát
0: tovább. Jézus azt mondta, hogy jár, kövess engem. Gyere utánam. Csináld azt, amit én csinálok. János 13-ban van, hogy példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Sok-sok felhívás van. Azért tekintsetek rám, mert az Isten így uralkodik, így használja az ő lehetőségét, hatalmit, ahogy én. Aki engem látott, az látta az Atyát. Az Atya ugyanígy szólt volna, ugyanígy cselekedett volna, ha ő lett volna itt a helyemben. Szóval szemléljétek az Istennek a hatalmát, erejét, és uralkodjatok úgy, ahogy az Isten uralkodik. Ez egy nagyon-nagyon komoly felhívás a Bibliában. Ugye a Máté evangélium a 6. fejezetében, ugye a Máté 6 elején van a mi atyánk, és hogyan ér véget a fejezet, hogyan uralkodik az Isten. Tehát Máté evangélium a 6. fejezetének a végét is szeretném felolvasni. Bocsánat, a 7., nem a 6., a 7. fejezete, rosszul írtam ki, igen. Mégiscsak a 6., igen, bocsánat. Tehát János 6, 39-től olvasom, azt mondja, hogy ne álljatok ellene a gonosznak. Furcsán kezdődik ugye a tanács. Jézus hagyta magát ütni, verni, leköpni, arcába verjenek, tövis koszot húznak a fejébe, és hogy megfeszítsék. Azt mondja, hogy ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felül, fordíts fel a másik orszádat is. Aki törvénykezni akar veled, elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. És aki téged egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Azt mondja, hogy halljátok, hogy megmondatott régen, azt mondja, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Ez nem isteni mondás egyébként, de volt ilyen mondás. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Imádkozzatok azokért, akik háborogatnak, kergetnek titeket. hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai. Azt mondja, mert Isten ilyen. Aki felhozza az ő napját mind gonoszokra, mind jókra, esőt ad mind igaznak, mind hamisnak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? A vámszedők nem ugyanígy cselekszenek-e? Azt mondja, legyetek ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ebben minden benne van, de itt részletezi előtte, hogy ez mit is jelent. Ezért tanuljatok az Istenből, szemléljétek az Istent, és megtudjátok, hogy mikor éltek jól a rátok ruházott lehetőségekkel, hatalommal, erővel. Szemléljétek, hogy Isten, mert Istennél erősebb, hatalmasabb nincs. Ő tényleg a mindenható Isten, neki semmi lehetetlen nincs. És hogy él ezzel a lehetőségével? Önmagát megtagadja, önmagát megalázza, nem erővel, nem hatalommal, szeretettel, jóval próbálja meggyőzni még a gonoszt is. Mert tiéd az ország, azt mondja Jézus. A hatalom. Milyen az Isten országa és Isten országában mit jelent a hatalom? Nagyon sokan a történelem folyamán építették és építik jelenleg is az Isten országát itt a Földön. Bocsánat, Szent István királyunk is építette az Isten országát. Erővel és hatalommal. Tűzzel és vassal. És sok mindennel. Én azt gondolom, hogy az a fajta Isten országa és hatalom, ami fizikai erőszakot használ és alkalmaz, és politikai rendszerben gondolkozik és törvényeket hoz más emberek korlátozására, vagy éppen hitének, hite gyakorlására, tiltására, az nem az az ország és nem az a hatalom, amire Jézus példát mutatott. Amikor Pilátus ugye hatalmát is féltve egy kicsit rákérdezett Jézusra, hogy király vagy te csak ugyan? Tehát valóban ellenlábasom lennél, mert én gyakorlom a hatalmat. Jézus mit mondott neki? Azt mondja, hogy az én országom nem ebből a világból való. Ha az én országom e világból való lenne, az én katonáim vitézkednének értem. Ugyanaz, mint amit a Péternek mondott, hogy nem gondolod, hogy ide hívhatnék most 12 serganyjalnál többet? De ez nem az Isten, erejének a megnyilvánulása lenne, mert Isten nem erővel, nem hatalommal, szeretettel, meggyőzéssel, szent lelkével munkálkodik. Azt is mondta egy másik alkalommal, hogy Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Isten országa ti bennetek van. Azt mondja, Isten országa nem egy erőszak, hatalom, politikai rendszer, hanem Isten országa egy lelki valóság, ami az emberben ott belül valósulhat meg az Isten szent lelke által. Az Isten országa nem, Isten országában nincs fizikai kényszer, erődemonstráció. Az Isten országában szeretetteljes meggyőzés van. Azt mondja, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. És hát ugye nyilván a Biblia azt is mondja, hogy Isten országa eljön majd szemmel láthatóan is, mikor jön el. Péter levelében olvashatjuk, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. De ez itt, most a történelem jelen keretei között soha nem fog megvalósulni. Az csak az új földön, amikor újjá teremt mindent. És a történelemben mondom, mindig is és jelenleg is igen nagy erőkkel buzgulkodnak azon, hogy megvalósítsák az Isten országát. Sajnos nem olyan hatalommal, nem olyan uralkodási módszerekkel, mint amire erre Isten példát adott Jézus által, és a bibliai igéken keresztül. És tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mi az Isten dicsősége? Tiéd az ország, a hatalom. Ugye most erről beszéltünk, úgy foglalnám össze, hogy az Isten országa az egy lelki hatalom, egy lelki valóság, a szeretetnek az életrendje, ami ott belül egy ember szívében születhet meg. Az Isten országa nem egy erőszakszervezet eszközeit használó valami. Mi az ő dicsősége?
1: kérdést megtartani.
0: Igen.
1: A újjászületett ember, az azt jelenti, hogy új lélekkel rendelkezik, a régi a testi
0: elmúlik.
1: A régi a testi
0: elmúlik. Hétfőn fogom.
1: A régi a testi elmúlik, és akkor test és vér nem örökelt Isten országát, ami azt jelenti, hogy az Isten országában olyan földi teremény, mint most vagyunk, abban a formában nem is létezik, fog létezni. Ez így van.
0: Test és vér nem örökölheti Isten országát, így van. Tehát
1: aki... Itt Isten azt érte, alatt, hogy ez a mostani testünk nem örökli, vagy pedig ő fog adni újat.
0: Hát a Biblia elős egyértelműen beszél, hogy tehát egyrészt Nikodémusnak elég egyértelműen jelenti ki, hogy aki újonnan nem születik, aki lélektől nem születik, nem mehet be az Isten országába. Ugye ez egyértelmű kijelentés. Másrészt meg az 1 Korintus 15-ben le van írva, hogy szükséges, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözzék, és ugye érzéki, tehát megromlott emberi természet helyett, ugye isteni, azt mondja, hogy hogy is mondja, hogy mennyei testet kapjon. Tehát test, tehát fizikai valóság, de azt mondja, mégis minőségileg más, mint ez a miénk. Én úgy gondolom, hogy Jézus, amikor feltámadt, ő olyan testben támadt föl, mint amiben a Isten országában vannak.
1: De tapintható, és
0: de tapintható volt, így van, evett.
1: Nem olyan, hogy fogokoztat, akkor ápegye kezem rajta. Vagy így ilyen...
0: Hát azt viszont olvassuk, hogy egyszer csak megjelent a bezárt ajtó
1: keresztül.
0: Tehát...
1: Az, de ez őre vonatkozott, nem az.
0: Ezt nem tudom. Ezt nem tudom. Én azt tudom, hogy mi Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Az előbb olvastam, a Biblia legelején van, Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Ez az én számomra azt jelenti, hogy
1: Ádám is az ember a bűnösekig bírt ezzel a természetre,
0: az ember,
1: keresztül ment volna egy
0: ajtón? Az ember pszichoszomatikus lény, azt szokták mondani. Tehát magyarul nem csak fizikai felépítésünk van, és nem csak lelkületünk van, belső gondolkodásunk, hanem a kettő együtt. És én ezt gondolom, hogy Isten képére és hasonlatossága ezt is jelenti. Hogy Isten személy, egy valaki, akinek én úgy gondolom van fizikai megnyilvánulása is, mint ahogy a feltámadott és Isten országában lakó embereknek is lesz fizikai kiterjedése, megnyilvánulása. Én így gondolom. De minőségileg más, mint amivel most rendelkezünk. Én eddigi tudásomat így raktam össze. Tehát, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön. Tehát ott tartottunk, hogy beszéltünk az Isten hatalmáról, erejéről, hogyan használja, mire mutatott példát. Mi az Isten dicsősége? Milyen az Isten dicsősége? Ezt is említi, most tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mi az Isten dicsősége?
2: Az ő
0: országa,
2: az ő jelenleg.
0: Az ő... Igen, tehát az Isten dicsősége igazából nem más, mint az ő erkölcsi lénye, az ő jelleme. Ugye a klasszikus példa erre a Mózes könyve, a Mózes második könyvében a 33.-34. fejezet, csak szóban említem, ahol Mózesnek az a kérés, hogy Uram, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És a magyar fordításban nem igazán jön ki, de az eredetiben meg lehet nézni, hogy Isten nem ugyanazzal a szóval válaszol, mint amit Mózes kért. Tehát Mózes azt mondta, hogy mutasd meg nekem a te kábódodat. Kábód. Kábód azt jelenti Héberben, hogy hatalom, nagyság. Szóval mutasd meg nekem a lényednek az igazi nagyságát. Ugye ez volt Mózesnek a kérdés, hogy miben áll a te igazi hatalmad? Mutasd meg nekem a dicsőséged. Ez volt ez a kábód. Isten úgy válasz, hogy megmutatom neked az én kól tóbomat. Ez két szó. Kól tób. Azt jelenti minden jóság. Tehát azt mondta, kérde, Mózes kérdés, hogy mutasd meg nekem a dicsőséget, miben áll a te nagyságod, a te hatalmadnak a lényege, miben áll? És Isten azt mondta, hogy megmutatom neked minden jóságomat. És ugye, miről beszél? Arról beszél, hogy az Úr irgalmas, kegyelmes. Azt mondja, hogy el is olvasom ezt a Bibliából. Azt mondja, meg akarod ismerni az Isten igazi nagyságát, dicsőségét? Azt mondja, nevén kiáltotta az Urat, az Úr elvonult előtte, és kiáltott, az Úr irgalmas, kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Irgalmas marad ezer éziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. A bűnös szó dőlbetűvel van, ki kell hagyni egyébként. Miben mutatkozik meg az Isten igazi nagysága? Megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Mindenkinek megbocsát mindent, de nem hagyja büntetlenül. Ez miről szól? Mindenkinek megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Ez a mondat miről szól?
1: Hát akkor mégiscsak lesz rossz
0: válasz. Miről szól ez a mondat? Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Így szemlélhető az Isten igazi nagysága. Miről szól ez a mondat? Azt mondja, Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Én úgy gondolom, ez a mondat a keresztről szól, a Golgotáról. Isten a bűnt megbünteti, de nem a bűnösökön, hanem önmagán. Aztán bűn büntetlenül nem maradhat. De nekünk megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnt nem hagyja büntetlenül.
1: Én meg úgy hittem, aztán, hogy akkor, hát csak végül is, amit elkövetek, azért kapok az orromban.
0: Jézus ugyanúgy ezzel azonosítja, amikor élete utolsó hetében felmegy Jeruzsálembe, ott van a templomban, és jönnek, hogy a görögök látni akarnak téged, gyere már ki, mert a görögök nem mehettek be a templomnak a részébe. És amikor azt meghallja Jézus, mit mond? Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Mert hogyha a gabona mag el nem hal, akkor csak egy maga marad. Ha pedig meg elhal, akkor ugye, itt miről beszél Jézus? Azt mondja, na eljött az idő, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Itt az ideje a kereszt áldozatnak, hogy bemutassam az Isten igazi lényét és jóságát. Ugyanaz, mint amit Mózesnek bemutatott. Mutasd meg nekem ott egy dicsőségedet. Megmutatom minden jóságomat. Én olyan Isten vagyok, hogy mindenkinek megbocsátok mindent, de a bűnt nem hagyom büntetlenül. Mert magamra veszem, és meghalok azért, hogy ti élhessetek. Én ebben van az én dicsőségem, itt van az én minden jóságom.
1: Tehát a mi büntetésünket a fiú is elterel, a kereszten.
0: Én úgy gondolom, hogy nem élhetnénk, akik itt vagyunk, nem élhetnénk, ha az Isten nem halt volna meg a mi bűneinkért a kereszten. Mert nekünk megbocsátott mindez idáig hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyta büntetlenül, mert a kereszten Jézus ezeket lefizette. Itt van az Isten dicsősége, itt van az Isten jelleme. Itt az Isten minden jósága.
2: Tehát Istennek vannak törvényei, igen, az parancsolat, de nem csak az parancsolat van, hanem olyan természeti törvények, amelyek vonatkoznak az én életemre, mondjuk a táplálkozás területén, és én tudom, hogy mi a végén az. És ha én védek a végén törvényei ellen, annak a következményeket, és aztán nem például, ha sokat kezdem, akkor
0: igen, ez teljesen igaz, de úgy gondolom, hogy ez már egy másik kategória. Tehát a Biblia arról is beszél, hogy Isten, mint jó szülő, neveli az ő gyermekeit. Neveli. A nevelés az miről szól? A nevelés arról szól, hogy én nem csak simogatom, puszilgatom, becézgetem Bencét is, hanem ha arra van szükség, akkor bizony használatban van a pakanál. Én nem büntetem őt, mert nem haragszom rá, én nevelem. Azért mondom, hogy ez más kategória, mint a büntetés. A büntetés az más kategória, és megint más a nevelés. A fenyítés, azt mondja, ha megbüntetném, azt mondja, Isten bűnei szerint cselekedne velük, azt mondja, hogy meg kéne ölnie, abban a pillanatban megölnék, meg kell, hogy ő jöjjön. De a fenyítés, a nevelés az más, és ahogy a zsidókhoz itt levél mondja, hogy hát amit a szülő, a mi testi apáink is fenyítettek, és becsültük őket, mert tudjuk, hogy azért fenyített, mert jót akart nekem. És hogy Isten mennyivel inkább az Isten azt mondja, és a fenyítés jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, de utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik által gyakoroltatnak. Tehát én ezt ebbe a kategóriába sorolnám, hogy igen, a bűneinknek vannak következményei, mert minden következményt nem veszel, de azt mondja, nem kell meghalnunk egyenlőre a bűneinkért. Itt van a kereszt áldozatnak jelentősége. Az egy másik, hogy ha minden bűnünket következmények nélkül hagyná, akkor soha nem tanulnánk és nem vonnánk le semmiből a tanulságot, és egyre rosszabbak és rosszabbak lennénk. De ezért enged meg mindig következményt. Igen, hogyha telefalom magam este kolbásszal, burkával, valamivel, akkor égni fog a gyomrom, nem fog tudni aludni, meg mit tenni lehet a soha, azt mondja, hogy ennek, ez helytelen, ez bűn, ennek következménye van. Tehát ez egy másik kategória, nevelés. Mert Isten, mint jó szülő, neveli is a gyereket. Én így látom legalábbis. És persze, hogy nem mindegy, hogy mit csinálunk, mert a törvényszegésnek vannak következménye, mindig vannak következményei. De az, hogy élhetünk, az egy más kategória. Jelenlegi életünk, azt mondja, hogy Isten ingyen kegyelmi ajándéka. Én semmit nem tettem azért, hogy én élhessek. Én semmit nem tettem. Isten ingyen adja nekem. Az egy másik dolog, hogyha nem becsülöm meg ezt az életet, visszaélek vele, olyanná válok, mint az özönvizelőti emberek, azt mondja, akkor visszaveszi tőlem örökre az élet lehetőségét. Az ő szeretete tehetetlenné válik. Nem becsülöm meg, nem tanulom meg azt, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget, azt mondja, hogy is mondja, szentül is igazán éljünk egy jelen való világban. Tehát azt mondja, hogy jó esetben tanít minket az Isten szeretete, kegyelme, jelleme, Krisztus példája. Jó esetben. Ha nem tanít, akkor azt mondja, hogy az élet kegyelmét előbb-utóbb vissza kell, hogy vegye tőlünk, és megsemmisülünk. De ha tanulunk tőle, szemléljük az ő jóságát, azt mondja, akkor az isteni képmást, a krisztusi képmást ő maga munkálja bennünk. Summa summarum, visszatérve a mi atyánkhoz, amikor esetleg imádkozzuk a mi atyánkot, akkor gondoljunk mindezekre a bibliai ígékre, gondolatokra, amiket itt most felhoztunk. Ne csak egy forma ima legyen a mi atyánk, én azt kívánom, hanem tényleg gondoljuk végig mindazt, ami tartalommal a Szentírás megtölti ezt a pár mondatot. És Jézus valóban megint csak megismétel, nem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok így szó szerint, és egymás után 20-szor, meg minden nap, ez teljesen kiüresedik, és semmit nem fog jelenteni nekünk. Én azt mondom, hogy időnként igenis, hogy lehet imádkozni, de azt mondja, hogy szépen lassan végig gondolva azt, hogy mit imád, mit jelent az, hogy mi atyánk. Mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te nemed. Az, hogy jöjjön el a te országod, az, hogy legyen meg a te akaratod. Mit jelent a mi mindennapi kenyerünk. Mit jelent a bűnbocsánat. Mit jelent az, hogy Isten nem visz minket kísértésbe, de megszabadít minket a bennünk lévő gonosztól, mert Istennek van hatalma, ereje, országa, az ő dicsősége abban van, hogy bennünk kimunkálja a krisztusi jellemet. Mindannyiunkban kimunkálhatja az isteni hatalmat, az Isten országát, az Isten jellemét. És ehhez sokkal nagyobb erő és hatalom kell, mint egy vihart lecsendesíteni, egy Vöröstengert ketté választani. Mert a vihar nem áll ellent, a Vöröstenger nem áll ellent. A világosság nem ellen. Azt mondja, hogy csendesedj el. Azt mondja, annak nincs önálló akarat, hogy azt mondja, hogy én mást akarok. Az embernek sajnos van. Velünk emberekkel, Istennek sokkal nehezebb dolga van. Ha használna fizikai erőszakot, akkor könnyen menne, de Isten nem használ. Ő a meggyőzés erejével munkálkodik, és mi a legtöbbször ellenállunk. Velünk nagyon-nagyon nehéz dolga van Istennek. De ha nem állunk ellen, az ő lelkének hatalma és ereje, kimunkálja bennünk az Isten országát. És azt kívánom, hogy ez tényleg valósulhasson is meg, akár a mi atyánk imádság segítségével is, amikor tényleg végig gondoljuk, hogy mi mindent jelenthet ez a pár sor.

Mindenkit szeretettel köszöntök, és körünkben újra szeretettel köszöntöm Nyár István előadó művészt. Kedves hallgatók, a mai témának ez a címe, kicsit rejtélyes cím, ha valaki esetleg Jeremiás próféta könyvét nem ismeri, hogy Jeremiás vagy Hanániás. Magyarul a ma este során arról lesz szó, hogy mi a különbség az igaz prófétaság és a hamis prófétaság között. A kiinduló pontunk azért Jeremiás könyve, mert hamis proféták ugyan mindig voltak, majd át is tekintjük egy nagy vonalakban a névsorukat, Bálámtól fogva egészen a végső idők hamis profétáig, de Jeremiás könyve nagyszerű alkalmat ad arra, hogy egy kicsit belehelyezkedjünk, nem az akkori állapotba, hanem a mai állapotba. Mert Jeremiás könyve egy hatalmas pillanatkép profécia, amely a végső időkről is szól. Ugye Jeremiás könyvének kettős jelentése van. Egyrészt szól az időszámításunk előtti 7.-6. század Izraeléről, amikor a babiloniaiak körbefogták a déli országrészt, meghódították háromszor is Jeruzsálemet. Többször is beszéltünk már erről, 605-ben vették be először a zsidók fővárosát, 597-ben másodszor és 586-ban harmadszor. De Jeremiás könyve nem csak ennek az országrésznek, a 7.-6. századi Júdának szólt, hanem úgy szoktuk mondani, hogy ez az egész könyv egy pillanatkép profécia a történelem legvégéről, ezért található nagyon sok ilyen kijelentés a proféta könyvében, hogy majd az utolsó időkben értitek meg a szavak értelmét, vagy a végső időkben értitek meg a látomás értelmét. Hogy azért teljesen ismeretlen ne legyen előttünk, hogy mikor következett be ez a Jeremiás-Hanániás összetűzés, az igazi prófétának és a hamis prófétának az összetűzése. Röviden felolvasnám Jeremiás próféta könyve 28. fejezet első versétől a leírást, ami egész plasztikusan elénk állítja, hogy itt miről is volt szó. A babiloniaiak meghódították már Jeruzsálemet, de nem véletlenül került sor még két ostromra, tehát összesen három ostroma volt a fővárosnak, mert a zsidók próbáltak szövetséget találni Egyiptomban, próbáltak a nagy babiloni birodalom ellen szövetkezni, de ez nem sikerült, és ezért újabb és újabb deportálások vették a kezdetüket, és vitték el a zsidó népet a 70 éves babiloni fogságba. Ezt a babiloni fogságot Isten már Ézsaiás próféta által megjövendölte, de a pontos idejét csak Jeremiásnak mondta el. Jeremiás könyve 25. fejezetében olvashatjuk először a Bibliában, hogy ez a fogság 70 éves lesz. Amikor Jeremiás ezt bejelentette a népnek, nem csak egy ilyen bejelentés volt ez, hanem egy jelképes cselekedetet is végre kellett hajtania, fajármot kellett vennie magára, és fajárommal végig vonulni Jeruzsálem utcáin, hogy érzékeltesse az emberekkel, hogy a járom elkerülhetetlen, tehát a fogság elkerülhetetlen. Ami még elkerülhető az az, hogy ne legyen olyan súlyos, ezért volt fajárom a prófétának a nyakán. Amikor megjelent a hamis próféta, Hanániás, összetörte, levette Jeremiás nyakáról ezt a fajármot, összetörte, mondva, hogy ebből nem lesz semmi, két év múlva vissza fognak térni a deportált csapatok, tehát a rokonaink is, vagy két év múlva, mondta Hanániás. Jeremiás viszont ezt közölte ezzel a hamis prófétával, hogy ha letörted a fajármot, akkor most a népnek fel kell venni a vasjármot, és Jeremiás valóban vasjármot vett magára, és ezzel szemléltette, hogy a fogság sokkal súlyosabb lesz ebben az esetben, hogy a nép, a vezetők a hamis prófétákra hallgattak és elvetették Isten üzenetét. Tehát Jeremiás könyve 28. fejezetében mindezt így olvashatjuk. És abban az esztendőben Sedékiás Júda királya uralkodásának kezdetén, a 4. esztendőben, az 5. hónapban, mondta nékem Hanániás, az úrnak fia, a próféta,

0: Gibeonból való volt, az úrnak házában a papok és az egész nép szemei előtt mondván. Ezt mondja a seregek ura Izrael istene mondván, eltöröm a babiloni királynak jármát. Teljes két esztendő múlva visszahozom-e helyre az úr házának mindamaz edényeit, melyet elvitt innen Nabukodonozor, a babiloni király, és bevitt Babilonba. És Jékóniást, Jojákimnak, a Júda királyának fiát, és mindam a júdabeli foglyokat, akiket elvittek Babilonba, visszahozom én a helyre, azt mondja az Úr, mert eltöröm a babiloni király jármát. Tehát ezt mondja Hanániás, a hamis proféta. Akkor mondta Jeremiás proféta Hanániás profétának a papok és az egész nép szemeje előtt, amely ott állt az Úrnak házában. Mondta pedig Jeremiás proféta, úgy legyen, úgy cselekedjék az Úr, teljesítse az Úr a te beszédeidet, amelyekkel profétáltad, hogy az Úr házának edényei és a foglyok is mind visszahozatnak Babilonból a helyre. Mindazonáltal hallcsak-e beszédet, melyet én szólok néked és az egész népnek. A proféták, akik előttem és előtted elejétől fogva voltak, sok ország ellen és nagy királyságok ellen hadról, veszedelemről és dokhaláról profétáltak. Amely proféta a békességről profétál, mikor beteljesedik a proféta beszéde, akkor ismertetik meg a proféta, hogy az Úr küldöttei azt valóban. És vette Hanániás proféta a jármot a Jeremiás proféta nyakáról, és széttörte azt. És szólt Hanániás az egész nép előtt mondván, ezt mondja az Úr, így töröm le Nabukodonozornak, a babiloni királynak jármát két esztendői idő múlva minden nemzet nyakáról, és elment Jeremiás próféta a maga útjára. És szólt az Úr Jeremiásnak, miután letörte Hanániás próféta Jeremiás próféta nyakáról a jármot mondván, menj el és beszélj Hanániással mondván, ezeket mondja az Úr, a fajármot eltörted, de csináltál helyére vasjármokat. Mert ezt mondja a seregek ura Izrael istene, vasjármot vetettem minden nemzetek nyakára, hogy szolgáljanak Nabukodonozornak, a babiloni királynak, és szolgálnak néki, sőt a mezei állatokat is néki adom. És mondta Jeremiás próféta Hanániás prófétának, hall csak Hanániás, nem az Úr küldött téged, és te hazugsággal biztatod e népet. Kedves hallgatók, innen vettük tehát a címet, Jeremiás vagy Hanániás, és felvetődik a kérdés, hogy hogy lehet felismerni azt, hogy igaz proféta beszél, vagy hamis proféta beszél. Ugye ez egy kérdezett helyzet volt. A zsidók országát már megszállta egy nagy birodalom, és nyilvánvaló egy megszállás alól egy nép minél előbb fel akar szabadulni. Jeremiás azt az üzenetet közölt, hogy nem lesz felszabadulás. Ha nem fogadják meg Isten tanácsait továbbra sem, akkor ez a fogság, ez egy hosszú 70 éves fogság lesz. Hanániás azt mondta, hogy 2 éves fogság lesz, óriási a különbség a két időköz között. Nem tudom, hogyha nekünk ilyesmit mondanának, mi először kinek hinnénk. Azt gondolom, hogy nagy tömegekre csak úgy lehet hatni, hogyha valami kedvezőt mondunk a fülüknek, nem a gondolkodásuknak, a fülüknek. Az biztos, hogy Hanániásra hallgatott a nép, mert 2 évi fogság, ez sokkal kényelmesebb, kellemesebb dolog, mint arról hallani, hogy 2 emberöltő fog eltelni, és csak azután jönnek vissza a foglyok majd Babilon földjéről. És Hanániásnak a fellépése rendkívül imponáló volt, és Jeremiás háttérbe szorult, a környező fejezetekből tudjuk, hogy a proféták el is fogták, meg is akarták ölni, ciszternába vetették, megvesszőzték nyilvánosan, tehát egy olyan sok sor szégyenteljes dolgot tettek vele, amit valóban kevés profétával tettek meg az Ószövetség idején. Tehát újra felvetném a kérdést, hogy lehet az igazi és a hamis profétákat megkülönböztetni. Ez a Bibliának egyik legnagyobb kérdése, és a Bibliának a válasza is a rendelkezésünkre állnak, úgyhogy nem csak a régmúltban tudunk eligazodni, hogy íme Jeremiás volt az igaz proféta, aki az Isten szavát szólt, a Hanániás pedig, hogyan is mondta Jeremiás, hogy hazugsággal biztatod a népet. Máskor így mondta, hogy a te szíved kívánságait szólod. Tehát nem csak a régmúltban lehet eldönteni, hogy kik voltak az igaz proféták, hanem a mai korban is nagyon világosan szét lehet választani, hogy mi az, amit Isten üzen az embernek és az emberiségnek, És mi az, amivel közönségesen becsapják az embereket, áltatják az embereket? Általában ez a recept, hogy embereknek békességet hirdetni, embereknek valami jót mondani, vagy biztatót a jövő felől, ez mindig bejön, mert nyilván az ember jövőre irányult lény, az ember a gyermekeiért, az unokáiért is él, szeretne egy biztató jövőt látni. Ha valaki biztató jövővel jön elő, hát az biztos, hogy eleve elfogadásra jobban találhat, mint ha valaki azt mondja, hogy kérem, a világ helyzete csak súlyosbodik. Itt egyre nehezebbek lesznek a dolgok. És ezért lesznek nehezebbek a dolgok. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen proféciát az emberek nem csak, hogy nem akarnak elfogadni, de tulajdonképpen sokszor meg se akarnak hallgatni. Ezért szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az igazi és hamis prófétasság között a Biblia négy alaptételben különbséget tesz. Ezt a négy megkülönböztető jegyet egy kis könyvben össze is foglaltuk ennek a könyvnek az inspirációról szóló fejezetében, hiszen tulajdonképpen az igazi prófétasság, hamis prófétasság kérdése, ez ugyanaz a kérdés, mint a Biblia és minden más vallásnak a kérdése. Miről lehet látni azt, hogy a Biblia igaz, amit a Biblia mond a jövőről, az biztos, hogy beteljesedik, és amit mások mondanak magukat prófétának, vagy vallásos embereknek, vagy szervezeteknek valló emberek és intézmények, az pedig nem igaz. Ebben a kis könyvben összefoglaltuk azt a négy szempontot, ami alapján mindig el lehet dönteni, ha megjelenik valamilyen üzenet, hogy az most Isten küldte azt az üzenetet, vagy sem. Ennek a négy pontnak a legfontosabb igehelyét itt felírtam a táblára. Az első dolog, ami egy teljesen biztos vízválasztót jelez az igazi és hamis prófétasság között, Mózes 5. könyve 18. fejezetében olvasható a 21. és 22. versekben. Ezek így hangoznak. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, amelyet nem mondott az Úr? Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott, elbizakodottságból mondotta azt a próféta, ne félj attól. Szeretném ebből az igehelyből a következőket kiemelni. Azt olvassuk itt Mózes 5. könyve 18. fejezetében, hogy tulajdonképpen a történelemben mindenki Isten nevében fog jönni. Olyan nem lesz, hogy valaki azt mondja, hogy a saját nevében hirdet valamit. Aki nagy befolyásra akar szert tenni, mindig felhasználja az Isten nevét. Isten nevében jöttem. Hanániás is azt mondja, hogy ezt mondta az Úr. Tehát azért még, mert valaki Isten nevét a szájára veszi, és Isten nevében beszél, ezért egy Biblia olvasó keresztény ember, hogy úgy mondjam, nem fog hasra vágódni, ami sokszor bekövetkezik, nagyon sokszor hallom emberektől, de hát ő is Isten nevében szól, ő is Krisztus nevében gyógyít, és hasonló más kijelentések. Erre ez az ige felhívja a figyelmet, ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, melyet nem mondott az Úr, ha a próféta az Úr nevében szól. Tehát a proféták az Úr nevében fognak szólni, a hamis proféták is. Ezután azt mondja ez a mózesi kijelentés, hogy arról lehet majd felismerni, hogy valaki hamis prófét, hogy amit mond, az nem fog beteljesedni. Ugye ez jelen esetben, hogy 2 évet mondott a fogságból való hazatérésre, hát várni kellett 2 évet, és mindenki láthatta, hogy ez nem teljesedett be. Ha valaki elolvassa Jeremiás könyvét, vagy ha már elolvasta, hadd tegyen fel azoknak a kérdést, miután letelt a 2 év, az emberek levonták a tanúságot, hogy Hanániás hamis próféta volt? Ez a legmegdöbbentőbb ebben a dologban, hogy az emberiség emlékezete, a tömegek emlékezete az még 2 évre sem terjed ki. A legszörnyűbb leírása ezzel kapcsolatban a Vöröstengeri átkelés, amely után 3 hónappal már elfelejtették Istennek a csodáját. Tehát az a megdöbbentő, hogy jött egy hamis próféta, mondott valamit, hogy 2 év múlva visszajön a nép. A 2 év letelt, nem jött vissza a nép, újabb ostrom, újabb deportálás, és így tovább, és 70 éves lett a fogság. És ezt Jeremiás unos, untalan az emberek tudomására hozta, de senki nem hitt Jeremiásnak. Mindenki Hanániásnak hitt akkor is, amikor már a szemük előtt lezajlódott minden. Ez figyelmeztessen bennünket arra, hogy egyszerűen a tömegeknek a véleménye sem az események előtt De ugyanúgy az események után is nem megbízható. Egyszerűen az ember tömegek azt akarják látni az életben és a történelemben, amit ők szeretnének látni. Nem az, ami a valóságban megtörténik. De Isten gondoskodott erről, hogy előre figyelmeztetést adjon, ez a harmadik kifejezés, hogy nem az Úr szólott, elbizakodottságból mondotta azt a próféta, és ne félj attól. Tehát a hamis prófétai beszédet nagyon könnyen le lehet leplezni azzal, hogy nem teljesedik be az a prófécia, ez viszont odafigyelést kíván, ez viszont a dolgoknak a végigkövetését kívánja, ez bizonyos gondolkodást és szembesítést kíván. Sajnos ezt az emberek kevésszer teszik meg. A második dolog, amit világosan mond a Szentírás, az Ézsaiás könyve 8. fejezet 20. verse. Ez így szól, hogy a tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok, mert akik nem így szólnak, azoknak nem lesz hajnaluk, helyesbített fordításban mondom. A tanításra, a törvényre, eredetiben ugye a Tórára, az Isten kijelentésére, a Mózesi 5 könyvre hallgassatok, mert akik nem ekként szólnak, azoknak nem lesz hajnaluk. Tehát nem lehet igaz az a kijelentés, bárki mondja is, amely a legkisebb mértékben ellentétes a Szentírással. Tehát ha valaki bármilyen kijelentést tesz, akár ma, a holnapra, holnap utánra vonatkozólag, vagy az emberi életünk megjobbulására vonatkozólag, de valamiben a legkisebb dologban nem egyezik meg a Bibliával, ez biztos, hogy a hamis prófétaságnak a kétségbe vonhatatlan jele. Persze, ehhez meg ismerni kell a Bibliát. Hát aki nem ismeri a Bibliát, az mindig azt mondja, hogy hát ez is beszélt valami igazat, az is beszélt valami igazat, olyan igaz, amit állított az a másik ember. Hát kérem szépen, olyan hamisság nem volt, és nem is lesz a történelemben, amiben ne lenne benne ennyi és ennyi adag igazság. Egy nagyon megszívlelendő kijelentés, amit olvashatunk az egyik könyvben, így hangzik, a gonoszságnak és a csalásnak a nagy fejedelme Sátán mindig pontosan tudja, hogy a hazugságaihoz mennyi igazságot kell hozzákeverni, hogy azzal a kis igazsággal a nagy hazugságait is elfogadhatóvá tudja tenni. Ez mindig így lesz. Tehát a hamisság a világban az nem teljes sötét, szurok, fekete, a hamisság a világban mindig meg van tűzdelve, meg van spékelve bizonyos igaz kijelentésekkel, és éppen ez növeli a megtévesztő erejét. Ez ellen csak egy fegyverünk lehet, ha ismerjük az igazságnak a mértékét. Ha most ugye Párizsba elmegyünk, és ott kezünkbe vesszük az egy métert, mert hát ugye a nagy nemzetgyűlés 200 valahány évvel ezelőtt azt mondta erre a távra, erre a hosszra, hogy ez egy méter, akkor ha a kezünkben van a mérték, akkor az egy méter 10 centi is lelepleződik, hogy az nem egy méter, meg a 99 centi is lelepleződik, hogy ez nem egy méter. De hát, ha nincs kezünkben a mérték, akkor még a 99 centit hajlamosak lehetnénk egy méternek látni. Hát honnan látna az ember olyan pontosan a maga felfogásából, a maga értelméből. A harmadik kijelentés, János első levele, 4. fejezet, 2. és 3. versében található, amelyben azt mondja az apostol, hogy arról lehet megismerni, hogy mit mond az Isten lelke, hogy mi származik az Istentől. Hogyha valaki Jézus testben megjelent Krisztusnak mondja, ez az Istentől van. De ha valaki Jézus nem mondja testben megjelent Krisztusnak, nem az Istentől van, hanem ez az Antikrisztus lelke, amely a világra jő, sőt, itt van már. Tehát tulajdonképpen a harmadik mérték az, hogy Jézus Krisztus felől hogyan gondolkozunk. A Biblia nem pusztán igazságok gyűjteménye, hanem egy igaz lénynek a példája. Isten nem tételeket mondott az emberiségnek csupán, nem igazságokat, hanem egy igaz lényben megtestesítette Isten, hogy hogyan kell élni. A döntő dolog, hogy Krisztus felől hogyan gondolkozunk. Ha valaki Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, ami annyit jelent a Biblia szóhasználatában, hogy ha valaki látja azt a Bibliából, hogy Jézus valóban felöltötte az emberi természetet, valóban úgy küzdött a rosszal szemben, mint mi, mert ugyanolyan rossz öröksége volt, mint nekünk. Ez az igazi evangélium, Jézus testben megjelent Krisztus, gyenge emberi természetben megjelent megváltó Krisztus. Ha valaki látja, hogy Krisztusnak hogyan kellett küzdeni, és ebből veszi a példát, hogy mi nekünk is hogyan kell küzdeni az életben az erkölcsi győzelmekért, ez a tiszta evangélium, ez a prófétai beszéd, ez Isten hangja. De ha valakiknek beszélnek Jézusról sok kegyes dolgot, nagyon szép, mézes-mázos beszédet, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő győzelmét úgy vívta ki, hogy tulajdonképpen nagy előnye volt hozzánk képest, mert hát ember volt, de nem örökölte az emberi gyengeségeket, neki könnyű volt küzdeni, könnyű volt győzni, nem is hibázhatott, ő nem is tudott volna elesni. És nagyon szépen becsomagolják az emberek, hozzá még felvesznek szép ruhákat is, és nagyon fülbemászóan mondják az embereknek, ez biztos, hogy a hamis prófétai beszéd, mert Jézus nem mondja testben megjelent Krisztusnak. Az antikrisztus beszéd, a hamis prófétai beszéd. A negyedik dolog, amit maga Jézus rejtett el a hegyi beszédben, Máté evangélium a 7. fejezet 15. és 20. versében található, amely felszólítja az embert, hogy ne csak a próféták üzeneteit vizsgáljuk meg, hanem vizsgáljuk meg ezeknek az embereknek az életét, hiszen nem a beszédükért fog Isten majd embereket az örök életre elvezetni, hanem az igaz életükért. Olyan elképzelhetetlen, hogy valaki igaz próféta, de az élete nyilvánvalóan megsérti az isteni törvényeket. Szóval az, hogy vizet prédikálni és bort inni, ez lehet, hogy megtörtént sokszor a történelemben, de ez nem az Istentől jött beszéd volt. Az Istentől jött beszéd mögött egy hiteles emberi fedezet áll. Hadd olvassam fel Jézusnak a kijelentését. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjáról fügét? Eképpen minden jófa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jófa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Most valaki felteszi a kérdést, na, hogyan lehet egy emberi életutat megvizsgálni? Hát mi messze vagyunk, hallunk bizonyos dolgokat, az újságokban megjelenik, távközési eszközök megmutatják nekünk, van szépnek, igaznak tűnnek. Hát én nem tudok elmenni Amerikába, hogy most a Soros ottani, nem a Soros, hanem a most ottani fellépő prófétát én megnézzem, hogy most hányadik luxus jachtját veszi és hányadik palotáját építi, mert ugye ez pár év után ki szokott derülni. Ugye, nagyon érdekes, ha az ember megnéz néhány ilyen filmet, hogy az emberek azután sem hiszik el azt, hogy hamis próféta volt. Tehát bemutatják, hogy kérem, ezt a több milliárd dolláros épületet építette. Kérem, bebizonyosodik, hogy nem tudom, utca nőkhöz járt, stb. Stb. Szinte fél évenként lehet egy-egy ilyen lelepezést hallani. Az emberek akkor sem hiszik, mert hát olyan szépen beszélt. Annyi embert megkönnyeztetett, olyan gyönyörű ígéreteket mondott. Hát a Biblia ezt a négy szempontot állítja elénk, mondván, hogy azért figyeljünk oda, hogy ha valaki igaz dolgokat mond, arról nem derülhet ki egy vagy két év múlva az, hogy tulajdonképpen közben, miközben igaz dolgokat mondott, teljesen romlott és festett életet élt volna. Akkor azok nem igaz dolgok, illetve ha nem tudtuk volna lelepezni az első három eszköz segítségével, akkor itt van a negyedik eszköz, amivel le lehet leplezni. Tehát ezzel tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy lehet-e különbséget tenni az igaz és hamis prófétaság között. A Biblia szerint lehet. A Biblia szerint az az ember, aki gondolkodik és aki utána jár a dolgoknak, mindig különbséget fog tudni tenni, nem csak a saját életében a jó és rossz között, hanem hogy úgy mondjam, a nagy társadalmi folyamatokban is nem fog bedőlni hol erre, hol arra, mert megvan a segédeszköze a Szentírás segítségében, hogy ne kövessen hamis dolgokat. Természetesen a hamisság millióféle, természetesen a hamisság hívő igaz embereket is megkörnyékezhetett. Pál apostol azt mondja a Galata levél 3. fejezet 1. versében, hogy ó, balgatag galáciabeliek, kicsoda igézett meg titeket. Szóval döbbenetes dolog, hogy ebben a világban a becsapásnak és a megigézésnek óriási helye van. Nem tudom, hogy eltetszettek ezen gondolkodni, hogy ez mitől van, és hogy lehet embertömegeket szinte elbolondítani és megigézni. Hát én gondolkoztam ezen, és úgy gondoltam, hogy talán ott lehet a gyökerét megragadni, hogy mi emberek végül is arra vagyunk teremtve, hogy megismerjünk dolgokat, és a megismerés által fejlődjünk tudásban is, erkölcsben is. Tehát az ember, úgy mondjam, megismerésre teremtett lény, tehát a híreknek nagyon nagy szerepük van az életben. Na már most, hogyha előáll egy olyan világ, és különösképp a mi világunk nagyon ilyen világol, a híreknek, az információknak óriási a szerepük. És embereket ezzel nagyon lehet befolyásolni. Két dologgal, a hírrel és az embereknek a döntésre való késztetésével, akkor természetesen a gonosz szinte megszállja ezt a területet, és az embereknek olyan híreket, olyan információkat ad, amelyek bizonyos egyoldalúsággal mutatják be az életet és a világot, és az embereket arra kívánják nagyon gyorsan rávenni, hogy döntsenek ezek mellett, amikre őket megtanították, vagy amiket a tudomásukra hoztak. A Biblia azt tanítja, hogy az ember az életben miközben megismer, miközben tudást keres, aközben mértéket is keressen. Az ismeret és a tudás mérték nélkül, tehát hogy viszonyítás nélkül semmit nem ér. Ezért adta Isten a Szentírást is, a Bibliát is, mert viszonyítanunk kell a dolgokat. Először nagyon sok minden látszik igaznak, nagyon sok minden hír, ismeret, információ. De hogyha egy kicsit várunk, és viszonyítunk, hogy más mit mond, vagy talán az Isten mit mond, ha egyáltalán ilyen eszünkbe jut, hogy hát az Istennek mi a véleménye erről a kérdésről, sajnos egy nagyon kevés embernek jut az eszébe. Az emberek olyan természetesnek veszik, hogy vannak nagy emberek, van tudomány, van kultúra, amit ott mondanak, az biztos, hogy igaz, vagy legalábbis nagy mértékben igaz. Nagyon kevés ember teszi fel a kérdést, hogy ezt mondják az emberek. Ezt mondja a tudomány, ezt mondja X tekintély, de vajon az Isten mit mond? Jézus Krisztus erre hívta fel a figyelmet Máté evangélium a 24. fejezetében. Tulajdonképpen ez a Máté 24. fejezete egy refrénre épül fel. Jézus ebben a fejezetben beszélt a mi világunkról is, ez az úgynevezett nagy apokaliptikus beszéd, és ez az egy refrén, ami mindig visszajön, hogy vigyázzatok, hogy be ne csapjanak, meg ne tévesszenek, el ne ámítsanak titeket. Mert sokan jönnek az én nevemben, hamis proféták, hamis Krisztusok. Sőt, Jézus azt mondta, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy itt van a Krisztus, vagy ott van, a szobában van, vagy a mezőn van. Nyílt ráutalás például a spiritizmusra, a szobában van, megidézhetők a magasabb szellemek, és odahozható a túlvilág a szobába. Ugye, tehát Jézus világosan mondta, hogy sokan jönnek majd, akik azt mondják, hogy a szobában van, vagy kint a mezőn van, ne higgyetek nekik. Ezért teljesen természetes a következő kérdésünk, hogy a Biblia szerint a mai kornak megállapíthatók a nagy hamis profétái, vagy profétai mozgalmai, vagy intézményei. Azért tétovázom egy kicsit a megfogalmazásban, mert a Bibliából kiderül, hogy régen voltak hamis proféták. Mondjuk amikor Izrael népe jött elfoglalni Palesztinát, és a moábiták és midiániták védekezni akartak a zsidókkal szemben, de hát látták, hogy nincs védelem, akkor elküldtek egy több száz kilométeres útra egy delegációt, egy küldöttséget, hogy egy kevés arannyal és ezüsttel fizesse le Bálámot, ugye a mezopotámiai prófétát, ugye nem tudom mutatni a térképen, ő innen messze élt Mezopotámiában, és például Bálámot le tudták kenyerezni. Pénzzel meg tudták venni a lelkét. Bálám a Bibliának a legelső hamis prófétái közé tartozik, de hát ez egy valaki. Mózes 4. könyve 20. fejezetétől olvashatunk róla a 31. fejezetig, tehát ez egy valaki. Aztán tovább olvassuk a Bibliát, azt látjuk, hogy a bírák korában már minthogyha több önjelölt próféta lett volna, már szinte közösségbe, csoportokba is tömörültek. Aztán azt látjuk már a 9.-8. században időszámításunk előtt, hogy amikor az északi király Akháb egy szerencsétlen házasságot köt egy szidoni pogány királylánnyal, Jézabellel, akkor a Jézabel hoz az országba 850 hamis prófétát és papot. Tehát ekkor már intézmény lesz a hamis prófétaság. Megjegyzem, hogy egy hamis próféta is óriási zavart tud támasztani, nem? Mert hogyha egy csepp mérget teszünk egy hektoliter vízbe, az egy csepp méreg is az egészet megmérgezi. De amikor 850 hamis próféta végzi a dolgát, akkor az embernek a lélegzete eláll, hogy mi fog itt történni ebben az országban. Aztán amikor tovább olvassuk a Bibliát, már jövünk a 7.-6. századra, és látjuk, hogy csak úgy rajzzanak a hamis próféták. Ugye a királyok is, hogyha meg akarnak valakit hallgatni, nem az igaz prófétákat hívják elő, jöjjenek a hamis próféták, mert ők mindig azt mondják, amit hallani akarunk. Tehát azért tétováztam egy kicsit a megfogalmazásban, hogy hamis próféta vagy prófétai mozgalom, intézmény, ez volt a múltban is, de vajon lesz majd a korunkban is, vagy a jövőben is még inkább? Azt kell, hogy erre mondjam, hogy a Bibliának van egy rendkívüli könyve, ez a Jelenések könyve. A Jelenések könyvéből két részletet szeretnék ismertetni. Az egyik részlet közli a Jelenések könyve 2. fejezet 20.-22. versében, hogy a kereszténység történelme során is óriási hamis prófétai mozgalmak voltak. Intézményesült a hamis prófétaság. Ezt jelzi a Jelenések könyve 2. fejezete. A 16. fejezete pedig a mikorunkra vetíti előre ezt a dolgot, és rávilágít arra a három nagy hamis prófétai intézményre, ami a mikorunkban létezik, és amit ha valaki nem ismer föl, végzetes lehet a számára. Olvasom először a Jelenések könyve 2. fejezetében az úgynevezett Tiatíra beli Jézustól Tiatírának küldött levélből a következő pár mondatot, Jelenések 2. fejezet 20.-21. versét. De van valami kevés panaszom ellened, mondja Jézus, mert megengeded amaz asszonynak Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, de nem tért meg. Íme én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodtak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. Ugye előbb hivatkoztam arra, hogy Izrael történetében volt egy olyan időszak, amikor egyszerűen betelepítették az országba a hamis prófétákat. Erre más nem tudok mondani. Tehát az Akháb felesége Jézabel, szidoni királylány, behozott 850 hamis prófétát az országba, hogy tegye tönkre a zsidó népet. Ezt az ókori eseményt felhasználva, erre visszautalva mondja Jelenések könyvében Jézus Krisztus, hogy ez be fog következni a történelemben, és a tiatírai levélről itt már külön előadás hangzott el több ízben is, ugye ebben a teremben. Azonosítottuk a középkorral ennek a levélnek az időtartamát. A középkorban tulajdonképpen mi történt? Az, hogy a kereszténység örve alatt egy sor pogány szokást és hagyományt és tanítást behoztak a kereszténységbe, és Jézusnak ez a panasza a középkori kereszténység ellen, sőt, a középkorban élt igaz keresztényeknek is ez a panasza, hogy miért engeditek meg, hogy egykor hamis proféták özönölték el az országot, és tették tönkre az emberek gondolkodását, mégis a legdrágább, kedves hallgatók, az emberek gondolkodása. Ha emberek gondolkodását tönkreteszik, az olyan felmérhetetlen kár, amihez hasonló kárt nem lehet mondani. Persze ezt aktuális politikai hatalmak soha nem veszik semmiben, mert azok már csak azt könyvelik el kárnak, amikor összedől egy épület, vagy egy híd, vagy nem tudom én, mint a legnagyobb kár az életben, amikor emberek gondolkodását tönkretezik. Ez kifejezhetetlen kár. És Jézus azt mondja, hogy miért engedték meg a középkorban azok az igaz keresztények, akik ha maroknyian is, de léteztek, miért engedték meg, hogy ez a Jézabel behozza a hamis prófétai beszédet, és arra késztesse az embereket, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból legyenek. Mit jelent ez a két kifejezés? Ugye a paráznaság a Bibliában nem csak testi paráznaságot jelent, hanem az idegen eszmékkel, az Istentől idegen, az élet igazi törvényeitől idegen eszmékkel való szövetséget is jelenti. Miért engedte meg a középkori kereszténység, hogy hamis felfogásokat csempészenek bele, és az embereket bálványozásra szoktassák rá. Miért engedte ezt meg? Ugye, és azt mondja Jézus, hogy adok neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, de előre megmondom, hogy nem tér meg. És állami világi hatalmat is betegágyba fogok vetni, és tulajdonképpen a hosszú-hosszú középkornak a döbbenetes összeroppanását jövendőlít meg Jézus, hogy a középkorban a betegágyba vetett két hatalom, ugye a középkori egyház és a középkori feudális állam, ami aztán szépen lassan a 16.-tól a 18. századig kimúlt, ennek köszönhette a kimulását, hogy egy teljesen alaptalan és életellenes eszmékkel próbálták az emberiséget kormányozni. Szerencsére vége lett ennek a középkornak, de ez egy óriás, egy nagyon nagy hosszú időt foglalta magának. És ahogy volt a kereszténység történelmében ilyen nagyon hosszú időre terjedő hamis prófétaság időszaka, ugyanúgy a történelem vége felé haladva, Jelenések könyve 16. fejezete három nagy, de most már nem azt mondom, hogy három nagy szemét, hanem azt mondom, hogy három nagy irányzatot, három nagy intézményt, három nagy intézményesített hamis prófétaságot, tehát ez a legjobb kifejezés. A hamis prófétaság intézményesített lesz a történelem végén, ezeket jelöli meg. Nagyon fontos ez az igevers, Jelenések könyve 16. fejezet 13. és 14. versében azt olvashatjuk, hogy János apostol, amikor látja a hét csapás kitöltetését, a hatodik csapásnál a következőt veszi észre, ez látomásban így jelenik meg előtte. És láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Figyeljük meg, hogy mi utal arra, hogy ez egy hamis prófétai mozgalom lesz, ugyanaz, amit Jézus mondott a Máté 24 szerint, hogy itt nagyon nagy tömegével lépnek fel a történelem színpadán a hamis próféták. Azt mondja, hogy ezek ördögi lelkek, jeleket tesznek, elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz. Tehát, hogy úgy mondjam, nem csak a vallási életet akarják befolyásolni, hanem az állami életet is, a polgári életet is. Tehát az egész társadalomra kivetik a hálójukat. És kik csinálják ezt? Mit látott János apostol? Hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából jön ki három tisztátalan lélek, békákhoz hasonló undorító lélek. Tehát a tanításaikban van valami nagyon undorító, de mégis milyen megdöbbent, hogy az emberek hisznek nekik. Tehát mielőtt rátérnék ennek a három, hamis prófétai intézménynek a részletezésére, hallgassunk meg egy 30-as évek elejéről való verset, amelynek szerzője Babits Mihály, tudjuk jól, hogy nagyon sok prófétával küzdött, és nem csak Jónásról írt ő elbeszélő költeményt, hanem Jeremiásról is, a mai este három Jeremiás vers fog felhangozni. És ebben a Jeremiás versben olyan különös élességgel mutatja be Babits, hogy a világot hogy manipulálják. Ugye a versben állandóan visszatér ez a kifejezés, hogy hozza postámat a posta. Jönnek a hírek. De a hírek sokszor csak divatok, vagy megfoghatatlan események, ellenőrizhetetlen események. Hozza postámat a posta, és én úgy ülök fenn a dombtetőn, mint Jeremiás. Ugye tudjuk jól, hogy Babits nyáridőre, de volt, amikor máskor is kiszokott költözni Esztergomba, ahol kis nyaralót vett, és onnan figyelte a világ dolgait, és ez életkép is, ahogy ott ül az előhegyen, az esztergomi előhegyen, és jönnek a hírek, ő egyre betegebb, ugye tudjuk, hogy a betegség akkor már nagyon leteperni készül, az élete utolsó 10 éve folytonos küzdelem a gégerákkal szemben, és nézi a világot, hogy kavarog, ahogy zajlik a világ, és ő egyre kevésbé érti ezt a világot. Egyre kevésbé érti, hogy az emberek a maguk őrültségében mit akarnak csinálni. Erről nagyon sok verse van Babitsnak, legfőképp a Mind különös hírmondó című versében, egy nagyon nagy versben örökítette ezt meg, hogy egy gondolkodó ember, egy szellemi ember egyre kevésbé érti, hogy mi történik a világon, egy költő, egy érzékeny ember azt látja, hogy az összes eszménye megcsúfolását hozza az élet, fegyverkeznek a hatalmak, öldösik egymást, újra elosztják a világot, újra manipulálják a hírekkel a tömegeket. Szóval újra és újra visszatér ez a refrénszerű kijelentés, hozza a postámat a posta, de én már a jelent is csak múltnak tudom látni, kisiklik a kezemből a történelem, nem tudok úrrá lenni az eseményeken, ezért a vers címe, hogy holt proféta a hegyen. Mint hogyha a mostani költő, egy érzékeny és igényesen gondolkozó költő, mintha meghalna ebben a világban. Ráismerhetünk két nagy magyar költőerődre, az egyik Berzsenyi, akinek az utolsó versében ott van az a kijelentés, hogy a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekben. Szóval ez Berzsenyi mondja ki először a napóleoni háborúk idején, amikor az egész európai történelem először kezd ugye ilyen fékeveszett iramot venni, mint amit ma is látunk, tehát kb. 200 éve indultak el ezek a folyamatok, hogy Berzsenyi mondja ki először, hogy olyan a történelem, mint egy hideg víz. És a hattyú még a hattyú dalát, tehát a halála előtti szép dalát se tudja elénekelni. A szent poézis, néma hattyú, hallgat örökre hideg vizekben. Aztán egy másik magyar költőelőd is felsejlik, Babicsnak mind a kettő nagy inspirátora volt, Arany János, akinek egyik legutolsó rövid versében olvashatjuk, hogy egy ilyen végső kifakadásként a vers végén ez úgy kibudjan aranyból, hogy egyedül a társaságban, ezerek közt egyedül. Ugye a társaság akkor annyit jelentett, hogy társadalom. Egyedül a társaságban, ezerek közt egyedül. Szóval a költő egyedül marad, nem érti, hogy a világon mifelé mennek a dolgok, mintha azt mondaná Berzsenyi is, Arany is, Babics is, dehogy vagyunk mi proféták, a romantikában meghirdették, hogy a költők a proféták, ugye a szegény Petőfi hogy hitt ebben, hogy majd a költők vezetik az új Kánaán felé az emberiséget, mint régen Mózes az ígéret földje felé a zsidó népet, dehogy vagyunk mi proféták, mi megkövülve nézzük, hogy ez a világ merre halad. Babits Mihály, holt proféta a hegyen. Nyájas magasságban csüng a dombtetőn a ház, de én mordan ülök benne, mint Jerémiás. Hozza postámat a posta. Újság és levél, mintha mind olyanról szólna, aki rég nem él. Hol a sok netán és hátha? Meghalt a jelem, s ami hír fülembe ér, mind csak történelem. Elsüllyedt a világ, és nem maradt élve más, dombon ülsz fejet csóvál a mord Jerémiás. Eltűntek és elsüllyedtek, s talán így a jobb. Még itt voltak, kínzó volt, hogy egyedül vagyok. Hozza postámat a posta, mennyi hír, divat. Engem nem visznek magukkal, föl nem oldanak. Mindegy, a világ süllyed, vagy én lettem halott. Akként élek, mint akik már változatlanok. S mordan nézem, hogy köröttem a vak élet hal, mint egy holt proféta, kit már senki úgy se hall. Mint a nyílt szemű halottak, kiket régidőn barbár törzsük künn hagyott a nyájas dombtetőn, hozza postámat a posta, mennyi rossz madár. Bejó, hogy csőrük csapása, egy cseppet se vár.
1: Mm-hmm.
0: Babicsnak egyik tanítványa volt Rába György, akinek a verse mindjárt felhangzik, egy talányos vers, ugyancsak Jeremiás a címe. Ő írja a Babicsról szóló monográfiájában, amely 1983-ban Babics 100. születésnapjára jelent meg, hogy Babicsnak ezt a versét az váltotta ki, hogy az akkori vallás és közoktatási miniszter, egy híres miniszter, meg az egyik legnagyobb vallás és közoktatási miniszter volt a német származású Klebelsberg Kuno, a magyar parlamentben beszédre emelkedett föl a 30-as évek elején, pedig még nem is készült háborúra az ország, de a következőt mondta Klebelsberg: az országnak koppányok és nem Jeremiások kellenek. Az országnak koppányok és nem Jeremiások kellenek. A mi Jeremiásaink semmit sem mondtak meg előre, de siránkozni még Jeremiásnál is jobban tudnak. Na hát ez megmaradt Babicsban, és a verset tulajdonképpen ez a miniszteri beszédnek ez a része váltotta ki, hogy mi az, hogy egy országnak koppányok és nem Jeremiások kellenek. Mondom, intézményesített a bűnösség a világunkban, intézményesített a hamis prófétaság, mert hát egy államgépezet és egy miniszteriális gépezet is ezt mondja, hogy nem jó az, ha Jeremiás hangján szólanak az emberek, vagy bizonyos emberek arról, hogy ez nem fog jóra vezetni. Rába György is megírta a maga Jeremiás versét, kicsit talányos, de tessenek jól figyelni.
1: Nem én vagyok, mint a földút, mit katonacsizmák tapostak keményre. Nem én vagyok, mint tengerész a rakpartról a vízre visszanézve. Nem én vagyok, mint virágos tegnapi fogadalma zsákos agynak. Nem én vagyok, mint őrszem, kit az állásban végül magára hagynak. Nem én vagyok, mint fonográfok bölénye már csak formájáért csodájá. Nem én vagyok. Ez a mindennapos őrjárat is. Mi végre?
0: És ez a vers azt mondta el, hogy soha nem hallgatnak az igaz profétákra. És az igaz profétákat is elkaphatja sokszor a félsz, vagy a kétkedés, mint ha valaki elolvassa Jeremiás könyvét. Jeremiás is hányszor mondta az életében, hogy bárcsak változnék a fejem vízzé, vagy kútforrássá. Bár csak én semmisülnék meg, ne a népem, hát én egyedül vagyok itt, meg egy egész több milliós nép megy tönkre, nem hisznek az igazságnak. Nappal a délre mennek, és éjjel a hidegre vetik ki őket. Előre megmondom, hogy mi lesz ennek a vége, amikor egy nagyhatalommal csinálják a maguk sötét politikai üzelmeit, hogy egy nagyhatalommal húzzanak kesztyűt. Tehát tulajdonképpen az igaz proféták is nagyon sokszor belerendültek abba, hogy az embereknek minden kell, csak a józanság nem kell, az értelmesség nem kell. Rába György ebben a versében ezt nagyon mélyen kifejezte. Még hátra van egy magyar költő, de majd őről a később, aki innen folytatja majd a fonalat, hogy tudnélik, azért a 20. században is sok mindent megmondtak, még a költők is, akik igazán nem nevezhetők már prófétáknak, nem is akarják magukat annak nevezni, de sok mindent megmondtak, ami most a szemünk előtt teljesedik, a harmadik költő majd I. és Gyula lesz. Mi ez a három intézményesített hamis prófétaság? Azt mondja itt Jelenések könyve 16. fejezetében a 13. vers, hogy láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni a békákhoz hasonlókat. Ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, stb. Három hamis profétai intézményt jelöl meg itt a Szentírás. Az elsőt ezzel a szóval, láttam a sárkány szájából kijönni ezeket az undorító békákhoz hasonló lelkeket. A Bibliában a sárkány vagy óriás kígyó mindig sátánnak a jelképe. azonosítása a jelenések könyve 12. fejezetében található. Ugye akkor szó szerint azonosítja így a Szentírás, hogy a sárkány pedig, aki neveztetik ördögnek és sátánnak. De hát ez egy ősi jelkép, ehhez nincs mit hozzátennünk. Mit is mond ez a kijelentés? Azt mondja, hogy a történelem végén közvetlenül az ördögtől származó jelek és csodák fogják elborítani a földkerekségünket, amelyekre az emberek viszont úgy tekintenek, mint Istentől való jelekre. Óriási tömegeket befolyásolnak ezek a jelek, és ezek valójában az ördögtől származnak, de mivel hogy az embereknek nincs mértékük, ezért az emberek úgy gondolják, hogy minden csoda Istentől származik. Lényegileg ma is sajnos ez a tömeg vélemény, még Magyarországon is, tehát az úgynevezett keresztény Európában, hogy ami csoda létezik, az mind Istentől származik, mert csak Isten tud csodát tenni. A Biblia szerint sátán is tud csodát tenni, nem is akármilyeneket. A Biblia maga is egy nem akármilyen csodával kezdődik, hogy sátán például médiumot használ, egy állatot használ médiumnak, egy kígyón keresztül szólal meg, olyan fondorlatosan szól oda Évához, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Szóval annyira pontosan látja, hogy hol lehet megközelíteni az embert, ezzel a sátáni ámítással és becsapással kezdődik a mi világtörténelmünk. Az Ószövetség felvonultatja, hogy Egyiptom bölcsei is milyen csodákat tesznek ott, a botjukat eldobják, az övék is kígyóvá változik, nem csak a Mózesé és az Ároné. Aztán továbbolvassuk a Bibliát, Sámuel könyvében láthatjuk, hogy már egy spiritista szeánsznak is a tanúi lehetünk, hogy jön fel Sámuel prófétának megidézett alakja, hogy fehér lepelben a földről. Szóval egy szóval a történelem végén, mondja a Szentírás, hatalmas nagy mozgalom indul, amely sok irányú, sok ágú mozgalom lesz, de közvetlenül a sárkánytól kapja az erejét, a sárkány szájából jönnek ki ezek a mozgalmak. Hát talán, ha 10 vagy 20 évvel ezelőtt került volna sor erre az előadásra, akkor még nehéz lett volna nevet adni ezeknek a mozgalmaknak. Most már ezek a mozgalmak maguk adnak maguknak nevet. Ugye egy derék katolikus lelkész 7 évvel ezelőtt jelentette meg először ezt a könyvet New Age címmel, aztán utána a New Age keresztény szemmel újra bővült és bővült ez a könyv, most már nem tudom, 4.-5. kiadásánál tart. Szóval, hogy új világkorszak, új korszak. Ezt hirdeti nagyon sok mozgalom, hogy az emberiség új korszakába lépett, hogy milyen alapon? Hát csillagászati alapon. Asztrológiai alapon, mert hát ez egy új időszak, bizonyos évezredenként változnak ugye a csillagövek, és új időszak kezdődik az emberiség életében. Jön a 2000. év, és az ezzel kapcsolatos fantáziálások is nagy lobbot fognak vetni. Körülbelül egy 15 évvel ezelőtt indult ez a fejlett nyugati országokból, ahol persze pénz is volt ezeknek az irányzatoknak a szétküldésére, Angliából, főleg az Egyesült Államokból, mindaz a sok irányzat, aminek a veleje egy, hogy olyan csodákat ígér a személyes életben, az emberiség életében, tehát a földgolyón, sőt a földgolyón kívüli régiókban is, tehát a világegyetemben is, amelyek egy bizonyos fajta egyetemességre törekedve valóban bizonyítani akarják, hogy ez most egy új világkorszak lesz, ez az embernek a felszabadulása, az erőknek a felszabadulása lesz, amire az ember eddig nem is gondolt, most mindez be fog teljesedni. Ismerjük ezeknek az irányzatait is, azért ajánlom ezt a könyvet, mert magyar nyelven valóban részletesebb, alaposabb összefoglalás mind a mai napig még nincsen. Amit ír Gál Péter, a szerző a New Age különböző kiadásaiban, az nagyobb rész 80-90%-ban valóban megbízható is, tehát alaposan utána járt ezeknek a dolgoknak. Én a magam részéről egy kicsit egyszerűsítettem volna ezeknek a leírását, például azt mondtam volna, hogy három alapvető New Age irányzat van a mai korban. Az egyik arra hivatkozik, hogy magában az emberben vannak, főleg az emberi agyban vannak olyan felszabadításra váró erők, amelyek megváltoztatják az életet. Ilyen irányzat az agykontroll például, ilyen irányzatok a keletről bejött transzcendentális meditáció és egyéb más keleti vallásokkal megfűszerezett világmegváltó eszmék, amelyek arra biztatják az embert, hogy kapcsoljon ki és lépjen ki önmagából, és kívülről nézze az életét, és olyan hihetetlen képességek birtokába jut, és energiák szabadulnak fel, hogy egészen meg fog változni az élete. A második csoportba sorolnám azokat az eszméket, amelyek nem annyira az aggyal manipulálnak, hanem az egész emberi szervezettel, ugye a bioenergetikai irányzatok, amelyek azt mondják, hogy az emberben hatalmas nagy energiák vannak, az emberben magában van a megoldás, ezeket kell felszabadítani. Mondom se kell, hogy mindegyik önmegváltási irányzat, tehát egyik sem ugyan zászlajára tűzi Krisztust és beszél Istenről, de ha egy kicsit utána járunk, akkor lelepleződik egy-két lépés után a dolog, hogy a döntő adó az, hogy benned ember megvannak a lehetőségek. Neked kell arra rájönni, hogy mivé lehetsz. És a harmadik irányzatnak mondanám azokat, amelyek a kozmikus energiákkal, az UFO jelenségekkel, a radiesteziológiával és egyéb más dolgokkal foglalkoznak, amelyek különböző spekulációkkal és történelmi visszatekintésekkel igyekeznek meggyőzni az embereket, hogy tulajdonképpen ezekkel az energiákkal és erőkkel kell kapcsolatba kerülnünk. Egy szó mint száz, a hármat le is szűkíthetnénk egy valamire, mert a múlt század 50-es éveinek elején megszülető spiritizmus lényegileg mindent magába foglalt. Mondhatnám úgy is, hogy ezek a spiritizmus 20. század végi adaptációi. Erről már nagyon nagy irodalom van, bár a spiritizmusról nem sok jó könyvet vagy füzetet jelentettek meg, van néhány kiadvány. Ezeknek a kereszténységbe való bejöveteléről is van néhány kiadvány, főleg Magyarországon az evangéliumi kiadónak a Lothar Gassmann New Age és a Wolfgang Bühnének a harmadik hullám című könyvére gondolok. Már több kiadvány van azzal kapcsolatban, hogy mindezt a zenével hogyan akarják a fiatalokba beleplántálni. Baumernek a Csak a lelkedet akarjuk és Liebynek a rockzenéről írott rövid művére utalnék. Magyarországon az említett Gál Péteren kívül a Református Egyházban Erdély Judit orvos ír erről könyveket. Mondom, hogy a könyvek az első sütése, az első kijelentése egy mai ébredező keresztény világnak, nem mindenben föltétlenül megbízhatóak, de minden esetre a jelenségre fölhívják a figyelmet. Hogy emögött aztán hogy állott a pénzvilág, a maffia, a szabadkönyvesség, hát erről már a régi rendszerben is 1985-ös könyv van a kezemben, a P2 Páholy titkai, és egyéb más könyvek is felhívják a figyelmet. Ha valaki valóban megrendítőt akar olvasni a spiritizmus térhódításáról és egy spiritizmusban élt ember gyötrelmeiről, Roger Morneau-nak a Játék a tűzzel című könyvét tudom ajánlani, annál is inkább, mert ezt mi is tudjuk adni, tehát ebből itt is van, a többi könyvet csak felmutatni tudtam. Tehát ez a könyv bemutatja azt, hogy hogyan próbálják beépíteni elsősorban értelmiségi rétegeket, akik másokra is tudnak hatni, ez ugyanolyan láncreakció szerint megy, mint az ügynöki rendszer, hogyan építik be a spiritista közösségekbe az embereket, tehát Roger Morneau Játék a tűzzel. Nemrég jelent meg az evangéliumi kiadó gondozásában a Dave Hunt és McHown-nak a Kereszténység félrevezetése című könyve, amelyben arról értekeznek a szerzők, hogy a kereszténységet hogyan akarják átitatni ezekkel a spiritista és spirituális irányzatokkal. Egyébként erről a legkiválóbb könyv ez a bizonyos harmadik hullám, amelynek azért ez a címe, mert a szerző azt bizonyítja, hogy a század eleje óta folyik a keresztény gondolkodásnak és a keresztény gyülekezetek aláaknázásának a stratégiája. A század elején elindított pünkösdi mozgalmakkal, a század közepén elindított nagy spiritualista mozgalmakkal, és jelen pillanatban is, főleg nyugati országokban folyó, de már ide is átcsapó ünneplő gyülekezetek mozgalmával, amelyek azt tűzték ki célul, hogy az Isten tisztelet az zene, zene, zene, és ének, és érzelem, és földobottság kell, hogy legyen. Nem akarok ebbe belemenni, csupán jelzem azt, hogy a Biblia itt megérint egy dolgot, azt mondja, hogy emögött mind személyesen a nagy ellenség Sátán van, aki semmilyen eszköztől nem riad vissza, hogy megmutassa, hogy az embereket hogyan lehet, hogy mondjam, az Isten nevében, meg a megváltódásuk nevében, meg a megjobbulásuk ígéretével félrevezetni. Melyik a másik intézményesített hamis prófétaság? Láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából. A másodikra ezt mondja, a fenevad szájából. Ez már egy egészen más jellegű dolog, mint a sárkány. A fenevadról olvashatjuk Dániel könyve 7.

olyan politikai, egyházi intézményekkel, amelyek esetenként jobban tudják leplezni, hogy ki áll mögöttük. Egy alapvető könyvre hadd hívjam fel a figyelmüket, 1994-ben Amerikában jelent meg, aztán azután egy-két évvel Magyarországon is, Dave Huntnak a két kötetes műve, a Fenevadon ülő asszony. Ezt sokáig itt is árusítottuk, aztán most kifogyó félben van, talán már nincs is, talán ez az egyik utolsó példány, amit a kezembe tartok. A Fenevadon ülő asszony megírásának az apropóját az adta ennek az amerikai protestáns szerzőnek, tehát Dave Huntnak, hogy 1994-ben az Egyesült Államokban szövetséget kötött a katolikus egyház bizonyos protestáns egyházakkal, mondván, hogy az ellentéteket el kell simítani, és ne a keresztények egymás között torzsalkodjanak, hanem az ateista tömegeket kell elérni, és az elvallástalanodott Amerikát kell erkölcsileg megreformálni. Hát nem tudom, hogy ez egy mondat, bár összetett mondat volt, de ez hogyan hat önökre? Hogyha valaki bejelenti, hogy most ne legyen vita a kereszténység egyes egyházai között, hanem érjük el a szekularizált tömegeket, az elvallástalanodott, erkölcsileg az alapjukat vesztett embereket, nagyon kedvesen hangzik a fülnek, nem? Kedvesen hangzik az is, hogy ne veszekedjenek a keresztény felekezetek, mert hát veszekedtek már éppen eleget eddig a történelemben. Meg az is kedvesen hangzik, hogy tulajdonképpen a világ a tönk szélére sodródott, és az elvallástalanodott tömegeknek az elérése és a megváltoztatása ez nagyon dicsőséges cél lehet. Ez biztos, hogy első hallásra mindenkit levesz a lábáról. Dave Hunt azért írta meg ezt a súlyos könyvét, két kötet, mert Amerikában is nagyon sokakat levett a lábukról. Úgy beszéltek már erről az eseményről, mint egy új reformációról, mint a régi egyház szakadás kijavításáról, és Dave Hunt arról ír ebben a könyvben, protestánsoknak címezi ezt a könyvet, hogy tudjátok, hogy kivel egyeztetek ki? Tudjátok, hogy kivel akartok szövetséget kötni? Hát egy olyan intézménnyel, amely leplezetlenül bejelenti az igényét a világhatalomra, leplezetlenül hirdeti, hogy Krisztus megváltotta a világot, visszaváltotta a világot a bűnből, és rám bízta a képviseletét, tehát én vagyok a világ ura, hiszen Jézus engem bízott meg, hogy a helytartója legyek. Tudjátok, hogy kivel akartok kiegyezni? És ezután a történelmet segítségül híva végigmegy az elmúlt 2000 év történelmén, és rámutat arra, hogy ma Amerikában a protestánsok kivel egyeztek ki? Milyen hatalommal egyeztek ki? Ez a hatalom, amely a történelem színpadán több mint 1600-1700 éve ott van, amit a Biblia rendkívül egyszerűen Fenevadnak nevez, egy olyan egyházi hatalom, amely Krisztus helyébe kívánva lépni, ugyanazokat a jogokat követeli magának, ami az Istené és ami a Krisztusé. A Biblia nem csak Fenevadnak nevezi, mert több jelkép is van erről a hatalomról, hanem ugyanabban a Dániel könyve 9. fejezetében pusztító utálatosságnak is nevezi, ami először nagyon szépnek tűnik, de a később, amikor egy ember elfogadja az eszmét, akkor tulajdonképpen rombol és pusztít. Vagy a Biblia még nevezi egy harmadik jelképpel a veszedelem fiának is. Ennek a hatalomnak három jelképe van: Fenevad, pusztító utálatosság, és a veszedelem fia. A veszedelem fia elnevezés kétszer szerepel a Bibliában, először János evangélium a 17. fejezet 12. versében, Júdásra alkalmazva, tehát arra, hogy valaki Krisztus tanítványai közül lesz az áruló, de megy a veszedelemre, ez Jézus főpapi imája. A másodszor pedig a második Tesszalonikai levél második fejezetében, amikor Pál apostol arról szól, hogy eljön majd egy hatalom, aki a Krisztus helyébe ül, aki megváltoztatja a Krisztus tiszteletét és az Isten tiszteleteket is, maga ül be az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. És erről a hatalomról mondja itt Pál apostol, hogy addig nem jön el a vég, addig nem jön el Krisztus második eljövetele, amíg meg nem jelenik a bűn embere, döbbenetes kifejezés, bűn.

0: bűnembere, antropos anómiás, a bűn embere, magának a bűnnek az embere, a veszedelemnek a fia, itt idézi vissza a Júdásra való hivatkozást, aki mindezt teszi, hogy maga ül be az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Tehát tulajdonképpen a Jelenések könyve 16. fejezete arról hívja fel a figyelmet, hogy egy nagyon régi egyházi és politikai hatalom soha nem látott reneszánszának leszünk tanúi, aki az egész föld kerekségre nézve szétárasztja a befolyását, és akinek, hogy a szájából ugyanolyan félelmetes, békákhoz hasonló lelkek jönnek ki, az csak azok fogják látni, akik ismerik azt, hogy ki az Isten, hogy mi az Isten mértéke, és ki a valódi Jézus Krisztus. Mások nem. Az egész föld kerekségét elhiteti. Csodálva követik a fenevadat, olvassuk Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében. Tehát egy óriási tömegbázisra tesz szert ez a hatalom, ennek a hatalomnak, tehát a fenevadnak, a hamis prófétának, a fenevadnak, a pusztító utálatosságnak és a veszedelem fiának az azonosítását maga Jézus Krisztus végezte el Máté 24. fejezet 15. versében, amikor arra utalt, hogy amikor Jeruzsálemet körülveszi majd ezt a hatalom, akkor lehet azonosítani, hogy kiről van szó. Jeruzsálemet Jézus után egy nemzedékkel egy hatalom vett körül, hogy lerombolja, és ez Róma volt. Róma jelképe a Bibliában a fenevad, a pusztító utálatosság és a veszedelem fia, az a júdási egyház, amely egykor maga is a keresztény közösségek között volt, de hatalmat kívánva, hatalmi ambícióit szabadjára engedve, tulajdonképpen a kereszténység legfőbb ellensége lett, de mindez keresztény mezben. Tehát itt van a félelmetes és a megfoghatatlan. De talán ennél van még egy félelmetesebb dolog. A harmadik intézményesített hamis prófétai hatalom, a sárkány szájából jött elő, a fenevad szájából, és most a harmadikra azt mondja, a hamis próféta szájából. Ezt nem lehet megrendültség nélkül olvasni, hiszen a hamis próféta itt azt feltételezi, hogy ez a harmadik intézményesített hamis prófétaság, ez egykor igaz próféta volt. Ez egykor ugyanolyan volt, mint az előbb említett Bálám. Bálám az Isten prófétája volt. Pénzért, befolyásért eladta a lelkét. Hát hol találunk a kereszténység történelmében egy olyan hatalomra, amely amikor megszületett, mint szellemi mozgalom, igaz volt, profétikus erő kísérte az útját, de utána eltorzult. Ugye a kereszténységnek a két nagy tömbjét azonosítja itt a Szentírás, az előző tömbre, Rómára hivatkozott a fenevad, a hamis próféta pedig hivatkozik a másik tömbre, amely egyszer jól kezdte a pályafutását, a 16. században megreformálni akarta a kereszténységet, de nagyon igaza van ennek a szerzőnek, Dave Huntnak, amikor azt mondja, a protestantizmus annyira eltorzult, hogy manapság rosszabb Rómánál. Hogy mi a protestantizmus eltorzulásának a fő oka, azt egy mondatban be tudom önöknek mutatni, Ellen Gould White Nagy küzdelem, vagy más kiadásban, amit itt is lehet kapni, Korszakok nyomában című könyvéből, amelyben a következő mondatot olvashatjuk a mai protestantizmusról. Mivel a protestáns egyházak a világ kegyeit keresik, a hamis szeretet elvakítja szemüket. Azt tartják, hogy helyes minden gonoszságban jót látni. Ennek az lesz az elkerülhetetlen következménye, hogy végül minden jót gonosznak fognak látni. Még egyszer olvasom. Mivel a protestáns egyházak a világ kegyeit keresik, és a hamis szeretet elvakítja szemüket, azt tartják, hogy helyes minden gonoszságban a jót látni. Egy jellegzetes modern protestáns felfogás, ne élezzük ki az elvi különbségeket, eszmei különbségeket, keresztény felekezetek között, ne élezzük ki. Azt keressük, ami összeköt bennünket, ami mindenhol helyes és jó, azt keressük, tehát minden gonoszságban jót akarnak látni. Ha valaki a gonoszságban jót akar látni, ennek az lesz az elkerülhetetlen következménye, hogy végül minden jót gonosznak fognak látni. Ez a hamis prófétasságnak a veleje. Jeremiás idejében is így volt. Ugye Jeremiás idejében is az volt, hogy nem akarták meglátni Jeremiás szavában az Isten kérlelését és kegyelmi hívását, és azt látták, hogy a hamis proféták is mondanak azért jó dolgokat. Ha valaki a rossz dolgokban mindig a jót keresi, és hadd tegyem még egyszer hozzá, bár elmondtam az előadásnál, de még egyszer hadd mondjam, minden rossz dologban lehet jót találni. Szeretném azt a közkeletű tévedést eloszlatni, hogy a világon a rossz dolgokban mindenki csak rosszat akar találni. Nem, a világon az igazi rossz dolgok tele vannak jó momentumokkal és kijelentésekkel. De aki az alapjába véve rossz dolgokban jót akar látni, az elveszíti az érzékét arra, hogy a tiszta jóban meglássa a jót, a jó ellenségévé lesz neki. Erre így mondja, ezt mondja Ézsaiás próféta, hogy vannak, akik a rosszat jónak és a jót rossznak látják. Tulajdonképpen ez a protestantizmusnak a nagy tévedése. A nagy egyezkedésben, a nagy vallási ellentétek elsimításában hozzászoktak ahhoz, hogy a rosszban a jót keressenek. És aki ezt keresi a rosszban, és mondom, lehet találni, Róma történelmében is vannak nagyon szép és jó dolgok. Senki nem mondja azt, hogy a római pápaság történelme az elejétől végéig csupa szenny és mocsok. Hát a legnagyobb része az. De hát vannak benne nagyon szívverítő, nagyon értékes dolgok. És hogyha valaki ezeket lebecsüli, nem jár helyes úton. Ugye még egyszer mondom, az ördög mindennél tudja, hogy mennyit keverjen bele a rossz dolgokba. És ha valaki a rossz dolgokban mindig a jót keresi, előbb-utóbb elveszíti az érzékét, hogy a jó dologban valóban a jót lássa meg, gyanús lesz neki a tiszta jó, mert azt mondja, hogy hát a rossz dolgokban is mennyi jó van, hát nem kell nekünk a tiszta jó, az túl sok már az embernek. Innen van az, hogy a protestantizmus, a modern protestantizmus már nem sokat emlékeztet Luther és Calvin protestantizmusára, innen van az, hogy a modern protestantizmus liheg a politikai befolyás, társadalmi rétegek megnyerése irányában, ugyanaz lesz, mint a másik egyház, amivel szemben reformációt kezdeményezett, tulajdonképpen hatalmat kíván. Ahol egy egyház hatalmat kíván, ott az eltorzulás pillanatok kérdése. Ahol keresztény felekezetek bejelentik igényüket a pénzre és a hatalomra, ott már nem is pillanatok kérdése, ott már a mélyben vagyunk, csak attól függ még, hogy az iszap milyen sűrű, hogy mennyire lehet még abban lefelé süllyedni. Ilyés Gyula ezt pedzegeti a versében. Mielőtt levetíteném ennek a közel 1600-1700 évnek a prófétai eseményeit, erre a versre hívnám fel a figyelmet és arra, hogy a következő záró előadáson szeretném megszólaltatni a mai világból nem csak az undorító lelkeket. Ennyi volt ma estére. Békákhoz hasonló undorító lelkek. Szeretném megszólaltatni a Jelenések könyve 14. fejezetét, ahol a mai világban felhangzó prófétai szót meg lehet ismerni, és a Biblia alapján lehet azonosítani. De hogy Illés, aki egyébként szerette a prófétákat, aki ugye félig meddig katolikus, félig meddig protestáns családból származott, hiszen mindig azt hányták Illésnek a szemére, ugye Illés sokszor kérkedett azzal, hogy ő ateista. Bizonyos értelemben az volt, de a nagyon rendes ateisták fajtájából való. És azt mondták Illésnek, mert azt mondja, már gyerekkoromban előre mondták, hogy én ateista leszek, mert vegyes házasságból származom. Ugye a vegyes házasság a múlt század óta a magyar parlamentnek és politikai életnek egy nagy témája. Ugye a múlt századi aulikus főpapság azt mondta, hogy a magyarságot a vegyes házasságok fogják elsüllyeszteni, mert hát a gazprotestánsokkal frigyre lépni, hát ez tényleg erkölcsileg nyomon követhetetlenné teszi majd az ország helyzetét. Illésnek van is erről egy verse, ezt a verset elemzem a Kisvers Nagymesterekben, a versnek az a cím, hogy Hallgass, és a vers elemzésében beidézem Illésnek ezeket a vallásra, felekezetekre vonatkozó eszmét is, de hogy Illésnek ez a verse, amely ugyancsak Jeremiásról szól, mint az előbbi Babics és Rába György vers, ennek egyik mondani valója az, hogy azért a költők is meg tudtak mondani néhány dolgot. A költők is érezték, hogy itt a 20. században hatalmas problémák lesznek, eszmei problémák, a lelkekben levő problémák, békákhoz hasonló undorító eszmék összezagyválásából lesznek ezek a problémák. Hát a vetítés előtt most hallgassuk meg Iésnek ezt a Jeremiás versét.
1: Iés Gyula, Jeremiás. Ím itt a táj, kész városod. S a romok mérnökei ott, torzó tervezők, az ősi csend megszállt álmodói, rendezői, és pontos terv szerint omol büszkeségünk szép magusaiból a kő, a vas, az anyagba kevert nyújtózó eszme. Feldobott csokor, úgy száll föl, és kereng le majd a kert. Vérző madárként sír, fut az idő. Amit jósoltam, mind betelt. Új bölcsek, új tudók jönnek elő, hűs orvos ujjuk érintésitől, a nyelv kihull, a szem kidől, elveszti, amért létrekelt, eszét veszti a csecsemő. Amit jósoltunk, mind betelt. Ki lesz helyén a nagy cserébe? Ó, fordított világ! Patája körül dörgéssel, s gyors tüzek korbácsával, a dühös ég a bokrok ólak közt üget, tiporja gyáva gyermekét. Múlt kék színével jár az égen, atyáink munkás házatája. Ki lesz helyén? Nyugodt vagyok, s csak büszkép, ha senki sem ért. Akár az est, elborulok, elmémben, jól mi ért, tán sírok, tán játszadozok, hogy nem felelek semmiért.
0: Ókeresztény ábrázolás egy római katakombából, a IV. Századból, ahogy Bálám hosszas vonakodás után, hiszen tudja, hogy nem szabadna mennie Izrael ellen, és nem lehetne profétálnia az Isten választott népével szemben, de mégis elindul a bal oldalon látható Szamárral, de a Szamár előtt megjelenik az Isten angyala, és feltartóztatja. Ekkor következik be az a jelenet, hogy a szamár is jobban lát, mint egy ember. Ugyanez 1000 évvel később Nicolas Froment francia mester ábrázolásán, 15. század, ahogy Isten angyala kivont karddal, jobb oldalt látjuk, akadályozza meg Bálámot, és persze a kíséretében levő moábita küldötteket, hogy tovább menjenek, és a szamárnak a vésztjósló és korholó szemén látjuk, hogy a szamár megérti, hogy ez egy dicstelen és nem Bálámhoz méltó kiküldetés. Vagy a harmadik ábrázolásunk, amelyet a fiatal Rembrandt festett a 17. század elején, az azt is mutatja, hogy Bálám üti-veri a szamarát, hiába kér kegyelmet a szamár. Ugye Isten itt ilyen csodát is tesz, hogy a szamár megnyitja a száját, és azt mondja Bálámnak, hogy eddig mindenhova elvittelek, és készséges voltam, hát nem magadba kellene keresni a hibát, de Bálám üti-veri a szamarát, és azzal fenyeget, hogy megöli, de teljesen kijön a sodrából. Háttérben ott látjuk a küldötteket, hogy nézik egy kicsit értetlenkedve a helyzetet, és baloldalt pedig az Isten angyalát. Tehát tulajdonképpen ez a Bálám történet, ami a Bibliának egyik legmegrendítőbb fejezetét nyújtja, azt mondja el, hogyha egy hívő ember, egy igaz ember bármilyen megvesztegetésre, általában a pénz minden rossznak gyökere, hogy mondja Pál apostol, és Bálámnál is ez jött be, elindul és a lelkiismeretével és a hitével szöges ellentétes dolgot cselekszik, az annyira eltorzul, hogy egy igavonó állat, egy szamár okosabb lesz nála. És aztán persze a barokk korban se szeri, se száma nem lesz ezeknek az ábrázolásoknak, amelyek részben a mennyei küldöttnek a határozott megjelenését, részben pedig a hamissá vált próféta esztelen dühét mutatják be. Az arc kifejezés és ez a felemás érzés, ami rajta van, jól mutatja a dolgokat. Ézsaiás prófétát látjuk egyik ősi keleti ábrázolásában, azt a prófétát, aki először küzdött meg Illés után a hamis prófétákkal, aki először adott kijelentést arról, hogy a zsidó nép mennyi ideig lesz majd fogságban, egy keleti ábrázolás, aztán a leghíresebb kép Michelangelónak a római Sixtinájából, Ézsaiás próféta, akinek a könyve a legtisztább, legfenköltebb stílusú könyv a Bibliában. Ez az a próféta, aki előre figyelmeztetett már több évszázaddal a fogság meglétére. Ez az a próféta, akinek a nyomdokain járt tulajdonképpen Jeremiás. Jeremiás ebből a faluból származott, Júda hegyei között való Anatót. Ma is áll ez a falu nem messze Jeruzsálemtől északi irányban. És ezt a gondterhelt Jeremiást mintázta meg a többi próféta, hát most láttuk már Ézsaiást, között a római Sixtinában Michelangelo, a gondolataiba mélyedő, a mózesi törvényeket a nép elé állító Jeremiás, akire azonban nem hallgatnak, hasonló a feldolgozása Rembrandtnak is, Jeremiás a Bibliára támaszkodva, rá is van írva, hogy Bibel a Bibliának az oldalára, amelyre a bal könyökével támaszkodik, Jeremiás azt siratja, amiért 40 évig küzdött Jeruzsálemet. Jeruzsálemet tűz emésztette meg. Ebben a korban lép fel aztán Dániel próféta, akinek a könyve a nagy vigasztalás és a nagy profétikus kijelentések könyve, és akinek a könyvében az oroszlán medve Párdusz után a fenevaddal is találkozunk, persze még nem azonosítja ezt a hatalmat. A harmadik fogság idején való próféta Jeremiás és Dániel mellett Ezékiel próféta, vajon miért így szemlélteti Michelangelo kinyújtott jobb kézzel, bal kezében ott van a könyvtekercs, ugye, amit ír a babiloni foglyok között. Ugye Jeremiás otthon működött, Dánielt az első fogoly csapatokkal vitték el, a második deportálás áldozata lett Ezékiel, akinek az arcának a kinagyításán is láthatjuk azt a mérhetetlen, feszült, figyelő küzdelmet a népért, talán még közelebb is mehetünk, van az arcról kinagyításunk, tehát a fogságba elhurcolt népért is nagyon nehéz volt küzdeni, mert az emberek ugyan látták, hogy a próféták szava beteljesedik, a saját bőrükön látták, de így sem akartak az igaz útra térni, és bizonyos értelemben az egyik legnehezebb feladat Ezékielre várt, aki közben fiatal feleségét is elveszítette, és sok nyomorúság jött az életére. A középkorban is ugyanez következett be. A középkornak az első nagy bibliai mozgalma, akik a IV. Század után, a nagy vallási politikai megegyezés után az Alpokba kellett, hogy felhúzódjanak, és akiket tévesen Pierre Waldo-ról neveznek el, nem Pierre Waldo-ról, ezt egy nyugati könyvből fotóztattam ki, van a nevük, hanem a francia Vallée szóból, ami ugye völgyet jelent, és az Alpesek völgyeiben találtak menedéket, azokon a helyeken, ahol 1000-2000 méter magasságban még meg tudták magukat húzni, közel 1000 évig végezték itt a szolgálatukat, és körülbelül ilyen, hát persze egy későbbi rajz, későbbi festmény, ilyen körülmények között másolták a Szentírást, a hamis prófétává vált hatalmi kereszténységgel szemben képviselték a Biblia igazságait, nevelték a gyermekeiket a proféta iskoláikban, persze később több európai egyetemre, Bolognára, stb. Is elküldték őket. Hadd mutassak egy igaz profétát is, egy római katolikus püspök a 13. századból, Salzburg érseke. Salzburgi Eberhardnak hívták, a jelenlegi ismereteink szerint ő volt az első római katolikus főpap, aki írásban is rögzített Regensburgi zsinaton kijelentette, hogy a fenevad, akiről beszél a Szentírás, a mi urunk a pápa. Tehát ezt egy római katolikus püspök, persze a 13. században ez már látnivaló volt, amikor a pápaságnak a mérhetetlen hatalomvágya egész Európát gúzsba kötötte, a császárság és a pápaság áldatlan küzdelme, és ennek időszak ez. Csak hamar Angliában is a reformáció a Waldensek után terjed. Wycliffe-et látjuk, aki nagyon sokszor betegségében visszavonulásra kényszerült, itt a halálos ágyán baloldalt látható ferences barátok akarnak rávenni az egyházhoz való visszatérésre, az utolsó kenet felvevésére. Wycliffe ezt megtagadja. A Korszakok nyomában című könyvben külön fejezet van róla is, csak úgy, mint a most látható Husz Jánosról is. Volt egy prófétai egyház is Európa történelmében, a Waldensek, a Wyclifiták vagy a Husziták egyháza volt ez. Nem véletlen, hogy mindegyik a Bibliához nyúlt, nem véletlen, hogy mindegyik mértékként tartotta fel a Bibliát, és ezáltal tudta leleplezni az egyházi visszaéléseket. Tudjuk jól, hogy magyar császár is közreműködött abban szószegésével, luxemburgi Zsigmond, hogy végül is az előbb látható mágián végezte 1414-ben a konstanci zsinat következtében idején Husz János az életét. A Waldensek Bibliáját egyébként a francia, első francia bibliafordítások veszik át a 16. század elején, aztán a német Biblia terjed el, Luthernek a Bibliája, és azután elindul a nagy reformáció, amely majd igazában Amerikában fogja meghozni a gyümölcseit, a lelkiismeret és vallásszabadság hazájában. Azóta is ugye az első négy nagy amerikai elnököt, ugye Washingtontól, ugye a baloldalt látjuk, kezdve Lincolnig ebbe a hatalmas nagy kőzetbe, bazaltba, vájba ábrázolják, mint egy nemzeti park ez az Egyesült Államokban, hiszen a német reformáció igazában az angol szász reformációban és az Egyesült Államokban teljesedett ki. A legnagyobb profétai mozgalmat a kereszténység történetében és a legkoherensebb mozgalmat a múlt században ebből a kis családi házból kiindulva egy William Miller nevű baptista lelkész indította el a múlt század 20-as, 30-as éveiben. 10 évig tartott ennek a Miller mozgalomnak az ideje, amely 10 év végén megrostálódott a mozgalom, de felfedezve a Bibliának azokat az igazságait, amelyeket 1500 évig homály fedett. Edzon Hirámnak a látomását láthatjuk itt ezen a múlt századi festményen, amellyel Jézusnak a papi és főpapi szolgálatát értette meg a múlt század 40-es éveiben, és jöttek létre azok a kis közösségek, amelyek a hallgatóikat ilyen állami és polgári rendezvényekről toborozták, Amerikában színházak, hatalmas nagy előadó termek nyíltak meg már a vallásszabadság következtében, itt hallgatták az emberek a bibliai tanításokat, olyan folyóiratok indultak a múlt század 30-as és 40-es éveiben, amelynek egyik vezetője például a képen is látható James White volt, és a felesége Ellen Gould White, akinek az írásaival, a könyveivel önök is találkozhatnak az előadásaink során. Igen, a hamis prófétaság, tehát a bálámi prófétaság, amely nem csak egyes hamis prófétákat, hanem intézményesített hamis prófétaságot is jelzett, letűnő félben lett. A veszedelem fia, ugye Júdás, középkori ábrázolásokon nagyon sokszor, mint ezen a Hans Riemenschneider fametszeten is láthatjuk, hogy az árulás díját szorongatva ábrázolják. Ez hozta a veszedelmét Bálámnak is és Júdásnak is. Tulajdonképpen a reformációtól fogva ezek a profétai mozgalmak egyre erősödnek. Franciaországban ugyan kiírtják, ugye a Szent Bertalan éről egy korabeli ábrázolás 1572-ből, és a tiszteletére, a vérengzés tiszteletére vert érmekről. De a profétai mozgalmak feltartóztatatlanok voltak. Mindenütt elindult a Bibliának a terjesztése. Fiórei Joachim szobrát látjuk, aki tulajdonképpen Bence és Cisztercita barát volt a középkor derekán, és aki a műveivel Dániel könyvére és Jelenések könyvére irányította a figyelmet, és ezek a művek terjedtek, megihlettek költőket is, mint Dante, de tulajdonképpen Luther is ezeknek az előreformációs mozgalmaknak a hatására indíthatta el a maga 95 tételével a német reformációt, ami aztán ennek az Ágoston rendi barátnak, mert Luther tulajdonképpen eredetileg ez volt, a hatására egész Európában elterjedt. A lutheri reformáció egész Európát befutotta, Genfben a reformátorok emlékművét láthatjuk, Calvin, Theodor de Beze, Knoxnak.

Mindent Isten kezébe, Vizi István verse. Tégy mindent Isten kezébe. Ne kérdezz tőle, mit ad cserébe. Hisz tőle kaptad földi életed, és megváltásod elvégeztetett. Csak szent kezébe tedd le mindened, a fájó múltat, a súlyos terheket, a lelkedet gyötrő átkos bűnöket, jelen idődet, minden percedet, kezébe tedd le, amíg teheted, s hogy mit hoz a jövő, nem is sejtheted. Nem kell, hogy tudjad, tudja Istened. Most arra kérlek Jézus nevében, tégy mindent Isten kezébe. Hagy mindent Isten kezében, amit néki adtál, bízd rá egészen. Az Úrra hagyjad minden utadat, ó, add át neki teljes önmagad. Ő számon tartja minden dolgodat, ne vedd kezedbe ismét sorsodat. Hadd tartson kézben mindent hű urad, attól ne félj, hogy neked nem marad, aki így véli, szegény, balgatag. Ne félj, csak higgy a Jézus nevében, és hagyj mindent Isten kezében. Védj mindent Isten kezéből. Ő jót akar neked egész szívéből. Fogad el tőle a jót, a szépet, a belső nyugalmat, a békességet, áldást, reményt, kegyelmet. De vedd át azt is, ami fáj, és ami éget, a nyomorúságot, a betegséget, mert ebből fakad a kipróbált élet. Gyújjon ajkadon hála dicséret, szárnyaljon szerte újongó ének, tégy bátran vallást Jézus nevéről, védj mindent Isten kezéből, és tégy mindent Isten kezébe.

Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, testvéreket, vendégeinket, és a gyerekeket is. Ezen az alkalmon is szeretnék először a gyerekekhez szólni, csak keveset látok közülük. A Bence barátomat jól látom, meg egy-két szép lány, és néhányakat ott a sarokba sejtek, hogy ott vannak valahol. Szeretnénk nektek olvasni egy mondatot a Bibliából, ami így szól: ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk éjjel? Addig megismétlem, jó? Amíg ide értek. Figyeljetek a mondatra, hogy ha már a jót elvettük Istentől, akkor a rosszat nem vennénk éjjel? Ahogy én az én két jeles gyermekemet ismerem, meg a nagyobbakat is, meg visszagondolok az én gyerekkoromra is, ugye úgy emlékszem, hogy mi gyerekek nagyon szeretünk örülni, igaz? Mindig valami olyan dolog történjen velünk, ami jókedvre derít minket. A játék az, ami a legnagyobb örömet tudja jelenteni nekünk, igaz? És ezért nagyon szeretünk játszani gyerekként. Ti is nagyon szerettek játszani bizonyára, mert a legtöbb öröm ahhoz kapcsolódik az életetekben. Meg persze ahhoz is, amikor valaki jön és valamilyen kedves ajándékot hoz nekünk, igaz? Valami érdekes dolgot, valami új dolgot hoz nekünk. Akkor megint nagy az öröm. Amikor jó történik veletek, akkor jól érzitek magatokat. Azt mondja itt a Bibliánkban, ezt egy ember, egy nagyon bánatos ember mondta ezt, akinek nagy oka volt a szomorúságra, mert sok mindent elveszített. Sok baja volt,

0: Jobbra, Petrára, hogy olyan élmény volt vele lenni, mert ahogy beléptünk az ajtón, vagy ahogy belépett bárki más az ajtón, egyből kivirult, nevetett, mosolygott, és várta az újabb ember által az újabb örömöket, hogy hát vele játszani fognak. Valahogy egy mindig olyan mély vágya volt arra, hogy játszon emberekkel. Minden ember egy felfedezés volt számára, hogy na mit fog vele játszani, és tényleg olyan kis boldog gyermekkora volt. De azért ő is, és ti is gondolom tanuljátok azt, hogy az élet nem csak feltétlen a játék öröméből áll. Igaz? Bence, ezt akartad mondani? Ha nem? Nagyon szeret. Hát ez egy igen nagyon őszinte megnyilatkozás volt. Van nekem egy fiam, aki mikor belépett a nagymama meg a nagypapa az ajtón, mindig úgy kezdte, hogy sziasztok, milyen ajándékot hoztatok? De sokszor a sziasztok elmaradt. Hogy milyen ajándékot hoztatok? Hát persze, így van ez, és velünk is így van, ám Bence. Mi is nagyon szeretünk ajándékokat kapni. Mikor a szülinapunkon puszit ad a kisfiam, meg a kislányom, meg a nagyok, meg a anyukám, meg a feleségem, az nagyon jó dolog, és én is várom, hogy milyen örömöt kapok, nem mindig csak férfias ajándékokat, zoknit, meg egyebet. Ugye az ember ennek tud örülni, meg a veletek való játék számomra is egy hatalmas öröm mindig, és én is nagyon szeretem a jót elvenni így, veletek együtt az Istentől. De figyeljünk most a másik felére a mondatnak, jó? Vagy még Anna ehhez szeretnél valamit mondani? A legjobb ajándék a jó. Már hogy milyen jó?
1: A szeretet.
0: A szeretet jó. Tehát ha jót teszünk egymással, úgy érted? Az biztos. Ezzel ajándékozzuk meg a legjobban egymást. Szóval még a végén nem marad időm prédikálni. Szóval, hogyha a rosszat elvesszük, ugye azt mondja, a rosszat nem vesszük el? Kérdezi. Na mi a véleményetek erről, gyerekek? A rosszat ne vegyük el? Na? Mielőtt beszélnénk arról, mi a rossz, ne vegyük el. Én is azt mondom, a lehető legkevesebb rossz érjen utol az életbe. De ugye látjátok, például sokszor látom azt a gyerekeknél, hogy a rosszak közé tartozik az, ha azt mondja apa vagy anya, hogy fiam, öltöz fel. Vagy azt mondja, hogy fiam, tedd el az ágyadat. Vagy azt mondja, hogy na ülj az asztalhoz és tanulj. Ez borzasztóan rossz, igaz? Bence, neked mi a borzasztóan rossz?
1: Semmi, de...
0: Ez nagyon...
1: Hát...
0: Következő gondolat. Látszik, hogy a te apád is prédikátor. Nagyon logikusan gondolkodsz tovább. Maradjunk egyelőre annál, hogy a rosszat elvesszük, jó? Hogy a rosszat elveszük. Na, akkor csak arra szeretnék biztatni benneteket ennek a bácsinak a történetével, jobb történetével, amit ti is megtapasztaltatok már, hogy vannak olyan dolgok, amik számotokra nem olyan könnyen sikerülnek, nem olyan kellemesek, Anna lányom. Nem olyan kellemesek. Arra is legyen figyelmetek, azt mondja Jobb, azt is elveszük az Istentől. Azt is elfogadjuk. És arra nézve is azt tudjuk mondani, hogy Istenem, talán adjál hozzá erőt. Ugye például a tanulás, vagy a rendcsinálás. Akkor adjál hozzá erőt. Tudom, hogy ez is hozzá tartozik az élethez. Adjál hozzá erőt. Vagy azt mondjuk, hogy Istenem, segíts, most valami rossz történt velem, de biztos tanulhatok belőle valamit. Nem? Emlékszem, mikor ugyanaz a kislány beteg volt, 4-5 éves kislány volt, és megfertőződött a szája Bózsván a táborban, és teljesen begyulladt, és 4-5 napig sem tudott tenni. Ez a kis Petra. És az a lány, aki egyébként nem foglalkozott nagyon még azzal, hogy mit segítsen otthon, mit tegyen, nap mint nap igyekezett, hogy valami jó dologba segítsen az anyukájának. Vitt egy kis sámlit, odarakta, és elkezdett mosogatni, hogy sose szokott ilyesmikkel foglalkozni addig, de hogy megpróbálta rosszból tanulva valahogy jobbá lenni. Gondoljatok erre is, jó? És akkor először is, ami kötelesség, az nem feltétlenül rossz, jó? Akkor először ezt jegyezzük meg. A feladataitok nem feltétlenül rossznak kell gondolni, jó? A másik dolog, ha valami baleset történik veletek, betegség, bántás ér benneteket, akkor gondolkodjatok el azon, hogy van-e valami,

lehet-e valami oka, és segíthet-e nektek a megváltozásotokban, jó? Na, köszönöm a figyelmet, gyerekek. Nyissuk ki Bibliánkat Péter apostol második levelénél, és ott a második fejezetnél. Péter apostol második levele, második fejezeténél. Köszönöm szépen. Ja, bocsánat. Első fejezet 10. versénél. Tehát Péter apostol első, második levele első fejezet 10. versétől a 16. versig szeretném olvasni az igét. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket, mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettünk meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Hát az ige kapcsán szeretném az alkalmat arra fordítani, az ige hirdetést arra fordítani, egy kicsit az emlékezésünkről gondolkodjunk közösen, arról, hogy mi mire szoktunk emlékezni, és mire méltó, mire érdemes emlékezni keresztény emberekként. És azzal összefüggésben, ahogy a 10. versnél kezdtem, és nem véletlenül nem a 12-nél, hogy azt mondja, hogy igyekezzetek, atyám fiai, a ti elhivatásokat és kiválasztatásokat erőssé tenni. Tehát igyekezzünk a mi hitéletünket erőssé tenni. Igyekezzünk a mi hitünket úgy élni, hogy végül győzelmek sorozata eredményeképpen gazdagon adassék nekünk az Isten országában való bemenetel. Gondolom, akik itt vannak, azok mind azért vannak itt, mert foglalkoztatja őket az örök élet. És gondolom, hogy a legtöbben tudjuk azt, hogy az örök életre való eljutáshoz egy bizonyos út vezet. Az ember részéről bizonyos utat be kell járni. És azt mondja az apostol, hogy de nem is akárhogy kell ezt bejárni, vagy nem akárhogy lehet bejárni, hanem lehet egy olyan eredményesen bejárni, hogy erőssé téve a mi elhivatásunkat gazdagon adatik az Isten országába való bemenetel. Nem csak így úgy kiráncigálnak bennünket ebből a földi életből, éppen csak megmenekítve, hanem hogy erőssé téve a mi elhívásunkat, kiválasztásunkat, és gazdagon adatik így az Isten országába való bemenetel, mivel a szolgálatunk, a tevékenységünk, a hitünk megélése olyan gyümölcsöző és olyan eredményes volt, hogy gazdagon adathat nekünk az Isten országába való bemenetel. Úgy gondolom, ez méltó is, hogy így gondolkodjunk mi, akik Isten választott népének, népek közé tartozóknak valljuk magunkat. Tehát az utolsó időkben elhívott népének a tagjai vagyunk Isten gyülekezetének. Azok vagyunk, akik a legnagyobb világossággal bírunk, akik a legtöbb kegyelmet nyertük, vagy a kegyelem által a legtöbb világosságot nyertük ebben a világban, akik a legnagyobb lehetőséget kaptuk arra, hogy Istennek való szolgálatot a maga teljességében bevégezzük ezen a földön. Ugye gondolok a nagy evangéliumi hirdetés szolgálatára, feladatára. Rendkívüli kiváltságokat élvezhet az advent váró nép, az advent várás, az advent közelettét nek üzenetét ismerő nép, hát ehhez képest, vagy ehhez mérten, akkor rendkívüli módon tegyünk is erőfeszítéseket, hogy valóban megbecsüljük mindezt az isteni kiváltság, Istentől kapott kegyelmi kiváltságot. És az apostol is így biztatja az ő testvéreit, hogy igyekezzetek erőssé tenni elhívásotokat, és igyekezzetek gazdagon bemenni a Krisztusnak örök országába.
Úgy gondolom, hogy nem kellene, nem szükséges ennél lejjebb tennünk nekünk sem a célt, a mértéket. Lehetőségünk van rá, hogy erőssé tegyük a hivatásunkat, lehetőségünk van arra, hogy Ellen White írja Jézus előtt a könyvben erőről, hogy győzelmek sorozata az Isten gyermekeinek az élete. És nem ilyen hullámvölgyek jobbára, meg néha egy-egy kis kimagasló dombocska, hanem erőssé téve hivatásunkat, gazdagon adasson nekünk az Isten országába való bemenetel. És érdekes, ugye ezután az apostol azt mondja, hogy ezért nem murasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Szóval nem mulasztom el, vagyis éppen emiatt emlékeztetlek benneteket bizonyos dolgokra, hogy sikerülhessen, megvalósulhasson az, hogy az Isten országába gazdagon adasson a bemenetel a részletekre. Azt mondja, noha tudjátok ezeket, pedig tudjátok ezeket, ismeritek a tanításokat, amikről írok nektek, most bocsánat, átvettem a szót Péter apostoltól, ugye, amiről írok nektek, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Ugye ez a jelen való igazság, ez egy klasszikus kifejezése a mi közösségünknek. Úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy Istennek minden korban megvolt a jelen való igazsága, az üzenet, amelyet abban a korban meg akart szólaltatni az ő gyermekei által a világ emberei, a világban élőknek. Hát a ma a jelen való igazság az szinte a legteljesebb bibliai ismeretet magában foglaló igazság. A legteljesebb ismeretet foglalja magában az advent közösség által hirdetett üzenet, és hát mondhatnánk azt, hogy hozzánk jöhet mindenki tanulni, ugye, és bárcsak jönnének. Valóban a Bibliának egy olyan ismeretével bírunk, ami egyedülálló, egyedülvaló, és nekünk nem nehéz, nem okoz gondot különösebben az, hogy egy embernek a véleményét, a Bibliáról alkotott véleményét meg tudjuk ítélni, hogy az megáll-e a Biblia mérlegén, vagy nem áll meg a Biblia mérlegén. Ugye? Gondolom, hogy már közületek sincs zavarba senki, ha mondjuk elővesznek egy Biblia kérdést az úrvacsoráról, hogy meg tudjátok indokolni, hogy miért tartunk lábmosást, vagy mondjuk a szombatról, vagy a tíz parancsolatról, vagy proféciákról, hogy kicsit a sűrűjébe is belemenjünk. Gondolom azért nem nehéz már a proféciákról beszélni, megmutatni az embereknek, hol is találhatók azok a Bibliában. És erősek lehetünk a jelen való igazságban. Bár azért eszembe jut nekem egy élményem, még Pécsen történt velünk, hogy indítottam egy előadássorozatot a tízvázat proféciáról Siklóson, és aztán Pécsen is elkezdtük, nem, akkor volt a Biblia tanulmányban is, a szombatiskolában is, valahogy előjöttek a proféciák, és egy, hát akkor már olyan 40 éve megkeresztelkedett testvérünk odajött hozzám, hogy te Laci, nem tartanád meg itt is Bibliakörön azokat a proféciák, előadásokat, mert hát eléggé nem értjük ezeket. Szóval, hogy azt akarom ezzel megvilágítani, hogy szóval Péter apostol így írja, hogy erősek vagytok a jelen való igazságban, de tényleg jussunk el oda, hogy képesek vagyunk legalább a bibliai tételek szintjén megindokolni a hitünket. Mondjuk azt is elárulhatom emellett, hogy ne csak a testvérek nézve fejezek ki dolgokat, hanem magamra nézve is tudjak belátó lenni, hogy én is körülbelül a harmadik profétikus sorozatot tartottam, mikor már értettem is, miről beszélek. Tehát volt egy-két olyan alkalma, amikor úgy beszéltem róla, hogy semmi sem a hallgatók nem értették, hogy mit magyarázok. Tehát nem könnyű fogás a proféciák, de feladatunk, hogy erősek legyünk a jelen való igazságban, és ne elégedjünk meg azzal, hogy hát úgy elüldegélhetünk szombatról. Szombatra túlrázós kérdéseket nem tehet fel nekünk senki. A szombatiskán, ha akarunk, hozzászólunk, ha akarunk, nem szólunk hozzá. Elgurulhat így is a szekér. Erőseknek kell lennünk a jelen való igazságban.
De nézzük meg most azt, hogy miután írja ezt az apostol. Azt mondja, mindenkor emlékeztetlek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban. Hát, hogyha a harmadik, negyedik versét olvassuk ugyanennek a fejezetnek, akkor így folytatja, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ahhoz képest, hogy mondjuk a proféciákat mennyire tudjuk részleteiben kifejteni ismerősnek és ismeretlennek, ahhoz képest itt sokkal rázósabb kérdésekről van szó. Legalább két dologról. A harmadik versben azt mondja, hogy az ő isteni ereje, amit hitáltal elnyerhetünk, mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Vagyis, hogy Isten olyan közvetlen közösséget akar velünk építeni, olyan közvetlen kapcsolatba szeretne velünk hitáltal kerülni, hogy mi ne valljunk szégyent az életben és az Istenfélő életben. Az élet küzdelmeiben, az élet feladataiban, az élet hétköznapjaiban, mégpedig úgy, mint Istenfélő emberek. Ne valljunk kudarcot. Mi nem lennénk kudarcra ítélve. Hogyha megfelelő módon gyakoroljuk Istennel a közösséget, ha megfelelő módon gyakoroljuk a hitünket és vele közösségben maradunk, akkor azt mondja, mindennel, az ereje által mindennel megajándékozni tud ahhoz, hogy mi helyt álljunk az isteni mérték szerint a hétköznapi életünkben. Helyt tudjunk állni. De a másik dolog ennél még súlyosabb dolog, azt a negyedik versben, melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, mely a kívánságban van e világon. Vagyis, hogy az isteni természetre gondolva nem gondolhatunk másra, mint Jézus Krisztusra. Erről beszélve azt mondja az apostol, hogy olyan ígéretekkel ajándékozott meg, a hatalmával elhívva bennünket, olyan ígéretekkel, nagy és becses ígéretekkel az Isten, hogy azok által isteni természet részeseivé válhatunk. Hát ugye ez nem úgy működik, mint ahogy manapság szoktuk csinálni, hol szoktunk úgymond lehívni dolgokat, ugye a netről, vagy amikor a bankkártyánkat bedugjuk, és akkor lehívunk pénzt magunknak. Ez azért nem így működik az isteni természetre való eljutás, annak a megvalósítása, hogy úgy lehívjuk, és már is az enyém, és az ígéretek alapján már is az enyém, hanem bizony ezért komoly és egyértelmű, erőteljes küzdelmeket kell folytassunk. De ezek után, ezután a megjegyzése után, vagy kifejezés után írja azt, hogy nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Az apostol, a kiválasztatásotok erős kell legyen. A kiválasztatásotokhoz az méltó, hogy erősek vagytok a hídben, és az méltó, hogy gazdagon adassék néktek az Isten országába való bemenettel. Emlékeztettek ezekre, de legfőképpen annak a hátterén szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy az isteni természet megélésére váltott meg benneteket Krisztus. Az isteni természet megvalósítására a mindennapokban. És ez az a magasrendű cél, ugye, amit mi minden nap, úgy gondolom, megemlegetünk magunk számára, amivel minden nap foglalkozhatunk, vagy foglalkozunk, szükséges, hogy mi meg akarjuk valósítani azt, hogy az isteni természet szerint éljünk ebben a világban. Tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Úgy gondolom, ha valahol sokat hallhattunk, akkor a keresztény advent közösség arra éppen elég, éppen jó, hogy sokat halljunk arról, hogy az isteni természet részeseivé kell válni. Hogy az emberi természetet felül kell írni az isteni természettel. Ehhez képest a keresztény advent közösség arra is jó,
hogy bebizonyítsák rólunk, hogy ez itt nagyon keveseknek sikerült. Nem? Tehát sajnos erre is jó, hogy megláttassuk, hogy igen, van egy magasrendű cél, van egy nagyon, nagyon szép eszménk, egy isteni eszménk, és nagyon kevés hozzá az emberi tehetség. Nagyon kevés az emberi, az emberek által bemutatott eredmény. Az emberek által megélt eredmény. Nem azt mondom, hogy semmi nem látható ebből. Nem ezt szeretném rajta érteni, és magamra nézve sincs nagy dicsekedésem. Ugyanakkor azt mondom, hogy örülök és hálás vagyok azért, amit meg tudtam valósítani az Isten segítségével. De nem mondhatnám azt, hogy az a mind erőtől duzzadó hit lenne látható és tapasztalható közöttünk, hogy a szolgálatnak az a kiterjedése, az a gyümölcsözése lenne látható, ami annak eredménye, hogy gazdagon adatik nékünk az Isten országába való bemenetel. Ezt nem merném állítani. Úgy gondolom, hogy nekünk is van miért emlékeznünk, tanulnunk emlékezni, az Isten segítségével tanulni emlékezni. Emlékezni nem egyszerűen az írott jelen való igazságra, nem egyszerűen arra, hogy mit tudunk tételesen felsorolni a Biblia igazságaiból, hanem sokkal inkább emlékezni arra, hogy az Isten mit szeretne elérni nálunk, hogy ahhoz milyen eszközöket használ fel, ahhoz hogyan kell a magunkét hozzátenni, hogy valóban megvalósulhasson az életünkben napról napra, mai nap és a holnap és holnap után és folyamatosan, hogy mi az isteni természetben részesülünk, hogy az kiterjed a mi életünkben, hogy az egyre nagyobb hatalmat vesz a mi életünkben, hogy az isteni természet részeseivé válunk. Úgy gondolom, ha most párbeszédben lennénk egymással, akkor ha megkérdezném, hogy és őszintén tudnánk erről beszélgetni, hogy van-e olyan köztünk, akinek komoly küzdelmei vannak, vagy komoly küzdelmei lehetnének önmagával a jelen fogyatékossága miatt, talán mindannyian jelentkeznénk, nem? Hogy igen, van. Igen, lenne mit bepótolnom, van mivel megküzdenem. Hát erre nézve kell azt a bátorítást elvenni, elfogadni az igéből, amit itt Péter apostol ír, hogy emlékeztetlek titeket, noha tudjátok ezeket, mert erősek vagytok a jelen való igazságban. Így folytatja tovább, méltónak vélem, hogy amíg ebben a sátorban vagyok, emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Emlékeztetés által, ki mondja ezt is, ébrezgesselek titeket. Mi nem egyszer beszéltünk erről, Jézus is használja ezt a jelképet, talán innen a mi szójárásunk is, hogy a Krisztust váró nép alvó nép. Nem csak szombaton az Isten tiszteleteken szokott aludni részlegesen vagy szakaszosan, hanem úgy a mindennapokban belealszik. A hite gyakorlásába, a hite kivitelezésére nézve elalszik. Mintha nem látná a lényeget, mintha nem lenne, ami ébren tartsa, mintha nem lenne, miért éberen vigyázzon, éberen figyeljen, mintha nem lenne, mire törekedjen. Ezt mondja Jézus a 10 példázatában, hogy mindnyájan elaludtak, mindnyájan elszunnyadnak. Hát hogy lehet ezt megengedni maguknak? Hogy engedhetik meg maguknak, miközben kimennek várni a vőlegényt? Mi vezethet oda, hogy el tudnak aludni? Mi vezethet oda, hogy lecsukodnak a szemek, a lelki szemek? Mi vezethet oda? Van miért gondolkodjunk ezen. És van miért emlékeztetés által mi is ébrezgessük magunkat. Maga az Isten is nem egyszer vette a fáradtságot, hogy az ő népét ébrezgesse, a benne bízókat ébrezgesse. Ugye olvassunk a Bibliában nem egyszer arról, hogy Isten felhívja a népét arra, hogy emlékezzen dolgokra vele kapcsolatosan. Hát néhány dolgot hadd idézzek, hogy Isten mire akar emlékeztetni bennünket, embereket, és mire emlékeztetve szeretné, ha megmaradna az éberségünk, ha nem aludnánk el, és ha a céljainkat és a végső célt mindig a szemeink előtt látnánk. És így napról napra győzelmet győzelemre, győzelem után
aratva tényleg erősekként, erősek lennénk, és gazdagon adatna nekünk az Isten országába való bemenettel. Érdekes, ugye sokszor gondolunk arra, hogy az emlékezésnek milyen szerepe van, de ha visszagondolunk arra, hogy mi mindenre szoktunk emlékezni, mielőtt belefognék ennek a kérdésnek a megválaszolásába, hogy Isten mire akar emlékeztetni bennünket. Most, ha megint párbeszédes lenne, és több időnk lenne, akkor tudnánk arról beszélgetni, és őszintén elmernénk mondani egymás előtt, hogy mire szoktál emlékezni. Mikor az aklatottságnak vége, a pörgésnek vége, mikor kicsit jobban ráérsz, mikor a figyelmed nem összpontosul újabb teendőre, akkor mi jut eszedbe? Mire emlékezel? Az emlékeidben mi van? Mivel van megrakva az emlékezés helye bennünk? Mik szoktak eszünkbe jutni? Gondoljuk erre egy pillanatig, jó? Én például egy ilyen kesergő típus vagyok, hogy kezdjem a nagyság szerint az őszintességgel. Hogy olyan kicsit olyan méltatlankodó, kesergő, olyan bánatos, hogy hát velem ez történt, velem az történt, meg ez a jó se történt, meg az a jó se történt, bezzeg másokkal, meg ilyen csalódásom van, olyan csalódásom van az életemben, különböző területeken. Ugye, különbözőek vagyunk. Én nekem ez egy komoly küzdelem, a feleségem nagy segítség ebben, hogy ne az elégedetlenségkedés lelke járjon át, hanem valami jobb lélek költözzön belém. Ugye mindegyikünk valahol kontrollálhatja magát, hogy mire szokott emlékezni. Mik azok, amik benne vannak a gondolataiban, mikor úgymond emlékezik. És én arra jutottam el, hogy lényegében az emlékezés azért elég komolyan minősíti a mi lényegünk. Elég komoly összefüggésben van a mi életünk lényegével is. Hogy mi milyen beállítodások vagyunk, milyen céljaink vannak, milyen kapcsolatunk van Istennel. Ez jól megmutatja azt, hogy mi szoktunk visszamenőlegesen gondolkodni. Mire szoktunk emlékezni. Na hát nézzük, Isten mire akar emlékeztetni bennünket. Mózes 5. könyve, 8. fejezet, 2. verse, így szól. Mózes 5. könyve, 8. fejezete, 2. verse. És emlékezzél meg az egész útról, melyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. És aztán írja még tovább és tovább, ugye másodt is emlékezteti őket arra, hogy emlékezzenek a vele való együttjárásra, a vele való együttélésre. Ugye egy első dologok közt hadd említsem ezt, amit az Ószövetségben itt felidéz Mózes, hogy gondolunk-e arra, amit az Isten által mi megélhettünk, megvalósíthattunk, amikben áldását tapasztalhattuk, csak azóta, mióta ismerjük. Mert a legtöbben azért rövidebb, több ideje ismerjük már őt. De ha az ember úgy böcsületesen végig akarja gondolni az életét, akkor még annak előtte is találnánk nem egy olyan eseményt az életünkben, olyan történést az életünkben, amikor egyértelmű, hogy az Isten hordozott bennünket. Egyértelmű, hogy ő áldott meg, hogy embereken keresztül, a körülményeket felhasználva, ő próbálta a mi szívünket megkörnyékezni, az életünket megóvni a bajt, megóvva a bajból, bennünket a jobbra, az igazra tanítani és késztetni. Ugye mindannyian emlékezhetünk ilyesmire, hogy hordozott bennünket az Isten. Az egyik dolog ez, amit említ. Jézus ezt úgy mondja egy rövid epizódjában az életének, amikor a 10 leprást meggyógyítja, és aztán elmegy mind a 10 a templomba, és egy visszajön. Akkor Jézus olyan szerényen visszakérdez, hogy és a másik 9 hol van? Hogy ők már
abban a rövid időben elfelejtették, hogy ki az, aki elindította őket, ki az, aki megszabadította az életüket, ki az, aki beleavatkozott úgy az életükbe, hogy attól ők ismét egészségesekké váltak és boldogok lehettek. Jézus is próbált az emlékezésére hatni az embernek, hogy ember gondolja arra a hálatartozásra sokszor, amivel tartozol az Istennek valóban. Arra a hálás köszönetre gondolj. Figyelj oda erre, hogy foglalkoztasd az elmédet azzal, hogy mi mindent köszönhetsz az Istennek. Kössék le a gondolataid ezek a gondolatok, és nem más. Ne szerteszéllyel szaradjon a múlt bánatos meg keserves emlékein időzve, hanem a hálatartozás gondolatai jöjjenek elő. Aztán Isten emlékeztet bennünket nem egyszer arra, hogy vele milyen jó közösségben lenni. Hogy vele milyen jó közösségben lenni. A legelső és legfontosabb ilyen emlékeztető dolog az éppen az, amiért ma itt vagyunk, hogy szombat van. Nem? Megemlékezzél a szombatnapról. És töltsd velem. Végül is ezt üzeni az a parancsolat. Töltsd velem ezt a szombatot. Emlékezz meg róla, hogy kihez tartozol, ki az alkotód, és hozzá közeledj. És töltsd vele ezt a napot. Üresíts ki mindent, tegyél ki mindent az ajtón kívül. Érzelmet, kárt, bánatot, dolgot, feladatot, sok mindent tegyél kívül. És kötelezd el magad arra, hogy csak egy szent szándék lakozik a szívedben, hogy az Istent keresed. Őt akarod meglátni, felfedezni, vele betöltekezni, róla hallani, semmi más. Semmi más. Nem engedünk semmi mást be, mert az mind kárunkra lenne. Megfosztana egy nagyobbtól, egy nagyszerű áldástól, ha beengednénk. Pazarlás lenne. A legértékesebb dolgok elpazarlása lenne. Ugye a szombat az emlékezés nagy lehetősége, az Istennel való közösség nagy lehetősége. Aztán emlékeztet Jézus is a vele való közösségre az úrvacsoránval kapcsolatosan, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Vagy az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend, mondja, mikor ezt teszitek Pál apostol. Az is a vele való közösségre való emlékezés, hogy nekünk közösségünk lehet a megváltónkkal, a szerető Jézussal, közösségünk lehet Istennel, nekünk a semmire kellő gyenge embereknek. Magunk mellett tudhatjuk, furcsa néha még kimondani is, nem? Az ember olyan óvatos, olyan bizonytalan, hogy úgy lehetek vele, mintha mindig ott állna mellettem, mindig fogná a kezem, mindig hallana, mindig szólítana, mindig tenne értem, tenni akarna értem. Igen, úgy lehetünk. Jézus nem látható, de mégis mindig közvetlen közelségben szeretne velünk lenni. Hogyha mi alkalmassá tesszük erre magunkat, akkor velünk közösségben szeretne lenni. Hogy csak az úrvacsora akkor mondja ezt, hogy az én emlékezetemre tegyétek, nem azt jelenti, hogy csak akkor lehet vele igazi közösséget találni. Az egy rendkívüli kegyelmi állapot az úrvacsora. Akkor egy olyan közösségbe enged magával Isten, vagy abban a közösségben olyan módon nyilatkozik meg számunkra Isten, ami egy rendkívüli dolog, megtisztítja az életünket a felhalmozódott bűnöktől. És mint ma született csecsemők, tiszta szívvel, tiszta lappal indulhatunk, a mennyel által elfogadható állapotban indulhatunk tovább. A vele való közösség a legszentebb dolog a világon, a legkedvesebb emlék, a legkedvesebb élmény, amit megélhetünk. Aztán úgy is emlékeztet a vele való közösség értékére Jézus, hogy az Efézusi levélben azt mondja a gyülekezetnek, hogy az a panaszom rád, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg, honnét estél ki. Így is emlékeztet, így is serkent minket Jézus arról emlékezni, hogy milyen érték a vele való közösség. Hogy honnét estél ki. Hogy milyen tapasztalatod volt vele. Milyen sokat jelentett a lénye, a személye, az ereje, a hatalma, az ígéretei, és mi minden. És kiestél belőle.
Ugye, erre figyelmeztet Jézus, azt mondja, az velem való közösségről, ha nem éled most meg azt, akkor emlékezz róla, milyen érték, és téri meg hozzám. Légy buzgóságos azért, és téri meg, mondja Jézus tovább. Tehát erről is emlékezzünk meg. Emlékeztetést fogalmaz meg Jézus, és a Biblia sok helyen azzal kapcsolatosan, hogy a vele megélt csodák. Ugye, vehettem volna a hála tartozáshoz is. Mindent bele lehetne ebbe az 5 Mózes 8.2-be rakni egy kupacba, de egy kicsit hadd tagoljam. Hogy a vele megélt csodák. Mikor a 105. Zsoltárt olvassuk, hányszor említi, vagy a többi Zsoltárt, hányszor említi, hogy Isten mi mindent tett az ő népért, és hogy ez milyen rendkívüli dolog. Maguk a csodák, a tényleges csodák. Nem egyszerűen, hogy hordozott, és hogy a hálaimában ilyen szépen elhangzott, hogy nekünk megadta a mindennapi kenyeret, hanem hogy kiemelkedő csodákat élhet meg az ember az Istennél. Úgy gondolom, mindenkünk életében lehet, sőt azt mondom, amilyen nehéz helyzetben élünk mi emberek, hogy kell is legyen néhány csoda a tarsolyunkban, vagy az életünk megtapasztalásában, kell is legyen. És aztán emlékezz vissza ezekre a csodákra. Tudjátok, mikor Jézus megszaporítja a kenyereket és a halakat, és később még egyszer, azt hiszem akkor történik ez, még egyszer hasonló helyzetbe kerülnek, hogy a tömeget jó kellene lakatni, akkor Jézus azt mondja, tanítvány, nem emlékeztek az 5 kenyérre és a 2 halra? Mondja a tanítványének. Hát elfelejtettétek? Elfelejtitek a csodát? Az ember, a természet feletti csodát? Hogy lehet ez? Hogy lehet ezt megtenni? Hogy lehet ez, hogy történhet meg velünk, emberekkel? Hát miféle fajták vagyunk, miféle működése van ennek a csodálatos dolognak itt a koponyánkon belül, hogy mégis a legértékesebb dolgokat ejti ki. Mint mikor szalajt a bicikli. Emlékeztek gyerekkorotokban még váltó nélküli biciklire? Bár a váltós is ilyen, hogy ledobálja a láncot, mindig egy fokozattal, kettővel lejjebb, és az ember küszködik. Na, körülbelül a rosszul emlékező ember is, hitéletet él ember is, ilyen szalajtós ember, hogy maga magát kötözi meg, és erőt teszi erőtelenné. De emlékszem, mikor még a jó orosz bicikliken tekertünk, és úgy megszalajtott, mert csúszott belül az agy, a belső agy, és tekertük, és majdnem leestünk a nyeregről, ugye, mert elszaladt a lábunk a pedállal. Na hát valami ilyen melléfogásokat, vagy mellétekeréseket követel az ember, elfeledkezni az Istennel szerzett csodákról. Aztán még egy utolsó dolgot hadd említsek, és szerintem lehetne folytatni a sort, csak a 5 Mózes 9. fejezetéhez lapozzunk, és ott a 6-7. Verset hadd olvassam. Mert Isten, amikor az emlékeztetése késztet bennünket, akkor bizony figyelmeztet is, hogy, és megmondja, hogy miért van erre szükség. Szóval tudd meg azért, hogy az Úr a te Istened nem a te igazságodért adja néked ezt a jó földet birtokul, mert kemény nyakú nép vagy te. Emlékezzél meg róla, és el ne felejtsed azokat, amikkel haragra indítottad az Urat, a te Istenedet a pusztában. Most nem olvasom tovább. Azt mondja, ember, erre is kell emlékezzél. Amikor hűtlenné váltál, mert kemény nyakú nép vagy. Mert kemény nyakú az ember. Mert az Istentől is olyan nehezen pásztorolható, olyan nehezen vezethető, mert mi kikérjük magunknak. Igaz? Kiskorunktól kezdve kikérjük magunknak, hogy nem így, hanem amúgy. És az Isten azt mondja, én nem felejtettem el, hogy kemény nyakú vagy. Ennek rendje módja szerint igyekszem is veled bánni, de jó lenne, ha te se felejtenéd, de mert könnyebb dolgunk lenne egymással, igaz? Azt mondja, hajtsd meg a nyakad, azt mondja, emlékezzél meg róla, hogy nem a te igazságodért adja néked az Úr az áldást. Azt mondja, hanem ne felejtsd el, amikkel haragra ingerelted az Urat. Azt mondja, nem, hogy az áldásokra tennénk készé magunkat, hanem nem egyszer, inkább akadályozzuk azt, hogy az Isten megállhasson bennünket, a kemény nyakúságunkat. Vagyis mit tanuljon belőle az ember? Tanuljunk belőle több alázat, ennek kapcsán több alázatot. Tanuljuk azt a készséget,
Sajátítsuk el azt a készséget, hogy mi nyitottak vagyunk az Isten akaratának a véghezvitelére, az Isten megértésére, az Isten keresése által is minél közelebb kerülni hozzá. Legyen komoly szándékunk az, hogy szólj, Uram, mert, ahogy Sámuel mondta, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Legyen komolyabb szándékunk, vagy mikor egy kemény nyakú embert Jézus levett a lováról, akkor mi volt az első kérdése, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Ugye Pál apostol. Hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Tanuljunk az Izrael történetéből, és mi igyekezzünk megszabadulni a kemény nyakúságunkból. Igyekezzünk leküzdeni magunkban azt a nehezen tanítható természetet, azt a nehezen okulni, tanulni tudó emberi természetet. Hogy majd mi megmondjuk, meg mi tudjuk, hogy mi mit, hogyan akarunk. Tegyük legalább az Isten felé nyitottabbá, mert az rendben van, hogy engem nem értenek meg, rendben van, hogy egymást nem akarjuk, rendben van, hogy az egyházvezetés ne akarjon bennünket fölülről igazgatni, na de az Istent hagyjuk, hogy igazgasson bennünket. Tehát őrá nyitottabbak vagyunk, mint az emberi eszközeire. Tényleg nyitottabbak vagyunk? Ő többet ért el nálunk? Ő meg tudja mutatni, vagy ő el tudta érni nálunk, hogy az isteni természet túlcsordul az életünkben? Vagy hány év, még hány évtized kell az előző évtizedek után, hogy az isteni természet valóban a miénk legyen? Azt mondja az apostol a 16. versben, már mint hogy Péter a levelében, mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. És azt mondja az apostol, hogy mi nem valami kitalált történetet hoztunk nektek, hogy tábort gyűjtsünk magunknak, mert hát úgy szép az élet, hogyha valakik dicsérnek bennünket, meg eltartanak bennünket. Ha mi is toborozunk magunk köré egy népes sereget, hanem azt mondja, mi mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Vagyis mi azok közül valók vagyunk, akik átéltük a Krisztussal való életközösséget, akik tapasztalatokat szereztünk az Isten megnyilatkozó hatalmáról, akik a húsvér emberben láttuk az Istent, az ugyanolyan húsvér emberben, mint mi vagyunk, láttuk az isteni természetet létezni, élni. Mi erről akarunk bizonyságot tenni, mondja az apostol. És azért, hogy senki ne bizonytalanodjon el, hogy ez valóság, és senki ne bizonytalanodjon el a saját küzdelmeit, mások gyengeségeit látva, hogy ez az isteni természet ebben az emberi világban is megvalósítható. Azt mondja, megismertettük veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét. Nyilván elsősorban az első eljövetelére vonatkozhat, hogy az első eljövetelét ismertették meg, hogy miként ment végbe, és ott mik történtek. Hát ez véghetetlen, szóval ez egy végtelen csodák sorozata volt az a 3,5 év számukra, Jézus magatartásában, konkrétan a valóban természet feletti csodáit illetően is. Szóval nem tudták volna, ha 1000 évig élnek se minden részleteiben elmesélni, hogy mit éltek meg Krisztussal. Szóval az ő eljövetelét ismertettük meg veletek, és az ő hatalmát. Azt gondolom, hogy nekünk is talán itt kell kezdenünk, hogyha arra vágyunk, hogy az isteni természetnek valóban a részeseivé legyünk, hogyha az isteni természet megvalósítása konkrét célunk, hogy mi magunk is vegyük komolyan, törekedjünk komolyan venni Jézusban az isteni lényt. Jézusban a földön járt isteni személyt, aki így hozott megváltást nekünk embereknek. Foglalkoztasson többet az ő személye. Foglalkozzunk vele úgy, hogy annak legyen következménye az életünkben, lehessen eredménye. Hogy az formálhassa a gondolkodásunkat, aztán a döntéseinket, és így a szavainkat és a magatartásunkat is. Foglalkozunk vele annyit, hogy elégséges legyen ahhoz, hogy az isteni természet kiábrázolódjon bennünk.
és az emberi lassan, de biztosan meghaljon mi bennünk. A római levélben írja Pál apostol, hogy a testet a lélekkel meg lehet öldökölni. Az Isten lelke által győzelmet lehet aratni. Gondolom, hogy nekünk is van mire emlékeznünk. Amikor azt mondja Jézus az efézusi levélben, hogy emlékezzél meg, honnét estél ki, gondolom legtöbbünknek van mire emlékeznünk. De ha nem volna is, mert még lehet, hogy sosem estünk az Isten kezébe, és sosem történt igazi megtérés. Soha nem született újjá az ember. Akkor is tudjuk, mi a dolgunk. De emlékezzünk meg, honnét estünk ki, viszont ne felejtsük el, hogy ez az üzenet nem nekünk szól. Fontos dolog, ha az első szeretetünket elhagytuk, hogy emlékezzünk meg, honnét estünk ki, de nekünk nem csak ennyi szól. Nekünk a Laodicea üzenet szava szól, ahol azt mondja, hogy akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem, mert gazdagok, keménynyakúak, mert a jelen való igazságot ismerik, a vallást azon a szinten meg tudják élni, hogy hol kell összegyülekezni, mit kell ott elmondani, meg mit kell másoknak a Bibliából jól elmondani, de vele való közösségben megélni nem képesek. A Laodicea üzenet erről szól, hogy az a nép, amely Isten népének mondja magát, az utolsó idők választott népének, az nem ismeri ténylegesen a vele való közösséget. Lehet, hogy nekünk ezért sem stimmel az efézusi levél üzenete, hogy emlékezzél meg, honnét estél ki, mert még lehet, hogy nem is estünk az Isten kezébe. Hogy még nem voltunk vele a keze között. Nem voltunk vele igazi közösségben. Akkor mire emlékeznénk? Mire emlékeznénk? Csak az érzelmi élményeinkre tudnánk legfeljebb. Figyelmeztetés ez a Laodicea üzenetben, hogy akit szeretek, bár igazi közössége nincs velem, de én szeretem, mondja Jézus. Milyen szánalommal tekint az ő küzdő népére Jézus, nem? A küzdő népére. Mert látja azt, hogy miért van ez így. Azt mondja, akit szeretek, megfeddem és megfenyítem, és legyen az embernek törekvése, aki meglátja maga hiányosságát, a Krisztus nélküli állapotát, az legyen, annak legyen komoly szándéka az, hogy buzgóságosan keresi a megtérést Istennél. Nem akárhogy, hanem buzgóságosan. Aki felfedezi magánál is, látja azt, hogy nem tud Krisztus szerint megnyilatkozni, nem tud Krisztusi életet megvalósítani, hanem nem egyszerűen a kesergés a feladata, nem az, hogy itt hagyja a közösséget, lemondjon az igazság szeretetéről, hanem hogy legyen buzgóságos és térjen meg. És ez kezdje úgy, hogy Jézustól kér. Mert azt mondja, Jézus, védj tőlem. Én adok neked. Ennek az embernek, ennek a népnek ad. Ha nincs belőle Krisztusból elég az emberben, akkor majd ő ad belé. Csak kérjen ez a nép. Ne maradjon kemény nyakú. Ne gondolja, hogy ezen a szinten megfelelne Istennek. Ne gondolja, hogy Isten lemondott volna róla, hanem jöjjön és buzgóságosan kérjen az Istentől, és az Isten meg fogja elégíteni. Ugye, hogy sorolja, hogy mi mindent kérhet, hogy küzd a hit hiányával, az igazi hiányával, mert nem veszi komolyan igazán Istent. Nem veszi komolyan azt, hogy mennyire Istentől függő lény az ember. Még az ő népe sem veszi komolyan. Aztán ezért védj tőlem, tűzben megpróbált aranyat. Kér tőlem igazi hitet, értelmes hitet. Aztán azt mondja, kér tőlem fehér ruhát. Ugye, mert az ember ebből látszik, az ő népe között élő emberek, az ő népeként élő emberek nem veszik komolyan a bűnt az életükben. Megtűrik. Szennyes ruhát hordoznak, és közben elmennek az Isten tiszteletekre, és közben imádkoznak. És szennyes ruhájuk van. Nem küzdenek a bűnnel, mondja Jézus. De ezért nincs eredmény, és nincs változás, nincs krisztusi természet, krisztusi élet. Ezért csak magukat tudják felmutatni. És azt mondja, hogy és szemgyógyítóért is kérjél, mert nem érted az ige szavát. Amire büszke vagy egyébként, hogy legjobban tanítod, azt nem érted. Nem tudod felfogni. Ugye azt mondja Jézus, hogy
hogy ez a mi dolgunk, ez a mi feladatunk, buzgóságosan fáradozni a mélyebb megtérésért, az igazi megtérésért. Vegyük komolyan, hogy ez az üzenet mindannyiunknak szól, és ez az üzenet az a Bibliában, amely lényegében megrostálja az Isten jelenkori népét. Ennek az üzenetnek a komolyan vétele, hogy szükségem van az Istenhez való mélyebb megtérésre. Szükségem van keresni őt. Nem elégedhetek meg azzal, ahogyan éppen ma vagyok. Nem fogadhatom el a megalkuvásokat az életemben. Nem fogadhatom el, hogy ennyi év, évtized után még mik tartoznak az életemhez. Nem tűrhetem én sem tovább. Bár az Isten tűri, és tűrné még valószínűleg, de én miért tűrjem? Miért nem harcolok vele? Miért nem küzdök vele? Ennek az üzenetnek az elfogadása, ami megrostálja az Isten népét. Hogy lesznek, akik azt mondják, hogy Istennek igaza van. És én a térdeimen kell keressem a szabadulást. És lesznek, akik azt mondják, nekem is igazam van. Lehet, hogy az Istennek igaza van, de nekem is igazam van. És én így gondolom megvalósítani a hívő életemet, ahogy eddig is csináltam. Ahogy eddig is tartott. És rábízzák magukat a vak véletlenre. Péter apostol azt mondja, hogy mi nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. A Biblia olyan bizonyságtétel Istenről, amit Isten, mintha közvetlenül maga jegyzett volna le. Olyan bizonyságtétel. A Biblia szavát használva, a Biblia tanításaival foglalkozva az ember elérheti azt, hogy valóban a megtérés útján haladva az isteni természet részesévé válik. Nagyon elgondolkodtató számomra jó régóta már a Krisztus példázatai könyvben, amikor a magvető példázatáról ír Ellen White, akkor bemutat egy olyan talajt, ami úgy gondolom, hát ugye négyféle talajról beszél Jézus, abból három sajnos eredménytelen a termésre nézve, a negyedik az, ami, ahol ugye termés várható a jó talajnál, és azt írja Ellen White a köves talajja kapcsolatosan, a 26. oldal ebben a könyvben, sokan, akiknek van hitbeli állásfoglalásuk, köves talajú hallgatók. Mint a földréteg alatt húzódó szikla a szív mélyén, a helyes szikla, a szív mélyén a helyes vágyak és a jóra való törekvések talaja alatt húzódik az emberi önzés, a legyőzetlen önszeretet. Nem látják, hogy milyen rettenetes dolog a bűn. Szívüket nem alázta meg a bűntudat. Ez az embercsoport könnyen meggyőzhető, és tagjai nagyszerű hívőknek látszanak, de vallásosságuk csak felszínes. Azt mondja, hogy élve eltemetett hívők, ugye, akik bár megkeresztelkednek, bár elfogadják a Biblia tanításait, sokaknak jó a hitbeli állásfoglalásuk, mégis köves talajú hallgatók, mert azt nem ismerték meg, hogy mit jelent az önző szívet megalázni. Mit jelent a bűn miatt megalázkodni. A saját életükben megtapasztalt bűn miatt összetörni Isten előtt. A személyes megváltóként nem ismerték meg Krisztust. Hogy nekik, mint bűnösöknek személyes megváltójuk Krisztus. Nekem magamnak van szükségem Krisztusra, mert ha nem lenne, akkor senki nem tudna rajtam segíteni. Ha ő nem halt volna meg a kereszten, akkor nekem nincs mit erőlködnöm. Nincs miért ide járnom. Ha aki nem hisz Krisztus megváltó áldozatában úgy, mint személyes megváltójában, nem hiszi, hogy mint bűnösért kellett Krisztusnak miatta meghalnia, annak nincs értelme ide jönni. Semmilyen vallásosságra nincs szüksége. Semmilyen, mert nyugodtan, szabad lehet. Jézus mondta, inkább legyél hideg, mint langyos, nem? Inkább legyél hideg. Akinek a bűnös állapota miatt van szüksége Krisztusra, mert felfedezte a szívében a mélységes mély önszeretetet, a hatalmas önzést, azt a kegyetlen embert,
akik vagyunk Krisztus nélkül, ahogyan egymást bántjuk, ahogyan kárt teszünk ebben a világban, aki felfedezte magában ezt, és felfedezte Krisztusban a szabadítót, annak van értelme vallásos életet élni, ma is. Annak tud segíteni az Isten. Azt mondja az apostol, hogy emlékeztetés által ébrezget bennünket. Gondoljunk vissza, csak ezen néhány dolog segítségével, amit említettem én is, hogy Isten maga is késztet bennünket az emlékezésre. Indulj el, gondolj erre. Segítek neked, hogy közelebb kerülhess hozzá. Segítek, hogy megtörténjen a mélyebb megtérés. Segítek, hogy teljes legyen a közösség, és segítek, hogy a vallásos életed az valóban egy olyan élet legyen, ahogy írja Péter, elhivatásotok és kiválasztatásotok erős legyen, és gazdagon adasson az Isten országába való bemenetel. Hogy a mi beszédünkben és a magatartásunkban megmutatkozzon az Istenből való élet, megmutatkozzon annak ereje, megmutatkozzon, hogy kihez tartozunk. Úgy gondolom, ezzel a mondattal hadd fejezzem be, hogy talán ezek után elmondható, ha megvizsgáljuk, hogy mire szoktunk emlékezni, az egy nem kis mértékben megmutatja azt is, hogy mennyire vagyunk közösségben Istennel, nem? Hogy mi mind gondolkodunk, mire emlékezünk, az jó részt kifejezi azt, hogy milyen szoros a kapcsolatunk Istennel. Adjon kegyelmet nekünk az Isten, hogy vele közösségben élhessük a mindennapi életünket. Amen.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy ismét itt lehetek köztetek. És először is a gyerekek figyelmét kérném, ahogy máskor is. Mondok egy szót, és szeretném, hogyha gondolkoznátok róla, mi jut eszetekbe róla? Engedelmesség. Mi jut eszetekbe róla? Mit jelent? Könnyű vagy nehéz engedelmeskedni? Mondjad bátran. Nehéz. Nagyon bölcset mondtál, nehéz engedelmeskedni. Nektek sikerül-e engedelmeskedni? Van-e, amikor sikerül, vagy van-e, amikor nem? Ugye ezek a felnőtteknek is érdekes kérdések, nem csak nektek. Tudtok-e a Bibliából olyan példákat mondani arra, hogy valaki engedelmes volt? Gondolkozzatok bibliai történeteken, biztosan eszetekbe jut olyan személy, aki engedelmes volt. Én felírtam magamnak gyorsan így ide olyan 6-7-et. Mondjatok 1-2-t. Segíthetnek a felnőttek is. Például Sámuel, és ő ráadásul kisgyermekként volt engedelmes. Igen. József. Tudtok-e még? Bátran. Jób. Igen. Jézus, igen. Emlékezzetek, amikor Ábrahámnak szólt az Isten, hogy induljon el. Mondta, hogy de hát olyan messzire, olyan hosszú útra, nem mondta, igaz? De hát hagyjam itt a családomat? Nem mondott semmit, hanem amikor Isten azt mondta neki, hogy indulj el, akkor ő elindult, engedelmes volt. De emlékeztettek Mózes szüleire is, hogy a fáraó parancsa ellenére voltak engedelmesek. És megmaradt a kisbabájuk Mózes. Nem fogadtak szót a fáraónak, de szót fogadtak Istennek. És sok-sok más szemét még sorolhatnánk, ugye Dánielt is, aki még az oroszlánok vermébe is beledobva, azért, mert Istennek volt engedelmes, nem az embereknek. Tudtok-e olyat, aki nem volt engedelmes? Tudtok-e olyan személyeket? Egészen a Biblia első lapjain már is ott van. Kain. Bizony. Kain. Sámson. Bizony. Jónás. Aztán Jákobnak a testvére. Ézsau, ugye? Ő sem volt engedelmes. Meg eszünkbe juthat Sodoma Gomora összes lakója. Igaz? Tehát nagyon sok olyan emberről beszámol a Biblia, akik nem voltak engedelmesek az Istennek. Mit gondoltok, gyerekek, vajon mi jobb az embernek, ha engedelmes, vagy hogyha nem? Látva ezeket a bibliai történeteket is, vajon mi a jobb? Melyik? Ha engedelmes, ugye az a jobb? Bizony, ez a jobb. Most egy nagyon-nagyon szép igét fogok felolvasni, most már a felnőtteknek is. Olyat, amit azt hiszem mindannyian ismerünk, sőt, fejből is biztosan tudunk, de amit mégsem tudunk kimeríteni, amin mégis sokat kell gondolkoznunk. Ez lesz ma az alapigénk, Zsidókhoz írt levél 5. fejezetében a 8. verset fogom olvasni. Tehát Zsidókhoz írt levél 5. fejezetében a 8. verset fogom olvasni. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Ugye kiről is van szó? Elhangzott az ő neve is. Jézusról van szó. És bár Isten fia, azt mondja itt az ige, hogy megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Nagyon rövid ige, mégis mennyi minden mondani valója van. Azt mondja nekünk, hogy ugye engedelmességet tanult Jézus, viszont azt is mondja, hogy hogyan tanulta az engedelmességet, nem úgy született, hogy ő engedelmes volt, tanulta, de azt is elmondja, hogy hogyan, mi által. Azt mondja itt az ige, hogy amiket szenvedett, azokból tanult engedelmességet. Ha átgondoljuk, ha gondolkozunk Jézus életéről, átgondoljuk, hogy hogyan élt, akkor mire juthatunk, mi okozott szenvedést az ő számára, mi minden. Ugye kezdve a kisgyerekkorától bizony a testvérei nem vették jó néven, hogy ő jó volt. Nyilván, hogy azokkal szeretnek a gyerekek barátkozni, akik hasonlóan rosszaságokat követnek el, mert az könnyebb, mint hogy mindig jónak lenni. Igaz, ahogy el is hangzott, könnyebb nem engedelmeskedni, mint engedelmeskedni. Jézust bántották, gúnyolták azért, amilyen volt. Aztán szegények voltak, ami bizony nehezítette az életüket, hiszen nagyon sokat kellett küzdeni a megélhetésért. Az édesapja is reggeltől estig dolgozott ahhoz, hogy el tudja látni a családot. Aztán ugye a különös születési körülményei miatt is gúnyolták, hiszen először lett meg a kisbaba, utána lett a házasság. Hogy is volt ez? Az emberek nem értették, hogy ő Isten fia. Ő hiába tudta, a család hiába tudta, ezért az emberek gúnyolták őt. Nem értették meg. De nézzük ennek az ige szakasznak az előző versét is, a hetes verset. Így olvasom a hetedik verset a zsidókhoz írt levélből. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Nagyon-nagyon jelentőségteljes ez az ige, és mit mond itt nekünk? Hogyan küzdött Jézus? Azt mondja, hogy könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Mi okozott tehát még szenvedést neki? Itt a halált említi az ige. Mi volt Jézus küldetése? Mit jelentett az ő életében a halál? Ugye a Szentírás kétféle halálról beszél. Vajon itt melyik halálról van szó? Kétféle halálról beszél a Szentírás, az első, amikor alszunk és várakozunk a feltámadásra. De a második halál, a Biblia szerint az az örök életnek az elvesztése, az az Istentől való elszakadásnak az átélése, megélése. Jézus, amikor ide született erre a világra, mi volt a küldetése? Hogy mit szenvedjen el? Hogy minket megválthasson? Hogy a második halálnak, a kárhozat halálának a szenvedését szenvedje el. Ez volt a küldetése. Ő egész életében tudta, hogy ezt kell elszenvednie. Vagyis, hogy az egész világ bűne rászakad. Mert mi akkor szabadulhatunk meg a második halál állapotától, az Istentől való teljes elszakadás állapotától, hogyha ő ezt átéli, helyettünk éli át. És Jézus halála ez a halál volt. És Jézus ettől a haláltól várta a szabadulást az Istentől, és ez egész életében egy hatalmas szenvedést jelentett számára, hiszen mindannyiunk bűnének a terhe ott volt a vállán, folyamatosan ott volt a vállán. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Ő mindezekből az engedelmességre jutott. Ő a mennyben már eldöntötte, hogy engedelmes lesz. És itt a földön is mindenféle kísértés és ellenségeskedés ellenére engedelmes volt. És szeretném, hogyha a mai alkalommal megnéznénk egy emberi példát is. Nyissuk ki Jónás könyvét, és a harmadik fejezet elejét fogjuk olvasni. Jónás könyve az én Bibliámban a 864. oldalon található, és a harmadik fejezethez lapozzunk. És így olvasom, kivonatosan. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Micsoda engedelmesség, nem? Ugye említette is Bea, hogy Jónás is engedelmes volt. Vagy az engedetleneknél említette? Igen, hát az ő életéről fogunk most gondolkodni, engedelmes volt, vagy engedetlen volt. Én most itt kivonatosan olvastam, de azt olvastam, ami le van írva a Bibliában, hogy felkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Gondoljuk át, hogy vajon Istentől ez a felhívás számára, ez a feladat, ez a küldetés, vajon könnyű volt? Gondoljunk egy picit bele, hogy mi volt a feladata? Ugye azt olvassuk később, hogy Ninive hatalmas városa volt Istennek, 3 napi járó. Hát mekkora az a város, ahol 3 napig megyek, és még csak a közepéig jutottam. Nagyon nagy város volt, és ebben az emberek romlottak, bűnösök voltak. Most egy ilyen városba, ha nekünk azt mondaná a Jóisten, hogy menjünk be, és hirdessük az ő igéjét, akkor vajon mit várhatunk? Gondoljuk csak meg, hogy például Noé hasonló feladatot kapott. A világnak, annak a bűnös, romlott világnak hirdetnie kellett az Isten ítéletét, hogy eljön az özönvíz. Térjetek meg, változzatok meg. Mit kapott Noé cserébe? Megváltoztak az emberek? Nem. Nem változtak meg az emberek, hanem gúnyolták Noét. És mindennek elmondták, hogy hát miket mond Pál apostol, amikor ezt tette, hogy az Isten elküldte a világba, és ő hirdette az Isten igéjét, vajon mit kapott cserébe sokszor? Mi mindent sorol fel? Börtönbe tették, megkövezték, hajótörést szenvedett. Vajon könnyű feladat volt ez, amit Jónás kapott? Nagyon nehéz feladat volt. Nem csodálkozhatunk, akkor sem, hogyha valaki erre azt mondja, hogy hát én azt nem vállalom el, én nekem ez nem fog menni. De Jónásról most itt azt olvastuk, hogy ő felkelt, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Micsoda nagy dolog, nem? Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas magaslat, hogy ő felkelt és elment az Isten szava szerint. De nézzük meg, most ezt fogjuk megvizsgálni, hogy vajon hogyan jutott el ilyen magaslatra. Mert tudnunk kell azt is, hogy vajon mi eljuthatunk-e. Nézzük meg, hogy ez az ember hogyan jutott el. Mi mindent élt át. Most az első fejezethez fogunk. Visszatérni. Tehát Jónás könyvének az első fejezetéhez, és így olvasom az első néhány verset. Lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondvám, kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe. És felkelt Jónás, hogy Tarzízba szaladna az Úr elől. Lement azért Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely ment Tarzízba, és megadván a hajóbért, beszállt abba, hogy Tarzízba menne velük az Úr színe elől. Én próbáltam készíteni egy vaktérképet, nem tudom, mennyire látjátok. Igazából csak az arányait szeretném, hogyha látnátok, hogy mi hol van. Azt olvashatjuk Kettő királyok valamelyik könyvében, hogy Jónás Gát-Kéferből való volt. Itt látjátok a földközi tengert, ugye ez itt Egyiptom. Itt van Izrael földje, és Gát-Kéferből való volt Jónás. Az Isten Ninivébe küldte, ami elég messze volt oda, tehát nagyon messze volt, ugye az Babilóniához, tartozott, és Jónás pedig úgy gondolta, hogy ő Tarziszba megy. Jáfóba ment le, ott talált, gondolom, hogy Jáfónak a közelében lehetett akkor éppen, tehát ott talált egy hajót, ami Tarziszba ment, és felült a hajóra, hogy Tarziszba utazzon. Most csak ezt kell látnotok, hogy hol van Ninive, és hol van Tarzisz. És hol volt Jónás? Teljesen ellenkező irányba indult el. Ez itt a lényeg. Jónás így kezdte. Így kezdte. Ő Isten profétája volt. De amikor az Isten egy ilyen hatalmas, horderejű feladatot adott neki, akkor megijedt. Megijedt, és el akart menekülni ezelől a feladat elől. Így mondja nekünk az ige, hogy Isten elől akart elmenekülni. Vajon el tudott-e menekülni Isten elől? Vagy bárki el tud-e menekülni Isten elől? Ugye ez az, amit senki nem tud megtenni, mert Isten mindenütt ott van. És nézzük meg, hogy hogy volt most ott Jónás életében Isten. Mi mindent tett érte? Ha tovább olvassuk az igét, azt látjuk a 4. verstől, hogy az Úr nagy szelet bocsátott a tengerre, és nagy vihar lett a tengeren, és a hajó már-már töredezett. Megfélemlettek azért a hajósok, és kiáltottak, ki az ő istenéhez. És a hajóban lévő holmit a tengerbe hányták, hogy könnyítsenek magukon. És itt most jön egy döbbenetes rész. Mit csinált Jónás? Ezek az emberek nem hívő emberek voltak, ugye abból tudhatjuk, hogy ki az ő istenéhez imádkozott. Tudjuk, hogy abban a világban nagyon sokféle istent imádtak az emberek, és a Biblia azt mondja, hogy bálványisteneket imádtak, amitől óv bennünket és félt, mert egyedül az igaz Isten imádatának van értelme. Ezek az emberek mégis a saját isteneikhez imádkoztak. Könyörögtek, hogy szabaduljanak meg ettől a nagy vihartól. Jónás mit csinált? Jónás pedig lement a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Döbbenetes. Aztán hozzáment a kormányos mester, és mondta neki, mi lehet te nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Egymásnak pedig ezt mondták, gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk, mi miatt van rajtunk e veszedelem. És sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Mondták azért néki, kérünk, beszéld el nékünk, mi miatt van rajtunk e veszedelem, mi a te foglalkozásod, és honnan jössz, melyik a te hazád, és miféle népből való vagy. És mondta nékik, Héber vagyok én, és az urat, az egek istenét félem én, aki a tengert és a szárazt teremtette. És megfélemlettek az emberek nagy félelemmel, és mondták néki, mit cselekedtél, mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivel hogy elbeszélte nékik. Mondták azután néki, mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk, mert a tenger háborgása növekedék. Mi mindent tudunk meg ebből a szakaszból? Jónás itt is bebizonyítja, hogy ő az Isten profétája. Ő bátran és őszintén megvallja, hogy ő az Isten népéhez tartozik, méghozzá annak az Istennek a népéhez, aki teremtette a Földet, a Teremtő Istenhez. És azt látjuk, hogy mindenki kétségbe van esve, és szeretne megoldást. És Jónás pedig aludt, és igazából, minthogyha nem is foglalkozna vele, hogy most itt vihar van, hogy ezek az emberek bajba jutottak, és ezek az emberek kérdezik meg tőle, hogy mit csináljanak. Hát valami megoldást kell találni, már mindent megtettünk, és mégis mindig háborog a tenger. És mit mond erre Jónás? Azt mondja, hogy jó, imádkozom Istenhez. Jó, most már tényleg eljött az ideje annak, hogy megbánjam, hogy nem fogadtam szót, és most már bocsánatot fogok kérni Istentől. Ez következik? Döbbenetes. Nem ez következik. Ott van, ott van Jónás a halál torkában. Ott van a halál torkában, mert ő maga mondja ezt, hogy fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek. Mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. Ő teljesen tisztában volt vele, hogy mi miért történik. Ő jól tudta, és mégsem fordult az Istenhez. Nem könyörgött szabadulásért. Ő azt mondta, hogy dobjatok a tengerbe, és akkor majd minden megoldódik. Jónás nem félt az első haláltól. Egyszerűen olyan szinten elhomályosult az ő gondolkodása, hogy teljesen eltávolodott ebben az állapotában Istentől, és nem fordult hozzá, inkább a halált választotta, mint hogy Istenhez forduljon. És aztán tudjuk tovább a történetet, hogy valóban be kellett, hogy dobják őt a hajósok. Azt mondják, hogy kiáltottak azért az Úrhoz, és mondták, kérünk, Uram, kérünk, ne vesszünk el ez ember lelkéért, és ne háríts ránk ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekedtél, amint akartad. Ők imádkoztak. Most már ehhez az Istenhez, a Jónás Istenéhez. És bedobták Jónást a tengerbe. Mi történt még Jónással? Csodálatos, nem, hogy az Istennek a jelleme itt is mennyire megnyilvánul. Ő nem hagyta, hogy Jónás meghaljon. Ő nem hagyta, hogy az ő szolgája elveszten. Ő mindent megtett érte. Ő küldött egy halat, egy szett halat, bálnát, és az halnak megparancsolta, hogy nyelje le Jónást. És olyan csodálatos ez, nem, hogy az állatok engedelmeskednek az Istennek. És az is olyan csodálatos, hogy nem történik semmi véletlenül. Ami körülöttünk van, ott mindenütt ott van az Istennek a keze. Nézzük meg, hogy a vihar sem magától volt. Nézzük meg, hogy a cethal sem véletlenül kapta be Jónást. Mindennek oka van, és minden az Isten kezében van. Jónást a cethal elnyelte. És itt jön most a legszebb része ennek a könyvnek, a második fejezet első versétől a 11. versig, a 10. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást, és lőni Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Most csak egy pillanatra megállok, volt régebben egy tanulmányunk Jónás könyvével kapcsolatban, és ott is idézték, és ott le is volt írva, hogy ez nem mese, hogy a századunkban is megtörtént, hogy igenis, hogy találtak cethal gyomrában, tehát bálna gyomrában élő embereket. Tehát ez nem mese, ez igenis, hogy megtörténhet, ez nem egyedüli eset volt Jónással, hogy több napig ott volt és életben maradt egy állatnak a gyomrában. És így olvasom tovább. Könyörgött Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából, és mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. A Szeul torkából sikoltottam, és meghallottad az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondtam, elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig. Mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a múlásból, ó Uram Istenem! Mikor elcsügged bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. Akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. De én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam. Az Úré a szabadítás. Azt hiszem, hogy érdemes sokszor elolvasnunk ezt az imádságot, mert ez egy olyan embernek az imádsága, aki tényleg a halál torkában volt, aki nem csak látta, hogy most majd meg fogok halni, hanem megtapasztalta, hogy milyen az Istentől elszakadva lenni, hogy milyen az elvetett állapotban lenni. Ő ezekben az órákban, vagy ezekben a napokban, amíg ő ennek a halnak a gyomrában volt, bizony nagyon-nagyon sok mindent átgondolhatott. Ő átgondolhatta, hogy igen, milyen az Isten, milyen vagyok én, és mi a dolgom ezután. Az Istenhez kiáltott, és Isten megszabadította. Az Úré a szabadítás. Most még csatoljunk vissza egy kicsit az első vershez, hogy és lőna Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Tudunk még valakit, aki erre hivatkozik? Igen. Ugye Jézus is a föld gyomrában volt 3 nap és 3 éjjel. És amikor jelet kértek Jézustól, akkor ő erre hivatkozott, hogy nem kaptok jelet, ha csak nem ezt a jelet. Hogy, mint ahogy Jónás 3 nap és 3 éjjel a hal gyomrába volt, én is a föld gyomrában leszek 3 nap és 3 éjjel. Jézus hogyan volt a föld gyomrában? Ugye a keresztény világ húsvétot ünnepel. A Biblia szerint tudjuk, hogy ez az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe volt, egészen Jézus haláláig. És jelképesen, ahogy az egész Bibliát tanulmányozzuk, azt látjuk, hogy ez a bűntől való szabadulásnak a jelképe is, hiszen az egyiptomiak fogva tartották az izraelitákat rabszolgaként. Ahogy minket is a bűn minden embert fogva tart, és az ettől való szabadulásnak a jelképe is a húsvét. És Jézus feltámadása, ugye halála és feltámadása pontosan ezt mutatja be. Magára vette a bűneinket, ahogy az előbb is már erről beszéltem, elhordozta a kárhozat halálát, átérezte helyettünk az Istentől való teljes elszakítottságot, az elveszettség állapotát, és így volt ő a föld gyomrában. Ezzel a tudattal, hogy vajon Isten magához veszi-e vagy sem. Nem tudta még akkor Jézus. És Jónás ugyanígy volt a hal gyomrában. Nem tudta, hogy mi lesz vele, de az Istentől való elszakadás élményét ő is megízlelte. Jónás megszabadult. Mi lett ennek a következménye? Ugye ezzel kezdtük, hogy Jónás miután megszabadult, utána már nem azt mondta, hogy nem jövök, hanem azt mondta, hogy jövök. Felkelt és elment Ninivébe. Miután Jónás megszabadult, Isten újra ugyanazt a feladatot adta neki. Nem mondta azt, hogy na jó, ez nehéz lesz neked, akkor most nem kérem tőled. Nem. Ugyanazt a feladatot adta neki. Mert látta Isten, hogy ezzel Jónásnak meg kell küzdenie ahhoz, hogy az ő jelleme változzon. És azt is látta, ami be is következett, hogy Ninive lakói meg fognak térni. És valóban, mikor Jónás elment és prédikált ebben a városban, még a király is zsákruhába öltözött. Még az állatokat is böjtölhetették. Ez a város egészen minden lakójával megtért. Megtért az Istenhez. Micsoda csodálatos gyümölcse volt ez Jónás engedelmességének. Micsoda tapasztalat volt ez. Ugye Jézus bizonságot tett erről Máté 12. fejezet 41. versében, amikor azt mondta a farizeusoknak, hogy Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt, mivel hogy ők megtértek a Jónás prédikálására. Örök életet nyertek Ninive lakói. Gondolkozzunk el azon egy kicsit, hogy vajon mi az, ami megmarad örökre, az örökké valóság számára. A Proféták és Királyok című könyvből a 340. oldalon van egy nagyon szép idézet, Egyébként nagyon sok idézetet találtam, ami az engedelmességgel kapcsolatos, és körülbelül, ha lenne még egy plusz óránk, akkor ezt mind fel is tudnánk olvasni, de most csak egy-kettőt szeretnék kiemelni. Ezt a 340. oldalról olvasom. Csak az maradhat meg, ami beilleszkedik Isten tervébe, és az ő jellemét tükrözi. Egyedül Isten elvei állandóak, és maradandóak mindabból, amit világunk ismer. Az örökké valóság számára csak az maradhat meg, ami beilleszkedik Isten tervébe, és az ő jellemét tükrözi. Most nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy Isten tervébe. Ugye azt is szoktuk mondani, hogy az Isten akarata szerint való. Az Istennek van egy terve. Ha attól eltérek, akkor az nem lesz jó, mert hiszen az Isten terve az tökéletes. Mert mit jelent az Isten jelleme? Hogy tökéletes, hogy szép, hogy egyenes, hogy igazságos, hogy szeretetteljes, hogy békességes, és sorolhatnánk még, hogy mi mindent jelent az, hogy az ő jelleme. És az ő terve az egy tökéletes terv. Ha valami abba beilleszkedik, akkor az mehet tovább, az meg fog maradni. Ha nem, akkor nem fog megmaradni. És mindezek alapján érdemes átgondolnunk, hogy mi minden kell ahhoz, hogy Jónás is engedelmes lehetett, meg ahhoz is, hogy mi engedelmesek lehessünk. Így én összegyűjtöttem néhány gondolatot ezzel kapcsolatban, de szeretném, hogyha ti sorolnátok fel, ami eszetekbe jut, hogy vajon mi minden kell ahhoz, hogy engedelmesek legyünk. Tehát mi ennek a feltétele, vagy mik ennek az elemei az engedelmességnek. Ha van valami gondolatotok, akkor osztátok meg velünk. Igen, tehát egy alázatos lelkület, ugye az az Isten jelleméhez igazodik. Meglátni az Istennek a jelleméből ezt, hogy jót akar. Igen. Bizodalom? Igen, tehát hogy bizodalmunk van-e az Istenben. Ugye? Ettől is függ, hogy tudunk engedelmesek lenni. A hit. Hűség. Álhatatosság. Ugye? Na, van-e még valakinek valami gondolata? Te?
1: Minden meglátni a fegyelmét, mint hogy Jónás is meglátta azt, hogy amikor ő vádat ellene, és teljesen ellenkező irányba ment, és ő megfeladta volna az életét, akkor az Isten azt mondta, hogy te értékes vagy számomra.
0: Igen, tehát...
1: A kegyelmet átélni, ez segít ahhoz, hogy utána az ember ne akarjon más pályán mozogni, csak ezen.
0: Igen, tehát ez is a jelleméhez kapcsolódik, hogy kegyelmes az Isten. Tudunk-e még? Azért kérdezlek titeket, hát ha még többet is összeszedtek, amit én felírtam. Mert amiket felírtam, már mind elmondtátok. Én azt gondolom, igen, irgalmas. Igen, irgalmas is az Isten. Tehát, hogy én rosszat teszek, ugye Jónás is elképesztő, hogy ellenkező irányba indul el, elalszik a hajón, közömbös az egész dolog iránt, és Isten mégis hogy viszonyul hozzá, ugye kegyelmes, irgalmas hozzá. Még ugye az Isten tervéhez gondolhatnánk azt, hogy látom meg azt, hogy az Isten terve micsoda. Ugye elhangzott az alázat, ez szükséges ahhoz, hogy meglássam, illetve a szüntelen imádkozás, szakadatlan éberség, odafigyelés, és még egy gondolat jutott eszembe, hogy nyilván a 10 parancsolatnak a komolyan vétele. Tehát ahhoz, hogy engedelmeskedhessem, ahhoz komolyan kell vennem. Tehát mindez beletartozik abba, hogy engedelmesek lehessünk. És még egy, hogy önmagunkat vajon át tudjuk-e adni, és a mi önző természetünket le tudjuk-e tenni az Isten kezébe. Tehát mindez beletartozik abba, hogy tudunk-e majd engedelmesek lenni. Most nézzük tovább a történetet. Ugye Jónás ahogy prédikált, Ninive lakói megtértek. De mi történt Jónással? Jónásnak volt egy csodálatos tapasztalata a halgyomrában, az Isten szabadítását megtapasztalta. Szót fogadott, engedelmeskedett. De vajon mi történt ezután? Ugye azt olvassuk, nem fogom már időhiányában felolvasni, otthonra is maradjon olvasni való, hogy Jónás bánkódott, hogy Jónás haragudott, hogy halált kívánt. Vajon miért? Vajon miért? Mi hiányzott belőle ezek közül, amiket mi az előbb felsoroltunk? Vajon mi nem volt meg Jónásban, ami miatt ő most így reagált arra, hogy Ninive megtért? Igen, ez mind. Tehát önzetlenség, könyörület, beismerés. Igen, ez mind. Ugye, ne felejtsük el, amit a szombatiskolában is elhangzott, hogy az ellenség mindent megtesz azokért, az emberekért, akik a keresztény életet akarják élni. Tehát az ellenség minden úton megpróbálja befolyásolni azokat, akik az Istennek engedelmeskedni akarnak. El akarja csüggeszteni őket. Jónás esetében sikerült ez neki? Megint sikerült neki, igen. De vajon miért? Mert Isten ismerete megvolt Jónásban, megtapasztalta a kegyelmét, az irgalmát. Akkor vajon miért? Én arra gondoltam, hogy annyi lehetett a probléma, talán, hogy ugye elment ő abba a városba, elmondta, hogy mi következik, mint proféta, és nem az következett. Hát akkor az ő szava nem volt igaz? Tehát itt a saját emberi természetében megnyilvánulhatott az, hogy hát a hírnevem, hát most akkor én nem vagyok hiteles, akkor talán engem most hamis prófétának fognak tartani, mert én mondtam valamit, és nem következett be. De biztosan, hogy az is nagyon-nagyon benne volt, hogy szem elől tévesztette mások érdekeit. Hogy ő magával foglalkozott. Hogy talán, ugye ott van egy ige a Bibliában, hogy vajon szerethetjük-e Istent, hogyha nem szeretjük az atyánk fiait. Ugye azt mondja Isten, hogy azok nem szeretik őt. Tehát aki az ő atya fiát nem szereti, az az Isten sem szereti. Tehát még ezt meg kellett tanulni a Jónásnak, hogy az Isten szeretetéhez az embertársaink szeretete is hozzátartozik. Anélkül az Isten sem szeretjük, csak magunkat. Tehát ott mindig a saját természetünk nyilvánul meg. Az Isten szolgálatában, amikor mi engedelmesek akarunk lenni, akkor mindenképpen ezt kell szem előtt tartani, az önzetlenséget, hogy másokért éljek, hogy sohasem az énem nyilvánuljon meg. De mégis csodálatos ebben a történetben, hogy Isten ebből is ki tudta segíteni Jónást, hiszen Jónás írta le ezt a könyvet minden valószínűség szerint, és nem írhatta volna le, hogyha ő ezután újra nem tér az Istenhez egész szívvel. Isten nagyon egyszerű eszközt választott. Növesztette egy tököt, egy növényt Jónás feje fölé, hogy árnyékot adjon, hiszen Jónás ott kint ült, és nézte a várost, hogy na mikor pusztul már el? De a város nem pusztult el. És Jónás ott duzzogott, mint egy kisgyerek, haragudott azért, hogy nem az lett, amit ő mondott. Isten növesztett egy árnyékot, hogy ne tűzze a nap, és nagyon örült neki Jónás, jól esett neki. De másnap egy férget küldött Isten, hogy a gyökerét rágja el, hogy pusztuljon el a növény. A növény el is pusztult, elszáradt, Jónást megint tűzte a nap. Na hát akkor már teljesen oda volt, és a halált kívánta. a halált kívánta. Ugye ez az az állapot, amikor eltávolodtunk Istentől, és nem tudunk belekapaszkodni, és nem tudunk bízni benne, amikor feladjuk. Jónás ebben az állapotban volt, de a Jóisten nagyon kegyelmesen, szelíden, kedvesen így mondta. Te szánod a tököt, ugye a 10. verstől olvasom a végén. Te szánod a tököt, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel támadt, és más éjjel elveszett. És én ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben több van 12x10 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és barom is sok van. Micsoda tanítás, nem? Jónás a tök miatt miért örült, hogy neki árnyékot adott? És bosszankodott, hogy elpusztult. És az Isten ezen keresztül meg tudta neki mutatni, hogy de hát Jónás, hát ebben a városban emberek vannak, akiket én teremtettem. És állatok vannak, akik szintén az én teremtményeim. Hát azt várod tőlem, hogy én ne szánjam ezeket? Amikor ők megtértek hozzám, hogy akkor ne kegyelmezzek nekik? És Jónás tanult ebből, és engedelmes lett. Most így az Isten tisztelet vége felé szeretném, ha egy picit így összegezve átgondolnánk mindezeket, hogy Jónás döntéseinek a következménye, és a mi döntéseinknek a következménye is mik lehetnek. Nagyon fontos, hogy Jónás hallotta, hogy mit mond neki Isten. Ugye ő Isten profétája volt. Tehát amikor olvassuk így az Isten igéjéből ezeket a történeteket, soha nem szabad azt gondolnunk, hogy na hát mit csinált, na hát milyen ember volt, bezzeg, én biztos, hogy engedelmeskedtem volna. Nem. Jónás Isten profétája volt. Az ő életében is volt botladozás, de ő az Istennek szolgált. És ő hallotta az Isten hangját. Ő tudta, hogy az Isten mit mond neki. Az Isten azt mondta, menjél Ninivébe, Jónás pedig ugye Tarzisba utazott. Itt a kérdés, hogy el kell döntenem, hogy mit teszek. Az Istennek engedelmeskedem, vagy pedig, ugye volt szó az Isten tervéről, mi az ellentéte? A sátán terve, és mi vajon melyiknek engedünk? Ugye a saját terveink sem biztos, hogy beilleszkednek az isteni tervbe. Nekünk ezt folyamatosan ellenőriznünk kell imádságban, az Isten igéjének olvasásában, hogy vajon az, amit én elterveztem, jó dolgokat, mert hát nem rosszat tervezünk, vajon amiket elterveztünk, azok beilleszkednek-e az Isten tervébe? Mik lettek a döntéseknek a következménye? Amikor az ellenkező irányba indult, akkor vihar, hánykódás, a cet hagyomrában való szenvedés, csak rossz. Illetve nem csak rossz, mert az Isten a jót is rossz, tehát a rosszat is jóra tudja fordítani. És ezt még nem hangsúlyoztam, de van ott egy nagyon szép jelenet a hajón. Az első fejezetnek a 16. versét nem olvastam fel. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az Urat, és áldozattal áldoztak az Úrnak, és fogadásokat fogadtak. Azok az emberek, akik ott voltak a hajón, megismerték az Istent. Jónás engedetlensége által ugyan, de megismerték az Istent. És az Isten mindezt a helyzetet jóra fordította, mert ezek az emberek hozzátértek. Nekitettek fogadásokat a saját isteneik helyett. Ők megtértek az Istenhez, mert látták, hogy micsoda Isten ez, hogy parancsol a viharnak, és tényleg az ő kezében vannak a természet elemei. Tehát a rossz döntésnek a következménye csupa rossz, de az Isten jóra is tud fordítani dolgokat, de ez is az ő kegyelme. A jó döntésnek, amikor már szót fogadott, a következménye viszont csupa jó. Megtért a város. Az egész város megtért, megmenekült, örök életre. Vajon hogy döntsünk? Tehát a saját életünkbe kell ezt átgondolni, hogy vajon amikor egy döntés előtt vagyunk, akkor melyik döntés lesz a jó? Melyik választás lesz a jó? Ugye azért hangsúlyoztam, hogy Jónás hallotta, amit az Isten mond, mert vajon mi halljuk-e? Én csak így a saját életemből, a küzdelmeimből csak egy kis részt szeretnék így megosztani veletek, hogy ugye húsvét van. Most már nem sok képeslapot kapok, egyrészt mert számítógépen gyorsabban jönnek az üzenetek, és inkább azon írnak a barátaim, de azért még kapok néhányat, és azért nem sok képeslapot kapok, mert én nem írok. Mert nem hagyok időt arra, hogy leüljek és írjak a barátaimnak. És ez engem nagyon sokszor nyomaszt. És most is olyan képeslapot kaptam, tehát egy olyan baráti családtól, akikkel 20 éve vagyunk kapcsolatban, és nagyon szégyellem magam, hogy évekig csendben voltam, és nem adtam hírt magamról, és ők mindig írtak és írtak, és ennek hátterében gondolkozom sokszor azon, hogy vajon az én terveim beilleszkednek az Isten terveibe? Hogy vajon én a kis dolgokban, idézőjelben kis dolgokban, hogy megírjak egy képeslapot. Miért nem vagyok hűséges? Hiszen azok a barátaim várják azt a hírt rólunk, hogy mi van velünk, hogy hogy vagyunk, hogy vajon nem keveredünk-e sokszor olyan hibába, hogy mi az Isten tervében gondoljuk, hogy munkálkodunk, de valahol meg lehet, hogy a saját terveinket visszük véghez. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy szüntelen imában, hogy szüntelen odafigyelésben vigyük elé az Isten elé, hogy tényleg ez a fontos. Sokszor az ember nagy dolgokban gondolkozik, de vajon a kicsit, ha elhanyagolom, akkor az Isten útján járok? Ezek számomra nagyon nagy kérdések. Ezzel kapcsolatban egy nagyon szép idézetet is találtam, szintén a Proféták és Királyok című könyvben, és ezzel szeretném zárni a mai alkalmat, hogy ezt megosztom veletek. A 487-488-as oldalnál jelzi ezt. Ahogy Isten elhívta Dánielt, hogy bizonyságot tegyen róla Babilonban, ugyanúgy is, hogy

0: az igazi keresztény életében nincsenek lényegtelen dolgok. A mindenható szemében minden feladat fontos. Az Úr pontosan felméri a szolgálat minden lehetőségét. A nem használt képességeket épp úgy számon kéri, mint a felhasználtakat. Számot kell adni arról is, amit meg kellett volna tennünk, de nem tettünk, mert képességeinket nem használtuk Isten megdicsőítésére. A nemes jellem nem a véletlen műve. Nem tulajdonítható a gondviselő különös kegyelmének vagy áldásának. A nemes jellem önfegyelem eredménye. Akkor alakul ki, ha lényünkben a magasabb rendű uralja az alacsonyabb rendűt. Ha énünket Isten és embertársaink szolgálatára szenteljük. Ez az, amit mindannyiunknak meg kell tanulni, hogy életünket, énünket Isten és embertársaink szolgálatára szenteljük. Ez az, amit Jónásnak is meg kellett tanulnia, és meg is tanulta. És ez az, amit Jézus is meg kellett, hogy tanuljon, hogy a szolgálat közben a szenvedések által engedelmes lehessen. Én azt kívánom, hogy mindannyian gondolkozzunk el erről, és naponta vizsgáljuk meg magunkat, hogy vajon az engedelmesség útján járunk-e. Amen.
1: Mennyei Atyánk, Teremtőnk, köszönjük, hogy most is hozzád jöhetünk, és megköszönhetjük ezeket a történeteket az igéből, a te szavadból. Köszönjük, hogy ezek által is mind jobban és jobban megismerhetünk téged, a te csodálatos jellemedet, a hatalmas mélységes szeretetedet, az irgalmasságodat, amivel körülveszel bennünket. Ó, köszönjük, Urunk, hogy te folyton bíztatsz és bátorítasz bennünket, hogy bár elesünk, bár rossz döntéseket hozunk, aminek a rossz következményeit is el kell viselnünk és el kell szenvednünk, de köszönjük, hogy te mindezek ellenére szeretsz bennünket, és a te tervedbe akarsz minket beilleszteni, hogy a mi életünk oda illeszkedjen. Segíts, kérünk, hogy mi mindent megtegyünk ehhez, hogy meglássuk, mi a te terved. Segíts, hogy minden erőnkkel azon legyünk, hogy téged szolgáljunk. És segíts, kérünk, hogy valóban mások szolgálatára tudjunk lenni, és a mi énünket háttérbe tudjuk szorítani. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amivel eddig is körülvettél bennünket. És köszönjük azt, hogy bár szenvedések vannak az életünkben, de ennek értelme van, hogy ennek az az értelme, hogy mi engedelmesek lehessünk. És tudjuk, Urunk, hogy te csak azt engeded meg, ami szükséges, és ezáltal mi rád bízhatjuk magunkat egészen. Jézus nevében jöttünk most is hozzád. Te kegyelmez, irgalmaz nekünk továbbra is, és te erősíts meg bennünket, hogy mások is a te lelkedet láthassák, amikor minket figyelnek, a mi életünket nézik. Amen. Amen.

Jó reggelt kívánok a kedves rádióhallgatóknak! A ma reggeli bibliai 5 percünkben is egy Zsoltárból idézünk. A Zsoltárok megzenésített imádságok voltak. A 145. Zsoltár 15. versében Dávid ezt a kérést intézi Istenhez. Mindenek szemei te reád vigyáznak, és te megadod eledelüket időben. Máshol a 104. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Mindenek szemei te reád néznek, hogy te idejében megadhasd eledelüket. Kedves hallgatók, kikről lehet itt szó? Kik azok, akik Istenre néznek az eledelért, a tápláltatásért? Sajnos mi emberek sokszor nem őrá nézünk. Inkább az emberi tényezőktől, földi körülményektől várjuk az eledelt. A Zsoltár részlet az egész teremtettségről beszél. Az emberen kívül az élővilág, az állatok is tőle függnek, tőle várják a tápláltatást. Isten gondoskodni akar teremtményeiről. Mindenki tőle várhatja az eledelt alkalmas időben, vagyis a szükségben. Nekünk embereknek sem szabadna félnünk. Nem az emberi kormányzat formálódásában, a magunk erejében, jó szerencsénkben szabadna remélni a tápláltatást, életünk megtartását. Kérdezhetnénk erre, kedves hallgatók, hát nincs okunk aggódni? Miért ma a terjedő éhség, a nélkülözés, ha a Biblia ilyen gondoskodást ígér? Isten segít egyéni kérésünkre, de a tömeges méretű hiány betöltését az ember felelősségére is helyezi. A Föld megteremné mindazt, ami elég lenne minden embernek. A hiány az emberi igazságtalanságnak a következménye, amit Isten nem akar felmenteni, jóváhagyni azzal, hogy a keletkezett bajt, amit az ember okozott, ő mindig megoldja. Megtehetné ezt, hiszen gondoljunk az evangéliumok leírására. Jézus egyszer egy 4000-es, egyszer egy 5000-es tömeget vendégelt meg, hogy megszaporította a kenyereket és a halakat. Istennek hatalmában áll ezt megtenni és mindenkit táplálni. Azonban, ahol az embernek kellene jól tennie és igazságosan tennie, ott nem az imának és nem a kérésnek van a helye. Kedves hallgatók, az viszont biztos ígéret, hogy a személyesen benne bízó ember mehet ő hozzá. Jézus a legszebb imában tanított erre, hogy mi tőle kérhetünk, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Az idejében való eledel azonban jelenti még a lelki tápláltatást is. Nekünk nem csak fizikai erőre és egészségre van szükségünk. Tapasztaljuk, hogy szükségünk van bátorságra, reménységre, kitartásra és türelemre is. Nézzünk Istenre, aki adni akarja a táplálást. És zárásul újból idézném a 145. Zsoltár 15. versét. Mindenek szemei te reád néznek, és te idejében megadod eledelüket. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék szép

0: Pecnik Pál, örvendj Isten népe. Örvendj Isten népe, urad jő hamar. Szárnyaljon szívedből boldog háladal. De nagy örömödbe el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad. Idegen vagy itt lent, zarándok csupán, atyád várja lelked földi lét után. Amit szemed láthat, semmi sem tied, ajándékba kaptad lelked s üdvödet. Elbizakodásra nem lehet okod, kegyelem, hogy arca mását hordozhatod. Fia alázata hassa át szíved, lám, az is ajándék, az is tied lehet. Mécses lehetsz, mécses, melynek fénye Krisztusod, s amíg dobog szíved, e fényt hordozhatod. Szolgálj hát, s világíts, világíts Krisztus fényével. Hűségedért, atyád, a mennyben majd átölel.
1: Kedves testvérem, még egy feladatunk van, egy közös feladatunk, ami meglehetősen ünnepélyes és boldogító. A legutóbbi keresztségen egy testvérünk szövetséget kötött az Úrral, és most a gyülekezet tagjai sorába vennénk fel őt.
2: Szívből kívánom, hogy a Jóisten segítsen neked célba érni ezen a megkezdett úton, a nehézségekkel számolva, megküzdve, valóságosan célba érni. Jóisten áldjon meg közöttünk. Ezt fogadtam. Vannak így gyerekeink.
1: Testvérem, biztos úgy vagytok ezzel is, mint én. Az emberi természet ágál a parancsolatok ellen. Annak idején, amikor én a gyülekezetbe kezdtem járni, akkor az, aki engem tanított, az a parancsolatok megtartására óriási hangsúlyt helyezett. Azóta a prédikátorok ige hirdetésében ez kissé háttérbe szorult. A 10 parancsolat képviselete, meg az Isten törvényének ilyen kihangsúlyozott értelmezése és képviselete nem kap olyan erőteljes hangot, mint akkoriban, és hát nem tudom, hogy milyen pedagógia, vagy milyen elképzelés vezette az akkori prédikátorokat és tanítókat, hogy egy ilyen irritábilis kérdéssel keressék meg a keresztségre készülőket, hogy mindjárt arról beszéljenek, hogy ezt kell, ezt nem kell, ez szabad, ezt nem szabad. Úgy gondoljuk mi most, hogy először a parancsolatok iránti viszonyulást kell az Isten jellemével képviselve átváltoztatni, átformálni, és akkor majd a parancsolatok is más színben tűnnek fel. Én most a parancsolatokról szeretnék szólni, és pedig arról, amit Krisztus válaszként adott a farizeusok provokatív kérdésére, akik ugyanis megkísértették őt, hogy melyik a nagy parancsolat. Ha az ember a keleti országokban jár, a közel-keleti országokban, Görögországot is beleértve, arra figyel fel, hogy a férfiaknak nincs semmi dolguk. A férfiak azok kávéházakban ücsörögnek, és beszélgetnek, és szórakoznak, kártyáznak, mindenféle furcsa, látszólag értelmetlen tevékenységgel ütik agyon az időt, és az ember ezt a múltba is visszavetítve úgy képzeli el, hogy ezek a farizeusok se tudtak. Miközben az asszonyok dolgoztak, nem volt jobb dolguk, mint ilyen furcsa kérdésfelvetésekkel mulatni az időt, melyik a nagy parancsolat. Annak idején még egevári testvértől hallottam, hogy valamiféle ebből a korból származó iratban felszínre kerültek ehhez hasonló kérdések, hogy mondjuk egy tűfokán hány angyal fér el, meg effélék. És itt is ugye egyfajta provokatív szándékkal felvetették ezt a kérdést, hogy melyik a nagy parancsolat. És Jézus az Ószövetségből idézve azt mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, egész valódból, minden erőddel. Ez az első és nagy parancsolat. És úgy gondolom, hogy az úrvacsora, amikor az ember önmagát vizsgálja, akkor azt a kérdést is felveti, hogy mennyire szeretem az Istent. És miközben én elgondolkodtam ezen az ígén, eszembe jutottak a saját életünkből esetek. Elmentünk nyaralni, a gyerekünk még kicsi volt, pár hónapos, és az egy hétre tervezett nyaralás 2-3 nap alatt véget ért, mert hiányzott a gyerek, és hazamentünk. Ott hagytunk mindent, és hazamentünk. Akit szeret az ember, azzal együtt akar időzni. Udvarlási időszakot is feleleveníthetünk, mindannyian úgy gondolom. Fontos az, és minden lehetséges alkalmat kihasználtunk arra, hogy együtt legyünk azzal a valakivel, akit szeretünk. És hogyha ezt a nagy parancsolattal kapcsoljuk össze, akkor önként adódik a kérdés felvetés, hogy mennyi időt töltünk azzal a valakivel, akit az első és nagy parancsolat értelmében szeretnünk kell. Persze ez a kell, ez nem annyira a parancs hangsúlyával kerül elénk, hanem mint egy az emberi életnek szerves részét alkotó igei tanács jelenik meg itt, hiszen az Isten nem követeli ki tőlünk, hogy szeressük, hanem az iránta táplált szeretet előfeltételei az ő megnyilatkozásaiban öltenek testet, és olyan szeretettel szeret minket, ahogy ezt már korábban is hangsúlyoztuk, ami önzetlen szeretetre képesít. Az Isten szeretete képesítő hatalom, ami bennünket szeretetre képtelen, a másikat megbecsülni, szeretni nem tudó embereket is szeretetre sarkal és szeretetre képesít. Tehát az Isten szeretetére irányuló minden megnyilatkozásunk háttere és alapja az Isten irántunk táplált szeretetében rejtőzik. Miután a szeretet egy érzelmekre is, sőt, egyfajta érzelem gazdagságra is utaló kijelentés, ezért önként vetődik fel az a gondolat is, hogy vajon az a valaki, aki a szeretetet a leghatalmasabb és a legmagasabb szinten képviseli, vajon közönös-e az iránt, hogy őt szeretik-e? Vajon nem a legérzékenyebb lényről van szó, amikor az Istenről, mint a szeretet Istenéről beszélünk, aki a legfájdalmasabban éli meg azt, ha őt nem szeretik. Miközben tudja, hogy a ráárasztott szeretet az nem öncélú, nem neki van szüksége arra, hogy szeressük, bár nem közömbös számára, hogy szeretjük-e, hanem ami életünk függ attól, hogy mennyire tudjuk a tőle áradó szeretetet befogadni, mennyire tudja az, ami lényünket, ami egész valónkat átjárni és meghatározó erővel, ami egész életünket befolyásolni. Az ember sokszor ezt a kérdést lerázza magáról, és azt mondja, hogy az Isten szuverén Úr miért fontos neki, hogy szeretik-e vagy sem. Az önzetlenség a másokért élés életformája nem lehet érzelemszegény. És itt egy pici kis kitérőt engedjetek meg. Bennünket, adventistákat úgy tartanak számon, hogy aztán ez mennyire felel meg a valóságnak, mennyire nem, azt nem tudom. Mi képviseljük az igazságot. A nagy elméleti bibliai kérdések nálunk a helyén vannak, és hogyha valaki a Biblia felől tájékozódni akar, akkor csak egy adventistát keressen meg, és mégis sokkal jobban érzik magukat az emberek mondjuk a baptistáknál, vagy a pünkösdistáknál, vagy metodistáknál, ahol nem kap ekkora hangot az igazság melletti kiállás, mint egyfajta életforma, hanem ahol megjelenik a másik iránt megnyilatkozó érzelem, szeretet, ragaszkodás, odaadás. Ezek az emberek jól érzik magukat egymás társaságában, fontosnak tartják, hogy együtt töltsenek el időt, miközben lehet, hogy itt az arányok a mi esetünkben egy kicsit már eltorzultak, és mi beérjük az igazság intellektuális élményével. Miközben érzelemszegényé válunk, és a közösségünkből az érzelem, mint olyan, kiüresedőben van. Ebből persze nem következik, és senki ne vonja le azt a tanulságot, hogy XY a prédikátor ezt mondta, hogy nem olyan fontos az igazság, fontos. Csak az igazság nem elméleti kérdés. Az egész ember áll az Isten színe előtt a maga értelmével, a maga érzelemvilágával és a maga szabad akaratra teremtett mi voltával, és az Isten, amikor az embert megszólítja, akkor ezt az egész ember szólítja meg, és minden megszólítás hátterében van egy intellektuális vonatkozás, egy az értelemre ható késztetés, az érzelmeink is érintettekké válnak, és döntési helyzet alakul ki minden olyan esetben, amikor az Isten megszólít minket. Nem lehet egyikre vagy a másikra kihegyezni, és egyfajta felborult egyensúly állapotot kialakítani és eszerint élni. Megérezzük mindegyiknek a hiányát. Az intellektuális élmény hiánya is hiányérzetet kelt, de az érzelem szegény életforma is. Hozzátenném azt is, hogy az Istennek nyilvánvaló módon nem mindegy, hogy szeretjük-e. Az embertől viszont szeretetet vár, és ez a szeretet egyfajta visszajelzés, ami egészséges voltunknak, vagy a gyógyulásban elért helyzetünknek és állapotunknak egyfajta tünetegyüttese. Ha valaki igazán megtér, bár leegyszerűsítjük, hogy ez a gondolkodásmód átváltozása, megváltozása, mégsem maradhat érzelmek nélkül. Azt mondja Hósás könyvében a Szentírás, hogy Istennek az a nagy fájdalma, hogy a mi szeretetünk olyan, mint a reggeli felhős, mint a korán múló harmat. És ebből eleve levezethető az a gondolat, hogy Istennek nem mindegy, hogy szeretjük-e önmagunkért. Ha én szeretetre képtelen és alkalmatlan vagyok, ez azt jelenti, hogy magára az életre vagyok alkalmatlan, és a szeretet világában nem fogom megtalálni a helyemet. Nem fogom jól érezni magam a szeretet világában. Felvállaltam most egy feladatkört a munkatársak, a prédikátor társak érdekében. Egy prédikációs sorozatot próbálok számukra hozzáférhetővé tenni magyarul, és miközben ugye én magam is azzal a hiányérzettel küszködök, hogy én nem sok prédikációt hallgatok a magamén kívül, tehát jól esik olykor mások gondolatait, igei fejtegetéseit olvasnom. Nos, és az egyik ilyen igei fejtegetésben azt olvastam, hogy Isten csak a boldog embereket fogja üdvözíteni, akik az ő oldalán, akik a hívő társainak az oldalán felhőtlen, tiszta örömet éreznek. Mert ha olyanokat is üdvözítene, akik az Isten oldalán és mások oldalán nem találják meg az örömüket, akik nem örülnek annak a szeretetteljes közösségnek, amit az Isten jósága hozott létre, keltett életre, azok számára rögtön beugrott nekem a Jézushoz vezető lépések című könyvből az idézet, azok számára a menny a kínszenvedés helye lenne. Mert nem tudnának és nem akarnának igazán mit kezdeni azzal a lelki közeggel, amit az Isten és az el nem bukott lények világa képvisel. Így fogalmaz, hogy vágyakozna az oda bekerülő bűnös, vagy szeretetre képtelen, vagy a szeretetet meg nem tanult ember vágyakozna elrejtőzni annak színe elől, aki a királyi széken ül. Számára menny a kínszenvedés helye lenne. És ezért ne féljünk az érzelmektől, és ne féljünk az érzelem megnyilatkozásaitól, és ne féljünk az Isten szeretetét elfogadni, és ne féljünk azt mind az Istenre, mind egymásra árasztani, mert ez a kereszténység. És amiből a szeretet kiszorul, az nem az. És amikor az Isten egy nagy parancsot fogalmaz meg, és Jézus az Ószövetségre hivatkozva mondja azt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, egész lelkedből, minden erődből. És ez nagy parancsolat, ha már kérdezitek, és provokáltok, akkor elmondom, hogy ez nagy parancsolat, az Ószövetségben olvasható nagy parancsolat, akkor ehhez kell mérni az életeteket. Ez a törvény, és ez a próféták, persze hozzáteszi még, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Tehát élj az önzetlenség világában, ahol a szeretet az uralkodó hatalom. Az Isten szeret, te arra, ha valakire, aki téged szeret, visszaárasztod a szeretetet, és ebből jut másoknak is. És ez a szeretet életrendje, ez az a világ, ahova vágyakozol állítólag, ez az a világ, amire az Isten alkalmassá akar tenni, és ebben a világban való meghonosodásod voltak éppen az alapja mindennek. A túlélésnek, a továbbélésnek, az életre való alkalmasságnak. És amikor egy úrvacsorában az ember maga magát vizsgálja, hiszen a Szentírás nem egyszer szólít fel bennünket arra, hogy ha magunkat ítélnénk, akkor nem ítéltetnénk el. A Korintusiak között második levél pedig azt mondja, hogy próbáljátok meg magatokat, hogy a hitben vagytok-e. Mi ez a hit? Az Isten iránti bizalom, nem? Vajon bizalom éle a szívetekben az Isten iránt? Ha a bizalom él, akkor ott vagyok annak a lábainál, aki iránt bizalmat táplálok. Ha én szeretek valakit, akkor jó annak a közelében lenni. Akkor minden lehetséges időt és alkalmat felhasználok arra, hogy vele legyek. És ennek a kérdésfelvetésnek megvan a próbája is. Hogy mennyire szeretek valakit, azt azon mérem le, hogy mennyi időt töltök vele. És még csak azt is felvethetném, hogyha arányaiban elosztjuk, hogy mivel mennyi időt töltünk, akkor ezzel felállítható egy rangsor, és amivel a legtöbb időt töltjük, azt szeretjük a legjobban. Nem a munkáról beszélek, a szükséges elfoglaltságokról, hanem arról, amit szabadidőnkben, az idő szabad felhasználásának a közegében teszünk. Mivel mennyi időt töltünk? És azt mondja a Nikodémussal folytatott beszélgetésben Jézus, hogy egy ember sorsát az dönti el, hogy mit szeret inkább. Van, aki inkább szereti a világosságot, valaki inkább szeret az Isten közelében lenni, és valaki ezzel nem szeret annyira. A szombatiskolában tanultuk, hogy az ember alapadottsága, természetéből fakadó készsége az Istentől való eltávozni akarás, a távolságtartás. Az Isten a maga szeretetével tudja egyedül ezt a távolságtartást felszámolni. És a gyógyulásunk mértéke azzal is mérhető, hogy mennyire sikerült neki, és ennek pedig az a mértékegysége, hogy mennyi időt töltök vele. Mennyi időt töltök vele. Kivel, mivel, mennyi időt töltök. Nem akarok apró pénzre váltott példákkal előállni, de akit az ember nem szeret, annak a közösségében nem szívesen tartózkodik. Többször hallottátok már, de hadd mondjam el újra. Az első szeretet jellegzetessége mindannyiunk életében az volt, hogy szívesen olvastuk a Bibliát, szívesen foglalkoztunk az Isten dolgaival, kerestük azokat az információ forrásokat, amelyek az Istennel akár közvetve, akár közvetlenül kapcsolatban voltak. Örömmel olvastuk az Isten kijelentéseit, örömmel olvastunk Krisztusról, bármilyen forrásból származott az információ, mert az a valaki került ismét az érdeklődésünk középpontjába, akit a lelkünk szeret. Akit mindennél fontosabbnak tartunk. Akinek a társaságában kiváltság időzni. És én nem igazán hallottam olyan prédikátorokat és olyan prédikációkat, amelyekben például azok a zsoltárokban található kifejezések kapnak hangot, hogy gyönyörködjél az Úrban. Például. Mi mindig az intellektuális síkon megrekedünk valahol. Vagy. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ez azért eléggé súlyos kifejezés, nem? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában. Hát mondjuk, ha itt a szombatiskola legelején körülnézett valaki, akkor 10-en, ha voltunk. Hogy lakhassam az Úr házában. Minket annak idején, a 60-as években nem lehetett kisöprűzni. Már rég lement a nap, még ott voltunk, hogy lakhassam az Úr házában. Délután Isten tiszteleteken való részvétel. Ahol a kincsünk, ott a szívünk, illetőleg fordítva is igaz. További igéket szeretnék. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. 73. Zsoltár, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ezek mind a nagy parancsolattal összefüggő bibliai kijelentések, egyfajta érzelemgazdag háttérről táplálkozó kijelentések. Azt mondja a megtért emberről Jób könyve, a 22. fejezetet olvasnám. Ilyetek nem az egészet persze, csak egy részletet belőle. Tehát Jób könyvének 22. fejezetéből olvasnám a 26. verset. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Mikor? Ha megtérsz a mindenhatóhoz, 23. vers. Akkor ennek szerves következménye, bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz, és meghallgat téged. És összefügg az imádsággal is. Most kaptam egy pontosított idézetet, ugye, mert korábban egy igehirdetésben hivatkoztam arra, hogy van egy Ellen White idézet, amit hát meglehetősen furcsa tartalommal ad vissza a fordító, hogy csodálatos, hogy milyen keveset imádkozunk. Hát most ennek egy pontosított fordítását megkaptam. Az, hogy mennyit imádkozunk, hogy milyen odaadással és milyen elmélyülten a belső szobában, milyen elmélyülten keressük az Isten jelenlétét, ez is mind-mind közvetett utalás arra, hogy szeretjük-e vagy sem. Szívesen vagyunk-e a társaságában vagy sem. És már sokszor hallottátok, de most újra elmondanám, hogy az úrvacsora nem ér véget a bűnök rendezésével. Az úrvacsora hazatalálás, az atya közelségébe kerülés. Azért rendezzük a bűnt, mert a bűn Istentől elválasztó hatalom. És ha a bűn rendezésére sor kerül, akkor nagyon botor és balga elképzelés az, hogy én ezután megtorpanhatok az atyai ház küszöbén. Be kell lépni. Be kell lépni. Vagy az úrvacsora nem ért célba. A szövetség megerősítése nem azt jelenti, hogy most ismételten kérhetek az Istentől. Isten és ember kapcsolata nem azt jelenti, hogy én megfogalmazom a kéréseimet, az Isten pedig teljesíti. Az úrvacsora azt jelenti, hogy helyreáll a szeretett közösség Isten és ember között. És Krisztus áldozatára tekintve az én szívemben feltámad a vágy ismét, hogy az Isten közelségében töltsem az életemet. És ha nem jön vissza ez a vágyakozás, akkor az úrvacsora nem ér célba. Ez a fokmérője. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, egész valódból, minden erődből. Ez az első és nagy parancsolat. És nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e azon, amit például Ézsaiás könyve 62. fejezete fogalmaz meg, de ugyanaz olvasható Máté evangéliumából is. Azt mondja a Biblia, hogy Isten gyönyörködni akar bennünk. Vágyakozik kezének alkotása után. A Ézsaiás könyvéből idézendő igevers így hangzik, az Úr gyönyörködik benned. Jézusnak elmondta a keresztségkor, és Ellen White szavai nyomán ez kiterjeszthető mindenkire, aki Isten gyermekévé lett, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És az Isten szeretete nyomán viszont szeretet támad. Pál apostol, amikor Timóteushoz fordul, szeretett fiatal munkatársához, akkor azt mondja, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Ebben csak az alapgondolatot szeretném kiemelni, hogy az Isten szeretete viszont szeretetet ébreszt. Egyfajta készséget arra, hogy én kedvében járjak annak a valakinek, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. És erről beszél Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Ebből fakad minden, hogy ezután én már nem magamnak élek, hogy nem önző életformát folytatok, hanem a viszont szeretet és hála jegyében én kedvében akarok járni annak, aki engem örökkévaló szeretettel szeretett, és kiterjesztette rám az ő irgalmasságát. És visszatérve Hósás könyvéből idézett szavakhoz, azt mondja Hósás könyve, mit cselekedjen veled Efraim, és mit cselekedjen veled Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli fel, és mint a korán múló harmat. Ellángolásaink vannak.

az Istennel való ismeret közösséget, valóságos szeretetben gyökerező és szereteten alapuló közösséget, mert erre van szükségünk. És egy úrvacsora azt a kérdést is felteszi, illetőleg így fogalmaz, hogyha magunkat megvizsgálva nem ítélnénk el, akkor nem ítéltetnénk el. Ezért vizsgálja meg magát, hogy úgy igyék és úgy egyék. Hogy vajon az Isten jósága és szeretete helyreállította-e benne a rendet. Visszatalálta az Istenhez. Feltámadt-e a lobogó, lángoló, rajongó szeretet az Isten iránt, amit az Isten szeretete keltett életre. Az úrvacsora ezt vizsgálja. És ha ez a fordulat nem következik be, akkor az úrvacsora megreked a formalitások, a megszokás szintjén, és az Isten óvjon ettől mindannyiunkat. Szívből kívánom, testvéreim, hogy miközben az Isten önmagát megalázva hozzánk fordul, leveti a felsőruháját, kendőt vesz, körülköti magát, és azt mondja nékünk, hogy ha meg nem mos, ha nem engedjük közel magunkhoz, akkor nincs közünk egymáshoz. Ha valaki nem fogadja be az Isten életet átformáló szeretetét, az alkalmatlan marad az életre. Ekkora súlya van mindannak, ami itt történik jelképek formájában. Engedjük közel magunkhoz az Istent. Mondjuk azt, amit az Emmausi úton a tanítványok, térj be hozzánk, beesteledett. Térj be hozzánk és maradj velünk. Legyen az úrvacsorának ez az üzenete, célba érkezett üzenete mindannyiunk esetében. Amen.

Ewige Treu, lasse

Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök minden jelenlevőt a római levélről szóló előadás sorozatunk második előadásán, amelynek a címe az igazság megismerésének forrásáról és hiányának okáról. A római levél első fejezet 18. versétől kezdődő szakaszt a második fejezet 4. verséig szeretnénk megvizsgálni. Ugye az előző alkalmat azzal a gondolattal zártuk be, hogy az apostol valami olyan kincset ismert meg az evangéliumban, ami miatt ő semmit nem szégyelt, és semmi fáradtságot nem kímélt, nem sajnált, hogy az evangéliumot megismertesse másokkal is, mert ő megértette azt, hogy az evangéliumban isteni hatalom rejlik, méghozzá egy olyan csodálatos hatalom, amely olyan megoldást ad az ember élete számára, ami nem egy filozófikus megoldás. Az Isten igazsága láthatóvá válik az evangélium nyomán, az isteni szabadítás lesz kézzel fogható valósággá az evangélium nyomán, olyan mértékig, hogy ez az ember, aki bízik az Istenben és rábízza magát, és ezt a bizalmat folyamatosan gyakorolja, hitből hitbe növekszik, az az ember, noha bűnös volt, igaz emberré válhat a Biblia szerint, és ez az igazság alkalmassá teszi őt arra, hogy örökké élhessen majd. Pál apostol ezt a kincset kínálja fel, ezt csillantja fel az evangélium megfogalmazásaként a levél bevezetésében, és mielőtt elkezdeni kifejteni azt, hogy hogyan lehet ez a kincs a miénk, azelőtt most egy hosszabb szakasz jön, 3 előadás fog szólni erről a szakaszról, amit valahogy így lehetne megfogalmazni, hogy kinek van szüksége a felkínált kincsre, a hit általi megigazulásra. Szeretné az apostol, hogyha mindenki úgy hallgatná és úgy gondolkozna majd azokról a gyakorlati kérdésekről, a megváltozás útjának, módjának elvi és gyakorlati kérdéseiről, hogy közben az a meggyőződés hatja át, hogy ő ebben személyesen érintett és érdekelt. Ezért járja ennyire bőségesen körül ezt a témát. Az első fejezet 18. versétől a 3. fejezet 20. verséig tart ez a gondolati egység, és ennek az első részét vesszük a mai alkalommal. Én elolvasnám a 18. verstől a 2. fejezet 4. verséig a szövegünket, és utána végig gondoljuk, hogy mi mindent mond el. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból értelmes gondolkodás által meglátható, ezért ők védhetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek, és az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó emberek, madarak, négylábú állatok és csúszómászó állatok képmásával. Ezért áttatta őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Amen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre. Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyva az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujasságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedve, és az ő tévejgésük méltó jutalmát elvették önmagukban. És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen adta oda őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Akik teljesek minden hamissággal, paráznossággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakvák irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölccsel, súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők,
dőfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Kik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Annak okáért védhetetlen vagyó ember bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat művelette, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Isten ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Isten ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, az ítélet halasztásának és hosszú tűrésének gazdagságát, nem fontolva meg azt, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Ez lenne az a szakasz, amiről a mai estén gondolkoznánk. Pál apostol a 18. versben egy nagyon határozott hangot üt meg, amikor kijelenti azt, hogy nyilvánvaló az Istennek a haragja az emberek minden hitetlenségével, hamisságával, hazugságával szemben. És úgy gondolom, hogy ez úgy egyrészt megrendítő az ember számára, másrészt magyarázatot vár az ember. Ezt valóban így teszi Pál apostol is a 18. versben, ezután a határozott hangütés után, a 19. verstől megmagyarázza, hogy miért fogalmazott ilyen határozottan és keményen. A 19. 20. versben találjuk ezt a magyarázatot, és utána a 21. verstől a 25. versig első menetben fogalmazza meg a következményeit, az emberi magatartás következményeit. Utána a 26. verstől a 32. verstől még egy második megfogalmazásban újra kifejti a következményeket részletezve. És ezután egy második dologra mutat rá a második fejezet első 4 versében. Ezt a két gondolatot ugyanaz a szó köti össze, amit Károly így fordított, hogy menthetetlen. Másképpen így lehetne lefordítani ezt a szót, ami a görög szövegben az anapologétosz szó. Hallhatjuk a szóban is, hogy apológia van benne. Nem lehet érte védőbeszédet mondani, tehát védhetetlen. Két érve van tehát az apostolnak, amit most meg fogunk ismerni. De kezdjük akkor a 18. verssel. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Hogyha szöveg szerint nézzük, akkor arra figyelhetünk fel, hogy az előző versben azt mondja, hogy az evangélium által nyilvánvalóvá válik az Isten igazsága, és ugyanakkor még egy dolog nyilvánvaló ezen a földön. Nem csak az Isten szeretete, nem csak az Isten mentő szándéka nyilvánvaló ezen a földön, de az Isten megtette azt is, hogy nyilvánvalóvá teszi az ő erkölcsi állásfoglalását a hamissággal szemben. Hogyha egy kicsit előre ugrunk a gondolatmenetben, Pál apostol megfogalmazza azt, hogy az Isten elhalasztotta az ítéletet. Igen, az Isten nem a bűnei szerint bánik az emberekkel, hanem kegyelemmel fordul az emberhez. Mint egy próba időt, lehetőséget akar adni minden embernek, hogy felülvizsgálja maga álláspontját. Azonban ezt a próba időt, ezt nem mentesíti teljesen az ő erkölcsi állásfoglalásától. A bűnnek következménye van ezen a földön, és ezeket a következményeket az Isten csak tompítja, részben viszont nem tompítja, hanem megengedi, hogy nyilvánvalóvá váljon az ő állásfoglalása. Ez az, amire utal az apostol. Nyilvánvaló az Istennek haragja a mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissággal szemben. Az itt szereplő szó, a harag szó, az orgé kifejezés az eredeti szövegben, így lehetne visszaadni, hogy az Isten jogos felháborodása a bűnnel szemben, a bűngyűlölő Istennek az indulata, a bűnnel szembeni indulata és megnyilatkozása. Figyeljük meg, hogy Pál apostol nem azt mondja, hogy az emberrel szemben van válik nyilvánvalóvá az Isten haragja. Éppen ez a csodálatos, ami történelmünkben, vagy ami korszakunkban,
bibliai szempontból fogalmazva ezt meg, hogy az Isten külön tudja választani a bűnös embert, akivel kegyelemmel bánik, és a bűnét, amivel szemben a felháborodását és a haragját kifejezi. És gondoljunk bele, hogy mennyire fontos ez az eljárása. Mi történik azzal a gyerekkel, akinek a szülei mindent elrendeznek, elintéznek, elsimítanak, és soha szóvá nem teszik, hogy rosszat tett, soha a következményét nem érzi, hogy amit tett, annak súlya van, milyen gyerek lesz belőle? Mi lenne az ember életével, hogyha az Isten csak kegyelemmel közelítene az életünkhöz, és mi rombolhatnánk az életet, ahogyan akarjuk, visszaélhetnénk az élet törvényeivel, de nem történne semmi változás, és egyszer csak teljesen váratlanul ránk zúdulna az Isten haragja, immár az ítéletben. Én úgy gondolom, hogy nagyon meglepődnénk, mert nagyon sok ember abból indul ki, hogyha nekem jól megy a dolgom, akkor ez nyilvánvaló jele annak, hogy az Istennel rendezett a kapcsolatom. Az Isten pedig azt szeretné, hogy azt a kegyelmi időt, azt az időt, amit biztosít minden ember számára, azt gondolkodással töltenénk. Abban végig gondolnánk azt, hogy hogy lehet az, hogy én áthágom az életem törvényeit, hogy lehet az, hogy nyilvánvalóan bűnöket követek el, és mégis élhetek. Az Isten pedig nyilvánvalóvá teszi a haragját, hogy ne érjen váratlanul majd az ítéletben bennünket az, hogy ő milyen álláspontot képvisel a bűnnel kapcsolatban. Ez is a kegyelem megnyilatkozása tehát, hogy a bűn nem következmények nélküli ezen a földön, hanem korlátozottan, de megengedi a következményekkel való szembesülést, sőt nyilvánvalóvá teszi az ő haragját az ember számára, megérinti a lelkiismeretünket, és félelmeket ültet el bennünk, hogy visszatartson bennünket a rossz út követésétől, és az ítéletben ne váratlanul érjen az, hogy ő elutasítja a bűnt, hanem legyen nyilvánvalóvá számunkra az ő erkölcsi állásfoglalása. Azt is mondja ezzel Pál apostol, hogy az igazság, az Isten igazsága olyan nyilvánvaló módon van jelen a mi földünkön, hogy ezt az ember csak tudatosan feltartani, visszatartóztatni tudja, és ezért is jogos az Isten felháborodása, haragja az emberi hitetlenséggel szemben. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Itt az igazság szó helyén, ahogy az előző alkalommal említettem, kétféle igazság szó van az Új Szövetségben. Itt az igazság szó helyén most a másik igazság szó, az aléteia kifejezés van, ami azt jelenti, hogy a valóság, az igaz, valami, ami úgy van, ami igazság. Nem valakinek az igazságos volta, hanem valaminek az igaz volta, valaminek a valódi volta, valaminek a megbízható volta, ezt fejezi ki ez a kifejezés. Az ember tehát, az Isten azért haragszik az ember minden hamisságára, hitetlenségére, mert az ember feltartóztatja a nyilvánvaló módon jelenlevő igazságot ezen a földön, megakadályozza, hogy ez az igazság elvégezhesse a munkáját, és létrehozhassa a változást az életben. Ezzel a nagyon határozott megszólalással indítja el a gondolatmenetet az apostol. Nem kezdi el védelmezni azokat az embereket, akiknek kevesebb lehetőségük volt a bibliai kinyilatkoztatást megismerőkhöz képest az Isten megismerésére, hanem nagyon markánsan és határozottan azt fogalmazza meg, hogy az Isten nyilvánvalóvá teszi az ő felháborodását minden bűnnel szemben, mert az emberek feltartóztatják az igazságot, ellene állnak az igazságnak, és nem az a problémájuk, hogy nincsen jelen az igazság ezen a földön, hogy nem lehet megismerni ezt az igazságot, hanem az ellenállás a probléma lényege. És hát úgy gondolom, hogy ez nem evidens a mi számunkra. Nagyon sok ember gondolkozik úgy, hogy ha én megismerhetnék valamit, akkor másképpen élnék. És bizonyos értelemben van benne igazság, bizonyos szempontból van ebben igazság, de Pál apostol mégiscsak nagyon határozottan állította ezt. Miért? Miért mondja azt
Pál apostol, hogy jogos az isteni harag megnyilvánulása a hitetlenséggel, a hamissággal szemben. A 19. és 20. vers hozza a magyarázatot, mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert ami az Isten felől tudható. Ami az Isten felől tudható, az nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Azt mondja Pál apostol, hogy minden ember rendelkezik azzal a lehetőséggel, és azzal a képességgel, hogy felismerjen valamit ebben az életben. Ahhoz, hogy felismerhesse azt, hogy az Isten élő Isten, teremtő Isten, ahhoz, hogy ezt felismerhesse, ami az Istenből láthatatlan, de ami láthatóvá válik ezen a földön mégis, ahhoz egy dolgot kell tenni. Így fogalmazza Pál apostol, a világ teremtésétől fogva, a teremtett dolgokon keresztül, az ő alkotásaiból, megértetvén megláttatik. Megértetvén megláttatik kifejezést így lehetne lefordítani, hogy értelmes gondolkozást végezve meglátható. Arra utal az apostol, hogy mindazok megláthatják az Isten hatalmának nyilvánvaló jeleit, és nem messze maguktól, hanem a saját életükben elrejtve, önmagukban felismerhetik, akik készek gondolkodni. Akik készek leülni és értelmesen gondolkozni. Mert az Isten, noha nem látható ma az ember számára, és ennek van egy nagyon komoly bibliai magyarázata, hogy miért nem látható, nagyon egyszerű ez a magyarázat, azt mondja ki a Biblia, hogy a bűn az Isten jelenlétében megsemmisül. És az az ember, aki bűnben él, az Isten jelenlétét nem tudja elviselni. Az, hogy az Isten nem teszi láthatóvá magát az ember számára szemtől szembe, az is a kegyelemnek a megnyilatkozása, mert ha láthatóvá tenné magát, a bibliai megfogalmazás szerint az emésztő tűzzel nem tud együtt élni az ember. Az Isten erkölcsi tisztasága megemésztené az embert, azt az embert, aki összefonódott a bűnnel, és aki nem szabadult meg a bűntől. Ezért az Isten, mielőtt személyesen megjelenne és kinyilvánítaná a bűnnel szembeni haragját, az Isten mindent elkövet, hogy a bűnt és az embert külön válassza, és csak a bűnt kelljen megsemmisíteni az ő eljövetelével, de azt az embert, aki elesett a bűnben, azt ne kelljen megsemmisítenie. Ezért az Isten nem teszi láthatóvá magát, elrejtőzik, rejtőzködő, de az alkotásaiból nyilvánvalóvá teszi mégis magát. És mit tehet az ember? Azt mondja, hogy az Isten ő bennük jelentette ki magát. Az embernek el kell kezdeni gondolkozni, és fel kell tenni bizonyos kérdéseket. Fel kell tenni ilyen kérdéseket például, hogy hogy van az, hogy a mi egész testünk rendszerbe foglalt, felépített, oda-vissza csatolások vannak benne. Mitől van az, hogy amikor megvágjuk a kezünket, akkor nem vérzünk el? De mitől van az, hogy normális körülmények között a mi ereink nem dugulnak el a vérünk sűrűsége miatt? Hogy van az, hogy pont annyira folyékony, amennyire kell, de nem annyira folyékony, hogy elvérezzünk? Hogy van az, hogy a belső szerveink tökéletes összhangban működnek, és egymást segítve működnek? Hogy van az, hogy két kis sejt összetalálkozásából kifejlődik egy emberi élet, olyan információkat bekódolva, amiben benne van nem csak az, hogy milyen színű lesz a szemünk, meg a hajunk, meg mekkora lesz a termetünk, de benne vannak bizonyos lelki hajlamok, képességek, és benne van az, hogy minek mikor kell elkezdenie növekedni. Mert nem egyszerre egyik napról a másikra teszi azt, hanem egy folyamatban fejti ki ezt a tevékenységet. Ki tudja mindezt az információ tömeget beleépíteni? Hogy működik ez? Hát valami ilyesmi kérdéseket kell feltenni. Lehetséges, hogy ezt a vak véletlen hozta létre?
El lehet ezt képzelni? Vagy ha egy kicsit kiülünk a dombtetőre, és elkezdünk nézelődni. És akárhogyha felfele tekintünk, és megnézzük a fölöttünk levő égboltot, de hogyha csak megnézzünk egy kis virágot, és annak a felépítését, és elkezdünk gondolkozni ezeken, akkor úgy gondolom, hogy egészen komolyan, nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy minden ember eljuthat odáig, hogy itt van egy csodálatos összhang, és csodálatos tervezettség, rendezettség nyilvánul meg. Magyarul legalább annyit minden ember kimondhat értelmes gondolkozás, előítéletmentes értelmes gondolkozás nyomán, hogy emögött könnyebb elhinni azt, hogy egy értelmes tervező áll, mint azt elhinni, hogy mindez a vakvéletlennek az eredménye. Talán nem túlzok, hogyha ezt kimondom, függetlenül attól, hogy milyen viták folynak a tudományos világban erről a kérdésről. Odáig minden ember eljuthat, hogy szembenézzen azzal, hogy valami értelem kell, hogy emögött legyen, mert olyan szintű szervezettség, tervezettség nyilatkozik meg a legapróbb részlettől a legnagyobbig, ami mögött kell, hogy legyen valaki. Hát ez az, amit Pál apostol mondott. Hogyha az ember egy kicsit megáll, és elkezd gondolkozni, értelmes gondolkozást végez, akkor az alkotásaiból, a teremtett világból eljuthat a Teremtő Isten felismeréséhez. A világokat teremtő, az életet megalkotó Isten felismeréséhez. Ezért mondja ki azt a 20. vers végén, úgy, hogy ők menthetetlenek, hadd hangsúlyozzam, nem menthetetlenek. Úgy, hogy ők védhetetlenek, vagy ha már a menthetetlen szóval szeretnénk játszani, akkor úgy lehetne mondani, hogy nem mentegethető az ő álláspontjuk. Nincs mivel mentegetni az ember Isten tagadó álláspontját az Isten előtt, mert olyan nyilvánvaló a tervező, alkotó Isten jelenléte ezen a világon, hogy ezt a tényt nem lehet kétségbe vonni, ha az ember következetesen gondolkozik és következetesen kérdez. A probléma nem abban van, hogy az Istent ne lehetne felismerni az ő kezemunkája nyomán. A probléma gyökere valami másban van, és erről a gyökérről kezd el beszélni az apostol a 21. verstől kezdődően, a 21.-22. versben. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálát nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötételett. Mert bár az Istent felismerték. Nem arról van szó, hogy szemtől szembe megismerhették, találkozhattak vele, hanem felismerhették az ő lényét, az ő létezését, az ő alkotó voltát. Mert bár az Istent felismerték, nem az a probléma, hogy ide nem lehet eljutni. A problémát így fogalmazza meg. Mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak. Pál apostol itt mutat rá a gyökerére az emberiség problémájának, arra a gyökérre, ami miatt jogosnak tartja az isteni harag kinyilvánítását, megmutatását. A probléma gyökere az, hogy az Istent, amikor felismeri az ember, hogy van egy alkotó, és én függő lény vagyok tőle. Amikor felismerem azt, hogy nem én döntöttem el, hogy megszületek erre a világra, és nem én döntöm el, hogy mikor hagyom el ezt a világot, hanem ezek az én lényemtől független események. Ezeket elszenvedem, ezeket áttélem. Megszületni sem tud aktívan az ember, és meghalni sem. Mind a kettő igét a görög passzívan fogalmazza meg, áttéli az ember, megtörténik vele, elszenvedi. Amikor felismeri az ember a függő viszonyát, hogy az élete legsúlyosabb dolgait tekintve teljesen kiszolgáltatott, és más valakinek a kezében van az élete, akkor a nagyon nagy kérdés, hogy az ember milyen következtetésre jut.
amikor felismeri az Isten létét, késze az Istent, mint Istent elismerni önmaga fölött. Itt szeretnék megállni ennél a kifejezésnél, hogy mit is jelenthet ez, hogy az Istent, mint Istent dicsőíteni. Figyeljük meg, hogy Pál apostol nem azt mondja, hogy az Istent nem dicsőítették, hanem nem mint Istent dicsőítették. A kettő között lehet különbség. Az Isten fogalom az emberi gondolkozásban azt jelenti, hogy egy olyan lény, aki az ember élete fölött áll, és akinek joga és hatalma van az emberi életet irányítani, befolyásolni. Bibliai gondolkozás szerint azt nevezhetem Istennek, akinek a jogot átadom arra, hogy irányítsa az életemet. Idéznék egy Biblia verset, a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezet 19. versének egy részletét, amiből talán érthetőbb lesz, hogy mit is jelent ez a gondolat. Ott azt mondja Pál apostol a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezet 19. versében, hogy akiknek az Istenük az ő hasuk. Akiknek az Istenük az ő hasuk. Azt hiszem, hogy mindenki érti, hogy mit jelent ez a kifejezés. Azt jelenti az a kifejezés, hogy a legkritikusabb élethelyzetekben, a kiélezett élethelyzetekben az étvágy uralja a döntéseiket. Nagyon egyszerűen és profán módon ezt úgy fogalmazta meg valaki, hogy tudod, a mi családunk olyan, hogy a hasunknál lehet megfogni bennünket. Hogyha tele van a gyomor, békesség van otthon. Ha nincs tele, akkor háborúság van. Akiknek az Istenük az ő hasuk. Akik a döntéseiket, amikor egy döntési helyzetbe kerülnek, akkor a kívánságaik szerint hozzák meg. Az étvágy uralja a józan ésszel szemben is az ember döntését. Lehet, hogy tudja, hogy nem kéne megenni, mert árt neki, mert tönkreteszi az érrendszerét, de megeszi, mert finom. Megeszi, mert ízlik neki. Az Istenük az ő hasuk. Ez irányítja az életet. És így lehet tovább menni, és lehet feltenni a kérdést, hogy ki az én Istenem? Ki az, aki irányíthatja az én életemet? És nem arról van szó, hogy hitvallás szerűen kit ismerek el Istennek a magam élete fölött. Itt van a jelentőség annak, hogy Pál nem egyszerűen annyit mond, hogy akik az Istent nem dicsőítették. Mert lehet, hogy az ember dicsőíti az Istent egészen addig a pontig, amíg a saját kívánsága, vágya szembe nem kerül az Isten akaratával, és ezen a ponton derül ki, hogy kicsoda az Isten az ember életében. Az Istent, mint Istent tiszteli, ezért átengedi az irányítás jogát még akkor is, ha küzdelembe kerül, akkor is, ha fájdalomba kerül, akkor is, hogyha ez megpróbáltatásokat, nehézséget hoz, vagy pedig addig tiszteli az ember az Istent, amíg ez nem ütközik az egyéni érdekeivel, és amikor ütközik, akkor hát gondoskodni kell magamról, hogy valaki gondot viseljen rólam, akkor dönt a saját kívánsága mellett. Olvastam egy könyvet, amelyben így fogalmazta meg a szerző ezt a gondolatot. Más dolog a Bibliára úgy tekinteni, mint szép erkölcsi tanításokat tartalmazó könyvre, és követni addig, amíg ez az érdekünkkel, társadalmi helyzetünkkel összeegyeztethető, és más dolog a Bibliára úgy tekinteni, mint az élő Isten szavára, amelyben van a mi életünk, amelynek át kell formálni a mi életünket, és engedelmeskedni neki. Ha az Isten beszédét ennél kevesebbnek tartjuk, akkor elvetjük. Én úgy gondolom, hogy ezt a gondolatot nyugodtan lehet alkalmazni a Teremtő Isten gondolatkörére is. Más dolog az Istent annyiban tisztelni és annyiban követni, amennyiben ez a pillanatnyi helyzetünkkel megegyezik, amikor kedvem van hozzá, amikor jól esik. És más dolog az Istent, mint Istent dicsőíteni, azaz átadni az élet feletti uralom jogát, az élet vezetésének, irányításának jogát az Isten kezébe. Az embernek, az emberiségnek nem az a problémája, hogy ne lehetne az Istent felismerni. Az emberiségnek az a problémája, hogy amikor felismeri, hogy függő helyzetben van, amikor felismeri, hogy az életnek nem tulajdonosa, hanem ajándékba kapta, akkor egy erkölcsi döntés elé kerül. Az elé, az erkölcsi választás elé, hogy mit kezd ezzel az ismerettel.
elismeri önmagára nézve ezt az igazságot, és ezért elfogadja az Isten fennhatóságát az élete felett, vagy pedig elutasítja, és ezzel együtt nem emlékezik meg arról a háláról, amelyre az élet puszta ténye kötelezi az embert. Amelyre az a tény kötelezi, hogy ajándékba kapta az életet, és az élet minden örömét, minden boldogságot és minden jó dolgot azért élhet át ezen a földön, mert az Isten lehetővé tette számára. Az emberiség állapotának, az egyes ember állapotának is az alapvető problémája, hogy sem az irányítás, sem a hálatartozásról való megemlékezés nincs ott az ember életében, gondolkozásában. Nincs ott az a gondolkozás, hogy az Isten az én életem tulajdonosa, ezért hozzá tartozom és irányíthatja az életemet. És nincs ott az arról való megemlékezés, hogy én az életet úgy kaptam, és ezt az életet ajándékba kaptam. És az ezzel együtt járó minden öröm, minden boldogság, mindaz, ami szép és nemes és jó ebben az életben, az ebből fakadóan ajándék, amiért hálát adhatok az Istennek. Ez a probléma gyökere a római levél megfogalmazása szerint. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálát nem adtak, hanem. Hát mi az, amit ehelyett az ember tesz? Az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek. Az első kifejezés az okoskodás. Dialogismus kifejezés van a görög szövegben. Nagyon kifejező ez a szó. A következetes, elfügg gondolkozás helyett. Ahelyett, hogy az ember az okozatból az okig visszakövetkeztetne. Az alkotásokból az alkotások mögött meghúzódó alkotóra, láthatatlan alkotóra visszakövetkeztetne. Ahelyett, hogy az alkotó tényéből a saját függőségéhez eljutna, és elismerni a maga függő viszonyát, azt a koordináta rendszert, amiben éli az életét, ahelyett az ember okoskodik. Prédikátor könyve így fogalmazza ezt meg, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, egyenesnek, őszintének. Ők pedig kerestek sok kigondolást. Milyen érdekes, hogy mi mindent meg tudunk magyarázni. De annak az ellenkezőjét is meg tudjuk magyarázni. Ha érdekünkben áll, bármit meg tudunk magyarázni. Mindent, s annak az ellentétét is. Akár egy mondaton belül is, hogyha szükséges. Az ember a következetes gondolkozás helyett okoskodik, és ezután az apostol következményekről beszél. Azt, hogy következményekről beszél, azt azzal fejezi ki, hogy az itt levő kifejezésekről olyan nyelvtani megfogalmazással szól, ami azt fejezi ki, hogy elszenvedi ezt az ember. Nem ő akar ilyenné válni, hanem a döntés következtében ilyenné fog válni. Akár akarja, akár nem akarja, különben senki nem akarja tudatosan, de ez törvényszerűség. Halkan hadd jegyezzem meg, hogy ebből következik az is, hogyha az ember meg akar változni, akkor nem az eredmény oldaláról kell megközelíteni a dolgot. Nem onnan kell megközelíteni, hogy én szeretnék türelmes lenni, szelíd lenni, ügyes lenni. Kiki helyettesítse be azt, ami akar lenni. Mert ez valaminek az eredménye lesz. Annak az eredménye lesz a megváltozott élet, hogyha a gyökér helyére kerül. Hogyha az ember elfogadja azt, hogy az Isten uralkodik az élete felett. De mindaddig, amíg nem fogadja el, kikerülhetetlen következményekkel kell szembenézni, mégpedig ez így van, azt mondja, az okoskodások következtében hiába valóvá lesz, értelmetlenné üressé válik, a balgatag szívük megsötétedett. Az ember belső lelki világának az eltorzulása kikerülhetetlen következménye annak, ha az Istent nem fogadja el, mint Istent a maga élete fölött. Nem lehet ezt a következményt kikerülni, csak akkor, ha helyére teszi az ember a maga életét, vagyis alárendeli az Isten uralmának önmagát, és elismeri a hálatartozását, amelyre az Isten rámutatott.
magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek. Ez a legmegrázóbb kifejezés számomra ebben a szakaszban, mert az ember ugye okoskodik. Az ember magát bölcsnek állítja. Olvastam egy mondatot, amely eléggé markánsan fogalmazta meg az összefüggést. Azt mondta ez a szerző, hogy az ember olyan mértékben szeretne kikerülni az Istentől való függőségből, hogy még azt is inkább kész elviselni, hogy lemondjon a királyi származásáról, arról, hogy ő az Isten lényére is hasonlatosságára teremtett lény, és inkább származtatja magát a majomtól, csak hogy ne kelljen az Istentől való függőséget elismerni. Magukat bölcseknek valva balgatagokká lettek. És ami miatt azt mondtam, hogy nekem ez a legfájdalmasabb, ez a balgatagokká lettek kifejezésnek az eredeti jelentése. Az itt szereplő kifejezés az a morajnó ige, ami szó szerint azt jelenti, ízetlennek lenni, a fűszer, a só elveszíti az ízét, jellegzetes aromáját. Gondoljuk végig, hogy mit mond ezzel az apostol, hogy ezt a kifejezést használta. Mire jó az a fűszer, aminek nincsen meg az íze? Csak arra nem, amire használni szeretnénk. Ezzel szeretné érzékeltetni az apostol azt, hogy az emberi élet annak a döntésnek a következtében, hogy elutasítja az Isten vezetését, uralmát, elutasítja az Istentől való függőség gondolatát, és menekül ezelől a gondolat elől, és okoskodik ezzel szemben, hogy ne kelljen ezzel az erkölcsi következménnyel szóba állni. Ennek az eredményeképpen az ember kikerül abból a helyzetből, ahol az élete értelmes lehet és betöltheti a rendeltetését. Nem tudja az emberi élet betölteni a rendeltetését, amikor kikerül azokból a koordinátákból, amiben az Isten a teremtésnél helyezte. És én úgy gondolom, hogy ez a legszörnyűbb következmény. Ki az, aki hiába való életet akar élni ezen a földön? Hogyha belegondolunk, az egész emberi élet úgy zajlik le, úgy éljük, hogy általában amit teszünk, annak többnyire tudjuk az értelmét. Általában, a legtöbb esetben okkal teszünk dolgokat. És a nagy egész, amikor az egészet áttekintjük, és ez a félelmetes, hogy az ember benne van a hétköznapi taposómalomban, fut az egyik céltól a másikig, hajszolja a különböző dolgokat, mert szüksége van rá, mert jónak látja, mert értéket lát benne, és közben nem teszi fel azt a kérdést magának, hogy mire ez az egész, hova vezet mindez, mi értelme van ennek az egésznek, mi lesz ennek az eredménye. Pál apostol pedig rámutat arra, hogy amikor az ember elutasítja az Istentől való függőséget, nem azért, mert nem ismerheti fel, hogy ő függő lény, hanem azért, mert nem akarja elismerni azt a függőséget, amiről a Biblia szól, amiről a teremtés ténye szól. Amikor az ember ezt elutasítja, akkor olyanná válik az ember élete, mint amikor a fűszer elveszítette az ízét. Csak az hiányzik belőle, ami értelmessé teszi, felhasználhatóvá teszi. Félelmetes dolog. De az ember soha nem áll meg itt. Figyeljük meg, hogy Pál apostol tovább folytatja a következmények bemutatását. És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó emberek, madarak, négylábú állatok, csúszómászó állatok képmásával. Milyen döbbenetes dolog, hogy az az ember, aki hihetetlen erőfeszítéseket tesz azért, hogy elutasíthassa az Isten uralmának az elismerését, az az ember milyen könnyen emel maga fölé teremtményeket. A teremtőtől való függőség elől menekül, de az ember úgy van megalkotva, hogy így mondjam, teremtésnél fogva úgy működik, hogy szüksége van tekintélyekre, szüksége van arra, hogy egyszerre függjön és uralkodjon.
és az Isten elől menekül, az Istentől való függőség elől menekül, és önként behódol teremtmények előtt. Embereket emel maga fölé és vakon követ, de nem állt meg itt a történelemben. Az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek, madarak, négylábú állatok és a csúszómászó állatok képmásával. Pál apostol rámutat arra, hogy a bálványimádás gyökere itt található. A bálványimádás arra vezethető vissza, hogy bár az Istent ismerte az emberiség, de nem akarta elismerni. Viszont az ember lényéből fakad, hogy szeretne tisztelni valakit. Szeretne valaki előtt meghajolni. Ha az nem a mindenható Isten, akkor maga tesz valamit maga elé, hogy meghajolhasson előtte. Ez egy lelki törvényszerűség, ezt nem lehet kikerülni. Az az ember, aki az Istentől való függőséget elutasítja, törvényszerűen emberek vagy más bálványok alá helyezi az életét. Ezek lelki törvényszerűségek. Ezek végbe mennek az ember életében. Nem állítható meg a folyamat csak a gyökérnél, csak a fordulópontnál, hogy kinek adja az Isten, az ember a tiszteletet. Olyan döbbenetes volt számomra, amikor középiskolában a filozófia órán egy kicsit vallástörténettel foglalkoztunk, mert ezt a kérdést két oldalról lehet megközelíteni. A vallások kérdését. Meg lehet közelíteni onnan, hogy minden vallásban vannak közös pontok, és a zsidó vallásba, mondjuk Mezopotámiából kezdődik,

Valóban minden vallás ismeri az áldozat eszméjét. De vajon van-e a Biblia vallásán kívül más vallás, amelyik azt tanítja, hogy nem az ember visz áldozatot az Istennek, hogy jó indulatra hangolja a haragvó Istent, hanem az Istenhoz áldozatot az emberért, hogy lehetőséget biztosítson az embernek az életre. Megmondom őszintén, hogy én nem tudok róla. Általában a vallások eszméjében az a jellegzetes magatartás, az a jellegzetes gondolkozás, hogy az ember jó indulatra hangolja az Istent az ő cselekedeteivel, szertartásaival. A Biblia áldozat eszméje gyökeresen eltér ettől. Két lehetőség van. Melyik következtetést vonjam le? Mindegyik vallás beszél az áldozatról. A zsidók tanulták el más népektől, vagy arról szól ez a történet, hogy mindenki tudott az Istenről, mindenki tudott az isteni áldozat eszméről, csak mivel az ember nem akarta elismerni az Istent, ezért módosította. Ezért egy kicsit elcsúsztatta a jelentését. Hogyan válaszol az Isten erre az emberi magatartásra? A 24. verstől fejti ki ezt az apostol, most már a 32. versig. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeprősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Annak okáért átadta őket az Isten tisztátalan indulatokra, és még egy gondolatot emelnék ki, 28. vers, és amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. A Biblia tanítása az Isten lényéről nagyon határozott és egyértelmű. Azt mondja, hogy az Isten a szeretet és a szabadság és az igazság Istene. Így hármasban. Igazságos és szerető, szerető miközben igazságos, és a szeretete is és az igazsága is azt jelenti, hogy biztosítja az ember számára a szabadságot. Nem az Isten dönt úgy, hogy önkényesen az emberre bocsát nehézségeket, hanem amikor azt látja, hogy egy ember nem akarja alávetni magát az ő lényének, az ő irányításának, akkor az Isten tudomásul veszi ezt az emberi döntést, de megengedi, hogy ennek a következményei érvényesüljenek. Átadja az embert a szívük kívánságainak a tisztátalanságra. A bűnnek a jelenléte és a bűnnek a pusztítása még nem az Isten büntetése. Csupán annak a döntésnek az eredménye, hogy az Isten nem teszi meg azt, hogy az ember bár a rossz úton jár, de ne érzékelje a gyümölcsöket. Ezzel megint kegyelem van. Ha az Isten minden következményt elhárítana, akkor az ember soha nem változna meg. Hiszen erről az útról megállni, letérni, akkor lehet, amikor az ember felismeri, hogy hova vezet az az út, amin elindultam akkor, amikor az Istentől függetlenítettem az életemet. Ha egy ember ezt felismeri, akkor lehetősége van a gyökereken változtatni és visszafordulni az Isten uralmához, elfogadni az Isten fennhatóságát az élete felett. De ezen az ember csak akkor fog változtatni, ha látja, hogy az az út, amit választott, az önkény útja, a saját szabadságában való topzódás útja, az a halálba vezet végül. Az Isten ezért, elfogadva az ember szabadságát, szabad választását, így fogalmaz a görög szöveg, átadta őket az Isten a szívük kívánságainak tisztátalanságra. Nem tette meg azt a csodát, hogy bár az ember a szívében elfordult tőle, de a szívében levő gonosz indulatokat továbbra is semlegesítse, fékezze, és a következményeket elhárítsa. Azt mondja, mint egy az Isten, ezt az utat választottad, éld át a választásod következményét, addig, amíg nem késő, és visszafordulhatsz. Ezért teszi ezt az Isten. Átadja őket az ember, kiszolgáltatja az Isten az embert a saját döntése következményeinek,
és ennek a gyümölcseit.

ízlelhetjük meg a mikorunkban is. Átadja őket szívük kívánságainak tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Mert az Isten igazságát, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ezért átadta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre, hasonlóképpen a férfiak is elhagyva az asszonynéppel való természetes élést egymásra gerjedtek bujasságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedve, az ő téveigésük méltó jutalmát elvették önmagukban. Pál apostol, hogy így mondjam, kertelés nélkül rámutat arra, hogy ennek a következménye, ennek az emberi döntésnek a következménye a homoszexualitás megjelenése a Földön. Nem természetes jelenség, hanem az emberi döntés eredményeképpen a szív gonoszságából, a szív eltorzulásából alakult ki ezen a Földön. Ez az apostol álláspontja erről a kérdésről. Annak a következménye, hogy az ember elutasította az Isten rendjét, elutasította az Isten uralmát, az Isten pedig ezért elfogadta az ember választását, nem erőlteti rá magát senkire. Hiába ez a jó, az Isten szereti annyira az embert, hogy tudja, hogy kényszerből még a jót sem lehet követni ezen a földön. Szabadságot adott az embernek, de a szabadsággal együtt felelősséget. Következménye van az ember döntésének, a következmény pedig a bűn eluralkodása, a bűn megállíthatatlan terjedése és uralomra jutása. Amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen adta oda őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Nagyon sok idegrendszeri zavar mögött ez a tény húzódik meg, hogy az ember nem hozott jó döntéseket, az ember magyarázkodik valamivel szemben, amiről tudja a lelki ismeretében, hogy nem úgy kellene tennie, és ennek bizony nagyon sokszor az a következménye, hogy a gondolkozás összezavarodik. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapcsisággal, rosszasággal, rakvák irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel, súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőjfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Iszonyatos felsorolás, hogyha megnézzük, akkor nem csak nagyon durva bűnök nyilatkoznak itt meg. Nem csak gyilkosságról, nem csak paráznaságról, nem csak szülőknek engedetlenségről, összeférhetetlenségről beszél, hanem beszél ilyenről is, hogy versengés. Azt hiszem, hogy általánosan ismert jelenség, főleg munkahelyeken, emberi kapcsolatokban. Irítség. Azt mondja a Prédikátor könyve, hogy az ember minden ügyes dolgát irítségből, a fele barátja iránt irítségből teszi. Félelmetes következmények. Nem csak nagy dolgokat látunk itt, hanem a legapróbb dolgokra is arra mutat rá, hogy a bűn jelenléte az ember életében következmény. Az Isten irányításának az elutasításából fakad. Az isteni tekintély elutasításából fakad a bűn eluralkodása az emberen. És hogy meddig mehet el ez a folyamat, arra a 32. vers mutat rá, akik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra. Megint hangsúlyozza az apostol azt, hogy nem tudatlanságról van szó. Akik tudják, mert az Isten nyilvánvalóvá teszi a bűnnel szembeni haragját, mert az Isten mindenkinek adott egy belső mércét, majd mindjárt erről lesz szó, ami alapján tudják, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra. És mi történik? Mégis nem csak cselekszik azokat, nem egyszerűen elesnek benne, hanem az akképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Az ember ideológiát gyárt ahhoz, hogy miért jó az a rossz, amit tesz. Megmagyarázza, és másokat is bátorít erre, hogy kövessék az ő példáját. Mindennek egy gyökere van az apostol szerint.
Ezek következmények. Ha az ember meg akar szabadulni az irigységtől, akkor nem csak az irigységtől kell megszabadulnia, hanem attól a gyökértől, amelyből mint következmény származik az irigység, amely a legvégső fokon abban található, hogy az ember valamely ponton önmagát teszi az Isten helyébe, és nem hagyja, hogy az Isten legyen az ő Istene, és mint Isten uralkodjon az élete fölött. Pál apostol tovább folytatja a gondolatmenetet, hogy miért védhetetlen az ember lázadása az Isten ítélő széke előtt, miért nem lehet mentegetni az embert tudatlansággal az isteni ítélő szék előtt a rossz dolgai miatt. Annak okáért védhetetlen vagyó ember bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat művelette, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Vagy talán azt gondolodó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, az ítélet halasztásának és hosszú tűrésének gazdagságát, nem fontolva meg azt, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít? A második dolog, amire az apostol rámutat, hogy minden emberben működik egy belső iránytű, egy belső megkülönböztető képesség, amellyel félelmetes pontossággal meg tudja ítélni azt, amikor a környezetében levő emberek rosszat tesznek. Minden emberben működik lelkiismeret. Igen, a legelvetemültebb emberben is működik lelkiismeret. Lehet, hogy nem azzal, hogy a saját életét meg tudja ítélni, de amikor vele szemben elkövetnek méltánytalanságot, akkor minden ember nagyon félelmetes pontossággal tudja, hogy igazságtalanul bántak vele. Nem így van? Azt, amikor velünk szemben valaki igazságtalan, azt nagyon hamar észrevesszük. És nagyon jól meg tudjuk különböztetni azt, hogy a másiknak mit kellett volna másképpen tenni. De az apostol arra mutat rá, hogyha erre képesek vagyunk a másik életében, akkor ez arról tesz bizonyságot, hogy képesek vagyunk elválasztani a jót és a rosszat egymástól. Következésképpen a saját életünkben is képesek lennénk a jót és a rosszat külön választani egymástól. Akkor hogy van az, hogy amit a másik ember életében mi megítélünk, elítélünk, azt nagyon sokszor a saját életünkben észre sem vesszük, fel sem figyelünk rá, fel sem tűnik, hogy ugyanazt tesszük vele. Különben megemlítem azt, hogy itt az ugyanazokat, az nem feltétlenül szó szerint ugyanazt jelenti, hasonlókat, ugyanolyan dolgokat, nem feltétlenül egy az egyben ugyanazt, csak éppen hasonló engedetlenségeket. Mi a baj megint? Az apostol félreérthetetlen módon mutatott rá megint arra, hogy nem az a probléma gyökere, hogy az ember ne tudná megkülönböztetni a jót és a rosszat egymástól. Biztos, hogy van ebben nehézség. Biztos, hogy vannak olyan élethelyzetek, ahol ezt nehéz megítélni. De a legegyszerűbb hétköznapi élethelyzetekben félelmetes pontossággal tudjuk, hogy a velünk szemben álló ember mikor követett el jogtalanságot velünk szemben. Akkor mi a probléma? Újra a gondolkozással van a baj. Avagy azt gondolodó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és közben te is azokat cselekszed, hogy te elkerüled az Istennek ítéletét? Megint az ember okoskodásával van a baj, az emberi gondolkodással van a baj. Mert az ember hajlamos úgy gondolkozni, hogy igen, a másik ember életében az bűn, de én kivétel vagyok. Igen, ez így helyes, de az én esetem az valami egészen különleges. Ez nem tartozik ugyanazon megítélés alá. Hányszor teszi ezt az ember saját magával? A maga életében felmentést keres, magyarázatokat ad. A másik, amit tesz az ember, hogy úgy gondolkozik, hogy ha rám nem sújtott le az Isten ítélete, ha engem nem ért utol
az Isten ítélete, akkor én biztos nem is tettem rosszat. Akkor az én esetemben az nem bűn. Hányszor vagyunk úgy, amikor valakit valami megpróbáltatásért, nehézségért, hogy a lelkünkben azt mondjuk, hogy na, megérdemelte. Én megmondtam előre. Megverte az Isten. Kimondjuk az ítéletet, hogy jogos az Isten büntetése emberi életek felett. És közben a saját életünkben pedig, miközben hasonlókat teszünk, nem döbbenünk meg azon, hogy hogy lehet, hogy minket nem ért. És az, hogy minket nem ért, azt felhasználjuk érvként, hogy csak nyugodtan éljünk tovább úgy, hiszen ránk az Isten nem haragszik. És Pál apostol azt mondja, hogy ehelyett hogyan kéne gondolkozni? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? A nem tudván szó, így is lefordíthatjuk, hogy nem gondolva meg, nem fontolva meg azt, hogy az Isten jósága az embert megtérésre indítja. Semmibe veszi az ember az Isten megnyilatkozó jóságát, az elnézés szó helyén a paresis kifejezés azt jelenti, hogy az Isten félretesz valamit időlegesen. Ezért lehet így lefordítani ezt a gondolatot, hogy az ítéletet elhalasztja. Félreteszi, nem elnézi és elfelejti, hanem félreteszi, hogy majd később vegye elő. Ezt jelenti ez a kifejezés. Az ember kegyelemidőt kap, lehetőségeket kap, és az Isten arra kéri, hogy mindezen gondolkozzon el, amikor felismeri, hogy ő mások életében elítélt valamit, és rádöbben, hogy ő maga felett mondta ki az ítéletet, mert ő is hasonlókat tett. Akkor gondolkozzon el azon, hogy hogy lehet, hogy az Isten nem sújtott le a jogos ítélettel, amit az ember maga is jogosnak tartana, és álljon szóba azzal, hogy ez a gondolat arról szól, hogy az Isten kegyelem időt adott neki ahhoz, hogy felülvizsgálja az álláspontját és változtasson. Ehelyett az ember nagyon sokszor még inkább belekeményedik a bűnbe, mert még mélyebbre süllyed benne, mert nem fontolja meg azt, hogy az a tény, hogy az Isten hosszú tűrő volt iránta, az a tény, hogy az Isten nem vonta meg a segítséget tőle, az a tény, hogy az Isten nem sújtott le azonnal az ítéletével, az a tény arra ad alkalmat, hogy az ember változtasson az útján, hogy az ember megtérjen, visszaforduljon az Istenhez, és elfogadja önmaga felett az uralmát. Hát eddig tartott a ma esti alkalmunk. Az apostol tehát nagyon határozottan azt mondta ki, hogy az Istennek haragja van az emberi hitetlenséggel és bűnnel szemben, és ez a harag jogos azért, mert az Isten igazsága nyilvánvaló ezen a földön, nyilvánvaló a teremtett világon gondolkozva, de nyilvánvalóvá válik abból a tényből is, amikor egy ember felismeri azt, hogy noha vétkezett, az Isten nem sújtott le rá, noha jogos lett volna, felismerheti azt, hogy az Isten arra vár, hogy visszaforduljon hozzá az ember. Nyilvánvaló az Isten kegyelme, és nyilvánvaló az Isten teremtő volta. Ezt a kettőt teszi nyilvánvalóvá ez a két terület. És az egész gyökere a problémának, az emberi elhajlásnak a gyökere pedig abban van, hogy rosszul gondolkozik az ember. Rosszul gondolkozik az ember az Istenhez való viszonyáról, lehet, hogy dicsőíti őt, de egészen más dolog az Istent dicsőíteni, és más dolog az Istent, mint Istent dicsőíteni az embernek a maga élete fölött, és a hálatartozását felismerni. És rosszul gondolkozik a kegyelemről is, mert ahelyett, hogy élne a felkínált kegyelmi idővel, ahelyett kihasználja a felkínált kegyelmi időt, hogy tovább kövesse azt a rossz utat, amely miatt egyáltalán kegyelemre volt szüksége. Nincsen olyan ember, aki mentegethetné magát, védekezhetne az Isten előtt tudatlansággal. Mert mindenki felismerheti értelmes gondolkozás nyomán, hogy teremtmény, és hogy mögötte egy teremtő áll, fölötte egy teremtő áll. És minden ember felismerheti azt, hogy a jó és a rossz között különbséget tud tenni, csak nem a másikra kéne alkalmazni a mércéinket, hanem a saját életünkkel
mint egy tükörbe belenézve a saját életünkkel szembefordítani az ítélő képességünket. Hát innen fogja tovább folytatni az apostol a gondolatmenetet. A következő szakaszban, az 5. verstől kezdődően az Isten ítéletére fog rámutatni, milyen elvek alapján hoz az Isten ítéletet, milyen mércét alkalmaz az Isten az ítéletben, amikor egy ember életéről eldönti, hogy felmentő ítéletet nyerhet egy ember, vagy pedig a saját döntése következményeként ki kell mondani, hogy én lehetőséget adtam, hogy az életútját választ, elődbe adtam az életet is és a halált is, és az ítélet nem más, mint annak az elfogadása, annak a kimondása, hogy ez az ember elutasította az életútját. Ennek az útjáról, módjáról, ennek az elveiről fog szólni a következő előadás. Most befejeződött ezzel az előadásunk, köszönöm a figyelmet.

A 130. Zsoltárnak, mielőtt belekezdenék a mélyebb elemzésében, néhány gondolatot szeretnék elmondani. Jó, tehát akkor néhány gondolatot szeretnék szólni a 130. Zsoltárnak a kortörténeti részéről. Ezt a Zsoltárt a középkor végén de profundisnak is nevezték, ami hát egy latin kifejezés, és magyarra lefordítva ennyit jelent: a mélység Zsoltára, vagy a bűnből való szabadulásnak a Zsoltára. Ez az egyik legismertebb dávidi Zsoltár. A 120. és a 134. közötti Zsoltárokat nevezzük így, hogy dávidi Zsoltár, grádicsok éneke, zarándok ének. Ezeket az imádságokat, mondom, 15 ilyen imádság van, és köztük van a 130. Zsoltár is, ezeket az imádságokat a jeruzsálemi templomhoz felvezető 15 lépcsőn énekelték egyenként a feljutásra való várakozás közben. És annyit kell tudni, hogy a jeruzsálemi templomhoz 15 ilyen lépcső vezetett, és ezek az emberek, akik nagyon komolyan vették azt, hogy ők egy imádságos lélekkel szeretnének bejutni a jeruzsálemi templomba, minden egyes lépcsőn megálltak, elénekeltek egy ilyen éneket, aztán felléptek a második lépcsőre, a harmadik, negyedik, ötödik, és sorolhatnám, vagyis ők lelkileg felkészültek arra, hogy az Isten színe elé tudjanak járulni. Magát Luther Mártont is, ezt a nagy reformátort is megihlette a 130. Zsoltár, és ebből írta meg a Könyörgésem hozzád száll a mélységből című bűnbánati énekét is. Hát kedves hallgatók, ennyi bevezető után akkor szeretném felolvasni a 130. Zsoltárt, mindössze 8 versszakból fog állni, de a rövidség ellenére meg fogjuk majd látni, hogy milyen csodálatos mélységeket tár fel számunkra, és mennyire aktuális ez a Zsoltár itt a 21. század elején élő embereknek is, milyen erőt lehet ebből meríteni, hogy mit jelent a mélységben lent lenni, és hogy lehet ebből a lelki mélységből az Isten segítségével felemelkedni. Tehát a 130. Zsoltárnak az első 8 versszaka következőképpen szól. Grádicsok éneke, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, s bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Tehát mindössze 8 versszakból áll, és a mai feladatom az, hogy ezt a 8 versszakot kicsit bővebben önök elé tárjam. Kedves hallgatók, hogyha megnézzük, hogy hogy kezdődik ez a Zsoltár, rögtön az első versszakban azt mondja a Zsoltár szerző, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Hát ebben az élethelyzetben mit jelent egyáltalán a mélység kifejezés? Amikor a Szentírás a mélység kifejezést használja, akkor egészen pontosan mit ért ez alatt? Hát kedves hallgatók, egy nagyon nehéz, leterhelt, mély, szinte már depresszív állapotot mutat itt be a Szentírás, hogy a Zsoltár szerző már-már a depresszióban volt, egy nagyon mély, lehangolt lelki állapotban volt, egy ilyen aggodalommal lévő állapotban élte az életét, és ezt szeretné bemutatni, hogy én a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Én azt gondolom, hogy itt a mikorunkban sokszor átéljük azt, hogy mit jelent a mélység fogalma. Mit jelent az, amikor egy magyar költő, Ady Endre, megírta az egyik csodálatos versét, az Úr érkezése című versét, és Adinak van egy döbbenetes sora, amikor Adi azt mondja, amikor a lelkem roskadozva vittem. Na hát ez a mélység. Amikor olyan mélyen vagyunk lent lelkileg, annyira szinte már fizikai fájdalmat érzünk át a lelki problémáink miatt, amikor a lelkünket roskadozva visszük. Megnéztem, hogy a katolikus Biblia kommentár hogy adja vissza ezt az első verset, hogy mit ír, hogy ő mit ír a mélység kifejezésre, és ott a következő gondolatot találhatjuk: Isten és ember közötti távolság kifejezése.
Hát nem sokszor akkor éljük át a mélységet, amikor azt gondoljuk, hogy már mintha az Isten is elhagyott volna bennünket. Mert sokszor csalódunk az emberekben, csalódunk a környezetünkben, csalódunk ebben a világban, csalódunk mindenkiben, és sokszor az emberek azt mondják, hogy engem még az Isten is elhagyott. Hát sokan úgy gondolják tényleg, hogy a mélység az Isten és ember közötti távolságnak a kifejezése. Igen ám, kedves hallgatók, de hogyha majd végig vesszük ennek a Zsoltárnak az összes gondolatát, akkor azt láthatjuk meg, hogy itt a Zsoltárszerző nem panaszkodik. Ő nem a panasz oldaláról, hanem a bizalom oldaláról szól. A Zsoltárszerző nem kezd el panaszkodni, hogy ha vagy Isten, akkor miért engedted meg ezeket a csapásokat az életembe. Nem tudjuk pontosan, hogy miért került ő a mélységbe, az nincs leírva, csak annyi van, hogy ő a mélységben van lent. Hogy valami nagyon nagy lelki problémája, valami nagyon nagy lelki fájdalma van, de a Zsoltárszerző tud egy nagyon nagy törvényszerűséget, hogy a mélységből, a lelki problémákból, a lelki fájdalmakból akkor lehet kijönni, hogyha az ember nem esik bele az önsajnálatba. Mert sajnos az emberi énünknek sokszor velejárója, hogy beleesünk az önsajnálatba, elkezdjük önmagunkat sajnálni, hogy nekünk milyen rossz, velünk mindenki rosszat tett, és ez annyira beszűkíti szinte a gondolkodásunkat, hogy nem látjuk a kiutat, hogy hogy lehet ebből a mélységből kiemelkedni. Viszont a Zsoltár szerző azt mondja, hogy ő nem engedi, hogy ez az önsajnálatban lévő állapot eluralkodjon rajta, ő reménykedve kiált fel. Mit mond? A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Tehát ő nem azt mondja, hogy nekem már Istenem sincs, hanem ő azt mondja, hogy bár lent vagyok a mélységben, bár nagy fájdalmam van, de én azért nekem van egy bizalmam. Van egy utolsó kapaszkodom, a legerősebb kapaszkodom, és ez pedig Isten, vagyis felkiált reménykedve, mert a Zsoltárszerző minden valószínűség szerint azt az Istent ismerte meg, a fájdalmai közepette is, akit az egész Szentírás úgy mutat be előttünk, hogy Isten abban találja a legnagyobb örömét, hogyha lehajolhat a mélységben lévő emberek imádságához. Ha meghallgathatja a mélységben lévő embereknek az kiáltását, szinte már-már az üvöltését a fájdalomtól. Isten abban leli a legnagyobb örömét, hogyha le tud hajolni az emberekhez, és meg tudja hallgatni ezeknek az embereknek a kiáltását, és tud rajtuk segíteni. Az egész Szentírásnak ez a lényege, az egész evangéliumnak ez a jó híre, hogyha lent vagyunk a mélységben, és bizalommal felkiáltunk Istenhez, meghallgatja a kiáltásunkat. Kedves hallgatók, talán nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy mindannyian valamikor már átéltük, vagy talán át fogjuk élni ennek a mélységben lévő állapotnak a miben létét. Amikor sokszor a Zsoltár szerzővel együtt, mint említettem, úgy a lelkünket szinte úgy ereje vesztettem visszük. Amikor kimondjuk, hogy a lelkünk betelt ezzel a sok nyomorúsággal, és úgy érezzük, mintha lelkileg berekeztettünk volna ebbe a mély állapotba, és szinte, mintha nem lenne kiút. Hányszor átérezzük a lelki fájdalmak közepette, hogy olyan holtelevenek vagyunk, hogy egyszerűen nem tudjuk azt, hogy tudunk ebből az állapotból kimenekülni. Egyáltalán van kiút? Sokszor ilyenkor beszűkül még a gondolkodásunk is, hogy na most ebből az állapotból, ebből a mélységben lévő állapotból hogy tudok én kijönni? És kedves hallgatók, egy gondolkodó így állapította meg, hogy a fájdalmunk előtt, vagy a lelki csapásaink előtt a testünk szinte olyan barátként viszonyul hozzánk, mert a testünk úgy szolgál bennünket. De ebben az állapotban szinte a testünk is feladja. És ilyenkor érezzük a testi és lelki összhatást, amit az orvostudomány így állapított meg, az úgynevezett pszichoszomatikus megbetegedések. Amikor lelkileg már nagyon mélyen vagyunk, akkor ez egy idő után a testi tüneteket is magával fogja hozni. És ilyenkor az ember hogy viszonyul a környezetéhez ebben a mélységben lévő állapotban? Úgy, hogy ingerlékenyek vagyunk, ilyen túlzott hangulatváltozások lesznek úrrá rajtunk, a szorongásnak az érzése, a reménytelenségnek az érzése, ott lesz bennünk a szeretetéség, és egyszerűen nem találunk vigaszt.
környezetünk számára is sokszor úgy érezzük, hogy amikor ilyen lent vagyunk, és nem értenek meg bennünket, hogy mi a fájdalmunk, miért vagyunk lent, egyszerűen nem akarják felfogni. Sokszor úgy érezzük, hogy a környezetünk számára is szinte olyan feleslegessé váltunk. Sokszor külsőleg nem látszik rajtunk az, hogy mi a probléma belül. És ezért nem is értik meg, hogy én miért vagyok olyan, néha olyan nagyon búskomor, és mit várna az ember egy ilyen mélységben lévő állapotban? Ugye mindennyikünk átérezni az együttérzést, bátorításra szorulna, szeretetre szorulna, de helyette nincs, mert nem értenek meg bennünket, és marad a fájdalom. Hát ezt érezhette át a Zsoltár szerző is, amikor azt mondta, a mélységben vagyok lent. Hát a Szentírásban én talán egy embert emelje ki itt önök előtt, aki tényleg átérezte, hogy mi a mélység, és ez pedig Jób. Gondolom, olvasták Jób könyvét, aki igazán átérezte azt, hogy mit is jelent a mélység, és hagyj idézzek néhány gondolatot Jób szavaiból, amikor ő benne volt a mélységben. Azt mondja Jób, hogy lelkemből utálom életemet, megeresztem felőle panaszomat, aztán szólok az én lelkem keserűségében. Rokonaim visszahúzottak, ismerőseim elfeledkeztek rólam, akiket szerettem még, azok is ellenem fordultak. Könyörüljetek rajtam, könyörüljetek rajtam. Na Jób így fejezte ki előttünk, hogy mit jelent a mélységnek a fogalma. És talán engedjék meg, hogy egy nagy drámaírót, egy világhírességet hagy említsek, Shakespeare-t, aki a Hamlet című művében, ő is megfogalmazta, hogy mit jelent a mélység fogalma. Azt mondja Shakespeare, én egy idő óta, bár nem tudom miért, elvesztettem minden kedvemet, felhagytam minden szokott gyakorlatommal, és oly nehéz hangulatba estem, hogy ez a gyönyörű alkotmány a föld, nekem csak egy kopár hegyfok. Aztán, amikor felhagytam minden hangulatommal, aztán oly nehéz hangulatba estem, hogy ez a gyönyörű föld, a környezetem számomra csak egy kopár hegyfok. Hát nem ezt szoktuk átérezni? Hogy sokszor, ami addig gyönyörű volt, addig úgy tűnik nekünk, mint egy ilyen kopár hegyfok, és sokszor ilyenkor van az, amit továbbá a Zsoltár szerzők így szoktak bemutatni előttünk, hogy a könnyem szolgál táplálékul éjjel és nappal. Hát így szeretném így mélyíteni önök előtt azt, hogy mit jelent a Bibliában, amikor a Zsoltár szerzők, a Biblia szerzői fölkiáltottak azt, hogy ők a mélységben voltak lent. De kedves hallgatók, mint említettem önöknek, ez a reménység Zsoltára, ha csak annyit tárna fel előttünk a Szentírás, és ez a Zsoltár is, hogy emberek, a mélyben vagytok távol tőlem, én úgy gondolom, akkor ez mindannyiunknak egy halálos lelki kincs jelentene, mert akkor nem lenne megoldás. Akkor annyit tárna fel számunkra a Szentírás, hogy emberek, mélységben vagytok, tele vagytok lelki, testi problémákkal, nem tudok segíteni. Azt gondolom, akkor a Szentírás számunkra nem evangélium lenne, hanem egy korképet elénk tárna, és nem szívesen olvasnánk, mert akkor azt mondanánk, hogy ez még mélyebbé teszi a mi lelki hangulatunkat. De kedves hallgatók, a hangsúly, ennek a Zsoltárnak a hangsúlya nem az első versen van. A hangsúly nem azon van, hogy emberek, a mélyben vagytok lent, ez csak föltárja az állapotunkat, a Zsoltár szerzővel egyetemben. Az igazi hangsúly nem azon van, hogy hogyan jutottunk a mélybe. Most mindegy, hogy miért, azt mindenki el tudná mondani, hogy vagy valamikor lent volt a mélyben, vagy most a mélyben van, vagy valamikor a mélyben leszünk. Azt mindenki tudja, hogy mi okozza azt a problémát, amiért lelkileg nagyon mély állapotba kerül. De ennek a Zsoltárnak a hangsúlya nem azon van, hogy az emberek hogy jutottak a mélybe, vagy a Zsoltár szerző hogy jutott a mélybe, hanem ennek a Zsoltárnak a fő hangsúlya azon van, hogy lehet ebből kiszabadulni. És ezért nagyon-nagyon szerették az emberek ezt a Zsoltárt. Ezért ihlette meg Luther Mártont is, hogy Uram, a könyörgésem hozzád száll a mélységből. Mert kedves hallgatók, hogyha mi lent vagyunk a pincébe, most jelképes értelemben, és állandóan azt fogjuk mondani, hogy sötét van, attól még nem lesz világosság. Hogyha mi lent vagyunk a mélyben, és állandóan azt mondjuk, hogy nekünk milyen rossz, milyen rossz, milyen rossz, akkor abból még nem lesz szabadulás. A Zsoltáros úgy gondolkodik nagyon fegyelmezetten, hogyha ő már megismerte az Istent, és az egész Szentírás Istent úgy tárja elénk, mint aki kész odafordítani a fülét az embereknek a jajkiáltására, akkor a Zsoltár szerző úgy gondolkodik, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani azokat, akik hozzá kiáltanak,
a halálból is képes föltámasztani azokat az embereket, akik lelkileg meg vannak terhelve, akik lelkileg meg vannak próbálva egy olyan időszakban, amit Jeremiás próféta így tárt elénk, hogy borzalmas és rettenetes dolgok történnek itt a földön. Micsoda korképet adott Jeremiás, pedig jó néhány ezer évvel ezelőtt élt. Azt mondta, hogy borzalmas és rettenetes dolgok történnek itt a földön, de a Zsoltár szerző nem veszíti el a reményét ilyen állapotban sem, mert azt mondja, hogy van kiút. Kedves hallgatók, én nagyon mélyen megdöbbentem azon, hogy egy jó másfél évvel ezelőtt Kofi Annan, az ENSZ főtitkár egyetlen egy mondatban összefoglalta az emberiség jelenlegi állapotát, és azt mondta Kofi Annan, hogy jelenleg az emberek nagy többsége szennyben és kétségbeesésben vergődik. Szennyben és kétségbeesésben vergődik. Na ez a mélység. Nem tudhatjuk, hogy mi mikor kerülünk ilyen állapotba, de egyet biztosan tudhatunk, hogyha a Zsoltár szerzővel egyetemben bizalommal felkiáltunk az Istenhez, és használjuk azt a lelki fegyvert, amit a Szentírás elénk tár, akkor a mélység akadályaiból ki lehet jönni, amelyek eltakarják előlünk a világosságot. Mit tetszene gondolni, mi az a lelki fegyvert, amit egy Istenben hívő embernek használnia kell, és soha nem szabad elfelejtenie, hogy ilyen van a mélységei közepette. Mi ez a lelki fegyver? Hát az imádság. Az imádság. Mert itt is azt mondja, a mélységből kiáltok hozzád fel, Uram. Vagyis, kedves hallgatók, ha megfigyeljük, itt a Zsoltár szerző nem csak úgy imádkozgat az Istenhez, hogy most rossz állapotban vagyok, most imádkozom hozzád, de amikor jó dolgom van, akkor nem kell lesz, hogy legyél az én életemben Isten. Mert sok ember itt követi el a hibát, hogy amikor jól mennek a dolgai, akkor az Isten hát távol van tőle. Nem tagadja meg, de nem használja. Nincs egy kapcsolatban az Istennel. Amikor baj van, akkor rohanunk az Istenhez. De itt a Zsoltár szerző bemutatja, hogy mit jelent a jó dolgokban is, meg mit jelent a rossz dolgokban is az Isten szeretni. Egy francia filozófusnő, Simone Weil, olyan csodálatosan megfogalmazta, hogy mi is az igazi Isten szeretet. Azt mondta ez a filozófusnő, hogy abban mutatkozik meg az igazi Isten szeretetünk, ha a jó dolgok és a rossz dolgok egyforma hálát sugallnak Isten irányába. Mert ez azt jelenti, hogy én nem csak akkor keresem az Istent, amikor rossz dolgom van, én a jó dolgaimban is szeretem az Istent. És itt a Zsoltár szerző bemutatja, hogy ő addig marad az Isten színe előtt, addig imádkozik, nem adja fel ezt a küzdelmet, amíg az Isten ki nem emeli őt ebből a mélységből. Hát számomra az egyik legreménytelibb, hát nagyon-nagyon sok reményteli Biblia vers van a Szentírásban, de az egyik, az kétségtelen, János evangélium a 6. fejezetének a 37. verse, amikor ott kimondja a Szentírás Istenről, Isten mondja, hogy aki én hozzám jő, az semmiképp ki nem vetem. Vagyis bármilyen mélyen vagyunk, bármilyennyire talán eltávolodtunk az Istentől, de ha hittel oda megyünk az Isten elé, akkor az Isten nem olyan, hogy eddig hol voltál, miért csak most jössz hozzám, ilyenkor már ne is gyere. Ezt az emberiség legnagyobb ellensége, Sátán szokta a fülünkbe sugni, hogy te már úgyis annyi bűnt elkövettél, te már olyan távol vagy az Istentől, nem merész vagy az Isten elé menni. Kedves hallgatók, mindig figyeljünk, amikor ezek a sugalmazások ott vannak, nem a jó Isten lelkétől származik. Mert az Isten azt mondta, hogy emberek, bármilyen mélyen is vagytok, bármennyire is eltávolodtatok tőlem, ha visszajöttök, én semmiképp nem foglak kivetni benneteket. És ez a gondolata, hogy aki hozzám jön, semmiképp ki nem vetem, ez jelenti a Zsoltár szerző számára az életet. Ez az élet, hogy van egy olyan Isten, aki soha nem fordul el az embertől. Mi sokszor átéljük, mit jelent, amikor hogy elhagynak bennünket, amikor elfordulnak tőlünk, akiket szerettünk, amikor átnéznek rajtunk, amikor semmibe vesznek bennünket. Sokszor átérezzük. Sajnos az emberi társadalomnak sajnos azt mondjam, hogy szinte már szükségszerű velejárója, hogy ennyire nem tekintjünk, átnézünk egymáson. De kedves hallgatók, a Szentírás azt mondja, hogy Isten soha nem tudna átnézni az emberem. Az Isten soha nem tudná bántani az embert. Az Isten azt lesi minden pillanatban, hogy tud a mélységben lévő emberhez lehajolni. És nézzük meg, hogy a második vers hogy folytatódik. Uram, hallgass meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra.
Azt, hogy a Zsoltár szerző így fel tudott kiáltani Istenhez imában, hát kedves hallgatók, ez már egy okozat. Én néhány évvel ezelőtt olvastam egy könyvet, ami kimondottan az imádságról szólt, és rám egy akkora hatást ad az a mondat, amit szeretnék önökkel megosztani, hogy azóta szeretek én nagyon imádkozni. Tűnik ez a mondat, ezt így írta le a szerző, hogy amikor mi imádkozunk, az nem azért van, mert magunktól rájövünk arra, hogy imádkozzunk az Istenhez, az már egy okozat. Az ok az, hogy az Isten felülről látja, hogy milyen problémáink vannak, milyen mélységben vagyunk. Az Isten lelke iklet bennünket, hogy imádkozzunk Istenhez, hogy ő tudjon segíteni nekünk. Tehát amikor mi elkezdünk imádkozni, az nem azért van, mert én most szeretnék imádkozni, akkor az azért tesszük, mert az Isten lelkének engedünk. Az Isten látja, hogy baj van, megszólít bennünket a lelkén keresztül, hogy imádkozzunk hozzá, mert én szeretnék rajtatok segíteni. Számomra ez olyan nagy erőt adott, hogy az imában, amikor én elkezdek imádkozni, akkor ezt azért teszem, mert engedek a lélek késztetésének. És itt a Zsoltár szerző ugyanezt tette meg, hogy ő fölkiáltott az Istenhez, mert látta azt, hogy az Isten szeretne rajta segíteni. És kedves hallgatók, én úgy gondolom, hogy a 63. Zsoltárnak a második versében olvashatjuk, hogy azt mondja itt a Zsoltár szerző, hogy kiasszott, elepett földön lakom, amelynek nincs vize, és az Isten azt mondja, hogy szomjazzátok emberek azt a vizet, amit én szeretnék adni benn számotokra. Mert azt mondja, olyan a ti lelki életetek, mint egy kiszáradt sivatag. Én szeretnék vizet bocsátani rátok, hogy újból feléledjetek. Hát talán hagyj említsem önöknek azt a másik döbbenetes Biblia verset, amely Joel prófétától származik, amikor ő az első fejezetének a 12. versében azt írta le, hogy a földi történelem vége fele járva, és ez engem mindig megrendít ez a Biblia vers, így szól, hogy ki fog száradni az öröm az emberek közül. Ki fog száradni az öröm az emberek közül? Nem fogjuk tudni, mit jelent örülni. Annyira tele leszünk problémákkal, annyira tele leszünk fájdalmakkal. És erre mit mond a Jóisten? Hogy miért van ez? Miért vagyunk szinte lelkileg, miért hasonlít a lelkünk olyan kiszáradt sivatakhoz? Azt mondja Jeremiásnál, mert repedezett kutakat ástunk magunknak, amely nem tartotta meg a vizet. Mi nem arra a vízre szomjúhozunk, amit az Isten szeretne adni számunkra. És kedves hallgatók, hogy igazából mit jelent felkiáltani a mélységből, és szomjúhozni az igaz forrás után, én azt gondolom, hogy maga Jézus Krisztus mutatta be számunkra ezt tökéletesen, és Jézus Krisztus a halála előtt 7 utolsó szót mondott el. És ugye az első ilyen mondata az volt Jézus Krisztusnak, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Aztán jött a második mondata, amikor odaszólt a Jobblatornak, hogy bizony mondom néked még ma, hogy velem leszel majd a paradicsomba. Jött a harmadik kijelentése, amikor Máriát, az édesanyját János apostolra bízta. Jött a negyedik kijelentése, amikor Jézus felkiáltott a mélységből. Ezt így olvashatjuk, hogy éli, éli, lama sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? És jön az ötödik, amikor Jézus átérzi a szomjúságot, amikor fölkiált Jézus, hogy szomjúhozom. Hatodikban mondja le, hogy beteljesedett, meglett a megváltás, és a hetedik szavában mondja ki Jézus Krisztus, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, és utána azt olvashatjuk az írásban, hogy Jézus kilehelte az ő lelkét, és meghalt. Ezt a 7 kijelentést az evangéliumokban megtaláljuk. De én amit szeretnék ebből a 7-ből kiemelni, ez az 5., amikor Jézus Krisztus felkiáltott a kereszten, hogy szomjúhozom. Hát az előző kijelentésekhez szinte a legjelentéktelebbnek tűnik az, amikor Jézus felkiált, hogy szomjúhozom, de hogyha igazán megnézzük ennek a mélységben lévő tartalmát, kedves hallgatók, akkor ez egy fájdalmas mondani való tartalmas számunkra, mert ebben van a mi életünk, hogy mit jelent a mélységből szomjúhozni lelki értelemben. Jézus, aki maga volt az élet, azt mondja a Szentírás, hogy ő a szomjúságban haldoklott. Közvetlen fizikai halála előtt Jézus Krisztus egy iszonyatos fizikai szomjúhoz tört rá. És ezt kedves hallgatók, hogy mennyire egy profécia, az 1000 évvel Jézus Krisztus
kereszthalál előtt előre meg lett jövendőlve, hogy Jézus Krisztusnak a kereszten micsoda fizikai szenvedéseket kell majd átérnie. Tudnék, a Szentlélek indítatására Dávid király leírta ezt. Ugye a 22. Zsoltárban, a 69. Zsoltárban olvashatunk arról, amikor azt olvashatjuk, hogy nyelvem innyemhez tapadt, kiszáradt a torkom, vagyis Jézus Krisztus számára a testvíz veszteség a kereszten egy iszonyatos terhet jelentett. De szeretném feltenni önöknek a kérdést, hogy Jézus csak ezt akarta kielégíteni? Amikor ő fölkiállt a kereszten, hogy szomjúhozom, az a Jézus Krisztus, aki sohasem önmagával foglalkozott, aki háttérbe szorította a fájdalmait, mert csak egy cél motiválta, hogy az embereket megmentse. Szeretném megkérdezni önöktől, hogy Jézus, amikor fölkiállt a kereszten, hogy szomjúzom, csak azért kiáltott fel, hogy a fizikai szomjúságát kielégítsék? Kedves hallgatók, nem. Itt is ránk gondol, mint testvéreire, habár az mi emberek a legnagyobb ellenségei voltunk. Jézus az alázat próbáját mutatja be számunkra. Az ellenségeitől koldul, az ellenségeitől Jézus Krisztus szívességet kér azoktól, vagyis tőlünk, akik miatt kereszthalált kellett szenvednie. De vajon miért teszi ezt meg? Miért tette meg, hogy az emberektől kér valamit Jézus Krisztus a kereszten? Miért akar, miért kiáltott fel, hogy szomjúhozom? Kedves hallgatók, nyilván azért, hogy bemutassa, hogy az adósunk legyen. Hogy emberek, én kérek tőletek valamit, de én is szeretnék nektek adni. Jézus Krisztus ezzel a kijelentésével szerette volna kiépíteni a hidat ő közötte és mi közöttünk, hogy megteremtse azt a lehetőséget Jézus Krisztus, hogy az élő víznek folyamai az ő belsejéből, ami bensőnkbe áramoljon át, hogy az ő szegénysége által mi meggazdagodjunk. Jézus Krisztus biztosítani szerette volna azt a lehetőséget, hogyha a mélységből felkiáltunk, bármikor, a földi történelem bármelyik szakaszában, akkor az Úr lehajoljon egyen-egyenként hozzánk, és a fülei figyelmetesek legyenek a könyörgő szavunkra. Jézus ezért felkiált, hogy emberek, adjatok nekem valamit, csak egy vizet, és én a kereszt áldozatomat azért hozom meg, hogy nektek is mindig adjak majd. Én meghozom ti értetek a kereszt áldozatot, és ez biztosíték valamire. Én most meghalok ti érettetek, a ti bűneitekért halok meg, de egy nagy lehetőséget adok nektek, hogyha bármikor is az életetek mélységbe kerül, ha tele lesztek problémákkal, de a mélységből fel fogtok kiáltani, az én kereszt áldozatomnak köszönhetően az Isten le fog hajolni hozzátok, és ki fog onnan emelni benneteket. De kedves hallgatók, amikor én ezt úgy mélyen tanulmányoztam Jézus Krisztusnak az 5. kijelentését, akkor Jézus felkiált vízért, és kedves hallgatók, mit kap? Durva könyörületet. Mi a teremtett lények, még egy pohár vizet sem vagyunk hajlandók adni a Teremtő Istennek. Itt ezt mutatja be a Szentírás. Azt mondja, hogy ecetet adtak neki. És ennek ellenére Jézus nem olyan, hogy a gonoszságot gonoszsággal viszonozza. Ennek ellenére megteszi ezt a cserét. Így gondolkodva így mondta, hogy Jézus kiszárította magát a kereszten mi érettünk, hogy adja számunkra az örök életnek a buzgó kútforrását. Helyettesünként felkiált, hogy vegyük észre, hogy mire van szükségünk. Azt mondja, szomjúhozom emberek, szomjúhozom. De miért szomjúhozom? Nem csak azért szomjúhozom, mert szomjas vagyok, hanem szomjúhozom irántatok. Én szomjúhozom a ti szeretetetekért, és szeretném, hogyha ez a szomjúság, ez viszont szomjúságot váltana be ki belőletek, hogy ugyanúgy szomjúhozzatok az Atya irányába a szeretetért, ahogy én szomjúhozom ő felé. Hogy ebben lássátok meg, hogy ebben van az élet. Kedves hallgatók, én úgy gondolom, hogyha mi ugyanígy fogjuk, ugyanilyen szomjúság érzet lesz bennünk az Isten irányába. Amilyen szomjúság érzet megvolt Jézus Krisztusban irántunk, akkor én azt gondolom, megtaláltuk azt az utat, amely a mélységből kivezet bennünket. Akkor tökéletesen lesz reménységünk, lesz bizalmunk fölkiáltani az Istenhez, mert Ézsaiás proféta ezt ilyen csodálatosan tárja elénk, hogy ha az emberek megtalálták, mit jelent mindenek felett az Istent keresni,
akkor Ézsaiás azt mondja, én az Úr meghallgatom őket, és a pusztát vizek tavává teszem, és az asszú földet vizeknek forrásává. Miről beszéltem, hogy milyenek vagyunk? Kiszáradt sivatakhoz hasonlít bennünket a Szentírás. De Ézsaiás mit mond? Ha mi megtaláljuk Istent, akkor a pusztát vizek tavává teszem, és az asszú földet vizeknek forrásává. Akkor lesz reménységünk, hogy bármilyen élethelyzetben vagyunk, az Isten ki fog emelni bennünket. És nézzük meg, hogy most jutunk el a harmadik, negyedik vershez, hisz ennek a Zsoltárnak ez a csúcspontja. Azt mondja a harmadik, negyedik vers, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Ennek a Zsoltárnak tulajdonképpen ez a csúcspontja, hogy ezt a zsoltárszerző ki tudja mondani a mélységből teljes bizalommal, hogy Uram, te tudod nekem megbocsátani minden bűnömet. Kedves hallgatók, azt mondja a Szentírás, hogy ennek felbecsülhetetlen ára volt, felbecsülhetetlen ára van, és felbecsülhetetlen ára lesz. Tudnilik, Jézus Krisztus odaáldozásával felbecsülhetetlen árat kellett lefizetnie az atyának, hogy megbocsásson számunkra. Ezért mondja a Szentírás, hogy nálad van a bocsánat. Ha Jézus nem hozta volna meg ezt az áldozatát mi érettünk, akkor hiába vagyunk a mélységben, az atya nem tudna meghallgatni bennünket. És ez legyen a mi reménységünk. Ezt a gondolatot ragadjuk meg nagyon, hogy Jézus meghozta ezt az áldozatát, és ez nyitja meg az utat mindenkorban, és főként a mikorunkban ez nyitja meg az utat számunkra is, hogyha mi komolyan vesszük Jézus Krisztus keresztáldozatát, hogy Jézus értünk halt meg, akkor ez nyitja meg az utat, hogy a mélységből mi fel tudunk kiáltani az atyához. Hát egy gondolkodó így mondta, hogy az isteni szeretet mindenhatósága a felénk irányuló megbocsátásában nyilatkozott meg. Mert az Isten hogy bocsátotta meg a mi bűneinket? Hát azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten. Pál apostol ezt így mondja ki a 2. Korintusi levél 5. fejezetének 21. versében, hogy aki bűnt nem ismert, mármint Jézus Krisztus, az atya bűnné tette értünk. Ő lett a bűnös mi helyettünk. Éppen ezért, kedves hallgatók, hogyha mi ezt átérezzük, hogyha mi ezt komolyan vesszük, hogy szinte egyetlen egy lélegzett vételt sem vehetnénk. Az, hogy lélegzünk, az, hogy dobog a szívünk. Ez csak azért van, mert az Isten dobogtatja számunkra Jézus Krisztusban, mert Jézus lefizette ezt az áldozatot, mert mit mond a Szentírás? Hogy mi a bűn? A bűn az Isten törvényének az áthágása. És ennek mi a következménye? Róma 6.23. A bűn zsoldja a halál. Ezért nekünk kellene meghalni a bűn miatt, de mit mond a Szentírás, hogy kivállalta ezt magára? Hogy az emberek éljenek? Azt mondja Jézus Krisztus. Éppen ezért, hogyha mi leplezetlenül kitárulkozunk az Isten előtt, akkor a bennünk lévő bűnt az Úr Jézus Krisztusban megbocsátja számunkra. És azt mondja, mert ha a bűnt számon tartanád, Uram, kicsoda maradhatna meg? De az Úr számon tartja a mi bűneinket? Minden igaz bűnbocsánatot az Úr megbocsát Jézus Krisztus keresztáldozatának köszönhetően. És kedves hallgatók, én ezt úgy gondolom, hogy egyféleképpen tudjuk ezt megköszönni, meghálálni az Istennek, hogy nem mi nekünk kellett meghalni, hanem volt egy személy, aki magára vállalta, és ez Jézus Krisztus, hogyha naponta gondolkodunk a helyettes áldozatban. Hát itt a földi keretek között is, kedves hallgatók, milyen hálásak vagyunk valakinek, hogyha valami nagy bajba kerülünk mondjuk, és jön egy személy, és azt mondja, nézd, én tudok rajtad segíteni, és segít is. Én azt gondolom, akkor egész életünkben az, hogy micsoda kedves ember, hát ki segített engem a bajból. Hát Jézus Krisztusra így tekintsünk. Csak tetszene tudni, mi a nagy baj, hogy sokszor a keresztáldozat, meg Jézus a kereszten volt, hát ez egy olyan teológiai gondolat, olyan hagyománnyá vált az emberek gondolkodásában. Egyszer hallottam egy történetet, és ez egy igaz történet, ez a 19. század végén játszódott, hogy volt egy házaspár, akik ateisták voltak, és volt egy 7-8 éves kisgyermekük, és azt mondták a dadusnak, hogy ezt a kisfiút vigyék el egyszer és utoljára a templomba, de hát lássa meg, hogy milyen egy Isten tisztelet, aztán utána többet oda nem is kell menni.
Aztán elvitte a dadus, és a lelkész éppen Jézus Krisztus hét utolsó szaváról tartotta az Isten tiszteletet, és a kisfiú, ugye milyenek a kisgyermekek, olyan gyermeki bájjal figyelte a lelkészt, és egyszer csak körbenéz az Isten tiszteleti helyen, és azt látja, hogy a magukat hívőknek nevező emberek egyik alszik, másik újságot olvas, harmadik, negyedik egymással beszélget, utána a következő a ruháját nézi, és akkor megkérdezi a dadust, hogy hát ezek az emberek miért nem figyelnek arra a bácsira, menjünk el és szedjük le azt a másik bácsit a keresztről. És akkor azt mondta a dadus, hogy nem kell ezt olyan komolyan venni, amiről az a lelkész bácsi beszél, csak egy történet, nem kell ezt olyan komolyan venni. Hát itt mutatkozik meg, hogy számunkra Jézus Krisztus keresztáldozata csak egy történet, csak egy hagyomány, amit mondjuk hallottunk a szüleinktől, vagy hogyha jártunk Isten tiszteleti helyre, templomra, azt úgy komolyan vettük-e, vagy pedig egy igazi, élő valóság. Mert hogyha igazi, élő valóság számunkra, nem csak egy teológia, nem csak egy hagyomány, akkor, kedves hallgatók, nincs olyan élethelyzet, amitől mi végérvényesen, elnézést, hogy így fejezem ki magam, padlóra kerülnénk. Mert ha mi komolyan vesszük azt, hogy Jézus áldozata az egy igaz áldozat volt, az egy megtörtént áldozat volt, bármilyen élethelyzetbe kerüljünk, bármennyire is a mélységből legyünk lent, van kiút. Ezt Mikeás könyve 7. fejezete így mondja ki, ha elestem is, de felkelek, mert az Úr az én segítségem. Ha elestem is, ha mélységben vagyok, nem szükségszerű, hogy lent legyek, hanem fel tudok abból kelni. Vagyis önmagunk számára tegyük fel ezt a kérdést, hogy mit jelent számunkra Jézus keresztáldozata a hétköznapi életünkbe. Meg tudjuk-e élni Jézus keresztáldozatát? Mert tetszenek tudni, hogy hogy tudjuk megélni a hétköznapi életünkben Jézus keresztáldozatát, hogyha számunkra a hit és a cselekedetek egy szinten van. Mert sok ember azt mondja, hiszek ebben az áldozatban, de hogyha ez nem mutatkozik meg az egymáshoz való viszonyunkban. Ha én nem úgy köszönöm meg Istennek ezt az áldozatát, hogy a másik emberhez megpróbálok jóságos lenni, akkor ezt a kereszt áldozat számunkra is csak egy teológia marad. Mert az az ember, aki komolyan veszi ezt, hogy Jézus Krisztus meghalt érte a kereszten, az ugyanúgy fog gondolkodni, ugyanúgy fog cselekedni, hogy ezt a Szentírás bemutatja számunkra. Kedves hallgatók, én azt gondolom, hogyha igazából szeretnénk a mélységből kiemelkedni, ha nem akarunk ott lenni időzni hónapokig, évekig, akkor ennek egyetlen egy kiútja van, amit a Zsoltár szerző mond, hogy jelenítessék meg előttünk Jézus Krisztus keresztáldozata úgy, mintha előttünk feszítetett volna meg. Mintha előttünk feszítették volna meg Jézus Krisztus. Ha én naponta tudok úgy gondolni erre a keresztáldozatra, hogy az én érettem volt, az én személyes bűneimért is, akkor én úgy gondolom, hogy megvan a kiút, hogy érezzük át, hogy milyen volt az a néhány perc, amikor leginkább ránehezedett Jézusra az ártatlan szenvedésnek a terhe. Milyen volt Jézus Krisztusnak a kereszten átéreznie azt, hogy szinte még az Atya is elhagyta őt? Mert mit mond ki a 4. szavában? Hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Tetszenek tudni, miért érezte át ezt Jézus Krisztus? Mert ha az Atya Jézusra helyezte az emberiség összes bűn adósságát, az Atya úgy tekintett Jézusra, mint egy közönséges bűnözőre. És tetszenek tudni miért? Mert azt mondta az Atya, hogy Jézus magára vette önkéntesen az összes bűnt,

0: Nem tudott úgy tekinteni rá, hogy tekintett az emberekre. Miért? Mert még azok az emberek Jézus keresztáldozat, megelőlegezett keresztáldozatának köszönhetően az Atya lehajolt hozzájuk, Jézusra nem tudott, Jézushoz nem tudott lehajolni, mert Jézus bűnös volt. Kedves hallgatók, milyen lehetett az Atyának is úgy tekintenie az ő egyszülött fiára, mint egy közönséges bűnözőre. Tessenek elképzelni, hogy amikor saját gyerekük bajban lenne, és nem lehetne segíteni rajta, egyszerűen nem tudnának rajta segíteni, milyen lehetett ezt az Atyának átérezni, hogy Jézus Krisztusra nem tud segíteni Jézus Krisztuson. Mindenki máson lehet segíteni, de rajta nem. Mert ő az a bűn, az a bűnös, aki magára vállalta ezt. Kedves hallgatók, azt, hogy az Atya nem segített az ő egyszülött fián, végig kellett néznie Jézus Krisztusnak a szenvedését, ezt csak azért tette meg, hogy rajtunk embereken tudjon segíteni. Jézus visszavehette volna az istenségét, és visszamehetett volna a mennybe. Ő lejöhetett volna a keresztre, amikor fölkiáltottak neki, hogy mindenki mást meg tud szabadítani, csak magát nem. Akkor Jézus megtehette volna, hogy emberek, ti fölkiáltotok hozzám ilyen
1: szemben.
0: Elnézést, hogy ezt mondom, viszontlátásra és visszamegyek a mennybe. Na de akkor ma nem ülnénk itt, és azóta nem lenne emberiség. Jézusnak milyen önuralmat kellett gyakorolnia. És kedves hallgatók, például Ézsaiás próféta, Jézus Krisztus születése előtt 700 évvel előre megjövendölte azt, hogy Jézussal hogy fognak bánni, hogy a teremtmények mit tesznek majd a teremtővel. Például Ézsaiás könyve 53. fejezetében ilyen gondolatokat írt le, hogy megszemléltük őt, de nem volt számunkra kívánatos, egy jó szót nem tudtunk hozzászólni. Jézus születés előtt 700 évvel le van ez írva a Bibliában, és tökéletesen teljesedett, hogy a teremtmények egy jó szót sem tudtak szólni a Teremtő Istenhez. Vagyis nem őt vártuk, nem ő kell nekünk, megvetett volt, még az arcunkat is elfordítottuk tőle, nem értékeltük őt. Hát nem ez volt? Hogy nem értékelték az Istent. Nem értékelték Jézus Krisztusban az Istent, azt mondja, és mindezt azért kapta meg, mindezt azért köbdösték le a kereszten, felköbdöstek a keresztre. Pedig Jézus nem csinált rosszat. Most, hogyha nagyon furcsán szeretném magam kifejezni, miért köbdösték le? Mert szerte járt és jót tett mindenkivel. Ott van benne János evangélium a 3. fejezetében, hogy a világosság a sötétségben volt, de a sötétség nem fogadta be őt. Ott van benne fehéren, feketén. Kedves hallgatók, olyan döbbenetes, milyen lehetett Jézus Krisztusnak szembesülni 3 dologgal a kereszten. Hogy akik vele jártak, most veszítik el a hitüket. A tanítványok, akikkel 3,5 éven át elveszítik a hitüket. A másik. Azt hiszik róla, hogy Jézus mégiscsak egy csaló. Mert hogyha azt mondta magá, hogy ő az Isten fia, akkor miért nem száll le a keresztről? Miért nem szabadítja meg magát? Milyen lehetett Jézusnak ezzel szembesülni, hogy a teremtmények azt hiszik róla, hogy egy csaló, és Jézusnak szinte úgy tűnt, hogy minden, amit eddig tett, ez hiába való volt. Mert hát hogy viselkednek az emberek? Hogy még az Isten is, akit Jézus úgy szólított meg a fájdalmai közepette, hogy én drága egyetlen édesapám, még ez az Isten is elfordult tőle. Még ez az Isten is kiszolgáltatja őt vad bikáknak, ordító oroszlánoknak, kegyetlen ebeknek, hogy szétszaggassák. Hogy Dávid előre jövendölt erről a 22. Zsoltárban. Azt mondja Ézsaiás 53. fejezetének a 10. verse, hogy az Atya Jézus összetörte nagy szenvedéssel. Összetörte nagy szenvedéssel, és mindezt miért? Azért, hogy az emberiség élni tudjon. Jézus felkiált, hogy ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. És akkor ott a kereszten valójában nem volt, aki segítsen Jézus Krisztusnak. Valójában nem volt, aki lehajoljon hozzá, és azért nem volt, mert a mi bűneink büntetését magára vette, hogy Ézsaiást így mondja ki, hogy az ő sebei által gyógyuljunk ki az önzésünkből, gyógyuljunk ki a szeretetlenségünkből és a gonoszságunkból. Hogy az Atya Jézus Krisztus keresztáldozatának köszönhetően adja a megbocsátást minden korban, minden egyes embernek, akik a mélységből felkiáltanak őhozzá, és ki tudja őket onnan szabadítani. Kedves hallgatók,

Milyen lehetett átérezni az atyának azt, hogy az ő fia ott van, és milyen fájdalmas lehetett az atyának átérezni azt, hogy az ő fiának megengedi, hogy szenvedjen a kereszten, és a teremtmények nem, hogy megköszönnék ezt, hanem még gyalászkodnak fel a kereszt irányába, még kiáltoznak fel a kereszt irányába. De vigasztaljon bennünket az a tudat, Jézus Krisztus keresztáldozatának köszönhetően, hogy ki van taposva az út számunkra a mélységből a felívelő világosságra. Ennek köszönhetően, ennek az áldozatnak köszönhetően azóta nincs olyan ember, hogy aki a mélységben len van és hittel felkiált, hogy a mélységből kiáltok fel hozzád, Uram. Uram, legyenek füleid figyelmetesek az én könyörgő szavamra, hogy az Isten ne hajolna le ahhoz az emberhez. Kedves hallgatók, Isten megengedi nekünk azt, hogy kívüle létezzünk, a mi dolgunk pedig az, hogy lemondjunk erről a lehetőségről. Mert szabad tiszteletben tartja mi szabad döntésünket. Megengedi azt, hogy mi Isten nélkül létezzünk, de mondjunk le ezután erről a lehetőségről, hogy ezután minden energiánkkal arra törekedjünk, hogy az Istennel éljük el ezt az életünket. Fogadjuk el Jézus Krisztus keresztáldozatát, aki az ő felgyülemlett szeretetét adta oda számunkra az ő keresztáldozata által. És befejezésképpen szeretném felolvasni az 5. verstől a 8. versig a Szentírás 130. Zsoltár gondolatát. Várom az Urat, várja az én lelkem, s bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Hát kedves hallgatók, számomra mindig az a legcsodálatosabb ebben a Zsoltárban, hogy hogy kezdődik ez a Zsoltár? Hogy Uram, a mélységből kiáltok hozzád, és aztán hogy záródik? És ezt szeretném önök elé tárni, hogy az az ember, aki a mélységből bizalommal felkiált az Istenhez, aki elfogadja az Isten jelenlétét, aki istenfélő emberré válik, abban ki fog alakulni majd a bizalom az Isten irányába az élet legkétségbeejtőbb helyzeteiben is. Az élet legkétségbeejtőbb élethelyzeteiben nem fogja elengedni az Isten kezét, nem fog lelkileg és fizikailag összetörni, nem fog egy depresszív állapotba kerülni, mert azt mondja, hogy nekem van egy Istenem. És ez az Isten, az igazmondó Isten nekem megígért valamit, hogyha én a mélységből felkiáltok ő hozzá, akkor engem ki fog ebből az állapotomból emelni. Egy gondolkodó így mondta ki, és én ezt is nagyon szeretem, ezt a gondolatát, hogy ha mi imádkozunk az Istenhez a mélységben, akkor az Isten úgy tud a mi imádságunkra figyelni, mint hogyha rajtunk kívül senki más nem lenne ebbe az egész világ mindenségbe. Hát ezért mondja Ézsaiás, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Most megközelítőleg olyan 6 milliárd 300 millióan vagyunk a Földön. Ha ez a 6 milliárd 300 millió ember mondjuk egyszerre imádkozna Istenhez, az Isten kész lenne úgy figyelni az imádságunkra, minden egyes imádságára, mint hogyha azon az emberen kívül senki más nem lenne ebbe az egész világ mindenségbe. És az az ember, aki így megismerte az Istent, akinek ilyen csodálatos bizalma alakult ki az Isten irányába, mit mond ki a Zsoltárszerző, hogy az majd tud várni. Az az ember majd nem a saját maga kezébe veszi az életének az irányítását. Ezt megint az orvostudomány ezt így szokta nevezni, hogy bepánikolnak az emberek. Nem szép kifejezés, bepánikolnak. Ez annyit jelent, hogy pánik hangulat lesz úrá rajtuk, hogy a saját maguk kezébe veszik az életük irányítását, mikor azt mondják, most már nincs segítség, nekem kell megoldani. Hát abból sok köszönet nincs. De mit mond ki itt a Zsoltár szerző? Hogy én úgy tudok várni a reggelre, mint a jó őrök. Milyenek a jó őrök? Nem hagyják el azt a helyet, amit őrizniük kell. Nem hagyják el. Azért őrök. Azt mondja a Szentírás, hogy ha baj van, akkor mi ne kezdjünk pótcselekvésekbe. Ne kezdjünk, ne legyen úrrá rajtunk egy pánik hangulat. Várjunk. Ha nekem kialakul egy bizalom az Isten irányába, várjam az Urat, mint az őrök a reggelt,
az űrök a reggelt. Várjuk a szabadításnak a reggelét, mert még egyszer hagy mondjam, Jézus Krisztus kereszt áldozatának köszönhetően jön a szabadítás. Isten akkor fogja megadni számunkra a szabadítást, amikor az a legnagyobb javunkat fogja szolgálni. Vagyis, kedves hallgatók, ezután, ha mi Jézus Krisztus kereszt áldozatán így gondolkodunk el, nincs olyan lelki és fizikai helyzet, amelynél az Úrnál ne volna szabadítás. Mert hogy kezdődik ez a Zsoltár? Azt a mélységből kiáltok. És nézzük meg, hogy mivel zárul itt a Zsoltár szerző, mit mond ki itt a 8. versében? Azt mondja, meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből. Vagyis ezzel mit akar kimondani? Hogy emberek, ha én nekem segített az Isten a mélységből, és kiemelt, akkor titeket is ki fog emelni. Mert utána már azt mondja, hogy minden ő bűnéből kisegít Izraelt, hogy emberek, figyeljetek, én erről az Istenről írtam nektek, én ezt az Istent szeretném bemutatni számotokra, hogy aki nekem segített, az nektek is fog majd segíteni. És így ez az ember képtelen majd csöndben maradni. Mert az az ember, aki átérzi azt, hogy az Isten így tud rajta segíteni, az az ember képtelen lesz csöndben maradni. Az az ember azonnal el fogja mondani, menni fog és beszélni fog Istenről, hogy én a mélységben voltam, de segített. Kedves hallgatók, nem biztos, hogy az Isten az élethelyzetünkben segíteni fog. Nyilván az is meg lesz, amikor ő nála meg lesz, de amit biztosan megad, azt tetszenek tudni mi? Amikor Jézus Krisztus ezt így mondta ki Máté 11. fejezetében, hogy a mélységben mit kell nekünk tenni? Jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és mi a csodálatos, a mondat hogy végződik? És én nyugalmat fogok adni a ti lelketeknek. Hát ma nem ez a legnagyobb dolog, egy ilyen felzaklatott világban? Hogy Jézus mit ígér? Hogy nyugalmat fog adni a mi lelkünknek. Vagyis, kedves hallgatók, a 7. és a 8. versben a Zsoltár szerző azt mondja, hogy én ezt az Istent szeretném minden egyes emberrel megismertetni. Ugye a 19. században egy gondolkodó mondta, hogy árvízi hajósokra van szükség. Hát gondolkodtam, mit jelent ez, hogy árvízi hajósokra van szükség? Hát, hogy az embereket menteni kell. Hát, hogy lehet az embereket nekünk is menteni? Mikor tudunk mi bizonyságot tenni az Istenről, ha mi magunk tapasztalatot szerzünk ezzel az Istennel? És itt van a Zsoltár szerző elénk tár, hogy lehet tapasztalatokat szerezni az Istennel. És amikor mi tapasztalatokat szerzünk az Istennel, hogy bennünket ugyanígy megsegít, ahogy a Zsoltár szerzőt, hát akkor menjünk és segítsünk mi is az embereknek, mentsük ezeket az embereket is, akik még nem ismerték meg ezt az Istent. 8 verszak, de micsoda mélységek vannak benne. Minek köszönhető az, hogyha mi a mélységből felkiáltunk, akkor az Isten le tud hajolni mi hozzánk, és ki tud ebből emelni Jézus Krisztus kereszt áldozatának köszönhető. Hát kedves hallgatók, a mai alkalommal ennyit szerettem volna önök elé tárni, és kívánom azt, hogy mi is fogjuk szaván az Istent, és amikor bármilyen élethelyzetből adódóan lent vagyunk a mélységben, akkor ugyanezzel a hittel, ugyanezzel a bizalommal tudjunk mi is felkiáltani Istenhez, és hiszem, hogy meg lesz a szabadulás akkor, amikor az Isten ezt a legjobbnak látja, és akkor, amikor ez a leginkább a javunkat fogja szolgálni, de tudjunk várni. Mert milyen a mi emberi természetünk, hogy azonnal akarjuk a szabadítást, azonnal. Nem biztos, hogy az a javunkat szolgálna. Az Istenre bízzuk azt, hogy akkor fogja megadni, amikor a leginkább a szükségünk lesz rá. Ha mélységben vagyunk, ne essünk önsajnálatba, ne legyen rajtunk egy pánik hangulat, higgyünk abban, hogy ha én bizalommal felkiáltok Istenhez, akkor ő lehajol hozzám, és ami a hívő embereket leginkább próbára teszi, ez a várakozás. De ha én tudom, hogy van egy Isten, hogy ez az Isten úgy tud figyelni az én imádságomra, mintha rajtam kívül senki nem lenne ebbe a világ mindenségbe. Amikor én imádkozom, az azért van, mert az Isten lelke iklet engem, hogy én imádkozzam, hogy ő tudjon segíteni, akkor ki fog alakulni a bizalom, és tudok majd várni. És nem a saját magam kezébe veszem majd az életem irányítását, mert várom majd az Urat, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Köszönöm szépen!

Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt mai szombat délutáni előadásunkon. Ugyan eredetileg más lett volna az előadó, hogy Reitinger János volt kiírva, de ő betegsége miatt most nem tudott közöttünk lenni. Viszont azt jelezte, hogy ami szerdánként van előadássorozat, amely most folytatódni fog február 25-én, az első előadást majd ő fogja tartani, úgyhogy mindenképpen szíves figyelmükbe ajánlom az egész sorozatot és az első alkalmat egyaránt. Meghívók erről az új sorozatról, ott majd Péternél átvehetőek lesznek. A sorozatunk címe Hit és hitetlenség a proféciákban, tehát hogyan vonul végig a újszövetségi korban a proféciákban való hit, vagy az azokkal való szembeszegülés. Bizonyára nagyon érdekes előadásokkal fogunk itt találkozni. Ugyancsak elvehetőek meghívók a Tatabányai Házi Biblia körre, amit már múlt alkalommal is egy héttel ezelőtt is hirdettünk. És még hirdetném azt is, hogy egy receptes könyvünk jelent meg, amelyben a bibliai táplálkozásnak megfelelő élelmiszereknek a receptjei olvashatók. A második része a Legyen néktek eledelő sorozatnak, és ebben különböző pástétomok, szendvicskrémeknek a receptjei találhatók meg. Ezek is itt majd hátul megvásárolhatóak lesznek az előadás után. Ezek lettek volna a bevezető hirdetések, és most pedig rátérnénk a tulajdonképpeni mai témánkra, amely a 62. Zsoltár. Ugye a 62. Zsoltárt Dávid szerezte, és keressük is ki a Bibliánkból, hogyha elhoztuk magunkkal a Szentírást, és szeretném fel is olvasni ezt a Zsoltárt, amely szintén egy rövid Zsoltár, ahogyan a sorozatunkban általában viszonylag rövidebb Zsoltárokat veszünk át, és fel is olvasnám a Zsoltárt egészében. Az éneklőmesternek Jedutun szerint Dávid Zsoltára. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam. Azért nem rendülök meg felettébb. Meddig támadtok még egy ember ellen? Meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlőkerítés ellen? Csak arról tanácskoznak, mi módon vessék őt le méltóságából. Szeretik a hazugságot. Szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem. Az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek. Öntsétek ki előtte szíveteket. Isten a mi menedékünk. Bizony hiába valók a közembernek fiai, és hazugok a főembernek fiai, ha mérőserpenyőbe vettetnek, mind alább valók a semminél. Ne bízzatok zsarolt javakban és rabot jószággal, ne kevékedjetek. A vagyomban, ha nő, ne bizakodjatok. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Tiéd, Uram, a kegyelem is. Bizony, te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint. Kedves hallgatók, ahogyan átolvastuk ezt a bibliai részt, ezt a Zsoltárt, talán feltűnt az, hogy 4-5 versenként előfordul a Szela szó, amit nem szoktunk olvasni, hiszen az csak egy szünetjelet jelent ténylegesen, és ezek a Szela szavak osztják fel versszakokra ezt a Zsoltárt. És ebből láthatjuk azt, hogy az első versszak a másodiktól az 5. versig tart, a második a 6-tól a 9-ig, a harmadik pedig a 10-től a 13. verseket öleli fel. Látni fogjuk majd, ahogyan versszakonként átvesszük a Zsoltár, ugye ennek van egy logikai menete, hogy mi van az első, második, harmadik Zsoltárban, hogy épül egymásra a gondolatmenet. Egyéb iránt, hogyha ránézünk a Zsoltárra, és megnézzük a Zsoltár verseinek a kezdőszavait, feltűnhet az, hogy nagyon sok esetben a csak szóval kezdődik a Zsoltár. Ez egy visszatérő szava ennek a Zsoltárnak. Itt a héber ák szó szerepel, ami azt jelenti, hogy csak, vagy biztosan, hiszen még a 10. vers is valójában ezzel a szóval kezdődik, csak azt már máshogy fordítja a mi szentírásunk.
Tehát ez egy visszatérő kifejezés, tehát valamiféle olyan témával foglalkozik ez a Zsoltár, amire csak egyfajta megoldásról tud a Zsoltárnak a szerzője. És talán megfogalmazódott bennünk is, ahogyan a Zsoltárral találkoztunk már a szövegével, így felolvasva is, hogy mi is az a kérdés, amivel a Zsoltár foglalkozik. Mi az a téma, amelyre keresi a választ? És azt mondhatjuk, hogy a fő kérdése a Zsoltárnak az, hogy honnét származik megoldás az élet nehéz helyzeteire. Ez ennek a Zsoltárnak a fő témája, erre keresi a választ. A választ tehát Dávid király keresi, az a Dávid király, aki Istenhez nagyon közeli életet élt le. Természetszerű az, hogy ő nem úgy fogja elénk tárni ezt a kérdést ebben a Zsoltárban, mint aki ne tudná, hogy hol keressen. Ő neki nagyon sok tapasztalata volt Istennel, ezerszerű tényleg az életveszedelmekből kimenekítette, és itt, amikor a Zsoltárt megkezdi Dávid, akkor ő nem úgy keresi, hogy mondjam, úgy a vaktában keresi, hogy vajon akkor honnét jöhet a megoldás. Ő azért tudja jól, hogy mi az az irány, ahonnét a megoldásra alapvetően számítani lehet. De mielőtt még erre a második-harmadik versre rátérnék, amelyben Dávid erről szól, először nézzük még a negyedik és ötödik verseket, amely mintegy az alaphelyzetet írják le. Ezek tehát így hangzanak. Meddig támadtok még egy ember ellen, meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen? Csak arról tanácskoznak, mi módon vessék őt le méltóságából, szeretik a hazugságot, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Ugye Dávid királyt nagyon súlyos támadások érik, nem részletezi Dávid, hogy pontosan micsoda, de ez egy olyan helyzet, ami a negyedik vers hasonlatai szerint szinte Dávidnak az elbukásával jár. Hiszen itt ilyen szavakat olvasunk, hogy meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlőkerítés ellen. Tehát így jellemzi a saját állapotát, mint meghanyatlott fal és dűlőkerítés, ami már csak egy kicsit kéne lökni, taszítani, és teljesen összedől. És Dávid tényleg itt az összedőlésnek a határán állt, és ez kétfajta értelmet is hordozhat magában. Egyrészt úgy gondolom, hogy napi szinten is megtapasztalhattuk mindannyian azt a mondást, hogy a baj az nem jár egyedül. Tehát azért a napokban is megtapasztalhatjuk azt, hogy az egyik nap kezdődik, és olyan rosszul alakul a dolog, és aztán ahogy a nap telik tovább, egyre csak fokozódnak a nehézségek, de ez egy nap, szóval vannak ilyen napok is. De Dávid esetében talán nem annyira egy napnak a nehézségeiről van szó, hanem sokkal inkább egy életszakasz nehézségeiről. Nem tudjuk, hogy vajon arról van-e szó, amikor Absalon ugye a fia fellázadt ellene, és gyakorlatilag elűzte őt egy időre Izrael trónjáról. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen élethelyzetről szól, de egy életszakasz is lehet olyan, amikor az embert a külső körülmények, legyenek azok családi gondok, egészségi problémák, munkahelyi gondok, nagyon sok összetevője lehet ennek, hogy az embert ezt annyira megterheli, hogy az ember úgy érzi, hogy szinte olyan az élete, mint valamilyen dűlő fal, vagy egy olyan meghanyatlott kerítés, hogy az ember úgy érzi, hogy szinte már csak egy picik teher kellene rá, és teljesen összedőlne az élete. És ez az ember, ez a Dávid király, aki annyira karakteresen, annyira egyenesen áll előttünk a Biblia lapjai, miközben azért hibáit is följegyez a Szentírás, de azért alapvetően egy egyenes ember képe bontakozik ki előttünk a Szentírásból, aki teherbíró, aki az életnek a nehézségeit igen korán, fiatal korban meg kellett, hogy tanulja, hogy elviselje, és az élete végig ezt viselnie kellett. Bizony ez az ember sem úgy viselte az élet terheit, hogy hát jött egy gond, és akkor abban a pillanatban megoldotta. Itt azt látjuk, hogy azok az emberek, akik igazán nagy emberek, azok nem azért lettek nagy emberek a Biblia alapjain, nem azért lettek hithősei a Szentírásnak, mert jött egy probléma, és ők úgy a kisújjukból kirázták annak a megoldását. Ezek az emberek is nagyon komoly küzdelmeken mentek végig. Ezeket az embereket is megterhelték az életnek a felelősségei. Hát gondoljuk bele Dávidot, aki királya volt Izraelnek. És őnek is meg kellett küzdeni ezekkel. Ő sem rögtön találta meg a megoldást, még akkor sem, amikor elviekben tudta, hogy mi a megoldás, és hogy azt honnét kell keresni. Azt olvashatjuk az ötödik versben,
hogy az ellenségek Dávidnak az elvesztésére törekednek, pontosabban arra, hogy őt a királyi tisztéből kivessék. Ezt olvassuk itt, hogy csak arról tanácskoznak, hogy mi módon vessék őt le méltóságából. Tehát erről tanácskoznak Dávidnak az ellenségei. Figyeljük meg, hogy ezek az ellenségek, ezek milyenek. Ezek az ellenségek, ezek olyanok, hogy sokat beszélnek Dávidról, és gyakorlatilag, amikor összejönnek, akkor egytémájúak ezek az emberek. Ként a Biblia mindig félt bennünket az ilyen egytémájú emberektől, akiknek úgy egy témájuk van, és azt hozzák fel mindig, és mindig és folyamatosan, mert ez mindig kiegyensúlyozatlan és sebzett lélekre és belül meghúzódó indulatra utal. Figyeljük meg ezt magunkon is, mert szerintem minden ember ilyesfajta hibákba beleesett már az életében, hogy valami miatt annyira, hogy meggyötörte valami a lelkét, és utána, és amikor az ember ebben a meggyötört lelki állapotban benne van, akkor az embernek mindig egy téma körül forognak a gondolatai, és szinte máshol nem lehet az emberrel beszélni. És itt is olyan emberekről van szó, akik Dávid ellen valami ok miatt úgy gondolták, hogy föl kell lépniük, és egész egyszerűen nem volt más témájuk, mint az, hogy ezt hogyan lépjék meg, hogyan tegyék meg, amikor összegyűltek. És figyeljük meg még, hogy milyen jellemzője van az ilyen embereknek. És azért gondoljunk abba bele, hogy itt nem pusztán Dávid ellenségeiről van szó, hanem ez azért az életnek a hétköznapjaiban is van így, amikor az embert valami nagyon megterheli. És akkor ugye az ember belesüpped ebbe a problémába, és aztán az ember is könnyen beletéved ebbe az egytémájúságba. És itt ezt olvassuk, hogy ezzel együtt jár az, hogy az emberek ilyenkor szeretik a hazugságot. És ez egy nagyon érdekes jellemző, hogy nem csak beletévednek. Tehát Dávid ellenségei nem csak egyszerűen úgy időnként olyan dolgokat is mondtak, ami nem volt igaz, mert mondjuk egymást ulicitálva, hát túlzásokba bocsátkoztak volna, hanem ezek az emberek szerették a hazugságot. Tehát ezt kifejezetten jónak gondolták, ebben érezték jól magukat, és ők nagyon jól tudták, hogy ez hazugság, amiről ők beszélnek, de úgy gondolták, hogy ezt így kell tenniük, ők ezt így akarják. Ezeket az embereket, akik Dávid ellenségei voltak, nem érdekelte az igazság. Nem érdekelte az, hogy mi van, hanem őnekik céljuk volt az, hogy Dávidot milyen módon taszítsák le a trónról, és ez volt az, ami az ő tetteik, szavaik motivációja volt, és nem pedig az őszinteség. Nem pedig az, hogy most gondolkozzunk, beszélgessünk. Nem ez volt a téma, őnekik céljaik voltak. És mindezt úgy csinálják, az 5. vers 2. fele szerint úgy csinálták Dávid ellenségei, hogy szájukkal áldanak, és szívükben átkoznak. Ugye vannak ilyen kétnyelvű emberek, akik mondanak egyfajta véleményt, és aztán az élet más helyzeteiben, amikor mások vannak jelen, vagy éppen a környezet mást követel meg, akkor mondanak mást. De ugyanakkor a szívükben vajon mi van? Mert könnyen lehet, hogy aki a nyelvével szépeket mond, azért a szívében lehet, hogy mást gondol. Nagyon vigyázzunk ezekkel a kétnyelvű emberekkel, mert nem nagyon számíthatunk őszinteségre. Nem nagyon számíthatunk arra, hogy az ilyesfajta emberekre építeni lehet, hogy meg lehet bízni bennük. És itt olyan emberekről van szó, akik szépeket mondtak Dávidnak, amikor szemtől szembe álltak vele, mint uralkodóval. Vélhetőleg itt ezek az emberek tényleg a királyi udvarban és gyakran megfordulhattak, bizonyára az állami főtisztviselők közül lehettek ők, hiszen ugye Dáviddal nap mint nap ezek szerint találkoztak, és ők a szájukkal áldották őt. Azt mondták, hogy Dávid egy jó király, jó az, ahogyan az uralkodását folytatja, a szájukkal áldották őt, de eközben a szívükben teljesen más volt. És nagyon vigyázzunk arra, kedves hallgatók, hogy mi az életben hozzá tudjunk szokni az őszintességhez. Mert az életben nem könnyű őszintének lenni. Nem könnyű az, hogy mi elmondjuk azt, ahogyan gondoljuk a dolgokat. Nem könnyű az, hogy az ember felvállalja a véleményét. De
látjuk azt, hogy mennyire visszás az, hogyha valakinek a szívében más van, mint a szájában. Hogyha valaki úgy érzi, hogy ő nem meri vállalni azt, amit és ahogyan gondol, akkor inkább ne szóljon, de nem csak a másikkal szemben, nem akkor sem, amikor nincsen ott, mint hogy a kétnyelvűségnek ebben a vétkében találtassék, és az embernek tényleg megfontoltan, okosan, bölcsen kell szólnia, hogyha úgy érzi, hogy szólnia kell, de ez a kétszínűség, ez a bibliai értékrendjében az egyik legtragikusabb bűn, ez az emberi léleknek a megosztottságára utal. Mert nagyon fontos azt a kérdést föltenni magunkban, hogyha az embert érik, olyan nehézségek, hogy az ember úgy érzi, hogy ő egy meghanyatlott fal és egy dűlőkerítés, hogy hogyan dolgozzuk fel mindezt a lelkünkben. Hogy vajon az indulatra indulattal válaszoljunk, vagy hogyan? Hogyan történjen meg mindez? Nem gondolom azt, hogy ebben az életben úgy le lehetne élni az életet, hogy ne találkoznánk ilyen helyzetekkel, amikor valami ér bennünket, és úgy fölfortjan bennünk az igazságérzetből vezetve valami, csak aztán olyan indulattá fajul ez át valahogyan a lélekben, és máshogy jelenik meg a tettekben, szavakban, mint ahogyan az helyes lenne. Pál apostol a Római Levél 12. fejezetében egy nagyon fontos tanácsot ad, a 12. fejezet 17-től 19. verseit a következőképpen olvashatjuk. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Mit tegyen tehát az ember, hogyha ilyenek érik őt? Őrlődjön magában? Hogy az ember tegye azt, hogy akkor ott magában csak őrlődik ezeken a gondolatokon, és egyre az indulat csak feszíti az embert, míg valahol robbanás nem ér, valami nagyon rossz kifakadás lesz az emberből, származik az emberből, vagy pedig az ember akár depresszióba is belejuthat, amikor a negatív gondolatok annyira túltengenek a lelki világban, hogy már nem tudja az ember értékelni az életnek a tényleg meglévő szépségeit, nem tudja a jó dolgokat meglátni, hanem csak a rossz dolgokon tépelődik. És hogyha az emberen úrrá lesz a depresszió, a lehangoltság, a negatív gondolatok, akkor az bizony a mások átkozásához vezet, ahogyan láttuk Dávid ellenségeinél is, hogy a szívükben átkoznak. Ez egy felhajzott lélek, egy felhajzott lelki állapot, amiről itt szó van, és figyeljünk fel arra, hogy ilyen lelki állapotban az embernek nem szabad beszélnie vagy cselekednie, akkor az embernek más a feladata. Ekkor az embernek az a feladata, ahogyan a Biblia másút fogalmaz, hogy beszéljetek a ti szívetekkel a ti ágyas házaitokban. Hogy akkor az ember igyekezzen letikkadni, igyekezzen megfontolt lenni, és igyekezzen Isten elé vinni a saját indulatait, a saját gondolatait. A le nem győzött indulatoknak a kifejezése az nem őszinteség, hanem bűn. A mi világunkban könnyen, én magam is találkoztam több olyan véleménnyel, hogy hát legalább az ember akkor őszinte. Hát ugye mennyivel jobb az, hogyha az ember őszintén vétkezik, mint hogyha valami más dolgot tesz. Ugye az indulat az emberben a Szentléleknek a hiányára utal. Hogyha az emberben ez feszül, hogyha a robbanásig feszül, akkor az jelzi azt, hogy az ember nem tud meldolgozni magában helyzeteket, és nagyon nagy szüksége van a Szentléleknek a jelenlétére, tisztítására. Ez az indulat tehát nem őszintesség, hanem indulat. A kettő között jelentős különbség van. És hogyha visszalapozunk a Zsoltárunkhoz, a 62. Zsoltárhoz, akkor azt láthatjuk, hogy Dávid ahogyan indítja a Zsoltárt. Abban ő elmondja, hogy ő tudja jól, hogy mi a megoldás. Csak hát az, hogy valaki tudja, az nem jelenti azt, hogy meg is tapasztalja abban a konkrét helyzetben. Egy dolog valamit tudni, és más dolog azt a tudást megküzdeni a lélekben. És itt, amikor Dávid először leírja a második, harmadik verset, akkor ő azt elmondja, hogy ő ezt tudja.
De aztán még leírja azt a negyedik, ötödik verset, amelyben ő elmondja, hogy mi minden éri őt, és aztán elmondja utána a hatodik, hetedik versben megismételve az első két verset, de egy kicsit másképpen, hogy ő ezt magában hogy tudta megküzdeni, hogy tudta lerendezni. Ez olvasható tehát a második, harmadik versben. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom, csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. Ugye hol talál nyugtot a lélek? Hol van az, ahol az ember keresi a nyugalmat, amikor az élet megpróbálja őt? Vannak emberek, akik a bódítószerekhez nyúlnak, akik alkoholizmusba merülnek, amikor családi válság van, vagy tragédia történik a családban, vagy sok minden más, hogy alkohol, kábítószer, kicsapongó életmód, veszélyes élethelyzetek keresése, extrém sportok művelése, stb. Tehát nagyon sok minden van, amifelé az ember elmehet. De ezek mind olyanok, amelyek nyugalmat nyilván nem adnak, hiszen éppen ez a lényeg, hogy felajzák csak még jobban az emberi lelket, csak egy másfajta izgalmat nyújtanak. És ez a másfajta izgalom, ez vagy elmúlik, vagy pedig az emberben ez marad tartósá, de az ember miután él ezekkel a szerekkel vagy lehetőségekkel, csak még kevesebbel marad ott ezután, mint volt korábban. Ezek adni nem tudnak az embernek sem békét, sem nyugalmat, semmi más, csak csupán a felejtésnek egy bizonyos érzetét, de aztán a felejtés is elmúlik, és akkor megint csak ott marad az ember a fel nem dolgozott gondolatokkal. Mi adja tehát a megnyugvást? Vannak emberek, akik ezt a keleti filozófiában igyekszenek megtalálni. Vannak emberek, akik a jógában, a hindu tanításokban igyekszenek ezt megtalálni, és azt mondják, hogy üresítsük ki magunkat. Vessük ki magunkból az indulatokat, a szenvedélyt, az érzéseket, mindent, és ürítsük ki teljesen a mi lelkünket, úgyhogy ott semmi, abszolút semmi ne legyen, és az ember akkor lehet nyugodt és kiegyensúlyozott. Nyilván ezt is, hogy mondjam, hogy meg lehet próbálni, de a Biblia azért ezt nem ajánlja nekünk, nem véletlenül, mert a Biblia szerint a megnyugvást azt nem a semmi adja. Nem a semmitől lesz nyugodt az ember, hanem a nyugalmat az ember számára Isten jelenléte tudja adni, és nem pedig a semmi. Hogyha mi egy kérdésben nem tudunk megnyugvást találni, akkor ez annak a jele, hogy mi Istenben nem találjuk a nyugalmat. És ez az, hogy mi, és az viszont az, hogyha mi Istenben megtaláljuk a nyugalmat, ahogyan Dávid mondja, hogy csak Istenben nyugszik meg a lelkem. Hogyha mi erre rátalálunk, figyeljünk fel arra is, hogy ez teljesen más, mint amikor valakiről lepörögnek az életnek a gondjai. Mert vannak olyan emberek is, akik hát az élet felelősségeit ahelyett, hogy magukra vennék, úgy lepörög róluk. És aztán olyan könnyedén vesznek dolgokat, ugye az amerikai take it easy mentalitással, hogy nem kell úgy merre szívni a dolgokat, szépen ugorjunk át ezeken a problémákon. Nem ezt mondja a Biblia, hogy ez adna nyugalmat az embernek, hanem a nyugalmat az embernek azt tud adni, hogyha fölvállalunk egy problémát, és úgy megtaláljuk ezzel együtt Istennek az erejét, Istenbe vetett hittel, és így az ember megtalálja a nyugalmat és a lelki békét. Jézusnak több hívása is olvasható a Szentírásban, amely felénk emberek felé szól. És ezek közül az egyik legismertebb az, amely Máté evangélium a 11. fejezetében olvasható. Úgy gondolom, hogy önök közül a többség bizonyára kívülről is tudja azt, amikor Jézus azt mondja, tehát Máté evangélium a 11. fejezetében a 28. verstől úgy kezdődik ez a mondása Jézusnak, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian. Akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak. Hogyha az

meg kell tennünk lépéseket. Nekünk embereknek engedelmeskednünk kell annak a késztetésnek, ami Istentől jön. Nem nekünk kell az első lépést megtenni, mert azt Isten megteszi. De a második lépést azt már meg kell tennünk. A második lépés az már ránk vár, hogy mi is menjünk Jézushoz, hogyha úgy érezzük, hogy az életben megfáradtunk és megterheltettünk, és figyeljük meg, hogy Jézus azt mondja, hogy ő megnyugoszt minket. Nem azt mondja, hogy ő teljesíti minden kívánságunkat. Jézus nem egy ilyen kívánságteljesítő gép, mint a mesékben szokott lenni. Jézus nem ilyen. Ő azt mondja, hogy ő nyugalmat ad nekünk. Ő megoldja a gondjainkat, de elsősorban a lelkünkben fog orvoslást nyújtani. Ott oldja meg a rendezetlen dolgokat, és ezután tud hozzányúlni azokhoz a kérdésekhez, amelyek ezt kiváltották belőlünk. És aztán kérdés ugye, hogy az megoldható vagy nem, hiszen az emberektől is függhet, körülményektől is függhet, az emberek szabad választásától is függhet. Tehát ne várjuk el azt Istentől, hogy ő mindent egy csapásra úgy megold, hogy azok az élethelyzetek rögtön kisimulnak. Mert hogyha az ember akar valamit Istennel szemben, itt a Földön, nagyon sok mindent az ember megtehet. Mert a történelem erre szolgáltat, meg az élet is rengeteg példát. De a Biblia azt mondja, hogy viszont vigyázzunk, mert az életnek a végén, a földi élet végén azért lesz egy komoly megítélése ezeknek a dolgoknak, és ezek nem múlnak csak úgy el egyszerűen a semmibe büntetlenül, hanem valahol minden bűn elnyeri a méltó büntetését. Jézus tehát azt mondja, hogy menjünk ő hozzá, és ő nyugalmat ad nekünk, és ez azt jelenti, hogy a valódi nyugalom az nem a különleges megoldásokban van. Tehát nem az, hogy az életnek vannak a nehézségei, és akkor valamilyen rafinált megoldás, valamilyen taktikázással, emberek manipulálásával, vagy nagyon sok mindennel az emberek tudnak operálni, hogy kinek mihez van tehetsége. Nem ezekben bízik a hívő ember, hanem Istenben magában bízik. És ez egy olyan bizalom, amely a harmadik vers szerint Istent azonosítja a kősziklával. Azt mondja, hogy csak ő az én kősziklám. Csak ő az én kősziklám. Azt mondja, hogy Isten olyan az életemben, mint egy kőszikla, amire mi építhetünk, amire az életünk alapozódhat. Nem egy olyan gördülő kövecske, hanem egy kőszikla, egy abszolút stabil kő. A Bibliában visszatérő hasonlat az, hogy Istent, mint kősziklát mutatja be a Szentírás. Hogyha az előző Zsoltárra nézünk, a 61. Zsoltárban, abban is ezt tetten érhetjük. A harmadik versben, szintén Dávidnak a Zsoltárában ezt olvassuk, e föld széléről kiáltok hozzád, mert szívem elepett. Tehát itt is látjuk, hogy egy kiélezett lelkiállapotról van szó. A föld szélén érzi magát, hogy már úgy végére jutott annak a történetnek, és nem látja a megoldást, és olyan kilátástalan minden, és a szíve elepett, hogy olyan reménytelennek érzi a helyzetét, és azt mondja, hogy vigyél el innét a sziklára, ahova én nem jutok. Hogy én nekem sziklára van szükségem az életben, de még oda sem tudok menni egyedül. Még oda is Isten tud engem elvinni. Vigyél el engem a sziklára, adjál nekem stabilitást az életben, mert én még oda jutni sem tudok. És hát ugye erről a kősziklárról aztán rengeteget ír a 18. Zsoltárban, talán éppen Dávid, és ebből is szeretnék néhány verset olvasni. Igen, Dávid a szerző ennek a Zsoltárnak is. A harmadik versben ezt olvassuk. Az Úr az én kősziklám, várom és szabadítom, az én Istenem az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Nagyon szép ez a Zsoltár, ahogy elkezdődik. Már maga a második vers is, ahogyan Dávid fölnyitja a Zsoltárt, és azt mondja, hogy szeretlek én, Uram, erősségem. Nem mindegy az, hogy az ember hogyan viszonyul Istenhez, hogy tud róla, hallott már róla, vagy megvan ez is, hogy ki tudja mondani az ember, hogy szeretlek én, Uram, erősségem. Dávid ezzel a tapasztalattal nyitja ezt a Zsoltárt, és azt mondja utána már, ugye egy kicsit hátrébb lép, és mond néhány fontos jellemzőt az Istennel szerzett tapasztalatairól, úgy kezdi, az Úr az én kősziklám, várom és szabadítom. Az Úr az, akire én az életemet építem. És aztán ezt olvassuk nála a későbbiekben, a 32.

versben, mert kicsoda Isten az Úron kívül, és kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül. Annyi minden igényli ezen a földön a kőszikla nevet. Még van olyan intézmény, amely igényli ezt magának deklaráltan is, hogy ő a kőszikla. De figyeljük meg, hogy itt a Zsoltár egyértelművé teszi, hogy amiképpen az Úron kívül nincsen Isten, azonképpen az Istenen kívül sincs más kőszikla. Mindenki más, aki kősziklának akarja magát beállítani, az Isten helyébe teszi magát. És ez lehet akár konkrét egyházi intézmény is, amely igényli magának ezt a titulust. De sok minden lehet kőszikla az életben. Mert lehet, hogy egy másik embert jelölünk mi kikősziklának, akiben mi bízunk, akire úgy gondoljuk, hogy az életünket támaszthatjuk. Aki lehet akár egy tanító, lehet akár a házastársunk, a szüleink, aki a számunkra a kőszikla. És itt azt mondja a Szentírás, hogy vigyázzunk, az emberek között valóban vannak értékes emberek, de kőszikla nincsen. Valóban vannak olyan emberek, mint ahogyan például az Új Szövetség korában is, amikor Jézus itt járt a földön, akkor is ugye egy alkalommal, amikor őt a tanítványai megvallották Messiásnak, amikor Jézus megkérdezte tőlük, hogy és ti kinek mondatok engem, akkor a tanítványok azt felelték, hogy te vagy a Krisztus az élő Istennek fia, te vagy a megváltó. És akkor Jézus azt mondta nekik, pontosabban az ezt mondó Péternek, hogy te Péter vagy. Ugye az is egy követ jelent az eredeti szövegben, de nem a kősziklát, az is kő, ember is lehet erős, emberben is van sok érték. De én erre a kősziklára alapítom az egyházamat, amit te az imént megvallottál. Én erre a kősziklára alapítom az egyházamat, és akkor a pokol kapui sem fognak rajta diadalt venni. Mennyire fontos, hogy mi sem emberekre, mi se egyházakra, és ne eszmerendszerekre, és ne teológiára építsük az életünket, hanem a kősziklára tudjuk azt építeni. Magára Jézus Krisztusra tudjuk építeni, magára Istenre. És hogyha ez így van az életünkben, akkor a harmadik versnek az utolsó félmondata is igazzá válik, hogy azért nem rendülök meg felettébb. Hogyha a kősziklánk Isten, akkor lehet ugyan, hogy megrendülünk, de azért felettébb nem. Mert az életnek a nehézségei azért adhatnak nekünk egy kis, hogy mondjam, egy kis kiingást, mert azért csak emberek vagyunk, de azt mondja itt az írás, hogy felettébb viszont nem rendülhet meg az az ember, aki kősziklára építette az életét. Itt is szeretnék még egy másik Zsoltárt segítségül hívni. A 37. Zsoltár 24. versében egy hasonló gondolatot olvashatunk. Ez így hangzik. A hívő ember tapasztalatáról ír ugyancsak Dávid, hogy ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Hogyha az embert még az élet forgataga le is teríti, azért más az, amikor az ember úgy meginog, és más az, amikor elterül, úgyhogy szinte már nem tud többé fölkelni. Ugye ez olyan, mint a boxban is, hogy más az, amikor valaki csak meginog, arra is rászámolnak, de más az, amikor már valaki a padló hever. És azt mondja, hogy ha elesik is az ember, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével, mert ez az ember az Istent fogja az ő kezével, ezért tudja az Isten őt támogatni. Vagy aztán egy kis prófétai iratot is szeretnék idézni, Mikeás könyvét, és onnét a hetedik fejezetből, a hetediktől a kilencedik verseket, nagyon érdekes és ismert ez a rész is. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Ne őrüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. Mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene mindaddig, amíg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Milyen más ez a szemlélet, mint a leterített embernek a szemlélete, mert azt mondja, hogy de én az Úrra nézek, ez a helyzet, de én az Úrra nézek, és várom az én szabadításom Istenét. Nem akarok más megoldást találni, mint csak azt, ami Istentől jön. Várom a szabadításom Istenét, és figyeljük meg ezt a bizalmat, hogy meghallgat engem az én Istenem.
hogy Isten nem olyan, hogy mi kérünk tőle valamit, aztán ő úgy vagy figyel ránk, vagy nem, hanem ez a teljes bizalom van meg, hogy meghallgat engem az én Istenem. És azt mondja, hogy az ellenségem most lehet, hogy örül, mert úgy látszik, hogy elbuktam, de azt mondja, de ne örüljén ellenségem, nincs okod erre. Most én elestem, de majd fölkelek, mert az Isten meg fog segíteni. Én most hordozom az Úr haragját, hogy most én bizony elgyengültem, és majd az Isten leperli az én lelkemnek perét, majd az Isten kitisztázza bennem ezeket, majd az Isten megsegít, én ő benne bízok, ő majd meghozza az én ítéletemet, most az én életemben egy kikéretés van, az én életemben még megjobbításra van szükség, az én életemben azért kellenek a rossz helyzetek is, mert Isten azzal a lelki épséget akarja bennem kibontakoztatni. Azt mondja, hogy leperli peremet, és meghozza ítéletemet, és kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. A hívő ember ilyen módon tud Istenben bízni, Istenre hagyatkozni. És ezért is mondja azt tehát Dávid a Zsoltárában, hogy azért nem rendülök meg felettébb. És ezután jutunk el a második versszakhoz, a 6-tól a 9. versekig. Ez így hangzik. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket. Isten a mi menedékünk. A 6.-7. vers megismétli a 2.-3. verseket. De egy kicsit azért másképpen. Nézzük meg, hogy miben másképpen. Hogyha a szemünket rávetjük erre a Zsoltárra, akkor látszik az, hogy például a 2. vers az úgy kezdődik, hogy csak Istenben nyugszik meg lelkem. A 6. versben már ezt olvassuk, hogy csak Istenben nyugodjál meg lelkem. A 2. vers az tesz egy megállapítást, hogy Isten az, aki nyugalmat tud adni a léleknek. De itt a 6. versben, amikor már a Zsoltáros saját személyére vonatkoztatja mindezt, akkor már biztatja magát. Azt mondja, hogy csak Istenben nyugodjál meg lelkem. Mert az nem úgy van, hogy az ember tud valamit, és az rögtön érvényesülni is tud az életében, hanem az úgy van, hogy az embernek ezt tudatosítania kell magában, a lelkébe be kell, hogy épüljön, át kell, hogy élje mindezt. És ezért mondja azt, hogy csak Istenben nyugodjál meg lelkem, hogy ne csak tudd, hogy van Istenben nyugalom, hanem nyugodjál is meg. Mert egy dolog a tudás, és más dolog az élet és a tapasztalás. Dávid rajta van a jó úton. De ezen az úton tudatosan kell Istent segítségül hívni, és bizony a lelkünknek is tudatosan parancsolni kell. Nem szabad azt engedni, hogy engedjük, hogy a lelkünkben az érzelmek és a hangulatok csapongjanak. Az embernek meg kell tudnia fogni a saját lelkét és a saját életét. Az embernek biztatnia kell önmagát is azzal, hogy csak Istenben nyugodjál meg lelkem. Ez magától nem lesz így, csak ha tudatosan, így szeretnénk. Istent kérjük, és magunkban ezt egyúttal tudatosítjuk. Ez azt jelenti tehát, hogy nekünk küzdenünk kell az indulatokkal szemben, és küzdenünk kell az emberi megoldások ellen, hogy nehogy más megoldásra találjunk, ami csak álmegoldás. És figyeljük meg, hogy kire irányulnak Dávid gondolatai. Az ellenségeire? Azon kezd el itt filozofálni, hogy milyen rossz emberek azok, akik őt le akarják vetni a méltóságából? Nem. Az elején ezt megemlíti. De utána abban erősíti meg magát, hogy Isten az, aki a szabadulást adja, és akiben a nyugalmat egyedül meglelheti. Nem kis dologról van szó. Arról van szó, hogy ő lehet-e még király a továbbiakban, vagy sem. Az egész élete, sorsa, amit eddig tett, minden kockán forog. És ez az ember egy dolgot tesz, hogy keresi az Istenben a lelki békéjét. És mi emberek milyen könnyen vagyunk úgy, hogy ennél sokkal kisebb problémákban is a problémával foglalkozunk, a negatív gondolatokkal, és Istentől pedig eltávolodnak a gondolataink. Mennyire van mit tanulnunk ebből a Zsoltárból, hogy nekünk felfelé kell nézni, akkor, amikor az életnek ezek a megpróbáltatásai vannak. Isten Dávid számára a felolvasott versek szerint menedék. Menedék és kőszikla, tehát olyan valaki, akihez oda lehet menni, aki oltalmat ad a gondokkal szemben,
Isten nem egy olyan, dopingszer, tehát nem egy olyan, ami ad egyfajta felajzást az emberi léleknek, hanem Isten az kőszikla. Isten számunkra valódi menedék, nem egy olyan megoldás, amit van, akinek a kábítószer ad, van, akinek meg a hit, mert sajnos olyan hittel is találkozik az ember az életben, ami nem más, mint a kábítószer. Hogy a lélekben ugyanolyan felajzottságot, ugyanolyan nyugtalanságot, ugyanolyan kiegyensúlyozatlanságot jelent, csak éppen másban nyilvánul meg ez a kiegyensúlyozatlanság, mint mondjuk a kábítószertől függő emberekben. Ugyanúgy az emberben is kialakulhat olyan hit, amiben az ember a saját lelki élményeitől, vagy más emberek lelki élményeitől függ, vagy egy közösség lelki élményeitől függ, és az ember ugyanúgy lelki kábítószerfogyasztóvá válik, és ugyanúgy függésbe kerül, mint hogyha más szenvedélybetegségekbe kerül. Tehát figyeljünk fel arra, hogy a rosszul megélt hit, az ugyanúgy szenvedélybetegség lehet, mint az alkohol, a cigaretta, a kábítószer, vagy bármi más. Nagyon figyeljünk arra, hogy a hitünk az ne egy kábítószer pótlék legyen, hanem tényleg egy élő, szoros kapcsolat a mindenható Istennel. És a megoldást a 9. versben olvashatjuk, mint tapasztalatot, túl azon, amiket már korábban elmondott Dávid, csak most úgy kezdi már leszűrni, összegezni mindazt, amiről eddig szó volt, mert itt ezt mondja, hogy a megoldás nem más, mint a bizalom Istenben. Azt mondja, hogy bízzatok ő benne. Hogy bízzatok ő benne, hogy ne az legyen, hogy úgy tudtok róla, csak aztán úgy hisztek is benne, meg nem is, hanem bízzatok ő benne, mondja Dávid. És nem csak akkor, amikor minden jól megy, amikor süt a nap és olyan jó minden, hanem azt mondja, hogy mindenkor. Hogy bízzatok ő benne mindenkor, amikor a nehéz dolgok vannak, amikor a királyt le akarják váltani, amikor az életünkben sorsfordulók vannak, hogy akkor se azt tegyük, hogy mi Istenről elfeledkezünk, és várjuk a szebb jövőt, hanem akkor is tudjunk Istenben bízni. És ehhez kötődik az, ezzel együtt jár az a tanács, hogy öntsétek ki előtte a ti szíveteket. Hogy mondjuk el Istennek, amit és ahogyan gondolunk. Ettől ne féljünk. Ne féljünk megfogalmazni Isten előtt őszintén, amit gondolunk. Isten úgy is tudja, de ahhoz, hogy ezt Isten le tudja rendezni bennünk, ahhoz nekünk őszintének kell lenni Isten felé. Hogyha mi emberek úgy megyünk Isten felé, hogy nem ismerjük el azt a sok indulatot, azt a sok feszültséget, ami bennünk van, és Isten előtt megpróbálunk képmutatóak lenni, megpróbálunk más arcunkat bemutatni, mint amit milyenek ténylegesen vagyunk. Isten hogy tudna rajtunk segíteni? Azt mondja az írás, hogy öntsük ki a mi szívünket Isten előtt. Mondjuk el, hogy mi hogyan s mind gondolkodunk. Ne az legyen, hogy van egy magunkban őrlődés, és amikor Isten elé megyünk, akkor pedig igyekszünk más arcot mutatni. Isten előtt olyanok legyünk, amilyenek vagyunk, akkor tud Isten meggyógyítani bennünket. És a szív kiöntésében nem csak az van benne, hogy az ember őszinte Istenhez. Ez elsődleges. De ebben benne van, hogyha teszem azt a vödörben, van egy csomó, szennyes víz, ugye azt kiöntjük, akkor nincsen benne. Tehát a kiöntés az nem csak azt jelenti, hogy Isten elé visszük a panaszainkat, hanem a kiöntés azt jelenti, hogy ott is hagyjuk. Hogy az ember nem fő utána a saját levében, a saját negatív gondolataiban, hanem azt az ember kiöntötte magából. Azt az Isten elvette az emberből. Más az, amikor mi emberek egymás előtt öntjük ki a szívünket. Van, amikor erre is szükség van, és ennek a jelentőségét sem szeretném lebecsülni, de a legnagyobb jelentősége annak van, amikor Isten előtt tudjuk a szívünket kiönteni, és Isten előtt megtisztulhat a mi szívünk. Mert a szív kiöntése nem egy panaszáradattal egyenlő, hanem a szív kiöntése végső eredményét tekintve a szív megtisztulásával egyenlő. És így jutunk el az utolsó versszakhoz, a 10-től a 13. versekig, és ez így hangzik. Bizony hiába valók a közembernek fiai, és hazugok a főembernek fiai. Ha mérőserpenyőbe vettetnek, mind alább valók a semminél. Ne bízzatok zsarolt javakban, és rablott jószággal ne kevékedjetek. A vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Tiéd, Uram, a kegyelem is. Bizony, te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint.
ugye miben bízhat az ember? Dávid most már az eddigi gondolatait lezárja. Igazából azt látjuk, hogy új gondolat nem nagyon jelenik itt meg, hanem mintegy fölteszi a pontot az íre. És azt mondja, hogy abban a helyzetben, amiben ő van, ő nem tud bízni az egyszerű emberben, ugye a közember ez ezt jelenti, mert a közemberek ebben a helyzetben hiába valók, mert ott olyan szinten zajlik ez a küzdelem a királyi udvarban, hogy ott az átlagember nem tud mit csinálni. És aztán a főemberek kiben bízzon? Azt mondja, hogy azok meg hazugok. Ugye mennyire igaz az életben, hogy amikor mi igazán nagy problémákban vagyunk, az átlagember nem okvetlenül tud nekünk konkrét gyakorlati segítséget adni, mert nincs módjában, hát hogyan. És ugyanakkor meg azok, akik olyan magas polcon vannak, azoktól meg azok az emberek pedig van úgy, hogy segíthetnek, de nem segítenek. Mert megfigyelhetjük azt, hogy magas polcokra általában egy olyan kontraszelekcióval kerülnek fel az emberek, hogy ott a hazugság az egy fontos dolog. Megnézhetjük azt az életnek legkülönbözőbb helyzeteiben. Azok, akik nagyon magasan vannak, azok rengeteget hazudnak. Ugye mi is, önök is mindannyian látunk már tévéhíradót, és azért el tudom képzelni, hogy néha megfogalmazódott bennünk, hogy nem mindig az igazságot halljuk a politikusaink szájából sem. Bizony, akkor, amikor mondjuk egy nagyobb cégnek a vezetőjét hallja az ember, aki mondjuk ott munkatárs, azon lepődik meg, hogy milyen közegben élnek ezek az emberek, és milyen világban élnek, hogy olyan dolgokat mernek mondani, amiről nyilvánvaló, hogy nem igaz. És ugyanakkor mégis ezt nyíltan mondják, mert nem lehet ellenük mondani semmit, nincs lehetőség erre, és ezek az emberek azt hiszik, hogy ők bátran hazudhatnak. Nem véletlen az, hogy Dávid azt mondja, hogy bizony hiába valók a közemberek fiai, és hazugok a főemberek fiai. Mennyire könnyen bízunk mi emberekben. De valójában az átlagember a nagy dolgokban nem tud mit elérni, mert mit tudna. A főemberekben meg olyan sokszor csalódik az ember. Ugyanakkor van ember, akire lehet számítani, nem ez ellen szól a Biblia, nem azt mondja, hogy bizonyos helyzetekben ne kérjünk segítséget, vagy ne adjuk. Ez egy általános törvényszerűsége az életnek, és ettől természetesen az egyes konkrét tapasztalatok eltérhetnek, de az általános tapasztalat az így van, és azt mondja, hogyha mérőserpenyőbe vettetnek, akkor nem azt mondja, hogy ezek keveset érnek, hanem nézzük meg, hogy mi van itt a hasonlat végén, hogy kevesebbek a semminél. Nem arról van szó, hogy azért valami. Van a nulla, van a semmi, és még annál is kevesebbet élnek, mert jobb lenne, hogyha nem hazudoznának. Jobb lenne, hogyha nem tennének még támasztékot arra a dűlőkerítésre. Ugye az emberek miben bíznak? A 11. verstől kezdődik az a felsorolás, amiben az emberek bíznak. Nagyon sok ember bízik zsarolt javakban és rablott jószágokban. Mert azért a vagyon az nem okvetlenül kétkezi munkával szokott összegyűlni. Van arra is példa, hogy valaki becsülettel szerez nagy vagyon, nem azt akarom mondani, hogy ilyen nincsen, de azt sem szeretném mondani, és gondolom, hogy mindannyiunk tapasztalata ez, hogy hát nem ez a tipikus. Hanem azért a nagy vagyon az általában zsarolt javak és rablott jószágok összessége. Amikor az ember különböző technikákkal, praktikákkal tud hozzájutni olyan vagyonhoz, ami őt igazából nem illetné, és utána pedig azt gondolja, hogy az életben pénzzel mindent el lehet intézni. Ugye milyen sok ember van, aki úgy gondolja, hogy a pénz az azért jó, mert akkor bármi gond van, azt rögtön el lehet intézni, de ez azért valójában nem így van. Mert hogyha valakinek a házassága válságba jutott, az nem a pénz alapján szokott megoldódni. Meg az életnek az igazán komoly kérdései azok nem ez alapján oldódnak, meg nem a zsarolt javak és rablott jószágok alapján. Ugye mi a fő erőforrás hiány az életünkben? A pénz vagy valami más? Itt Dávid azt mondja, ő azt szűrte le az életben tapasztalatként, hogy a legfőbb erőforrás hiány az nem a pénz. Nem az a baj az életben sokszor, hogy kevés a pénzünk. Hanem az életben a legnagyobb baj az, hogyha az ember hiában van a Szentléleknek, a Szentlélek vezetésének. Ez az az erőforrás, ami a legnagyobb korlátja az életünk jobbra fordulásának és jó irányba való kibontakozásának.
A Szentlélek hiányát csak látszólag lehet bármi mással pótolni. Ez a látszat eltarthat elég sokáig, akár sok embernél egy életen keresztül is, de arról olvashatunk a 13. versben, hogy Isten mindenkinek megfizet valamikor, minden ember sorsa egyszer ki lesz értékelve, és bizony itt minden arra az igaz mérőserpenyőre majd rá lesz téve. Mert az, akiben mi bízhatunk, akiről a 12. versben így olvasunk, hogy ez egy hebraizmus, egy héber szófordulat, ezért ne lepődjünk meg ezen, hogy egyszer szólott az Isten, és kétszer hallottam ugyanazt, ez egy hangsúlyozást kifejező szófordulat, hogy a hatalom az Istené. Ugye az ember azt gondolja, hogy a hatalom az a pénzben van, a hatalom a gazdagságban van, és itt azt mondja, hogy nem. A valódi igazság az, hogy a hatalom az az Istené. Azért az Istené, akinek a fia, amikor itt járt a földön, és amikor halála után a mennybe ment, akkor a mennybe menetele előtt kiadta a tanítványainak a nevezetes misszió parancsot, hogy menjenek el szélesre világban, és hirdessék az evangéliumot, és akik azt elfogadják, azokat tegyék tanítványá, kereszteljék meg őket felnőtt keresztséggel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És azt mondta itt Jézus, hogy nékem adatot minden hatalom minden és földön. Azt mondja, hogy övé minden hatalom. Azért, hogyha itt szétnézünk, hogy mondjam, nem így tűnik. Tehát úgy tűnik, mintha egy másik hatalom sokkal erősebb lenne. De Jézus azt mondja, hogy ő néki adatot minden hatalom menjen és földön, az ő kereszthalálakor, ő kivívta ennek a hatalomnak a jogát véglegesen, és a kereszthalála óta eltelő időszak egészen az ő második eljöveteléig az már a kifutása annak, hogy Isten végére metszi a dolgokat. Isten még hagyta azután is, ugye Isten az örökké valóságban gondolkodik mi egy emberi életidőben általában, és Isten viszont hagy évezredes kifutást még a fia kereszthalála után is annak, hogy a bűn a valódi természetét megmutassa, és örökké szóló tanúságként lehessen majd a bűnt kivetni a világegyetemből. És Jézus viszont azt mondta, hogy övé minden hatalom menjen és földön, de ez a hatalom ez nem olyan, mint ami milyen hatalom van itt a földön gondolkodnak az emberek. Mert itt a földön az emberek, amikor hatalomban gondolkodnak, akkor úgy gondolják, hogy az a hatalom, amikor olyan dolgokat tudunk megtenni, amit kényszerrel, erőszakkal lehet csak keresztül vinni. És Jézus viszont a hatalmát nem így érvényesíti. Azt olvassuk, nagyon különleges ez, nagyon fontos gondolat, ahogyan a 13. vers kezdődik, de tiéd, Uram, a kegyelem is. Hogy nem úgy van, hogy Istennél hatalomban, és akkor őt, hogy mondjam, hogy az ereje miatt kellene rettegnünk, hanem azt mondja, hogy igen, Istené a hatalom, de a kegyelem is. Hatalmat és kegyelmet együtt kell látnunk Istenben. Istennél tehát kegyelemmel társul a hatalom, és ez azt jelenti, hogy ő nem a kényszernek, nem a szigorú igazságszolgáltatásnak az Istene, hanem ő a kegyelemnek az Istene, annak a kegyelemnek az Istene, amely kegyelmet ő minden embernek fölajánl. Ami kegyelemnek a lényege az, hogy minden ember számára lehetővé teszi az üdvösséget, lehetővé teszi Isten megismerését, és az igazságban való fejlődést, az üdvösség útját. És azt mondja Dávid a Zsoltár a végén, tehát, hogy tiéd, Uram, a kegyelem is. És hogy Isten mindenkinek az élete végén az élet útjának megfelelő sorsot fogja majd adni. És őszintén kívánom azt, hogy ahogyan így átgondoltuk közösen a 62. Zsoltárt, hogy az életünket is át tudjunk gondolni, hogy ennek a kifutása is megfelelő legyen. Hiszen igazából az életünket nem csak azért éljük le, hogy itt a családunkról gondoskodjunk, a munkahelyünkön ellássuk a feladatunkat. Ez az élet azt a célt szolgálja, hogy eldőljön a mi sorsunk, hogy vajon az örök életre el tudunk-e jutni. És Isten ehhez minden kegyelmet és minden ajándékot és minden erőt megad nekünk. És őszintén azt kívánom mindannyiunknak, hogy ahogy átnéztük ezt a Zsoltárt, hogy vágy ébredjen a szívünkben ez iránt az erő és ez iránt a hatalom iránt. És nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Így tehát a 62. Zsoltárnak a végére jutottunk, mármint így az előadás jellegű elemzést illetően, és ahogy lenni szokott, nagyon nagy tisztelettel várnám az önök
hozzászólásait, gondolatait és kérdéseit.

Szeretettel köszöntelek, köszöntöm a gyülekezetet így egyben is. A mai igehirdetés, a mai délelőtti alkalom egy olyan témáról szólna, ami talán mindannyiunkat foglalkoztat, vagy mindannyiunknál előkerült már. Ez pedig az, hogy mi a teendőnk, amikor nagy döntések vagy várakozások előtt vagyunk az életünkben. Mi a teendő, hogy mit üzen a Biblia nekünk akkor, amikor nehézségekben vagyunk, és úgy érezzük, hogy kevesek vagyunk ahhoz, hogy helyesen tudjunk dönteni. Az első ige, amit felolvasnék ezzel kapcsolatban, Példabeszédek könyvéből szól, a 21. részből. A 21. résznek az utolsó két verse, a 30 és a 31. vers. Nincs bölcsesség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen. Készen áll a ló az ütközetnek napjára, de az Úré a megtartás. Amikor az életünkben olyan problémák, vagy olyan kérdések merülnek fel, hogy vagy gyorsan, vagy idő, van még idő rá, de dönteni kell, akkor azt tapasztaljuk, hogy mi emberek, a mi elménk, vagy a mi gondolataink azonnal megindulnak, és rengetegféle variációt tudunk a problémára. És ezt tapasztalhatjuk Izraelnek a történelmében is, és Izrael történelme a mi tanúságunkra íródott meg. Egy esetben, amikor Izrael népe elérte Kánaán földjét, és átkeltek a Jordánon, akkor két ellentétes esemény történik. Az első két városnál, Jerikónál és Ainál. Jerikónál azt olvassuk, hogy Józsué kimegy a mezőre, és ott találkozik az Úrnak az angyalával, és meghallgatja az Úr üzenetét, és ahhoz mérten, és ahhoz annak megfelelően cselekszik, és elfoglalja a hatalmas várost, Jerikót. Ai városánál viszont kémeket küldenek, és úgy döntenek, hogy nem kell olyan sok ember, és megütköznek ezzel a várossal, és vereséget szenvednek. A két történetben az a legnagyobb különbség, hogy az egyiknél kikérték Isten tanácsát, a másiknál nem kérték ki Isten tanácsát. Ugye nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy ha nem kérjük ki Isten tanácsát, akkor miért van ez? Egyrészt azért, mert van nekünk is megfelelő és elég mennyiségű tudásunk, és van megfelelő és elég mennyiségű véleményünk arról, hogy ezt hogy kellene megoldani. Hogyha már ez egy közösség, vagy egy család, vagy egy falu közösség, vagy bármilyen közösség, akkor azt láthatjuk, hogy mindenkinek van véleménye, és mindenki hangoztatja ezt, és megpróbálna az ember ezekből a véleményekből megoldást találni. Viszont itt legtöbbször a sok vélemény és a sok hang között nem halljuk meg Istennek a szavát. Ugye erre is figyelmezteti a népet Isten a profétáján keresztül. Ugye Ézsaiás profétának a 17. részében találjuk ezt a figyelmeztetést, vagy ezt az intést. És a 17. résznek a 12. verse így szól. Jaj, a sok nép, ugye Izrael elleni jövendőlés. Jaj, a sok nép zúgásának, akik úgy zúgnak, mint a tenger zúgása, és a népségek háborgásának, akik háborognak, mint erős vizek. Azt írja itt Ézsaiás, hogy illetve Isten szavát közvetíti, amikor ilyen zúgás, vagy ilyen háborúság van egy családban, vagy ilyen háborúság van emberek között, akkor, mint az előbb is mondtam, ez annak a veszélyét rejti magában, hogy a sok emberi megoldás között egyszerűen nem halljuk meg Istennek a szavát. Sokan felháborodnak, ha megkérdezzük, hogy vajon Istent kérdezted-e a problémádról? Hát hogy ne kérdeztem volna, hisz állandóan imádkozom, és állandóan könyörgök azért, hogy Isten megoldást találjon az én gondomra. De hogyan imádkozunk és hogyan könyörgünk? Azt mondja Krisztus, menjetek be a ti belső szobátokba. Csendesedjetek el, és úgy imádkozzatok.
De mi is az imádságnak a lényege? Az, hogy leborulok, elmondom azt az imát, ami a szívemen van, és általában itt véget is ér a mi tevékenységünk, és folytatjuk az addig végzett dolgainkat. Istenhez folyamodó imában, hogyha mi kéréssel fordulunk az Istenhez, akkor miért vagyunk tiszteletlenebbek, mint egy emberrel szemben? Hisz ha egy embertől kérdezünk, hogy kérünk valamit, akkor általában megvárjuk a választ. A mi imáink sokszor csak özönnel öntik a menny felé a mi kéréseinket, vagy a mi problémáinkat, és Isten ezt szívesen is fogadja, csak nagyon sokszor már nem halljuk meg, vagy nem várjuk meg a választ. Habakuk próféta könyvében egy nagyon jól ismert igeszakasz, a második résznek a 20. verse. Ugye Habakuk prófétában azt írja, az Úr az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld. Hogyha Istenhez folyamodunk, aki a mennyben, és a mennyhez folyamodunk, akkor a világ teremtőjéhez folyamodunk. És legtöbbször az imáink, amiket az Úr elé szánunk, azok sokszor olyan hangosak és olyan sok mindennel teltek, hogy az Úr talán már válaszol. Talán már azonnal. Csak a mi szívünk nincs megnyitva arra, hogy ezt befogadja. Nagyon sok példát olvashatunk még mind az Új Szövetségben arra vonatkozóan, hogy hogyan is viszonyultak a gondokhoz, hogyan is viszonyultak a kérdésekhez, a nagy döntésekhez Isten emberei. Ugye egy ízben Izrael királyát mindig megintette a próféta, Elizeus próféta, hogy hol fog betörni a sereg, az ellenség, hogy tudjon védekezni. Illés, Isten prófétája, ugyanúgy, ahogy mi, elcsüggett, amikor a Kármelen lévő isteni ítélet után Jézabel megfenyegeti, elcsügged, megijed ettől a fenyegetéstől, és elszalad. És amikor elszalad az Isten hegyéig, elfut az Isten hegyéig, akkor Isten megkérdezi a gondjai felől, és úgy rendezi ennek a prófétának a dolgát, hogy megtudja ő az Urat hallgatni. Hisz Illés lelkében sok háborgás lehetett. Hisz azt mondja, hogy nagy bánkódásom van az Izraelért, az Úrért, hogy elhagytak téged az Izrael fiai. És ezt többször is elmondja az Isten kérésére. Vajon a mi életünk, amikor mi kérünk az Istentől, vajon csendes kérése, vagy tele vannak a mi kéréseink mindenféle zugolódással, és olyan mennyiségben öntjük Isten elé a mi gondolatainkat, hogy nem hagyjuk szóhoz jutni. És azt látjuk, hogy amikor kérünk valamit az Istentől, és mi imában megyünk az Úr elé, akkor azt látjuk, hogy mégsem nyugszunk meg. Ugye azt mondjuk, hogy ha az Úr elé tárjuk könyörgéseinket, hű és igaz, hogy meghallgassa azokat, sőt, Krisztus azt mondja, hogy gyertek hozzá mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugoszlak titeket. De mit tapasztalunk mi? Azt, hogy megfáradtunk és megvagyunk terhelve. És elmegyünk az Istenhez, és nem nyugszunk meg. Isten ígéretei igazak. Ha még felismerülne benne emberekben az, hogy ezek szerint mégsem tud engem Isten megnyugtatni, akkor gondolkodjunk el azon, hogy Krisztus szavában kételkedünk, Isten szavában kételkedünk, ha ezt kétségbe vonjuk. Nem az a megoldás, nem az a problémánknak a nyitja, hogy elmegyünk, nem csak az, hogy elmegyünk Istenhez, és elmondjuk a könyörgéseinket, hanem az is, hogy meghallgatjuk, hogy mit üzen az Úr. Nem tudom, hogy ki volt közületek hasonló helyzetben, de a mi imáink azok nagyon sokszor kötelező imák. Mert reggel szoktunk imádkozni,
este szoktunk imádkozni, ételnél hálát szoktunk adni, de vajon a héten, amit elmondtunk ima, mennyi volt kötelező ima, és mennyi volt szívből jövő ima? Remélem, hogy csak én küszködök ezzel a problémával, de az imáimnak nagy része sajnos nagyon sokszor csak kötelező ima. Azt mondjuk, hogy eltérően más megközelítéstől, vagy más felekezetektől, mi a mi atyánkat az csak egy mintaimának veszük, és mi nem mormoljuk el, hanem mi a szívünkből imádkozunk. De vajon tényleg a szívünkből imádkozunk? Mert azzal, hogy nem egy betanult imádságot mondunk el, az, ami nem biztos, hogy helyesek az imáink. Hány ember van köztünk vajon, akinek vannak mondatai, vannak hónapok, évek óta elmondott mondatai, ami minden imájába visszatér? És vajon ezeket a mondatokat mindig átgondoljuk? Vajon ezek a mondatok mindig tükrözik azt, hogy mi hogyan viszonyulunk az Istenhez? Pál apostol a Korintusi levélben a 12. rész 9. versében azt mondja, hogy ő háromszor könyörgött az Istenhez. Ugye neki volt egy szembetegsége, ami hát a szolgálatában eléggé hátrát adhatta, és ő háromszor könyörgött, valószínűleg nem egyszerű könyörgések voltak, ezek egyszer elmondott imák, az Istenhez, hogy vegye el tőle ezt. És azt a választ kapta az Istentől, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Korintusi levélben azt írja Pál apostol, hogy ő könyörgött az Istenhez, és mégsem nyugodott meg. Újra könyörgött az Istenhez, és mégsem kapta meg a megnyugvást. Aztán harmadszor is könyörgött az Istenhez, és mégsem tudott megnyugodni. Miért nem tudott megnyugodni? Mert még nem kaptam ezt meg a választ. És amikor Isten megadja a választ, az valószínűleg nem az, amire az apostol várt. Nem azt mondta neki az Úr, hogy én akkor téged meggyógyítalak. Nem azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem. Ez a válasz a mi életünkben hányszor nyugtatna meg bennünket? Fel vagyunk mi arra készülve, hogy az Úr egy picit másképp gondolja, mint mi? Fel vagyunk arra készülve, hogy nem biztos, hogy az a megoldás, amit mi megoldásnak hiszünk? Az utóbbi időben nagyon sok minden volt, ami nekem problémát jelentett, vagy problémát jelent még most is. És nagyon sok minden volt, amiben én azt mondtam, hogy én tudom a választ. Az elmúlt 3 hétben folyamatosan kerültem olyan helyzetekbe, ahol megtanulhattam azt, mert én hiszem, hogy ezek erre mutatnak, hogy te nem megoldást keresel. Te nem azon az úton akarsz haladni, amely az Isten téged vezetni akar. Te a te utadon akarsz haladni. Ezek a te döntéseid. Ezek nem az Isten döntései. És meg kellett tanulnom azt, hogy az Isten akarata az néha nem egyezik az enyémmel. Sőt, az Isten akarata néha ellentétes az én akaratommal. Amiben én nagyon vagyok győződve, és én hiszem azt, hogy ez az Isten, az Úr is így akarja. És hiszem azt, hogy ez a helyes döntés, mert én ezt alá tudom támasztani. És már én ebben meg is nyugszok. És akkor jönnek olyan történések, amik egyértelművé teszik azt, és bizonyítják, hogy ez a te döntésed. Ez nem az Isten döntése. Nem kaptam választ minden kérdésre. Nem kaptam konkrét választ, hogy mit tegyek, de valamit megértettem. Fel kell készülnünk néha arra, hogy nem úgy kell döntenünk, ahogy mi gondoljuk.
Nem úgy kell a családunkban a döntéseket meghoznunk, ahogy eddig hittük, hogy eddig meg voltunk róla győződve. Sőt, nem úgy kell a családunkban talán meghoznunk egy döntést, ahogy az egész család meg volt győződve róla. Mert megértettem azt, hogy én ahhoz azért kevés vagyok, hogy tudjam a megoldást. És nem biztos, hogy én a megoldást mindig el tudom hordozni. Krisztus válaszolt a tanítványoknak egy ízben úgy, hogy sok mondani valom van még nektek, de ti el nem hordozhatjátok. Higgyük el azt, hogy sok mondani valója van még az Istennek nekünk, de nem tudjuk mindig elhordozni. Nekünk bizonyos döntésekre meg kell érnünk. Úgy években, úgy tapasztalatokban, mert ahogy nőn, például egy családon belül, ahogy nőnek a gyermekei, mindig új és új problémával kerülünk szembe. Mindig új és új dolgok kerülnek elénk, amiket le kell küzdenünk, és amiket segítséget kell kérnünk. De higgyük el azt, hogy az imáink úgyis meghallgatásra kerülnek, hogy az Úr még vár. És először felkészít bennünket arra, hogy el tudjuk hordozni a döntéseinket. Sokszor van úgy, hogy minket így neveltek, és akkor én a gyermekemnek ugyanígy fogom tenni. És megtanít az Úr arra, hogy te egy ember vagy, a te gyermeked meg egy másik ember. Te egy lélek vagy, ő egy másik lélek. Te ezt tudtad elhordozni, ő nem biztos, hogy azt tudja elhordozni. A te szüleid, téged a legjobb belátások szerint neveltek, remény szerint te is a legjobb belátásod szerint neveled a gyermekeidet, de a kettő nem egy és nem ugyanaz. Vannak dolgok, amiket régről hozunk. Akár tapasztalatok, akár sérelmek, akár olyan tanácsok, amiket valakitől kaptunk, akit tiszteltünk. De vannak élethelyzetek, amikor ezeket nem tudjuk elhordozni. A mi döntéseinkben mik azok, amik segítenek bennünket? Hát egyről az élettapasztalat. Minél idősebb valaki, azért nagy százalékban, annál bölcsebb. Minél több élettapasztalata van egy embernek, annál jobban tudja megítélni a helyzeteket. Mit tapasztalunk a mi világunkban ezzel kapcsolatban? Hát egyrésztről azt, és ezt persze magamra is kell, hogy értsem, nem vagyunk elég tisztelettel, és nem vesszük kellő komolysággal figyelembe azt, hogyha egy idősebb, egy többet megért, több élettapasztalaton átjutott ember tanácsot ad nekünk. De ugye tudjuk az igéből, hogy nem biztos, hogy az évek adják a bölcsességet. A másik oldalról persze felrohatják azt, hogy viszont a fiatalokat sem hallgatják meg eléggé. De gondoljunk csak bele, hogy hogyan kéri az Isten, hogy őt hallgassuk. Csendben, úgy, hogy igazán rá tudjunk figyelni. Egymást is így kellene hallgatnunk. Mi a másik, ami a döntéseinkben nekünk segít, vagy éppen nem segít? Hát ez a pillanatnyi lelki állapotunk. Az, hogy most konkrétan én szomorú vagyok, örülök, jó a kedvem, vagy rossz a kedvem. Ez már a második olyan pont a kettőből, tehát eddig mindegyik úgy volt, ami, ha nagyon belegondolunk, ez nagyon változékony. Mi a harmadik? A harmadik az az, hogyha emberekkel kerülünk szembe, vagy akár embercsoportokkal, vagy egy olyan problémával, ami emberekhez köthető, azonnal befolyásol bennünket az, hogy milyen élményt éltünk át ezzel az emberrel kapcsolatban, milyen az eddigi tapasztalatunk, és voltak-e rossz vagy jó élményeink. Ez is változó. Ebből a három dologból láthatjuk azt, hogy a mi értékítéletünk az nagyon ingadozik. A mi értékítéletünk az függ
annyi mindentől, hogy bármilyen apró változás teljesen szembefordíthat az eddigi magunk, saját magunkkal, vagy az eddigi véleményünkkel. Ezért kell keresnünk azt, aki most és mindörökké ugyanaz. Ezért kell az Istenhez fordulnunk. És ezért kell kellő tisztelettel és kellő alázattal hallgatnunk az Urat. És felkészülnünk arra, hogy elég neked az én kegyelmem. És felkészülnünk arra, amit Izrael történelmében Dávidnál és még egy-két királynál olvashatunk. Amikor sereget gyűjt a harcra Izrael királya, és Isten azt mondja, hogy engedd haza ezt a sereget. Én nem így gondoltam. Amikor Dávid úgy gondolja, hogy Dávid emberei úgy gondolják, hogy most a barlangban itt a lehetőség, akkor Dávidnak szól Isten, én nem így gondoltam. Amikor Dávid úgy gondolja, hogy most kiosztom Abnert, és jól megszégyenítem, akkor egy pár év múlva rádöbben arra, hogy Isten nem így gondolta. Amikor Izrael népe elindul azon az úton, amelyen Kánaán földjén Isten akarta, hogy elinduljanak, akkor sok-sok száz év múlva kiderül, hogy az Isten nem így gondolta. Sokszor eljutunk oda, hogy menjünk el az Isten elé. Eljutunk oda, hogy boruljunk le az Úr előtt. Eljutunk oda, hogy kérjünk tőle. Talán eljutunk oda, hogy meghalljuk a választ. De nem jutunk el mindig oda, hogy ezt a választ mi elfogadjuk. A zsidókhoz írt levélben, a 3. rész 9. versében, 13. rész 9. versében azt írja az apostol, különböző 8.

Itt most ne csak keresztény tantól eltérő tudományokra gondoljunk, gondoljunk magunkra. Mi hányszor gyártunk magunknak elméleteket és tudományokat? Ne ezek legyenek, amik téged döntésre kényszerítenek az életedben. Kegyelemmel erősítetik meg a szív. Akik a sátorban szolgáltak, azok láthatták az áldozatokat. Ehettek a bárány áldozatból. Azt mondja Isten, vagy a Pál apostol, hogy mégsem ebben kellett bízniuk. Nem az volt nekik az üdvösség forrása, hogy megölték a bárányt. Nem az volt az üdvösség forrása, hogy ettek az áldozat húsából. Nem az volt az üdvösség forrása, hogy szolgáltak a templomban. Az üdvösség forrása az lett volna, remény szerint nagyon sokuknál az volt, hogy amit tettek, abból megértették a megváltás művét. És a szívük nem azért nyugodott meg, mert elmentem és letudtam az áldozatot. Elmentem és ettem az áldozatból, ahogy az Úr parancsolta. Hanem abban nyugodott meg, hogy ez bizonyíték volt arra, hogy Isten engem üdvözíteni fog. Nagyon sokszor abban nyugszunk meg, hogy jó helyen vagyunk, abban nyugszunk meg, hogy jó dolgot tanulunk, abban nyugszunk meg, hogy helyes napot ünneplünk, abban nyugszunk meg, hogy helyesen értjük az írásokat. Azt mondja Isten, kegyelemmel erősítették meg a szív. Abban kellene megnyugodnunk, hogy mindaz, amit teszünk, Istenhez vezet bennünket. Megállunk az útnak egy szakaszánál. Nekünk jó ez így. Miért nem megyünk tovább? Mert Isten útja szűk és egyenes, de azért Sátán útja megpróbálja nagyon sokszor keresztezni. És ne higgyük azt, hogy aki elindul ezen az egyenes úton, az nem tud letérni róla. Hogy miért nem megyünk sokszor tovább? Azért nem, mert az a döntés, amivel tovább kellene mennünk, az nem tetszik nekünk. Az a döntés, amit a családunkban meg kell hoznunk, vagy az életünkben, az nem tetszik nekünk. Mert félünk attól, hogy a gyermekeink nem fognak szeretni bennünket. Mert esetleg most nem kérnem kell tőlük, hanem egy parancsolatot kell átadnom, ahogy vettem az Úrtól. Félek attól, hogy nehogy megutáljanak. Mert mi lesz később? Hogyan fogom átadni a többi üzenetet, ha most itt már szembe megyek velük, és ellenkezést váltok ki? Ha inkább embereknek engedek, akkor már ne gondolkozok azon, hogy később hogy fogom őket meggyőzni, mert nem lesz rá esélyem. Hogyha nem az Isten útján járok, hanem azért, hogy ne haragudjanak rám emberek, eltérek egy másik útra, akkor már kár gondolkodni azon, hogy mi lesz az Isten ügyével, mert már rég nem azon az úton vagyok. Mi azon problémázunk, hogy hogy fogjuk betölteni Istennek az ígéretét. De vajon még mindig azon az úton vagyunk? Vagy már problémák és emberek és számunkra nagyon fontos dolgok már rég eltérítettek bennünket tőle. Azt mondja, hogy Isten népe az utolsó időben el fogja végezni azt a munkát, amire az Úr hívta. És ott olvasunk olyanokat, hogy sokan jönnek majd más helyekről, és azt kérdezik, hogy ezeket ki nevelte fel nekünk. Azért azt kell mondanom, hogy van ebben egy szomorú tanítás. Az, hogy az Isten visszatart embereket. Talán az ő saját hibájukból, talán a mi hibánkból. De azért mégis öröm az, hogy az Isten megígérte, hogy

ő kért, és amit ő parancsolt, és amit ő előre megírt, azt az Úr népe be fogja teljesíteni. Kegyelemmel erősítetik meg a szív. Időlegesen meg lehet nyugtatni a szívünket. Részigazságokkal. Meg lehet nyugtatni a szívünket. Hát azért mégiscsak a kegyelem útján vagyok, mert békességet keresem. Igaz, hogy most nem úgy döntöttem, ahogy kellett volna, mert az nekem fájt volna. Igaz, hogy nem úgy döntöttem, hogy kellett volna, mert hát 2 héttel ezelőtt már én elmondtam mindenki előtt, hogy hogy döntök, és milyen megszégyenítő lenne most az ellenkező úton menni. Hát ha már egyszer azt mondtam a családomnak, hogy ezt így tesszük, hát most hogy mondanám neki, hogy nem így tesszük, akkor mit látnak? Hát ez nem egy erős jellem, ez néha változtatja a gondolatait. Azt mondja itt, hogy kegyelemmel erősítetik meg a szív. Ne attól féljünk, hogy emberek mit fognak mondani. Attól féljünk, hogy hová fogunk kerülni. Ne attól féljünk, hogy a család, hogy az ismerősök, hogyha én megkérdeznek engem egy bibliai igazságról, és azt mondom, hogy szerintem a Biblia így mondja, viszont ez talán egy hirtelen kimondott szó, és később én erre rádöbbenek, hogy ez nem teljesen igaz. Akkor ne féljek azt mondani, hogy tévedtem. Jeremiás siralmait lapozzuk fel. Jeremiás siralmai, 3. rész, 26. versét. A 3. rész, 26. verse így hangzik. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáit. Ez az ige egy olyan megoldást kínál fel, amit mi emberek sem nem hiszünk, sem nem szeretünk. Egyik részről nem hisszük azt, hogy a dolgok csak úgy megoldódnak maguktól. Ugye Katika pont a szombatiskolában olvasta fel ennek a tudósnak a véleményét. Csak úgy nem oldódnak meg maguktól ezek az idegi problémák, szedni kell gyógyszereket. Milyen a mi életünk? Mit látunk? A dolgok csak úgy maguktól nem oldódnak meg. Nekünk tenni kell értünk, hogy megoldódjanak. Érte, hogy megoldódjanak. Isten viszont azt mondja, hogy egy régi fordítást hoztam magammal, jó várni és csendességben lenni az Úr szabadításáig. Hogy ez még jobban rávilágít arra, hogy mi a mi legnagyobb problémánk. A mi legnagyobb problémánk az, hogy nem tudunk elcsendesedni. Egyáltalán nem tudunk elcsendesedni. Menj be a te belső szobádba. Borulj le a te atyád előtt, és a te atyád, aki titkon néz, meg fogja adni a te kérésedet. Amikor leborulunk imádkozni, mik zúgnak a fejünkben? Amikor leborulunk imádkozni, ki az közülünk, aki el tud csendesedni? Ki az közülünk, aki az elmúlt héten egyetlen egy alkalommal, remélem van, egyetlen egy alkalommal be tudott menni a belső szobába, és el tudott csendesedni? Fel tudnál tenni itt valaki az a kezét, és jó lenne, minél többen fel tudnánk. Van itt köztünk valaki, aki el tudott csendesedni? És ennek örülök, hogy van. Az élet gondjai, az élet viharai, és az, ami körülöttünk nem hagy az elménynek nyugodalmat, nagyon ritkán engedi meg azt, hogy elcsendesedjünk. Ebben a régi fordításban meg is lepődtem rajta, hogy az új nem hozza. Ez a régi fordítás hivatkozik itt Ézsaiás könyvére, és Ézsaiás könyvében a 30. részben
A 30. rész 7. és 15. versében ezt olvassuk. Mert az egyiptombeliek hiába és haszontalan igyekeznek megsegíteni. Azért kiáltom ezt ennek a ti erősségtek, ennek. A ti erősségtek ebben vagyon, ha csendességben lesztek. Hányszor vagyunk, hogy szeretnénk külső segítséget? És ezt a külső segítséget most értsük magunkra is. Azt mondja az ige, főleg Egyiptomra írja itt, igaz, hogy haszontalan, nem fog megsegíteni. Ne higgyétek azt, hogy a problémáitokban az fog megsegíteni, akit ti elmétekben, hogy világiak megoldásnak láttok. Mi fog téged megsegíteni, ha csendességben lesztek? A 15. vers hogyan írja? Mert így szól az Úristen, az Izraelnek szentje. Nyugodalomban és csendességben maradhattok, csendességben és reménységben lesz a ti erősségtek, de nem akarjátok. Miben van a mi erőnk? Abban, hogy ismerjük a proféciákat. Abban, hogy micsoda múltja van az adventizmusnak. Abban van a mi erősségünk, hogy mi ragaszkodunk az Isten parancsolataihoz. Azt mondja az Isten, nyugodalomban és csendességben maradhattok meg. A ti erősségtek a reménységben és a csendességben van. Nem a háborúságban, nem a viszályban. Miben van a mi erősségünk? A csendességben és a reménységben. Zsoltárok 68. Zsoltár 31. versét lapozzuk még fel. A Zsoltáros azt írja, 68. Zsoltár 31. versében, fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját a népek túlkaival egybe, akik ezüst rudakkal terpeszkednek, szórd szét a népeket, akik háborúban gyönyörködnek. Bármennyire is fájhat ez nekünk, ez egy ítélet. Nem Isten mondja ki ránk, mi magunk mondjuk ki. Isten nem kedveli azokat, akik háborúságban gyönyörködnek. Miért nem? Mert akkor maradhattok meg, hogy csendességben és reménységben lesztek. Vajon megértettük már azt az üzenetet, ami nekünk szól? Vajon értjük azt, hogy az utolsó időben egyetlen egy lehetőségünk van arra, hogy az Isten művében mi is részesek legyünk? Ha csendességben maradunk és reménységben. Az utolsó időben nem arra van szükség, hogy emberek saját gondolataik és saját fejük után menve mindenen keresztül törjenek, hanem álljon már meg végre az Isten népe, tanuljon meg elcsendesedni, és végre figyeljen már az Úrra. Amikor ez a nép kapott egy üzenetet több mint 100 évvel ezelőtt, akkor mit ír az a korabeli írás? Milyen volt ez a nép? Ez a nép sok háborúskodásban volt. Ez a nép nem hallotta az Isten szavát, annyian kiabáltak. Ez a nép nem volt csendességben. Mikor érünk már el oda, hogy megtanuljunk csendben maradni? Mikor érünk el oda, hogy nekünk az Isten kell? Mikor érünk el oda, hogy nekünk egyedül az Isten igéje kell. Nem úgy, ahogy egyesek, vagy ez, vagy az mondja. Nem elégszek meg azzal, hogy elém tesznek valamit, és nekem a más által elkészített eledelt kell lennem. Mikor érünk már el oda, hogy mi akarjunk Istentől venni eledelt? Miért nem érti meg a népünk még mindig, hogy nem akkor vagy az Istennel, amikor másokat hallgat, nem, legfőképpen nem akkor, hanem amikor te magad mész el az Istenhez. Krisztus nem azt mondta, hogy küldök nektek,
bírákat, és csak őket hallgassátok. Azt mondta, egyen-egyenként gyertek el hozzám. Ellen White, aki olvassa, mit olvas nála? Én egy kisebb világosságot kaptam. Nem azért, hogy én rám hivatkozzatok, hanem hogy elvezessek benneteket ehhez a nagyobb világossághoz. Amikor elérünk majd oda talán, hogy nem csak tudni fogunk igéket, és nem csak szólni fogunk tudni, hanem hallgatni is, akkor el fog érkezni az az idő, amikor Isten meg tud bennünket szólítani. És én nem akarok töménytelen mennyiségű példát hozni, de számomra az egyik legkedvesebb, de mondjuk az, hogy egy jelentős személyiséget a Bibliából. Nem azért, mert ő maga jelentős volt, hanem azért, mert engedte, hogy Isten vezesse, és ezzel állt. Tekintsünk Mózesre is. Mikor tudta az Isten megszólítani? Amikor csendességben volt. De ne emberekre, Krisztusra tekintsünk. Krisztus, amikor eljött az ő órája, amikor várta azt, hogy eljöjjenek, és elfogják, és meggyalázzák, és megverjék. Milyen előkészületeket tett a Gecsemáné kertben? Összetudnánk azt írni, hogy mi mindent készített elő? Összetudnánk, mert semmit. Mit csinált Krisztus? Csendességben és reménységben várta azt, amire az Isten őt hívta. És amire ő maga önként feláldozta magát. Nézzünk utána, hogyan várták az apostolok, a mártírok azt, amikor ugye nem mindenkinek kellett mártírnak lennie, ugye a keresztények számához képest ugye sokkal több keresztény volt, de azért voltak mártirok. Hányszor olvassuk azt? Csendességben, reménységben az Isten dicsőítve haltak meg. Hányszor olvassuk azt, hogy neki támadtak a katonáknak? Hányszor olvasunk arról, hogy az Isten népe, mondjuk a valdensek, amikor megtámadták őket, fegyvert fogtak, pedig szörnyű napok voltak azok. Ha az Isten népe el tudna csendesedni, és nem lenne fontos, hogy az én igazságomat mindenki meghallja, ha nem lenne fontos, hogy amit én vallok, az kényszerét érzem, hogy mindenki erről tudomást szerezzen, akkor az Isten népét meg tudná szólítani az Úr. De addig, amíg Salamon ítélete alapján egy teljesen más kategóriába tartozunk, addig nem tud az Isten megszólítani. Azt mondja Salamon, hogy a bolondnak az a tulajdonsága, mondjuk ezt az istentelen emberre értjük, ezt a szót, hogy azon van, hogy az ő gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Azt mondja Pál apostol, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Nem hadseregben, nem hangoskodásban van az Istennek az ereje, hanem a csendességben. Emlékszünk Jeruzsálem temploma építését, hogyan írják le? A Salamoni templom. Egyetlen szerszámnak a csengése sem hallatszott. Hogyan épült a templom? Mérhetetlen csendben. A mi templomunk így épül. Az Isten népe így építi a templomot. Csendben. És még azt mondjuk magunkról, hogy mi vagyunk az Isten népe. Igen, azt mondja az Úr,
Ti vagytok az utolsó idők népe. De nem az az Isten népe, aki annak mondja magát. Miért nem? Nem a te nevedben üztünk ördögöket? Nem a te nevedben profétáltunk és gyógyítottunk? Azt mondja Krisztus, nem ismerlek titeket. Hát hogy létezik ez? Hát hogy létezik az, hogy én az Isten nevében szólok, én az Isten nevében teszek mindent, és azt mondja Krisztus, nem ismer? Igen, mert egyszer sem jöttél el hozzám. Mert te elindultál egy úton, amit te helyesnek gondoltál. És valóban az igét szóltad úgy, ahogy te gondolod. Ez pontosan olyan, és ez talán nem teljesen ideillő példa, de talán a megértés kedvéért, mint hogyha én elindulnék, és egy híres emberről beszélnék az embereknek. Minden művéről, mindent, amit csak létezik, mindent elmondanék. És egyszer csak ez a híres ember eljönne az országba. És azt mondanák neki, hogy és azt mondanám neki, hogy én szeretnék vele találkozni. És mit tenné az első alkalommal? Bemutatkozna. Mert soha nem találkoztunk. Soha nem mentem el hozzá. Én őt bemutattam a világnak, ahogy én látom. És ő, amikor találkozunk, elmondja neki, nekem, bemutatja magát nekem, és nekem ebből annyi a tanúság, hogy jó lett volna várni. Az Isten népe csendességben lakozott volna 1888-ban, akkori írások azt mondják, eljöhetett volna az Úr. Még ma sem jött el. Nem azért, mert más dolga van. Nem azért, mert még nem szeretne. Higgyétek el, ezen a világon nincs még egy olyan lény, aki úgy szeretné, hogy eljöjjön, mint Krisztus. Ő szeretné a legjobban, ha ennek vége lenne. A baj az, hogy valakit megbízott valamivel itt a Földön. És ez a valaki még mindig nem tette meg a ráeső részt. Gondoljatok el, amikor 15 ezer ember hallgatta Krisztust a hegyoldalon. Hogyan hallhatták csak Krisztust? Ha csendben voltak. Mert így szól az Úristen. Nyugodalomban és csendességben maradhattok meg. Csendességben és reménységben leszen a ti erősségtek. De nem akartátok. Ugye milyen hasonló ez a Jeruzsálemnél mondott imára? Hányszor akartam egybegyűjteni azért ti fiaitokat, de ti nem akartátok. Hányszor akarta már az Isten, legyél csendességben, de te nem akartad. Ugye kaptunk egy kis írást ezenben, hogy tőlem lett a dolog, és abban van egy bekezdés, ami azt mondja, hogy nagy dolgokat akartál az Istenért tenni. Hatalmas dolgon indultál meg, és betegségbe estél. Én tőlem lett a dolog. Meg kellett, hogy állítsalak, hogy magamra irányítsam a figyelmedet. Minden döntésünkkel menjünk el az Istenhez. Ne szégyeljünk az Úr elé menni. Várjunk az utolsó pillanatig. Emlékszünk Saul esetére. Azt mondta Sámuel, elmegyek, és áldozunk az Istennek. És aztán persze ott van a filiszteusok csatája, majd az Úr meg fog segíteni. Saulnak órákon múlt, de nem várta meg. Sámuelt. Olyan dologra vetemedett, amit nem lett volna szabad. Amit az Isten nem neki szánt. Legyünk csendességben. Várjuk meg az Úr szabadítását. És
emberileg bármennyire hihetetlen. Várjuk meg, hogy az Isten a mi csendességünkben megszólít bennünket. Mert addig, amíg mindannyiunknak külön elgondolása van az útról, amelyen közösen járnunk kell, addig nagyon nehéz lesz azt a ránk bizott feladatot elvégezni. És ezt is kevésszer gondoljuk át. Sokan mondjuk, jó lenne, ha engem elhívna az Isten. Az Isten sok embert fog elhívni az ő népe közül. De mindenkinek egyenként kell az Úr elé járulnia. Végezetre még egyszer hadd olvassam el ezt az igét. És azt hiszem, az új fordítás és a Bibliánk Ézsaiás 30:17. Talán egy picit másképp írja. 30:15. De most talán ezt olvasom, és legtöbbünknek ez van. Mert így szól az Úristen, Izraelnek szentje. Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csöndességben és reménységben erősségtek lett volna, de ti nem akarátok. Egy dolog az Istennel járni, és másik dolog az Isten ügyében járni. Sokan járunk sokszor az Isten ügyében, csak nem beszéltünk még a megbízóval. Gondolom, emberileg is tapasztaltatok már olyat, hogy hányan vannak, akik nektek problémátok van, és ők tudják a megoldást, és eljárnak az ügyetekbe. De ti nem úgy szerettétek volna. Vitátok van valakivel, az a harmadik ember úgy gondolja, hogy megoldja ezt a vitát, és ő elrendezi. De ti nem úgy szerettétek volna. Hogy esik ez nektek, vagy nekünk? Nem az lenne az ildomos, hogy megkérdezni, hogy testvérem, mit gondolsz? Én így szeretném, te hogy látod? Jó lesz ez így? És hogy Bálint is mondta a szombatiskolánál, az Isten népében emberek vannak. Ilyenek is, olyanok is. Hihetetlennek tűnik, de egy lesz ez a nép. Én úgy látom, a beszédben nem nagyon tudunk egyek lenni. Mert ki így gondolja, ki úgy. Egyetlen egy dologban biztosan egyet tudunk lenni. A csendességben. Adja meg nekünk az Úr azt, hogy közösen, együtt el tudjunk csendesedni. Mert a szavak különbözőek, de a csend az ugyanolyan. Amen. Szerető Istenünk, mindenható Atyánk, bocsánatért esedezünk most, és leborulunk előtted, mert olyan szolgák vagyunk, akik nem hallgatjuk meg a mi Urunknak tanácsát. Olyan szolgák vagyunk, akik jobban tudjuk, hogy mit kell tenni. Úgy gondoljuk, jobban tudjuk, mint te, hogy mit kell tennünk. Édes Urunk, kérlek, segíts meg bennünket, hogy ne kelljen testi nyomorúságot szenvednünk azért, hogy csendességben tudjunk lenni. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy rádöbbenjünk arra, hogy csak nálad van a jó tanács. Add, hogy le tudjuk csendesíteni a mi lelkünket, hogy ebben a csendességben reménységgel várjuk a szabadítást. Segíts nekünk, Urunk, hogy az az ige, amit te adsz nekünk, az igazán tőled jöjjön. Segíts nekünk, Urunk, hogy olyan szolgáid lehessünk, akik végrehajtják azt, amit te kérsz tőlük. Legyen áldott a te neved, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. És légy áldott, hogy a te akaratod is azon van, hogy minket, ami csendességünkben erősíts. Forduljon, Uram, orcád a te népedre. Segíts meg ezt a népet, hogy ne csak éljen a világban, hanem világosság legyen. Segíts meg ezt a népet, Urunk, hogy végrehajtsa azt, amiért életre hívtad. Add, Urunk, hogy vágyjuk
azt az égi hont, amit te örökségig adhatsz nekünk. Légy áldott, Istenünk, hogy megsegítesz bennünket. Légy áldott, hogy meghallgatod kéréseinket.

Elkezdjük azt a sorozatot, ami a házasságról, a házas életről szól. Ugye az igazi házasság alapjairól. És úgy gondolom, hogy fontos ezekkel a témákkal reggel kezdenünk egy családos táborban, mert ha nevelés kérdéséről szeretnénk este beszélni, akkor ahhoz mindenképpen az egészséges családokra van szükség. Ahhoz, hogy jó gyermeknevelés működjön otthon, ahhoz először a házasságot kell rendbe tenni, és a házasságnak kell igazán jól működnie a férj és feleség, apuka és anyuka között. És ezért a reggeli témáknál mindjárt az első témánk az, hogy jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. A következő témák is majd látjátok, hogy mind-mind a házasság kérdéséről szól. A mai reggeli témánknak tehát ez a címe, hogy jó házasságot jó elvekre építeni. Jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. És lapozzuk fel Mózes első könyvét, hogy igazából a Biblia mindjárt a Biblia legelején foglalja össze, fogalmazza meg az igazi házasság alaptörvényeit. Miért is kell ezzel foglalkozni, hogy elvek a házasságban, és hogy jó elvek? Úgy gondolom, hogy ma a világban annyira széteső félben vannak az emberi kapcsolatok, nem csak a házasságok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Ma annyira nem az elvekre épülnek a házasságok meg az emberi kapcsolatok, hanem inkább az ösztönös kívánságokra, a divatra, vagy az emberi vágyakra, vagy sokszor csak a pénzre és a különféle átmeneti dolgokra, azoknak a kielégítésére, amik tulajdonképpen olyan emberi természetből ösztönösen működik, érzelmi fellángolásból, vagy érzelmi indulatból, vagy testi vágyakból. Ma elmondják a fiatalok nagyon sokszor, hogy hát nekik össze kell jönni, mert hát testi vágyaik, testi kívánságaik vannak, hát nem várhatnak tovább. Nagyon sokszor látni embereket, akik fiatalokat, akik nem is házasságban gondolkodnak, hanem valami élettársi kapcsolatban, élettársi közösségben szeretnék valahogy élni az életüket, és aztán majd meglátják, hogy mi lesz a következménye, vagy hogy mi lesz a jövője. Hogy az egész világunkban látjuk, hogy olyan széteső félben van minden. Nem csak a családok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Tényleg meg kell erősítenünk az alapokat ahhoz, hogy boldog házasságra juthassunk. Nagyon sokan vannak szinglik, ugye ma ez a divatos kifejezés, hogy szingli életforma. Szinte tüntetnek, vagy a homoszexualitás, a férfi és férfi között, nő és nő között. Szóval egy olyan világban élünk, ahol nem sok becsülete van a házasságnak és a házasság intézményeinek. Honnan vehetünk igazán jó elveket, ami betonbiztos alapot adhat a jó házasságnak? Hát ugye ez a Biblia. Hiszen az Isten adott olyan elveket a házassághoz, aki alapította ezt az intézményt, ami által garanciát is vállal az Isten, és mint egy előre így útmutatást is adott nekünk arra nézve, hogy hát hogyan működhet, hogyan épülhet fel egy jó házasság. Mint ahogy a házat is föl kell építeni, és az alapoktól kell építeni, ugye, elég erős beton alapot kell építeni, hogy ez a ház jó alapokra épüljön, és az sokáig megálljon. Így a Bibliában is vannak a házasságra nézve alapelvek. Mondhatnánk azt is, kedves táborozóink, hogy a házasságot csak matematikai épületként képzelhetjük el, vagyis, hogy így mondjam, törvényei vannak a házasságnak. Ezek nincsenek az emberre bízva, hogy hát én ezt így gondolom, hogy majd így leszek boldog, vagy úgy leszek boldog. Nem mondhatjuk, hogy majd mi majd felépítjük úgy a boldogságunkat a házasságban, ahogy ezt mi szeretnénk. Ez olyan, mint a matematika, a Biblia olyan biztos alapelveket adott, hogy 2 × 2 = 4. És adott a Jóisten 5 alapelvet a Bibliában, mindjárt az első fejezetekben, hogy min kell elindulni egy házasságnak, és hova juthat ki.
Egyet vagy kettőt figyelmen kívül hagyunk, már összedől a ház. Vagy ha a tetővel akarjuk elkezdeni építeni a házat, ugye a tetőszerkezettel biztos, hogy nem fog felépülni. Ezért mondhatjuk azt, hogy a házasságot azt nem mi gondoljuk el, vagy ránk bízta a Jóisten emberekre, hogy mi azt hogyan próbáljuk boldoggá tenni, hanem ő adott ehhez biztos iránymutatást és iránytűt. És mindjárt olvasnám is ezeket az alapelveket, mint mondottam, hogy 5 ilyen van az első fejezetekben, a második fejezetben pontosan. Így szól az első, a második fejezet 18. versében: nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Aztán olvasnám azért a többi 3-at is, így szól: annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. A 24. versben olvastam ezt. A 18. versben ugye azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Maga a Jóisten tudja azt, hogy az embernek, bár sokszor a házassága tele van nehézségekkel, és a házasságban sokszor vannak surlódások, de a Jóisten mégis azt mondja, hogy akkor is jobb ez, mint egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Hát ez egy alapelv a Bibliában, hogy Isten társas lénynek teremtette az embert, olyan társas lénynek, aki egyedül nem érezheti jól magát. Nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy hát a házasságunk ilyen is, meg olyan is, meg de jó lett volna esetleg egyedül maradni. Mert annyi gond van, gyerekek, meg anyagiak, meg a másiknak a problémája, a jelleme, a nehézsége, a természete. Egyszerűbb lenne talán az élet, ha meg se nősültem volna, csak vagy férjhez se mentem volna. A Biblia ezzel szemben mégis azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Persze azt nem mondhatjuk, hogy akik egyedül vannak, azok mindenki rosszul járt, de minden esetre a Biblia azt mondja, hogy a teljes életet, igaz életet és kiteljesedett életet valahogy társas közösségben, társas közegben, házasságban tud élni az ember. Nem jó egyedül lenni, tehát ezt mindig vegyük magunk elé, hogy vannak emberek, akik rosszul érzik magukat a házasságban, gondoljanak arra, hogy milyen volt egyedül. Milyen volt egyedül élni és vágyakozni valaki után, vágyakozni egy igazi társ után, és milyen nagy ajándék volt az, amikor megismertük a másikat, mert nem volt jó egyedül. Aztán a következő alapelv, amit itt kimond, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Nagyon nagy dolog az életben az, hogy társunk lehet, de még nagyobb dolog, hogy ajándék ez a társ. Mert hogy az igazi társ, az itt kimondja a Biblia, az nem valami hozomány, nem valami szerzett dolog, hanem így mondja ez a részlet, hogy szerzek néki, az Isten szerzett nékünk segítő társat. Ez soha nem szabad a házasságban, még 30-40 év után sem elfelejteni, hogy honnan van a mi társunk, kitől van a mi társunk. Bármilyen problémák és nehézségek is adódhatnak egy házasságban, az biztos, hogy sokszor úgy érezzük, hogy talán nem az Isten szerezte ezt a társat, mert vannak nehézségeink, saját küzdelmeink, meg a másikkal való küzdelmek. És talán úgy gondoljuk, hogy akkor ezt talán nem az Isten szerezte. Pedig ez nem így van. Mert lehet akkor is az Istentől szerzett társ, hogyha nehézségek vannak az életünkben, mert ez válik a mi javunkra. Isten olyan társat szerzett nekünk, aki lehet, hogy nem mindenben a számunkra elképzelt valami légből kapott mennyei angyal, vagy valami olyan tökéletes lény, akit mi úgy elképzeltünk magunknak, bár kezdetben biztos annak láttuk, hanem nehézségekkel és sok problémával kell megküzdeni a házasságunkban, de mégis tudhatjuk azt, hogy Isten nem olyan társat szerez, akivel nekünk semmi gondunk nem lesz, meg magunkkal sem kell küzdeni a házasságban, hanem azért szerzett olyan társat, hogy az éleket faragja, az éleket és a sarkokat csiszolja.
mert mindannyiunknak nevelésre, nevelődésre van szükségünk ebben az életben. Egy egyedülálló ember is nevelődés alatt van, mondjuk a munkahelyi munkatársakkal, az élet különféle más társas kapcsolataiban. Neki is szükséges alkalmazkodni, meg magával szembesülnie, hogy milyen hibái vannak. De én úgy gondolom, egy házasságban tud az ember igazán naponta szembesülni azzal, hogy nekem változnom kell. Vagy hogy hogyan segíthetnék a másiknak változnia. Azért csodálatos a Jóistennél az, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt, mert a Jóisten jobban tudta, hogy nekünk mi kire van szükségünk, ki által fog bennünket majd csiszolni, ki által fog majd bennünket szembesíteni saját önnön hibáinkkal, hogy megtanuljunk igazán szeretni, hogy megtanuljuk igazán a másikat elfogadni, és a másik szolgálatában élni. Hogy ez ugye egy naponkénti harc. Naponkénti harc, hogy ugye, hogy reggel már látjuk, hogy nem ágyasztál be, hogy hát rögtön jön a figyelmeztetés. Hogy ilyen feladataid lesznek majd a mai napon. Tehát mi a házasságban egy különleges helyzetben vagyunk, mindannyian, és hát akik itt vagyunk, biztos tapasztaljuk, hogy mi nem a magunk életét éljük már, nem úgy vagyunk, hogy hát ahogy szerettünk volna, és ahogy szeretnénk éljük az életünket, hanem nekünk meg kell tanulnunk naponta a szeretetben élni, a szolgálat elvében élni, úgy élni, hogy mindig tekintettel lenni a másik emberre, tekintettel lenni a másik céljaira, a másik kívánságaira, akár bizonyos elvárásaira is, és magunkkal szembesülni ezek nyomán, hogy vajon mit nem teszek jól, vajon mit tehetnék jobban, vajon hogyan járhatnék a másik kedvében jobban és igazabbul, hogyan tehetném boldoggá a másik életét még jobban, még igazabbul, hogyan lehetne összehangolódnunk úgy, hogy abból valóban egy boldog élet juthasson, kerekedhessen ki számunkra, de nem csak számunkra, hanem a gyermekeknek is. Ezért álltam itt egy kicsit meg, hogy segítő társ hozzáillő. Ugye? Tehát a segítő társi viszony nem csak azt jelenti, hogy Isten segítő társat ad nekünk, hát hogy nekünk jobb legyen, mert ez is fontos, hogy nekünk is segítő társá válik a másik, hanem segítő társá kell válnunk nekünk is a másik életében. Ugye ez kölcsönösségen kell, hogy működjön, és ugyanakkor az Isten tudta, hogy nekünk hozzáillő segítő társat ad, hozzánk illő segítő társat ad, ami abban ő egész.

És én a magam jellemében is hogyan válhatnék alkalmassá az igazi szeretetre és az igazi társas kapcsolatra. Itt szeretnék nektek felidézni egy nagyon megrázó mondatot, amit én egy könyvből olvastam, akitől állítólag Pálhegyi Feri bácsi sokat tanult, aki ezt a tábort szervezte, vagy szervezi már évtizedek óta. Úgy hívják, hogy Walter Nietzsche. Egy német, azt hiszem evangélikus lelkipásztor írt egy könyvet, az a címe, hogy Házaspárok kézikönyve. És azt írja a 11. oldalon, nincs a házassággal kapcsolatosan végzetesebb tévedés annál, mint amikor azt hiszik sokan, hogy a házastársi szeretet önmagában maradandó és tartós. Ha már egyszer létezik, akkor halhatatlan, sőt sebezhetetlen. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Ilyen nagyon megrázó mondat, hogy az az igazi szeretet, házastársi szeretet, ahol küzdés van a saját lelkünkben, és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. És nagyon fontos, hogy azt mondja itt az édeni állapotban még a Jóisten a házasságra, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, és még nem volt bűneset. És még nem romlott meg az ember házassága, az ember belső lénye. Na de a Jóisten már előre látta azt, hogy az ember el fog torzulni, hogy az emberben, az társak között, házastársak között kialakul az, hogy majd a férfi uralkodik a feleségen, a feleség pedig epekedik a férje után, tehát belép az életükbe sajnos az emberi természet, az önzés hatalma, és bizony a házasságban még inkább segítő társra van szükségünk. A házasságban tényleg vegyük úgy, hogy a másik, amikor esetleg figyelmeztet, amikor elégedetlen, vagy amikor valamivel szembesít, akkor ami bensőnkben lévő rosszra akar rámutatni, és küzdelmet kell felvennünk ellene. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Az igazi szeretet tehát itt kezdődik. Aztán nagyon fontos, hogy hogyan tud ez igazán kialakulni, hogy ezt írja a második fejezet 24. versében, ugye felolvasott részben, azt mondja Mózes könyvében a Jóisten, annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Hát az első dolgot úgy szerettem volna úgy kiemelni, hogy először is nem jó az embernek egyedül lenni. Ez az első dolog, amit fontos tudatosítani. A második dolog, hogy Isten szerez nekünk társat, és soha ne felejtsük el a házasságban, hogy valahol a Jóisten gondviselése rendelte mellénk a társat, és ezt nyilván, hogy amikor ismerkedtünk, és amikor hozzámentünk a másikhoz, és elköteleztük a másikkal magunkat, vagy elvettük a feleséget feleségül magunknak, akkor ez tudatosult bennünk, hogy ez nem csak a magunk döntése volt, vagy mi szeretnénk így. Ezt valami felülről jövő erő, felülről jövő személy irányította. De ezt azért kaptuk, hogy megtanuljunk szeretni az életben. Segítőtárs abban, hogy segítőtárs legyen számunkra, hogy mi fél emberek lennénk, ha nem jönne kívülről egy állandó figyelmeztetés, hogy miben kell változnunk, és ugyanakkor számunkra is egy nevelés, hogy miben válhatunk mi segítőtársá a másiknak. Ez lett volna az első három alapelv. A negyedik és ötödik alapelvet pedig itt a következőkben így fogalmazza meg, hogy először is elhagyni az apját és anyját. Mit jelent az, hogy elhagyni a szüleinket? Nagyon sokszor leragadnak azon a felek, hogy igen, hát elhagyjuk édesapánkat, édesanyánkat, hogy elköltözünk és máshol élünk. Ennél azért sokkal többről van itt szó. Azt jelenti itt bővebben kifejtve, ezt a könyvekben itt a Nietzsche könyvet is olvastam, és tényleg elgondolkodtam ezen, hogy el kell hagynunk talán azokat a kötődéseket, amelyek nem engedik meg, hogy teljesen a családunké legyünk, és a családnak éljünk. Elhagyni azt jelenti, és elhagyni és ragaszkodni a másikhoz azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ragaszkodjunk a másikhoz, sok mindennek
csak második

helyet szabad hagyni az életünkben, vagy harmadikat, vagy negyediket, vagy ötödiket. Például az első legyen a feleség. El kell hagyni ahhoz elsősorban azt, hogy mit mondanak a szüleim, vagy hát tanácsokat elfogadhatunk, de ők nem irányíthatják a házasságunkat. Szülők nem irányíthatják, segíthetnek, tanácsolhatnak, de nem irányíthatják a házasságot. Nem irányíthatják a barátaink, a munkatársaink az életünket. Nem irányíthatja és nem kerülhet előtérbe a hivatás. Nem kerülhet előtérbe a gyermek sem egy házasságban. Nagyon sokszor úgy gondolom, hogy sok mindent az ember meg akar tartani még a család életében, a családi életében. Ez olyan, mint egyik előadáson hallottam, hogy a családos ember az besorozott állapotban van. Régen volt sorkatonaság, és akkor ugye ott kellett hagyni mindent, és menni kellett a laktanyába, és ott a sorköteles szolgálatot végezni. Ma a házasságban is az van, én úgy gondolom, hogy besorozott állapotban vagyunk, és a legfontosabb a feleség, legfontosabb a férj. Ezután jönnek a gyerekek, ezután jön a hivatás, ezután jön a pénzkeresés, minden ezután jön az egyeztetés azzal, hogy mi mit tartunk utána másodrangúnak, harmadrangúnak, negyedrangúnak, ötödrangúnak, azt a férjnek és a feleségnek együttesen kell eldöntenie. Nagyon sokszor én úgy gondolom, hogy vannak, akik régi barátokhoz kötődnek, bizonyos dolgokat nem tudnak leadni még, szórakozásokat, különféle olyan dolgokat, amiket talán ugye a saját életükben úgy el tudtak képzelni, meg fontosnak számított, de most már a mai életükben ez nem működik. Nagyon sokszor hallom, hogy a férjek úgy élnek, hogy hát dolgozunk, hogy mi dolgozunk, kenyért keresünk, és majd mi megteremtjük az anyagiakat, és a többi pedig a feleség dolga. Ő meg a gyermeknevelés, meg a háztartás. Ragaszkodik a feleségéhez, ezt szeretném rögtön hozzátenni, ami azt jelenti, hogy valóban mindent megbeszélni a feleséggel, mindent megbeszélni a férjjel, mindenben közösen döntést hozni, közösen tervezni, elhagyni azt, ami talán még az én életemben fontos volt, és ragaszkodni a feleséghez, ez kell ahhoz, hogy az igazi házasság és egy jó házasság jól működjön. Kiáll az első helyen. Mert csak ezután jöhet az, amit kimond utána az alapelvként a Biblia, és lesznek ketten egy testé. Milyen csodálatos dolog, amikor ki lehet mondani egy házasságban, hogy már két ember, nem két ember, nem úgy, hogy ő van ott, ő csinálja ezt, én csinálom azt, így meg úgy kiosztottuk a dolgokat, és élünk egymás mellett valahogy egymás nélkül, hanem lesznek ketten egy testé. Hogyan működik egy házasság, ami egy testé vált? Három dolgot szeretnék felidézni, és gyönyörű példa ez. Az első példa talán, amit úgy, hogy mikor válhat egy testé. Sokszor ezt olyan, azt mondják, hogy igen, ekkor van alapja annak, hogy ugye fiataloknak mondjuk, ha már van ragaszkodás, ha már van igazi szeretet, akkor vált a házasság egy test, és akkor van alapja az igazi testi kapcsolatnak és testi szerelemnek, ez is igaz. De az egy testennél sokkal többet jelent. Nem pusztán testi kapcsolatot, hanem ahogy szépen megfogalmazta, de nem kell ezt fellapoznotok, de egy első Sámuel könyve 18. fejezet első versében egy két ember barátságáról nyugodtan mondhatjuk, hogy a házasság is, bár több, mint barátság, de a barátságnak mindenképpen meg kell lenni egy házasságban, akkor azt mondja Dávid és Jonatán barátságáról a Biblia, hogy Jonatán lelke egybeforta Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette Dávidot, mint a saját lelkét. Milyen szép ez a Biblia vers. Ragaszkodás, összeforrottság, nem pusztán testileg, hanem lelkileg, ezt így fogalmazza meg Dávid és Jonatán közötti barátságban a Biblia, hogy lelkük egybefort. Két ember lelke egybefort, és úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Úgy szerette őt, mint saját magát, mármint ugye Dávid Jonatánt. Az igazi szeretet az tényleg igazi közösséget teremt emberek között. Lelkek összeforrása, lelkek igazi szeretete.
És három dolgot szeretnék felidézni ezzel kapcsolatban is, hogy tehát az egyedüllét nem jó, utána Isten szerez, segítőtársat, hozzáillőt, ugye ez a kettő egy, és aztán elhagyni, ragaszkodni. Az ötödik, hogy egy testé lesz, ez már nem egy újabb alapelv, hanem ez a gyümölcse annak, amikor az alapelveket valakik komolyan vették, és beépítették az életükbe. És három dolgot szeretnék kiemelni, hogy hogy válhat két ember egy testé. Mit jelent egy testé válni a házasságban? Mit jelent egybeforni a lelkünknek? Az elsőt Jézus Krisztus mondta a tanítványainak, ami úgy gondolom, hogy az igazi ragaszkodásnak és az közös életnek egy alapfundamentuma kell, hogy legyen egy házasságban, amikor azt mondta Jézus Máté Evangélium a 18. fejezet 19. versében, ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Ezt szeretném kiemelni, hogy mikor ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől. Az az igazi házasság, amikor az akaratok egyé tudnak válni. Csodálatos dolog az, amikor nem úgy van, hogy én ezt akarom, te azt akarod, te ezt csinálod, én azt csinálom, te így, te úgy, fel is út, le is út. Ugye, szóval akkor megy tönkre egy házasság, amikor különféle akaratok küzdenek egymással szemben. Én állandóan ellent mondok a másiknak. Szerintem, ahogy te csinálod, az nem jó. Majd megmutatom én, hogy hogy kell csinálni. Te nem tudom, te erre szeretnél költeni, ezt vásároljuk meg. Én meg azt mondom, ezt vásároljuk meg, mert ez fontosabb. De példák sokasságát mondhatnánk, hogy mindenkinek vannak elképzelései a pénzgazdálkodásról, a gyermeknevelésről, arról, hogy hogyan osszuk be az időnket, a pénzünket, az erőnket. És kedves táborozók, én azt látom, hogy a jó házasság akkor működhet, hogyha az akaratokat megpróbáljuk egy akaratra hozni. Az nem azt jelenti, hogy egyformák leszünk, és mindenki bólogat a másikra, de egy dolgot nagyon meg kell tanulni a házasságban. Bizonyos dolgokat le kell, szóval alá kell tudnunk rendelni a másik céljainak, és a másik szempontjainak is. Ha a két ember állandóan külön akarattal egymásnak feszül, az nem lehet jó házasság. Ott nem lesznek egy testé. Lelki értelemben legalábbis biztos, hogy nem. És tulajdonképpen ez pozitív értelemben azt jelenti, hogy nem az erősebb és az erőszakosabb akarja a saját akaratát keresztül vinni a másik életében, hanem azt jelenti, hogy mi az Isten akarata. Hogyha az én nevemben egy akaraton lesznek, ezt mondta Jézus. Ha az én nevemben egy akaraton lesznek. És ehhez kell az, hogy házasság jól működjön, hogy azért bevonni az Isten tanácsát. Bevonni az életünkben az Isten vezetését. Megkérdezni tőle, hogy mi az ő akarata. És úgy megismerni az Isten beszédét és az ő szavát, hogy mi egy akaratra jussunk, az, ami a legjobb akarat, az Isten akarata. Dantének az Isteni Színjáték című nagy költeményében elbeszélő eposzában van egy nagy mondat, az Isten akarata a mi békénk. Házasságban a legnagyobb békét az hozhatja, hogyha az Isten akaratát akarja mind a két fél követni, és nem a saját akaratát. Én le tudok mondani a foci meccsről, a barátokról, hogy valamiben őt segítsem. Le tudok mondani valami autós vágyaimról, hogy a családnak jusson több esetleg abból a családi kasszából. Nem akarok nem tudom milyen autóval járni. A feleség meg talán a ruházkodásból, vagy a nem tudom milyen igényekből, szép bútoroztatás, meg egyéb igényekből. Szóval meg kell tanulni ezeket, vagy összehangolni. Hát a másik dolog, hogy egy testé válni mit jelent, az Efézusi Levél 5. fejezet 28. és 29. versében olvashatjuk, és ugye itt idézhetnénk be még itt az egy testé válás kérdésében, hogy amit Prédikátor könyve 4. fejezetében olvashatunk, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. Isten nélkül ugye könnyen elszakadnak a szálak, és elszakad a cérna, de a harmadikkal, Istennel együtt az kötés lesz, és nem cérna.
vagy ahogy Jézus a példázatában, a hegyi beszédben mondta, példabeszédében, Máté Evangélium a 7. fejezetében, hogy ugye fundamentumra építeni mit jelent a házat? Kősziklára építeni. Akik homokra építik a házat, akik fövenyre építették a házat. Jönnek az életben a problémák, a nehézségek. Jönnek a terhek, gyereknevelés, egyebek. Azt úgy elfújja a szél, ott boldogság, béke, nyugalom nem lesz, ha nem a kősziklára építették a házukat, ha nem Isten szavára és Isten beszédére épül egy házasság, ott nem lesz békesség. Ezt azt hiszem mindannyian tapasztaljuk, és ez nem azt jelenti, hogy egyszer azt mondtuk, hogy mi hát hívők vagyunk, és jó, hát akkor eldöntöttük, hogy hiszünk a jó Istenben, meg valamilyen módon keresztények vagyunk, hanem minden nap a kősziklára kell építeni. Minden nap meg kell a házastársaknak keresni a harmadik szemét, Krisztust, és minden nap kikérni az ő tanácsát, segítségét az életükben, az életükhöz, különben össze-vissza fog működni az a házasság, és zaklatott lesz, idegesség, feszültség fog uralkodni abban a házban. Tehát az Efézusi Levél 5. fejezet 28-29. verse a második dolog, ugye, mert mondom, a jó házasság alapja, hogy egy testé válni. És ehhez kell a lépcső. Nem jó egyedül lenni. Az Isten szerzett. El tudom fogadni a másikat Istentől való ajándéknak. Még akkor is, hogyha surlódások, néha szikrázó surlódások, szikrát vetnek a surlódások, de akkor is tudom, hogy nekem szerezte az Isten, hogy javamra váljon, a jellememet építse, elhagyni mindent, hogy tudjak ragaszkodni a másikhoz, tudjam igazán szeretni a másikat, és alá tudjam rendelni az akaratomat annak a jó tervnek, amit Isten elkészített számunkra. És akkor történhet az, amit így mond az Efézus 5.28-29, hogy úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen Krisztus is az egyházat. Szóval itt meg azt jelenti, én úgy gondolom, hogy azt mondja Jézus, hogy senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte. Úgy kell szeretni a feleséget a férfiaknak, ugye mindig az első helyen a férfiat említi, mint a tulajdontestüket. Mint hogyha magunkkal foglalkoznánk, ha egy test vagyunk. Saját magunkkal. A társunk az annyira hozzánk nő, annyira hozzánk tartozik, hogy azt annyira nem lehet elhanyagolni a házasságban, mint ahogy nem lehet elhanyagolni, hogy ne mosakodjunk, hogy ne fürödjünk, hogy ne ápoljuk a testünket, hogy ne együnk, ne tessük a testünket, és ne adjunk neki kalóriát. A házasságban az a törvényszerűség, hogy a másikkal foglalkozni, és a másikat észrevenni, és táplálgatni, ápolgatni. Milyen szép ez a kifejezés, hogy mindenki táplálgatja, ápolgatja a testét. Azt mondja, hát az nem gyűlöli senki, mert úgy szeresse mindenki a feleségét, ahogy Krisztus is az egyházat, hogy táplálgatja és ápolgatja. Mondhatnánk azt is, hogy a házasságnak egyik nagy törvénye, hogy állandóan táplálni kell, állandóan ápolni kell. Ez olyan, mint egy virág, olyan, mint egy növény. Azt nem lehet kitenni a szárazra, azt nem lehet azt mondani, hogy most 2 hétig én belevetem magamat valamibe, vagy én most élem az életemet, és hát mindenki, aki tud a családban, tegye a dolgát, vagy a feleségnek meg a férjnek beszélgetni. Majd lesz erről egy előadás külön, hogy beszélgetés, a beszélgetés öröme. Akkor a táplálgatás, ápolgatásban mi van még? Hát azt adni a másiknak, amire szüksége van. Hát mi is a testünknek azt adjuk meg, ami a legjobb. Ugye egészséges ételeket, egészséges italokat fogyasztunk. Tudjuk, hogy nekünk mi jó. Tudjuk, hogy milyen ruhát vegyünk fel, ha fázunk. Tudjuk, hogy a mi testünknek mi kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Kedves barátaink, úgy gondolom, mondom magamnak is, hogy ilyen szoros közösségbe kellene lennünk a házastársunkkal, beszélgetéssel, odafigyeléssel, hogy mi egyáltalán észrevegyük azt, hogy neki mire van szüksége. Hogy meghalljuk azt, hogy beszélgetni szeretne, hogy mondani szeretne valamit, hogy mik a fájdalmai. A nagyon fájdalmas dolog, mikor a férjek ugye annyira kimerítik magukat a munkában. Hogy már beszélgetni még otthon, meg valamit segíteni otthon, meg meghallgatni a másikat.
és ott lenni a másiknál, táplálgatni, ápolgatni, hát a férjnek szól elsősorban. A feleségek részéről azt gondolom, hogy ez majdnem olyan törvényszerűen működik, legalábbis én ezt tapasztalom sok házasságnál, hogy szinte ösztönösen benne van a női nemben, hogy segítse a férjét, tápolálgatja, ápolgatja, elkészíti az ételt, ruhát készít neki, figyel a másikra. Hát én nem ismerek olyan hölgyet, aki ezt ne tenné meg a férjével. De hogy a férjek mit tesznek meg a feleségükkel, erre hívja fel a figyelmet Pál apostol. Hogy a férjeknek úgy kell szeretni az ő feleségüket, hogy mint a tulajdon testüket, mert a senki az ő testét nem gyűlöli. Hát akkor a feleség miért ne kapja meg azt, amit a saját testemnek megadok? És erre Krisztus bátorít, és itt is Krisztushoz kell fordulnunk, ahogy ő táplálgatja és ápolgatja az egyházat. Csodálatos kép. Krisztus, ahogy, ugye, mint a harmadik kötés, ahogy a kősziklája a házasságnak, ahogy küzd az egyházért, küzd azért, hogy hívő emberek üdvözüljenek, és üdvösséget nyerjenek. Krisztus itt is a példa, hogy naponta Krisztustól nyerünk áldásokat, ugyanúgy kell naponta áldásokat közvetítenünk a házastársunk felé. És a harmadik dolog szintén ebben az ige szakaszban van, itt az Efézusi Levél 5. fejezet 25. versében, az 5. fejezet 25. versében azt mondja Pál apostol: ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Itt megint a férfiak vannak megszólítva. Megrázó ez a kijelentés, hogy ti férfiak, szeressétek a feleségeteket. Hát mondjuk ezt nem kellene Bibliát kézbe venni, hogy ezt tudja az ember, ugye? Tehát ezt azt hiszem természetesnek veszi minden férj, de hogy hogyan szeresse a feleségét. Ezután jön a lényeg, ehhez már kell Biblia, hogy ezt az ember mélyen megértse, hogy mit jelent szeretni a másikat, és ezt azért mondhatjuk feleségeknek is, de a férjnek azért szól, mert ugye ők lennének azok, akik egy házasságban a vezető szerepet kell, hogy játsszák, és a szeretetben is a példaképet kellene mutatni. Azt mondja, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. És úgy hadd tegyen fel a kérdést, Krisztus hogyan szereti az egyházat? Vagy így is feltetnénk a kérdést, mert úgy egy egyházat, ez olyan sok ember, meg valami templomot képzelünk el. Hogyan szereti Krisztus az embert? Hogyan szeret bennünket? Itt is a házasságnak egy fontos alapjáról van szó. Azt mondja, hogy úgy, ahogy Krisztus az egyházat, úgy, ahogy Krisztus szeret embereket, gyarló, elveszett, méltatlan embereket. A jó házasság alapelve, hogy akkor is szeretni a másikat, amikor nem méltó, vagy van hibája, vagy hibákat követel velem szemben, lusta, feledékeny, talán nem törődöm, talán vannak olyan dolgai, hogy elviselhetetlen időnként a másik, mondjuk ki őszintén, időnként jó lenne egy kicsit elvonulni egy-két hétre, hónapra, mert már tele van a mai magyar csúnya szóval a hócipője az embernek, ugye a sok gyerek probléma, meg a házassági probléma. A szeretet az ott kezdődik, hogy a méltatlanság ellenére, a hibái ellenére, a gyengeségei ellenére is megtanul az ember szeretni Krisztustól. Krisztus a példa tehát a házasságban. És úgy gondolom, hogy ez a táborunk is, ez az egyhetünk is nem arról fog szólni, hogy most mi majd itt alapelvek szintjén, elmélet szintjén meg fogjuk tudni oldani igazán a házasság kérdését az életünkben, és olyan jó házasság lesz ezután, hogy hát egy hét alatt itt minden rendbe fog jönni, és ezután minden jól fog működni, hanem az egy hétnek az a célja, én úgy gondolom, hogy az ember Krisztus szeretetével tanuljon meg szembesülni, azt ismerjük meg mélyebben és közelebbről, ismerjük meg a teremtőnket és a megváltónkat, aki bennünket úgy szeretett, hogy az életét adta értünk, aki nem azt nézte, hogy mi emberek, hát milyen emberek vagytok ti, érdemes-e értetek valamit is tenni, meg áldozatot hozni, mert egyébként nem sok értelme lett volna, úgy látszatra, amit az Isten úgy
így ránézésből az emberiségért meg kellett volna, hogy tegyen, mert ugye a tagadó Péter, az áruló Júdás, és mi minden bűnök voltak ott Jézus körül, a tanítványokban is, amit őt látott, hanem azzal a szeretettel szeretni, hogy én az áldozatot azért is meghozom, mert majd ennek lesz gyümölcse, és lesz értéke. A szeretet képes a másikban igazi változást létrehozni. A szeretet az hosszú tűrő, az jóságos, az kitartó, az minden terhet elvisel, soha el nem fogy, és ez az, amit mi emberileg nem tudunk megvalósítani. Ez az, amihez már az isteni szeretetre van szükségünk a házasságban, és amit mindenképpen nyomatékosítanunk kell, hogy naponta van szükségünk az Isten szeretetét megismerni. Naponta van szükségünk az Isten szeretetével szembesülni. És amikor jönnek a ledorongolások, jönnek a vádaskodások, jönnek a hibáztatások, jönnek a neheztelések bennünk esetleg, hogy már megint nem olyan, amilyennek szeretném, akkor az embernek eszébe juthat az, hogy na és én ilyen vagyok? És az Isten engem szeret annak ellenére is, hogy ilyen vagyok? Hogy Jézusról elmondhattak a tanítványok János evangélium a 13. fejezet első versében, hogy Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Hát ennyit szerettem volna mai alkalomra ilyen elméleti vagy elvi alapvetésként elmondani, és a gyakorlati kérdésekben hát én nem akartam itt sem ironizálni, sem belemenni mélyebben a házassági problémákba, kedélyes hangnemet is lehetett volna megütni, hogy egy kicsit mindannyian érezzük, hogy mennyire nyomorultak vagyunk időnként a házasságunkban, hanem én most csak az alapelvekre szerettem volna rávilágítani, és arról, hogy az egy testé válás legyen a célja a házasságunknak, és ennek az útja csak ez lehet, amit az Efézusi levélből és a Biblia legelejéről idéztem.

Kedves hallgatóink, most itt a bibliai könyvek olvasásában egy olyan bibliai könyvhöz jutottunk el, amelynek az olvasását mindenek fölött ajánljuk, mert rendkívül egyszerű az olvasása. Elbeszélő jellegű könyv, és a négy evangélium közül a legkönnyebben feldolgozható. Ez Lukács evangéliuma. Szerzője orvos volt. Így mondja a Biblia, hogy a szeretett orvos. Ugye az orvosok is olyanok, mint a tanárok, hogy a jó orvos az nagyon ritkaság számba megy, hogy a jó tanár is, de ha van jó orvos, meg jó tanár, az a világgal fölér. Lukács ilyen volt, aki Pál apostolt elkísérte a missziós útjaira. Ő maga ugye nem volt szem és fültanúja Jézus Krisztus élete eseményeinek, de hogyan is kezdődik az evangélium, hadd olvassam fel. Mivel, hogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, amelyek minálunk beteljesedtek, amint nékünk előnkbe adták, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Tetszett én nekem is, aki elejétől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked, jó Teofilus, hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, amelyekre tanítattál. Úgy látszik, egy tanítványának, ma úgy mondanánk, talán egy rezidensének írta ezt Lukács, a jó Teofilusnak. Mindenesetre egy olyan fiatal kereszténynek, aki megkeresztelkedett, aki a keresztények sorába lépett, de ebben az időben, amikor Lukács evangéliuma keletkezhetett, ez az 50-es, 60-as évek, az időszámításunk szerinti első század közepén, ugye megvolt már Máté és Márk evangéliuma, de Lukács egy meghatározott terv szerint látott hozzá a harmadik evangélium megfogalmazásához. Tudjuk jól, hogy az utolsó evangélium, ami végül is aztán bekerült a Bibliába, ez Jánosé volt, de János jócskán az első három evangélista után írta le a magáét. Körülbelül egy 50 év, egy fél évszázad telt el a három első evangélium és János evangéliuma között. Mátét, Márkot és Lukácsot szinoptikusoknak nevezte a 18. századtól fogva elterjedt protestáns hagyomány. Ez igaz is, hogy együtt látó. De azért Lukács egy kicsit a sorból kilóg. Máté és Márk viszonylag párhuzamosan mondják el Jézus életét, Lukács azonban néhány színfolttal többet jelent náluk. Például, hogyha most nem veszítettem volna el a térképemet, amire ezúttal is pályázatot írok ki, hogyha valaki megtalálja a kis Palesztina térképemet, amit járok ugye 30-40 helyen, nem tudom, hogy hol hagytam, valahol, hát itt lógott, igen, itt is itt lógott, de hát most már nem tudom. Hogyha el tetszene képzelni Palesztina térképét, bal oldalt ugye a földközi tengerrel, jobb oldalt a Jordánnal, van ott a Genezáreti tótól dél-keletre egy tartomány, amelyet így hívnak, a térképeken is nagy betűvel van kiírva, hogy Pérea. Mellette ott van a másik kiírás, hogy Dekápolis, tíz város. Tehát az első két evangélista inkább Jézusnak a galileai működését írja le. János a déli működését, a júdeai működését. Miközben Lukácsot olvassuk, majd rá fogok mutatni arra, hogy Lukács utalást tesz a déli, az északi ország részben is Jézus működésére, de főleg abban a tartományban, amit Péreának és Dekápolisnak hívunk, tehát ez egy jó rész görög lakta vidék volt, mert még Nagy Sándor hódításai után hagyott ott görög telepeseket, és így olyan keverék lakosság volt, egy kisebb részben zsidó, arameus, nagyobb részben görög lakosság, tehát ezen a vidéken való szolgálatát írja Jézusnak. Ezért olvassuk például Lukács evangéliumában azokat a példázatokat, amelyek a legegyetemesebbek, és amik a három evangéliumban nem szerepelnek. Melyek azok a példázatok, amiket ma minden embernek el lehet mondani, és először el is szoktunk mondani? Tékozó fiú példázata, Lukács 15. fejezetében másik két példázattal együtt. Ez nem szerepel a többi evangéliumban, a három közül egyikben sem.
csak Lukácsnál. Irgalmas samaritánus példázata Lukács evangélium a 10. fejezetében szintén egy nagyon egyetemes általános tanítást tükröz, és jegyezzük még meg, hogy egy olyan példázatok is, amelyekről itt külön előadást tartottam a megyei könyvtárban, mert rendkívül félreértett példázatok, kettő is van egy lukácsi fejezetben, Lukács 16. fejezetében a hamis sáfár példázata, és a gazdag ember szegény Lázár példázata. Amik rendre félreértett példázatok, pedig nagyon alapvető dolgokat közölnek, ezek is Lukácsnál találhatók meg. De hogyha Lukácsról tudjuk, hogy orvos, hát egy orvos mit teszen gondolni, minek járt leginkább utána? Jézus gyógyításainak. Nyilván. Lukács evangéliumából látjuk az arányt, hogy Jézus körülbelül 10-szer annyit gyógyított, mint beszélt. Ez nagyon fontos dolog. Jézus nem a szavak embere volt, hanem a tettek embere. És ha eltesznek olvasni Lukács evangéliumát, akkor azt láthatjuk, hogy a 6.-8. fejezet között meglévő hegyi beszéd, meg a példázatok kivételével tulajdonképp egész Lukács evangéliuma a legnagyobb bőségben ontja Jézusnak a gyógyításait, mindenféle gyógyításokat. Majd ezekre külön rá is mutatok. Nyilván egy orvosnak ez kelti fel leginkább a figyelmét, és ez iránt van legnagyobb érdeklődéssel. De ettől eltekintve Lukács evangélium egy nagyon szigorúan megkomponált szöveg, aminek van folytatása, mert ennek az evangéliumnak egy újabb könyv a folytatása. Ez melyik könyv? Az apostolok cselekedete, így van. Tehát Lukács két bibliai könyvnek a szerzője, a harmadik evangéliumnak, és az evangéliumokat folytató apostolok cselekedeteinek a szerzője. Ott már személyes fültanú volt, nagyobb részben, hiszen Pál apostolt és Péter apostolt is elkísérte bizonyos útjain. Lukács evangéliuma egy nagyszabású kezdettel indul. És ezért, amikor az európai festők például Keresztelő Jánost festették meg, vagy Jézus születés történetét, mindig Lukács evangélistát is megfestették, ha olyan volt a festményük tárgya, hogy ott az evangélista is rajta kellett, hogy szerepeljen. Miért? Azért, mert a négy evangélium közül Jézus születés történetéről János evangéliuma hallgat, mert ő nem erre teszi a hangsúlyt. Márk evangéliuma egyáltalán nem beszél, mert rögtön Jézus fellépésével kezdi, jogosan egyébként, mert az összes ószövetségi profécia is Jézus fellépését jövendölte meg, és a 3,5 éves munkálkodását. Máté evangéliuma beszél a születés történetnek arról a részéről, hogy Máriát József el akarta volna bocsátani, mert botrányt érzett abban, hogy viselős az ő menyasszonya, és a napkeleti bölcseket is Máté írja le, de a legrészletesebben Jézus születés történetéről Lukács evangélista ad adatokat. Miért? Jézusnak nem a születés története a fontos, de nem is ezért beszél róla Lukács, hanem azért, mert a születés történettel kapcsolatban bizonyos meghatározott eseményekre irányítja a figyelmet. Ilyen például magának az evangéliumának a kezdete. Nagyon részletesen beszél Zakariás és Erzsébet házasságáról, hogy tudnék, meddő volt Erzsébet, pedig nagyon vágytak volna gyermekre, de már mind a ketten megidősödtek, de ugyanakkor nem hagytak fel az imádkozással, a könyörgéssel, és egy ízben, amikor Zakariásra esett a sor, és Jeruzsálembe kellett mennie, hogy a szolgálatát a jó illatétel oltáránál teljesítse, egy mennyei angyal jelent meg neki, és ő annyira megrettent ettől, és az üzenettől is, hogy neki gyermeke fog születni, kicsit hitetlenkedve is fogadta ezt, hiszen idős ember volt, hogy megnémult. És ennek a megnémulásnak a története, és hogy mikor nyerte vissza a hangját, akkor, amikor megszületett a gyermek, és hát senki nem azt a nevet akarta neki adni, csak ő és a felesége, és ő akkor táblára írta ezt a nevet, hogy János legyen a neve, pedig a családban senki nem volt János. És egyáltalán Keresztelő János születés történetét, és az Erzsébet és Mária találkozását, az úgynevezett vizitációt, aztán utána Mária hálaénekét, a Magnifikátot, ugye ezek nagyon ismertek lettek az európai kultúrtörténetben, főleg a zenetörténetben, egy csak Lukácsnál látjuk lejegyezve.
És aztán Jézus születés történetét is, a pásztorok imádását, és ennek a szegény családnak a hozzáállását, tulajdonképpen ezt Lukács írja le az evangéliumának az első két fejezetében. Tudom azt is, hogy itt a 20.-21. század fordulóján nagyon felkapták ezt a témát, hogy mi volt Jézusnak a gyerekkorával. Különböző könyvek jelentek meg, különböző, hát hadd ne minősítsem azért, mert a legsúlyos tudnám csak rájuk találni.

olvasson fel önöknek is, hogy ezt az egy mondatot ne felejtsék el. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Én azt gondolom, hogy ez az egy mondat az egész 30 évet összegzi, és jól összegzi. Nem kell erről nekünk többet tudnunk. Jézus gyarapodott bölcsességben, tehát hogy felnevelkedett, ugyanúgy érett emberré vált, ahogy mi is gyermekből, kamasszá, kamaszból, ifjúvá serdülünk, de ez az első, hogy vajon melyik emberre mondható el az, hogy az ifjúkorában gyarapodott bölcsességben. Mert Jézus erre ügyelt. Jézus nem azért jött a világra, hogy kényelmes életet éljen. Mi nekünk se jó úgy tekinteni az életre, hogy mennél nagyobb kényelmet akarjunk, mennél nagyobb bölcsességet. Ez lenne a fontos minden ember számára. A bölcsesség a küllők agya. A kerekeket, amiket a küllők fogják össze, azért az agy forgatja, és hogyha az embernek gyermekkorában, ifjúkorában nem gyarapodik a bölcsesség, akkor hibát hibára halmoz. És sokszor azt látjuk, hogy ma a fiatalok már az első egy-két évtizedben szinte maguk alatt vágják a fát. Ezért mondja először, hogy Jézus gyarapodott bölcsességben, és testének állapotában. Tehát ugyanúgy a kicsiből a nagyobb lett, aztán kamasz lett és ifjúvá serdült. Tehát ugyanúgy nőtt fel, mint hogy mindannyian, csak ő bölcsen használta föl az életet, nem tékozolta az életet. És ez a harmadik kijelentés, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Erre Lukács nagyon nagy hangsúlyt helyez. Feljegyez majd olyan beszédhelyzetet is, ahol Jézust megdicsérték a kedvessége miatt. Eszünkbe juthat-e a Jézusról szóló egyik legmegragadóbb jövendőlés, a 45. Zsoltár jövendőlése. Ugye azt írta a 45. Zsoltár szerzője Dávid, hogy Isten azért választotta ki Jézust, azért lett ő a megváltó, mert azt mondja, hogy szebb vagy az emberek fiainál, ezért kent fel Isten a te Istened örömolajával a társaid fölé, mert kedvesség ömledez ajkaidon. Tehát ugye az emberi személyiségnek a legszebb vonása az, hogy valaki az igazságot és a szeretetet úgy képviseli, hogy nem kínkeservesen, nem erőlködve, hanem kedvesen, mert neki ez a természetes, jónak lenni. Ez a természetes állapot. Tehát Jézus Krisztus, aki bölcsességben növekedett, aki testének állapotában növekedett föl, ő Isten és emberek előtt való kedvességben élt, tehát kedvességet talált Isten előtt és az emberek előtt is. Ez rendkívül fontos megjelölés. Lukács utána járt mindennek, és ő nem tartotta célszerűnek, hogy most belemerüljön olyan részletekbe, amikre az emberek később talán kíváncsiak lehettek volna, hogy Jézus mondjuk 15 éves korában mit csinált, vagy 20 éves korában mit csinált, vagy 25 éves korában mit csinált. Ez a három dolog, ez bőségesen elegendő. Növekedett bölcsességben, testének állapotában, és Isten és emberek előtt való kedvességben. És ezután tér rá a bevezető után Jézus és keresztelő János fellépésére, és rögtön a negyedik fejezetben Lukács rátér arra, hogy Jézus a saját szülőhazájában hogyan lépett fel, tehát Názáretben, ahogy felnevelkedett, mert hiszen Betlehemben csak Jézus megszületett, de Betlehemes tulajdonképp több köze nem volt, de az élete nagy részét eltöltötte, ez Názáret volt. Tessenek megfigyelni most, hogy Lukács hogy járt utána, és hogy számol be Jézusnak erről a názáreti fellépéséről. A 4. fejezet 16. versében olvasom. És ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. És adták néki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitott, ahol ez volt írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenki szeme ő rá volt függesztve. Érdekes, hogy Lukács ezt pontosan leírja, nem volt ott, de ő utána járt. Ugye nagyon

fantasztikus ez a jelenet, mert Jézus egy mondat felénél hajtotta be a tekercset. Azt mondta, hogy hát az Isten engem azért kent föl, azért jöttem el erre a világra, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. De ez egy mondat fele volt, itt behajtotta a tekercset. Hát hogy fejeződik be a mondat? Hirdessem az Úrnak kedves esztendejét és igazság szolgáltatása napját. Itt Jézus behajtotta a tekercset. Mert világossá akarta tenni, hogy az ószövetségi profécia egyszerre beszélt a két eljöveteléről, most az első eljövetele van, most a kedves esztendő van. Most még nincs itt az igazság szolgáltatás napja, az majd a második eljövetelkor lesz. Ezért hajtotta be a tekercset. És ezt olyan hangsúllyal olvasta fel, hogy mindenkibe beszorult a lélegzet, és odafigyeltek Jézusra. Ő pedig kezdett hozzájuk szólani, ma teljesedett be az az írás a ti hallásatokra. És minnyájan bizonyságot tettek felőle, és elálmélkodtak kedves beszédein, amelyek szájából származak, és mondták, avagy nem a József fiai ez? Ismét ez a kedves szó. Lukács evangéliumában ez nagyon sokszor előfordul. Hogy Jézus Isten és ember előtt való kedvességben nevelkedett fel. Itt meg azt mondja, hogy a kedves beszédein elálmélkodtak. Tessen kicsit ezt elgondolni, hogy Jézus nem úgy beszélt, hogy általában a 20. században, meg ma is a filmekben ábrázolni szokás. Ma Keresztelő Jánost is, meg Jézus is úgy ábrázol, hogy föláll, és akkor mondja azokat a nagy igazságokat, összeráncolt szemöldökkel, és úgy olyan keményen, és olyan szinte olyan kényszered, vagy most nagy dolgot mond, nem. Jézus teljesen természetes volt. Jézus a legnagyobb igazságokról olyan természetesen beszélt, mint hogyha két gyerek ül a tópartján és beszélget a madarakról, a füvekről, meg a fákról. És ezért az emberek lenyűgözve hallgatták, mert ugye a rabbik, azok mindig felemelték a hangjukat, és elváltoztatták, és most fogunk vallást tanítani a népnek. És a nép akkor húzza be a nyakát, és akkor mindenki legyen vallásoskodó, mert itt van a zsinagógában. És Jézus nem így beszélt. Jézus úgy beszélt, hogy a hétköznapi életben is az emberek, hogy találkoznak az utcán, vagy a lehető legtermészetesebben beszélt. És itt is feljegyzi, hogy elálmélkodta kedves beszédein. De ez annyit jelent, hogy Jézus olyan simulékony volt, olyan hogy mondjam, mint ma mondják, olyan bratizó, meg olyan kedveskedő, meg a mézás. Nem. Figyeljük csak, hogy folytatja. És mondta nékik. Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nekem, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a ti hazádban is cseleked meg azokat. Mondta pedig, bizony mondom néktek, egy próféta sem kedves az ő hazájában. És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendég és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez sem küldetett Illés, hanem csak Szidonnak Száreptájába az özvegyasszonyhoz. És Elizeus próféta idejében is sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naamán. És beteltek mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. És felkelvén kiűzték őt a városon kívül, és vitték őt annak a hegynek a szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban közöttük átmenve eltávozott. Félelmetes drámai mozzanatot rögzít itt Lukács. Gondoljuk meg, először álmélkodnak, milyen kedvesen beszél, milyen szépen beszél, milyen természetesen beszél Isten dolgairól. Amikor Jézus rátért arra, hogy ti most azt kéritek tőlem, hogyha én orvos vagyok, akkor itt is gyógyítsak. Hogyha hallottátok, hogy Kapernaumban milyen csodákat tettem, itt Názáretben is tegyek csodákat. De én tudom, hogy senki sem proféta a maga hazájában. Én nem akarom itt produkálni magamat, hogy ezt gyógyítom meg, azt gyógyítom meg. Látom azt, hogy hitetlenek vagytok. Én nem gyógyítani akarok, most először hitet akarok támasztani. És akkor hoz két példát, Illés idejéből, meg Elizeus idejéből, és mind a két példának pogány ember a középpontja. Az egyik a szárepteű özvegyasszony, a másik pedig a szíriai Naamán, és ők meggyógyultak, illetve az életük megoldódott. Miért? Mert hittek. És ezt pontosan megértették a názáretbeliek, és
akik még előbb csodálták Jézust kedves beszédért, aztán beteltek minnyájan haraggal a zsinogógában, és kivonszolták a városon kívülre. El tetszenek képzelni ezt a jelenetet? Hogy egyik végletből a másikba esnek az emberek. Először dicsérik Jézust, aztán mond valamit, amivel úgy érintve érzik magukat, de nem akarják levonni a tanulságot, hanem dühösek kezdenek lenni, fogják Jézust, kicipelik a hegyre, hogy onnan a hegyről jól meg akarták adni a módját, nem ott agyonverni a városban, kicipelni a hegyre és ledobni a hegyről. Szóval Lukács ezt, hogy leírja, ez tényleg egy orvos hidegvérével, de a drámának egy cseppet sem csorbítva az élét, hogy Jézus ilyen emberek közé jött, és ilyen az emberiség, meg ilyenek a tömegek, hogy egyszer lelkesednek, és aztán amin lelkesedtek, azon meg úgy fölháborodnak később, hogyha attól a valakitől hallanak mást is, mint ahogy ők azt elvárták volna, hogy egyenesen meg akarják ölni. Ez volt már a második gyilkossági kísérlet. János evangéliuma jegyezte fel az elsőt, ugye az első gyilkossági kísérletet, János evangéliuma 5. fejezetében, és Lukács evangéliuma 4. fejezete Jézus fellépése után, mint egy másfél éven belül már a második gyilkossági kísérletet. És hogy most újra végigolvastam az evangéliumot, nagyon érdekes, hogy ezután milyen gyógyítás következik. Mert Názáretben nem gyógyított itt Jézus. Elment Kapernaumba, és ezután a történet után írja le az elmebeteg ember meggyógyítását. Érdekes, hogy a názáretiek, akik között Jézus 30 évig élt, akik nem hittek benne, meg akarták ölni. Leírja ezt a történetet Lukács, és utána leírja, hogy átmegy Jézus Kapernaumba, és Kapernaumban egy elmebeteg embert hogy gyógyít meg. Különben ugye elmebeteg gyógyítás összesen, az összes evangéliumban is csak a gadarai megszállottak van, meg ez az eset, ez a két részletesen kifejtett elmebetegek meggyógyítása, de most én rám olyan különös erővel hatott ez a történet, hát mint hogyha a názáretiek lehettek volna elmebetegek, legalábbis skizofrénak, mert hát egyszer dicsérték Jézust a kedvességért, és fél órán belül már meg akarták ölni. Na de ez az emberiség. Ennyit várhatunk a tömegektől, a csoportoktól. És miért gyógyította meg akkor az elmebeteget? Azért, mert az elmebeteg így kiabált neki, hogy mondván az elmebeteg 4. fejezet 34. versében, a mi közünk hozzád, názáreti Jézus, jöttél, hogy elveszíts minket, ismerlek téged, hogy ki vagy, az Istennek ama szentje. Tehát látszólag ez az elmebeteg taszította volna Jézus, hogy mi között hozzám, miért jöttél, menj el innen. De nyilván ez az ember nem volt ura önmagának, hát ezért is volt elmebeteg, a démonok szóltak belőle, de ő pontosan tudta, hogy én tudom, hogy ki vagy, te vagy az Istennek ama szentje. És Jézus akkor, amikor látta, hogy egy ember valamit tud, valamit óhajtana, de meg van kötözve, ekkor Jézus mégis meggyógyította ezt az elmebeteget, pedig a szavai szerint talán nem volt méltó rá. Lukácsot ez megrendítette, mert ugye a jó orvos ma is ez, mint hogy a jó tanár is ez, aki túllát a szavakon. Aki pontosan tudja, hogy egy embert a szavai nem mindig mutatnak be, mert az ember sokszor egészen mást beszél, meg egészen más nyilvánít ki, mint ami a szívében van. És ahogy említettem önöknek, ettől a pillanattól fogva Lukács evangéliuma tele van gyógyítási történetekkel. Itt a gyógyítási történetek közül külön fölhívom a figyelmet egy mondatra. Ez az egy mondat az 5. fejezet 17. versében olvasható. Ez egyik evangéliumban sincs meg. Most ugye az előadásban szeretném azokat a mozzanatokat kiragadni, amik semmilyen más evangéliumban nincsenek meg. Hadd olvassam fel, Lukács 5.17. És lőn egy napon, hogy ő tanított, és ott ültek a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Judeának minden faluiból és Jeruzsálemből, és az Úrnak hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. Ez a mondat, hogy az Úrnak hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson,
Itt adja meg az orvos Lukács a kulcsot Jézus gyógyításaihoz. Tudnék, Jézus gyógyításait még a keresztény emberek is úgy szokták elképzelni, hogy Jézusban biztos volt valami csodatévő erő. Biztos azért tudott gyógyítani, mert hát ő Isten fia volt, ő a mennyből jött, hát ez természetes dolog, hogy tudott gyógyítani. De Lukács itt figyelmeztet bennünket, hogy ne így gondolkozzunk. Azt mondja, az Úrnak hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. Tehát Jézus önmaga erejéből nem tudott volna gyógyítani, hiába volt Isten fia. Jézus ezt az erőt az Istentől kapta a Szentlélek által. Ezért is mondta előbb, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, ugye amikor kihajtotta a tekercset, az Úrnak lelke van én rajtam. Tehát Jézus csak azért tudott gyógyítani, mert kérte az Isten segítségét. Ő isteni segítséggel, a Szentlélek erejével tudott gyógyítani, és ez azért volt szükségszerű, mert Jézus ebben az evangéliumban is mondja, hogy a keresztényeknek, a követőinek is gyógyítaniuk kell majd az embereket, de nem a saját erejükből. Ki tud gyógyítani a saját erejéből? A Biblia szerint csak azok az emberek, akik erre hivatkoznak, nem Isten erejéből gyógyítanak, hanem egy más erő adja nekik. Ki tudja mennyire és mennyi ideig a képességet, hogy valaminek a látszatát tudják adni, ami gyógyítás, de a valódi gyógyítás az, amikor valakit az Isten gyógyít meg. Ezt Lukács, mint orvos annyira hangsúlyozza, hogy például az evangélium a 18. fejezetében ott van egy vakember meggyógyítása. És amikor visszaadja ennek a vakembernek a szemevilágát, akkor nagyon érdekesen zárul a történet. Elmondja Lukács, hogy az emberek el voltak képedve, meg voltak döbbenve, és dicsőséget adtak, de nem Jézusnak, hanem az Istennek. Tehát ezt az emberek is tudták. Nem Jézus dicsőítették. Látták Jézus szerénységéből, hozzáállásából, hogy Jézus igényeli az isteni erőt, és Isten megadja ezt az erőt, vagy túlláttak a gyógyításon az emberek. Látták, hogy az Isten ereje nyilvánul meg, és Jézus itt csak egy eszköz. De Jézusnak azért kellett így gyógyítania, hogy hitet ébresszen majd a követőiben, hogy a követőinek is így kell hozzáállni az emberi nyomorúságokhoz. Egyikünk se tud a másik emberen igazán segíteni. Nincs olyan ember, akinek nagy képességei lennének, akár testileg, akár lelkileg. Ez nem igaz. Ha valaki jót tud tenni ezen a világon, most akár hívő, akár nem hívő, akár orvos, akár nem orvos, azért tud jót tenni, mert Isten hatalma nyilatkozik meg az életében. Kinek nyilatkozhat meg Isten hatalma az életében? Aki elég alázatos ahhoz, hogy tudjon kérni, és ne magától tegye függővé, hogy mit fog csinálni, hanem Isten kérje segítségül, hogy az Isten mire mutat neki példát, és az Isten mit akar általa elvégezni. Jézus ezért mondta olyan sokszor, hogy ő semmit nem tehet az Atya nélkül. Ő nem is indul el az Atya nélkül. Ő teljesen egységben akar lenni az Atyával, és ezért tudta az Atya így fölhasználni Jézus Krisztust, hogy ennyi gyógyításba tudta belevonni. A legkülönbözőbb gyógyítások, elmebeteg gyógyítása, száradkezű ember meggyógyítása, hideglelősség meggyógyítása, vakság, sántaság, bénaság, iszonyú sok betegség vonul fel Lukács evangélium alapjain, és hát a legfőbb gyógyításról nem felejtkezik el Lukács, mert ő is följegyezte azt, amikor az inaszakatnak Jézus azzal kezdi a gyógyítását, hogy megbocsátottak néked a te bűneid. Akkor fel vannak háborodva a farizeusok, és azt mondják, hogy hát a bűnöket csak Isten bocsáthatja meg egyedül. Igen, a bűnöket csak az bocsáthatja meg, aki meghalt a bűnökért. A bűnöket csak Isten bocsáthatja meg egyedül. De Jézus visszaválaszol, mit gondoltok, hogy mi nagyobb dolog, megbocsátani a bűnöket, vagy azt mondani, hogy kelj fel, vedd a nyoszolyádat és járj. Jézus az életét adta azért, hogy megbocsáthasson. Jézus azért mondta, hogy megbocsátatnak a bűneid, mert nagyon jól tudta, hogy ez a beteg ember nem születésbeli rendellenesség miatt volt beteg. Meg nem baleset miatt volt beteg. Ez az ember például azért volt beteg, mert maga tette tönkre az életét. És ugye tudjuk jól, hogy ma is legalább 60%-ban ez a helyzet, kétharmados többsége van a döntéseinknek, és általában az emberek nagy része azért beteg, mert maga teszi tönkre az életét. Testileg, lelkileg.
És ezért Jézus először a lelki problémát orvosolta, ezért kezdte úgy, hogy megbocsátattak a bűneit, mert látta ennek az embernek az alázatát, a gyógyulni akarását, látta azt, hogy valóban bánkodik a rossz életmódja miatt, és valóban Jézushoz azért fordul, mert először lelki vigasztalásra és bátorításra vár, és utána mondta azt, hogy vedd a nyoszolyádat és járj. Tehát ez mondjuk lenyűgöző, hogy így ahogy olvassuk és ahogy lapozzuk Lukács evangéliumát, látjuk azt, hogy Jézus mennyire a tettek embere volt és a gyógyítások embere. Na de ki tud a tettek embere lenni? Ki az, aki nem annyira beszélni szeret, mint cselekedni? És egyáltalán hogyan tudjon az ember úgy cselekedni, hogy minden cselekedete példa legyen mások számára? Most itt van egy másik dolog, amit Lukács az evangéliumában fölszínre hoz. Hogy Jézus hogyan tudott mindig pontosan cselekedni, mindig az Isten szándéka szerint cselekedni. Én ezt a dolgot úgy értettem meg, hogy egyszer olvastam egy hasonlatot, hogy egy fa miért tud egyenesen állni. Egy fa miért tud olyan lenyűgöző nyugalommal, szálfa egyenesen ott állni éveken, évtizedeken keresztül. Azt mondta a hasonlat kigondolója, hogy egy fa azért csodálatos, és azért tud olyan szépen állni, és újra növeszteni a lombkoronáját, mert meg van alapozva, mert erős a gyökérzete. A láthatatlan résznek köszönhet mindent a fa. A gyökérzet nem látható. A fának látjuk a törzsét és a lombozatát. De a gyökérzetnek köszönheti azt, hogy csodálkozunk, hogy milyen gyönyörű ez a fa. Így van az embereknél is. Ha egy ember figyelmet ébreszt a szemünkben, hogy egy ember hogy tud viselkedni, hogy tudja megőrizni a nyugalmát, hogy tud mindig pontos válaszokat adni, hogy nem sért meg másokat, de mégis kimondja az igazságot. Ez minek köszönhető? A gyökérzetének. És mi az ember életben a gyökérzet? Olvasom Lukács evangéliuma 6. fejezetét, ami bepillantást enged, Máté például ezt nem írja, Márk se írja, hogy mielőtt elmondta volna Jézus a hegyi beszédet, mit csinált. Lukács 6.12. És lőn azokban a napokban Jézus kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el. És mikor megvirradt, előszólította az ő tanítványait, és kiválasztott azok közül 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Jézus ugye kétszer választotta a tanítványait. Először tanítványokul, utána apostolokul. Tanítványokul választotta János evangéliuma első fejezete szerint a fellépésekor. Apostolokul választott őket, mintegy 2 évvel a fellépése után a hegyi beszéd elmondásának az idején, illetve a hegyi beszéd előtt tette ezt Jézus, hogy most már nem csak tanítványokként kezelte a követőit, hanem ezután majd azt fogja nekik mondani, hogy most akkor menjetek. Ahogy én mentem, és láttátok, hogy 2 évig, 2,5 évig minden vidéket bejártam, most ti is menjetek. De ez az apostolok kiválasztása hogyan kezdődött? Kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el. Lukács annyira le volt nyűgözve ettől, és megtalálta Jézus életének a gyökerét. Megtalálta azt, hogy Jézus azért volt a tettek embere, és Jézus azért nem beszélt sokat, mindig annyit beszélt, amire szükség volt, de Jézus nagyon sokat cselekedett. Jézus nagyon sokat gyógyított. Jézus nagyon sokat ment személyesen emberekhez el. Tessenek csak meggondolni, hogy Jézus életében egyetlen egy beszéd volt, ami nagy tömeg előtt hangzott el. Ez a hegyi beszéd volt. Ez egy. És ehhez aránylik az, hogy Jézus elmegy egy szirofőníciai asszonyhoz, elmegy egy gutaütőthöz, elmegy a gadarénusok földjére, elmegy, beszél a samáriai asszonnyal, Nikodémusra is. Sorolhatnánk tovább, hogy az egyhez aránylik a 20 vagy 30. Jézus a személyes megkeresésben látta az élete értelmét. Jézus nem tömegekként kezelte az embere. Itt van egy tömeg, most nagy ráhatást alkalmazok, és akkor legyenek az én követőim. Jézus nem azt akarta, hogy legyenek az ő követői, nem emberileg akarta, mint ma is emberek sokszor követőkre vadásznak az emberek közül, hogy legyenek az ő követői, akiknek eladhat, vagy akikre befolyást gyakorolhat. Jézus nem
Jézus szándéka nem az volt, hogy most engem csodáljak, engem kövessek. Jézus szándéka az volt, hogy fölemelni az embereket Istenhez. És fölemelni az embereket egyesével lehet. Tömegeket nem lehet fölemelni. Olyan szépen mondja az angol költő William Blake, hogy aki jót akar cselekedni, egyenként cselekedje. Aki jót akar cselekedni, az emberiséget már sokan szerették. Az országunkat meg még többen. Ezért tettek olyan sok rosszat az emberiség ellen, meg ezért tesznek olyan sok rosszat az emberek a nemzetükkel szemben, mert úgy gondolják, hogy ha azt mondjuk, hogy én hazaszerető emberek, én magyar vagyok, ezzel már mindent meg is tettek. Azt tesz jót ezen a világon, aki meglát egy szegény magyart, vagy egy nyomorult magyart, és azon segít. A hazát ne szeresse sok nyelvvel és kijelentéssel, az egyes embereket segítse odaadással és alázattal. Jézus ezt az életet élte. És Lukács itt meglátta azt, hogy Jézus életének a gyökérzete az volt, hogy Jézus komolyan vette az Istennel való közösséget. Ugye egyik magyar faluban hallottam ezt a közmondást, talán már itt is elmondtam önöknek, de csak azért ismétlem, hogy még jobban megtessenek jegyezni. Csak akkor menj az emberekhez, ha Istentől jöttél. Csak akkor menj az emberekhez, mert embereknél mikor érhetsz el valamit? Mikor tudsz emberekbe erőt önteni, vigasztalást, bátorítást, reménységet? Ha te szíved csordultig van az Isten közelségétől, te az Isten erejét, bátorítását, vigasztalását magad is elvetted, akkor ebből tudsz adni más embereknek. Nagyon nagy mondásnak tartom. Csak akkor menj az emberekhez, ha Istentől jöttél. Ezt Lukács felfedezte. Ezért külön fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét az evangélium a 11. fejezetének az első versére, ami lényegileg ugyanezt mondja el, mint az előbb idézett vers, de nagyon oda kell figyelni, mert átsiklunk ezen a versen. Hogy is hangzik ez? És lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, tessék figyelni, és lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta neki egy az ő tanítványai közül, Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Ez egy nagyon érdekes mondat. Mert emögött a mondat mögött nagyon sok minden van. Mi van emögött a mondat mögött? És lőn, mikor ő imádkozott egy helyen. Mi az, hogy imádkozott egy helyen? Mi az, hogy minek utána elvégezte, mondta neki egy az őt? Ez mit jelent, hogy minek utána elvégezte? Ha a képet össze akarjuk állítani, körülbelül ezt mondhatnánk, hogy Jézusnak gyakori szokása volt elvonulni. Napközben elvonulni. Ezt talán a tanítványok sérelmezték, hogy egyszer-egyszer Jézus otthagyta őket, sőt, nagyon gyakran otthagyta őket. Most is ez történt meg, Jézus keresésére indultak. Nem tudták, hogy hol van. Miért nem tudták, hogy hol van? Mert Jézusnak gyakori szokása volt, hogy elvonuljon, hogy erőt kérjen. Iszonyú nagy munkát végzett Jézus. 3,5 évig állandóan emberek rendelkezésére állni éjjel és nappal. Ezt nem lehet erő nélkül megtenni. Ezt nem lehet rutinból megtenni, és nem lehet úgy, hogy egyszer lemerül az akkumulátor, majd újra töltjük. Minden nap tölteni kellett. És Jézus ezért gyakran elvonult, és Istentől kért erőt és kegyelmet, hogy ő bírja ezt. Tehát Jézus is ember is volt, nem csak Isten fia volt, ember is volt. És egy ilyen alkalommal a tanítványok nem vették észre, hogy Jézus hova ment. És elkezdték keresni. Tehát a mondatot azért mondom, hogy azért kell nagyon odafigyelve olvasni, hogy kikerekedjék ebből a rövid tömör beszámolóból az a nagyon gazdag és valóságos lényeg, hogy lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta neki, mi az, hogy minek utána elvégezte? Mentek a tanítványok, és most rátalálnak Jézusra. De hallják, hogy hangosan imádkozik. Hát ha hallják, hogy hangosan imádkozik, akkor ki lenne az az ember, aki rátör a másikra? Hát ezért hallgattak. Megtaláltuk Jézust, halljuk, hogy imádkozik. El is kapják, hogy mit imádkozik. Hallják az imájának mondjuk az utolsó mondatait. És még az imájának az utolsó mondata is olyan hatással vannak a tanítványokra, hogy amikor látják, hogy Jézus föláll, Jézus általában
térdre borulva szokott imádkozni. Nem csak a Getsemáné kertben olvassuk róla ezt, hanem máskor is. Tehát Jézus teljesen átérezte azt testileg, hogy ő most valakitől valamit kér, és kapnia kell, hogy bírja a földi életben ezt a példamutató életet, és ezért minden nap elment erőt gyűjteni. És a tanítványokra olyan leírhatatlan hatással volt ez a néhány mondat, hogy a tanítványok is most kezdenek eszmélni. Mire kezdenek eszmélni? Hogyan tud Jézus mindig jó lenni? Az ő fája hogyan nem billen ki soha? Hogyan nem ingadozik soha? Szálfa egyenesen áll az ő tölgy dereka, ha ilyen hasonlatot kellene megfogalmaznunk. És most kezdenek rájönni a tanítványok, hogy minden élet attól erős élet, hogy milyen a gyökérzetünk. Milyen az Istennel való kapcsolatunk. Tulajdonképpen egyetlen egy kapcsolaton múlik az egész életünk. Nem elsősorban a férjünkhöz vagy feleségünkhöz való kapcsolaton. Nem elsősorban a gyerekeinkhez való kapcsolat, nem elsősorban a barátainkhoz. Ezek csak következményei annak, hogy milyen a jó Istenhez való kapcsolatunk. 70-es években egy magyar folyóirat kérdéssel fordult a művészekhez, tudósokhoz, hogy válaszoljanak erre a kérdésre, hogy Isten és én. Egy nagy szó volt ugye a régi rendszerben, 70-es években. Elkapkodták mindazt a folyóiratot. Napokon belül érdekes válaszokat adtak az emberek. Ott beszélt ateista, nem ateista, vallásos, meg rejtetten vallásos. Volt, aki három oldalat írt, hogy Isten és én, meg így, meg úgy. Pirinszky János egy mondatban felelt. Isten és én, pontosan ez az a kérdés, amire egyedül Isten tud válaszolni. Isten nagyon jól tudja, hogy mi a kapcsolatunk vele. Mennyire vesszük őt komolyan. Mi persze előadhatjuk, hogy mondjuk mi hiszünk az Istenben, meg hát az Isten jó, tehát sok mindent nem értek azért, meg azért ezt jó lenne megvilágítani, hogy most ez a sok gonosz ember miért ilyen nyereséges itt a földi életben, de a sok becsületes ember meg miért nyer annyiféle üldözést ebben az életben. De hát, amikor visszakérdezik, hogy ezt Istennel nem tudnám megbeszélni. Ez ügyben nem kereste az Isten. Az Isten szavát se kereste, hogy mit válaszol. Előtt van a 73. Zsoltár erről szól. Hogy miért megy olyan simán mindig a gonoszoknak az élet és az igaz embereknek, meg miért van annyi akadályuk az életben. 73. Zsoltár erről szól. Imádságban. Tehát a Zsoltár szerzés az imában fordult Istenhez, és azt mondja, hogy Istenem, hát hogy van ez az egész világ? Tehát az Istennel megbeszélte. És Isten adott rá neki választ. Tessen kell olvasni, hogy a 73. Zsoltár végén majd Isten hogyan válaszolta meg ezt a kérdést. Tehát a tanítványok is kezdik érezni, hogy Jézus életének a titka az ima élete. Hogy keresi a közösséget Istennel, az atyával. És ezért mondják neki, hogy taníts minket imádkozni. Ezek felnőtt emberek, 40-50 éves emberek kérdezik ezt, nem kisgyerek. Nem azt mondja, hogy a 5 éves kisgyerek azt mondja az anyukának, hogy taníts meg, mint hogy mi mondtuk, hogy a mi atyánkra taníts meg bennünket. De már akkor is valahogy azt éreztük, hogy a mi atyánknak csak az a GPS elmondás, hát az nem egészen ima élet. Mert ezek a felnőtt emberek azt kérték, hogy hát oszd meg velünk ezt a titkot, hogy nekünk is olyan erős legyen a gyökérzetünk, hogyha jönnek a nehézségek, ha jönnek a problémák. És kedves hallgatók, most hadd fűzzek valamit közbe. Ma általában azt szokták mondani, hogy az orvosok anyagiasak. És kell a sok pénz nekik, mert hát borzalmas helyzetekkel is vannak persze körülvéve, mert ennyi beteg embert, meg ennyi nyavajatörős embert. És most is ugye Szlovákiában mit csinálnak az orvosok, meg aztán nálunk is mit csinálnak az orvosok, meg a szakszervezet, meg mit tudom én mi. Lukács és a pénz. Lukács, evangélista, aki orvos volt, írja a legtöbbet Jézusnak a pénzhez való viszonyáról. Két ige helyére hadd hívjam fel a figyelmet, sehol máshol nincsen. Az egyikre már többször itt Miskolcon is fölhívtam a figyelmet, ez Lukács evangéliuma 5. fejezete, ami azt mondja el, hogy a tanítványok hazamennek, mert nincs pénzük.
Semmelyik más evangélista nem írta le. Lukács utána járt ennek a pénz kérdésnek is. Mert azért régen is meghatározó volt a pénz, hát azért tessenek meggondolni, hogy Jézus 12-ed magával, tehát 13 felnőtt ember vándorol az országban. Hát ennek bizonyos anyagi hátterének kell lennie, nem? Hát azok napjában egyszer vagy kétszer azért ettek valamit. Kiderül az egyik jelenetből, hogy amikor Fülöp azt mondja, Jézus megkérdezi, hogy mennyi pénz van nálatok, azt mondja, 200 dénár van nálunk. 200 dénár, ez mai pénz átszámít olyan 300 000 forint. Tehát volt pénzük. Tetszettek volna ezt gondolni? Lukács leírja az 5. fejezetben, amikor elfogyott a pénzük, hazamentek, hogy a halászásból hozzanak elő pénzt, és aztán követhessék Jézust. De Jézus utánuk ment, és éppen egy reggel találkozott velük, amikor hiába mentek ki éjszaka halászni, nem fogtak semmit. És Jézus kéri tőlük, hogy menjenek újra be a genezáreti tó vizére napközben, és vessék ki a hálót. De hogy ezt hogyan tesz Jézus, mi az előzmény, és hogyan, és végül is Péter akkor mondja életének a legszebb mondatát. Csodálatos mondat. A Bibliának egyik fő-fő mondata azt mondja, Uram, egész éjszaka fáradoztunk, nem fogtunk semmit. Zárójelben még oda tette volna, és mi úgy gondoljuk, hogy napközben nem is lehet halászni, csak éjszaka, mert napközben nincs fogás. De mivel te mondod, kivetjük a hálót. Na ez a hit. És Péter kiveti a hálót, roskadozik a háló a haltól, eladják a halat, és újra több hónapig van pénzük. Ezt Lukács jegyzi fel. De Lukács adja meg a titkát, hogy azért honnan jött össze ott több százezer forint, mai mértékben több százezer forint. Lukács 8. fejezet első versétől. És lőn ezután, hogy ő járt városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát és vele a 12, és némely asszonyok, akiket tisztátalan lelkektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, akit Magdalénának neveznek, kiből 7 ördög ment ki, és Johanna, Kúzának, a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsánna, és sok más asszony, akik az ő vagyonukból szolgáltak nékik. Jézust és tanítványait asszonyok tartották föl. Kicsit szégyen, nem? Hát honnan vették azok az asszonyok a pénzt? Mondom, nem a férjüktől lopták. Volt közöttük néhány előkelő asszony is. De én azt gondolom, hogy Jézusnak a nagyobb tanítványi körében nagyon sok asszony volt, aki az otthon összekuporgatott és takarékosságból félretett pénzét azt mondta, hogy ő azt nem a gyerekeire fordít, hogy a gyerekei jobban vagy kényelmesen éljenek, hanem azt mondták, hogy ez igen, amit Jézus csinál, ez igen, amit ez a tanítványi csapat csinál. Összegyűjtötték a pénzt, és állandóan, hogy ugyan finanszírozták ezt az egész dolgot. De jó, hogy az orvosok is azért a pénzre is odafigyelnek. Én különben Európában ismerek néhány államot, ahol az orvosoknak rendesen megadják a pénzt. De nem így. Tehát nem így. Sokszor szoktam beszélgetni német ismerőseimmel, akik azt mondják, hogy Németországban valaki elmegy egy orvoshoz, mondjuk horribilis összegbe kerül mondjuk az a gyógyítási folyamat, és akkor előveszi a nem tudom én miért, ott van a biztosítója, ráírja a kívánt összeget, ő nem nyúl pénzre, soha nincs az a megalázó helyzet, hogy jaj, most doktor, most nekem most 10-et kell adnom, 20-at, 30, 40, 50. Ez a játék, amit azt gondoltuk, hogy a rendszerváltás idején befejeződik, már 20 éve ugyanúgy folytatódik. Úgy látszik, mindenkinek ez a jó. Én kétlem. Ott fölírja azt a pénzt, mondjuk 200 000 forintnak megfelelő, és a biztosító átutalja az orvosnak. Ezt lehetne így is csinálni. Azért jó, hogy Lukács, mint orvos, odafigyelt ezekre a dolgokra is, mert ő összegyűjtötte a Jézussal kapcsolatos eseményeket és történéseket, és ebből tudjuk például, hogy Jézus hogyan is tudott 12 emberrel 3,5 évig, tulajdonképpen nem végeztek termelő munkát. De hogyan is tudott asszonyok adományaiból, jóra való lelkek segítőkészségéből, és hogyan tudott néhány ilyen csodából, hogy akkor ott roskadozott a háló, eladták a halakat, és akkor néhány hónapra megkönnyebbültek a családok is, meg a tanítványi csapat is.
Kedves hallgatók, ezek nagyon fontos dolgok, és pontosan tudjuk azt, hogy Jézus mozgalmának mi volt az anyagi háttere, és hogyan is tudta Jézus ezt végigkövetni. Lukács evangélista jegyzi föl például azt, ami semmilyen más evangéliumban nem szerepel. Az evangéliumának a döntő részét itt is mi foglalja le? Nem is a beszéd, nem is a gyógyítások, Jézus szenvedés története. A legnagyobb rész mind a négy evangéliumban ez. Ugye a leginkább ilyen evangélium a János evangéliuma, amely a fele részében Jézus szenvedés történetéről szól. Lukácsnál is hosszú fejezetek vannak erről, például Jézus kihallgatásai, amire nézve újra fölhívom erre a csodálatos könyvre a figyelmüket, Vankó Zsuzsának az Ember és az Igazság című könyvére, ami Jézus 6 kihallgatását elemzi. Ha Lukács nem írta volna meg az evangéliumát, 2 dolgot nem tudnánk ebből a 6 kihallgatásból. Az egyik dolog, hogy amit majd a munkácsi képeknél is önök elé fogok idézni, miért volt Jézusnak Pilátus előtt 2 kihallgatása is? És a 2 kihallgatást miért szakította félbe a Heródes Antipász előtti kihallgatás? Ugye Jézusnak összesen 6 kihallgatása volt, először Annás előtt. Ezt is Lukács közli, hogy Annás a vejének adta át, rokoni alapon ment ez a gonoszság, hogy a vejének adta át a stafétát Kajafásnak, de azért az öreg Róka is ott volt, és állandóan beleszólt a vezetés ügyeibe, ezért vitték először Annáshoz Jézust. Pedig nem ő volt a főpap. De ő volt ennek a főpapi klánnak, ennek a, hogy mondjam, bűnszövetkezetnek a vezető egyénisége, mint most egy mafiának is mindig van egy keresztapja, aki vezeti az egész csoportot. Ez volt Annás. Utána vitték Kajafáshoz, utána vitték a főtanács, a Sanhedrin elé, utána a 4. kihallgatás volt Pilátus előtt, na de utána Pilátustól miért vitték el Heródes Antipászhoz? Egyébként ezt a kihallgatást csak Lukács jegyzi föl. Csak Lukács, pedig nem is volt ott. Hát ezt várnánk Mátétól, Mártól, Jánostól, ők ott voltak. Ők ezt nem tartották olyan lényeges dolognak, lehet, hogy nem is voltak szemtanúk, mert nem mentek át erre a kihallgatásra, sőt biztos. Lukács azonban utána járt, mint egy jó orvos mindennek utána jár. Egy jó orvosnak azért mindent tudnia kell, hogy gyógyítson. Nem? Egy jó orvosnak. És utána miért vitték vissza a 6. kihallgatásra újra Pilátus elé? Ezt Lukács jegyzi fel. Úgyhogy Munkácsinak is ez jutott, ez volt a mentsége, hogy a 3. képét megfestette, hogy Jézusnak 2 kihallgatása volt Pilátus előtt. Miért volt 2 kihallgatása? És mi történt a Heródes előtti kihallgatáson, amit csak Lukács jegyzett fel? És egyáltalán miért küldte át Poncius Pilátus Heródeshez Jézust? Mi oka volt? Hát ezt majd elmondanám a februártól induló sorozaton, tehát Lukáccsal ott is találkozunk, mert Lukács evangélista ezt becsületesen, korrektül följegyezte. De ezt a könyvet továbbra is ajánlom a figyelmükbe, mert ez a 6 kihallgatás, ugye ez egy perdöntő dolog Jézus életében, hogy egyáltalán miért is volt szükség 6 kihallgatás. Hát Jézus megölhették volna az útszélen is, vagy megfojthatták volna az erdőben is, vagy ledöfhették volna a Gecsemáné kertben is. Hát miért tartották be ennyire a jogi ügymenetet? Most a jogászok kell, hogy hegyezzék a fülüket. Ugye, mert a mai világban is nagyon tökéletes jogrendben élünk. És ennyire soha nem volt igazságos még a világ, ugye? Hogyan is mondta Deák Ferenc, az igazság az égben, a jog a földön. Körülbelül ezt a világot éljük. A jogtól nem sokat várhatunk. A jogszerűséget igen, az igazságot egyre kevésbé. Hogy Jézust hogy megalázták ezzel a 6 kihallgatással? Hogy megszégyenítették? Na de miért? Miért kellett ez? Majd erről is szeretnék beszélni, de a kulcsot hadd adjam meg hozzá. Lukács evangélistánál is látjuk, hogy Jézus tökéletes megváltó. Nem csak a bűneink büntetését szenvedte el a Golgotán. Nem csak a bűneink büntetését szenvedte el a Golgotán. A bűneinkért való kárhoztatást is elszenvedte a 6 kihallgatáson. Azért,
hogy azok az emberek, akik majd kegyelemből elnyerik az örök életet, soha, de soha egy szót ne halljanak a visel dolgaikról. Mert Jézus elszenvedte a bűnökért való halált, a második halált tapasztalatát élte át, de Jézusnak át kellett élni ezt a hat kihallgatást, hogy soha-soha senki az üdvözülteket ne vádolja majd a mennyben, hogy te ugyan itt vagy, az örök életet élvezheted, de tudod, hogy te mit csináltál a földön? Senki nem fogja senkinek eszébe juttatni a hajdani bűneit, mert Jézus mindenért lefizette az árat. A bűnök büntetéséként is a Golgotán, és a bűnök miatti kárhoztatásért is a hat kihallgatáson. Ne tessenek elfelejteni ezt a mély igazságot, ha bárki ember rosszat tesz, annak kétszeres következménye van. Az egyik következmény, hogy minden rossz cselekedetünknek van egy valóságos következménye. Mondjuk valakit megsértek beszéddel, a másik ember azt megjegyzi, megsértődik, és esetleg 100 embernek elmondja, hogy én mit mondtam róla. Na de hogyha kiszaladt a szánkon az az óvatlan szó, hát erre elő kell készülnünk, hogy ennek lehet, hogy ez lesz a következménye. Lehet, hogy a másik ember jó képet mutat felénk, de lehet, hogy úgy szétszórja, hogy mi milyen galád emberek vagyunk, mert ő neki mondtunk egy szót. Ez az egyik. De a másik, hogyha más emberek ezt megtudják, hogy én mit mondtam a másik emberről. Hiába, hogy én azt már 1000-szer megbántam, hiába, hogy én azt az illetőtől is bocsánatot kértem, de mégis engem hírbe kevernek, hogy én milyen utolsó gazember és galád ember vagyok. Tehát kárhoztatnak, és mondják, ez se jobb a többi embernél. Ez nevezi magát kereszténynek, vagy ez jár Isten tiszteletre, vagy ez. Most tessenek választani a kettő közül, melyik súlyosabb. A bűnök tényleges következménye, hogy minden rossz dolognak van egy valóságosan megragadható következménye, vagy az érte járó hír, özön és kárhoztatás. Körülbelül olyan, hogy szoktam önöknek mondani, mint a gyerekkorunkban volt, hogyha valami rossz fát tettünk a tűzre, akkor édesapámtól kaptam mondjuk egy pofont. Ezzel nagyon jól kiegyeztem, egy pofon, rendben van, le van zárva a dolog. De anyámtól meg azt kaptam, hogy hetekig meg hónapokig mondta, hogy én mit mondtam. Melyik a nehezebb? Ugye az utóbbi. Jézusnak nem csak a Golgotán kellett szenvednie. Neki ez utóbbit, amire azt leszek mondani, hogy nehezebb. Neki el kellett viselni, hogy hat helyszínen számtalan ember elkezd minden ráaggatni. Úgy kezdődött a hat kihallgatás Annásnál, hogy Annás ugyan nem tudott semmit Jézusra, de erre mit ötölt ki ez a ravasz főpap? Azt mondta, hogy Jézus tanúskodjék maga ellen. Na ez volt az első gyomorfordító dolog. Mintha valakit ma bevinnének a bíróságra, és azt mondják, hogy nem kell itt ügyész. Hát a vádlott mondja meg, hogy mivel vádolható. Mondja meg a vádlott, hogy mivel vád. Azért ma ilyen bíróság nincsen. Vagy van? Nincs. Mindenütt kiállítanak egy ügyészt. Mindenütt kiállítanak egy vádolót. Annás nem tudott kiállítani, illetve voltak ott hamis vádolók, de egymás szavába belezavarodva adták elő a dolgokat, és Annás erre úgy gondolta, hogy majd Jézus tanúskodjék magával szemben. És akkor Jézus itt a nemes egyszerűséggel azt mondta Annásnak, hogy nézd, hát én nyilvánosan tanítottam az egész országban. Engem bárki meghallgathatott itt Jeruzsálemben. Hát jöjjenek elő attól, mondják el, hogy miben vétettem. Hát erre ugye a főpap se köpni, se nyelni nem tudott. Erre mit válaszoljon Annás? Olyan kínos csend állt be, és ekkor következett be Jézus életében az, mint most ma délután perecesen is megkérdeztem, de se perecesen nem tudnak rá válaszolni, se az ország egyik, semmelyik helyén nem tudtak válaszolni erre a kérdésemre. Mikor ütötték arcul Jézust? Mikor pofozták föl Jézust? Tényleg ilyen volt? Mondom, volt. Volt ilyen. Jézust fölpofozták. Mikor? Amikor ez a kínos csend beállt, a főpap tekintélye megrendült, akkor egy katona kijött a sorból, és hogy jó pontot szerezzen magának, ugye a legjobb védekezés a támadás, oda ment Jézushoz, és elkezdte ütlegelni, arcul verni. Azt mondta, hogy így felelsz a főpapnak?
S ha már ezt nem ismerik az emberek, mert sajnos nem ismerik az emberek ezt Magyarország, hogy Jézus mennyi pofont kapott. Ugye szegény édesanyám is mindig azt mondta, hogy hát én, fiam, nem is gondoltam volna, hogy a Jób többet szenvedett, mint én. Mindenki úgy gondolja, hogy ő annyit szenved ezen a világon, hogy annál még a Krisztus szenvedése se nagyobb. Ez is egy magyar mondás. Ugye, mert azt mondják az emberek, hogy én már annyi pofont kaptam ebbe az életben, jelképesen is, meg valóságosan is. Én már annyiszor nyeltem, de mondom, hát Jézus is kapott ám jókorákat, de fizikailag is kapott. Hát ezt az emberek nem ismerik, ezért a válasz sem ismerhetik, hogy mit csinált erre Jézus. Mit tett erre Jézus? A gyerekek mondják az iskolában, múlt hét előtt őrbottyámban voltam, a gyerekek mondták, hogy hát biztos nem adta vissza. Mint mi tennénk. Biztos nem adta, mondom, ez jó gyerekek, ez eddig már jó. Azt mondja, néma maradt, mondom, ez már nem jó. Nem válaszolt semmit, mondja valaki, oda adta a másik orcát, és mondom, nem kellett odaadni, mert mind a kettőre kapott, úgyhogy nem kellett odaadni. De mondom, ez se jó. Senki nem találja ki, hogy mit csinált Jézus. Jézus nem maradt néma, hanem azt mondta ennek a katonának, ha rosszul szóltam, tégy bizonyságot ellenem. Ha meg jól, akkor miért versz engem? Na, ez a szeretet. Erre mondta Jézus azt, hogy a kősziklára kell esnünk. Ezt kell megtanulni Jézustól. Akkor esünk a kősziklára, amikor bennünk indulat akkor sincs, amikor velünk a legszikrázóbb indulatokkal találkozunk. Akkor is tudjuk szánni azt a szerencsétlen embert, aki most egy másik hatalma alá került, és segíteni a másik emberen, hogy én nem vádolom azt se, aki engem arcul ütött. Dehogy vádolom. Nem azonosítom azzal, amit tett. Na ez a szeretet. Ez az, amit Jézustól, és egyedül Jézustól lehet megtanulni. Ezért kell nagyon odafigyelni mind a hat kihallgatásra. Ezért jó, hogy ezt Lukács evangélista följegyezte, hogy például az a bizonyos ötödik kihallgatás, amit ő följegyzett, hát azért ott is nagyon megszégyenítették Jézust, mert azért tessenek elgondolni, hogy Pilátus átküldeti Heródes Antipászhoz, és Heródes azt mondja, hogy jó, hát én olyan sokszor akartam már ezzel a Jézussal találkozni, most végre találkozom vele. Hát tegyél valami csodát, akkor elismerem, hogy te vagy a megváltó. Produkáltatni akarja. Micsoda érdekes dolog, mi? Hát egy kisgyerek is rosszul érzi magát, ha produkáltatni akarják, de hogy egy felnőtt embert így szégyenítenek meg, hogy hallottam sok csodáidra, hát tegyél itt valami csodát, mindegy, hogy mit, csak tegyél valami csodát. Most valami mutatványt vigyél végbe, akkor majd elismerem, és föl foglak oldozni, és el foglak bocsátani. És Jézus akkor egy szót sem szólt. Ez a Heródes volt az, aki megölette keresztelő Jánost. Jézus egy szót nem szólt neki. Erre Heródes, hogy mégis kifogjon Jézuson, mint az előbbi katona, aki pofosztát, most Heródes nem pofoszkodáshoz folyamodik, rosszabbhoz folyamodik. Beáll a katonái közé, és odáig alacsonyodik, hogy a katonái sorába elkezd nevetni, gúnyolni kezdi Jézust, és kihozatja a bolondok ruháját, és beöltöztet Jézus. Hát ez bolond. Kedves hallgatók, Jézus nem csak a Golgotán szenvedett, nem csak a kezét verték át, meg a lábát szöggel, hanem az a sok lelki szenvedés, ami rázódult a néhány óra alatti kihallgatások során, ezt neki azért kellett elszenvednie, hogy azok az emberek, akik hisznek ő benne, akik megváltoznak az életben, akik eljutnak majd az örök életbe, azok mentesek legyenek a bűn következményétől, a második haláltól, de mentesek legyenek a bűn miatti kárhoztatástól is. Senki nem fogja őket kárhoztatni. Miért? Mert Jézus ezt is elszenvedte helyettük. Jézus helyettes áldozat lett. Jézus kétféle értelemben is helyettes áldozat, a bűn következményeinek elviselésében és a bűn kárhoztatásának az elviselésében is. Ezt ne felejtsük el, mert ez döntő súlyponti része az evangéliumoknak. Kedves hallgatók, egy ilyen előadáson természetesen még kinagyítani se tudok Jézus példázataiból semmit sem. Csak kérdéseket teszek fel önöknek.
Tetszenek rá emlékezni, hogy a tékozó fiú példázatát miért mondta el Jézus? Amit egyedül Lukács jegyez le. Lukácsnál ott van a válasz, de mi emlékezünk rá? Miért mondta el Jézus a tékozó fiú példázatát? Azért, mert két embercsoport állt előtte. Akarta lesüllyedt embereknek is mondani valamit, meg akarta nagyon vallásos embereknek is mondani valamit. Két nagyon ellentétes embercsoport állt Jézus előtt. A vámszedők és bűnösök, akik hallgatni jöttek Jézust, és a zúgolódó farizeusok és írástudók, akik azt mondták, hogy miért áll szóba ilyen alja emberekkel. És két ilyen teljesen különböző csoportnak. Az egyik, mint ma azt mondanám, hogy alkoholisták, hajléknak már alig van életbenük, lesüllyedt emberek. És Jézus őket is embereknek tartotta. És a példázatban akart nekik vigasztalást, reménységet nyújtani, hogy egy dolog, ami fontos az életetekben, semmi más. Senki nem várja tőletek, hogy a magatok erejéből följussatok. Nem tud följutni senki sem a maga erejéből. Az Isten nem is ezt várja tőletek. Csak az, hogy beismerjétek, hogy elhibáztátok az életeteket, és segítségül az Istenhez folyamodjatok. Ez a tékozó fiú megtérésének a része. Ezt ebben a példázatban, ezt azért mondta el Jézus, mert Jézus azt akarta mondani, hogy az egész emberiségnek megtérésre van szüksége. A lesüllyedt emberek, akiknek a megtérésén senki nem bizakodik, azok is megtérhetnek. A tékozó fiú is megtért, hol? A moslékos vályú mellett. De legalább ott megtért. A nehezebb rész a magukat vallásosnak tartó emberek esete. Vagy a magukat jónak tartó emberek esete. Mert a farizeusoknak és az írástudóknak mit üzent Jézus ezzel a példázattal? Hogy az idősebb fiú kárhoztatta a fiatalabbikat, illetve az apát, hogy miért fogadta ilyen örömmel haza, és az idősebb fiú magatartásában az a büszkeség, az az önteltség, az az elvakult, beképzelt emberi elbizakodottság, hogy szinte keményebb kő, keményebb falat, mint az a fiatalabbik fiúnak az eltékozolt élete. De számotokra is van mentség, ha megalázzátok magatokat. Mind a kettőnek mi a mentsége tehát? Megalázni magunkat, és segítségére az Istenhez folyamodni. Jézus ezért mondta el ezt a tékozó fiú példázatát, és ezért az egész evangélium szívének is szokták nevezni, amit Lukács evangélium a 15. fejezetében találunk. Vagy egy újabb kérdés önökhöz. Miért ment el a pap és a lévita, amikor látta azt az agyba főbe vert embert? Irgalmas samaritánus példázata. Látta a pap is, hogy hát kifosztották az ember. Ott van vérében, ott fekszik az árok szerint. Tovább megy a pap. A pap tovább megy. Jön a lévita, újabb egyházi személy. Az is látja, az is tovább megy. Egy idegen nemzetből való, a samaritánus, akitől senki nem várhatott volna ilyet. Hogy a samaritánus állt meg. Hogy az szállt le a lováról. Egy, könyörületességre indult, kettő, kimosta a sebeit, három, föltette az állatára, négy, elvitte a vendégfogadóba és az éjszakát vele töltötte, öt, még pénzt is adott arra, hogyha többe kerül az ápolása, majd hogyha újra erre jár, majd megadja a fogadósnak, de emberhez méltóan viselje a gondját. Mit akart Jézus ezzel mondani? Különböző lelkületű emberek, tehát akkor a lelkület a fontos az emberben. De hogy akitől várnánk, egy paptól várnánk, egy lévitától várnánk? Nincs benne a lelkület. Hát akkor hogy pap? Miért lévita? És akitől meg nem várnánk, mi az, ami az emberben a lelkületet kialakítja? Mi az, ami az egyik embert ilyen lelkületűvé teszi, a másik embert olyan lelkületűvé teszi? Én azt gondolom, hogy még csak ennyit se kell mondanunk, amit hallom, Gwendolyn azt mondja, hogy Istennel való kapcsolat. Én azt mondom, még ennyit se kell mondanunk, mert erre azt mondja egy ateista ember, hát én nekem nem lehet kapcsolatom az Istennel, én nem hiszek az Istenben. Nem kell még ennyit se kell mondanunk. Ennél sokkal egyszerűbbet kell mondanunk. Miért látta meg az az irgalmas samaritánus, és rögtön a cselekvés, megint, ugye, hogy öt dolgot rögtön mond Jézusról, hát a cselekvés nem beszél, meg nem jótékonykodik a beszédével, nem cselekszik. Az az egyszerű dolog, kedves hallgatók,
amit Lukács evangéliuma fogalmilag sokszor előhoz, de itt a példázatban is megragadja. Csak egy dologra van szükség az életben. Ezt is Lukács jegyezte fel Jézust, amikor Jézus egyszer Mária és Márta házában ezt mondta, csak egy a szükséges dolog. Egy dolgot kell komolyan venni az életben. Csak egy dolgot vegyél komolyan az életben, de azt az egy dolgot soha ne felejtsd el. Soha ne felejtsd el. Egy dologról van szó. Nem kettőről, nem háromról, nem tízről, nem húszról. Nem kell hozzá érettségi, egyetem, semmi nem kell hozzá. Egy dolog, amit soha nem felejtesz el. Mi lenne, ha te lennél ott? Ez. Semmi több. Mi lenne, ha te lennél ott? A papnak ez eszébe nem jut.

A puszta emberi jogi svédségnek tartja a segítség elmulasztását. Még azt is, hogyha valaki elveszít 20 ezer forintot, és nem viszik be az önkorba, azt is bűnnek tartja a jog. Még a jog is a helyén van, csak az emberekben nincs helyén egy gondolat. Az emberek mindig úgy élnek, minthogyha a nélkülözés szenvedők közé ők soha nem soroltathatnának be. Ha valakinek ez nem jut az eszébe, hogy én mit várnék el egy ilyen helyzetben, mindenki kerülhet egy kiszolgáltatott helyzetbe, ha nem így, akkor úgy. Ez egy valódi történet egyébként. A Lukács olyan pontosan jegyzi le Jézus szavait, mintha ott hallotta volna. Hát ő nem hallotta, hogy mondja Jézus a példázatot. Nem azt mondja, hogy most példázatot mondok nektek, azt mondja, a történet szerint. A történet szerint egy ember ment a Jerikói úton. A Jerikói útról azt mindannyian tudták, ez olyan, mintha én Borsod megyébe azt mondom, hogy a Rakacai úton. Vagy Óznak a külvárosában, ahol általában az embereket leütik. Hát a Jerikói úton azért ütötték le az embereket, mert ugye, mondom, a térképem nagyon fontos lenne, tényleg, ha valaki tud róla valamit, nagyon nagy árat fizetnék érte. Ugye Jeruzsálemtől Jerikó észak-keletre van. Északra mehetett volna a saját hazájába, de az emberek kikerülték észak-kelet irányban, és visszamentek majd észak-nyugat irányban. Így mentek Judeából Galileába, mert Samáriát ki akarták kerülni. És ezt a rablók is tudták, hogy az emberek csoportosan ezt az útirányt választják. Tehát a Rakacai utat. És ott leütötték az embereket. Ez egy valódi történet. Ez egy nagyon sokszor megesett történet volt, hogy embereket kifosztottak a Jerikói úton. Jézus ebből vette a példát, ezt jegyezte fel Lukács, szó szerint és pontosan, nyilván a léleknek az indítatására. És ez szívbe markoló ebben a példázatban. Hogy a példázat azt mondja, hogy nem ott van különbség ember és ember között, hogy vallásos vagy nem vallásos. A lelkület a különbség. Na de mi a lelkület miből következik? A lelkület a gondolkodásból következik. Ha valaki ezt nem gondolja meg, és állandóan nem gondol arra, hogy csak azt várhatom el az emberektől, amit én is megadok nekik, vagy ahogy Jézus mondja, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és ez a proféták. Tehát ez a leges, legalapvetőbb törvény az életben. Ez nem kell vallásosság se hit. Ez lelkiismeret kérdése. Ezért helyezem én mindig erre a hangsúlyt, és ezért hivatkozom például a lelkiismeretről szóló kiadványokra, és ezért mondom önöknek azt, hogy ez a Krisztushoz vezető lépések című könyv, ami szintén sokat idézi Lukács evangéliumát, ez megint egy olyan alapvető könyv kell, hogy legyen az életünkben, amit többször és többször végigolvasunk. Tehát nem tudok így példázatokat így kiemelni, részben, mert beszéltem is róluk, részben, mert hogyha valakit érdekel, akkor ha az internetre fölmegy, 100 számmal talál erről előadásokat. Be kell fejeznem az előadást, és az előadás befejezéséhez mi a kézenfekvő, hogy Lukács mivel fejezi be az evangéliumát. Itt is rendkívüli. Lukács egy olyan történettel fejezi be az evangéliumát, ami egyik evangéliumban se olvasható. És egy csodálatos történet. Az íre fölteszi a pontot. Ez az Emmauszi tanítványok története. Márknál van erről egy-két gondolat, de kifejtve részletesen, hogy Jézus mit is tett itt az Emmauszi úton, és hogy nézte el Jézus, hogy azok meg olyan szomorúak, annyira levertek, és egy pillanat alatt fölismertetette volna magát, de nem ismertette föl magát. Miért tette ezt? Miért hagyta, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedjenek a szomorúságban ezek a tanítványok? És miért mondott egy mondatot, amit Lukács jegyez föl, és semmi más, ilyen más evangéliumban nem olvasunk. Lukács evangéliumában a 24. fejezetben a következőt mondja Jézus a 25. verstől, és mondta nékik, ó balgatagok és ressz szívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az

dicsőségébe. És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Kedves hallgatók, mi akkor értjük meg majd a Bibliát, ha a proféciákat komolyan vesszük. Jézus életét is akkor értjük meg. Mivel kezdtem az előadást? A 45. Zsoltárra hivatkoztam, hogy a 45. Zsoltárban volt egy profécia Jézusról. Mi volt ez a profécia? Hogy kedvesség ömled az ajkain. És Lukács ezt a kedvességet, ezt az igazi magatartást, hogy Jézus az igazságot szeretettel párosította, de természetesen, könnyedén, szívhez szólan, szinte úgy belesimogatta az emberek szívébe az igazságot, mert kedves volt. De Jézus is hogy nyerte ezt az erőt? Hogy hitt. Hitt a rávonatkozó jövendőléseknek. Mi is akkor leszünk igazán Jézus követők, ha hiszünk a Biblia 100 és 1000 jövendőlésének és proféciájának, amelyek nem csak az egykori embereket igazították el, hanem főleg a mai embereket is. Itt ne vegyék szerénytelenségnek, hogy mondom, hogy másodszor adtam ki ezt a könyvet, mert Magyarországon a jövendőléseket nem ismerik az emberek. Hogy van a Bibliában 10 ilyen hatalmas jövendőlés, 10 vázlatprofécia, amikre Jézus állandóan hivatkozott, sőt ő is mondott egyet, mert az 5. vázlatprofécia tőle való, és az utolsó 4 is tőle való, mert ez maga a jelenések könyve. Tehát akkor vesszük komolyan majd Jézust, és akkor esünk a kősziklára, hogy ha elfogadjuk azt, amit mond, a tanítványait is milyen határozottan rendre utasította, és mennyire szigorúan mondta, hogy ti balgatagok, tehát bolondok, és resszívek, tehát lusták. Mint azt mondta volna Jézus, hogy ti vagytok az én tanítványaim. Hát bolondság és lelki lustaság nem hinni annak, amit a proféták érólam szóltak. És mit tett Jézus? Lukács ennek is utána járt, gondolom kikérdezte az Emmauszi tanítványokat, akik elmondták neki, hogy elkezdve Mózestől az egész Ószövetségen keresztül bebizonyította nekik Jézus, hogy hát az én Istenem elmondta azt, hogy velem mit fognak csinálni. Nem az Isten akart, hogy ezt csinálják velem, de Isten előre elmondta, hogy én 2 lator közé leszek felfüggesztve, hogy engem hogy fognak ócsárolni és bírálni, hogy meg fog ölni ez az emberiség. Tehát ezeket, amikor láttátok, hogy mindez beteljesedik, akkor mi kellett volna még, hogy higgyetek? Mert a látvány megvolt, ott fügtem a keresztván. Miért nem hittetek? Mert nem hittetek az isteni beszédnek. Kedves hallgatók, ma is ez a fő probléma, hogy az emberek annyira hisznek az embereknek. Hisznek a tanult embereknek, tudósoknak, művészeknek, újabban a sztároknak, meg nem tudom én kiknek. Az emberek annyira hisznek az embereknek, akikben annyit csalódtak. De ki az, aki hisz az Istennek? Ki az, aki azt mondja, hogy én Isten szavában hiszek? Ki az, aki azt a magatartást testesíti meg, mint Luther Márton, akitől megkérdezték, hogy mi lesz a halál után, kedves Luther testvér? Mert olyan sokan mondják, hogy a halál után ez van, meg az van, meg a lélek ide jut, meg oda, meg tisztító tűz, meg pokol, meg a búcsú cédulán megváltatom már a gyerekem, unokám, üdvösség. És akkor azt mondta Luther Márton, engem az nem érdekel, hogy az emberek mit mondanak arról, amihez nem is konyítanak, meg nem is konyíthatnak, mert kijött vissza a halálból. Hogy mi van a halál után, én az én Istenemnek hiszek. Az pedig azt mondja, hogy öntudatlan alvás van a halál után. Ezt mondja a Bibliában az Isten. Öntudatlan álom. Amiből majd lesz fölébredés, amikor Krisztus másodszor eljön. Hogy az emberek aztán mit mondanak, meg milyen babonáknak hódolnak, meg miket hirdetnek, meg mire hivatkoznak. Hát miért érdekeljen? Hát ki, az emberek sokféle dolgot mondanak, de milyen alappal? Hát nincs alapjuk hozzá. Én attól tanulok, aki tudja, hogy mi az élet, és tudja, hogy hogyan készített elő az ítéletet, a feltámadást. Én annak hiszek, amit az Isten mond. Szól a szkriptúra. Egyedül a Szentírás. Jézus erre nevelte a tanítványait. És ezzel fejezi be Lukács, és egy alkalmas híd ahhoz, hogy az újabb könyvében is elindulhasson azon az úton,
amelyben előre is felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy az apostolok cselekedeteit, a Lukács második művét, ha eltetszenek olvasni, ott refrénszerűen visszatér egy kijelentés. Úgy látszik, Lukács erre tudatosan ügyet, refrénszerűen visszatér, és a kijelentés így hangzik, az Úr igéje pedig növekedett, és hatalmat vett. Az emberek között, amikor növekszik az ige ismeret, amikor az emberek egyre jobban látják, hogy mi a Biblia, akkor a sötétségben világosság fog ragyogni. Akkor a sötétség kezd oszlani. Ezer kérdés, ami addig sötétségben volt, most kezd kivilágosodni. Az Isten igéje növekedett, mert elismerték, hogy amit az Isten mond, ahhoz se hozzátenni nem lehet, se elvenni nem. Én az Istennek hiszek, én az Isten szavára hallgatok. Az Isten igéje növekedett, és hatalmat vett. Jézus is ezt ígérte, hogy akik befogadják az igét, befogadják az Isten szavát, azoknak hatalmat ad arra, hogy más életet éljenek. Ez másképp nem megy. Az ember nem tudja magát megjavítani, legalábbis jelentékeny formában nem. De aki befogadja az Isten igéjét, küzdve, nyilván önmagával küzdve, az igét, hogy teljesen maradéktól befogadja, az a kis mag, hiszen Jézus az igét maghoz hasonlította. A mag beesik a földbe, és jó földbe esik, majd az a mag csodát fog művelni. És egy új vetés fog kisajadni az életünkből. Ezért írták az evangélisták az evangéliumot, ezért csodálatos, hogy volt egy orvos, hát a Biblia szerzői között csak egy orvos van. Pap van sok. Főrangú ember is van, egyszerű ember is, orvos csak egy van. De hát ezzel kezdtem az előadást, hogy ritka a jó orvos, de hogyha van jó orvos, az egy világgal fölér. De hát ritka a jó tanár is, de hogyha van jó tanár, az is fölér egy világgal. Lukács, a szeretett orvos, olyan evangéliumot írt, aminél mindenki számára azt szoktam javasolni, hogy a négy evangélium közül mindig Lukácsot olvass el először. A többi evangélium mind nehezebb. Lukács a legegyszerűbb, a legelbeszélőbb jellegű. De figyeljünk itt is ezekre a mozzanatokra, amiket kiemeltem, amik csak nála vannak meg, illetve amik kulcsot nyújtanak bizonyos jelenségek értelmezéséhez. Kedves hallgatók, akinek kérdése van, egy 10 perc szünetet tartunk, és hogy tenni szoktuk, várom a kérdéseket. Aki ezt nem tudja megvárni, úgy búcsúzom, hogy minden jót kívánok, és az évvégi ünnepeknek ismétel túlélését, ahogy szoktam tenni erről a helyről, és találkozzunk majd február legelején, hogy bepillantsunk a legdrámaibb bibliai fejezetekbe, immár magyar festőknek a segítségével. Köszönöm szépen a figyelmet, tessenek megnézni a könyveket. Újra érvényes az egész Bibliát összefoglaló könyv féláru kínálata, az üdvösség története továbbra is 3200-1600 forintba kerül. Minden bibliai kérdésre megkapják a választ, egyszerűen felütik és megnézik, hogy mit ír róla a Biblia. Köszönöm, akkor egy 10 perc szünetet.

Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen a mai igehirdetés alapigéjét példabeszédek könyvéből. Példabeszédek könyvéből olvasom a 23. fejezet 26. versét. Példabeszédek könyve 23. fejezetéből a 26. verset olvasom. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Úgy gondolom, hogy sokunk számára jól ismert ez az ige, és sokszor csak azt halljuk benne, hogy ez egy milyen kedves, milyen szívélyes meghívás a Jóisten részéről, ahogy magához szólít minket, és ezt mondja, adjad fiam a te szívedet nékem, és már többre sokszor nem is emlékezünk ebből a Biblia versből. De ha egy kicsit jobban megfigyeljük, akkor rájövünk, hogy milyen mély értelme van ennek az egyetlen igének példabeszédek könyvében. Mert nézzük csak meg közelebbről, hogy igazából egy kettős felhívás van ebben az igében. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, ez az egyik, és a másik ugyanilyen hangsúlyos felhívás, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ha a két felhívást egy-egy szóval össze akarjuk foglalni, akkor körülbelül ezt mondhatjuk. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, ez az önátadásra való felszólítás. Ez pedig, hogy a te szemeid az én utaimat megőrizzék, ez az Istennel, az Isten vezetésével való együttműködésre való felszólítás. És talán sokszor nem is világosodik meg eléggé bennünk, hogy milyen fontos szabálya ez a két szó, az igaz életért való küzdelemnek, az Isten félő életre jutásnak. Önátadás és együttműködés. Ez az igaz életnek a titka. Gondolom, minden lelkismertes keresztény eltöpreng olykor azon, hogy hát tényleg fejlődünk-e mi a keresztény életünkben, csak egy helyben topogunk, netán még visszaesünk korábbi jó állapotunkhoz képest, és ha arra gondolunk, hogy itt vagyunk Jézus visszajövetele küszöbén, hát haladunk mi előre, hogy tényleg elnyerhessük az élő Isten oltalmát, pecsétjét, részesülhessünk a késői esőben. Hát tényleg valami érdemi, valami kézzelfogható előrehaladás a megszentelt élet útján látható az életünkben, vagy nem? Ugye ez egy nagyon komoly kérdés. És sokszor talán az a hiba, néha csak elcsüggedünk, és azt mondjuk, nem is tudjuk már kudarcaink okát kibogozni. Pedig lehet, hogy egyszerűen ennyi a kudarcainknak az oka, hogy nem tanultuk meg az igaz élet felé haladásnak a legalapvetőbb szabályát. Gondolom, többen ismerik ezt az igét, Timóteushoz írt második levélben található, első levél, második fejezet, 5. versében, amikor Pál apostol ezt mondja, ha küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Nem tudom, ki mennyire gondolkozott el ezen az igén. Ugye a sport életből veszi a hasonlatot, és azt mondja, hogy hiába valaki erőfeszítéseket tesz, de ha ezt nem szabályszerűen teszi, sem azt a teljesítményt, sem azt az eredményt nem fogja elérni. És ez az ige azt mondja, ha küzd is valaki, ha valaki komolyan gondolja, és szeretne előre haladni a keresztény életben, és tesz is erőfeszítéseket, de ha ezt nem szabályszerűen teszi, ha nem ismeri az eredményességnek a titkát, mégse fog oda jutni, ahova szeretne. És ez a két szó, amit ez az ige is elénk tár, hogy önátadás és együttműködés, ez igazából pontosan a keresztény élet szabálya, vagy annak a nemes küzdelemnek a szabálya, ugye Pál apostol beszél nemes harcról, vagy nemes küzdelemről, hogy az ember legyőzze a természetét, és összhangba kerüljön az Isten tökéletes és jó erkölcsi kívánalmaival. Ne felejtsük el azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Isten és az ember viszonya szövetség. Tehát az Isten egy partneri kapcsolatot akar velünk létesíteni. Ez egyértelműen kitűnik az igéből. Emlékezzünk például Jézusnak erre az igéjére a búcsú beszédeiben. Azt mondta, hogy nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Én az én barátaimnak mondanak titeket. Tehát Isten azt mondja, hogy nem egy szolgai viszonyt akar részünkről, nem egy vak alárendeltséget, nem egy meghunyászkodást, nem egy félelemből való engedelmességet. Én nem szolgáknak mondalak titeket. A szolga nem tudja, mit cselekszik az Ura. Én tudatos együttműködésre hívlak benneteket. Én az én barátaimnak mondalak titeket.
Szeretnék egy szintén ismert igét idézni, amely milyen szépen fejezi ki, hogy mit jelent ez a szövetség. Rögtön hadd tegyem hozzá, hogy egy nagyon sajátos szövetség ez, mert szövetkezni nagyjából egyforma súlyú felek szoktak. De az Isten és az ember szövetsége nem ilyen, mert Isten a hatalmas, az Isten az erős, Isten a bölcs. Az ember a tévedő, a botladozó, a gyenge, az erőtlen. De mégis szövetség, mert Isten arra a kicsire, arra a kevésre, amit mi ebben a szövetségben, mint együttműködő felek tenni tudunk, erre feltétlenül igényt tart. Idézem tehát az igét, amire előbb utaltam. A Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. verse így hangzik. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és véget ér itt az ige, és ő én velem. Milyen érdekes, hogy még ezt a kis hozzátétel ott van, és ő én velem. Ugye az egész egy képies ige, tehát azt mondja Isten, ami szabad választásunkon múlik, hogy mi akarunk-e szövetségre lépni vele. Két lépcsőfokon is meggondolhatjuk magunkat, mert azt is eldönthetjük, hogy egyáltalán meghalljuk-e az ő szavát. Aztán, ha meghallgattuk, hogy ő mit mond, és mit akar, és mire hív minket, eldönthetjük, hogy megnyitjuk-e az ajtót, befogadjuk-e őt. És akkor azt mondja, egy szövetségi kapcsolat jön létre. Ugye tudjuk, keleten a vendégbarátság, az asztal közösség, az egy nagyon sokat mondó képe volt a szövetségnek, de hozzáteszi, és ő én velem. Ez azt fejezi ki, hogy Isten nemhogy nem nyomja el a mi személyiségünket, vagy egyéniségünket, hanem feltétlenül igényt tesz arra, hogy mi együttműködő felek legyünk, a magunk gyengeségével, erőtlenségével is ebben a szövetségben. Van egy nagyon egyszerű, de nagyon világos mondás, amely így hangzik, amennyire igaz az, hogy az ember semmit sem tud tenni Isten nélkül, értsük ezt most helyesen, az ember semmit sem tud tenni igazán jót, Isten erkölcsi mértéke szerint jót, szerinti jót Isten nélkül, épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. Ugye milyen világos? Az ember semmit sem tud tenni igazán jót az Isten nélkül, Isten pedig a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. És hogy meggyőződjünk róla, hogy nem ez az egyetlen ige, amely ezt mondja, hanem hogy milyen következetesen tárja elénk a Biblia az igaz élet felé haladásnak ezt a szabályát, a nemes harcnak ezt a szabályszerűségét, hadd idézzek még egy-két igét. Olyan egyszerűen pillanat alatt átlátjuk, hogy ugyanaz a kettősség van bennük, mint ebben, amit alapigeként idéztünk. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Egy másik igét idézek az 50. Zsoltárból, a 23. versben ezt találjuk. Aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Tehát egyik oldalon ott van az Isten a hatalmas szövetséges fél, a szabadító, de annak mutatom meg Istennek szabadítását, aki az útra vigyáz. Tehát megint önátadás és együttműködés. Egy másik ige, 119. Zsoltár 94. verse, így hangzik. Tied vagyok, Uram, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem. Ugye ez az önátadás igéje. Tied vagyok, Uram, tarts meg engem. Teljesen rád bízom magam, mert a te határozataidat keresem. Mert a magam részét én meg akarom tenni, én keresem, én magamban kevés vagyok, de keresem a te határozataidat. Vagy az egyik legjellegzetesebb ige az Új Szövetségből, a Filippi Levél 2. fejezetének a 13. verse, azt mondja, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő kegyelméből. Mit mond ez az igen? Nektek is részetek van, abszolút komolyan, teljes odaadással, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. De miért? Mert igazából akire támaszkodtok, aki bennetek munkálkodik, akivel együtt kell működnötök, az maga az Isten. Mert Isten az, aki munkálja bennetek az akarást, és a véghez vitelt egyaránt az ő kegyelméből. És azt kell mondanom, hogy mi emberek hol az egyik végletbe esünk, hol a másikba. Mi valahol nem értjük ezt a kettősséget. Figyeljük csak meg magunkat, mikor úgy fölbuzdulunk, és szeretnénk valahol előre haladni a tanítványságban, akkor azt mondjuk magunknak, na majd jobban igyekszem. És azt mondjuk, hogy most majd fohászkodom, hogy az Isten segítsen nekem. De alapvetően mi akarunk tenni, mi akarunk cselekedni, és azt mondjuk, Istenem, segíts nekem. És azt mondjuk, hogy én nagyon törekszem, én megfeszítem az erőmet. Ez az egyik véglet.
A másik végletembe hajlamosak vagyunk beleesni, amikor azt mondjuk, hogy mindenben kudarcot vallottam, nekem nem megy. Istenem, most már egészen rád hagyatkozom, most aztán ments meg engem, tégy velem, amit akarsz, én föltartom a kezemet, én nem tudok tenni semmit. Mindig eszembe jut, hogy az alkoholbetegek klubjába hallottam ezt a mondatot, meg se tudom mondani hányszor, hogy én lemondok az akaratomról. Hát az Isten szabadítson meg engem, én nem akarok semmit, én odaadom az akaratomat, szabadítson meg. Ugye másszóval vegyek ki a kezemből a poharat, szóval... És az emberek úgy érzik, hogy hát én küzdeni nem tudok, ezt az Isten tőlem ne várja, de én lemondok az akaratomról, én odaadom. De az egyik sem jó út, és az Isten így egyik megoldást sem fogadhatja el, és egyik se szabályszerű küzdelem, és nem tud minket megsegíteni. Hanem a kettőre együtt van szükség. Önátadás és együttműködés. Aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. És mondjuk ezt, hogy tied vagyok, Uram, tarts meg engem, de ugyanakkor keressem az ő határozatait. És azt mondja Isten, adjad fiam a te szívedet nékem, de ugyanakkor a te szemeid az én utaimat megőrizzék. És nézzük meg ezt a két oldalát az Istennel való szövetségnek, mindegyiket egy kicsit közelebbről, vagy ezt a két fontos tételt, ami a szabálya a szabályszerű küzdelemnek. Az Istennek való önátadás tulajdonképpen azt jelenti, hogy belátjuk, hogy sem a lelkiismeretünk és az értelmünk nem elég elfogulatlan és világos, hogy mindig lássuk a helyeset és az igazat, sem az akaraterünk nem elég a jónak a cselekvéséhez, és ezért a Szentlélek vezetését kérjük, és a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat. Sajnos sokszor nekünk ez egy olyan szólam, egy olyan megfoghatatlan szólam, hogy a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat, és én szeretném ezt egy kicsit közelebb hozni, hogy mit jelent az, hogyha mi egy önátadást megvalósítjuk, és tényleg a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat. Ha tényleg azt mondjuk, tied vagyok, Uram, tarts meg engem. Ha tényleg megfogadjuk az ígét, hogy adjad a te szívedet nékem. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mi kérjük és elfogadjuk a Szentlélek vezetését, és erre minden pillanatban is folyvást támaszkodunk. Szeretném idézni Ézsaiás könyve 11. fejezetéből a 2. verset. Ez egy messiási jövendőlésnek a részlete, és arról szól, hogy az eljövendő messiás, akin az Úr lelke megnyugszik, a Szentlélek mi mindenben fogja őt részesíteni, mi mindent fog tenni érte. És ez nem csak a messiásra vonatkozik, hanem ránk emberekre is, hogyha Isten lelke megnyugszik rajtunk, ha kérjük és elnyerjük a Szent Lelket, akkor mit munkál bennünk? Nézzük csak meg, mit mond. Akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Nézzük csak ezt egy kicsit közelebbről. Azt gondolnánk, hogy ez egy fölösleges szószaporítás, mikor azt mondja, hogy bölcsességnek és értelemnek lelke. Az első szó az eredeti szövegben is valóban azt jelenti, hogy okosság, éles értelem. De a második szó, amit itt értelemnek fordít a Bibliánk, az az eredeti szövegben, hogy a jó és a rossz közötti különbségtétel képessége. Tehát egy éles erkölcsi ítélőképesség, ez egy árnyalata az éles értelemnek. És megkérdezem, nem csodálatos ez, hogyha az Isten lelke bennünk van, akkor logikai összefüggéseket is sokkal élesebben átlátunk. Az Isten lelke értelmessé tesz. Fejleszti az ember szellemi képességeit. Logikusabban és tisztában tud gondolkodni. Minél inkább és minél folyamatosan enged neki az ember, annál inkább fantasztikus fejlődése képes az ember, ha az Isten lelkét igényli. Mert az Isten lelke a bölcsesség lelke. De az Isten lelke a jó és a rossz közötti különbségtétel lelke is. Ugye mindnyájan tudjuk, hogy sokszor azt mondjuk, hogy én hogy nem láttam át ezt azonnal. Utólag okosak vagyunk. De a pillanat alatt nem tudjunk különbséget tenni, hogy mi lenne a helyes és a helytelen, mi az igazságos és mi az igaztalan. És mindig utólag jövünk rá. De ha az Isten lelke bennünk folyamatosan munkálkodik, akkor azonnal éles fényben látjuk a jó és a rossz különbséget. Abban a pillanatban kapcsolunk, hogy így mondjam, ez az igazságos, ez az igazságtalan, ez a helyes, ez a helytelen. És akkor már miénk a választás szabadsága akkor is, de legalább abban a pillanatban látjuk a tételeket és a kockázatot, hogy mi az igaz és mi az igazságtalan. Aztán azt mondja, hogy tanácsnak lelke. Milyen érdekes ez a megfogalmazás, hogy tanácsnak lelke. Ugye nagyon sokszor úgy van, hogy mi elég jól tudjuk a helyes elveket,
De abban a pillanatban nem jut eszünkbe, hogy hogy kéne alkalmazni. Bibliában ez egy nagyon jelentőség teljes fogalom, hogy tanács. Ez azt jelenti, hogy Isten megmutatja nekünk, hogy hogyan alkalmaz most. Ad neked egy gyakorlati tanácsot, most ezt mondd, most ezt tedd. Most így alkalmazd az igazság elveit, amit te megtanultál és megértettél. Megkérdezem, értékes tud lenni? Sokszor egy emberi tanács is nagyon értékes tud lenni, és azt mondom, hogy nem jöttem én erre rá, milyen igaza van, és tényleg milyen világos útbaigazítás ez. És nem csodálatos az, hogyha az Isten lelke megnyugszik rajtunk, akkor mint a tanács lelke dolgozik, és állandóan sugalmazza nekünk, és rávezet arra, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazzuk az igazság elveit. Aztán azt mondja, hogy hatalomnak lelke. Ez azt jelenti, hogy erőnek a lelke, lelki erő, fizikai erő, amire éppen szükségünk van. És érezzük azt, mikor az emberben olyan erő van. Néha olyan gyengének érezzük magunkat, fizikailag is gyengének, meg úgy érezzük, nincs erőnk valamit megcsinálni, vagy valamit megvalósítani. Máskor pedig úgy érezzük, hogy mint egy erő hordoz minket. És azt mondja, az Isten lelke hatalomnak és erőnek lelke. És utána így mondja tovább, az Úr ismeretének és félelmének lelke.

alakítani a szívünkben ezt a mélységes csodálatot, tiszteletet, már-már félelemmel vegyes tiszteletet, ami visszatart attól minket, hogy gonosz cselekedjünk. Mert az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Mert azt mondjuk, amit egykor József, hogy én hogyan tehetném az Isten ellen, szóba se jöhet. Mert a Szentlélek munkálja bennünk ezt az Isten iránti mélységes tiszteletet, és az Isten szavának ezt a teljes megbecsülését. Hát milyen hihetetlenül értékes ajándék, hogyha a Szentlélek megnyugszik rajtunk, bennünk lakozik, ha ezt az önátadást tényleg megvalósítjuk. Aztán szeretnék idézni az 51. Zsoltárból is. A közelmúltban is idéztem ezt egyszer egy ige hirdetésre, remélem többen emlékeznek még rá. Az 51. Zsoltárból idézem, a 12-től a 14. verse, tehát 51. Zsoltárból, így hangzik. Így olvasom. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessel engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Észrevettük, hogy mind a három igében benne van a lélek szó. Az elsőben azt mondja, hogy erős lelket újítsd meg bennem. A másodikban azt mondja, szent lelkedet ne vedd el tőlem. A harmadikban azt mondja, engedelmesség lelkével támogass engem. Ugye nem kétséges, hogy mindannyiszor meg a Szentlélekről van szó. És milyen csodálatos, hogy itt is azt mondja, hogy a Szentlélek az erő lelke bennünk. Le tudjuk győzni az ellenálló, makacs, önző természetünket. Keresztül tudjuk vinni a jobbik énünknek a választását és az akaratát az életünkben. És milyen különleges megfogalmazás, engedelmesség lelke. Engem mindig csodálatba ejt ez a kifejezés. Mert ugye azt mondanánk, hát az engedelmesség az én dolgom. De azt mondja, ha a Szentlélek benned van, ha átadod magadat, még az engedelmes lelkületet is alakítja benned azokkal a hihetetlen finom érintésekkel. Még ő késztet és ő segít téged valódi engedelmességre, hogy engedj az Isten szavának, és egyszerűen kövesd az Isten beszédét. És végül még hadd említsem meg, ugye, hogy az Új Szövetség mondja azt a Szentlélekről, hogy az Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe a Szentlélek által. Tehát azt mondja, az Isten lelke a szeretet lelke. Szoktuk mondani ezt, hogy nem lehet senkinek az eszébe töltsérrel észt tölteni. De az ige azt mondja, hogy lehet valakinek a lelki világába töltsérrel szeretetet tölteni, mert ha valaki átadja magát Istennek, az olyan, mintha kitöltetik a szívébe az Isten szeretete, tényleg, mintha töltsérrel töltenék bele az isteni szeretetet, mert ha az Isten lelke megnyugszik benne, Isten lelke a szeretet lelke, a valódi isteni szeretetnek a lelke. Másik helyen meg nevezi a szent lelket az igazság lelkének. Tehát az igazságosság, az igazság szeretet, az igazság melletti felállás erkölcsi bátorsága. Ezt mind önti az emberbe az igazság lelke, ha bennünk van. És végül még egy összefoglaló igét idézek. A Timóteushoz írt második levél első fejezetének a 7. verse így hangzik, mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. És amit így fordít, hogy józanság, az szó szerint így van a görög szövegben, tiszta gondolkodás lelkét. Hát én mindig azt mondom, hogy ebben a három szóban minden benne van, amire nekünk embereknek szükségünk van, és ami hiányzik. És amit mindeddig olvastunk, hogy a Szentlélek részleteiben mit munkál ki bennünk, azt összegzi ez az ige. Isten az erő, a szeretet és a tiszta gondolkodás lelkét adja nékünk. Nem csodálatos dolog ez, hogy ha mi Istennek átadjuk magunkat, akkor maga az Isten lelke fog megnyugodni rajtunk, és belülről beszélgetni velünk, belülről finom mozdulatokkal a szabadságunk megsértése nélkül mindezeket munkálni bennünk. Ő erőt ad nekünk, tiszta gondolkodást ad nekünk, szeretetet ad nekünk. Tehát az első dolog, ami nélkülözhetetlen, a valódi Istennek való önátadás. És azt mondhatom, testvéreim, hogy bár olyan érzékeny lenne a mi kapcsolatunk, és olyan úgy gyakorolnánk az önátadást, hogy pontosan meg tudnánk különböztetni magunkban ezt a kétféle állapotot, milyen az, amikor az Isten lelke belülről vezérel minket, amikor belülről állandóan ihleti a gondolatainkat, a szavainkat és a cselekedeteinket, és milyen az, amikor magunkra maradunk a saját természetünkre és a saját temperamentumunkra. Mózesnek azt

mondta Isten, mikor nagyon elfáradt a nép sok lázongása miatt a pusztában, azt kérdezte tőle, egy jelentőség teljes kérdés volt. Azt mondta, az én lelkem menjen veled, az én orcám menjen veled, ugye ez azzal egyenértékű. Az én orcám vagy az én lelkem menjen veled, hogy megnyugtassalak. Nekem annyira tetszik ez a kérdés, mert azt mondja egy hívő ember, aki egy sokat tapasztalt az életben, a maga gyengeségéről meg, hogy mit tud az Isten adni, aznak végül csak az nyugtatja meg, akkor nyugodt, akkor érzi magát biztonságban, ha tudja, hogy az Isten lelke vele van. És Mózes erre úgy válaszolt, ha te orcád vagy a te lelked nem jön velünk, ne vigy minket innét sehová. Vagyis azt mondta, hogy én nem merek a te lelked, a te jelenléted, a te belső munkálkodásod nélkül egy lépést sem tenni. És vajon bennünk van-e ez, hogy nem vagyunk nyugodtak? Kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, nagyon sebezhetőnek és törékenynek érezzük magunkat, ha nincs meg ez a bizonyosság, hogy most az Isten lelke megnyugszik rajtunk, és vezérel minket is, és tapasztaljuk, hogy ő munkál bennünk mindent, és úgy érezzük magunkat, mint a magára hagyatott veszélynek kitett valaki, mikor elvesztjük ezt a nyugalmat és ezt a biztonságérzetet, mikor nincs meg ez a belső szövetségi kapcsolat, és igyekszünk a lehető leggyorsabban visszamenekülni, újra kérni és újra elnyerni az Isten szent lelkét. Azt kell mondanom, hogy túl magabiztosan sétálunk a saját temperamentumunkra hagyatkozva, és nem vagyunk olyan érzékenyek, mint Mózes, hogy az Úr megkérdezhetné, hogy igényeled az én lelkemet, hogy megnyugtassalak, vagy te mersz annélkül is bátran járni, cselekedni és intézni a dolgaidat. Tehát ez az egyik, az önátadás, ami rendkívül fontos. A másik része pedig, a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ez azt jelenti, hogy nekünk tudatos együttmunkálkodást kell tanúsítani, és nekünk is állandóan kell az útra vigyázni, nekünk is kell az Isten határozatait keresni, ahogy egy másik ige mondja. És most feltenném azt a kérdést, hogy ha nagyon röviden akarjuk összegezni, úgy, mint ahogy végül láttuk, hogy az Isten lelke is az erő, szeretet és a tiszta gondolkozás az, amiben nekünk segít összefoglalóan, amit munkál bennünk hatalmasan, az isteni bölcsességgel, érzékenységgel és hatalommal, akkor felteszem a kérdést, hogy az Isten útját hogy tudnánk meghatározni? Melyek azok a legfőbb dolgok, amelyekre nekünk a szemünknek mindig rajta kell lenni, amire nekünk tudatosan vigyázni kell, hogy az Isten útjáról le ne térjünk. Ezt is én egy néhány egyszerű dologban szeretném megfogalmazni, és úgy próbáljuk ezt így mindig a szemünk előtt tartani. Ezekben a dolgokban nem szabad az Isten útjáról letérni. Ezek a legfőbb útjelző táblák, hogy itt nekünk is kell az Isten határozatait keresni, nekünk is kell az útra vigyázni. Én elsőnek nem mondanám az alázatot. Nagyon szeretek egy igét Sofóniás könyvében, a második fejezet második verse, amely így szól, hogy a föld alázatosai keressétek az alázatosságot. Ebben az az érdekes, hogy az alázatosokat szólítja föl erre. Mi emberek olyan könnyen azt mondjuk, hát én a gőgre nem vagyok hajlamos, én a magabízásra nem vagyok hajlamos, az alázatosság nekem nem nehéz, én tudom az én gyengeségemet. De nem volna az Isten igéjének igaza, hogy mi mindnyájan egy megromlott bűnre hajló természettel születünk, ha igaz lenne, hogy van olyan ember, akit ez nem kísért meg. Csak nézzünk egy kicsit mélyebben magunkba, és csak figyeljük meg, hogy az ember milyen könnyen lép ki az értelmes alázatnak a magatartásából. És nekünk is kell az útra vigyázni, és tudni, hogy nem véletlenül mondja az ige, hogy az elesés előtt mindig felfuvalkodás jár. A bukásnak az előzménye mindig a felfuvalkodás. Mindig az, hogy valahol elbízzuk magunkat, valahol magunkra támaszkodunk. Van egy ige, a 131. Zsoltár, amivel szemben sokszor talán olyan értetlenül állunk, mert ezt mondja Dávid, hogy Uram, szemeim nem láttak magasra, nem kapaszkodtam erőmet meghaladó csoda dolgok után, sőt lecsendesítém és elnémítám szívemet, és mint az anyjától elválasztott gyermek olyan bennem az én szívem. Mit is mond ez az ige? Különösen ezt a részét szeretném említeni, hogy amikor a szemünk kezd magasra látni, amikor kezdünk nagyon bízni magunkban, és erőnket meghaladó dolgokba belevágni egy magabízással, akkor azt mondja, lecsendesítém és elnémítám szívemet. Szóval gyakoroljuk ezt, hogy helyre tesszük saját magunkat. Tudjuk így lecsendesíteni és elnémítani szívünket, amikor az alázat helyett
ágaskodna bennünk valami megalapozatlan maga bízás. És mire utal, amikor azt mondja Dávid, hogy mint az anyától elválasztott gyermek, olyan bennem az én szívem. Én azt hiszem, ugyanarról van szó, amit Salamon mondott, hogy mikor igazán alázatos volt, és azt mondta Istennek, hogy én kisgyermek vagyok, aki nem tud kijönni és bemenni. Vagyis amikor azt mondjuk, hogy tanítható gyerekké válunk az Istennel szemben, amikor megalázzuk magunkat előtte is, és azt mondjuk, hogy igen, én vagyok a tanuló, és te vagy az Isten is, és taníts engem is, vezérelj engem, amikor megint olyan, mint az anyjától elválasztott a gyermek a bennünk, a lelkünk, amikor azt mondjuk, hogy én nem tudok kimenni és bemenni magamtól, és Istenem, vezérelj engem is, és igazgass engem. Tehát nekünk sokszor kell lecsendesíteni és elnémíteni a szívünket, és tetten érni ezt a magabízást, és visszatenni magunkat a magunk helyére, hogy taníthatóak és vezethetőek legyünk az Isten részéről, mert igazából erre van szükségünk. Egy másik dolog, amiben az útra vigyáznunk kell, ez a béke szeretet. Ugye gondoljunk arra, hogy mányszor van az ígében, hogy a felülről jövő bölcsesség pedig először is béke szerető. Nem tudom, hogy ennek az ígének a fényében hányunkról ismerheti el a Jóisten, hogy felülről jövő bölcsességünk van. Mert azt mondja, azt legelőször is az jellemző, hogy békeszerető, hogy nagyon, nagyon értékesnek tartja a békességet. És azt mondja a Biblia, hogy törekedjünk mindenki irányában a békességre és a szentségre, mert ennélkül senki sem látja meg az Urat. Mit jelent az, hogy valaki békeszerető? Ez azt jelenti, hogy egy ilyen igazából emberhez méltatlan dolognak tartja idegeskedés, bosszankodás, fölgerjedés, indulat, kitörés. Szóval békeszerető azt mondja, sem magamat nem akarom felkavarni, sem a magam békességét nem akarom elveszteni, sem a másokét nem akarom elvenni. Nem akarom magam körül a vizet megkavarni. Szóval én sokszor megfigyelem, hogy a rendes hívő emberek olyan könnyen bosszankodnak, olyan könnyen idegeskednek, olyan könnyen kitörnek magukból. Pedig itt az útra különösképpen kell vigyázni. Mert az ige azt mondja, hogy a felüljövő bölcsesség legelőször is békeszerető. És ebben az is benne találtatik, hogy ha én valakinek vagy csak egy árnyalatig is megbántottam, nem tűröm magam körül az emberi konfliktusokat. Nem tűröm a kezeletlen feszültségeket. Ez azt jelenti, hogy akkor a lehető leggyorsabban oda megyek, és nyugodtan a szemébe nézek, és azt mondom, hogy bocsáss meg, igazságtalan voltam, felindult voltam. Nem teszem hozzá, de te ilyen voltál, nem teszem hozzá, de aznap olyan ideges voltam, és nem teszem hozzá azt, hogy de te okot adtál rá. Szóval ezeket mind elhagyom, csak egyszerűen, ami az én részem, azt rendezem el, és nem tűröm, hogy emberi konfliktusok és feszültségek legyenek közöttem, mert hogy így mondjam, zsigereiből békeszerető egy keresztény ember. A másik dolog pedig, hogy ha mások megbántottak, akkor nem tűrjük meg a háborgást a szívünkben, és nem ápoljuk. És nem hagyjuk, hogy ott fölnőjön a neheztelés. Hamar helyre tesszük magunkat, és azt mondjuk, szerencsétlen téveigő ember, mint én. Nekem az Isten mennyit bocsátott meg. Nagyobb bajban van, mint én, mert ezt és ezt tette, vagy ezt és ezt mondta. És kész. És tudjuk, hogy milyen imádságot kell a szánkra venni, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk múlt időben van, ne tévesszük el. Ezt én csak akkor vehetem a számra, hogy bocsáss meg nekem, ha én is megbocsátottam másoknak. Mégpedig olyan nagy lelkűen is teljesen, mint az Isten. Tehát legyen nekünk nagyon fontos a saját lelki békénk, de a mások lelki békéje is körülöttünk. Emlékezzünk arra az ígére az Efézusiakhoz írt levélben, erről is nem olyan régen beszéltünk, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek szent lelkét, és minden mérgesség, harag, felgergedés, lárma, kivettesség közületek minden gonoszsággal együtt. A Jóisten igéje nem becézi ezeket a dolgokat, mi olyan kis dolgoknak tartjuk, mérgesség, harag, felgergedés, lárma, de az Isten igéje azt mondja, gonoszság. Elrabolja a te békédet, elrabolja a másikat, és azonnal megszomorítod az Isten szent lelkét. És az Istennek való önátadást újra kell végigjárnod az útját. És megint vissza kell menekülnöd az Isten, megint megszakítottad ezt az áldásos befolyást, ezt a nélkülözhetetlen belső segítséget megint elzavartad magadtól. Egy ilyen primitív buta dologgal, hogy idegeskedtél, bosszankodtál, fölkavartad a lelkedet, vagy fölkavartad mások lelkét. Tehát ez az, amire egy keresztény nagyon vigyázom, békeszerető. És a békességet nagyon értékesnek tartja.
Egy harmadik dolog, amire egy keresztény nagyon vigyázzon, ez az igazságosság, az igazság szeretet. Itt is az Isten útjáról le ne térjünk. Szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy mi hajlamosak vagyunk összekeverni a békesség szeretetet a kényelem szeretettel. Én olyan megfigyeltem, hogy olyan ritka tulajdonság ez az emberek között, hogy valaki tudja, mi az igazság, tudja, mi az igazságos álláspont, de hogy viszi a bőrét a vására, azért nem mondja ki, azért nem szólal meg mellette, nem áll fel mellette. Mert hát dehogy csinálok magamnak bajt, én nem, hát csinálja más, aki akarja. Ez egy gyáva kényelem szeretet. És rendkívül kevés azoknak az embereknek a száma, amikor ha valami így igaz és így igazságos, akkor ugyan békeszeretően is és szeliden tegye, de kimondja az igazságot, de megszólal az igazság mellett, de feláll a másik mellett, de megáll szemben a másikkal szemben is, ha az egyszer igazságtalan. A Bibliában ott olvassuk, hogy Jézus azt mondhatja, leszédetek legyen igen, igen és nem, nem. És ez egy olyan csodálatos mondása Jézusnak. Vannak, akik úgy, bocsánat, hogy így mondom, hogy elkenik a kereszténységet, és azt mondják, hogy egy keresztény mindenkivel jóban van, minden szeret, egy keresztény mindenhez alkalmazkodik. Ez egy hazugság. Jézus azt mondta, mivel ezen a világon jó és gonosz is jelen van, egy kereszténynek épp olyan becsületesen kell igen mondani, mint amilyen becsületesen nemet. És kell, hogy legyen erkölcsi bátorsága igent mondani, és kell, hogy legyen erkölcsi bátorsága nemet mondani, mikor nemet kell mondani. Tehát a béke szeretet mellett az igazság szeretet. Ne játsszuk ki a kettőt egymással. Itt is az útra vigyázni kell, hogy nehogy a béke szeretetem miatt meggyőzzem magamat, hogy én a békességet szeretem, és én nem csinálok problémát magamnak és másoknak, és ezért nem mondok nemet ott, ahol nemet kell, és nem képviselem az igazságot, ahol az igazságot kell képviselni. És egy újabb dolog, ahol az útra nagyon vigyázni kell, ez pedig a szeretet. Hiszen mindnyájan ismerjük a szeretet himnuszát, hogy enélkül az összes többi erény haszontalan és értéktelen. És én most nem általában akarok a szeretetről mondani néhány szót, hanem különösen egy dologra tenném a hangsúlyt, hogy a szeretet kifejezése, a szeretet apró figyelmességei. Ezeket mi annyira nem vesszük komolyan, túl sok az elfben való szeretet. És emberek olyan szeretjük mondani, én szeretem a családomat, én szeretem az embertárs, én mindenkit szeretek, és szeretem a hittestvéreimet a gyülekezetben. De az egész csak egy idealizált állásfoglalás. De a gyakorlatban semmi nem jön ki belőle. Tehát, ahogy mondja az apostol is, Jakab apostol, hogy ne szóval szeressünk se nyelvvel, meg ne ideológiákba is eszmékbe, hanem cselekedettel és valósággal. És annyira igaz az a mondás, ezt Ellen White írja egy helyen, hogy az apró figyelmességekből és a kedvességekből épül fel az élet boldogsága, mint meg annyi téglából. Ahogy kis téglákból épül fel egy ház, az élet boldogsága, magunké és a másoké, ezekből a szeretetnek a kifejezéseiből épül fel. Van egy nagyon szép angol mondás, az így hangzik, hogy a kedvesség virágai sohasem hervadnak el. A szó szerinti virágok elég gyorsan elhervadnak, így is gyönyörködtetik a szívünket, de a kedvesség virágai sohasem hervadnak el. Én olyan sokszor megfigyeltem az életben, hogy emberek évtizedek múlva is egy-egy mozzanatot fölvillantanak, hogy te akkor ezt vagy azt mondtad, vagy így és így viselsz, és nekem az milyen jól esett. Tényleg szó szerint leellenőrizhetjük, hogy a kedvesség virágai nem hervadnak el. Élnek és hatnak az emberek lelkében. És mennyire a lényegre tapintott Jézus, amikor a hegyi beszéd végén olyan szépen, olyan melbevágóan azt mondta, hát csak azokat szeretitek, akiket titeket szeretnek, mit tesztek másoknál többet. És még azt is mondta, ha csak azokat köszöntitek, akiket titeket köszöntenek, mit tesztek másoknál többet. Jézus egy ilyen kis bagatell semmi dologra is fölhívta a figyelmet, hogy köszönés. De ez nem csak az üdvözlő köszönésre vonatkozik, mondhatnám az is megköszönni valamit. Ugye, meg észrevenni valakit. Szóval ezek az apró dolgok, mennyi minden szeretet lehet egy köszönésben, egy köszönömben, és mennyire szükség van a szeretetnek erre a kifejezéseire, és mennyire könnyen elmellőzzük ezeket, és azt mondjuk, hát elvben mindenkit szeretünk, nem bántanánk senkit, mi nem kegyetlenkednénk, mint mások, hát nálunk a szeretet az rendben van, de hogy van rendben. Ha mi nem tartjuk fontosnak, hogy ezt kifejezzük, ha mi nem tartjuk fontosnak, hogy minden lehetséges alkalmat megragadjunk,
hogy szívélyes szeretett szolgálatot tegyünk, hogy a másik ember iránt figyelmességet és kedvességet fejezzünk ki, akkor egyáltalán nincs a szeretet rendben nálunk. Tehát itt is az útra kell vigyázni. És egy utolsó dolognak említeném a hitet. A hitre is vigyázni kell, a hit tekintetében is vigyázni kell az útra. És tulajdonképpen mi a hit, ha nagyon röviden akarjuk meghatározni? Akkor azt mondhatjuk, hogy abszolút bizalom az Isten ígéreteiben. A hit lényege az Isten ígéreteibe vetett bizalom. Az új szövetségi szónak is ez az alapjelentés, hogy bizalom. És bizony itt is kell az útra vigyázni. Hogy ne hagyjuk, hogy elkószáljanak a gondolataink, hol a kétségbeesésbe, hol a félelembe, hol a kételyekbe. Itt is helyre kell igazítani saját magunkat. Olyan fura gondolatok tudnak egy emberben felmerülni, és hogyha mindenféle gondolatnak rögtön a karjába omlunk, amely bennünk fölmerül, akkor nagyon szerencsétlen emberek leszünk. Igenis, fegyelmezni kell a gondolatainkat és az érzéseinket. Jönnek kételjeim? Hát csak úgy fölbuknak, úgy jönnek, és olyan élesen fölmerül. Na most én ezzel elkezdek szóba állni, de hogy kezdjek józanul gondolkodni, és azt mondom, elég meggyőződésem van arról, hogy a Biblia Isten szava, elég tapasztalatom van, hogy az élő Isten létezik. Akkor lehet, hogy most nem értek valamit, majd utána járok. Biztos. Eddig mindig úgy volt, hogy mindig kiderült, hogy én voltam tudatlan, vagy ellentmondást véltem ott, ahol nincs. És az ember, de számon tartom, elfolytani nem szabad, kérdéseket nem szabad elfolytani. Az igazság az nem fél semmilyen kérdéstől. Nem folytom el a kérdéseket, de nem is kezdek pánikba jönni, hogy talán inog az egész épület, talán nem is Isten nem is létezik, talán a Biblia se igaz. Azért, mert most valami nekem föltűnt, amit én nem értek, és ami nekem egy ellentmondásnak tűnik. Hát nem fogok ezen én most tönkre menni. Én azt mondom, hogy itt vannak ezek a józan, szilárd alapok, ez eddig már biztos. Majd ennek utána járok, majd ezt végére járunk. De ne hagyjuk, hogy ezek állandóan fölzaklassanak, és olyanok legyünk, mint a nátszál, amit a szél ide is tolhajt. És ugyanígy van, az ilyen félelem érzések, hogy Isten elhagyott, meg ilyen csüggedés érzések. Annyira szeretem azt a mondatot, ezt is Ellen White írja, nem a magunk hitében kell bízni, hanem az Isten ígéreteiben. Meg hogy az emberi érzések olyanok, mint a felhők, változékonyak, mint a felhők, ezeket nem lehet építeni. De az biztos, hogy az Isten igéje igaz. És mi megint oda láncoljuk magunkat ehhez a biztos kősziklához, és megint azt mondjuk, így van, erre lehet építeni. Ha én ráépítek, igazolódni fog. Ha én mindenféle kószai érzés szerint itt hol csüggedek, hol tűzbe, hol vízbe esek, akkor én nem tudok szilárd talajon lenni, és értelmesen előre haladni. Tehát ezekben igenis kell nekünk az útra vigyázni. És azt mondhatjuk, hogy ez az, amitől sokan megijednek, mert ha azt mondjuk, hogy ez a keresztény életnek a szabálya, ez a szabályszerű küzdelem, hogy állandó önátadás és állandó vigyázás az útra, akkor azt mondjuk, na hát ezt ettől én megijedek. Az, hogy mindig tudatosnak lenni, mindig fegyelmezetnek lenni, mindig gondolkodni, mindig vigyázni, ez nekem túl sok. Én ezt nagyon fárasztónak tartom, hát időnként az embernek csak el kell engedni magát. Én egy ilyen nagyon fegyelmezett élettől megijedek, én ezt nem is merem vállalni, hogy ilyen gondolatai vannak az embernek, hadd mondjam ki. És ez az egész egy káprázat, ez az egész egy tévedés, mert ez, ami kényelem szerető, meg önzést kiszolgálni szerető természetünknek, meg kedvekhez, hangulatoknak hoz igazodó természetünknek nehéznek tűnik a rálátásra, de csak gyakoroljuk egy kicsit az állandó önátadást és az állandó vigyázást, rá fogunk jönni, dehogy szolgaság ez, dehogy egy örökös gyötelem, itt van a szabadság, itt van a békesség. Mert mindent tud az ember megtanulni. És a tanulásban, amit már az ember megtanult, az könnyű. Az már egy belső, könnyű cselekvésé válik. Nincs megírva a Bibliában, hogy az Isten parancsolatai nincs nehezek. Meg nem mondta Jézus, hogy az én igám gyönyörűséges és könnyű. Nem azt mondta, hogy örökös sziszifuszi küzdelemre hívlak benneteket, hanem azt mondta, hogy csak próbáljátok ki, hogy ha ti mindig gyakoroljátok az önátadást, és akkor az Isten lelke, hát mennyire megkönnyíti ez, még mint az engedelmesség lelke is dolgozik bennünk, mint az Úr ismeretének, félelmének lelke. Hát mikor egy ilyen a isteni személy dolgozik a lelkünkben, és nekünk emellett kell együttműködést tanúsítani, és ehhez képest kell csak vigyázni. Hát ki mondja azt, hogy ez nehéz? Hát úgy meg van könnyítve számunkra az út, amennyire csak lehet. És csak nekünk el kell indulni ezen az úton, és belegyakorolni magunkat,
És utána azt látjuk, hogy ez az egész gyönyörűséges és könnyű. És szabadon és önként és boldogan tudjuk ezt tenni. És nem kell örökös élet-halál harcokat vívni a szenvedélyeinkkel, az indulatainkkal, az önös természetünkkel, mert ha átadjuk magunkat, tudva, hogy semmire nem vagyunk jók önmagunktól, tied vagyok, Uram, tarts meg engem. De ugyanakkor keressük az ő határozatait, és vigyázunk az útra, az eredmény semmiképpen nem fog elmaradni. És kedves gyülekezet, én szívemből kívánom mindenkinek, hogy most ne úgy elmenjünk, hogy hallgattunk egy beszédet, valamit meg is értettünk belőle, aztán valami marad is belőle, meg nem is, hanem most próbáljuk ezt a gyakorlati tanácsot megragadni, és elmegyünk az Isten tiszteletről, és itt van a szombatnap hátralévő része, és itt van a holnapi nap, és kezdjük a napot ezzel az önátadással. Jézus azt mondta, hogy a ti mennyei atyátok igen készségesen, a földi szülőknél készségesebben ad szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Tehát mi néven nevezve kérjük a Jóistentől a szent lelket. Kérjük tőle azt, hogy ő adja nékünk ezt a csodálatos belső állandó munkálkodást. A Szentlélek vezérlése alá akarjuk saját választásunkkal helyezni magunkat. És ugyanakkor ne azt tegyük, hogy ezt elimádkoztuk reggel, aztán most már nekünk semmire nincs gondunk, mert mi most átadtuk magunkat a Szentlélek vezetésének, majd ő mindent elintéz. Hanem akkor azt mondjuk, hogy nekem már milyen megkönnyített az út, nekem csak oda kell figyelni, csak egy belső vigyázásra van szükség. Csak ezeket az útjelzőket mindig a szemem előtt tartani, alázat, békeszeretet, igazságosság, szeretet, hit. Nekem csak ezt úgy szépen a szemem előtt kell tartani, ezeket az útjelzőket, és belül ott a hatalmas segítség, amely terel engem ebbe az irányba, ha én erre az útra vigyázok. És próbáljuk meg, hogyha ezt szabályszerűen küzdünk, és ezt a szabályt minden nap gyakoroljuk és tanuljuk, akkor a tanítványság, a Krisztus követés gyönyörűségessé és könnyűvé válik, és látható lesz, szemmel látható lesz a növekedésünk a keresztény életben, az igazi Krisztus követésben. A Jóisten segítsen meg ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. És kérünk téged, bocsáss meg nékünk, hogy mi olyan nehéz fejű, nehezen induló tanulók vagyunk, és annyit bukdácsolunk, pedig a te ígédben olyan sokszorosan és olyan egyszerűen elénk tárod a szabályszerű küzdelem útját. Segíts, Urunk, hogy élő eleven és személyes tapasztalatot szerezzünk, hogy milyen az, amikor a te lelked megnyugszik rajtunk, milyen az, amikor a te lelked vezérel minket, milyen az, amikor a te lelked munkál bennünk minden jót. És köszönjük az ígéretet, hogy oly egyszerűen elnyerhetjük, hogyha megvalljuk bűneinket néked, te tiszta szívet teremtesz bennünk, akkor mi felszabadultan kérhetjük tőled, hogy add nékünk a te lelkedet, és te készségesen ajándékozod a te lelkedet nékünk, hogy hatalmasan segítsen. És Urunk, segíts, hogy vissza ne riadjunk attól, hogy eközben nekünk is együtt kell munkálkodni, és állandóan kell az útra vigyázni. Ó, Urunk, add meg nékünk, hogy megértsük azt, hogy ez valójában a szabadság, a békesség és a boldogság útja. És akármennyi kudarcot vallottunk, és akárhányszor neki keseredtünk, hogy nem tudunk mások lenni, vagy nem tudunk eredményt elérni a saját természetünkkel szembeni küzdelemben. Urunk, bátoríts fel most minket, hogyha ezeket a te egyszerű útbaigazításodat megszívleljük, eredményeket fogunk elérni. És add, hogy ezek az örömök tovább bátorítsanak és biztassanak bennünket, hogy mintha csak egy lépcsőn vagy létrán lépdelnénk felfelé. Úgy haladjunk folyvást előre a megszentelt élet, az igaz élet, a valódi Krisztus követés útján. Urunk, kérünk, hallgass meg imádságunkat, szeretetet, kegyelmed és békességed, tanítson, bátorítson és erősítsen mindannyiunkat kegyelmedből. Amen.

Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a mai Isten tiszteletünkön Jelenések könyvéből szeretnék olvasni a 10. fejezetből annak a 3 utolsó verszakát. Kérlek benneteket, hogy lapozzuk fel a Bibliában Jelenések könyvét, és olvassuk el az igét a 10. fejezet 9. versétől a 11. verséig terjedő ige szakaszban. Jelenések könyvéből olvasom az igét a 10. fejezet 9. versétől. Elmentem azért az angyalhoz, és mondtam néki, add nékem a könyvecskét. És mondta nékem, vedd el, és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvettem azért a könyvecskét az angyal kezéből, megettem azt, és az én számban olyan édes volt, mint a méz, és mikor megettem azt, megkeseredett az én gyomrom. És mondta nékem, ismét prófétálnod kell néked, sok népek és nemzetek és nyelvek és királyok felől. Illetve amennyire ismerjük a Bibliának az eredeti szövegét, értelmét, sok népek, nemzetek, nyelvek és királyok előtt, vagy királyok ért, vagyis minden emberért, minden teremtményért. Testvéreim, úgy gondolom, hogy többségünkben tudjuk azt és ismerjük azt, hogy Jelenések könyve 10. fejezete az advent mozgalom születéséről, a végidő egyház megbízásáról és elhívásáról beszél. Isten megmutatja az ő szolgájának, János apostolnak, hogy majd eljön az az idő, ugye profétikus jövendőlésben megmutatja, hogy eljön az az idő, amikor Dániel könyve feltárul, ami egészen addig zárva volt és bepecsételt volt, de feltárul, ezt megértik, és tulajdonképpen ezt jelenti a felolvasott ige szakaszban az, hogy egy könyvet kapnak majd, és azt meg kell enni, azt magukévá kell tenni, azt meg kell érteni, fel kell dolgozni. És nagyon örülni fognak majd ennek, hiszen édes lesz a szájukban, és megértenek valamit, hogy Dániel jövendőlésének a 2300 éve az valamikor letelik, és valami hatalmas esemény fog majd bekövetkezni akkor. Azonban, amikor ez nem történik meg, és csalódnak, akkor keserű lesz a gyomrukban, megkeseríti az ő gyomrukat, és ennek nyomán újbóli megbizatást fognak kapni az Istentől, miután megértik ennek a csalódásnak a mikéntjét és az okát, és ezzel zárult a felolvasott rész, hogy ismét profétálni kell, vagyis továbbra is profétálni kell. Az advent mozgalom igazán tovább épül. Ennek beteljesedése a 19. századi advent mozgalom megszületett.

0: életében ragadható meg, és ennek a legerősebb kibontakozása és megmozdulása Észak-Amerikában történt. Dániel könyve valóban feltárult, megértették, hogy a 2300 év 1844-ben lejár, és egy nagyon komoly készülődés hatotta át a világot, de leginkább Észak-Amerikát, mert 1844-re vártak valamit hónapra és napra, pontosan először augusztusra, majd aztán október 22-ére. Becslések és krónikák szerint akkor Észak-Amerikának a lakossága 13 millió volt, és ebből 1 millióan várták vissza Jézust. Hogy hogyan történt ez a várakozás, és mi is jellemezte ennek a várakozásnak a lelkületét és a hangulatát, hadd idézzek fel néhány sort erre vonatkozóan. Azt írja Ellen White testvérünk, hogy az az üzenet, ahol csak felhangzott, megérintette az emberek szívét. A Szentírás egyszerű, egyértelmű bizonyságtevése, amelyet a Szentlélek ereje kísért, olyan meggyőző erővel szólalt meg, amelynek kevesen tudtak teljesen ellenállni. Sereglettek az emberek az advent hívők Isten tiszteleteire. Gazdagok és szegények, rangosak és egyszerűek. A saját fülükkel akarták hallani a második adventről szóló tanítást. Az Úr féken tartotta az ellenkezés lelkét, amíg szolgái elmondták, hogy miért is hisznek. Az összejövetelek résztvevői soha nem tudták elfelejteni azokat a jeleneteket, amelyeket ott láttak, és a mélységes érdeklődést, amelyet ott tapasztaltak. Akik elfogadták az üzenetet, kimondhatatlan vágyakozással várták megváltójuk jövetelét. Az idő, amikorra várták, a küszöbön volt. Békés komolysággal várakoztak. Nyugodt szívvel élvezték az Istennel való áldott közösséget. Ez záloga volt annak a békességnek, amelyben Isten dicső országában lesz majd részük. Testvéreim, ez jellemezte az advent várakozást 1844-et megelőzően, azonban csalódtak a testvéreink, elődeink, mert Jézus nem jött el, és ezt vetítette előre a Biblia jövendőlés, hogy a szájukban édes volt, aztán a gyomrukban pedig megkeseredett. Gondoljuk meg, hogy nagyon sok emberre jellemző volt, nem csak az, hogy lerendezték a bűneiket egymással, és kérték az Istentől, hogy tisztítsa meg szívüket, és várva várták Jézust, hogy vele tényleg találkozni fognak, hanem nagyon sokakat az jellemzett, hogy eladták mindenüket. És ott vártak a semmivel, és Jézus nem jött vissza. Valóban a gyomrukban megkeseredett ennek a bibliai résznek, Dániel könyvének a megértése, és nagyon sokan töprengésbe estek, hogy vajon tévedés volt ez az egész számítás, vagy lehet, hogy az egész Biblia hazugság. Nagyon sokaknak szinte a hitét alapjaiban rengette meg ez a keserű tapasztalat, és ekkor három részre szakadt ez az adventváró mozgalom. Háromféleképpen próbálták értelmezni és hitben megragadni, hogy most mi is történt valójában, hiszen valóban történnie kell valaminek 44-ben, de hát nem az történt, amire vártunk, és Jézus nem érkezett meg, nem tért vissza. És volt a három csoport közül egy olyan rész, amelyik ragaszkodott az időponthoz, de azt felismerték azt, hogy Jézusnak nem visszakitérni kell ilyenkor, hanem valami másnak kell történni 1844-ben. Tehát maga az időpont jelent valamit. Ez tényleg nem egy figyelmen kívül hagyható időszak. De ott volt a hiba, hogy mi Krisztus visszatérését vártuk, holott erre nézve nem ad a Biblia ígéretet. Ez volt tulajdonképpen az advent népnek az elhívása, És újbóli megbízást kapott ez a közösség, ugye azt olvashattuk Jelenések könyvében, hogy ismét profétálnod kell. Egy profétikus elhívású nép igazán itt indult útjára, és vállalnia kellett a proféta sorsot, ami azt jelentette, hogy a proféták, korábbi proféták tapasztalatát is el kellett fogadni, hogy az ellenkezésnek és a támadásnak még inkább ki lesznek téve a jövőben, hiszen micsoda mozgalom lehet az, ami már csalódással indul. Lehet-e az igazán hiteles mozgalom, és megérdemli azt, hogy figyeljünk az ő tanítására. Maga ez a nagyon apró, pici részlet a Bibliában, hogy ismét profétálnod kell, önmagában ez is nagyon nagyon elgondolkodtató, hiszen ezzel hitelesítette az Isten a csalódás ellenére ezt a mozgalmat, hogy noha várták vissza Jézust, és valamit nem értettek meg, és Krisztus nem tért vissza, de a mozgalom mégis Istentől volt, és a jövőben továbbra is hirdetniük kell az üzenetet, ismét profétálniuk kell. Kedves gyülekezet, ez az advent mozgalom elhívása, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy elhívott nép, ez egy megbízott nép, és ez nem egy igaz nép. Azért tartom nagyon fontosnak, hogy ezt hangsúlyozzam, mert sokszor emberek úgy beszélnek az advent népről, az advent mozgalomról, és hát nyilván azok, akik hozzá tartoznak, hogy ez az igaz egyház. Ha létezne igaz egyház ilyen értelemben a történelem bármelyik pontján is, akkor elég lenne csak hozzá tartozni, és mi automatikusan akkor az igaz egyházhoz tartozunk. Ilyen értelemben soha nem volt az Istennek igaz egyháza. Mindig mást jelentett a Biblia tanítása szerint az, hogy az Isten elhív egy közösséget, elhív egy mozgalmat, és megbíz valamilyen feladattal. És megint más az, hogy az Istennek vannak igaz emberei ebben a közösségben is, és vannak igaz emberei más egyházakban és más akolban is. Gondoljunk Izraelre, amikor Izraelt elhívta az Isten a népek sokaságából, akkor azt mondta, hogy nem azért hív el téged az Isten, mert bármely népnél többen volnátok, vagy bármely népnél jobbak volnátok. Izrael nem volt jobb egy néptől sem. Az advent mozgalmat sem azért hívta el az Isten egy küldetésre, egy szolgát betöltésére, mert bárkitől igazabb lenne. Testvéreim, mi senkitől, egyetlen egy keresztény embertől nem vagyunk igazabbak. Mi hit által és Krisztus által üdvözülünk. Krisztus által remélhetjük a megtartást. Annyiban vagyunk másak, és annyiban kell, hogy kiemelkedjünk ebből a világból és a kereszténység sokszínűségéből, hogy ránk az Isten bízott valamit, kezünkbe adott valamit az Isten, és ennek a betöltésében vagyunk mi elhívottak és kiemelkedőek, vagy megbízott közösség. Viszont elhívott egyházról mindenképp kell beszélnünk, és amikor mi megkeresztelkedtünk, és társultunk az Istenhez, társultunk Krisztushoz, akkor azért lettünk adventisták is ezzel együtt, mert mi ezt az elhívást is, ezt a megbízást is megértettük. És mi ezt is magunkénak tartjuk, ehhez az elhíváshoz mi is mi társultunk ezzel együtt. Testvéreim, amikor mi profétálást olvasunk a Bibliában, akkor a jelennek szóló időszerű üzenetnek az átadásáról kell gondolkodnunk, és a jövőre való, az előttünk álló eseményekre, hogy felkészítsük a világot. Ez ezt jelenti. A profétálás ezt jelenti, és mivel az az egész név profétai elhívással rendelkezik és bír, ezért minden egyes tagja és minden egyes embere erre a profétai küldetésre hivatott el. Egyikünk sem lehet igazán az Istenhez, Krisztushoz tartozó, egyikünk sem lehet igazán adventista, ha ezt a profétai küldetést nem tölti be. Ismét profétálnod kell néked, sok népek, nemzetek és királyok előtt, illetve az ő megmentésükért. Hogyan értették meg az advent úttörők ezt az újbóli megbízatást? Hát úgy értették meg, hogy mivel a csalódást követően a három résznek az egyik csoportját képezték, ezért nagyon komoly megértésre vágytak, és szerették volna megtudni azt, hogy mi vezetett odáig, hogy Jézus nem jött el 1844-ben. Mi vezetett odáig, hogy készültek valamire nagyon nagy örömmel, és aztán az, amire vártak, az mégsem valósult meg, és aztán csalódniuk kellett, és most ott állnak keserűségben, és hogyan tovább, kiúttalanul. Nagyon komoly megértésre vágytak ezek az emberek, hogy mit nem gondoltunk jól, vagy a felkészülésünkben mi volt a hiba, vagy most mit csináljunk, ami hitünkkel a jövőre nézve, mit kell tennünk. Nagyon komoly megértésre vágytak ezek az emberek, de testvéreim, szeretném hangsúlyozni, hogy ők nem csak vágytak a megértésre, hanem tettek is valamit ezért. És mivel tettek ezért valamit, ezért az Isten vezetni tudta ezeket az embereket, és újból megbízni tudta őket a feladattal. És erre nézve szeretnék megint idézni egy bizonyságtételt. A következő módon élték át ezek az emberek ezt a helyzetet és ezt a tapasztalatot. Akik az 1844-es időpont után, mint rejtett kincset kutatták az igazságot, aggódó lélekkel jöttünk össze, imádkoztunk, hogy hitben és tantételekben egységre jussunk. Tudtuk, hogy Krisztus oszthatatlan. Minden esetben egy-egy tévedést vizsgáltunk meg. Tisztelettel nyitottuk meg a Szentírást. Gyakran bőjtöltünk, hogy jobban megérthessük az igazságot. Ha valamit nem értettünk, akkor komoly ima után megbeszéltük, és mindenki szabadon nyilvánította ki a véleményét. Majd ismét imában borultunk Isten színe elé. Komolyan könyörögtünk az egységért, hogy egyek lehessünk, ahogy Krisztus és az Atya egy. Gyakran sírva imádkoztunk, órákat töltöttünk el így. Sokszor az egész éjszakát a Szentírás tanulmányozásával töltöttük, hogy megérthessük az időszerű igazságot. Testvéreim, amikor én ezeket a gondolatokat el szoktam olvasni, akkor egyrészt az jut eszembe, hogy vajon jellemez-e bennünket is az Isten iránti és az ő megbízatása iránti szeretet így, mint ahogy ezeket az embereket jellemezte. Órákat és éjszakákat küzdöttek azért, hogy az Isten mutassa meg, mi a feladatuk és mi a helyük ebben a világban. Azért idéztem fel, mert az embereketben a kiúttalanságukban és talástalanságukban, hogy most hogyan tovább, most mi mit csináljunk, keresték az Istent. Komoly és aggódó lélekkel keresték. És erre az Isten válaszolni tudott, és megmutatta ezeknek az advent úttörőknek azt az öt alappillért. Ezeket az összejöveteleket nevezzük szombat konferenciáknak, és megmutatta az Isten azt az öt alappillért, amire az egész közösségünk jövője és hitélete épült, és azt az üzenet hirdetésnek azt az öt alapvető dolgát, amit azóta az advent nép leginkább a magáénak tart. Mi ez az öt alappillér? Az, hogy Jézus eljövetele közel van, noha nem jött el, amikorra vártuk, de azért közel van. A másik, a hármas angyali üzenetet nekünk kell hirdetni, mert nem a nagy kereszténység fogja hirdetni, hanem nekünk kell. A harmadik, a szombat szentségét helyre kell állítani és be kell mutatni a világnak. A negyedik, a halottak állapota volt, és az ötödik pedig az, hogy Krisztus a közben járó főpapi szolgálatát kezdte el 1844-ben, és az a bűnök eltörléséig vezet majd, ami az ő látható egyházán is meg kell, hogy mutatkozzék majd ennek a gyümölcse és eredménye. Tulajdonképpen erre azt mondhatjuk, hogy egyfelől tartalmazta ez az öt alappillér a mindenkori evangéliumot és örömhírt, illetve helyre kívánta tenni azokat a tévedéseket, amelyekben a kereszténység akkor is, és azóta is tévedésben és téveigésben van. Én szeretném, testvéreim, a következő szombatokon, amikor itt lehetek közöttetek, kicsit úgy átgondolni ezt az öt alaptanítást. És azért szeretném veletek átgondolni, hogy kicsit úgy rendezzük a gondolatainkat, és az Isten segítsen rendezni az érzelmeinket is arra nézve, hogy mi mitől vagyunk adventisták. Mit jelent ránk nézve és a mi életünkben és a mi napjainkban is az, hogy társultunk Krisztushoz, társultunk az advent mozgalomhoz, mint amely egy megbízott közösség, és itt van ez az öt alaptanítás, ami nem csak nekünk útmutatás, hanem amit megbízásként az Isten hát a képviseletünkre is bízott, amikor ebben az életben járunk és forgolódunk. És én most az első, mindezt bevezetésként mondtam el, az első mostani alkalmon én arról szeretnék beszélni az igehirdetés második felében, hogy Krisztus eljövetelének a közelségére mi hogyan gondolunk. Hogyan kap ez helyet a mindennapjainkban, tevékenységünkben, sürgölődésünkben, forgolódásunkban, időbeosztásunkban, törekvéseinkben, vágyainkban, terveinkben. Hogyan kap helyet? A mai advent mozgalmon látszik-e az, hogy Krisztus eljövetelére készül, hogy ezt hirdeti, hogy azután vágyakozik, hogy az örömmel tölti el? Mitől adventizmus az adventizmus ezen a ponton? És engedjétek meg, hogy kezdjem ezt a gondolatsort azzal, hogy a közeli advent reménységéről az úttörők miután átélték a csalódást, nem mondtak le. Tehát azt mondták, hogy igen, csalódtunk. De az, hogy Jézus közel van, arról nem mondunk le, nem csak azért, mert szeretjük őt és vágyunk vele találkozni, hanem azért sem, mert az idők jelei azt mutatják, hogy ugyan a napot és az órát nem tudhatjuk, de bizonyosan egészen közel van. Új fényben tárult az akkor élők elé például a 10 szűzről szóló példázat, hiszen az, hogy késik a vőlegény, hogy kimentek a vőlegény elé, és elkészítették lámpásaikat, de nem jött a vőlegény, és késett. Ezt beazonosították az ő helyzetükkel, hogy igen, vártuk Jézust, és nagyon vágytunk volna vele találkozni, de mégse tért vissza. Késik a vőlegény. Ugyanakkor felismerték azt is, hogy a napot és az órát senki nem tudhatja, hogy Jézus mikor jön el, de nem is fontos. Krisztussal igazán vágyni találkozni, és felkészítetnek lenni az ő eljövetelére. Ebben a dologban, ebben a lelki magatartásban, és törekvésben, és várakozásban nincs jelentősége annak, hogy valaki tudja, hogy Jézus mikor jön vissza, vagy nem tudja. Ebben nincsen jelentősége. Krisztus nem olyan várakozást kér tőlünk, ami egy időpontra való felkészülés, hanem Krisztus azt a várakozást várja tőlünk, amelyben nekünk közösségünk van vele napról napra, és teljesen mindegy, hogy mikor jön el. De legyünk készek. Legyünk készek, és várjuk őt. Az idők jeleit ugyanakkor az útörők is láthatták, és mi is láthatjuk, hiszen a Tesszalonikai első levél arról beszél, az 5. fejezet ezzel kezdődik, hogy atyám fiai, az időkről és az időszakokról nem szükséges, hogy írjak néktek. A Biblia arról beszél, hogy amiképpen a fügefáról, Jézus a fügefáról vette a példát, hogy amikor levele zsendül, akkor tudjuk, hogy közel van a nyár. Jézus arról beszélt, hogy amikor bizonyos dolgokat látunk az emberi történelemben beteljesedni, akkor ugyan a napot és az órát nem tudjuk, hogy Jézus mikor jön el. De a közelségét mindenképp érthetjük, és mindenkor tudhatjuk biztosan. Közel van, testvéreim, Krisztus eljövetele nem csak olyan értelemben, hogy valaki bármikor élt a történelemben, tulajdonképpen annyira volt közel Jézushoz, mint amikor lezárult az élete. A zsidókhoz írott levél azt mondja, hogy az emberek, lásd, ezt találtam, az emberek egyszer meghalnak, azután pedig az ítélet. Hiszen ha az emberek meghaltak 2000 évvel ezelőtt, és a halál állapota az egy pillanatnak tűnik, akkor tulajdonképpen az élet lezárulása egyenlő Jézussal való találkozással. Ha mi most megérjük még az időskort, és meg is halunk, és tapasztaljuk, megízleljük mi is a halált, az életünk elmúlását, akkor azt mondhatjuk, hogy néhány évtizedünk van, kinek mennyi, lehet, hogy annyi sem, és találkozunk Krisztussal. Testvéreim, szoktunk erre gondolni, de én azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak ilyen értelemben van Krisztus közel mindannyiunkhoz, hanem a föld történelmének a lezárulásaként is közel van Krisztus, és ezt nekünk hirdetnünk kell és képviselnünk kell. Mennyire van ez közel, mennyire van egyre inkább közel, és a jelek miről beszélnek, én úgy gondolom, hogy nem szükséges erről túl sokat szólni. A természettudósok azt mondják a legutóbbi 30 évről, hogy a legutóbbi 30 év alatt annyit romlott a természet, a környezet, mint az egész emberi történelem alatt. És maguk a természettudósok, akiknek nincs a kezében a Szentírás, akik nem Krisztus után vágynak, azt mondják, hogy néhány évtized, mert az emberiség olyan úton halad, hogyha erről nem fordul vissza, és miért fordulna vissza? Tömegesen nem lehet csodát várni, és nem lehet az emberi szív megújulását várni. Akkor egyértelmű, hogy az emberiség feléli az életnek a feltételeit. Láthatjuk az erkölcsi romlást, az életnek az értékét, a közbiztonságnak az elveszését. A Noé és a Lót napjaihoz hasonlította Jézus a mi világunkat, és amikor látjuk a pornográfiát, a pedofiliát, a homoszexualitást, a gyilkosságokat, amelyek egyre inkább terjednek és gyarapszanak valláson kívül és valláson belül, akkor egyre inkább eszünkbe kell, hogy jussunk, hogy Jézus erről az időről beszélt, és nekünk ébren kell lennünk, és nekünk tudnunk kell, hogy mire kell készülnünk. Természeti csapások, balesetek, földrengések. Ismeritek bizonyára Ellen Gould White testvérünknek azt a bizonyságtételét, hogy amikor áradások, katasztrófák, balesetek a levegőben, a szárazföldön, a vizeken, amikor ezek felgyarapszanak, Krisztus akkor nagyon közel van. És hadd kérdezzem tőletek, gyarapszanak? Volt valamikor kezemben egy grafikon, aztán valahova sajnos elkeveredett, és nagyon sajnálom, hogy nincs meg, mert az elmúlt 2000 évről készít egy grafikont, 50 évenként halad előre, hogy mennyi földrengés volt a világunkban. És döbbenetes, ahogy felfelé megy. És az, hogy már Magyarországon is van, és egyre több van, és egyre több van, és senki nem várhatja azt, hogy jövőre majd kevesebb lesz, és 5 év múlva kevesebb lesz, hanem mindig több lesz. Tehát azt láthatjuk, hogy ezek olyan jelek, olyan bizonyságok, amelyek kétség nélkül mutatják azt, hogy Krisztus jövetele egyre inkább közel van hozzánk. A vallási, az eszmei zűrzavar, a Babilonhoz hasonló zűrzavar vallásokon kívül és azokon belül, amikor az emberek nem tudják már, hogy mi igazság és mi nem, de leginkább azt mondják, hogy nincs biztos igazság és semmiben nem kell hinni. Szóval döbbenetes ezeket az állapotokat látni, a spiritizmusnak, a babonának, a jóslásnak a terjedését látni, ami elfogadott szinte a tömegek előtt. A valóságból a mesébe menekülés, ami jellemzi az embereknek a gondolkodását, hogy valahogy csak ússzuk meg ezt az életet, és valahogy bírjuk ki ezt az életet. Testvéreim, nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy elérkezett az az idő, amit a Biblia így mond, hogy az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Elérkezett az az idő. Elérkezett a nagy nyomorúságnak az ideje, ami világunkra. Elindultak már jó ideje a szülési fájdalmak. Olyan ez a világunk, mint ami vajúdik, mint ami szóval valami változásra, valami szülésre, valami megszabadulásra, valami megkönnyebbülésre várna. Tényleg annyi a baj, és annyi sebből vérzik a mi világunk, az emberi kapcsolatok, a társadalmi problémák. És nyugodtan mondjunk ki valamit ennek kapcsán. Krisztus jövetele egyre inkább evangéliumként hirdethető ebben a világban. Egyre inkább evangéliumként. Jézus kivár, és szabadítóként fog érkezni erre a világra. Ugye azt mondta Jézus, hogy amikor az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek. Mert Jézus, amikor az eljöveteléről beszélt, akkor azt mondta, hogy ez evangélium. A világ számára Jézus jövetele az az evangélium. Hiszen ki ad szabadítást ennek a világnak? Ki ad szabadítást a társadalmi szinten, a tömegek szintjén jelentkező válságokból? tönkre megy az élet, és tönkre megy a világ. És ebben a helyzetben, és ahogy ez egyre inkább mélyül, mi úgy beszélhetünk Jézusról, mint aki megmenteni jön azokat, akik az oltalma alá helyezték az életüket. És testvéreim, szeretnék még arról is szólni, hogy hirdetni viszont, hát hirdetni ezt kell, de hirdetni csak azok az emberek tudnak bármit is, ami nekik nem csak, tehát ez nem egy feladat, és ez nem egy kötelesség teljesítés csupán, amiben ott van a lélek és az élet. Hirdetni Krisztus eljövetelét örömként azok az emberek tudják, akiknek maguknak is ez öröm. Akik maguk is erre örömmel tudnak tekinteni. Egy picit nem csak magamról szeretnék beszélni, hanem úgy érzékelem ezt, hogy a körünkben egy picit bennünket is jellemez egyfajta vajúdás, úgy belül a lelkünkben. Krisztus közeli eljövetelével kapcsolatban az a vajúdás jellemez bennünket, hogy hát egyfelől azt mondja az ember, hogy hát mindig hirdették, hogy Jézus visszajön, hát mióta már az apostolok is hirdették, és aztán nem jött vissza, hát akkor mi hirdethetjük ezt most egészen biztosan. Volt egy prédikátor, aki azt mondta az én gyerekkoromban, hogy Jézus 5 éven belül vissza fog jönni. Hát azóta én nem kicsit meggondolatlannak tartom, és én is óvatos vagyok az ilyen kijelentésekkel, mert hát Jézus azóta nem jött vissza. Tehát egyfelől ez van bennünk, ugyanakkor másfelől az is, hogy egyszer a Föld eljut egy olyan helyzetébe, amikor már nem bírja az emberi gonoszságot, és fel fogja mondani a szolgálatot, és maga a Krisztus is meg fogja elégelni ezt, és ha felkészülhet a világ az ő jövetelére, akkor ő mindenképp jönni fog. A vajúdás, ami bennünk van, olyan téren is megfogalmazható, hogy az ember azt mondja, hogy hát a tömegeket az Isten a lelkiismeretük alapján is meg tudja ítélni, hát akkor most mi szükség még itt evangélium hirdetésre? Régen is éltek nagyon sokan, akik nem hallották az evangéliumot, ma is éltek, hát az Isten meg tud bárkit ítélni lelkiismeret alapján is. Ugyanakkor, testvéreim, az is megfogalmazódik bennünk, és milyen jó, ha így van, hogy az emberek olyan szinten csalattatnak meg a jelenben. Sátán annyi mindent felvonultat, hogy a mai embereket lefoglalja, még azokat is, akiknek esetleg a szívükben ott van a jobb utáni vágy. De annyi minden van az életükben, és annyi információ, és annyi leterheltség, és annyi szaladozás, hogy mindenre marad idő, de igazán, hogy az élet felől elgondolkodjanak, és az örök élet ajándékát elfogadják és keressék, erre kevésbé. Tehát jó lenne erre a veszendő világra úgy tekinteni, hogy megcsalt emberek tömege él körülöttünk. És nekünk ezen a háttéren is ezt látva kellene értenünk az evangélium hirdetésének a megbízását. A másik dolog, ami kicsit úgy vajúdást kelt bennünk, hogy úgy várjuk is Jézust, meg nem is. Mert egyfelől, amikor nagyon közel érezzük magunkat a megváltóhoz, és átéljük azt, hogy mennyire jó benne élni, mennyire jó egymást szeretni, mennyire jó a világért élni, mennyire jó a szolgálat örömét tapasztalni, akkor azt mondjuk, hogy ja, Jézus holnap jöhetne már. Ugyanakkor átéljük azt is sokszor, amikor magunkban nézünk, akkor azt mondjuk, hogy Uram, még ne gyere, mert nem vagyok kész. És jó lenne felkészülni. És bizony ez is egy vajúdás bennünk. Vajúdás az is, hogy nekünk nem öröm az a Földnek a pusztulása, mert sokat romlott ez a világ, de azért ez a természet még ma is mennyire szép, és nem öröm az, hogy ez el fog pusztulni. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy Jézus jövetele viszont szabadítás lesz, és ez az emberi világ olyan szinten fog eltorzulni arra az időre, és Krisztus új eget és új földet ígért azoknak, akik ő benne hisznek. És engedjétek meg, hogy néhány pontban beszéljek arról, ami miatt öröm mindannyiunk számára Krisztus jövetele. Miért kell, hogy betöltse örömmel mindannyiunk szívét az, hogy Krisztus visszatér, és mi vele találkozni fogunk? Péter apostol második levele arról beszél, hogy akik sóvárogjátok és sürgetitek az Isten napjának a jövetelét. Egy hatalmas kiváltság számunkra, hogy mi sürgethetjük Krisztus eljövetelét, és ez nem azt jelenti, hogy az Istennél nem elvégzett dolog az, hogy Jézus mikor jön el és szabadítja meg ezt a világot, hanem ez sokkal inkább azt jelenti, hogy a világ régen megért gonoszságát illetően arra, hogy begyűjtessék, és az Isten bearassa az igazakat, de az igazak nem készültek még el. Az igazak nem készültek el, és a világ megmentése még nem történt meg, illetve legalábbis annak a megpróbálása. Tehát kiváltságunk az, hogy mi sürgethetjük, és nagyon fájdalmas látni ezt a romlást. De milyen jó, amikor a mi szívünket azt tölti be, hogy mi Krisztus oldalára szegődtünk, mi Krisztushoz társultunk, mi az övéi vagyunk, mi biztonságban lehetünk, hogyha napról napra az ő gondviselésének a kezébe helyezzük a mi életünket. A másik dolog, ami miatt öröm nekünk erre gondolni, erre az eseményre és erre fel is készülni, gondoljátok meg, hogy amikor Krisztus visszatér, akkor mi kivel fogunk találkozni? Testvéreim, mi azzal a valakivel fogunk találkozni, aki mindenkitől jobban szeretett minket. Aki mindent megtett értünk, aki megkeresett, megtartott bennünket, aki az egész életünkön át hűséggel kísérte a mi életünket, ezzel a valakivel fogunk találkozni, aki erőt adott, aki mellettünk volt mindenben. Nagyon sok mindent elveszíthet az ember a földi életében. Nagyon sok mindenkiben csalódhat. De akiben soha nem csalódtunk az életünkben, azzal a valakivel tudunk találkozni. Erre nem lehet és nem szabad másképp gondolni, mint örömmel, nem? Péter apostol első levele, első fejezete, 13. versében azt olvashatjuk az igében, mint józanok, felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik. Azt mondja itt a Szentírás, hogy Krisztust, akit várják, azért várják, és úgy várják, hogy ő kegyelmet fog hozni. Kegyelmet fog hozni, és ezért tökéletes kell, hogy legyen bennünk a reménység. Gondoljátok meg, hogy Jézus milyen ígéreteket társított ahhoz, hogy ő visszatér az emberi történelem végén, milyen ígéreteket társított Jézus ehhez a visszatéréshez és ehhez az eseményhez? Arról beszél a Szentírás, hogy mi a lélek zsengéjének birtokosai, írja Pál a római levélben, mi magunk is várjuk a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Gondoljátok meg, hogy milyen evangélium az, hogy amit a mi belső emberünkben megismerünk és tapasztalunk ebben a földi életben, de ugyanakkor mindig átérezzük saját magunkban a testnek, az emberi természetnek a visszahúzó erejét. Ez Jézus eljövetelekor meg fog szűnni. Új testet, más életet fogunk kapni, arról beszél az ige, nincs már többé semmi, ami elválasz bennünket Krisztus szeretetétől. Nincs kísértő és nincs kísértés. Nem kell erőfeszítést hozni az embernek azért, hogy a jót cselekedje, mert mindez már természetesen ő belőle fakad. És Jézus azt is megígérte, hogy erre felkészít bennünket. Amennyire csoda volt az, hogy bennünk a megtérést Krisztus kimunkálta, és ez nem belőlünk volt, ezt nem mi produkáltuk magunkból. Olyannyira csoda lesz az, hogy bennünket fel is készít. A római levélben azt mondja Pál, hogy ha mi megbékéltünk az Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen Jézus élete által. Mert Jézus miután meghalt értünk, utána azért él, hogy esedezzék értünk és bennünket megtartson. Legyen testvéreim tökéletes a mi reménységünk arra nézve, hogy ő elkészít bennünket. Ha volt erő abban, hogy Jézus értünk meghalt, és ez a megtéréshez oda vezetett minket, akkor hogy ne lenne erő abban, hogy Krisztus jelenleg azért él, hogy közben járjon értünk, hogy bennünket megőrizzen és megtartson. És lehet, hogy Laodíciának kell fenyítés, lehet, hogy kell fedés, lehet, hogy kell nyomorúság, lehet, hogy kell sok minden. De Jézus azt mondta neki, eszközei vannak, és az ő szeretete erős, Krisztus szeretete hatalom. Ő bennünket meg tud tartani. Amikor ebben van a reménységünk, akkor nem magunkra nézzünk, hanem akkor nézzünk Krisztus szeretetének a megtartó erejére. Mire képes az? Mit tud értünk, és mit tud bennünk megcselekedni? A Jézushoz vezető út című könyv azt mondja, hogy bízzátok lelketek megtartását Istenre. Ne aggódjatok és ne remegjetek a ti üdvösségetek és megtartásotok miatt. Ez nem a ti kezetekben van. Ezt mi naponta kérhetjük az Istentől. És testvéreim, nagyon röviden engedjétek meg az igehirdetés végén, hadd idézzek egy igét és egy bizonyságtételt. Az igét Péter apostol második leveléből olvasom a harmadik fejezetből. A 13. és a 14. vers így szól. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Testvéreim, azt mondja itt a Szentírás, hogy azok az emberek, akik ha régen éltek, ha most élnek, közel ezekhez az eseményekhez, de akik hisznek abban, hogy új eget és új földet készít az Isten nekik, melyekben igazság lakozik, azoknak az embereknek szabad úgy, sőt, kötelező úgy igyekezni, hogy szeplő és hiba nélkül találja őket az Úr békességben. És engedjetek még meg egy rövid bizonyságtételt, hadd olvassak fel ennek kapcsán, és ez egy picit megint visszavezet bennünket gondolatban az 1844-es csalódásig, illetve az azt megelőző tapasztalathoz. A meghatározott idő előtt néhány héttel már nem sokat törődtek e világi ügyeikkel. A hívők gondosan megvizsgálták szívük minden gondolatát és érzését, mint a halálos ágyán fekvő, akinek már csak néhány órája van hátra. Nem készültek mennybe meneteli ruhák, de minnyájuknak a belső bizonyossága az volt, és ez volt a fontos, hogy elkészültek a megváltó fogadására. Fehér ruhájuk lelkük tisztasága volt, a jellem, amelyet Krisztus engesztelő vére a bűntől megtisztított. Bár csak most is megvolna még Isten állítólagos népénél ez az önvizsgáló lelkület. Ez a komoly és őszinte hit. Azok az emberek ugyan napra készültek, de úgy gondolom, hogy a készülésüknek a szentsége és a komolysága, hogy semmit nem engedtek meg, hogy az ő lelkükön folt legyen. Én úgy gondolom, hogy ez, testvéreim, mindannyiunknak egy hatalmas példa. Az Isten áldja meg mindannyiunk szívét, törekvését, jövőképét, időbeosztását, vágyát, szemléletét, terveit, hogy mi Krisztus jövetelére, amit egyre inkább mutatnak, aminek a közelségét egyre inkább mutatnak a jelek, erre tényleg örömmel tudjunk készülni, és ez az igyekezet legyen bennünk, amit olvastunk az apostol szavaiban. Ami aztán jellemző volt az advent mozgalom úttörőire is, hogy szeplő és hiba nélkül találjon minket az Isten békességgel. Az Úr áldja meg ezeket a gondolatokat, és legyen kegyelmes abban mindannyiunkhoz, hogy mi ne nevünk szerint legyünk adventisták, hanem a mi életünkben, a mi gondolkodásunkban, minden megnyilatkozásunkban ott legyenek azok a gyümölcsök, amelyeket, ha lát a világ, akkor tényleg azt lássa, hogy mi megváltott emberek vagyunk, és nekünk feladatot adott az Isten, és mi ezt szeretnénk képviselni, szeretnénk szavainkkal, cselekedeteinkkel bemutatni ennek a világnak. De nem csak azért, mert ez feladat, hanem azért, mert ez a mi reménységünk is. ez a miénk. És mi igazán ebben találtuk meg az életünknek az egyedüli célját, értelmét. Az Isten adjon gondviselést és kegyelmet mindannyiunknak, hogy mi ilyen értelemben lehessünk adventisták az ő kegyelméből. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek még egyszer benneteket az év utolsó szombatján, és egy olyan igéről szeretnék ma veletek együtt gondolkodni, ami nagyon-nagyon régóta foglalkoztatja a gondolataimat. Nagyon régóta szeretnék a mélyre nézni ennek az igének, és úgy érzem, hogy még nem sikerült. De ami gondolatok felvetődtek bennem ennek kapcsán, azokat szeretném ma veletek megosztani, és nagyon remélem, hogy tovább tudjuk majd együtt gondolni, és majd adott esetben akár személyesen, akár bibliakörön, vagy bárhogyan, hát ha tovább tudunk erről gondolkodni. Az alapige, amit választottam, ami annyira foglalkoztat most, a Korintusi első levélben van. És a Korintusi első levél első fejezet 18. versét olvasom. Tehát a Korintusi első levél első fejezet 18. versét olvasom. Pál apostol így szól a korintusiakhoz. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek. De nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. És mielőtt felvetnék egy néhány kérdést ezzel az igével kapcsolatban, hogy mondjam el nektek, csak úgy bevezetésképpen, hogy a munkahelyemen minden hónapban tartunk értékelést. Ezeket úgy hívjuk, hogy sprint meetingek, tehát egy-egy futam végén tartunk egy értékelést, és elmondjuk, hogy mit végeztünk el az elmúlt sprintben, az elmúlt egy hónapban, elkészítjük a terveket, hogy mi lesz a terv a következő hónapra. És a kettő között van a legnehezebb kérdés. Mit végeztünk el, mi a következő hónap terve? A kettő között ott van egy kérdés. Mit tanultam ebben az elmúlt egy hónapban? Mit tanultam az elmúlt sprintben, így szoktuk mondani, és tudjátok, nekem legalábbis ez a, hát egyrészt a legizgalmasabb rész, tényleg ez a legizgalmasabb, de valójában a legnehezebb is. Mert ez a legjobb értékelése annak, hogy az elmúlt hónap mennyire volt sikeres a munkámban. Azaz, hogyha nem tudok mit mondani, vagy mit tanultam, akkor az a hónapom, az az elmúlt 30 nap nem volt produktív. Nem sokat tettem le az asztalra, magyarán szólva. Hogyha el tudom mondani, hogy mit tanultam az elmúlt egy hónapban, akkor valószínűleg az eredményeim is jók, akkor valószínűleg a feladataimban olyan teljesítmény nyújtottam, ami a cégnek is jó, ami nekem is jó. Nos, itt a gyülekezetben nem szoktunk ilyen sprint meetingeket tartani, bár nyilván a bizottsági ülésen összefoglaljuk, hogy mire jutottunk eddig. De most így év végén felvetődik bennem a kérdés. Mit tanultunk az elmúlt egy évben? Mit tanultunk 2020-ban? Ha fel kellene sorolnom, szerintem velem együtt ugyanazokat sorolnátok. Megtanultunk kezet mosni, kezet fertőtleníteni, maszkot venni. Megtanultuk, hogy hogyan kell távolságot tartani. Megtanultunk mindent a vírusról és a járványról, és hogy kell viselkedni járvány idején. És megtanultuk azt is, hogy bármennyire tudjuk a szabályokat, sokszor nagyon nehéz alkalmazni, és ösztönösen elfelejtkezünk róla. Még így, ennyi hónap után is, én néhány nappal ezelőtt, még karácsony előtt beszaladtam a Lidlbe, és az a két ajtón keresztül kellett visszajönnöm, ahogy jött egy vásárló, mert elfelejtettem a maszkomat feltenni. Sok mindent megtanultunk, de úgy tűnik, hogy még nem vált. Vagyis mondjam, sok minden nem vált még ösztönszerűvé. De tanultunk egy csomó minden mást is. Megtanultunk kovásztalan kenyeret sütni. Megtanultuk azt, hogy hogyan lehet gyors segítséget nyújtani, hogyha valaki beteg, anélkül, hogy esetleg magunk, a saját egészségünket is kockáztatnánk. Az egészségügyi dolgozók különösen sokat tanultak ebben az évben. Tanultunk veszteségekről is. Az én környezetemben is van haláleset. Igazából nem is egy, ami kifejezetten a Covid-nak köszönhető. De tudjátok, a legnehezebb leckék, amiket megtanultunk, legalábbis számomra, az, hogy az emberek mennyire megváltoztak. Én magam mennyire megváltoztam, és a világ mennyire megváltozott. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy mintha kétfelé válna az egész társadalom. Nem csak politikailag, nem csak az amerikai választásokra, vagy a társadalom helyzetére gondolok, hanem arra gondolok, hogy Egyfelől látok embereket, akik mindent beleadnak, egészségügyi dolgozók, olyanok, akik betegekkel foglalkoznak, vagy olyanok, akik egyáltalán csak van szívük a betegekre. És mindent megtesznek önön egészségüket is kockáztatva azért, hogy az embertársaiknak segítsenek. Aztán egy néhány hete olvasom egy barátom bizonyságtételét, aki biztosan ismeritek, Benkovics Petit, az ő engedélyével mondom el ezt, aki elment futni egyik reggel, és egy elég szörnyű balesetet szenvedett, ott volt egyedül. És aztán jön egy néhány túrázó, és ott hagyják őt, mert ki tudja, hogy fertőző-e. Tudjátok, nem csak ez a tanulság ebből, hogy Péter leírta a bizonyságtételében, azt is megtaláltam benne, hogy és főleg ez erről szólt az ő bizonyságtétele, hogy az Úr közelségét milyen jó érezni. Ezt is ebben az évben nagyon-nagyon megtanulhattuk. De azt látom, hogy az emberek vagy nagyon elkezdenek törődni a másikkal, vagy egészen szívtelené válnak. És tudjátok, nem is annyira a járvány létében, hanem ebben a jelenségben látom az idők egyik legfontosabb jelét. Jézus azt mondja, a szeretet sokakban meghidegül. Mielőtt Jézus eljön, a szeretet sokakban meghidegül. Nem csak járványok vannak. Erről is beszél Jézus Máté 24-ben, de arról is beszél, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Szóval sok mindent tanultunk. Az én családom épp most tanult meg. Ezt is engedéllyel mondom el. Otthon szülést levezetni, mert hirtelen jött egy bébi a családban. Hihetetlen tapasztalataink voltak az elmúlt egy évben. És tudjátok, amit én leginkább megtanultam, és amit leginkább megtapasztaltam, az ez. Amit Pál apostol így ír, a keresztről való beszéd, bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk Istennek ereje. Megtanultam, hogy a keresztről való beszédben erő van, és azt, hogy nekem nagyon-nagyon hiányzik ez az erő. Szembe kellett néznem azzal, különösen az elmúlt hetekben, hogy mennyire hiával vagyok az erőnek. Annak az erőnek, amit Krisztus megígér az ő igéjében, annak az erőnek, amiről az egész Biblia szól. Azt mondja, a keresztről való beszéd lehet, hogy bolondság sokaknak. Lehet, hogy sokan nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy meghalni a bűnökért, meg az életünket odaáldozni. Valaki egyenesen azt mondta, hogy ez ellentmond minden emberi életösztönnek. De Pál azt mondja, ebben erő van. Milyen erőről beszél Pál apostol? Milyen erőről beszél az első Korintusi levél 18. első fejezet 18. verse, ahol azt mondja, a keresztről való beszédben Isten ereje van. Ha rákerestek az erő szóra a Bibliában, és különösen erre a kifejezésre, magyarul is szoktuk ezt a szót mondani, egy dinamika, ez a szó van itt a görög eredetiben is, dynamis, azt mondja, hogy ez egy olyan erő, ami több, mint amit földi értelemben erőnek nevezünk. Azt mondja, Isten ereje, a feltámadás ereje, csodatévő erők, ilyen értelemben használja csak maga a korintusi levél, és az összes többi levelében is Pál, amikor ezt a szót használja, rengetegszer használja. Azt mondja, hogy itt valami olyan erő van, ami erőtöblet, ami nem egy emberi erő. Pál egy csodálatos hatalomról, Isten valóságosan megnyilatkozó erejéről beszél. És azt mondja, hogy a keresztről való beszédben ez a csodálatos hatalom van. Ez a csodálatos erő. Isten erejének megtapasztalása. És az a helyzet, hogy ez a tapasztalat mindannyiunknak elemi szükségletünk. Tudjátok, honnan tudom? Nem csak azért, mert Pál elmondja. Elemi szükségletünk, hogy megérezzük Isten erejét. Azért, hogy mondjam el ezt a személyes tapasztalatomat. Látok testvéreket, látok embereket, nem csak a gyülekezetben, gyülekezeten kívül is, akik nagyon vágynak valamiféle természetfeletti erőre. Hogy mondjam el, hogy még Hollywood is ezt az emberi szükségletet használja ki. Miért vagyunk annyira vevők a szuperhősös történetekre? Mert szeretjük látni az erőt. A tapasztalat alapján, az én tapasztalatom alapján a csodára mindenki vevő. Jön egy misszionárius valonnan távoli földekről, nem is tudjuk ellenőrizni, amit mond, de olyan áhítattal tudjuk hallgatni a szavait, mert csodákról beszél. Igen. Az embernek elemi szükséglete, hogy lássa az Isten közbeavatkozását, és Sátán ezt próbálja meglovagolni. Szintén Máté evangélium a 24. fejezetében olvasom azt, hogy mindenféle jelek és csodák lesznek. Miért? Mert Isten úgy teremtett minket, hogy szeretnénk látni az ő erejét. Szeretnénk látni az ő erejének megnyilvánulását. És miben nyilvánul meg ez az erő? Most mielőtt erre válaszolnánk, figyeljétek meg, Pál hogyan fogalmaz. Hogyan fogalmaz Pál apostol erről az erőről? Azt mondja, a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk Isten ereje. Nem tudom, feltűnt-e nektek, hogy mennyire érdekes ez a megfogalmazás. Azt mondja, nekünk, akik megtartatunk, és ők, akik elvesznek. Hogy legyek egészen profán, nem érzitek azt, hogy Pál egy kicsit olyan kirekesztő, önmagát meg valahova magasra állítja. Azt mondja, akik megtartatunk, én, aki megtartatom, és ők, akik elvesznek. Ez valamiféle önhitség Pál részéről. És hogyha az összes többi levelét olvassátok, és nyilván akár a szövegkörnyezetet, vagy ennek az igének a folytatását olvassátok, akkor látszik, hogy nem. Pál nem arról beszél, hogy nekem jár az üdvösség, én megtartatok, ők pedig nem. Ha Pál önéletrajzára vagytok kíváncsiak, elmondja a Filippi levélben, és elmondja a II. Korintusi levél 11. fejezetében is. A Filippi levél 3. fejezetéhez, hogyha lapoztok velem. A Filippi levél 3. fejezetében Pál a test szerint való bizakodásról beszél. A 3. fejezet 4. versében azt olvasom, hogy jól lehet, nekem van bizakodásom test szerint is, mondja Pál magáról. Igen, ha akarnék, mondhatnám azt, hogy van mire alapoznom az önbizalmamat. Azt mondja, ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább. És felsorolja, nézitek itt az önéletrajza. Körülmet értettem, 8. napon Izrael nemzetségéből, Benyájain törzséből való vagyok, zsidóból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Pál úgy beszél magáról, mint aki emberi módon szól, szinte méltó az Isten kegyelmére, sőt az Isten elismerésére. De nézzétek, hogy folytatja. De amelyek egykor nekem nyereségek voltak, a Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Profán leszek, mert Pál apostol is egészen profánul fogalmaz. Amikor azt mondja, szemétnek ítélek mindent, azt mondja, trágyának ítélek. Trágyának. Mind az, amit eddig felsorolt, hogy ő honnan származik, és mind ment át, és milyen képzettségei vannak, és hogy a zsidó teológia doktora, mert hogy farizeus volt, rabbi volt, azt mondja, mindez kár és szemét. Sőt, szinte azt mondja, elvesztegettem egy csomó évet az életemből. Pál nem a testben bizakodva mondja azt, hogy én, aki megtartatom, mi, akik megtartatunk. Nem a saját önéletrajzára tekintve mondja azt, hogy nekünk Isten ereje, mert mi megtartatunk, a keresztről való beszéd. Pál azt mondja, a bűnösök között én vagyok az első. És hogyha valami ennek az egésznek a konklúziója, akkor ez ez. Nem attól biztos Pál az üdvösségében, mert ezt is ezt letette az asztalra. Sőt, azt mondja, a bűnösök között első vagyok. Nem az érdemeimre való tekintettel merem ezt mondani, hogy nekem a keresztről való beszéd Isten ereje, és megtartatom. Pál egyszerűen kijelenti, megtartatunk. Ezt a szót szoktuk erre használni, hogy itt bizonyosság. És mennyire egyszerű, azt mondja, a keresztről való beszédből fakad az egész, és megtartatunk. És felvetődik a kérdés, hogy nem túl olcsó ez így. Hiszen Pál nem mondhatja azt, hogy tökéletes volna, vagy hogy ő már befutott. Ugye ezt is mondja ugyanebben a fejezetben, a Filippi levélben, hogy nem mondom, hogy elértem. Nem olcsó kegyelem ez így. Nézzétek csak meg a 6. fejezet a Korintusi levélben kifejti. A 6. fejezet 9. versében Pál azt mondja, nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát. Nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát. Pál nem azt mondja, hogy akármilyen igazságtalan vagyok, kegyelmet nyertem, maradok igazságtalan, de én már bent vagyok. Ugyanez a Pál, ugyanebben a levélben azt mondja, az igazságtalanok nem lépnek be az Isten országába. Azaz szükség van valamire, ami ezt a szakadékot, ami e fölött a szakadék fölött egy hidat képez. Itt van Pál, aki sok mindent mutathatna fel test szerint, de nem mutat fel semmit, azt mondja, ez mint trágya, kár és szemét, semmire nem való. Sőt, a bűnösök közt első vagyok, és Pál nem költői túlzást alkalmaz, nem azt akarja kifejezni, hogy figyeljétek még, milyen szerény is vagyok. Nem, amikor Pál azt mondja, a bűnösök között első vagyok, akkor azt halálosan komolyan gondolja. Tényleg bűnösnek látja magát, El is mondja, az egyházat üldöző voltam. A szavazatommal hozzájárultam, az egyetértésemmel hozzájárultam ahhoz, hogy a szemem láttára megkövezzék Istvánt. És láttuk rajta, hogy olyan az arca, mint egy angyali, láttuk rajta, hogy tényleg az Isten szentje. És elkész, és ott halt meg a szemünk láttára.

milyen beszédből. Nem különböző tudományokból, nem filozófiából, nem különböző misztikus tanok ezek. Vagy ha közelebb lépünk a kereszténységhez, nem a Biblia körüli tárgyi ismeretekről való beszéd az, amiben az erő van. A Biblia körüli tárgyi ismeretek, legyen az kortörténet, vagy a görög nyelv ismerete, vagy bármire gondolhatnánk, nem az ezekről való beszéd az Isten ereje. Sőt, lehet, hogy ez különösen hangzik számotokra, de szeretném, hogyha jól értenétek, amit mondok. Még csak nem is az Istennel szerzett tapasztalatainkról való beszéd. És értem ez alatt azt a sok csodát, ami az én életemben, a mi életünkben történt. Az ikreink születésétől kezdve bármire gondolhatnék, mindaz a sok csoda, ami velünk történt. Nem az erről való beszéd az Isten ereje. Kell a tapasztalatokról beszélni, és kell erősíteni egymást, de nem itt kezdődik. Az Isten erejének a gyökere, a forrása nem itt van. Hanem ez már egy következmény, hogy ezekről is beszélhetünk. Beszélhetünk a csodákról, és beszélhetünk a nagy tapasztalatokról, de a központi kérdés, ahonnan az erő származik, ez a keresztről való beszéd. A keresztről való beszéd az, amiről Pál azt mondja, hogy nekünk Isten ereje. Nekünk, akik megtartatunk Isten ereje. Ez mint egy felszólítás számunkra. Mint egy felkiáltás, hogy gondolkodj a keresztről, beszélj a keresztről. Nem tudom, tudjátok-e, jelen vagy nagyon sokszor leírja, ez pedig nem volt pszichológiai képesítése, de nagyon sokszor leírja, hogy amilyen szavakat kimondunk, azok visszahatnak ránk. Amit beszélsz, az visszahat rád. Ha a keresztről beszélsz, a kereszt története hat rád. Hogyha a kedvenc hobbidról, a filmekről, a nem is tudom, bármiről, a bulvárról beszélsz, akkor az hat rád vissza. A keresztről való beszéd Istennek ereje, beszélj róla, gondolkodj róla. Nézd meg a jeleneteket. És tudjátok, ma nem ezzel az igével terveztem elétek állni itt Rácz Kevin, de valamilyen oknál fogva a múlt heti ige hirdetésem, amit egy másik gyülekezetben tartottam, az felkerült a csurgói listára, a csurgói gyülekezetben tartottam, és felkerült a Ráckevei csatornára, és szerettem volna mindazokat elmondani nektek, amik most már videóformában itt is elérhetők, ha gondoljátok, nézzétek meg, hallgassátok meg. Ott is a keresztről való beszédről, azaz a kereszt jeleneteiről beszéltem. És tudjátok, újra csak azt tudom mondani, hogy nézzük ezeket a jeleneteket. Múlt héten is erről beszéltem, és most is csak erről tudok. Nézzétek a kereszt jeleneteit. És próbáljuk meg minden jelenetbe behelyettesíteni önmagunkat, mert amit Krisztus elvégez a kereszten, az mind helyettünk történik. Helyettünk történik, hogy az Atya elfordult tőle, helyettünk történik, hogy ecettel itatják, helyettünk történik, hogy tövis koszorút kap, hogy hamis tanúk jönnek ellene. És tudjátok, ez csak ma reggel tűnt fel, újra és újra olvasom ezeket, és soha nem érek a végére. Azt olvasom, hogy Jézus átadja az édesanyját Jánosnak, az ifjú János apostolnak. És azt mondja, ím hol a te anyád, ím hol a te fiad. Ez János Evangélium a 19. fejezetében van. Gyakorlatilag Jézus lemond az egyetlen élő családtagjáról. Akitől test szerint származik, Máriáról. Amikor átadja az édesanyját, ez azt jelenti, hogy nincs többé anyja. Az anyának nincs többé fia, azaz János lesz a fia. Azt olvasom a 88. Zsoltárban, ami Jézus szenvedéseiről szól, szintén csak kevesebbet idézzük, mint a többi hasonló Zsoltárt. A 88. Zsoltár utolsó verse azt mondja, elszakítottál tőlem barátot és rokont, ismerőseim a sötétség. Jézus elszakad baráttól, rokontól, a közelvalóktól, és egy ismerőse marad a sötétség. Neked pedig, aki követni akarod őt, azt ígéri, ha elhagysz mindent értem és az evangéliumért, akkor 100 annyit kapsz. Mezőket, házakat, te mit mond? Anyákat és testvéreket. Jézus elszakad, te pedig a családtagja leszel. És hogyha az evangéliumért követed Jézust, akkor 100 annyit kapsz. Lesznek anyáid, lesznek testvéreid, lesznek apáid, lesznek barátaid. Ezek hátterén gondoljatok csak bele, mit jelentene, hogy

Kapál, nem fogalmazna ilyen radikálisan. Azt mondja, a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mi lenne, hogyha Pál nem azt mondaná, hogy nekünk, akik megtartatunk, hanem olyan szerényen úgy fogalmazna, hogy nekünk, akiknek jó reménységünk van a mennyei hazára, akik lehet, hogy megtartatunk, bár a történet végét még nem tudjuk. A Pál egy pici bizonytalanságot vitt volna bele ebbe a mondatba, az mit jelentene? Láttuk, hogy Pál nem a saját önéletrajzára nézve, a saját érdemeire, a saját múltjára, a saját személyiségére nézve mondja azt, hogy megtartatunk, hanem a keresztre nézve, Krisztus erejére nézve, Krisztus hatalmára nézve mondja azt, hogy nekünk, akik megtartatunk, a kereszt Isten ereje. Mi lenne, ha Pál itt egy icipicit szerényebben fogalmazna? Nos, akkor nem a saját érdemeit kisebbítené és szerényebbnek mutatkozna, mert itt az érdemek száma nulla, hanem Isten erejét limitálná. Isten erejéről jelenteni ki azt, hogy Isten ereje, a keresztről való beszéd, Isten hatalma valószínűleg üdvözít. Hogy Isten hatalma lehet, hogy elvisz a mennybe. Hogy Isten hatalma akár még üdvözíthet is. Ezzel azt fejezni ki, hogy ez a hatalom valahol azért korlátolt. És tudjátok, hányszor hallom ezt a fajta megfogalmazást, az ilyen mondatokat? Tudjátok, hányszor hallom azt, hogy igen, legyen üdvbizonyosságunk, de azért, ne bízzuk el magunkat. Az üdvbizonyosságban a világon semmi önbizalom nincs. Az üdvbizonyosságban a világon semmi érdem nincs. És érdemekre hivatkozás Jézus Krisztusban van az üdvbizonyosságunk. És hogyha nincs ilyen bizonyságunk, akkor egyrészt magunkat nézzük, másrészt Krisztust nem annak látjuk, ami ő, végtelen hatalmú üdvözítőnek. Aki azt mondja, hogy már majdnem van itt bizonyosságom, az még mindig magára néz. És ez talán még rosszabb mindennél, mert azzal azt is kifejezi, hogy bennem is van annyi, hogy üdvözüljek. A megváltásban, a mennyben való bizonyosság, a meggyőződés, hogy elnyerjük a mennyet, hogy elnyerem a mennyet, az nem a magamra nézésből fakad. Ha visszanézek 2020-ra, az életem egy tragédia volt, mondhatjuk azt. Nem tudtam azt teljesíteni, amit szerettem volna, sem a munkahelyemen, sem a családomban, sem az egyéb kötelességeimben, sem a gyülekezetemben, ahol voltak célok, amiket kitűztem magam elő, sőt, az év végére még egyfajta kiégés is jött. És az igéhez futottam, tudjátok? Szükségem van az Isten erejére. Ez a nagy felismerésem 2020-ra. És hogyha most megkérdeznék, a 2020-as sprint meetingen valaki megkérdezné, mit tanultam ebben a szakaszban, azt mondanám, azt, hogy nagyon nagy szükségem van erre az erőre. Nagyon nagy szükségem van arra az erőre, ami egy olyan biztonságot ad, ami egy olyan biztonságot ad, amiből tudhatom, hogy a menny az enyém is. Egy néhány héttel ezelőtt, talán hónappal ezelőtt egy barátom megkérdezte, hogy tudok-e idézeteket küldeni az üdvbizonyossággal kapcsolatban. És tudjátok, az első reakcióm az volt, hogy nem tudok. És mielőtt válaszoltam volna neki, eléggé leterheltek a gondolataim, mert azon kezdtem gondolkodni, hogy van nekem egyáltalán ilyenem. Egyáltalán biztos vagyok én abban, hogy x év múlva nem ezen a helyen fogok állni, nem tudom hány év múlva, ez Isten titka, de tudjátok, nem ezen a helyen fogok állni, hanem ott fent majd a trón előtt. Mennyire realitás, mennyire valóság az számomra, hogy ott fogok állni Isten jelenlétében, a neve a homlokomon lesz, és látom az ő arcát, ahogy Jelenések könyvében szól az ígéret. És mielőtt válaszoltam volna, hát kövezzetek meg, de elkezdtem keresgélni. Elkezdtem keresgélni Ellen White írásaiban, mert nem volt a tarsajomban hirtelen egy ilyen idézet. Tudnotok kell, hogy sokakkal szoktam ilyen beszélgetéseket folytatni, hogy te nem tudod, Ellen White hol írja, és mivel én csinálom a White könyvtárat, nagyon sokszor hamarabb megtalálom a dolgokat, mint mások. Ez csak egy technikai dolog, de most hirtelen nem tudtam mit mondani. És akkor elkezdtem keresni. És tudjátok, szívem szerint az utolsó pár percben csak olvasnék nektek.
Mert olyan dolgokat találtam, amelyek egészen megfordították bennem ezt. És hirtelen kezdtem azt érezni, hogy igen, én is ott fogok állni. Ez lesz a világ legnagyobb csodája, de én is ott fogok állni. És te is ott fogsz állni. Olyan ígéreteink vannak, amelyek teljesen figyelmen kívül hagyják, és elrejtik az ember természetét, az érdemeinket, és mindazt, ami járna nekünk. És hogyha a keresztet nézzük, akkor miközben mi magunk semmivé válunk, Krisztus felemeltetik, és megmutatja nekünk, hogy van üdvösség számunkra, ő benne. Megengeditek, hogy felolvassak ezek közül néhányat? Mert néhányat kinyomtattam ide, és majd a videó alá oda fogjuk tenni, de ha valamit tanultam ebben az évben, akkor ezek itt vannak összefoglalva. Ezt olvasom. Van egy áhítatos könyv, ami magyarra még nem lett lefordítva, az a címe, hogy ha megismerhetném őt, ha megismerhetem őt. That I may know him. Az elfedező vérbe vetett egyszerű hit képes megmenteni a lelkemet. És Jánossal együtt mindenki figyelmét Isten bárányára kell felhívnom, aki elveszi a világ bűneit. Jézus megmentett engem, bár semmim sem volt, amivel elé járulhatnék, csak ennyit mondhattam. Adni semmit nem tudok, keresztfádra borulok. Egyetlen bűnös sem kereste még teljes szívvel a megváltót úgy, hogy meg ne találta volna őt. Aztán így folytatja máshol, Isten rajtam keresztül azt üzeni neked, hogy aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. Úgy tűnhet, hogy ezen az egyetlen ígéreten áll mindened, de tedd csak sajátoddá ezt az egy ígéretet, és megnyitja számodra Krisztus kegyelme gazdagságának egész kincstárát. Kapaszkodj ebbe az ígéretbe, és biztonságban leszel. Figyeljétek, mennyire biztonságban. Aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. Tárd Jézus elé ezt az ígéretet, és olyan biztonságban leszel, mintha Isten városában lennél. Mintha Isten városában lennél. Igen, ott bent a falakon belül. A másik, ugyanebben az áhítatos könyvben azt írja, magunknak igényelhetjük az áldott bizonyosságot. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Neked sok bűnöd bocsájtatott meg. Ó, milyen drága, milyen üdítő Isten szeretetének napfénye. A bűnös ránézhet bűnöktől foltos életére, és azt mondhatja, kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt. Mert ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. A helyreállító Krisztus az élet új alapelveit ülteti a lélekbe. És ez a palánta növekszik, és gyümölcsöt terem. És jól figyeljétek ezt a mondatot. Krisztus kegyelme, miközben megbocsájt, meg is tisztít, és alkalmassá teszi az embert a menny szentségére. Növekednünk kell a kegyelemben, és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak ismeretében még érett férfiak és nők leszünk Krisztusban, ó, bárcsak mind elérnénk a magas célt, amelyet Isten tűzött ki elénk, és ne maradnánk törpék a vallásos életben. A jó cselekedetek micsoda fénysugarai tükröződhetnének a világra, ha olyan világosság hordozókká válnánk, mint amilyennek Isten szeretne látni minket. A Jézus életében pedig ezt olvasom. Jézusban Isten gondoskodott minden eszközről. Azaz Jézusban Isten gondoskodott eszközről minden bűnös jellemvonásunk legyőzésére, hogy ellen tudjunk állni minden kísértésnek, bármilyen erős legyen is. Azt hiszem, hogy ezt a mondatot még egyszer felolvasom. Jézusban Isten gondoskodott eszközről minden bűnös jellemvonásunk legyőzésére, hogy ellen tudjunk állni minden kísértésnek, bármilyen erős legyen is. Sokan azonban úgy érzik, nincsen hitük, ezért távol maradnak Krisztustól. Ezek az emberek gyámoltalan méltatlanságukban hagyatkozzanak irgalmas megváltójuk kegyelmére. Ne önmagukra, hanem Krisztusra nézzenek. Aki az emberek között járva meggyógyította a betegeket és kiűzte a démonokat, ma is ugyanaz a hatalmas üdvözítő. A hit Isten igéje által születik meg, ragadhat meg az ígéretet, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Vesd magad lábához, és kiásd ezt. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És szeretném, ha erre is jól figyelnénk. Ha ezt cselekszed,
nem veszhetsz el soha. Soha. Tudjátok, amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy mi az üdvbizonyosság, ennek van egy nagyon pozitív velejárója. Az, hogy hirtelen nekem is bizonyosságom lett. Bizonyosságom lett arról, hogy teljesen mindegy, hogy mi a múltam. Teljesen mindegy, hogy miket követtem el, és hogy milyen lelkiállapotban voltam, és milyenek éppen az érzéseim, és mennyire sötét felhők vesznek körül. Azt éreztem, hogyha Krisztus hajlandó volt ezért a szerencsétlenért, mint én, az életét adni, akkor nincsenek határok. Azt mondja, Isten minden eszközről gondoskodott Krisztusban. És ezért meri Pál azt mondani, hogy a keresztről való beszéd lehet, hogy bolondság az elveszőknek, de nekünk, akik hiszünk benne, nekünk Isten ereje is, ezért tartatunk meg. Pál nem azt mondja, hogy azért tartatom meg, mert jó vagyok. Még csak azt sem mondja, hogy azért tartatom meg, mert úgyis olyan életet élet, amilyet akarok, mert befogadtam a kegyelmet. Pál azt mondja, a keresztről való beszédben egy erő van. És ez az erő képes arra, hogy a bűnök felett győzelmet adjon nekünk. Azt mondja, Jézusban Isten minden eszközről gondoskodott, minden bűnös jellemvonás legyőzésére, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. Máshol szintén a Jézus életében ezt olvasom, hogy Krisztus élete benned ugyanazokat a gyümölcsöket hozza, amely ő benne látható volt. Figyeljétek meg, hogy szó sincs az emberről. Az ember mindenhol ezekben az idézetekben ugyanúgy van ábrázolva, ahogy Pál ábrázolja magát bűnösnek. A győzelem nem belőlük fakad. Még csak nem is az okoskodásainkból fakad a nagy, még csak nem is a nagy tapasztalatainkból. Egy forrása van a győzelemnek, és ez Krisztus keresztje. Azt olvasom, a keresztről való beszéd lehet, hogy sokaknak bolondság, de nekünk, akik megtartatunk. Hiszitek, Pál mennyire biztos a dolgában. Isten ereje miért? Mert ez nem emberi erő. Nem a belőlem fakadó jóság, nem a belőlem fakadó erkölcsi hatalom. Azt a kérdést is feltettem, és azt mondtam, majd később keresünk rá a választ, hogy miben nyilvánul meg ez az erő. És azt hiszem, hogy meg is találtuk rá a választ. Az Isten ereje, ami megnyilvánul Krisztus keresztjében, a legcsodálatosabb erő. Egy olyan erő, amely képes csodagyógyításokat és halott támasztásokat véghez vinni, és tudjátok, sokan egy kicsit Heródes lelkületével állnak ehhez az egészhez. Amikor Heródes kivallatta Jézust, akkor hozott egy néhány bénát, sántát, vakot, hogy lásson valami sóműsort. Heródes szerette volna látni, hogy Jézus hogy tesz csodát. És akkor Jézus nem tett csodát. Amikor Isten erejéről beszélünk, mindig a csodát várjuk, és vannak egész közösségek, akik erre épülnek. Akkor van benned Isten ereje, hogyha nyelveken szólsz. Akkor van benned Isten ereje, hogyha a homlokodra teszik a kezüket, és te hátra esel, és stb. Sorolhatnám. Ellen White-nak van egy nagy mondata arról, hogy mi a csodák csodája. Mi a legnagyobb halott támasztás, és mi a legnagyobb csodagyógyítás. És ezt az apostolok történetében így írja, idézve a második korintusi levelet. Azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van új teremtés, az a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Krisztus ereje, azaz hatalma által férfiak és nők tépték már szét bűnös szokások békjóit, lemondtak az önzésről. A káromkodó, tisztelettudóvá, az iszákos józanná, az erkölcstelen tisztává lett, figyeljétek meg, gyakorlatról van szó. Nem arról, hogy a lelki még lelkibb lett. Nem. A hétköznapi élet átalakult. Így folytatja, olyan lelkek, akik Sátán képmását viselték, átalakultak Isten képmására. És itt a válasz. Ez az átalakulás, a csodák csodája. Hogyha olyan csodára vársz, ami olyan nagyon látványos, emlékezz arra, hogy igen, Isten teremtette belénk azt a vágyat, hogy lássuk az ő hatalmát megnyilvánulni, és ez teljesen egészséges. Egészen addig a pontig, amíg nem leszel olyan, mint Heródes, aki csak egy sóműsort szeretett volna látni, de nem akart ennek részese lenni. Ez kiderült abból, hogy nem hallgatott Keresztelő János prédikálására. Nekünk nem a sóműsor kell, hanem a csodák csodája, a mindennél nagyobb csoda. A jellem átalakulása. Azt mondja, az igének ez az átformáló ereje. Az ige legmélységesebb csodája. Legrejtettebb titka. Megérteni nem tudjuk, csak hisszük, amit az írás kijelent. Krisztus, ti bennetek, aki a dicsőség reménysége. Szóval mit tanultunk ebben az évben?
A magam részéről én azt tanultam, hogy Krisztusban kétség nélkül üdvösségem van. Üdvösségem van Krisztusban. Mert nem kell azt néznem, hogy én milyen vagyok. Nem kell azt néznem, hogy milyen hibákat követtem el. Azt kell néznem, hogy ő mit tett értem. A keresztről kell beszélnem. Megtanultam azt, hogy a keresztről való beszédben tényleg valóságos erő van. És tudjátok, van ennek egy kellemetlensége, mégpedig az, hogy reflektorként kezd a kereszt bevilágítani az életem minden elrejtett zugába, és felhívja a figyelmet arra, hogy mennyi bűnt őrizgettem és ápolgattam eddig. Nem tudok ezektől szabadulni, csak oda tudom vinni a kereszt lábához, és ő az, aki meg tud engem szabadítani. Igen, ez az átalakulás a csodák csodája, és testvéreim, szeretném, hogyha mindannyian részesek lennénk ennek a csodának. Szeretném, hogyha a következő év arról szólna, hogy ez a csoda újra és újra megismétlődik mindannyiunk életében egyen-egyenként. Szükségünk van arra, hogy az Isten ereje megnyilvánuljon. És ha az Isten ereje megnyilvánul, akkor tudhatjuk, hogy megtartatunk. Nem lehet, hogy üdvözülünk, hanem, ahogy Ellen White fogalmaz, nem veszhetünk el soha. Nem veszhetünk el soha. Én ezt az élményt kívánom nektek a következő évben is, hogy egy kicsit előre tekintsek. Hagyj olvassam fel még egyszer ezt a mondatot. A Jézus életében ezt olvastam. Ne önmagunkra, hanem Krisztusra nézzünk. Ne magunkra, hanem Krisztusra nézzenek ezek az emberek. Akik az emberek között jár, aki az emberek között járva meggyógyította a betegeket, és kiűzte a démonokat, ma is ugyanaz az üdvözítő. Jézus Krisztus tegnap és ma örökké ugyanaz. És nagyon kérlek benneteket, hogy a jövő héten is figyeljétek az ige hirdetést, mert Nagy Imre testvérünk éppen erről az igéről fog beszélni. És szeretném, hogyha ez az ígéret a fülünkben csengne egész héten, és gondolkodnánk erről. Az a Jézus, aki annó 2000 évvel ezelőtt bármit meg tudott gyógyítani, ma is meg tud gyógyítani minket. És az ő keresztjéről való beszéd nekünk nem bolondság, hanem Isten ereje. Én kívánom nektek az új esztendőben, hogy érezzük meg ezt az erőt. Amen. Atyánk, hálát adunk neked. Hálát adunk neked Jézus keresztjéért. Hálát adunk neked azért, hogy a te fiad vállalta az áldozatot értünk. Hálát adunk neked, atyánk, hogy teljes bizonyosságunk lehet abban, hogy a te hatalmad üdvözít minket. Hogy a lelki halálból képes vagy feltámasztani, hogy képes vagy meggyógyítani a mi lelkünk betegségeit. És hogy a te bűnbocsánatoddal együtt jár a megújító kegyelem, ami az életünket alkalmassá teszi a mennyre. Atyánk, segíts megértenünk nap, mint nap, mind mélyebben a te szeretetedet. Segíts, hogy olyan itt bizonyosságunk legyen, amit nem lehet megtörni, amit nem lehet megrázni, amit nem lehet kimozdítani a helyéből. Atyánk, tudjuk, hogy ennek egy a titka. Nem magunkat akarjuk nézni, hanem Jézust, mert nála van ez a titok, az ő keresztjében. És köszönjük neked, hogy az ige olyan világosan elénk tárja az ő szenvedését, halálát és feltámadását. Segíts, hogy minden nap el tudjunk tölteni ezzel egy órát, hogy erről gondolkodunk, hogy erről beszélünk, hogy ez legyen a gondolataink központja, akkor is, amikor már felálltunk az olvasásból és felálltunk a térdeinkről. Segíts, hogy a kereszt az életünk része legyen, hogy Jézus szenvedése, az ő helyettes áldozata, az ő kiontott vére mindig reménységet jelentsen nekünk, és mindig erőt. Ezt kérjük tőled az előttünk álló évre, és a te kezedbe helyezzük magunkat, bármi történjék is, fiad az Úr Jézus nevében.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. A mai alkalommal egy gondolattal szeretnék foglalkozni, és pedig az önfelmagasztalásnak a borzalmas következményeivel. Nem tudom, hogy elmondtam-e már nektek az életemből ezt a történetet. Nem én voltam, hála jó Istennek, a szenvedő alanya ennek a borzasztó esetnek, de nyugodtan én is lehettem volna. Annak idején az orgonaépítésben dolgoztam Budapesten, és egy orgonaépítő mester úgy gondolta, hogy mindenkinél különb. És jött a munkahelyre egy másik férfi, aki nálánál lényegesen komolyabb szakipari ismeretekkel rendelkezett, brilliáns képességekkel, amit a fejében elképzelt, az valósággá tudott változni a kezei alatt fából. Hatalmas, gyönyörű, méteres átmérőjű esztergált barokk díszek kerültek ki a keze alól, és az addig a maga nagyságában gyönyörködő, tetszelgő mesternek ez nagyon komolyan megszúrta a szívét, és úgy gondolta, hogy ő még mindig benne van a pixisben, és megpróbált a maga tisztességére valamit tenni. És bement a műhely az üzem vezetőjéhez, és azt mondta, hogy ő most elmegy. Azt várta, hogy a főnök majd fizetésemeléssel, egyéb dolgokkal megpróbálja marasztalni, és ezzel igyekezte hangsúlyozni a fontosságát. Bement és azt mondta, Gábor, felmondok. Ferikém, jól meggondoltad? Igen. Akkor köszönjük a munkádat. És elment. Nem igazán ez volt a szándéka. Néhány évvel később aztán, mikor látogatást tettem az üzemben, ismét ott láttam a gyalupad mögött, és már nem mint vezetőmester dolgozott, hanem visszakullogó, visszasonfordáló emberként vették vissza. Sajnos a szakma az országban tönkre megy, és nem tudom, mi lett a sorsa a mester úrnak, de minden bizonnyal levonta, vagy legalábbis remélem levonta a tanulságot. Nagyon sokszor vagyunk mi is így, hogy a fontosságunkat szeretnénk hangsúlyozni. Azt mondja az Úr Jézus egy nagyon fontos helyen a Bibliánkban, lapozzuk is fel ezt az igehelyet, Máté evangéliuma 23. fejezetében, hogy nekünk, mint hívő embereknek másképp kell hozzáállnunk a dolgokhoz, másképp kell az életünket berendeznünk. Így olvasom Máté evangélium a 23. fejezetének a 12. versét. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Ha az előző verseket olvassuk, akkor azt látjuk, hogy az Úr Jézus nagyon komoly figyelmeztetést ad, és intelmet ad minden népcsoportnak. Éppen beszélgettünk itt kint a fiatalokkal is ezzel kapcsolatban. Nézzétek meg, miket mond az Úr Jézus a 8. versben. Így szól, ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Annak idején, mikor az orgonaépítésben dolgoztam, akkor nagyon büszke voltam arra a tevékenységre, amit végeztem, és ugyan nem volt meg a mester fokozatom, Zoli, Darabon Zoli emlékszik, hogy minden szerszámomra, ceruzánra ráírtam, hogy pali mesteré vagyok, emlékszel? És aztán, amikor eszembe ötlött az Úr Jézusnak ez a szava, akkor gyorsan átváltoztattam magamat pali apuvá, mert éreztem, hogy az Úr Jézusnak ilyen apróságokban is nagyon lényeges a szava, hogy az ember túlságosan könnyen felmagasztalja magát. Itt van a másik, hogy ne hívassátok magatokat atyának, mérhetetlen elgondolkodtató. Tegnap jártam a Bencés gimnáziumban egy hivatali ügy miatt, és ott csak úgy röpködtek az atyák mindenfelé körülöttem. Nagyon elgondolkodtató, hogy az Úr Jézusnak ez a szava minden egyes követőjére vonatkozik, hogy egy a ti atyátok, aki a mennyben van, és ne hívassátok magatokat atyának.
Így szól a 11. vers, hanem aki a legnagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Biztos mondtam már nektek, de szeretném ismét a szívetekre helyezni. Én Mentes Vilmostól hallottam, de biztos mástól származik a gondolat, hogy két háromszöggel lehetne az Isten országát és a világ országát modellezni. Abban a háromszögben, ahol a világ emberei állnak, a háromszög teteje, a csúcsa fönt van. Értitek a mondatot? A háromszög tetején állnak a nagyok, és tapossák maguk alatt a háromszögben állókat. És az Isten háromszögében? A háromszög a csúcsán áll, és a legnagyobb legalul helyezkedik el, és tartja a fölötte a háromszögön lévőket. A mostani időben Dániel próféta könyvét tanulmányozzuk, és azt találtam, hogy az egész világ történelem az önfelmagasztalásnak a történelme. Lapozzunk Dániel próféta könyve második fejezetéhez, és próbáljunk egy átnézeti képet venni azokról a birodalmakról, amelyekről a Szentírás beszél. Dániel próféta könyve második fejezetéből olvasnám előbb a 31-től a 35-ig terjedő verseket. Ez a nagy szoborról, a nagy állóképről szóló látomás, ahogy Dániel elmondja a királynak az álmát. Így olvasom. Te láttad, ó király, és ímé egy nagy kép. Ez a kép, amely hatalmas volt és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Annak a szobornak feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből voltak. Nézted, amíg egy kő leszakadt kézérintése nélkül, és letörte azt az állóképet vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyézúzódott a vas cserép rész ezüst és arany, és lettek, mint a nyári szérűn a polyva, és felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. Az a kő pedig, amely leütötte a szobrot, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. Egyedülre ezt olvasnám. Kedves gyülekezet, Nabukodonozor király, aki az álmot látta, és akinek Dániel megfejtette az álmot, hogyan válaszolt a szívében erre az isteni üzenetre, amit álmában szemlélhetett? Elfogadta-e azt, hogy a birodalma után más alább való birodalom következik? Honnan tudjuk, hogy nem fogadta el, tessék? Építetett egy tiszta aranyból való szobrot. Mi azt gondolnánk, hogy az emberiség és az emberi történelem folyamatos emelkedésen, növekedésen megy át, és úgy gondoljuk, hogy az a kor végre, amire mi eljutottunk, az a világosságnak, a bölcsességnek és a nagyságnak a kora. Technikai értelemben mondhatjuk, hogy ez valóban így is van. De feltehetjük a kérdést, hogy a technikánk mit eredményezett. A hétfői előadásomon részt vett a testvérem is, és azóta olyan cikkeket olvasott az interneten, az Origón, ami egészen megdöbbentette. Az egyik cikk például arról szólt, hogy eltévedő méhek és üvöltő madarak. Képzeljétek el, hogy a technikánk és a gázkibocsátásunk miatt a méhecskék a nagyvárosokban és a környékén nem találják az illatösvényeket. Ti meg tudjátok keresni helyettük a fák virágait? Bárki ember meg tudja. Azt mondta Albert Einstein, mielőtt meghalt volna, hogy ha a méhek kipusztulnak erről a világról, az emberiség csak 4 évvel fogja túlélni. Érdekes gondolat, de nagyon meggondolandó. Mi fogja megporozni a növényeinket? Mi termékenyíti meg a cseresznyefát, a körtefát, az almafát, sorolhatnánk, az akácost?
Ugye egy néhány hónappal ezelőtt tartottam egy ige szolgálatot az emberiség által okozott természeti károkról. A technikánk, nyugodtan elmondhatjuk, az önzésünknek a következménye, a türelmetlenségünknek, a magunkhoz ragadni akarásunknak, a hirtelen megszerzésnek az eredménye, és tönkretesszük vele a világunkat. Tehát ezt elvethetjük nyugodtan, elmondhatjuk, ez nem fejlődés, ez visszafejlődés. A Bibliánk történelem szemlélet, amit látunk, nem egyre értékesebb és egyre nagyobb dolgot mutat, hanem mit? Arany, ezüst, réz, vas, és egy teljesen értéktelen kotyvalék, vas és cserép, amelyek nem elegyednek egymással. És a legvégén nem egy aranygolyó esik le, nem figyelitek-e, hanem egy egyszerű kőszikla. Leesik kéz érintése nélkül, és összemorzsolja. És ha megfigyeljük gondosan, akkor azt látjuk, hogy olyanná lesz ez a fém szobor, amelynek az ábrázata rettenetes volt, minthogyha polyva lenne. Láttatok már ilyen könnyű töreket vagy szalmát, mikor ebben a hatalmas szélben fújja? A helyük nem találtatott, mondja Dániel próféta, és valóban így van, tehát a Bibliánk nem azt mondja, hogy az emberi nem egyre feljebb és feljebb emelkedne, hanem egyre lejjebb, lejjebb, alább és alább száll, míg végül megérik a pusztulásra. Ugye nagyon jól ismerjük ezeket a birodalmakat, amelyeket ábrázolnak a különböző fémek. Lapozzunk Dániel próféta könyve 7. fejezetéhez, ahol az állatokat szemléljük, ugyanezeknek a birodalmaknak a képeit. A 7. fejezet 3. versétől olvasom a szakaszt. Így olvasom. És 4 nagy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg szárnyai kitépettek és felemeltetett a földről, és mint valami ember lábra állítatott, és emberi szív adatott néki. És ímé más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára is, 3 oldalborda volt szájában fogai között, és így szóltak néki, kelj fel, és egyél sok húst. Ezután láttam, és ímé egy másik olyan, mint a párduc, és 4 madár szárnya volt a hátán, és 4 feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és ímé 4. állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. Eddig olvasom. Kedves gyülekezet, próbáljuk összeállítani ezt a képet a szívünkben egymás mellé. Emlékeztek rá, Dániel magyarázatáról már az elmúlt időben szóltunk, látunk egymás mellett egy szobrot, és látunk egymás mellett 4 állatot. Próbáljátok ide képzelni. Milyen feje van a szobornak? Dániel hogyan magyarázza, mi a szobor? Ki a szobor? Babilon, de még többet mond. Király, te vagy az aranyfej. Nagyon helyes Vilmos, amit mond. Tehát a babiloni birodalomnak és annak is elsődlegesen Nabukodonozor király volt az aranyfeje. Ezt jelképezi a melyik állat? Az oroszlán, amelynek a szárnyai kitépettek, a lábára állítatott, és emberi szív adatott néki. Nézzük a második állatunkat. Mi a szoborban a szintje? Ezüst. Emellett melyik állat foglal helyet? A medve, amelyiknek a szájában 3 oldalborda van. Az egyik oldaláról átfordul ugye a másikra, és mi okozza a vesztét ennek az állatnak? A mohósága, a falánksága. Ez volt a méd-perzsa birodalom, amely egy nagy monstrummá vált, majd látjuk a 8. fejezetben, amikor összekapcsoljuk ezzel a kettővel azt a jelképet. A harmadik fémünk, hogy hangzik? Réz vagy bronz, emellett van a milyen állat? Párduc, amelyiknek hány szárnya van, és hány feje van? 4 feje van.
Négy feje van, de kevés lenne az. Négy feje van. Ez a görög birodalom azt mondja, hogy hatalom adatott néki. És végül érdekes módon külön látomásban látja a negyedik szörnyeteget, amelyiknek milyen fogai voltak, és érc körmei, mindent befalt, mindent összetaposott, és ez a két vas láb, amit a Nabukodonozor által látott jelkép mutat, ez pedig melyik birodalom, melyik kétrészű birodalom? A római birodalom. Nagyon jó. Testvéreim, a babiloni birodalmat ugye Nabukodonozor király személye teszi számunkra egy kicsit érzékletesen szemlélhetővé. Nabukodonozor esetében a mindenható Isten az önfelmagasztalásnak a vágyát hogyan tudta megtörni? Igen, megengedte, hogy megbolonduljon. Az egész bibliai történelemben nem találunk még egy olyan királyt, mint amilyen Nabukodonozor volt, akit az Isten menthetőnek ítélt. Gondoljátok meg! Ezt a királyt is úgy tudta kiragadni az önfelmagasztalásnak a hatalmas kísértéséből és bűnéből, ahogy Gina mondta, a király megőrült. 7 évig a nagyzási tébolya következtében rátort őrületben szenvedett. Azt mondja az ige róla, hogy kinőtt a szőre, mint a madarak tolla. Szó szerint azt mondja, hogy a vad szamarakkal lakott együtt, és 7 év múlva, amikor fölemelte a szemét és megértette, hogy a mindenható Isten uralkodik, és annak adja a birodalmat, akinek akarja, ekkor tudta az Isten gyógyultá nyilvánítani ezt az uralkodót. De nem találunk többet a sorban, akivel az Isten ilyen hatalmas győzelmet tudott volna megvalósítani. Nézzünk akkor Dániel könyve 8. fejezetéhez, ahol a másik két birodalmat mutatja be nekünk a Szentírás. Ez egy fantasztikus, döbbenetes leírás, annyira szeretem, hogy hihetetlen. Dániel próféta szemléli a harmadik versben a következőket. Felemeltem szemeimet, és láttam, és ímé egy kos állt a folyam előtt, és két szarva volt, és az a két szarv magas volt, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Én megmondom őszintén, sokáig ezt a kost ilyen bárányszerű kosként képzeltem el. De láttatok másfajta bárányokat is? Láttátok például a magyar racka féle bárányt? Annak nem ilyen tekert szarva van, hanem hosszú, és én inkább így tudom elképzelni ezt a kost, mit látunk a jelképben, hogy két magas szarva volt, az egyik hosszabb volt a másiknál, és ez a másik milyen volt? Mi volt a jellegzetessége, hogy később nőtt, mint az alacsonyabbik. Ugye látjuk a történelemből, hogy előbb a médek voltak a birodalomnak a vezetői, és a két hatalom egymással döbbenetesen csatározott, például Círus király a saját apósa ellen viselt háborút, és gyakorlatilag aztán a saját nagybátyának adta át az uralkodást. De nagyon érdekes a birodalom. Lényeg a lényeg, hogy a perzsák nőttek ki magasabbra, ők voltak azok, akik végül is a birodalom igazi nagyságát megteremtették. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia erről a birodalomról. Láttam azt a kost szarvaival ökrelkezni napnyugat, észak és dél felé. Emlékeztek, hogy hány borda volt a szájában a medvénknek? 3, ugye? Itt is látjuk visszatérni a dolgot, ez már jó a 3. Igen, tehát látjuk, hogy 3 égtáj felé ökrelkezik, és úgy olvassuk, hogy semmi állat nem állhatott meg előtte, és senki sem szabadíthatott meg kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és nagyjá lett. Milyen mértékben lett nagyjá? Tudunk-e valamit erről, ha máshonnan nem a Bibliából? Tudtok-e valamit, hogy milyen nagy lett ez a birodalom? Emlékeztek-e, van egy nagyon érdekes könyvünk a Bibliában, ahol tulajdonképpen egy pici betekintést kapunk a perzsa birodalom belsejébe. Tudjátok-e, melyik ez a könyv? Tessék! Eszter könyve. Lapozzunk egy pillanatra csak Eszter könyve elejéig.
Ugye Eszter a történelmi könyveknél van, és csak nézzük meg itt rögtön a könyvnek az elején, fantasztikus leírást olvashatunk a birodalomról. Így olvasom. Ahasvérus idejében történt, ez az Ahasvérus az, aki uralkodott Indiától fogva Szerecsen országig. El tudjátok képzelni, milyen hatalmas birodalom ez? Nem volt távíró, nem volt mobiltelefon, fax és hasonlók, és kézben tartottak egy ekkora, óriási birodalmat. Azt mondja, 127 tartományon. És ha végigolvassuk itt Eszter könyvének az elejét, akkor a király egy rövid röp ünnepséget tartott a birodalom tisztartóinak. Mennyi ideig tartott a rövid röp ünnepség? 180 napig. 180 napon át mutogatta a király a gazdagságát, a nagyságát, az országának a hatalmát a tisztviselőinek. Gondoljátok meg, ma az országban egy kétnapos ünnep alatt tönkre menne az ország. Ott 180 napig ünnepeltek. 180 napig tartott a dínomdánon. Egy hatalmas, eltespett birodalommá vált ez az ország. Valóban naggyá lett. És tényleg úgy volt, ahogy látjuk, hogy nem volt, aki tőle megszabadíthasson. Azonban szemet vetettek észak felé a görögökre. Mi volt a medve tönkre menetelének az oka? Sok húst evett, elrontotta a gyomrát. Megölte a perzsa birodalom gyomrát a görögök felé kinyújtott kéz, és átszúrta a kezüket, egy nagyon szép bibliai jelképez, ezt Egyiptommal kapcsolatban használja a Biblia, megpróbálták rátenni a kezüket, és végül a görögök szembeszálltak velük. Mindjárt látjuk is a Bibliának a leírását, hogy ez milyen fantasztikus. Látjuk-e, hogy itt is mi okozta a tönkremenetelét ennek az országnak? Az elbizakodottság, az önfelmagasztalás, az, hogy én mindent megtehetek. Nézzük, hogy hogyan ment tönkre ez az ország. 5. vers. És míg szemléltem, ímé egy kecskevak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet, és ennek a baknak tekintélyes szarva volt szemei között. És ment a két szarvúkoshoz, amelyet láttam állani a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és néki dühödött, és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre, és megtapotta, és nem volt a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből. Rakjuk össze ismét a birodalmakat, emlékeztek. Az aranyfej volt Babilon, milyen állattal jelképezve? Oroszlán. A méd-perzsa birodalom volt jelképezve milyen fémmel? Milyen állattal? És itt milyen állat jelképezi a perzsa birodalmat? Itt ebben a 8. fejezetben egy kos, aminek két szarva van és hatalmassá lett, nagyjá lett. Nézzük a 3. birodalmunkat. Réz a szoborban, a 2. jelkép sorban hány fejű párduc? 4 fejű párduc, 4 sasszárnyal, és itt egy kecskevak, amelyiknek a szemei között egy nagy tekintélyes szarvan. Hát én a két szarvú kecskétől is nagyon félek, mert már volt egyszer, hogy megkergetett, de gondoljátok meg, hogy egy kecske, amelyiknek van egy nagy tekintélyes szarva. Nem tudom, hallottatok-e már például az erdészetnek erről a kifejezéséről, hogy gyilkos. A szarvasok között mondják ezt. Miért? Mert a szarvacsagancsok általában szerteágazók, és amikor a szarvasbikák az őszi párzási időszakban egymásnak támadnak, akkor a szarvaik nem okoznak igazán sérülést egymásból, mert így összeállnak, és így tologatják egymást, összecsapnak, stb. A gyilkosnak a szarva azonban nincsen elágazva.
hanem egy egyenes vagy, tehát egy viszonylag egyenes szarv nő ki tulajdonképpen az állatnak a fejéből, és a párzási csatározásnál halálra sebzi az ellene föltámadókat. Ezért az ilyen gyilkost az erdészek kilövik, hogy ne okozzon kárt a vadállományban. És képzeljétek el ezt a gyilkos kecskebakot, amelyiknek nem két szarva volt, ami összeakadhatott volna a két szarvával a kecskebakunk, a kosunknak, hanem egy tekintélyes szarva, ami a szeme között van, és ezzel fut neki a kosnak. Milyen sebességgel ment, gyerekek, ez a kecskebak? Repült a föld fölött, képzeljétek el. Nem akármennyire sebesen, hanem annyira, tudjátok, mint a lába se érte a földet, de ez nem elfelé ment, hanem idefelé jött és neki szaladt, leütötte és megtapotta. Emlékszünk-e azonban, hogy milyen állat jelképezte a görög birodalmat a második állat sorban? Négy szárnya volt, és hány feje? Négy feje volt, és itt meg azt olvassuk, hogy egy tekintélyes szarva van. Hogy lesz ebből a tekintélyes szarvból négy fej? Nézzük a következő verset. Így olvasom. 8. vers a 8. fejezetben. A kecskebak pedig igen nagyjá lett. Tudnilik, Nagy Sándor egészen Indiáig kiterjesztette a birodalmát. Tudjátok, hol van Görögországhoz képest India? Tudjátok, belelógat az indiai óceánba az a nagyon érdekes szív alakú földrész, az India, és egész eddig elhozta a birodalmának a határát Görögországtól. Hihetetlen. Azt is olvastam, mikor készültem a szolgálatra, hogy olyanokat tervezett már, amikor ezeket a hadjáratait megvalósította, hogy elmegy egészen Gibraltárig. Tehát az európai földrészt is szerette volna birodalma alá hajtani, azonban Nagy Sándorral volt egy kis probléma. Ahogy haladt kelet felé, felvette azoknak a népeknek a szokásait, az önkényuralmi szokásait, és végül kitalált valamit. Ugye azt mondtam, hogy az emberi történelem az az önfelmagasztalásnak a története. Mit talált ki Nagy Sándor, emlékeztek-e? Hogy ő Isten. És amikor ezt kitalálta, akkor így olvastam, hogy egy tüdőgyulladással megtűzdelt maláriás megbetegedésben meghalt. 32-33 évesen változók az idők, amiket írnak. Halálának az időpontját tudják. Babilon városában halt meg mindössze 33 évesen. Nézzük, hogy a Bibliánk hogyan fogalmazza meg ezt. 8. vers. A kecskebak pedig igen nagyjá lett, de mikor elhatalmasodott, eltört a nagy szarv, és helyében négy tekintélyes szarv nőtt ki az ég négy széle felé. Látjuk, hogy ki volt a nagy szarv. Nagy Sándor. Nagy Sándor volt a nagy szarv, letört fiatal korában, élete virágában, és átadta helyét a vezéreinek, akik közé igazából nagy birodalmat hárman tudtak építeni. Látjuk, hogy az önfelmagasztalásnak a birodalmai ezek, ahogy emberek az egyik a másik fölé igyekszik kelni, és letaposni a másikat. Látjátok, mit csinálta a kos, amelyik a perzsa birodalmat szemléltette? Mindenkit leigázott, senki nem mentett meg a kezéből. Mit tett a görög kecskevak a kossal? Megtaposta, eltiporta. Mit olvastunk a 7. fejezetben a 4. szörnyetegről? A vasfogaival mindent befalt, a lábaival a maradékot összetaposta. Látjátok, amikor mások emberek a másik fölé kerekednek, nem a másik fölemelésére törekszenek, hanem hogy a másikat lenyomják és letapossák. És azon gondolkodtam, hogy ez a történet, amit eddig olvastunk, ez egy röpke 3-400 esztendőnek a története. És ezután jön a Bibliánknak a 4. állatról szóló jövendőlése, amelyik a következő képen szól. Nézzétek meg ismét a 8. verset a 7. fejezetben. 7.-8. verset, bocsánat.
Ezután láttam éjszakai látásokban, és ímé negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, folt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. És mi alatt a szarvakat szemléltem, ímé másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és 3 az előbbi szarvak közül kiszakasztatott őtőle, és ímé ember szemekhez hasonló szemek voltak abban a szarvban, és nagyokat szóló száj. Nagyokat szóló száj. Gondoljátok meg, hogy azok a királyok, azok az uralkodók, akikről eddig beszéltünk, kezdve Nabukodonozorral, mondtak nagyokat? Nagyokat szóltak a szájukkal? Nabukodonozor, emlékeztek, mielőtt megőrült volna, mit mondott sétálva a babiloni palotának a falán? Nem ez a nagy Babilon, amelyet én építettem a magam tisztességére, királyság házának. És akkor szólt az isteni szózat. Vagy olvassuk Nagy Sándorról, hogy Istenné kiáltatta ki magát. Nem mondhatjuk, hogy nagyokat szóltak ezek az emberek a szájukkal? És mégis nem tudnak a nyomába érni a negyedik állat kis szarvának, amelyikről azt mondja a Bibliánk, hogy egy nagyokat szóló szája van. Nézzétek meg, hogy miket szól nagyokat a 7. fejezet 25. versében. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Testvéreim, amikor Szabó Attila tartotta az előadását, úgy próbálta érzékeltetni, akik ott voltatok, láttátok, a törvény kifejezést, fölemelt egy könyvet, és leejtett. És azt mondta Attila, hogy ez a törvény, ami mindig megismétlődik következetesen, és nincs különbség, ugye ez a gravitáció törvénye, a tömegvonzásé. Ha fölemeljük, ennek le kell esnie. Az Isten alapított egy törvényt, amit a mindenség törvényéül szánt, adott az embereknek egy törvényt, jelesül a 10 parancsolatot, amelyet változhatatlannak, megingathatatlannak szánt, ami olyan fix és biztos, mint ahogy a könyv leesik, amelyiket elengedjük. És ehhez képest jön egy hatalom, amelyik azt mondja, hogy én ezt megváltoztatom. Hogy felemelem a szarvamat, felemelem a számat az egek Istene ellen, hogy az Isten törvényét semmibe veszem, hogy a magasságos egek szenteit megrontom. És évszázadokon át ez a hatalom üldözte a keresztényeket, a másként gondolkodókat elnyomta, megégette, kivégeztette. Ismeritek ezeket a cselekedeteket? Hány éve ezt?

hatalomnak a megítéltetése csak a legvégső időpontban következik el végképp. Ugye látjátok, hogy a szörnyeteknek, amelyikről itt a 7.-8. versben olvasunk, hány szarva volt? Gyerekek, emlékeztek rá? Hány szarva volt? Nézzük meg. 7. versnek a végén 10 szarva volt néki. Hogyha megfigyeljük, kedves gyülekezet, a szobrot, és megyünk föntről lefelé, arany, ezüst, réz, két láb, vas és cserép lábfej, és mire osztik a végén szét? 10 lábújra. Itt vagyunk most, ugye? Mondhatjuk, a római birodalom előbb két részre osztott, emlékeztek? Ugye volt a nyugat-római, kelet-római birodalom, ezt jelképezi a két vasláb, és utána törékenyi szétesésre hajlamossá válik a birodalom, és 10 ujja, illetve 10 szarva van ennek a birodalomnak. Egészen eddig zajlik ez a nagyokat szóló, szájról szóló történetünk. Hogyan lesz, hogy a mi korunkban is nagyokat szólnak majd a felséges ellen? Jelenések könyve 16. fejezetéből emlékeztek a múltkori igeszolgálatban, ne lapozzunk oda, csak említeni szeretném. Emlékeztek, mi történik? A földnek és az egész világnak a királyaihoz elmegy 3 tisztátalan lélek, és összegyűjtik azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára, arra a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Emlékeztek, szóltunk arról, hogy ez az Armageddon mit jelent, nem az utolsó nagy világháborút, hanem a föld királyait, vezetőit összegyűjtik az Isten népe elleni háborúra. Az Isten népe elleni háborúra. És tudjátok, mi a fantasztikus és döbbenetes? Az Úr Jézus mit mondott, mikor jön el a vég? Máté 28.14-ben. Amikor az Isten országának az örömüzenete hirdettetik bizonyságul minden népnek. Mit mondtunk az elmúlt alkalommal, hogy mit jelent a bizonyságul hirdettetés? Nagyon fontos, de nem. Mit jelenik, amikor valami bizonyság? Légből kapott. Megingathatatlan. Emlékeztek rá, amikor Péter apostol az Isten szent lelkének az üzenetét hirdette az embereknek pünkösd után, mindenki hogyan hallotta az apostoloktól az üzenet hirdetést? A saját nyelvén. Világos volt, hogy ezt más nem tehette velük, csak az Isten lelke. Bizonyíték volt rá, hogy az Isten lelke munkálkodik általuk és tesz általuk csodát, hogy eljusson az üzenet mindenhová. Bizonyság volt, hogy ez az Isten lelkének a munkája. Hogyan fog hirdettetni akkor az evangélium az utolsó időkben az Isten népe által? Ugyanilyen bizonyos lesz és bizonyság lesz, hogy ez az Istentől származik. Ennek ellenére mit fognak tenni a világ fejedelmei? Összegyülekeznek. Hogy olvassuk a második Zsoltárban? A föld fejedelmei felkerekednek, és a föld királyai együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen, hogy szaggassuk le az ő bilincseiket. És az Úr neveti őket, és azt mondja, hogy okuljatok földnek bírái. És mit mond a fiúnak, hogy hogy töri őket össze? És mit csinál, de hogy mit tör össze? Mint? Összetöröd őket, mint? Cserépedényt. Mint cserépedényt. Emlékezzetek vissza a nagy szobor, amit látott Nabukodonozor. Hogy törik össze? Nem úgy, mint ami vasból van, meg részből, meg ezüstből, meg aranyból, hanem összetörik, mint a nyári szélűn a polyva, és elviszi az egészet a szél. Testvéreim, azt gondolom, hogy ha valaha föllázadt az emberiség az Isten ellen, és kifejezte az Istennek a semmibe vételét, akkor ennek a korához érkeztünk el mi, és ennek leszünk a szemlélői. Adja az Isten, hogy hamarosan. Az emberek, adja az Úr, hogy mi ne legyünk közöttük, az Isten nyilvánvaló bizonysága ellenére fogják fölemelni a szarvukat az Isten népe és az ő felkentje ellen. Kinek a gondolkodás módja ez? Lapozzunk Ésaiás próféta könyve 14.

fejezetéhez. Ésaiás próféta könyve 14. fejezetéhez, hogy kinek a gondolkodás módját viszik véghez önmagukban. Ésaiás 14-ből olvasom a 12. verstől. Így szól. Miként estél alá az égből, fényes csillag, hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondtad szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Kinek a gondolatmenete ez? Felmagasztaltatni az Isten fölé. Nem tudom, hogy mennyire igaz, akik talán a filozófia történetben jobban jártasak. Talán egy Nietzsche nevű filozófus mondta ki azt a gondolatot, hogy az Isten halott. Nem tudom, jól emlékszem rá? Gyermekkorom egyik kedvenc mondása volt, mikor valahol látta valaki kiírva a metrón, hogy Isten halott, Nietzsche. Néhány nap múlva megjelent a felirat alatta, Nietzsche halott, Isten. Az ember ilyen gondolatokat tud kitalálni, amikor távolodik az Istentől, és amikor hajlandó és hajlamos fölemelni magát az Isten fölé. Kedves testvéreim, nekünk, mint akik ismerjük a Szentírást, ebben a világban kell hirdetnünk Isten üzenetét, ami a hármas angyali üzenetben valósul meg az egész világ számára. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletére órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. A mi feladatunk, hogy lássák az emberek, hogy az Isten valóban létezik, valóban él, és hogy bizonyságul hirdettessen az ő országa eljövetelének az üzenete, az evangéliuma. Nem fogunk tudni odaállni az emberek elé, ha most nem készülünk erre a munkára. Testvéreim, látjátok, a mindenható Isten csodálatosan formálta a történelmet. Az Isten úgy szőtte össze a történelemnek a gyönyörű szőnyegét, hogy minden az emberek saját akarata szerint legyen, de mégis az Isten tervei valósuljanak meg csodálatosan. Ebben a munkában mi is közreműködők lehetünk, adja az Úr, hogy legyünk. Segítsen meg bennünket az Isten, hogy látva a mindenható történelem formálását, mi is a munkatársai legyünk ebben a fantasztikus munkában. Segítsen meg bennünket, hogy tanulmányozzuk az igét, tanulmányozzuk az írásokat. Ismerjük jól ezeket a jövendőléseket, hogy amikor megvalósulnak a proféciák eseményei, akkor rá tudjunk világítani az embereknek. Ne gondoljátok, hogy az Úr nem tud benneteket felhasználni. A proféták közül nagyon sokan voltak úgy, hogy Uram, én nem tudok beszélni. Emlékeztek, Mózes mit mondott az Istennek, ott állva a csipkebokornál? Uram, én nem tudok beszélni. A proféták közül Ésaiás, Jeremiás mind ilyen problémával küzdöttek. De az Isten szent lelke, amikor betöltötte őket, akkor hatalmas eszközei lettek a mindenhatónak. Gyerekek, hozzátok is hadd szóljak. Nektek talán mindnyájunknál nagyobb feladatotok lesz. Mi még ugyan fiatalnak látszunk, de egyre inkább idősödni fogunk. Kérünk benneteket, hogy ti is tanulmányozzátok az Isten igéjét. Csodálatos szépségek vannak benne, és az emberek várnak majd arra, hogy valaki megértesse és megmagyarázza nekik. A Jóisten lelke képessé tud tenni mindnyájunkat, mindnyájatokat, hogy ebben az ő eszközei lehessetek. Én kívánom, hogy a mindenható ebben legyen a mi áldásunkra, és az ő szent lelke ezt munkálja ki a szívünkben. Amen. Mennyei atyánk, nagyon köszönjük, hogy nem csak a világ mindenséget, hatalmas galaxisokat, hatalmas távlatokat igazgatod,
hanem itt a földön is cselekszel. Köszönjük, hogy a történelemben ilyen pompásan valósult meg akaratod, és hogy megtiszteltél azzal bennünket, hogy a vég idejében élhetünk, amikor a befejezéshez érkezik minden. Tudjuk, hogy nagy a felelősség, de tudjuk, hogy a te igéd azt ígérte, hogy megvalósul a te népeden, hogy bizonyságul hirdethetjük a te országod közeledtének örömhírét. Istenünk, köszönjük, hogy a 10 lábúj idejében élhetünk, amikor megpróbálják a vasat és a cserepet összehozni, egyesíteni, és hogy ebben az időben állított fel országodat, amely romolhatatlan lesz. Tégy minket is ennek az országnak a polgáraivá, mind felnőtteket, mind gyermekeket. Segíts meg bennünket, hogy a te igéd kutatása igaz világosságot gyújtson szívünkben, ami más embereknek is átadható. Áld meg, kérünk, szombatunk hátralevő részét. Segíts, hogy az igéről szóló beszélgetésben teljék, igaz szeretetben, békességedben, a te szombatodhoz illő módon. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és elhozod országodat minél előbb, fiad nevében.

Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez fogok szólni. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ugye ezt nem nehéz megtanulni. Egy rövid, de nagyon fontos bibliai ige. Mondjátok csak velem együtt kórusban: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És hogy jól megjegyezzétek ezt a nagyon szép és bátorító bibliai igét, egy történetre hívom fel a figyelmeteket. Nem tudom, hogy van-e köztetek, aki ezt vagy a szüleitől, vagy a gyermekiskolában hallotta. Tudjátok, hogy régen Izrael országa egyszer nagyon nehéz helyzetbe került, mert a szíriaiak megtámadták őket. És sok nyomorúságot okoztak nekik. És egyszer a szíriai király hadi tanácsot tartott, és azt mondta a hadvezéreinek, hogy mondjátok meg nekem, hogy ki közületek áruló, mert azt tapasztalta, hogy bármelyik részén a határnak próbál betörni Izrael országába, Izrael királya mindig tudja, előre tudja, és mindig ott védekezik. És hát a király azt gondolta, hogy valaki áruló az emberei közül, aki mindig titokban az izraelitákat értesíti. És akkor valaki a hadvezérei közül azt mondta, hogy uram király, nem áruló közülünk senki, hanem van Izraelben egy proféta, aki Izrael királyának mindazokat megmondja, amiket te a titkos tanácskozásaidon beszélsz. Ugye tudjátok, kik a proféták, akikre Isten üzeneteket bíz, akikhez Isten szól. És hát a Jóistennek nem nehéz dolog az, hogy a prófétáján keresztül megmondja, hogy valahol mi történik. És akkor a király megharagudott, és azt mondta, megkérdezte, hogy melyik helységben lakik a próféta, és amikor megmondták, hogy Dótánban, akkor parancsot adott ki, hogy másnap reggel a hadsereg vegye körül ezt a helységet. Ugye meg akarta ölni a prófétát, hogy többet ne legyen valaki, aki megjelent Izrael királyának, hogy ő hol akar betörni az országba. És mikor másnap reggel fölkeltek, akkor kiment a próféta szolgája, és mikor meglátta, hogy körülöttük, hogy egy ilyen hegyes vidék volt, és azt látta, hogy mindenütt tele van rakva körülöttük a dombokon szíriai seregekkel az egész táj, akkor nagyon megijedt. És oda ment a prófétához, és azt mondta, jaj, édes uram, elvesztünk. És erre a próféta csak ennyit mondott neki, ne félj, mert többen vannak, akik mi velünk vannak, mint akik ő velük. És aztán a próféta felsóhajtott a Jóistenhez, és azt kérte, uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson. De biztos tudjátok, hogy az emberi szem nem mindent lát meg, például egy sasmadárnak a szeme is többet meglát, mint az emberi szem, de a Jóisten tud olyan hatást gyakorolni a szemre, aki mindent teremtett, hogy egyszer csak olyat is meglát, amit természetes szemmel nem lehet látni. És mikor a próféta így fölfohászkodott, akkor a próféta szolgája körülnézett, és egyszer csak azt látta, hogy a szíriai sereg között is közöttük mindenütt, így mondja a hegy, rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel. Ugye kitaláljátok, hogy kik lehettek? Hát a próféta csak olyan kifejezésekkel tudta leírni őket, amelyeket ő ismert, de valójában ezek angyalseregek voltak, akiket meglátott, hogy nem tudnak a szíriai seregek hozzájuk férni, mert angyalseregek veszik körül őket. Megkérdezem, most már értitek a bibliai igét, amit tanultunk? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Akkor mindig többen vannak, akik velünk vannak, mint akármennyi ellenség. Mert az Isten angyalai a Biblia szerint végtelenül sokan vannak. Nem tudom, van-e köztetek olyan gyerek, aki tudja, hogy mikor Jézust el akarták fogni a Getsemáné kertben, és az egyik tanítványa Péter karddal akarta védelmezni, akkor Jézus azt mondta, tedd vissza a kardodat, mert ha én akarnám, mit mondott, mennyi angyalt hívhatnék segítségül? Kérthetném az én mennyei atyámat, és mennyi angyalt küldene segítségül? Na, te nagyon kedvesen mutatod nekem, majdnem tökéletes, azt mondta, hogy 12 sereg angyalnál is többet, ha kérném, az én mennyei atyám küldene segítségemre.
Tehát ne felejtsétek el, hogyha Isten velünk, és erre kell vigyázni, hogy valami bűn ne válasszon el Istentől, amit nem bántunk meg, és hogy mindig ragaszkodjunk a jó Istenhez, mert ha ő velünk van, akármennyi ellenség sem árthat, mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét. Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 13. fejezetéből, Római levél 13. fejezetéből a 11. verset. Tehát Rómaiakhoz írt levél 13. fejezetéből a 11. verset idézem. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. De Pál apostol ezt a felhívást megelőzően az Isten törvénye kívánalmairól szól, a törvény betöltéséről, és ehhez kapcsolódik a felhívás, ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelét időszámításunk után 55 körül írta. És ekkor néhány évtized telt el már Krisztus feltámadása, mennybe menetele és a Szentlélek kiárasztása után, és Pál apostol érzékelte azt, ez az ige erről tanúskodik, hogy kezd ellangyosodni az az első szeretet, az a buzgóság, amely a Szentlélek kiárasztását követte. Ő úgy látta, hogy valami álom kezd rátelepedni gyülekezetekre, és ugyanakkor már fújt a kezdődő üldözéseknek a szele, és azt is látta Pál apostol, hogy a proféciák kezdenek teljesedni, amelyeknek meg kell lenni, még mielőtt az Úr visszajön. És ezért fordult a gyülekezetekhez ehhez a felhívással, hogy ideje az álomból felserkenni, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, annak a végső célba érkezésre, mint amikor hívőkké lettünk. És én úgy gondolom, az Úr azért örökítette meg a Szentlélek által ezt a felhívást, mert tudta, hogy ez még sokkal időszerűbb lesz azok számára, akik az idők végén élnek. És ha most egy pillanatra arra gondolunk, hogy milyen sok szó esik közöttünk is ébredésről, megújulásról, reformációról, és mégis az a tapasztalat, hogy nem is olyan könnyű az álomból felébredni. Mégis, mintha nem akarna megmozdulni, mégis, akár az egyéni, akár a közösségi hitéletünk egy igazi ébredésre. Én úgy végig gondoltam egy kicsit, hogy hányszor kaptuk fel a fejünket nagyon a közelmúltban. És kicsit olyan riadtan gondolok rá, hogy 10 évvel ezelőtt volt az első, amikor olyan riadalomszerűen azt mondtuk, na ideje az álomból felkeserkednünk. Mert szóval ez valóban felkiáltó jel. Ez volt 1998-ban, amikor a Dies Domini enciklika megjelent. Úgy éreztük, hogy szinte testet ölteni kezdenek bizonyos bibliai proféciák. Aztán soroljam, 2001. szeptember 11-én, ami ugye az egész világot megrázta. Mindnyájan érzékeltük, hogy ahogy valaki egy ismerősöm mondta, hogy hát most már ezután semmi sem lesz úgy, ahogy az előtt volt. Hogy itt valami olyan folyamatok indulnak be, amelyek kirajzolják majd azt, amiről a bibliai proféciák beszélnek. Aztán megint eltelt 3 esztendő, és 2004. decemberében, ugye azon a bizonyos megrázó karácsony, amikor több százezer ember pusztult el abban a bizonyos ázsiai cunamiban, akkor megint mindenki meghökkent. Emlékszem, mikor olvastuk, hogy újra kell rajzolni a térképet, mert egyes szigetek kimozdultak a helyéből, nekem rögtön eszembe jutott, hogy a Bibliában mit olvasunk, hogy Krisztus eljövetele előtt úgy megrendül a természet, hogy minden hegy és sziget helyéből kimozdítatik, és akkor úgy éreztük, hogy ez valami kis ízelítő, valami kis előszele, hogy tud a természet világa is megrázkódni. És azóta is olyan sok minden történt, nem ilyen nagyon, nem minden ilyen látványos, vagy ennyire, hogy a világon mindenkit megráz. Van, ami lopakodva csendesebben, de ugyanakkor mégis döbbenetesen halad előre.
Én most például csak egy valamit szeretnék nektek idézni. Ez nem vált nagyon ismerté, én is egy évvel később szereztem róla tudomást, mert csak egy évvel később jelent meg egy labban, pontosabban az ökumenikus szemlében, a teológiai szemlében, a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsának a lapjában. És ugye tudjuk, hogy a bibliai proféciák beszélnek egy globális vallási szövetségről, és arra is, hogy ki lesz ennek a globális vallási szövetségnek a feje. És ez, amiből most olvasok egy részletet, ez egy záró dokumentum volt, amelyet a Nemzetközi Református Teológiai Intézet Kolozsvárot tartott konferenciáján 2007. július 3 és 8 között volt ez a konferencia. Itt ajánlottak elfogadásra az észtvevőknek. Tehát mindenki figyelje meg, Nemzetközi Református Teológiai Konferencián már ajánlották elfogadásra a résztvevőknek ezt a záró dokumentumot. Előre mondom, hogy végül nem szavazták meg a résztvevők, de azt hiszem mindenki érzi, hogy egy ilyen dokumentumot elfogadásra ajánlani egy ilyen konferencián, ennek önmagában jelzés értéke van. Így hangzott ez a bizonyos pontja a záró dokumentumnak. Felhívunk minden keresztényt arra, hogy fogadja el Róma püspökét, mint az egyetemes egyház vezetőjét, amiként ő volt már a nagy egyház szakadások előtt is az egyház hitelesített és nem megválasztott feje. Felhívunk minden keresztényt erre. És ugye azt hiszem megüti a fülünket, hogy amiképpen ő volt az egyház feje a nagy egyház szakadások előtt is, tehát ma már nem reformációról van szó, hanem egy második nagy egyház szakadásról, az 1054-es egyház szakadás után, ugye, amikor az ortodoxia, a keleti kereszténység és a római katolikus kereszténység szétvált. És a végén azt mondja, hogy ő volt mindenkor, ezek előtt az egyház szakadások előtt is, a korai kereszténységben is az egyház hitelesített és nem megválasztott feje. Ugye ez a pápai primátus minden fenntartás nélküli elfogadását fejezi ki, és arra szólít fel minden keresztényt, hogy ezt mindenki fogadja el. Azt hiszem, ez is egy megdöbbentő jelzés, és nem kell sokat gondolkoznunk, és főleg, ha komolyan vesszük a proféciák kijelentéseit, mint ahogy minden okunk megvan rá, hiszen eddig semmi sem esett el belőle, hogy ne teljesedett volna be, akkor azt mondhatjuk, hogy ez csak időkérdése, hogy ez a felhívás majd tényleg elhangzik minden keresztényhez. És most pedig itt van a világgazdasági válság, amit sokan kérdezik, hogy vajon ennek a jelentőségét hogyan értékelhetjük a bibliai proféciák fényében, vajon ez mit jelent, és ettől mit lehet várni. Ugye erre nem térek ki, mert ez lesz a délutáni evangelizációs előadás témája. És mégis milyen nehéz az álomból fölébredni. Halljuk az igét, ideje már az álomból felserkennünk, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mikor hívővé lettünk, és mégis valahogy mindig visszaalszunk. Itt Magyarországon, nálunk, ugye már 2 éve annak, hogy olyan, tényleg olyan elementáris erővel hangzott el, nem tudom, ki emlékszik 2 évvel ezelőtti küldőgyűlésre, és hogy úgy megmozgatott mindenkit, hogy, és a körvonalai is kirajzolódtak, hogy milyen értelmű megújulásra és reformációra van szükség, és miben. És mégis én figyelem végig a prédikátor érdekezleteken, gyülekezetekben, mondjuk, hogy szükség van rá, de az álomból még mindig nem serkentünk föl, és még mindig nem következett be az a bizonyos ébredés, ami olyannyira szükséges, és amennyire annyira várva vágyakozunk. Pedig itt Magyarországon nekünk még speciális sürgető késztetéseink is vannak, még különösen is a fülünkbe harsognak az idők jelei. Ugye azt is tudjuk, hogy az állam és egyház összeolvasztása, ez az a társadalmi képlet, amely a bibliai jövendőlések szerint meg fog valósulni Jézus eljövetel előtt, és a mi országunkban különösen erősek az erre irányuló törekvések. Aki nem hallott volna róla, annak említem, hogy most 2009. január 29-én
a Keresztény Demokrata Néppárt benyújtotta a parlamentbe a munkatörvénykönyv módosítására vonatkozó javaslatát a szabad vasárnap érdekében. Ez még nem az a bizonyos nagy vasárnap törvény, de annak egy előszele. És feltétlenül ott van, bár látszólag külsőleg úgy tűnik, mintha a dolgozóknak a munkanapját, a családi napját akarná védeni, és még sikerült szakszervezetek támogatását is megnyerni ehhez, valóságban rejtettem mögötte az a törekvés áll, hogy egy nagy lépést tegyünk a keresztény Magyarország felé, ahol a vallási törvények állami törvények lesznek, és állami törvények is támogatják. 2011-re jelezték, hogy a pápa látogatást tesz a mi országunkban, Magyarországon, és nekem nagyon tanulságos volt az a híradás, ami ezzel kapcsolatban megjelent, hogy amikor a vatikáni nagykövet, az új vatikáni nagykövet erről tárgyalt a pápával, akkor az újság hír szerint a pápa hazánk erős keresztény örökségét hangsúlyozta. Ezzel Magyarország erkölcsi ösztönző erő lehet az európai közösségben, fogalmazott az egyházfő. A sorok között az európai alkotmány szövegéből kihagyott keresztény gyökerekre utalva. Azt hiszem, ebből a néhány sorból is mindenki megérti, hogy az, amit régóta sejtünk, mennyire igaz, hogy Magyarország egy kiszemelt ország arra, hogy erkölcsi ösztönző erő legyen az európai közösségben, ahol leghamarabb megvalósul a keresztény Magyarország. Persze nem arról van szó, hogy Magyarországon nagyon erős keresztény gyökerek lennének az emberek meggyőződésében, mert mindössze 15%-a minden statisztika szerint körülbelül Magyarország lakosságának, aki gyakorló hívő keresztény, vagy valamilyen egyházban gyakorolja a hitét, de viszont sikerült itt olyan pozícióba kerülni keresztény Magyarországot szorgalmazó politikai erőknek, hogy ezért tűnik reményteljesen, hogy talán Magyarország lesz az első mintája az európai közösség többi államainak. És ez itt megy végbe előttünk, és látjuk ennek az összefüggését a bibliai proféciákkal, és mégis rendkívül nehezen ébredünk az álomból. Szeretnék néhány sort olvasni Ellen White sorait a bizonyságtételek első kötetéből, majd látni fogjuk, hogy melyik az a mondat, amiért olvasom. Ezt írja. Isten népének meg kell szívlelnie a figyelmeztetést, és fel kell ismernie az idők jeleit. Krisztus jövetelének jelei túl világosak ahhoz, hogy kételkedjünk bennük. E dolgok fényénél az igazság minden hitvallójának erőteljes igehirdetővé kellene lenni. Isten mindenkit felhív, mind a lelkészeket, mind a gyülekezet tagjait ébredjenek. Az egész mennyben lázas tevékenység folyik. A világtörténelem hatalmas léptekkel közeledik a végéhez. Nagy veszedelmek küszöbén élünk, és mégis alszunk. És most jön egy mondat, ezért olvastam. Ijesztő ez a tétlenség, a buzgalomnak ez a hiánya Isten művében. Ez a halálszerű álom Sátántól ered. Tehát milyen különös ez a megfogalmazás, hogy halálszerű álom, ugye azért mondja, mert ha ebből nincs ébredés, akkor az ember későn ébred föl, és ez tényleg halált jelent. És mennyire szól ezért hozzánk az ige, hogy ideje, hogy az álomból fölébredjünk, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. És ez a nagy kérdés, hogy vajon hogyan indul meg, és hogyan valósul meg az álomból való ébredés. Egy igazi felülről indított, felülről kiinduló ébredés. Nagyon sokszor azt látom, hogy igen nagy a bizonytalanság ebben. És én is csak azt mondhatom, hogy az ember emberileg sokszor olyan reménytelennek látja is, és olyan nagy kérdés, hogy hát tényleg hogyan és miképpen fog ez megvalósulni. De egy dolog biztos, és ugyanebből az előbb idézett bizonyságtételből még egy mondatot szeretnék olvasni. Láttam, hogy Isten népe valamilyen változásra vár, valamely kényszerítő hatalomra, hogy megragadja őket. Azonban csalódni fognak, mert tévednek. Nekik kell a cselekvés mezejére lépniük, nekik kell megragadniuk a munkát,
és buzgón kiáltaniuk Istenhez, hogy igazán megismerjék magukat. Az előttünk lejátszódó jelenetek elég hatalmasak ahhoz, hogy felrázzanak minket, és sürgessünk mindenkit. Tehát ez biztos, hogy valami kényszerítő erőre, vagy kényszerítő erő változásra várni hiába való és helytelen. Aztán tapasztalom, hogy mások pedig arra gondolnak, hogy valami új bibliai igazságot kéne felfedezni. Talán az az, ami megindítaná az ébredést. Talán a hit általi megigazulásnak valamilyen új értelmezése. Valamilyen új tapasztalat, amit eddig nem ismertünk. És biztos vagyok benne, hogy ez is tévedés. Sem egyik, sem a másik nem fogja megindítani az ébredést, és nem ilyenekre kell várni, hogy egy ébredés és megújulás következzék be. Hanem szeretnék én a Szentírásból három igét idézni egymás mellett, egy ige szakaszt kivonatosan tulajdonképpen, amelyben azt hiszem mindent megtalálunk, ami rámutat arra, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből a halálszerű álomból fölébredjünk. Péter apostol első levele, első fejezetében van egy ige szakasz a 13. verstől a 25-ig. Én ebből csak három igét szeretnék most kiemelni. Mi tudjuk, hogy a Bibliában vannak olyan summázó ige szakaszok, meg olyan summázó igék, amelyben olyan tömören ott vannak a legdöntőbb és a legfontosabb dolgok. És ezek is ilyen igék. Olvasom a 13. verset. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik. És a 22. és 23. vers. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romulhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Ugye az első ige egy hasonlatot alkalmaz, felövezvén elmétek derekait. Ugye arra kell gondolni, hogy az ókorban az emberek hosszú ruhát hordtak, és ha valaki munkához akart látni, akkor egy övvel felfogta ezt a hosszú ruhát, hogy kényelmesen tudjon mozogni, dolgozni. Amikor tehát így fogalmaz, hogy felövezvén elmétek derekait, ez azt jelenti, hogy komoly gondolkozáshoz látni. Az azt jelenti, hogy komolyan nekifogni egy gondolatbeli munkát véghez vinni. És minek érdekében fogjunk hozzá komolyan a gondolkodáshoz, a koncentrált, összpontosított gondolkozáshoz? Hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik. Vagyis ez az ige minket arra késztet, hogy álljunk ellene annak a sodrásnak, amely semmi időt nem hagyna nekünk, és semmi nyugalmat az igazi elmélkedésre, a koncentrált gondolkodásra, és próbáljuk végig gondolni, hogy tényleg az idők végéhez érkeztünk, és az égvilágon semmi másban nincs értelme befektetni az energiánkat, és semmi másnak nem szabad megengedni, hogy elterelje a figyelmünket, csak arra az egy dologra kell összpontosítanunk, hogy tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz nékünk, mikor megjelenik. Ugye ebben benne van az, hogy úgy ellehetetlenül a történelem, hogy egyszerűen nincsen más megoldása. És nekünk hihetetlenül nagyra kell értékelnünk azt, hogy kegyelemben reménykedhetünk egy szabadító, megmentő isteni közbelépésben. De azt mondja, ebben olyan bizonyosaknak kell lennünk, hogy tökéletesen reménykedjünk ebben. Ugye mikor tud az ember ebben tökéletesen reménykedni? Azt kell mondom, ehhez még a múltbeli proféciákat is tanulmányoznunk kell, hogy lássuk, hogy milyen döbbenetes pontossággal teljesedett mindig az Isten szava, hogy bennünk valami megingathatatlan bizonyossággá legyen, hogy igen, ez a kegyelem meg fog érkezni, ez a kellő pillanatban meg fog történni. Hogy ebben minket senki elbizonytalanítani ne tudjon, vagy kételjünk ne legyen. Tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz, mikor megjelenik. És tanulmányoznunk kell az igét azért is, hogy meggyőződjünk a bűnbocsánat, az üdvözítő kegyelem valóságáról, hogy ne félelemmel gondoljunk erre a napra, hanem bízni tudjunk, hogy másban ugyan nem reménykedhetünk, mint kegyelemben, mert érdemek nincsenek, tökéletesek nem vagyunk.
De hogy bízni tudjunk abban a kegyelemben, amit személy szerint nekünk is hoz Jézus Krisztus, amikor megjelenik. És persze ahhoz, hogy az ember így a bibliai képies kifejezés szerint felövezve elméje derekait komolyan gondolkozni tudjon, és számot vessen, hogy mire érdemes időt fordítani, és mibe érdemes belevágni, és mibe nem, és hogy mire összpontosítsuk minden erőnket és figyelmünket. Ehhez van szükség nyugalomra, amikor gondolkodni tudunk, és ezt a legnehezebb megszereznünk. Én szeretnék néhány sort olvasni Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyvében, itt Énokról ír. És ugye tudjuk, hogy Énok a vízözön előtt élt a Biblia szerint a teremtés utáni 7. nemzedékben, és olvassuk róla azt a rövid jelentést, hogy Istennel járt, és azok közé a kivételek közé tartozik, akik Isten magához vett, mint illést. És erről az Énokról a következő megjegyzéseket idézem a könyvből. Ezt írja. Az istentelenek növekvő gonoszságától elszomorodva, és félelmében, hogy azok hűtlensége csökkentheti az ő Isten iránti tiszteletét, Énok kerülte a velük való állandó érintkezést, és sok időt töltött el magányban, és most figyeljünk, alkalmat adva magának az elmélkedésre és imádságra. Így várakozott az Úr előtt, akaratának még világosabb megértését keresve, hogy aszerint élhessen. És egy másik kis részlet, így olvasom. Énok tevékeny, dolgos élete közepette is fenntartotta Istennel való bensőséges kapcsolatát. Minél kiterjedtebb és sürgetőbb volt a munkája, annál kitartóbbak és komolyabbak voltak imái. Továbbra is hű maradt szokásához, hogy meghatározott időközönként minden társaságtól visszavonult. Miután bizonyos időt az emberek között töltött, tanítása és példája által munkálkodva értük, visszavonult magányába, és most megint figyeljünk, mert olyan mennyei ismereteket éhezett és szomjazott, amelyekben csupán Isten részesítheti az embert. Az Istennel való érintkezés révén Énok mindinkább átalakult Isten képmására. Hát nem tudom, testvéreink, melyikünk élete milyen. Én mikor ezeket a sorokat olvasom, akkor vágyva vágyakozom, hogy lehetne Énokhoz hasonló élettempót kialakítani, hogy ha nem is hetekre, meg ilyesmi, ugye, de ha csak kis rövid időkre is, az is roppant érték, még ha csak órákat tud is megmenteni az ember, amikor tényleg a magányba vonul Isten jelenlétébe, és olyan ismeretekre szomjazva, amiben csak az Isten személyes tanítása, az Isten előtti elcsendesedés, a valóban buzgó imádság tudja részesíteni az embert. Én azt hiszem, hogy mindnyáján nagyon könnyen belesodródunk abba, hogy futva imádkozunk, futva olvassuk az igét. És az igazi lelki tartáshoz, az igazi megerősödéshez ezekben a kritikus időkben ez kevés. Próbáljuk felfedezni a természet csendjét, és tartsuk a legnagyobb értéknek és a legnagyobb kincsnek, ha akármilyen kis rövid időket is tölthetünk egyedül a természet csendjébe, ahol felövezve elménk derekait, az Isten jelenlétében tudunk imádkozni, gondolkozni, elmélkedni, rendezni a gondolatainkat, rendezni az életünket, átgondolni annak egy következő szakaszát. Erre óriási szükség van. És utána így folytatja az ige, a 22. versben, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélküli atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Mikor ezt olvasom, hogy lelketeket az igazság iránt való engedelmességre fordítani, akkor egy nagyon fontos dologra utal ezzel az ige. Tudjuk, mi választ el bennünket legjobban Istentől. Mi az, ami akadályozza a lelki növekedésünket, vagy úgy tetszik az ébredésünket? Olyan dolgok, amelyekről réges-régen meggyőzött minket a Szentlélek a lelkiismeretünkben, hogy ez így van, ez az Isten igazsága, de mégsem cselekedjük. Amikor az ember lemaradásban van, a Szentlélek által megértett dolgok és azok cselekvése mögött. Ez az, ami valósággal lebénítja az embert, akadályozza az Istennel való kapcsolat a növekedését,
és egy álomban tart, egy ilyen zsibbadt állapotban tart. És én erre szeretném mindannyiunkat, magamat is, és mindannyiunkat buzdítani, és én remélem, hogy ha most megállnánk egy pillanatra, persze nem úgy, hogy nyilvánosan mondjuk ezt, de magában ki egy pillanat alatt meg tudnám mondani, hogy hol vannak az ő gyenge pontjai. Hogy hol van az, ahol tudom, hogy ez az Isten igazsága kívánalma, de mégsem így csinálom. Ha még este tudjuk egy pillanat alatt gyorsan, akkor baj van, mert akkor az önvizsgálatban is ellangyosodtunk, és akkor tényleg igazán mélyen elaludtunk. De én abban bízom, hogy azért ezt rögtön tudjuk, ez, meg ez, meg ez, meg ez, és itt nem számít azt, hogy ez nagy dolog vagy kis dolog. Mert a kis dolgokban való engedetlenség az igazságnak, amiről pedig tudjuk, hogy van, ugyanúgy tönkreteszi a lelki életünket, és ugyanígy az álomba visz bennünket. Itt a kis dolgok épp olyan jelentősek, mint a nagyobb dolgok. És ugye ismerjük azt az érzést, hogy milyen az, amikor az ember úgy hallja szinte a Szentlélek késztetését belül, és akkor úgy valahogy úgy olyan érdekes módon egy kicsit úgy az ember megrántja magát belül, vagy megkeményíti, és azt mondja, nem, hát ezt most még nem. Hát most még ezt megengedem magamnak. Most még nem fogok a megismert világosság, vagy a megismert igazság szerint cselekedni. És ezek a pici kis megkeményítései a lelkünknek, ezek a legveszélyesebbek, ezek okozzák a legtöbb kárt. És valahol olyan szép ez az ige, lelketeket az igazság iránt való engedelmességre fordítva. Ez egy elszánásnak a kérdése. És ha valamelyikünk azt mondja, hogy de olyan nehéz engedelmeskedni, úgy érzem, hogy az emberi természet mennyire ellenáll az Isten kívánalmának, akkor szeretnének mindenkinek bátorításul idézni egy igét, amely jó ideje, nekem egy nagyon kedves igévé lett ez az 51. Zsoltár 14. verse, ahol Dávid így fohászkodik Istenhez, hogy add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ugye, gondolom mindegyikünk sejti, hogy az engedelmesség lelke kifejezés a Szent Lélekre utal. És itt mondja a Szentlélekről a Biblia azt, hogy az igazság lelkemet elvezet minden igazságra. Mondja, hogy a szeretet lelkemet a Szentlélek által Isten szeretete kitöltetik a szívünkbe. És lám még azt is mondja róla, hogy az engedelmesség lelke, aki segít nekünk engedelmeskedni. Ha bennünk megvan az elszánás, ha lelkünket az igazság iránti engedelmességre odaszánjuk, akkor a Szentlélek majd jön, mint az engedelmesség lelke, segít a természetünk ellenállását, ellenkezését legyőzni, és valóban cselekedni az igazságot. Megkérdezem, marad valami mentségünk arra, hogy nem engedelmeskedünk olyan dolgoknak, amiről a Szentlélek az elménkben, a lelkiismeretünkben meggyőzött? Mikor még csak nem is ez a kívánalom, hogy az önerőből valósítsuk meg, hanem amikor ott van az ígéret, és itt van a mintaimádság, hogyha megértetted, hogy ez igaz, ha elszántad magad, akkor kérd, hogy Istenem engedelmesség lelkével támogass engem. És az Isten átsegít, és összhangba tudjuk hozni a cselekedet és a valóság szintjén az életünket. Azzal, amiről meggyőződtünk, hogy ez az igaz, ez a helyes, ez az Isten akarata. Ugye nem marad mentségünk. Akkor hogy engedhetnénk meg magunknak tovább az alvást, ezt a zsibbadságot? És látni fogjuk, hogy minden győzelem, amikor valamit legyőzünk, amiről mindig mondja a lelkiismeretünk, hogy nem volna szabad így, akkor az annyira felvillanyozza a lelki erőinket, és annyira közelebb visz Istenhez, hogy akkor ébredünk az álomból, és teljes lelki megújulást fogunk tapasztalni. És egy harmadik dolog, amit itt az igében olvastunk, hogy egymást tiszta szívből buzgón szeressétek, képmutatás nélkül való szeretettel. Ez megint egy olyan iránymutató, döntő ige. Az, hogy felébredtünk-e, vagy alszunk, az nagymértékben megmutatkozik abban, hogy milyen a szeretet közöttünk. Ugye itt ez az ige nem arról beszél, hogy igyekezzünk szeretni egymást, igyekezzünk a testvéri szeretetre és a felebaráti szeretetre, hanem azt mondja, tiszta szívből, amikor belső indítékokból fakad. És azt mondja, képmutatás nélkül való szeretetre. Én hiszem azt, hogy sokan utáljuk a képmutatást, és esetleg megnyugtatjuk magunkat, na hát én sok bajom van, sok gyengeségem, de képmutató nem vagyok. De ne haragudjatok, hogy azt mondom, a szeretetünkben sok a képmutatás. Sokszor
gyakoroljuk az udvariasságot, sokszor igyekszünk szeretni, és abban sokszor bizony képmutatás van. Akaratlanul is, nem szándékosan is, mert hiányzik az a, hogy a szeretet forrásoljon, igazán felbuzogjon a szívünkben. Úgy, ahogy a Római Levél 5. fejezetének az 5. verse mondja, hogy Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Hát mikor ilyen ígéretünk van, hogy ne vágyakoznánk arra, hogy valóban nem egy erőlködő emberi szeretet, hanem az a hamisítatlan, az a tökéletes isteni szeretet, mint egy beletöltessék a szívünkbe, ahogyan a Szent Lelket kérjük, és tiszta szívből, és képmutatás nélkül, és buzgón tudjuk szeretni egymást a családban, a hittestvéri közösségben, a tágabb fele baráti kapcsolatokban. Mikor ezt olvasom, hogy buzgón szeressétek, ugye más szóval így is lehetne fordani, forrón szeressétek, mindig eszünkbe jut, hogy épp itt ebben a gyülekezetben mondta valaki nekem, azt mondta, olyan hűvös szeretet van a gyülekezetben. Azt mondja, hűvös szeretet váltson át buzgó szeretetre. És ugye tudjuk azt, hogy ha ez hiányzik, akkor minden hiába való. Én különösen kétségbe esem, mikor törvény melletti buzgolkodást látok szeretet nélkül. Ez a legvisszásabb dolog a világon. Mikor azt hiszük, hogy mi a legrigorózusabb törvény melletti engedelmességért küzdünk, és közben úgy tűnik el a szeretet, mintha elfolyták volna. Ez a legvisszásabb dolog. Gondoljunk arra, amivel a szeretet himnusza kezdődik. Ha ezt meg azt teszem, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok. És az egész nevől semmi hasznom nincsen. És az Isten előtt ez abszolút nem kedves. És van közöttünk, aki úgy gondolja, hogy neki szeretetben nincsen hiánya, ilyen tiszta, képmutatás nélkül való mennyei szeretetben, amit a Szentlélek tölt ki a szívünkben. Megint szeretnék olvasni egy sort a Krisztus példázatai címből, ugyancsak Ellen White sorait. Ez egy nagyon elgondolkoztató mondat, a 10 szűz példázatának a magyarázatában írja. A vőlegényre várakozók, hirdessék az embereknek, imhol istenetek. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása lesz. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy nagyon okos, logikus biblia magyarázatok, ez a világnak szóló utolsó figyelmeztetés, nagyon téved. Még egyszer elolvasom ezt a mondatot. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világ

lesz, hanem az, hogy ez igazi szeretetből fakadóan és igazi szeretetben, megmentő szeretetben hangzik. Egyedül ez az a dicsőség, amely úgy tud fényleni, hogy beragyogja a világot. És az utolsó ige pedig ezt olvastuk, mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Ugye Isten igéjében úgy mutatja be, mint amely életadó, életet közvetítő forrás, ugye mint a magból élet fakad. Ahogy Jézus is mondta földi életében, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Hát akkor, ha valaki azt szeretné, hogy élet legyen a kereszténységben, ébredni akar az álomból, akkor micsoda eszköz az Isten igéje, amely lélek és élet. Én azt javasolom az ige tanulmányozásunk buzdítására, magam is felelevenítem ezt a régi szokásomat, már el is kezdtem, hogy kétféle naplót vezetek otthon. Szerintem ez a kétféle napló a legfontosabb egy keresztény embernek. Olyan napló, amiben mindent fölírogatunk, ami velünk történik, meg a gondolatainkat, az nem hiszem, hogy olyan nagyon hasznos. De kétféle naplót vezetni nagyon jó. Az egyik, amiben dátummal és néhány emlékeztető szóval feljegyezzük az Istennel szerzett tapasztalatainkat, hogy el ne feledkezzünk semmi jó téteményéről, és ez mindig fölbuzdítsa a hitünket. A másik pedig, amiben feljegyezzük, hogy hálás örömmel, hogy mit értettem meg az igéből újonnan. Hogy valóban növekedtünk-e az Isten igéje, az Isten beszéde, és ezzel együtt az Isten és az Isten kegyelme megismerésében. Hát ha mondjuk egy ilyen naplót vezetünk, és van benne egy hónap üres, vagy akár egy fél év üres, hogy semmi újat nem növekedtem az Isten beszéde megértésében és az Isten megismerésében, akkor az legalább egy intő figyelmeztető jel. De milyen öröm az, hogyha ha hétről hétre, vagy olykor még egy héten belül is többször is oda tudjuk, be tudunk írni egy emlékeztető szót. Nem baj az, ha csak egy igének egy kis része is, de azt olyan világosságszerűen, nappal virrat hajnalcsillag kél fel szívetekben megértettem. Az Isten ismeretében és a kegyelemben való növekedésnek ez egy döntő eszköze. És ha most befejezésül összegezni akarom, hogy ez a felhívás, ennek megszívlelése a gyakorlatban, hogy ideje már az álomból felserkennünk, mit jelent, akkor a kulcsszavakat így mondanám. Tiszta, koncentrált gondolkodás, engedelmesség, szeretet, Isten igéje. Ne valami rendkívüli dologra várjunk, amitől majd fölébredünk egyenként és együttesen, hanem ha egyes emberek elindulnak ezen az úton, akkor majd az egyik fénypont, aki fénypontá válik ezek által, majd erősíti a másikat, és egyszer csak világosság fénylik az egész közösségben. Tehát az ébredést és a megújulást egyénileg kell elkezdenünk, és még egyszer mondom, gondolkodás az Isten jelenlétén, végig gondolni az életünket, a dolgainkat, a célkitűzéseinket, a reménységünket. Nagyon becsületes és alapos gondolkozással, és kiszűrni mindent, ami fals, ami csak könnyelműség, ami csak félrevisz. A másik dolog, az lelkünket az igazság iránt való engedelmességre fordítani. A harmadik dolog, a legnagyobb értéket, a legfontosabbat, ami az Isten dicsőségét nyilatkoztatja ki, a valódi mennyei szeretetet elnyerni, a tiszta szívből való képmutatás nélküli szeretetet, és ezt gyakorolni minden emberi kapcsolatunkban. És az utolsó dolog, hogy az Isten igéjével olyan szoros kapcsolatba kerüljünk, hogy ezáltal folyvást növekszünk az Isten megismerésében és az Isten kegyelmében. Tehát a növekedés nem áll meg, hanem állandóan halad előre. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy gondolkoztasson el bennünket az, amiről az igehirdetés elején is szóltam, hogy 10 évre visszamenőleg mondhatjuk azokat a dolgokat, amelyekre azt mondtuk, na hát ez most már egy abszolút intőjel, és még mindig a halálszerű álomban leledzünk, és hogy az ébredésért buzgón imádkozni is kell, az egész közösség ébredésért, de elindulni is az egyéni életünkben ezeknek az egyszerű igei útmutatásoknak az útján, és biztos, hogy változás lesz az életünkben mindannyiunkéban. Amen.

Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Olyan mélyen aggaszt bennünket, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és mégsem vagyunk képesek engedelmeskedni néki. Urunk, érezzük magunkon az álmot, a zsibbadságot, pedig tudatosul bennünk nap mint nap, hogy ideje az álomból fölserkennünk. Köszönjük, Urunk, hogy olyan egyszerű útbeigazítást közvetítettél nékünk a te igéd által. Érezzük, hogy ez olyan gyakorlati bíztatás, amit azonnal megragadhatunk, hogy keressünk csendes időket, amikor igazán átgondoljuk a dolgainkat, és minden kis csendet boldogan ragadjunk meg, amikor dolgozhatsz a mi elménken is, szívünkön, amikor meg tudunk erősödni abban, hogy lássuk, hogy egyetlen cél felé kell haladnunk, hogy tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amit hozol nékünk. És Urunk, köszönjük azt is, hogy emlékeztetsz azokra a kis engedetlenségekre is, ahol réges-régen tudunk valamit, és helyeslünk is, és mégsem úgy tesszük. Urunk, köszönjük az ígédet, hogy még ilyenkor még mindig fohászkodhatunk segítséggel, és még mindig nem azt várod, hogy egyedül a mi erőnkkel győzedelmeskedjünk, hanem köszönjük, hogy megismerteted velünk a te lelkedet úgy is, mint az engedelmesség lelkét, amely, ha mi elszánjuk magunkat, akkor kegyelmet, erőt ad nekünk, hogy az engedelmességet meg is tudjuk valósítani. Segíts, Urunk, hogy ezáltal mind közelebb és közelebb jussunk hozzád, és add, Urunk, hogy ahogy egyik énekünk mondja, valósága szomjúhozzuk az igazi, tiszta szívből való képmutatás nélkül szeretetet. Add, hogy emellett minden más érték elhalványuljon számunkra, hogy a te ígéd mutatja, és érezzük azt, hogy nincs olyan emberi kapcsolatban, amelyben ezt mellőzhetnénk, ahol ezt a szeretetet nem kellene gyakorolnunk. Ó, Urunk, segíts, hogy végig gondoljuk, hogy hol van valami neheztelésünk valaki iránt, hol van valami tartózkodásunk emberek iránt, hol van, ahol mi nem gyakoroljuk ezt a buzgó szeretetet. És segíts, Urunk, hogy kérjük a te lelkedet, mert itt is azt érezzük, hogy nem tudjuk egyedül megtenni, hogy töltessék ki a te szereteted a mi szívünkbe a Szentlélek által, hogy könnyű és gyönyörűséges legyen nekünk ezeket az akadályokat legyőzni. Addulunk, hogy soha se érjük be a hűvös szeretettel, a viszonylagos szeretettel, hanem tiszta szívből, forrón tudjuk szeretni egymást. Urunk, hallgass meg, kérünk imádságunkat, és szeretesd meg velünk, kérünk a te ígédet, és add, hogy itt is szomjúság jellemezzen bennünket, hogy növekedni akarunk az ígéd megértésében, és általa a te személyed, a te jellemed, a te kegyelmed magassága, mélysége megismerésében. Hallgass meg, Urunk, kérünk imánkat, és kegyelmeddel, szereteteddel bocsáss el mindannyiunkat. Amen.

Wiege treu, lasse

Kedves hallgatók, a mai alkalommal egy olyan költőről fogunk beszélni, akit bizonyos időszakokban nagyon olvastak, nagyon felkaptak, most talán síri csönd van körülötte. Juhász Gyuláról van szó. Amikor én gimnazista voltam Mosonmagyaróvárott, mi még énekeltük az ő híres versét. Valahogy így hangzott az ének. Miénk az élet tavasza, ránk várnak nagyszerű tusák, és bennünk bízik a haza, hogy majd mi földerítjük májusát. 18 évesek voltunk, és hittük, hogy bennünk bízik a haza. Hittük azt is, hogy földerítjük májusát. Mi mindent hittünk. És hogy mondta Arany János, s mennyit csalódánk, s magunkban lekivált. Maradjunk ennél. Nem is a hazába csalódtunk, hanem magunkba csalódtunk. Ezért rossz a haza most is, mert rosszak a polgárai. Juhász Gyula egy nagyon érdekes pályát befutott ember. Sajnos a két tragikus magyar költő közé tartozik. Ahogy az ő tanítványa, mert hiszen József Attila tanítványa volt, aki végül is tudom, hogy sok vita van erről, hogy most önkezével, vagyis hát a vonat elé esett, vagy pedig véletlen volt. De hát ő nagyon sokat fontolgatta az öngyilkosságot. Sajnos Juhász Gyula is, és 1937-ben, amikor összegyűjtötte azt a sok gyógyszert, az akkori legerősebb gyógyszereket és bevette, ő biztos volt abban, hogy ebbe belehal. 54 éves volt. Szegedről indult a pályafutása, Szegeden végződött. Az édesanyja kedves gyermeke volt, és az édesanyja kedves gyermekeként halt meg. Édesapját nagyon korán elvesztette, 19 évesen, és mivel az édesanyja rendkívüli módon szerette, papnak akarta tanítatni, nem is szégyelte magát, hogy a gyermeke költő lett, de annyira önállótlanságra nevelte a gyermekét, hogy ez nagyon megsínlette Juhász Gyula. A társ kapcsolataiban is tudjuk jól, hogy ő magányosan élt, és magányosan is halt meg. Teljesen az édesanyja függvényeként, úgyhogy ha nagy szavakat szeretnék használni, akkor azt mondanám, hogy mint a németeknél Hölderlin, az a magyar költészetben Juhász Gyula, mind a kettő az édesanyjának köszönhette emberileg szólva ezt a tragikus életsorsot, mert soha nem vált önálló emberré, teljesen függő viszonyban volt az édesanyától.

és hát az édesanyjának kellett meggyászolnia őt, mert hát az élete utolsó éveiben már nem élt emberhez méltó életet. Juhász Gyula az a költőnk, aki több más költőnkkel együtt tanárnak tanult. Ki ne ismerné a híres, legendás barátságot Budapesten a bölcsészkaron, amikor az egyik latin szakos volt, a másik német szakos volt, a harmadik francia szakos volt, Kosztolányi, Juhász Gyula, Babits Mihály, egy életre szóló barátságot kötöttek, és Juhász Gyula, hogy elvégezte a budapesti bölcsészkart, azelőtt ő már Szegeden próbálgatott volna másfelé is menni, például kispapnak is, sőt szerzetesnek is szeretett volna beállni, néhány hónapig bírta, nagyon erős katolikus családból származott, iparosok voltak az ősei, már az édesapja azonban a postán dolgozott, mint távirdász, de az ősei között asztalosok voltak, aztán Szeged környéki földművesek, anyai ősei között a legutolsó gomkötő mester is az ő nagyapja volt. Tehát ilyen iparos, paraszti, féligvárosi iparos ősökre tekintetett vissza. Nagyon erős vallásosság jellemezte, katolikus vallásosság, úgyhogy 16 éves korában még a Váci szemináriumba is eljutott, de aztán az egyházi kötöttségek, egyáltalán az egyházi farizeizmus és az egyházat, aki belülről látja a papneveldék pacsoraiból, hát így volt több magyar költő is, de most maradjunk Juhász Gyulánál, ő egy egész életre szóló antiklerikalizmust szerzett be az egyházi tapasztalatai alapján. Ezért lett szinte a bolsevik, és 1919-ben a Tanácsköztársaság lelkes híve. A Horthy rendszerben is megvallotta a baloldaliságát, úgyhogy meg is fosztották a tanári nem csak a hivatásától, de még a nyugdíjától is. Nagy nehezen kapott valami nagyon alamizsnának se nevezhető kis pénzt, és élete végéig robot munkában, tulajdonképpen újságíró munkában, ma is híres Dél-Magyarország egyik munkatársa volt, az egy baloldali lap volt. Tehát Juhász Gyulának a pályája ilyen, a külső látszat szerint cikk-cakkokat vett föl, hogy hol papnak készül, hol munkásmozgalmi élharcos, hol a Munkásotthon homlokára című versnek a szerzője, de élete végéig megtartotta a Bibliához és a vallási kérdésekhez való jó hajlandóságát, úgyhogy egy nagyon fiatalkori verssel kezdeném, önök előtt van néhány Juhász Gyula vers, a Hegyi beszéddel. Mindenki kapott ebből a... Igen, a Hegyi beszéddel. Tessenek megfigyelni, hogy mi jellemző erre a szonetre. Ha Juhász Gyulát önöknek olvasásra ajánlanám, ugye a költői életműve két kötet, tehát kb. 7-800 verses életműve van, akkor azt mondanám, hogy ő a szonet király. Olyan szonetteket, mint Juhász Gyula írt a magyar költészetbe, senki nem írt. Egyrészt olyan sok szonettet is, ez is szonet. Ugye a szonet rendkívül kötött forma, a négy első sor, amit ottávának neveznek, a petrarkai szonet szabályai szerint bizonyos létállapotot fest, aminek a második két rész, tehát a kétszer három tercina, tehát hat sor, tehát 14 sor a szonet, az egy kicsit ellentéte kell, hogy legyen az első résznek, és rendkívül virtuóz rím technikát kell követnie. Tessenek megnézni, hogy vizén, csónak, dalolnak fény. Ez milyen rímkezelés? A, B, B, A. Tanultuk, de hát ismétlés a tudás, annyi ez ölelkező rím. A régi szonettek ölelkező rím, tehát A, B, B, A. Ugye glóriában lehel, vesztegel, újulás van, szintén ölelkező rím, tehát A, B, B, A. De most a tercinában változik a rímképlet, lankásokon, ormokon, gerlicéknek, igézet, szemét, beszéd. Ugye a klasszikus tercina rím az A, B, A, B, C, B, tehát és így tovább, ő viszont A, A, B, B, C, C. Tehát ez viszont páros rím. Tehát van egy két ölelkező rím, három páros rím,
ugye ezek a költők, a nyugat költői valami olyan fokon tudtak verselni, olyan magas szintre jutott már a magyar verstechnika, hogy sokszor leírták egymásnak a kávéházi asztalon a rímeket, és arra írtak verseket, mint például Füstmilán is Kosztolányi vagy Tóth Árpád. Csak úgy mondom, hogy az első vers, amit adok is a kedves most érkezett, tessék, igen, tessék. Tehát az első vers, ez egy ilyen virtuóz vers, meg fogjuk látni, hogy azonban milyen köze van a bibliai tartalomhoz. Hát ha valamely versnek ez a cím, hogy a hegyi beszéd, hát az nagy várakozás szül, mert Jézusnak a legfontosabb beszéde, leghosszabb beszéd és leghangsúlyosabb megnyilatkozása volt a hegyi beszéd. A Genezáret holdfényes vizén, mint néma hattyú, halkan ring a csónak. Fáradt halászok félhangon dúdolnak. A mester arcán boldog égi fény. Ragyog a hegy ezüstös glóriában. A cipros bűvös illatot lehel. A hold az ég tetőin vesztegel. Körös körül tavaszi újulásban. Szőlő virágzik dús lankásokon, s a kékes ányból távol ormokon názdala búg az ittas gerlicéknek. A földre ráborul egy mély igézet, Jézus lehunja nagy sötét szemét, halkan fölcsendül a hegyi beszéd. Milyen képzeteket kelt ez bennünk? Milyen várakozásunkat elégíti ki, és milyen várakozásunkat nem elégíti ki? Mit akar itt a költő a tudomásunkra hozni? Úgynevezett késleltetett szerkezet, tehát ugye az utolsó két sorban van szó arról, hogy Jézus elkezdi a hegyi beszédet, és addig miről van szó? Addig arról van szó, hogy valami csodálatos a táj, valami gyönyörű a környezet, a természet. Mintegy azt szeretném mondani, hogy Jézus hegyi beszéde azért nagy beszéd, mert természetes. Semmi mesterkéltség nincs benne. Teljesen egyé olvad a teremtett világ beszédével, és ez hatalmas leleménnyel, csodálatos képekben, mint egy ilyen szecessziós, a holdfényes vizén, néma hattyú, halkan ring, tele van jelzőkkel, határozó szavak, a fáradt halászok, félhangondul, mesterarcán, boldog égi fény, szinte olyan idilli hangulat, ugye? Tehát egy teljes idilli, mint hogyha nem is a földön járnánk, hanem egy ilyen elvarázsolt helyzet, ragyog a hegy ezüstös glóriában, a ciprus bűvös illatot, tehát a jelzők is, hogy ezüstös, bűvös, a hold az ég tetőin vesztege, körös körül tavaszi újulás van, tehát kicsit érezzük, hogy tényleg, mintha kilebbenne a tavasznak a lehellete, tehát mindenütt a természet újul, az élet, szőlő virágzik dús lankásokon, s a kékes ányból távol ormokon názdala búg az ittas gerlicéknek, tehát a megismerkedésnek a tavaszi hónapja, földre ráborul egy mély igézet, Jézus lehunja nagy sötét szemét, halkan fölcsendül egy beszéd. Nem tudjuk eltitkolni az elragadtatásunkat, hogy gyönyörű a természetfestés, valami csodálatos, csodálatos igézet, de a hegyi beszédről nem sokat tudunk meg. Csak annyit, hogy a hangulata a hegyi beszédnek, az valóban igaz, hogy Jézus a hegyi beszéd előtt az éjszakát imádkozásban töltötte, így olvassuk Lukács evangélium a 6. fejezetében, de az már nem igaz, hogy a hegyi beszéd a tavon csendült volna fel. Ugye úgy olvassuk, hogy Jézus a part szegélyén szól az emberekhez, de olyan sok ember van, hogy nem hallják már a szavát, és ezért a Genezáret tó mellett emelkedő egyik lankás hegyoldalra viszi fel az embereket, ott letáboroztatja őket. Itt Juhász Gyula egy ilyen tavi jelenetet csinál ebből. Ott van a magyar századelőnek, a szecessziónak, az impressionizmusnak, a szimbolizmusnak a lehellete. Lehet látni, hogy a vallás tulajdonképpen egy kicsit egy ilyen esztétikai látványosság, egy kicsit ilyen kultúrvallásosság. Egy magyar költők a századfordulón nem igazán hitbeli vallásosságból írtak verseket. Tulajdonképpen a hittételeket sokan tagadták, például Babits tagadta a feltámadást,
az ember nem is érti meg, hogy hogy lehet valaki keresztény, hogyha a feltámadást tagadja, hiszen mondja Pál apostol is, hogyha csak ebben az életben reménykedünk, Jézus Krisztusban minden teremtménynél nyomorultabbak vagyunk. De hát ez egy ilyen világ volt. Sok eszme volt a levegőben. A legtöbben Tolsztoj Jánosok voltak az emberek. Leírták azt, hogy amikor Babits Kosztolányi Juhász Gyula Négyesi László szemináriumán ül a pesti bölcsészkaron, akkor a legtöbb egyetemista az Tolsztoj János volt. Mit tanított a tolsztojanizmus? Azt tanította, hogy minden vallásban van valami igazság, a vallásokat egyesíteni kell, egy olyan korabeli kultúrökumenizmust hirdettek. Például Tolsztoj maga is egy ilyen, kicsit a buddhizmusból is vett, kicsit az iszlámból is vett, kicsit a kereszténységből is vett. A lényeg az, hogy ahogy Tolsztoj is egyház ellenes volt, és az orosz szinódus ki is átkozta a sorai közül, mert az egyházaknak a merevségét, az egyházaknak a doktrinerségét nem tudták elviselni. Hát ebben osztoztak a magyar költők is. Babits egyik első versében azt mondja, Babits is ugye katolikus környezetből származott, hogy két dolgot nem tud elfogadni, a pápát a fejem fölött, és talpam alatt a poklot. Ezt a két dolgot nem tudom elfogadni, hogy valaki ember feje, nekem parancsolgasson emberi tekintéllyel, mint egy, ha isteni tekintély lenne, és riogasson engem a pokollal, ezt a két dolgot nem tudom elfogadni. Babitsnak egyik korai verse. Juhász Gyula nem volt ennyire harcias, ő tulajdonképpen próbálta a kereszténység értékeit összefoglalólag közös nevezőre hozni a szociáldemokrácia, sőt a kommunisztikus eszmékkel is. Ebben a versben minden esetre érezzük, hogy Juhász Gyulának, a korai Juhász Gyulának ez a véleménye, hogy a kereszténység valami szép vallás, valami esztétikai, valami kulturális szempontból magasrendű vallás, de ennél talán nem több. Akkor, amikor ő a szociális kérdésekre is egyre inkább érzékenyé vált, akkor egy kicsit megváltozik a hangja, és megtetszenek fordítani a lapot, itt találjuk a Tápai Krisztus című versét. Tápai Krisztus. Minek hatására változik meg ez a korai Juhász Gyula, ez az idillikus esztéta magatartás, minek hatására? Ezt egy kis életrajzot most is hadd fűzzek bele az előadás menetébe. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy Juhász Gyula hogy járta körbe a történelmi Magyarországot. Történelmi Magyarországot kevesen járták körbe, leginkább Jókai járta körbe. Ő tényleg vette a fáradtságot, és mindenhova elment. Nem véletlenül a millennium évében ráosztották a Magyarország írásban és képben című nagy albumsorozat szerkesztését. Jókai az az írónk, hát írt Jókai verseket is, de azért elsősorban írónk, aki az egész országot ismeri. Juhász Gyula, ahogy Budapestre elkerül Szegedről, és elvégzi a bölcsészkart, akkor az volt a szokás, ma se járunk már messze ettől a szokástól, hogy a minisztérium megmondta, hogy hova kell menni tanárnak. Ez ugye nálunk az 50-es, 60-as években is megvolt, hogy egyszer a tanárokat irányították, és a minisztérium azt mondta, hogy Juhász Gyulának Máramarosszigetre kell menni, akkor Juhász Gyulának Máramarosszigetre kell, mert ott kezdte a pályáját. Tetszik tudni, hol van Máramarosszigetre, Nagybánya, tehát itt a ukrán-román határ, Magyarországnak egy tényleg egy elzárt vidéke, de hát amikor Babitsnak azt mondták, hogy neki Szegedről mondjuk Fogarasra kell menni, büntetésből, mert valami cikket írt, és a minisztériumban is elhatott a ír, azt mondja, Babits Mihályt elhelyezzük Fogarasra, ahol leginkább ugye románok és cigányság élt, tehát ott magyar nagyon kevés ember volt. Babits két évig ott úgy hajtotta maga malmára a vizet, hogy megtanult görögül, és megírta az egyik legnagyobb versét, az Esti kérdést. És belevetette magát az olvasmányaiba, mert hát ott neki társasága nem volt. Juhász Gyulának se volt nagyon társasága, az első magányos verseit ott kezdi írni Máramarosszigeten, aztán hirtelen Lévára akarják helyezni, hát Léva meg Szlovákiában van. És hát akkor se volt olyan nagyon dúsan magyarok által lakott helyek, de azt egy hirtelen mozdulattal Nagyváradra helyezik, aztán egy hirtelen mozdulattal meg Szakolcára helyezik.
tetszenek tudni, hol van Szakolc, az már majdnem Morvaország, már majdnem Ausztria. Ott arra emlékezve írja az egyik legszebb versét, ami már nem fért rá a lapra, de ezt föltétlenül olvassák el, a Remetesség című versét. Egy életre szóló élmény éri ott Szakolcán, mert Szakolcán élt egy nagyon nagy magyar költő, akit még Petőfi is a legnagyobbnak tartott. És ezt is legyenek kedvesek elolvasni Petőfinek a csodálatos versét, a Jó öreg Gvadányi. Gvadányi József, a Peleskei Notárius szerzője, aki ízesen tudott, szépen tudott magyarul írni, és Petőfi azt mondta, hogy ha mi is ilyen szépen megtanulunk majd beszélni, akkor fognak a költőkre odafigyelni, mert Gvadányi legalább szép magyar beszéddel fogalmazott. Juhász Gyula is leírja, hogy hát Szakolcán, ahol voltam leginkább, tótok éltek, kis németség is élt, magyarok kevésbé éltek, de Gvadányi József itt élt 200 évvel ezelőtt, ez nekem mindent pótolt. A szakolcai dombokon fiatal voltam egykoron, kezdetű Remetesség szüvers. Tehát így járatták vele körbe az országot, és akkor Szakolcáról eszükbe jutott, azt mondjuk, hogy Makóra menjen. Hát egy kis űrhajós kiképzésnek felel meg, ugye, hogy hol ide, hol oda dobálják szerencsétlen embert, és közben pedig tetszenek tudni, hogy Juhász hova akart elmenni. Élete vágya volt. És mert Adit nem csak csodálta, de irigyelte is, és Adi az életéből azért, ha összevesszük, akkor legalább egy 3-4 évet tisztán Párizsban töltött, de hát valakinek a kegyéből, ugye, mert ha a Szlédasszony nem finanszírozta volna, akkor Adi egy hónapot se tudott volna Párizsba tölteni. Juhász is mindig Párizsba vágyott, és akkor hol Szakolcán találta magát, hol Makón találta, amikor már Makón találta magát, az már nagyon jó dolog volt, mert közel volt Szegedhez. Közel volt már a családjához, az édesanyához, aki persze ezer szállal próbálta magához kötni, és aztán, amikor kitörte az első világháború, jöttek a forradalmak, ő elveszítette a tanári állását és a nyugdíját is, akkor visszakerült Szegedre, és belemerült. Általában a költők az újságíráskodást, az fiatalkorúban szokták kezdeni, Juhásznak az adatot meg, hogy időskorába kell, hogy újság. Ez egy nagy csapás. Mert fiatalon, hogy az újságíró jön, megy, de egy tanár legyen időskorában újságíró. Tehát úgy csak úgy jelezni szeretném önöknek, hogy ez egy nem akármilyen tragikus pálya. Hogy újságcikkeket kell neki írnia, és tetejébe olyan újságcikkeket, amelyeket állandóan támadják érte őt. Mert ő mint egykori papnövendék, most munkásmozgalmi harcos, és a Horthy rendszer ellen vitézkedő, aki fölrója, hogy Orgoványban miért öltek meg annyi embert, meg a többi helyeken. Tehát Juhász Gyula ilyen szempontból Szegedre visszakerülve már egy olyan szociális hangoltsággal rendelkezik, amelynek egyik vers lecsapódása a Tápai Krisztus. Egy nagyon érdekes vers, és ő neki a szonetten kívül egy különleges versformája volt a kétsoros, tehát a rövid strófás versépítkezés. Ez is ilyen. Az ország útján függ, s a földre néz, arcán szelíd mosoly a szenvedés. Tehát egy Krisztus szobor. Amit mindannyian látunk, hogyha az országunkban járunk, elég sok útmenti feszület van. És ő egy ilyen Tápai Krisztus szoborról írja ezt a verset. Az ország útján függ, s a földre néz, arcán szelíd mosoly a szenvedés. A falu népét nézi csöndesen, amint ballagva munkából megyen. Ez is még egy kicsit olyan idillikus kép, tehát, hogy igen, milyen szép világ, most nekünk főleg idill, mert hát akkor volt munka. Most már nekünk ez egy idill, hogy az emberek a ballagva munkából megyen, ezt most melyik magyar költő tudja leírni a magyar valóságról. De olyan idillikus és az ősi népet, mely az ősi föld zsellére csak, és várja az időt, mikor saját portáján úr leszen, mikor az élet nékés terem. Tehát az emberek kiszipolyozottak, az embereket elnyomják. A fönt levők mindig kisajtolnak mindent az alant levőkből. De ezt nagyon finoman, de nagyon határozottan hozza a tudomásunkra. A magyar Krisztus,
a falusi szent, hiszen nekik is megváltást izent. Olyan testvéri áldással tekint feléjük, és biztatja híveit. Feje fölött a nyárfa is magyar, a fecske is, és egy az ivatar, mely őt paskolja, s a falut veri, és folyton buzgó öt szent sebei nem a magyarság sorsát hirdetik, és ki segít már, ha ő nem segít. Na, befejezés nagyon nagy. Ugye verset nehéz elkezdeni, még nehezebb folytatni, de a legnehezebb befejezni, és ez az idillikus kép, ebbe csöndes lázadás. Na, Juhász Gyula ez a csöndes lázadó. Ugye volt Juhász Gyulának egy kortársa, Bálint György, aki azt mondta az akkori magyar valóságra, hogy felháborodom, tehát vagyok. A Descartes-i mondást sokan formálták át, ő így mondta, hogy felháborodom, tehát vagyok. Juhász Gyula talán ezt így mondta volna, sírok, tehát vagyok. Búsongok, tehát vagyok. Szomorú ország ez, ahova születtem. Nagyon szomorú ország ez, ahol az embereket állandóan csak elnyomják, hogy akik dolgoznak, főleg a parasság, ne tessenek elfelejteni, Juhász idejében Magyarország 80%-a paraszti munkából él, és a falukon dolgozik. Azért mondom, hogy most már sokkal súlyos, most már ilyen idilt nem lehetne írni, mint Juhász Gyula ér, mert Magyarországnak most 20%-a se ér falun, és 80%-a városokba tömörül, és a falusi munkából egyre nehezebb megélni ebben a könyörtelen létharcban, ami ugye az elmúlt évtizedeket jellemzi. De hogyha mondjuk azt kérnék tőlem, hogy mutassak Juhásztól erősebb verset, akkor azt mondom, hogy Juhász Adi mellett a Dózsa kultusznak a leghathatósabb elterjesztője. Hogyha megint fordítunk, talán a legmegrázóbb balladája Juhásznak, aki nem csak a finom szonetben, nem csak ebben a két soros párimes versekben próbálja ki magát, Juhász az, aki az Arany Jánosi örökséget, a ballada örökséget is viszi tovább. Ugye Adi annyira balladákat nem írő kurucos verseket ír, két kuruc beszélget, vagy azt mondja, hogy csak magamban sírom sorsod, vérem népe, magyar népem, sátorsarkon bort nyakalva, koldus vásár közepében, körülöttem kavarognak, béna árnyak, rongyos árnyak, nótát sípol a fülembe, sípja régi babonának. Tehát ez Adi hangja. Ez a nagyon erős kurucos hang. Juhász Gyula mindig egy kicsit a fortéból vagy a fortissimóból levesz, ő nem annyira durban, ő mindig molban beszél, de amikor balladát ír, ugye tudjuk jól, hogy a csöndesebb embertől egy fölcsattanó, erősebb szó sokkal erőteljesebbnek hallatszik, mint egy állandóan kiabáló embertől. És ilyen ez a Dózsa feje. Fehér Gyolcsban, sötét éjben, 1514-ben, a kakas épp harmadszor szólt, Dózsa feje Szegeden volt. Korabeli népi hagyomány szerint ugye Dózsa ott nevelkedett Szegeden, ott volt szerelmes bele ennek a Pálffy bírónak a lánya, akiről majd szól a vers. Egyáltalán ugye bizonyos magyar legendák és mondák, ugye Attila sírját is Szegedre helyezik, Dózsát is, meg hogy a magyar forradalmi gondolkodás, meg szabadságharcos gondolkodás az valahol délről jön, de milyen érdekes? Fehér Gyolcsban, sötétében. Tehát nagyon egyszerű, csak a fehér meg a sötét, a gyolcs meg az éj szembeállítása. Egy halk szavú költőnek ilyen eszközei vannak. 1514-ben a kakas épp harmadszor szólt, ugye érdekes rájátszás. Magyarországon a forradalmak után mindig nagy árulások jönnek. Tehát szerettek megfigyelni? Magyarországon jönnek a forradalmak, aztán jönnek a kegyetlen, hajnaú féle vérbe folytó forradalom utáni büntetések, besugások és péteri tagadások. Kakas háromszor szól. Csak egy egyszerű rájátszás. Dózsa feje Szegeden volt. Ugye, hogy Dózsát tüzes trónra ültették, hogy fölnégyelték,
hogy azt csináltak vele, tulajdonképpen itt ásta meg Magyarország Mohácsnak a sírját. 1514 után, 1526-ban már ugye II. Lajos azért nem tud embereket toboroztatni, mert ezt a hazát kik védik meg? A hazát mindig csak a szegények védik meg. Gazdagok soha nem védik meg. Nincs az a pénz, amivel egy gazdag emberrel meg lehet védetni. A gazdag ember mindig arra gondol, hogy a hazájánál is, hazájából mennyi pénzt tud kivenni. A szegény emberekkel lehet megvédeni a hazát, de 1526-ban mennyit? 20 ezer embert nem tudtak összegyűjteni. Hát Szulejmán nem hitte el a maga 200 ezeres seregével. Azt hitt, hogy a magyarok előrsöt küldtek. 4 napig nem hitte el Mohács után, hogy ő a magyar másfél óráig tartott a mohácsi ütközet. Most erről azért tudok olyan sokat, mert a nyári táborunkat most oda helyeztük mi is Mohács mellé. Tulajdonképp nem mohácsi csatáról kellene beszélni, nagynyárádi csatáról. Most mi táborunk Nagynyárádon van. Tehát azért beszélnek mohácsi csatáról, mert az a legnagyobb város a csatatérhez közel, de ez Nagynyárád határán van ez a csatatér. Nagyon szép, ajánlom önöknek, hogyha a délvidéken járnak, akkor nézzék meg a csatamezőt, meg a filmet, meg ezt az egész épület együttest, és ott elmerengünk, fiatalok és idősek elmerengünk azon, hogy hát 1526-ban 25 ezer ember megy oda a mohácsi csatatérre. Hát mit keres ott 25 ezer ember? Amikor pontosan tudják, hogy a török mekkora hadsereggel érkezik. És Szapolyai miért nem érkezik meg? Frangepán miért nem érkezik meg? És Magyarország aztán, mint hogyha ez az egész Dózsa meg Mohács, ugye mind a mai napig rávetülne a mi történelmünkre, ugye Magyarország tele van ilyen tragikus 1711-el, 1849-el, 1956-tal, sokszor az árulás, a kakas ép harmadszor szól. Csak egy egyszerű rájátszás, de ez egy balladában, hogy a ballada igényli is a balladai homályt és a rövidséget, rendkívül erős verszak, és a magának a ritmus a fehér gyolcsban, setétében, 1514-ben a kakas ép harmadszor szólt, Dózsa feje Szegeden volt, nem csak a feje. Pálfi bíró fölemelte, hajnal előtt sírba tette, lenn a sírban némán mélyen, alszik a fej vaksötétben. Micsoda eszközei vannak egy halkszavú költőnek? Micsoda eszközei vannak? Egyszerűen a ritmus, egyszerűen a prozódia, hogy lútbőrzik a hátunk, amikor ezt olvassuk, pedig hát ez is egy olyan idilli keretből lép elő. Pálfi bíró piros lánya, hófehérlő nem sokára, mint viola rózsa mellett, hervad ő is Dózsa mellett. Zsarátnok lesz, ami tűz volt, síri virág, aki szűz volt, koponyák és szívek porán, új dalba fog új csalogány. Hely a sírok egyre nőnek, szőnyegén a temetőnek, elhervadnak mind a rózsák, ős kertedben Magyarország. Ó, de néha éten éjjel, mikor csak a kakas éber, kígyúl egy láng, mint az őrszem a szegedi temetőben. Nézi más láng lobogását, földi tüzek égimását, vár egy napot fölkelőben, régi magyar temetőben. Várakozzunk. Jobbat nem tudunk tenni. Mindig várakozzunk. Majd csak jön valami jobb, de a régi magyar temető soha nem hazudtolja meg magát. Egyre nagyobb lesz. Szóval tetszenek érezni, hogy ebben az emberben nem csak nagy költői véna van, de olyan lefolytott indulatok, érzések, gondolatok, és ennek köszönhetjük a magyar irodalom egyik különleges biblikus versét, amit itt látnak a Dózsa feje mellett, a Krisztus a vargával című verset. Nemrég ezt közölte egyik napilapunk, meg is döbbentem rajta, hogy közölte nagy betűsen, de valóban Juhász, aki végigélte az első világháborút, a tanácskormányt, a Horthy korszaknak a legvéresebb esztendét, aztán a konszolidációs esztendőket is, valahogy ahogy megfogalmazta, hogy,
hogy a tömegektől mit lehet várni, egy nemzettől mit lehet várni. Sokan bújtak be ilyen bibliai legendákba, mert ez a Krisztus a vargával, ez tulajdonképpen az Ahasvérus mondakörnek az egyik része, ez nem kifejezetten bibliai gyökerű, de nagyon sok ilyen dolog terjed, hogy ez ugye ez az örök zsidónak a problémája, az Ahasvérus. Ez a Krisztus a vargával, ez egészen Juhász Gyulai találmány, de megtetszenek látni, hogy milyen csattanós találmány. Mikor Szamárnak hátán a szent városba tartott, az üzletek bezárva, virágosak a parkok, ott állt Ahasvér varga a nép első sorába, és tele tüdejéből rikoltozott, Hozsánna! Mikor vörös gúnyában a nép elé vezették, a virgácsok bíborral borították a testét, Ahasvér varga ott állt, és mint a bő szelindek a csőcselékkel együtt ordítozott, feszíts meg! Mikor a föld megingott, az ég kárpitja megnyílt, a százados megbánta az ember fia vesztit, Ahasvér varga ott állt, sápadt a nap a hold, és mellét verve bőgte, ez Isten fia volt. Mikor nagynéha árván, e rossz világba téved, valaki, aki bátor, igaz, jó, és az élet hozsánnával, keresztel és pardonnal fogadja, butaság, mindig ott vagy, mint Krisztussal a varga. Ugye ez a vers rendkívül szemléletesen fejezi ki, szinte ilyen tragikomédiába fulva, hogy a tömegektől mit lehet várni. Mindig az épp adott hangnak a követését. Egyszer hozsannáznak, egyszer feszíts meget kiabálnak, egyszer elismernek. Hogy van az, hogy az emberi életben ilyen sűrű butaság tenyészik évezredeken keresztül? Milyen megdöbbentő, itt ugye az első három versszak leírja ezt a három magatartást, és a végén azt mondja, amikor nagy néha árván-e rossz világba téved valaki, aki bátor, igaz, jó, és az élet ezzel és azzal fogadja. Jézus Juhász Gyula számára is ilyen lény volt, aki eljött ebbe a világba, de kiértette meg Jézust. Kiértette meg Jézust. És kiköveti Jézust. Valahogy, ha Juhász Gyuláról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy ha említjük ezeket a szonetteket, valóban ő a magyar szonett király, tehát annyi tucat szonettet soha senki nem írt, mint Juhász Gyula. Például nagyon tudnám ajánlani a Michelangelo-ról szóló szonettjét. Michelangelo-t így senki nem mutatta be még az embereknek, mint ahogy Juhász Gyula tette. Aztán ezeket a két soros strófáit, aztán ezeket a balladáit, de valahogy minden Juhász Gyula vers mélyén érzünk egy olyan múlhatatlan szomorúságot, hogy miért ilyen az ember, miért ilyen ostoba, miért ilyen gonosz az ember, és a maga helyzete ehhez képest az egyre inkább körvonalazódik, és az egész életművén végigvonul, és ezért én a legnagyobb betűvel ezt a szonettjét szedettem, és mintegy ezt találom az egyik legnagyobb versének, aminek ez a címe, hogy egyedül. Egyedül. Ahogy Jézus egyedül volt, ahogy Jézus nem értették meg, az az ember, aki itt az igazságot követi, aki bátran valami dolgot véghez akar vinni, az számíthat arra, hogy elszigetelődik. Számíthat arra, hogy az emberek nem értik meg, számíthat arra, hogy olyan egyedül marad, mint Krisztus egyedül maradt. Juhász Gyulának volt itt egy nagy magyar példakép, ez Vajda János. A Mont Blanc ember. Ő írta meg először a 19. század végén a híres jelmondata, hogy mi a magyar költészet. A magyar költészet pusztába kiáltott szó. A magyar költészet pusztába kiáltott szó. A magyar költészet legnagyobb alakja is olyanok voltak, mint a régi proféták, hogy figyelmeztették a nemzetüket bizonyos veszélyekre, de ki hallgatta meg a magyar költőket? Már ugye Petőfi verset írt, egyik legnagyobb verse Petőfinek a magyar politikusokhoz.
Ezt is tessenek elolvasni. Nagyon időszerű vers. Mindig a politikusokra hallgatnak az emberek, a politikusok mindig összezagyválják az emberek gondolkozását, és annyi hazugsággal veszik körül az embereket, hogy az emberek már a költőket már nem is evilági hangnak tartják. Azt hiszik, hogy a költők azok csak ilyen álmodozó, ilyen légvárakat építő valakik, pedig az emberi lelkiismeretet ki szólítja meg a modern világban? A politikusok szólítják meg, vagy a költők? Babits Mihály mondta, hogy egyedül már a költőkben és az igazán lelkiismeretes írókban lehet valamicske reményünk, akik legalább kimondják azt, amit az emberek nem mernek kimondani, hogy mi a valóság és mi az igazság. De eközben, mint egy óriási teher, rájuk szakad az egyedüllét, a magányosság, az elszigetelődés. Juhász Gyula tényleg nagyon magányos volt, nem csak azért élete külső körülményeit tekintve is, hogy egyedül és család nélkül élt, hanem igazában egy ilyen belső magány, ami a kiválasztott ember, vagy az igazságra törekvő embernek a magánya, és ezt fogalmazza meg ebben az Egyedül című szonettjében. Tessenek meg, hogy egy nagyon nagy versnek tartom, ez különben bekerült a Miért szép című gyűjteménybe, ott elemzéssel együtt került be, Egyedül. Megyünk, és fáj a vándorlás magánya. Mindannyian vándorok vagyunk ezen a földön. Mindannyian a születésünktől, a halálunkig, a bölcsőtől, a koporsóig, mindannyian egy bizonyos utat, egy vándorutat teszünk meg. Megyünk, igen, megy, mindenki megy ezen a világon, de fáj a vándorlás magánya. És hogy kemény kövektől zord az út. Igen, mert az életben sok megpróbáltatás van, sok nehézség van. Igen, el tudjuk fogadni, nagyon egyszerű jelzőkkel, szavakkal adja tudni, hogy kemény kövektől zord az út. És nincs, ki az utast estére várja. És a távolok lámpája is hazug. Mi a magányban a legborzasztóbb? Magányos emberek mindig ezen panaszkodnak, és főleg amikor jön az ősz, meg amikor a depressziót kell megmagyarázni, hogy miért vagyok depressziós, korán sötétedik, és hazamegyek, és egyedül vagyok. Senki nem fogad, senki nem vár, senkihez nem tudok szólni. És nincs, aki az utast estére várja. Csak élünk itt a földön, de ki ért meg bennünk, ki akar megérteni bennünket, pedig mindannyian ugyanazt az utat járjuk, lenne mit mondanunk nekünk egymásnak, de üresek a házak, üresek a falak. Az előbb említett nagy német költő már 100 évvel Juhász Gyula előtt ezt panaszolja, hogy üresek a házak, üresek a falak. Ez Hölderlin. Juhász Gyulának van egy másik kortárs osztrák költője, aki azt mondja, hogy gyermekek nőnek fel mély szemekkel, semmit se tudva nőnek és kihalnak, és ezt az utat járja minden ember, és édes gyümölcsé érik a fanyar mag, és nyáridőn lehulva megrothasztja pár cudar nap, s a réten utak futnak, szerte sok vak falucska, fenyegetők, és halálosan aszottak. Miért építették őket? Miért épít az ember házat? Miért épít falvakat? Miért épít városokat? Ugye mi magyarok azt szoktuk mondani Tamási Áronnal, hogy valahol otthon legyünk benne. De nincs otthonunk. Nem a falak szerzik az otthon, nem a falvak, nem a városok. Otthont teremteni csak jó lelkület képes. Gondolkodás, jó lelkület, szeretet, hit és egyebek. És ezek nagyon hiányoznak a világból. És nincs, aki az utast estére várja, nincs megértő szó, nincs társ, és a távolok lámpája is hazug, mert azt mondja, hogy majd valamikor, majd lesz az életedben olyan, meg talán valamikor, amikor majd megöregszel, akkor majd jobban együtt éreznek, vagy majd valami, mint valami vallási vigasz. Ez a távolok lámpája is hazug. És csak tovább van. És csak messze, messze. És hull a köd, és száll a mély ború, s halott lombot terít elénk az este, és koszorunk, mint szenti koszorú. Micsoda egyszerű eszközöket, tessék megfigyelni, és csak tovább van, és csak messze, messze. Ez az egyszerű nyelvi
hogy mondta Németh Gébéla irodalomtörténészünk, nyelvi törmelék anyagokból való építkezés. Ez Babitsnak és Juhász Gyula költészetének egy nagy sajátosság, hogy olyan igénytelen nyelvi elemekből nagyon fájó és tragikus dolgokat tudnak előadni. És csak tovább van. És csak messze, messze, csak menni. Tovább, még menj, még messze, messze. És hull a köd, és száll a mély ború. Nem csak a messzeség borzalmas, a közellét is borzalmas, mert a ködtől, meg a mély borúból, borútól hát két lépésre se látunk előre. És halott lombot terít elénk az este. Ugye megmarad ennél az este képnél, és hogy behozza ennek a jellegzetes őszi hangulatnak, ugye a mindszenteknek és a halottak napjának ezt a október végi, novemberi hangulatát, és koszorú, mindszenti koszorú, de mi akartuk, most itt jön az éles váltás, ugye, mert a szonett ezt elő is írja, és itt most ő ragaszkodik a petrarkai szonethez. Tetsz meg tudni, azért mondom mindig, hogy petrarkai szonett, mert kétféle szonett van. Van a petrarkai szonett, ez a délvidéki versépítkezés, ez egy olasz-nápolyi forma, ez a két négysoros, meg a két háromsoros, és van a shakespeare-i szonett. Mert Shakespeare is írt ugye 156 szonettet. Nem szabad elfelejteni, hogy Shakespeare-nek a nagy drámái mellett az életművének a nagy tartozékai a szonettjei. Döbbenetes nagy szonettek. Ezeket Szabó Lőrinc fordításában, Szabó Lőrinc háromszor neki állt lefordítani, három különböző alkalommal ki is adta. Olvassanak bele, ne csak abba, hogy olyan vagy nékem, mint testnek a kenyér, fűszere, mint zápor a földnek, stb. Nem csak ezeket az elragadtatott szerelmes szonettek, és hogy csak mondjuk az olyan szonettjeit is érdemes Shakespeare-nek elolvasni, hogy fáradt vagyok, elég volt. És akkor sorolja végig, hogy mi van itt a földön, amiért nem érdemes élni, mert ez a föld a gazságnak és az igazságtalanságnak az őserdeje. De ez a kétféle szonett van, most a Shakespeare-i szonett nem így épül fel, hanem a Shakespeare-i szonettet nem is tagolják így ilyen négy részre, egybeírják, és az utolsó két sort írják beljebb, az utolsó két sorban van a csattanó. Az is 14 sor, annak is sokszor rafinálta a rímképlete, de az utolsó két sorban összegzett, az aztán nagyon kis istereg. Tehát ez a délvidéki szonett, ez inkább egy a Petrarkától elindított költészettörténeti hagyomány, és egy 200 évvel, 300 évvel később a Shakespeare szonett, és ez a kettő a magyar költészet, és mind a kettő megtalálható. De itt most maradunk a petrarkai szonett szabályin belül, de teljesen Shakespeare-i tartalmakkal fog megtelítődni. De mi akartuk, hogy magányba menjünk? És e világon csendes győzedelmünk, a szűz magasság, hol lelkünk lakik. Micsoda éles fordulat. Tetszenek érteni egyáltalán most, miről van szó? Azt mondja, hogy először azt mondta, hogy milyen rossz a magány, meg egyedüllét, meg a jövő, meg a messzeség, meg minden. De most egy éles fordulat. De azt mondja, az ember azért ragaszkodik, hogy ő neki egyéni élete legyen, meg hogy ő azért megkülönbözteti magát másoktól. De mi akartuk, hogy magányba menjünk? Nem az élet tesz magányossá, bizonyos értelemben nekünk magányosaknak kell lennünk. Mert csak akkor maradunk emberek, ha nem vegyülünk össze a tömegekkel. Hát mi akarjuk, és a világon csendes győzelem, a magány azért a csendes győzedelem is, szűz magassághol lelkünk lakik. Hát a magány az nem csak negatív dolog, az pozitív dolog is, mert a magánnyal védi magát az egyes ember. Nem, védi magát, hogy ne felolvadni a tömegekben, a korhangulatban, a divatokban. Hát gondoljunk csak végig, hogy gyerekkorunktól fogva mi is nagyon helyesen tettük, hogyha elvonultunk és magányosak lettünk, nem? Én visszaemlékezem a gimnazista koromra, hogy például nekem a magány először úgy jelentkezett, hogy nem szívok cigarettát. Hát mindenki szívott cigarettát. Elvonultam, és előttem van egy osztály, hát akkor bulit még nem mondtak, hogy osztály buli, de körülbelül majdnem ugyanaz volt. Vágni lehetett a füstöt, én meg az ablakokat tártam ki, és szippantottam be a levegőt.
Úgy látszik, ez volt az én sorsom, mert a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében is mindig ablak mellé ültem, mert ezek a profok meg akadémikusok, hát egy tanácskozás alatt, ha 20 cigarettát el nem szívtak egyesén, én még fuldokoltam ettől a sik, és mindig nyitottam, és mondták, hogy te januárban ne nyitogasd az ablakot. Én meg nem mondhattam azt, hogy kérem szépen, azért hát még nem láttam azt, hogy lesz majd ilyen törvény, amit ugye egy 10 évvel ezelőtt törvénybe iktattak, de hát csak azért mondom önöknek, hogy a magány sokszor védekezés. A magány az érték, tehát meg kell őrizni az embernek önmagát, és minden magányban való kitartás egy csendes győzelem. Az egy csendes győzelem, szűz magasság, hol lelkünk lakik. Nézz vissza szívem, árva és kifáradt. Milyen nyarak, milyen pompák és tájak, miket elhagytál, de már itt vagy, itt. Döbbenetes nagy vers. Ilyen nagy verseket tulajdonképpen az a valaki tudott írni, ilyen rövid, csattanós, hogy most én megmutatom, hogy nem fogok úszni ezzel a borzalmas tömeggel. És akit nagyon csodált, Adis, Babics is, Juhász Gyula, mindenki csodált. Ez egy nagy német filozófus és költő volt. Mert költő is volt. A varjúraj város felé surrog tova. Hó lesz hamar. Boldog, akinek van otthona. Micsoda verskez. Varjúraj város felé surrog tova. Hó lesz hamar, jön a tél. Boldog, akinek van. Boldog, akinek van egy kis családi környe. Boldog, aki nem magányos. Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Mindenki Nietzsche imádó, ez is egy Nietzsche-i vers tulajdonképpen, mert azt mondja Juhász Gyula, hogy én a magányt nem csak úgy élem át, mint egy sorscsapást. A magány, néz vissza szívem, árva és kifáradt, most nagyon árvának és fáradtnak tartom, de néz vissza, hát egész életedben magányos voltál. És mégis megérted ezt a pillanatot. Valaki mégis fenntartott. Milyen nyarak, milyen pompák és tájak, miket elhagytál. Azért a magányos ember, aki nem olvad fel a tömegekben, nem olvad fel egy korszellemben, divatokban. A mai emberiséget divatok irányítják lényegileg. Hát hol vannak ma eszmék? Eszmék? Hát bedobnak egy divatot. Emlékezem, amikor egyetemista voltam, és láttam, jött egy tavasz, minden hölgyet fekete ruhába láttam. Mi történik itt, ami nemzeti gyász van, csak én nem tudok róla. Mi van itt, tömeges halál, vagy mindenki feketébe volt. Hát egy nagyvárosban a divat az olyan percek alatt végigfut. Tudomásomra hozták, hogy most ez a divat, tehát feketébe kell járni. Valaki elindult, hogy feketébe kell, valaki azt mondta, hogy miniszoknyát, 5 centi, 10 cent, akkor mindenki 80 évesnél is miniszoknyát vett föl. Hát most tessenek meggondolni, hogy milyen emberiség az, amit ilyen marhaságokkal lehet irányítani. Hát erre nem mondja az, hogy milyen nyarak, milyen pompák, tájak, miket el... Én másra figyel, egy magányos ember másra figyel. Egy magányos ember nem arra figyel, hogy én megfeleljek most a tömegeknek. Egy magányos ember az magát akarja hozni. És ezért nagy a versnek a befejezése. Micsoda erő? De már itt vagy. Itt. Hol van ez az itt? Mi ez az itt? Hol van ez az itt? Meg mi ez az itt? Csendes győzedelem és szűz magasság. Ez az itt. Nagy dolog. És a költészetnek olyan eszközeivel, tehát ugye tetszene kérdezni, nem egy szájbarág, csak most én teszem ezt szájbarágossá az elemzéssel, de csak azért teszem ezt, hogy tessenek fölfigyelni rá, mert sokszor az ilyen versekre nem figyelünk föl. Mert mi a versektől mindig valami könnyet futamot állunk, hogy mindent mondjon ki, és nekünk semmi dolgunk ne legyen, de nem. Ez a vers azért ezekkel a hiányokkal, ezekkel a sejtetésekkel, ezekkel az erőteljes csatornákkal mind arra akar vezetni, hogy gondolkodj ember. De mi akartuk, hogy magányba menjünk, és a világon csendes győzedelmünk, a szűz magasságon lelkünk lakik. Hát az embernek van lelke, nem? Az ember lelke a sárba lakjon? Az ember lelke ne valahogy a magasságba lakjon? Az embernek ne legyenek eszményei? Az embernek ne legyenek magasra állított mércé és vágya? Hát akkor mitől vagyunk emberek? Hát akkor állatok vagyunk? Már Vörös Marti megírta a gondolatok a könyvtárba, hogy a szopjuk a posványi szapját,
Megírta Arany János is a Széchenyi emlékezetébe, hogy mert élni, ha nem fajulva tengés, olcsó időnek hasztalan soka, micsoda kifejezéseket? Hát a legtöbb ember az életben fajulva teng. Olcsó idő hasztalan sokát szórja szét. Hát azért élni az egy győzelmes életre vágyakozunk, egy magas életre, de egy szűz magas, ahol megőrizhetjük magunkat, ahol adni tudunk magunkból, ahol nem darál be az élet, hogy most mondjuk darál be, és nem adjuk fel magunkat, és azt mondja, nézz vissza, szívem árva és kifáradt. Nincs okot panaszra, milyen nyarak, milyen pompák, és hát miket elhagytál. Tehát egy magányos ember nem csak azt mondja, hogy ami mögöttem van, az is keserűség, ami előttem van, az is keserűség. Azért változhat az optika akkor, hogyha mélyre nézünk, és ezt fejezi ki megint ezekből a nyelvi törmelék elemekből az utolsó, de már itt vagy, itt. Szóval én ezt döbbenetes nagy versnek tartom. A magyar költészet szonettjei közül biztos, hogy egyik legelső szonettjének tartom, pedig hát azért teszem tudni, Kazinczy írta az első szonettet, utána a Vörös Marti. Nekünk csak 200 évesünk a szonett. Tehát az olaszok ugye nevetnek rajtunk, mert nekik Petrarka mennyi, már 700 éves szonettjük van. 700 évig írtak szonettet. Az angoloknál ugye Shakespeare mennyi, már 400 éve van. Micsoda nagy szonett kultúra fejlődött ki. Egyébként kiadtak itt a megyei könyvtárban, megvan egy nagyon szép szonett gyűjtemény. Szép szonett válogatás van, talán örök szonett, vagy ilyen címmel adták ki. Érdemes elolvasni, mert a szonett, tehát 14 sor, ezt én mindig díjazom, mert nem kell sokat olvasni. Azért valljuk be, hogy igaza van Bölcs Salamonnak, aki azt mondja, hogy a sok olvasás az fáradtságára van a testnek. Ezt olvassuk a Prédikátor könyve 10-e. Én például én soha nem szerettem sokat olvasni, de jót olvasni mindig szerettem. Készültünk egy szigorlatra, mondjuk 200 regényt kellett elolvasni. Tetszenek ezt fölfedezni? Micsoda emberkínzás ez? Roger Martin Dugart meg Romain Rolandot elolvasni? 200 regényt? Hát úgy osztottam, szoroztam, kiszámoltam, hogy úgyse tudom elolvasni, nem a szigorlat, nem tudom, az életben nem tudom elolvasni. Tehát mondom, milyen hazug ez a világ, 200 regényt akar velem elolvastatni, csak azért, mert én magyar szakos bölcsész vagyok. Na mondom, kiválasztok 5-öt, és azt olvasom el. Lesz, ami lesz a vizsgán. És tessenek elgondolni, mit tudom, nagy kegyelem. A vizsgán előttem 30 embert meghúztak, mert hát nem olvasták el a 199-et neki. Én belehúztam, lírai témába húztam bele. Lamartine-nak a Le Lac, a Tó című versét húztam. Egy sor regényről nem kellett beszélnem. 31-ként egyedül kaptam 5-öst, utána megint meghúztak 20 embert. Mondták, hogy te hogy tudtál ennyit olvasni? Mondom, így. Így. Most se fogadom el az emberkínzásnak semmiféle formáját. Az emberkínzás bűn. Az emberkínzás bűn. Hogy mernek föladni filozoptereknek 200 regényt? Tessenek azért. Tudom, hogy a Gutenberg galaxisban ma 20 ezer regény is, lehetne 20 ezeret is föladni, de ez bűn. Ez bűn. Mindig előttem van, hogy Petőfi elmegy a Munkácsi várba. Munkácson kínozták meg az embereket, hogy évtizedekig ott tartották, és ott az egy olyan börtön volt a Munkácsi várban, hogy nem lefejezték 2 héten, mert az ember, 30 évig kínozták az embereket. És tessenek elolvasni az erről szóló nagy versét, az a címe a Munkácsi várban. Azt mondja Petőfi, hogy jó, öljenek meg 2 percen belül, vagy csinálják velem, amit akarnak, de egy 30 évig kínozzanak, azt nem. Azt nem. Juhász Gyulától való ez a híres sor, hogy azt mondta a magyar irodalom oktatása, ő az irodalomtanár, hogy a magyar irodalom oktatás rabszolgákat nevelni a rabszolgatársadalmunknak. Ez híres kifejezése. Ezt akkor írta, amikor Magyarország közoktatás történetének legfényesebb időszakát élt, ez a monarchia volt. A monarchiában legalább iskola volt az iskola. Voltak állami iskolák, voltak egyházi iskolák.
Ki ide ment, ki oda ment, nem volt olyan, hogy az állam ne pártolta volna az állami iskolákat. Az állami iskolákat úgy fölfejlesztették, hogy az egyházaknak ahhoz a kis, akkor még a 30-40%, az állam már 60, mindig emelte az állam a százalékba, hogy most 60% államiskola, 70%, és olyan főreál gimnáziumokat épített, hogy ott tudósok tanítottak, akiket külföldre küldtek, és ebben az iskola rendszerben azt írta Juhász Gyula, hogy a magyar irodalom oktatás az rabszolgákat termelni, a rabszolgatást, akkor most mit mondjunk? Hát ma az állam képezi ki a pedagógusokat, és nem elég, hogy az állami egyetemeken kiképezik, még meg is mondják nekik azt, hogy most vegyétek tudomást, most ezt a békát nyomom le a torkotokon, meg azt a békát. Tehát ez borzalmas, hogy ma pedagógusnak lenni az valami borzalom. Tehát ennyit van nekem.

Feministáknak erre nem terjed ki a tekintetük. A feministáknak ezt a verset zászlajukra kellene tűzni, mert ugyanúgy verik az asszonyokat 100 éve, 200 éve. Tudom, hogy most próbálnak különböző jogi rendelkezéseket hozni a családon belüli erőszakról, meg egyebekről. Juhász Gyula itt is megerőzi a korát, de télen a világ megáll, és végtelen nagy esték csöndje vár. Az ember medve alszik és morog, benn emberek és kün komondorok. Mibe lehet reményünk? A télben? A télben? A csöndben? A hallgatásban? A végtelen nagy esték csöndje? Petőfinek micsoda csodálatos versé a puszta télen, meg ezek a aranynak a családi kör, meg a többi. Hát fél évszázad alatt sokat változott a magyar világ, persze nem csak Szeged környékén, máshol is. Mivé lett az ember? Mivé lett az ember? Amikor megáll a világ, még akkor a legjobb. Megáll a világ, akkor a legjobb. Mert ha megy, akkor borzalmas. Ezért mondja, télen a világ megáll. Én tegnap Tiszaújvárosban Vörösmartiról tartottam, elnézést, hogy itt Vörösmartiról nem tartottam. Azt gondoltam, hogy rövidebb lesz itt a sorozat, Vörösmarti nem is fér bele. Majd talán zárásként a legnagyobb magyar költőről, mert hiszen ha a szavak erejét nézzük, akkor Vörösmartin se tanítványa Petőfi, se Arany János nem tesz túl. És Vörösmarti is mit mond? Mikor reménykedjünk az emberi életben? Háborúban reménykedjünk az emberi életben, vagy békében reménykedjünk, köszönöm szépen, az emberi életben? Midőn azt hinnők, hogy tanul, mármint az ember, nagyobb bűnt forral álnokul. A háború probléma, de a béke még nagyobb probléma. A tél talán, amikor a világ megáll, és a végtelen nagy esték csöndje vár, az ember medve alszik és morog. Bátor emberek és kün komondorok. Hát hogy jön ez egy lakodalmas versbe? Hát hogy jön ez egy lakodalmas versbe? Miről beszél itt? Látja ezt a képet, előre sejti, hogy mi lesz ennek a párnak. Ezt az asszonyt is meg fogják verni eleget. Ezek a férfiak is eleget fognak inni. Folyton részegek lesznek. Magyar falusi élet. És akkor ezért van ez a harmadik verszak, ez a kis közjáték. De aztán újra brummog a bőgő, elhervad a hold, fenékig issza a vőfély a bort. Már szürkül lassan a ködös határ, és a határban a halálka száll. Föl szokták említeni, hogy ez a fehér terror, de most nem merek fehér terrort mondani, mert rögtön elvisznek. De volt fehér terror. Volt Orgovány, Cegléd, Pest, volt ilyen. Most ugye a Horthy rendszer soha nem látott magasságban ragyog. A Horthy rendszerben, nem tudom, hogy mondtam-e önöknek, mert Horthy mellett most Klebelzer Kuno neve is nagyon fent ragyog, még akkor is, hogyha a klik az klik. Azt mondta egyszer Kuno atyafi, hogy magyar költőknek címezve a oktatási miniszter beszédét, hogy nekünk nem holmi jeremiásokra van szükség. Nem bibliai hangra, nem ilyen fájvirág. Juhász Gyula, meg Babics, ezt csak én mondom, de ezt értette rajta, nekünk nem jeremiások kellenek. Tetsz meg tudni, mit mondott? Nekünk koppányok kellenek. Magyar oktatási miniszter. Nem tudom, hogy hány nemzet asztalán kerül egy tálba a koppány meg a jeremiás neve. Nálunk ez történt. Erre írta meg Babics a Holt próféta hegyen című versét, ami Jeremiásról szól. És különös módon Babicsnak feltüzelte a figyelmét, a Babics is ugye katolikus családból származott, mint Juhász Gyula, ő a prófétákat nem ismerte. És ezután kezd írni ugye Babics a Jeremiás versét,
Dániel

versét, s hát a legnagyobbat, ugye a Jónás könyvét. Ezt a 20-as, 30-as évek magyar politikai élete csikarta ki a költőkből, és Juhász Gyula is megmerte írni, hogy a határban a halál kaszál. Mert ami történt 1920 és 1945 között, az a 25 év a magyar történelemnek bizony legsötétebb lapjai közé tartozik, akkor is, hogyha ezt különböző módokon másképp akarják beállítani. Az ötvös kollégiumban egy fedél alatt laktam Szakály Sándorral. Nem tudom, hogy mikor lehetne neki megmondani, hogy miről írt mit, de valahogy már akkor is látható volt, körülbelül 40 évvel ezelőtt, hogy 40 év múlva ki miről mit fog írni. Én azonban ragaszkodom a magyar költők igazmondásához. A magyar költészetben, ami nagyon nagy költészet, az egyik legnagyobb dolog, amit Keresztúri Dezső így fejezett ki, igazat szólj. Igazat szólj. Persze hozzátehetünk egy másik kifejezés, hogy igazul szólj. Mert az a nagy költészet, ami nem csak úgy megmondogatja a dolgokat, nem csak úgy az emberek arcába vágja a dolgokat, de valami olyan módon mondogatja meg, hogy azt nem lehet elfelejteni. A költő elé ezt a két feltételt állítsuk, hogy igazat szólj, és igazul szólj. Tehát úgy mond, hogy azt évtizedek, évszázadok után is értsék az emberek. Az igazság és az igazság keresés, hogy tetszenek látni ezekből a Juhász versekből is, fényesen kiütközik, és ez állítja őt a legnagyobb magyar költőknek a sorába. Osztozott is a legnagyobb magyar költők sorsában, mert mondom, hogy az élete végén koldus szegényen élt, és néhány barátja siratta el, elolvasandó a meghalt Juhász Gyula című József Attila vers. József Attila nagyon meggyászolta, hiszen József Attilát szárnyai alá fogadta, ő fedezte fel, tulajdonképpen az első kötetét is ő szorgalmazta. Szegeden ő ajánlotta be József Attilát, mint nincstelen gyereket, hogy most itt vacsorázol, most ott ebédelsz, tehát ugye erre, és azt mondja, ne legyél kényes, fogadd el a vacsorát. Ilyen világ volt. És József Attila elfogadta a vacsorát, pedig tudta, hogy Juhász nem mindig kellemes környezetbe küldi, mert vacsorát adni akkor is csak azt tudott, akinek erre pénze volt. De lelke talán nem arra volt, hogy ilyen éhen kórász költőket vacsoráztasson. És minden kortárs magyar költővel leginkább rokonszenvező Babits Mihálynak érdemes elolvasni a Juhász Gyuláról szóló cikkét, amit 1923-ban Szegeden mondott el. Az egyik ilyen lapon önöknek egy fotót mellékeltem, azt hiszem talán, amikor József Attiláról volt szó, vagy Babicsról, vagy Kosztály, nem tudom. Nagyon érdekes, ott a Szegedi Múzeumnak a lépcső során állnak, és Juhász Gyula mint ünnepelt. Juhász Gyula megírt, hogy engem ünnepeltek 1923-ban. Hát elbocsátott tanár vagyok, földönfutó vagyok, hát semmim nincs, mit ünnepelnek rajtam? Hát egy számlát nem tudott kifizetni, de őt ünnepelték, mert akkor volt a pályakezdésének 25 éves évfordulója. Az első verset számítva a pályakezdésnek, 1898, 23-ban volt a 400-as évfordulója, és ott áll Babits, ott áll a Kosztolányi, és a Babits és Juhász Gyula között a befurakodva a hátulról ott van József Attila. Hány éves volt József Attila 23-ban? Ha 1905-ben született? 18 éves volt. És odafurakodik József Attila, itt vagyok. Az igazmondást, az igazságra való törekvést, az egyszerű, a szegény emberekkel való együttérzést méltányolta József Attila, és akkor mondta el Babits azt a beszédét, és hát egyáltalán felhívom a figyelmünket arra, hogy ha Babitsnak a kortársakról mondott beszédeit elolvassák, akkor egy-két óra alatt bepótolják a 4 év gimnáziumot, meg a 4 év felső tagozatot is az általános iskolában. Különösen a következő Babits beszédekre hívom föl a figyelmüket,
Tehát a legszebb Babits megnyilvánulás az erdélyi költő, ezt Reményik Sándorról írt, tehát ez valami csodálatos. 1940-ben a beteg ágyon, halálos betegen, akkor megtudta, hogy Reményik is beteg, és ápolják, Reményik egy év múlva szintén meghalt, 41-ben halt meg mind a kettő, Babits is Reményik. Az erdélyi költő, ez Reményik, Reményik aztán erre egy olyan levelet írt Babitsnak, amit érdemes mellé tenni, ilyen Reményik dokumentum kötetekben szokták is közölni, mert az egyszerűen lenyűgöző, hogy egy ember mennyire belelát a másikba, mert szereti. Azt mondta Reményik, hát te nem is ismertél engem soha, nem is találkoztunk, és ilyet, amit te írtál rá, senki nem látta ezt meg rólam. Az erdélyi költő. A második, amit testen kell olvasni, Babitsnak a Kosztolányi nekrológia. Ezt akkor írtam, amikor Kosztolányi meghalt, 1936-ban. Hát ezelőtt is, hát én már 10-szer, 20-szor olvasom el, de nem tudok megrendülés nélkül napira, hogy egy ember mennyire szerette azt a másik embert, mint embert is, mint költőt is, mint aki szerinte rossz útra ment, aztán a halál közelség és a szenvedések visszahozták. A harmadik a Juhász Gyuláról írt Babits felolvasás 1923-ban, a negyedik a Tóth Árpádról, tehát tulajdonképpen most az egész sorozatukat kiadhatnánk egy kis kísérő füzetet. Tessenek elolvasni, hogy egy nagy költő és egy nagy ember hogyan tekintett a pályatársaira. És hogyan tekintett ezek között arra az emberre, akit próbáltam önök előtt főleg a költeményei alapján megidézni. De befejezésül a bátyámnak is hadd mondjak néhány kedves szót. Én a költészetet utáltam. Először is azért, mert édesapám nagy tekintély volt, és azt mondta, hogy fiam, költőkkel ne foglalkozzál, a költők mindig nyavajognak, a költészet semmire se való. Egy verset érdemes tudni, Petőfi Sándor gatyába táncol. Ezt kaptam én apai örökségként, ez aztán végleg elvette, mert a gatyát amúgy sem szerettem, mint, főleg mint költői kifejezést nem nagyon szerettem. Ez úgy lejáratta előttem a költ, mondom, jó, akkor nem foglalkozom költőkkel. De milyen érdekes a gondviselés. Bátyám gimnáziumba került, és ő megszerette Juhász Gyulát. Ki tudja miért, de megszerette Juhász. Nem tudom, hát ő agrármérnök lett, de hát hogy miért szerette meg Juhász Gyulát. Szerette ő Baudelaire-t is, meg Verlaine-t, meg olyan verseket is szeretett, hogy a belga sör nem más, mint vizelet. Szerette hát. És ezt hallgattam én, ugye a 9 évvel idősebb bátyám mondta ezeket arra. Hát ez körülbelül volt az a kategória, mint Petőfi Sándor gatyába táncol. Továbbra se akarok foglalkozni a költészettel ebben. Most már apukám, mert bátyám is megerősített, hogy le fogok számolni a költészettel. Nem is tanultam irodalmat. Tőlem kérdezik, mi az, hogy Spondeus, mi az, hogy Daktius? Nem tudom, így ilyen pökhendi, gonosz módon azt mondom a tanárnőnek, hogy nem tudom, tessenek elképzelni. És a szerencsétlen tanárnő azt mondja, hogy hát te neked mind ötösöd vár, csak irodalomból legyen négyes. És megadta nekem az ötöst. Csak azért, mert matematikából is ötösöm volt, testnevelésből is ötösöm, és én nem tudtam mi az, hogy Spondeus és Daktius, és még tüntettem is vele, hogy én ezt nem tudom. És jön haza a bátyám egyszer, azt mondja, hálót fon az est, a nagy barna pók, nem mozdulnak a tiszai hajók. Egyiken távol harmonika szól, tücsök felel rá csöndben valahol, az égi rónán ballag már a hold, ezüstösek a tiszai hajók. Tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Ma nem üzennek hívó távolok, ma kikötöttünk itthon, álmodók. Nem tartom Juhász Gyula legnagyobb versének, az előbbieket mind nagyobbnak tartom. De hogy egy tizenvalahány éves gyerekbe a ritmus, a hang, és akkor én is mondtam, hogy hálót fon az est, a nagy barna pók, hát ez már mégiscsak más volt, mint Petőfi Sándor gatyába táncol, nem? Hálót fon az est, nagy barna pók. És így, mint oly sok minden másban, bátyámnak örök köszönettel tartozom azért,
hogy Juhász Gyula költeményeinek olvasását, versének a szeretetét belém oltotta, és amikor katona voltam a Hódmezővásárhelyen, akkor is, amikor vittek bennünket, fölvagoníroztak és vittek a hadgyakorlatokra, akkor ezt ismételgettem. Az ország útján függ, s a földre néz, arcán szelíd mosoly a szenvedés. És így lett Juhász Gyula társam a katonakoromban is. Aztán később, amikor a költészetben nagyobbakat találtam, mint Juhász Gyula, és szinte elfelejtkeztem róla, azért nekem megvan a magyar klasszikusok sorozatából szinte az összes kötet, azt a 60-as évek elején adták ki, megvolt a Juhász Gyula kötet. Juhász Gyulát azonban minden 5-10 évenként újraolvastam. Megvallom őszintén, hogy egy 5 évvel ezelőttig az történt, hogy soha nem tudtam végigolvasni. Mert olyan bús, olyan szomorú. Ez olyan, mint az ember sok cukros vizet iszik, akkor idáig van, és már semmit nem kíván, mert a szervezete ki akarja vetni. És nem, mindig letettem, mondom, hát ez borzalmas, hát ez az ember, ez egy depressziós, ez egy ideg. Egyébként az orvosi jelentés szerint Juhász Gyulának semmi örökletes baja nem volt. Ő akkor úgy döntött, hogy összeszedi a gyógy, zárt intézetben volt már az élet utolsó éveiben, akkor volt egy ilyen rovat, hogy szakárszárító, például holmi, ilyen egy-két soros bölcs gondolatokat tett közé, már nem írt hosszabb cikkeket. Tehát összegyűjtött, és azt mondta, hogy ő neki már jobb a föld alatt, mint a föld felett. És mindig erőt vettem magam, hogy Juhász Gyulát végig kell olvasnom. Hát ameddig élek, hát rövid az élet, végig kell olvasnom. És kb. Egy 4-5 évvel ezelőtt megtörtént a nagy csoda, tessenek elgondolni, végigolvastam Juhász Gyulát. Tehát nem egy nap, meg nem két nap. Belement egy-két hét az életembe, de mondom, hogy most már megnézem, hogy ez az ember kicsoda. És akkor visszaidéződtek nekem versorok, és egy ilyen versorral végzem az előadást, hogy mi minden kincs van Juhász Gyulában. Megállani bátran, nem egész világgal, önmagunkkal szembe. Gyönge lelkünk. Ó, be igen, által. És hogy végigolvastam Juhász Gyulát, ilyen strófák jöttek, tehát ilyen nagy versek, mert ezek, tehát nagy versei Juhász Gyulának körülbelül ennyi van. Nem ennyi mondjuk 10-20 ilyen nagyon nagy verse, de nagy strófája, hogy megállani bátran, nem egész világgal, önmagunkkal szemben, gyönge lelkünk, ó, be igen, által. És most, hogy erre az előadásra is erőt vettem magamon, és mondom, hát akkor már, ha egyszer sikerült elolvasnom, most még egyszer végigolvasom. És tetszenek tudni, most melyik vers került előtérbe, mert ugye az ember megy az időben, más-más versek ragadják meg. Juhász Gyulának van 4 olyan verse, aminek ez a cím, hogy önarckép. Önarckép. Ez a verse. Az egyik önarckép, hát mondom, sok önarckép van, Rembrandt is festett 70 önarcképet, Juhász Gyula csak 4-et festett, elolvasom. Önarckép. És az egyik önarcképben találtam ezt a csodálatos gondolatot, azt mondja, hogy én nem szoktam emberek előtt meghajolni. Emberek előtt nem szoktam meghajolni. A virágok és a madarak előtt meghajolok. De emberek előtt nem hajolok meg, és ezt én vállalom. A természetet elismerem, az emberek által megfertőzött társadalmat nem ismerem el. Más világba vágyakozom. Bibliában is 6 öngyilkosság van. A 6 öngyilkosság közül az egyik Sámson. Ne tessenek elfejteni, hogy Sámson öngyilkos lett. Hiszen ahhoz kért erőt, hogy amit eljátszotta az életét a filiszteusok előtt, most az élete utolsó összeszedettségével, amit egész életében eljátszott, most valamit a zsidó nép javára is tehessen. Sámson dala. Lenyírva hajam, erőm leteperve, örökös homály száll a szememre, ugye megvakították.
gyáva bakók kacagnak rajtam, oda szerelmem, oda hatalmam, filiszteusok helybe örültök, buta mámorok ölébe dültök. Ócska daldadog, kopott élc hallik, de keleten már új nap hajnalik. Recseg az oszlop, ropog a tető, meghalok én, de él a jövendő. És ezzel búcsúztam jelen pillanat állása szerint Juhász Gyulától, hogy ő hitt az emberiség jobb jövendőjében, vagy abban a jövendőben hitt, amit Vörös Marti így mondott, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Ez majd a harmadik végigolvasáskor fölvetem ezt a szempontot, hogy most csak ebből a szempontból fogom végigolvasni Juhász Gyulát. Ként Juhász Gyuláról nem sokat írtak, Kis Péter Andrásnak van ez a Juhász monográfiája az 50-es évekből. De az ő hagyatékának gondozója Péter László, szegedi irodalomtörténész, de mint hogy Juhász Gyula, mondom, vallásos emberként baloldali volt, ezért Magyarországon a legnagyobb veszély. Mert valaki baloldali és vallásos és mégis baloldali, ez Magyarországon körülbelül olyan, mint a fehér holló. Magyarországon az előírás, hogyha valaki vallásos, az csak jobboldali lehet. Tehát ma Juhász Gyula csempészárú, ezt a csempészárút hoztam most. De van-e kérdés? Most egy debreceni költővel ismerkedtünk meg, kedves miskolciak, most aztán a szegedi költővel, most egy debreceni költő lesz, és majd a miskolci költőt is műsorra fogjuk tűzni. A plakáton már megjelent, én nem mondtam, hogy a miskolci költőt utoljára hagyom, és erre megvan a jó okom, hogy Szabó Lőrincet miért hagyom utoljára, de majd miskolci költő is lesz. Egyelőre most maradjunk a szegedi és debreceni költőknél. Hát köszönöm szépen a figyelmet, 4 hét múlva Tóth Árpád.

0: Versek Jób könyve 28. fejezetéből. De a bölcsesség hol található? És az értelemnek hol van a helye? Halandó a hozzávívő utat nem ismeri, az élők földjén az nem található. A mélység azt mondja, nincsen az bennem, a tenger azt mondja, én nálam sincsen. Szín aranyért meg nem szerezhető, ára ezüsttel meg nem fizethető. Nem mérhető össze ofír aranyával, nem drága ónixszal, sem zafírral. Nem ér fel vele az arany és gyémánt, arany edényekért be nem cserélhető. Korall és kristály említeni sem való, a bölcsesség ára drágába gyöngyöknél. Nem ér fel vele kúsnak topáza, színarannyal sem mérhető össze. A bölcsesség honnan jön tehát? És hol van a helye az értelemnek? Rejtve van az minden élő szemei előtt, az ég madarai elől is fedve van. És a sír és a halál ezt mondják, csak hírét hallottuk füleinkkel. Isten tudja annak útját, ő ismeri annak helyét. Mert ő ellát a föld határaira, ő lát mindent az ég alatt. Mikor a szélnek súlyt szerzett, és a vizeket mértékre vette, mikor az esőnek határt szabott, és mennydörgő villámoknak utat, akkor látta és kijelentette azt, megalapította és meg is vizsgálta azt. Az embernek pedig mondta, íme az Úrnak félelme, az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Verseket hallgattunk és hallgatunk végig a világ és a magyar irodalomból, az igazságról, a hozzávezető gondolkodás útjáról, az élet törvényeiről, az igazságosságról, amely minden nap kellene, hogy vezéreljen bennünket. De hát hol keressük az igazság gyakorlati megvalósulását, vagyis a bölcsességet, a bölcs életet, az értelmes naponkénti bölcs életet? Ezt a kérdést maga a Biblia is fölveti nagyon sok helyén, de talán költői formában, a leghatározottabban Jób könyvében, amikor ez a szakasz is így kezdődik, hogy a bölcsesség hol található, és az értelemnek hol van a helye. És aztán újra később, a bölcsesség honnan jő tehát, és hol van helye az értelemnek. És végig sorolja a természet tüneményeit, végig sorolja az értelem a bölcsesség értékét, hogy a semmi máshoz nem hasonlítható, mert igen, bizonyos szempontból nem a boldogság, nem a szeretet, nem más, ami a hegycsúcson van, hiszen boldogok is hogy lehetünk, a szeretethez is hogy juthatunk el, ha gondolkozunk, ha keresünk, ha tehát használjuk az értelmet, a gondolkodást, és egy bizonyos fajta bölcsesség birtokába jutunk. Bizonyos értelemben a bölcsesség áll a dolgok középpontjában. Vagy olyan ez, mint a küllő meg a kerék, hogy a keréknek egyik agya a boldogság, a másik a szeretet, a harmadik az igazság, a negyedik a törvény, de ami mindezeket forgatja, az mégiscsak a gondolkodás, az értelem és a bölcsesség. Aztán Jób, hogy választ találjon erre a fölvetett nagy kérdésre, eljut oda, hogy nem a természetben van az értelem és a bölcsesség. Ha körbenézünk, csodálatos ugyan a világegyetem, csodálatos a mi földi természetünk is, de maradéktanul 100%-ig nem tanít sem értelemre, sem bölcsességre, hiszen a természetben is már ott van a pusztulás, ott van az örök küzdelem, a viaskodás a jó és rossz erői között, és ugyanúgy, hogy a természet, a történelem se tanít 100%-osan az igazságra és a bölcsességre. Hol van a helye, honnan jön akkor a bölcsesség? És itt adja meg Jób a választ, hogy egy valakinél van a bölcsesség, aki tudja mindennek útját, ismeri mindennek helyét, ő ellát a föld határaira, ő lát mindent az ég alatt, tehát a bölcsesség csak ott lehet, ahol létezik egy olyan értelem, ami mindent átfog, ami tekintetével, cselekedetével mindent önmagába képes zárni. Istennél van tehát a bölcsesség, úgy, hogy majd később Dániel könyvében olvassuk, Uram, te nálad van az igazság, vagy hogy később, még jóval később Jézus mondja, a te igéd igazság. És ezt Jób is kifejezi, hiszen azt mondja, hogy Isten, amikor látta az igazságot, a törvényeiben rejlő bölcsességet, akkor ezt ki is jelentette, megalapította és meg is vizsgálta. Tehát, ha bár a természetben és a történelemben nincs 100%-os igazság és bölcsesség forrás, mégis itt a földi életünkben valakire és valamire 100%-osan számíthatunk, és ez az Isten és az ő kinyilatkoztatása. És ezzel fejeződik be ez a szinte himnusszá táguló költemény, hogy az embernek pedig az Isten ezt mondta. És most jön egy gyakorlati, nagyon hétköznapi tanács. Az embernek pedig az Isten ezt mondta. Íme az Úrnak félelme, az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Nagyon sokan félreértik az Isten félelem kifejezést. A Bibliában ez az Isten félelem szó, főleg a görög újszövetségben, euszébia, tehát jó félelem. A Biblia szerint kétféle félelem van ugyanis, van rossz félelem, amikor valami rossz dolgot elkövetve félünk annak következményeitől, és van jó félelem, amikor valami csodálatos dolog láttán szinte beleborzongunk egy szép látványba, egy gyönyörű műalkotásba, vagy éppen az emberi cselekedetekben is, a jóságba, a szépségbe, és akkor szinte úgy összerázkódunk, hogy van ilyen? Létezik ilyen? Nos, hát ez a jó félelem. És ezt a jó félelmet, ezt az Isten félelmet megkönnyíti dolgunkat itt a Jób könyve 28. fejezet 28. versről kimondatik ez a meghatározás. Ez azt mondja, hogy a jó félelem a gonosztól való eltávozás. Tehát az jut az életben el az igazságig, aki merészen, bátran szembe tud nézni a tévedéseivel, szembe tud nézni a hibáival és a bűneivel. Az jut el a bölcsességig, aki a gonosztól eltávozik. Nagyon egyszerű út ez. Nem nekünk kell kitalálni az igazságot és a bölcsességet. Az hozzánk jön. Most miért nem jön hozzánk? Miért nem fér hozzánk? Azért, mert hozzánk tapad a gonosz, amivel ha azonosulunk, hát akkor nincs is helye az életünkben az igazságnak és a bölcsességnek. De az embernek ezt mondta, íme az Úrnak félelme, az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Milyen könnyű út ez. Létezik teremtő, megváltó Isten, létezik a kinyilatkoztatása, a Szentírás, a Biblia, és ha hozzánk engedjük férni bennünket, a bűnnel terhelteket és hamisakat is, meg tud változtatni, át tud formálni, nem akármilyen az igazság és a bölcsesség, ereje, méghozzá teremtő ereje van mindannyiunk életében.
1: Kedves gyerekek, ahogy ezt már megszokhattátok, elsőként hozzátok szólnék. Még azt is elmondanám előjáróban, hogy lehet, hogy amit én most elmondok nektek, az egy kicsit komolyabb lesz, mint sem, hogy annak minden szavát be tudnátok fogadni, de visszagondolok arra az időre, amikor ilyen kisgyerek voltam, és tudom magamról, hogy bizonyos igeversek és kifejezések elkísértek engem, még akkor is, hogyha abban az egészen csekély életkorban nem tudtam velük mit kezdeni. Bizonyára mindannyiótoknak van barátja, és a barátság az az emberi kapcsolatokban, a gyermekek egymás közötti kapcsolatában rendkívül fontos tényező. Nem szeret senki egyedül lenni. Jó valakivel együtt játszani, megosztani a gondolatainkat, örömeinket, sok mindent együtt csinálni, mert amikor valamit közösen átélünk, akkor az maradandóbb. Valaminek együtt örülünk, valami jó kis kalandban együtt veszünk részt, az sokkal értékesebb, mintha ugyanazt egyedül éltük volna át. A példabeszédek könyve, tudjátok, a Bibliának az az irata, ahol egy nagyon-nagyon bölcs ember gondolatait olvashatjuk, többnyire Salamon gondolatait. És ez a könyv azt mondja a barátságról, hogy minden időben szeret, aki barát. Majd, ha már egy kicsit nagyobbak lesztek, és jobban tájékozottok a Bibliában, akkor látni fogjátok, hogy az igaz szó ugyan szerepel itt, de dőlt betűvel, ami azt jelenti, hogy a fordító szükségesnek érezte, hogy valamit betoljon. Én ezt az igaz szót kihagynám, és azt mondanám, hogy minden időben szeret, aki barát. Ami nem azt jelenti, hogy rajong értem, meg hogy puszilgat, meg ölelget, hanem hozzáteszi, hogy ez a szeretet, ez miben jut kifejezésre. Testvérül születik a nyomorúság idejére. Az igaz barát tehát, a barát, az minden élethelyzetben, amikor csúfolnak a többiek, amikor elestem az utcán, vagy amikor kellemetlen helyzetben vagyok, akkor is mellettem áll. Mert olyan, mintha a testvérem lenne, olyan, mintha egy családban élnénk. Annyira hozzám tartodik, és annyira el nem akar szakadni tőlem, hogy felvállal engem minden élethelyzetben. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a barát az minden időben szeret. A nyomorúság idején is. A nehéz helyzetben is. Akkor, amikor, mit tudom én, esetleg én rossz jegyet kapok az iskolában, akkor is szeret. Nem áll be a csúfolóködés, nem mutogat ujjal rám, hogy én most ilyen mafla voltam, meg ilyen meggondolatlan. Nem azonosul a hibámmal, de mellettem marad. És tudjátok, mi felnőttek nagyon sok csalódást élünk meg, éppen az emberi kapcsolataink szintjén, és sokszor azt hiszük emberek, hogy barátok, aztán kiderül, hogy nem azok, legalábbis ennek a bibliai kritériumnak nem felelnek meg, mert hogy nem szeretnek minden időben, hanem időnként észrevesznek, időnként felmelegszik a kapcsolat, aztán újra kihűl, nem barátság az ilyen. Az ember nem tud kezdeni ezzel, és éppen ezért nagyon sok fájdalom kapcsolódik. Még néhány igeverset felidéznék, ami a barátsággal kapcsolatos, csak azért, hogy elmélyüljenek ezek. Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Ne azzal foglalkozunk, hogy a sok barát milyen hátrányos helyzetet terem. Nyilván az ember nem tud mindenkinek megfelelni, és nem tud egyszerre mindenkivel játszani, és éppen ezért egyesek talán megbántódnak, hogy most éppen nem velük barátkozunk, ezért ne törekedjünk sok barát megszerzésére, hanem egy olyan barátot, vagy olyan barátokat keressünk magunknak, aki mindenkor szeret. És aki testvérül születik a nyomorúság idejére, olyan barátot, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Maga a Biblia is megfogalmazza ezt a nagy kérdést, hogy a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert, az kicsoda találhat. Hát a hű az igaz barát, aki mindenkor szeret. Attól hű, hogy mindenkor szeret. És azért, mert testvér adatik a nyomorúság idejére. Van a Bibliában egy példa, ezt majd otthon édesanyátok vagy édesapátok elolvassa nektek. Sámuel könyvében, a második könyvben található egy rövid leírás Dávid és Jonatán barátságáról, és ebben egy rendkívül szép gondolat, sajnálatos módon akkor fogalmazódott meg, amikor Jonatán meghalt már, de Dávid visszatekintve a barátságukra így fogalmaz: sajnállak, testvérem Jonatán. Kedves voltál nékem nagyon. Hozzám való szereteted csodálatra méltó volt. Csodálatra méltóbb volt az asszonyok szerelménél. Nos, ilyen az a barátság, amelyik minden időben szeret. És ilyen az a barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Az a barátság mély nyomokat hagy. Maradandó, el nem szakítható, szeretett közösséget teremt. És mi emberek ilyen Ilyen jó téteményekkel körülvéve élhetnénk az életünket, ha megtalálnánk ezeket a barátokat, és ha becsülnénk az emberi kapcsolatokat. És azt kérem tőletek, hogy gondolkozzatok el ezen. Bizonyára eljön majd az idő, amikor egyre többet és többet megértetek ezekből a gondolatokból, és én szívből kívánom a saját tapasztalataimból kiindulva is mindannyiótoknak, hogy találjátok meg azt a barátot a kiragaszkodóba testvérnél. Amen. Kedves gyülekezet, kedves mindannyiótokat is szeretettel köszöntelek. Be kell vallanom előjáróban, hogy egy rendkívül szigorú hangvételű ígét választottam, és nem szeretném az ige mondani valóját tompítani, de majd ha az ige gondolatainak a mélyére hatolunk, akkor talán egy kicsit felenged az az első meghökkenés, amit az ige olvasása kapcsán bizonyára átélünk. Azt mondja Jakab levele a 4. fejezet 1. versében. Pontosan 4. versében. Tehát 4. fejezet 4. verse. Parázna férfiak és asszonyok. Nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az is.

kiszámítható kapcsolatokra akarja felcserélni, akkor illik rá ez a nagyon súlyos kifejezés. A római levél 7. fejezetének az első néhány versében találjuk ennek a magyarázatát, ennek a bizonyos kijelentésnek a tényleges tartalmi összefüggéseit. Azt mondja itt a római levélben Pál apostol: nem tudjátok ki, atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvény alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy. Ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől úgy, hogy nem lesz parázna, a más férfihoz megy. Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjetek, teremjünk Istennek. Azt mondja itt Pál apostol, hogy csak a hasonlat kedvéért használom ezt a gondolatkört, tudnék, hogyha valakinek él a férje, és a férje életében más férfihoz megy, akkor paráznának mondatik, de ha meghal a férje, akkor felszabadul a férj törvény alól, és felszabadul egy másfajta közösségre. De ha a férje életében próbál másfajta közösséget kialakítani, akkor az illegális, az törvényellenes. És hogy kiről beszél, azt mondja, hogy ti most Krisztus társai vagytok. Krisztussal vagytok közösségben. Ez a közösség akkor lehet teljes értékű és tartalmában igazán vállalható és működőképes, ha egyéb emberi kapcsolatok nem terhelik olyan súllyal, mint amilyennel esetleg a bűnhöz, az óemberhez, ami természetünkhöz való kötődés ezt megjelölte vagy jelentette. Mikor szabadulhatunk fel tehát egy másfajta közösségre? Mikor szabadulhatunk fel a Krisztussal való tartalmas, igazán valóságos életközösségre? Ha egyéb ilyen természetű és ilyen súlyú kötöttségeink nincsenek. A keresztség gondolata húzódik itt meg, hiszen az előző fejezetben Pál apostol a keresztségről szól, és azt mondja, hogy a keresztség a maga jelképes gondolatkörével arra utal, hogy aki hullámsírba merül, az hátat fordít, az lemond mindarról, ami eddig az ő életét vezérelte. Lemond a természet törvényéről, lemond az önzés törvényéről. Bizonyára megmarad a természete, megmaradnak a tagjai, megmarad ez a bizonyos irányvétel a természet ösztönzései felől, de ettől kezdve nem vállal vele közösséget. Olyannak tekinti a természete felől jelentkező impulzusokat, mintha nem lennének, mert azzal ő erkölcsi közösséget többé nem vállal, mert csak ez esetben tarthat igényt egy másfajta kapcsolatra. Ha meghalt a óember, ha halálra adtam és a halálban tartom, akkor mondhatom el, hogy a Krisztussal együtt meghaltam, és a Krisztussal együtt támadtam fel. Ha nem halok meg Krisztussal, akkor nem remélhetem, hogy új életre, vele való közösségre támadok vele. Azt mondja egy igazán magvas gondolatokat felvonultató 19. századi igehirdető, hogy nekünk mindenképpen meg kell halnunk. Meghalhatunk egyedül, de meghalhatunk Krisztussal is. A kettő között azonban minőségi különbség van. Ha Krisztussal halok meg, abból van életre támadás, a vele való közösségre támadás, de meghaltok egyedül is. Abból is van feltámadás, de annak nincsenek ilyen kedvező, örök életet hordozó következményei. Tehát térjünk csak vissza Jakab leveléhez, ahol arról szól a Biblia, hogy ez a parázna kapcsolat, ez abban jut kifejezésre egyesek megnyilatkozásában, egyfajta tudatlanság jegyében, hogy nem tudjátok, hogy a világ barátsága

ellenségeskedés az Istennel. Ha valaki az Istennel való közösségre igényt tart, az nem tarthat fent közösséget egy másfajta erkölcsi irányt hordozó közeggel. Nem lehet közössége a világgal. Azt mondja a Biblia, a világ szereti azt, ami az övé, de nem szereti azt, ami nem az övé. Most ebből nem következik egyenesen az, hogy ha bennünket a környezetünk nem fogad be, akkor mi minden bizonnyal már nem vagyunk a világból valók, mert lehet, hogy a környezetünk azért nem fogad be minket, mert hát nem viselkedünk úgy, nem viselkedünk hitelesen, erkölcsileg megfelelően, rossz természetűek vagyunk és házsártosak, és azt mondják az emberek, hogy jobb bennünket elkerülni. De sok esetben az emberektől azért fordulnak el mások, mert a másságot nem bírják el. Azt a másfajta értékrendet nem bírják el. És Krisztust is ezért vetette ki a világ, és ezért kellett a táboron kívül meghalnia, mert hogy a világ azt szereti, ami az övé, de Krisztus idegen test volt ebben a világban, egy olyan értékrendet képviselt, olyan erkölcsi hitelességgel nyilvánította ki az Isten akaratát, hogy az a világ, amelyiknek a közegében egy másfajta értékrend érvényesül, nem tudott vele mit kezdeni, később aztán nem is akart vele mit kezdeni. És ha mi Krisztustól születtünk, hogy vele együtt szenvedhetünk, Krisztus szenvedése ez volt, hogy az, akikért jött, akikhez jött, akik irányában az Isten jóságát és szeretetét képviselte, az a közeg nem fogadta be őt. Ezért fogalmaz ilyen fájdalmas szavakkal János evangéliuma első fejezete, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Mert az övéi, legalábbis a zsidó nép, akikhez úgy jött, mint övéihez, e világ értékrendje szerint élte az életét, és számukra Krisztus idegen test volt, amivel nem tudtak és nem akartak mit kezdeni, végül halálra adták, megölték, mert a másságot a szeretet hiánya nem tudja elviselni. És amikor az utolsó időben majd a Biblia azt mondja, a szeretet sokakban meghidegül, ennek egyik nyilvánvaló jele lesz az, hogy a másságot, a valódi szeretet megnyilatkozását ez a világ nem tudja igazán tolerálni. És ezért fordul el azoktól, akik ezt hitelesen képviselik. Azt mondja tehát itt a Biblia, a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. A nagy kérdés úgy vetődik fel, kinek akarok megfelelni. Jól akarom-e érezni magam a bőrömben, abban a közegben, amelyben élek? Én emlékszem, amikor bevittek katonának, akkor sok jó tanácsot hallottam. Ha bajuszod van, vág le, ha nagy a hajad, vágasd le. Próbálj olyan szürkévé lenni, és olyan jelentéktelenné, hogy még csak egy picit se lógjál ki a sorból, mert ha kilógsz a sorból, észrevesznek, és beléd akadnak. Az, hogy mi egy másfajta értékrendet képviselünk, hát még ha hitelesen képviseljük, ez rögtön maga után vonja azt, hogy kilógunk a sorból. Kinek akarunk megfelelni? A világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. És aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Nem azért, mert az Isten szembe fordul fele, hanem azért, mert ő fordul szembe az Istennel. Azért, mert az Isten nem változik, és az Isten a maga értékrendjén nem változtat, és aki az önzés életformáját és életútját akarja tudatosan követni és felvállalni, az mindenképpen szembe kerül a szeretet életrendjével, és végül magával, a szeretet Istenével is, de nem azért, mert az Isten le akarná írni őt, hanem azért, mert egymást kizáró ellentétekről van szó. És nem tudom, hogy gondolkodtunk-e azon, hogy a keresztény élet is voltaképpen egymást kizáró ellentétekről szól. Nem ülhetek két lovon egyszerre. Azt mondja a Biblia, nem szolgálhatok egyszerre két úrnak. Vagy az egyiknek, vagy a másiknak. Mind a kettő teljes értékű szolgálata tart igényt, vagy egyiknek, vagy másiknak felelek meg, de mind a kettőnek egyszerre nem. És amikor valaki megtér, mert a megtérés definíciója is belefér ebbe a gondolatkörbe,
amikor valaki megtér, rátalál valami értékesre, olyan értékre, ami minden korábbi értéknél értékesebb most a szemében, ez már önmagában hordozza az értéken megváltozását a Biblia fogalmi köre szerint, ez a megtérés. Mit tesz az az ember, aki igazán megtér? Jézus példázatokkal próbálta illusztrálni, és azt mondta, hogy amikor a drága kincset találó ember, a szántóföldben kincset kereső, és ott a kincset megtaláló ember megtalálja végre azt, amire vágyott, eladta mindenét, amije volt. Mindenét. Csak hogy a kincs az övé legyen. És ez lehet, hogy nem hangsúlyosan, de mindenképpen érzékelteti azt a kizárólagosságot, hogy csak akkor lehet a kincs az enyém, ha semmihez nem kötődöm, ami korábban számomra értéket képviselt. Mindenemet eladom, hogy az az enyém legyen. Mert kettő egyszerre nem lehet az enyém. Csak akkor léphet be az életembe Krisztus, hogyha elengedtem azt a másfajta értékrendet, az önzés világát. És ha igényt tartok az önzés világára is, és itt is érvényesülni akarok, és itt is meg akarom találni a helyemet és a megbecsülést, ami emberek megnyilatkozásaiból majd körülvesz, előbb-utóbb széttöretek, mint az a valaki, akinek sok barátja van, mert hogy egyszerűen nem tudok mindenkinek megfelelni. Vagy Krisztusnak, vagy a világnak. A világ értékrendjét követhetem, és bizonyára majd az önzés jegyében nagyon sok ember csapódik hozzám, aki úgy gondolja, hogy majd hasznot húz ebből a kapcsolatból. De a Krisztusra tartok igényt. A Krisztust megvetették és kivetették. A Krisztushoz ragaszkodó, akinek nincs köze a világ értékrendjéhez. Ezért mondja János, akinek a levelét most tanuljuk, ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világból való. Nem az emberekről beszél, hanem arról az értékrendről, ami tűz és víz, a menny értékrendjével összevetve. Isten nem tud együtt lakni azzal, amit az önzés világa képvisel, és hogyha én Krisztussal való közösségre igényt tartva élem az életemet, akkor egyidejűleg nem tarthatok igényt egy másfajta értékrend jelenlétére. És testvérem, én azért vetettem fel ezt az ígét, nem azért, hogy sokkoljak titeket, vagy hogy egy nagyon radikális gondolatkört képviselő ígét hozzak ide, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy mi nap mint nap ilyen jellegű kísértések keresztüzében éljük az életünket. Örökké ilyen jellegű kérdések bomlanak ki, és hoznak bennünket döntési helyzetbe, hogy most mit csináljak. És látom, a gyakorlatban látom, hogy sokan, akik belépnek, úgymond, e világ közegébe, és itt sikeres pályát akarnak befutni, azok olykor feledik a mennyei értékrendet. Beleviszik a hétköznapi életükbe azt a mentalitást, amit ez a világ képvisel. Sikeresek is. És közben szinte észre sem veszik, hogy a Krisztussal való közösségük megszűnt. Vallásos normáknak, formáknak úgy, ahogy eleget tesznek. Csak éppen az élő közösség a mennyel, az nincs jelen. Ezért aztán megpróbálnak szélsőséges dolgokat is felvállalni. Mint ahogy a hamisítvány általában mindig sokkal több olyan jegyet hordoz, ami az igazira utalna, de attól, hogy ennyit sűrítettek egybe, eleve nyilvánvalóvá teszi, hogy bizony ez nem igazi, hanem hamisítvány. Felvállal egészséges életmódot, szélsőségeset akár. Megpróbál megfelelni az itteni elvárásoknak emberi erőlködés formájában. Nem igazán hiteles. Nem hiteles. Önámításra, önbecsapásra jó, de nem hiteles. Az ember azt a belső űrt érzi, hogy bár vallásos normáknak eleget teszek, de nincs élő közösségem a mennyel, mert a menny azzal